0: nevezett dolgokkal foglalkozni, de azért minden ilyen, ami az önkormányzatokat érinti, egy picit legalábbis táplálhatja az ellenzéknek azt a fajta gyanúját, amit egyébként szinte minden parlamenti ülésen a Tisza fejére olvasnak, hogy itt még olyan tervek is lehetnek, hogy ugye ősszel rendkívüli helyhatósági választásokat fognak kiírni, addig pedig csinálnak egy ilyen kvázi polgármesterellenes közhangulatot, és ugye amikor ezt megkérdezik a Tiszától, hogy tessék már erre mondani valamit, hogy lesz helyhatósági választás össze, vagy nem lesz helyhatósági választás össze, akkor erre igazából se egy határozott igen, se egy határozott nem hangzik el.
1: A Magyar Péter azért cáfolta ezt. Egyébként a Magyar Hangnak adott Karácsony Gergely egy interjút, Hutter Marianna kolléganő készítette. Főváros és kormány viszonya, mi látszik ebből ott szerintetek? Ugye ott is elmondja, hogy nem tárgyalt még a kormányfővel, nem csinál belőle a híjúsági kérdést, tehát egyébként tárgyalna. Itt is szó esett arról, hogy most újabb haladékot kaptak, tehát azért nem kell kifizetni azt a bizonyos szolidaritási adót, de ugye megállapodás még nincs róla.
2: Hát még meg ugye árulkodó egyébként a Tisza frakció vezetőjének a választások utáni első közgyűlésen elhangzott mondat, ami azt mondta, hogy ideje lenne az áldozati szerepet abba hagyni a fővárosnak, főleg Karácsony Gergelynek, és ideje lenne a fővárost vezetnie. Tehát, hogy a Tisza részéről azért én azt gondolom, hogy egy kemény tárgyaló partnerbe fog akadni Karácsony Gergely, tehát, hogy szép magyarsága fejeztem ki magam. Szóval nem lesz könnyű dolga a tárgyalásokkal Karácsony Gergelynek, mert hogy itt azért Magyar Péter, ahogy a mostani brüsszeli tárgyalások is mutatják, bizonyos ügyekben elég nehezen puhítható tárgyalópartnernek mutatja magát, és itt ezzel a kétharmados felhatalmazása egyértelműen úgy fogja gondolni, hogy az ő irányvonala az egy több mint 3 millió ember által támogatott irányvonal, és ebben a tárgyalási szakaszban is szerintem kemény feltételek lesznek, úgyhogy érdekes lesz egyébként, hogy Karácsony Gergely hogyan tud majd Magyar Péterrel együtt dolgozni a főváros irányításával összefüggésben.
0: Hát illetve ugye mi az interjúban is elhangzik, hogy érdekes módon a Tisza párt fővárosi frakciójával tud talán a legkevesebbet kommunikálni maga a főpolgármester. Ugye azt mondja itt ironizálva, hogy valószínűleg ez egy naptár kérdés, és hogy nem sikerül ugye időpontot találni, tehát nem feltételezi, hogy ez egy politikai szándék lenne, hogy direkt nem kommunikálunk a főpolgármesterrel. Illetve a másik, amit ugye már sokat szor hozott föl, gyakorlatilag a 24-es helyhatósági választások óta folyamatosan kéri a Tiszát Karácsony Gergely, hogy mint a legnagyobb fővárosi frakció jelöljenek egy főpolgármester helyettest, hiszen megvan a politikai hatalmuk, ezzel viszont felelősség is jár, és akkor tessék felelősséget vállalni egy saját főpolgármester helyettesért is. És ez sem történt meg, azóta sem, és most sem történik meg. Ugye most lesz a jövő héten a nyár előtti elvileg utolsó fővárosi közgyűlés, utána már csak szeptember közepén végén, tehát ott valószínűleg lesz újabb 3 hónap, amíg ez az állapot prolongálódik.
1: No, menjünk tovább, Sólyog Tamás. Ezzel kapcsolatban a mai napon én nem is tudom hány hír érkezett, és egyik ütötte a másikat. Az egyik az, hogy aláírta azt az alaptörvénymódosítást is, most már azt a részét is, hogy nem lehet valaki ugye két ciklus után miniszterelnök. Miért írta alá szerintetek végül?
2: Sólyog Tamás azt mondta, hogy leszek én tól, tehát, hogy ő jelezte azt egyébként, hogy együttműködne a mostani kormánnyal is, hogyha őt meghagynák a pozíciójába.
1: Csak ezen akkor így gondolkodott egy pár napot? Vagy,
2: hát fűzött hozzá némi mellékzöngét, hogy akkor aláírta, de azért mégiscsak a demokráciában nem így szabály, stb. De nekem azt tetszett a legjobban, hogy ő, mint alkotmány, egykori alkotmánybíró, megkérdezett több alkotmánybírót, tehát az alkotmánybíróságot megkérdezte, hogy döntsék már, hogy a mostani pozíciója az milyen keretek közé esik, és ő ezt alkotmánybíróként most nem tudja eldönteni, ezért megkéri a kollégát, hogy csak kollégák közölték, hogy ők most ebből nem szeretnének beszélgetni, tehát hogy ebbe a táncban nem akarnának részt venni, és heten kizárták magukat ebből az egészből. Miközben az egész eljárás úgy működött, hogy Polt Péter azt hiszem 2 nap alatt kiosztotta az ügynek a tárgyalását, miközben január-februári alkotmánybírósági ügyek várnak arra, hogy majd egyszer csak tárgyalják, tehát hogy Polt Péter gyorsabb volt, mint a támadó királykobra, de ebben az esetben itt most nem táncoltak vele az alkotmánybíróság tagjai, akik, mint tudjuk, azért nem Fidesz ellenes emberekről beszélünk.
0: Hát nem, de azért ugye azt is lehet tudni, hogy olyan körülbelül most már egy hónapja, ugye volt egy olyan alkotmánybírósági ülés, ahol az egyik alkotmánybíró felállt és konkrétan felszólította Polt Pétert lemondásra, és hát ott, hogy is mondjam, mondjuk úgy, hogy minimum hallgatólagos támogatással is találkozott ez az indítvány. Tehát lehet tudni, hogy az alkotmánybíróság is azért elég rendesen megosztott, ha nem is kétharmad, egyharmad arányban. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem Súlyog Tamás, ez egy abszurd, nyilván kicsit abszurd, hogy maga az alkotmánybíróság mondja ki saját magáról, hogy ő ebben nem akar állást foglalni, de lehet, hogy Súlyog Tamás számára talán még egy picivel jobb is, mint hogyha maga az alkotmánybíróság azt mondta volna ki, hogy tisztelt köztársasági elnök úr, az ön eltakarítására indított jogi offenzívának semmilyen akadályát nem látjuk.
1: Egy kicsit azért mondjuk el a nézőknek, aki nem követte ezt, tehát ez egy ilyen folytatásos telenovella lett mára, mert hogy ugye úgy volt, hogy hétfőn tárgyalja, ahogy mondtad, Súlyog Tamás beadványát az alkotmánybíróság, majd a Telex írta meg, de ez akkor még csak egy sajtóhír volt, hogy ez egyáltalán nem biztos, mert hogy a legsúlyosabb válságát éli most jelen pillanatban az alkotmánybíróság, és hát állítólag 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, így nem lesz majd döntésképes a testület. Aztán Polt Péter levetett a napirendről, és kiderült, hogy a Telexnek valós volt az információja a 7 alkotmánybíró húzása után, ezt nem tudták volna eldönteni, és azóta reagált Magyar Péter is, aki ugye Brüsszelben van, ő azt mondja, fellázadt az alkotmánybíróság Súlyog Tamás ellen, itt a történet vége, ma vége van, le kell ma már mondania. Szóval milyen következménye van ennek az egésznek? Ez egy alkotmányos válság, mert arról is ír a miniszterelnök.
0: Hát érdekes, hogy eddig ezt még mindig nehéz kimondani, hogy az ellenzéki sajtó, de az új sütetű ellenzéki sajtó szokott alkotmányos válságról beszélni Súlyog Tamás eltávolítása kapcsán. Azt gondolom, hogy igen, ez lassan tényleg egy teleregény lesz, és azt hiszem, hogy azért nem is úgy alakul, ahogy azt Magyar Péter és a Tisza kormány ezt eltervezte. Tehát azért Súlyog Tamás, ha más nem annyit, mindenképpen el kell, hogy ismerjünk, hogy sokkal ütésállóbb, legalábbis én sokkal ütésállóbb, mint aminek én gondoltam, és úgy látszik, hogy elég keményen belát, és a rendelkezésére álló eszközöket felhasználja arra, hogy ezt a játszmát, aminek a vége valószínűleg azért mégiscsak az lesz, hogy ő eltávolítják, de hogy ezt minden jobban meghosszabbítsa. És azért nagyon érdekes az is, hogy ugye az is lassan most már egy hónapja volt, amikor ugye Magyar Péter kiállt a Sándor Palota elé, és akkor bejelentette, hogy mivel Súlyog Tamás nem volt hajlandó lemondani, ezért alkotmánymódosítás jön, ami ráadásul nem csak ugye Súlyog Tamásra vonatkozik, hiszen azért ugye itt beszélünk még a médiahatóság elnökéről, a gazdasági versenyhivatalról, a kúria elnökéről, tehát 9 emberről, hogyha jól emlékszem, hogy egy olyan alkotmánymódosítást dolgoznak ki, amely mind a 9 tisztségviselőre vonatkozni fog, de még azért erről sincs semmi hír, hogy ezt hogy akarja jogilag elintézni a Tisza.
1: Te el tudod képzelni, Ricsi, hogy marad Súlyog Tamás és nem fog lemondani az elkövetkező napokban ezek után?
2: Bármit el tudok képzelni, mert van, aki már fogadott is arra, hogy legalább július 1-ig marad a pozíciójába, de a legszebb dolog az, hogy végül Súlyog Tamásnak köszönhetjük, hogy megtudtuk, hogy Velencében nem csak Dúzse Palota van, és hanem egy bizottság is, de ugye ez a legkevésbé volt talán ismert a drága magyar választópolgárok
1: előtt. Szerintem azért sokan emlékeznek rá.
2: Biztos emlékeznek rá.
1: Azért rendszeresen bírálta.
2: Igen, de a Fidesz kormánynak a kiválasztottjai azért ritkán fordultak a Velencei Bizottsághoz. Tehát, hogy azért nem emlékszem, hogy Orbán Viktor mondjuk a Velencei Bizottság tagjaival együtt kávézott.
0: Hát, mert akkor még Bendő Soros György is a Velencei Bizottság.
2: Tényleg, és most ebben a pillanatban
1: most, hál' Istennek,
2: akkor kikerült Soros György a Velencei Bizottságból.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen, meghívást.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Volt G7 csúcs is, úgyhogy most nagy üzem van a világpolitikában, de itt Európában egészen biztosan, és hát az egyik nagy öröm az az volt, hogy Trump nem aludt el, és nem ment haza idő előtt. Hogy ezen túl mi történt, erről is beszélgetünk majd, mert ez kevésbé fontos, talán Kaiser Ferenccel. Jó reggelt kívánok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a vendégünk. Az, hogy Trump megy vagy marad, ez abból a szempontból talán nem annyira fontos, hogy ettől még az ügyek mennek tovább, ha elindul akkor is. De jelent mégis valamit, hogy ott tudták tartani?
2: Jó reggelt mindenkinek, mindenképpen. Annak független attól, hogy hát, hogy fogalmazzak finoman, az amerikai elnök reputációja és szavahihetősége messze nem olyan, mint az elődei esetében. Beleértve egyébként saját maga, egyébként szintén elég viharos első ciklusát is, de attól független az, hogy ott maradt, az azt jelzi, hogy ami elhangzott, az neki is fontos. Ez nagyon rossz hír Moszkvában, hiszen most éppen, hangsúlyozom, most éppen olybá tűnik, hogy mintha az amerikaiak Ukrajnát jobban támogatnák, de ez Trump esetében bármikor változhat.
1: Naponta, hetente, ahogy az utolsó beszélgetése zajlott. De amikor elkezdte a második ciklusát, akkor úgy nézett ki, hogy neki az egyik első feladata tényleg az, hogy valamilyen módon ott béke legyen. Rengeteg telefonhívásra lehetett hallani Putyin és közte. Ezek megszűntek a hírek szerint?
2: Hát időről időre jóval kisebb mennyiségben és rövidebb intervallumban azért még állítólag beszélnek, ugye nem tudjuk. Folyamatosan lehetnek háttéregyeztetések, ugyanakkor az látszik, hogy most egy jó darabig ugye Irán fontosabb volt, a közel és közép-kelet fontosabb volt. Most, hogy szerény véleményem szerint egyébként több 100 milliárd dollár teljesen fölösleges elégetésével sikerült egy sokkal rosszabb helyzetet összehozni az Egyesült Államoknak, mint ami volt a konfliktus előtt. Most úgy tűnik, hogy ismét ráfordult az amerikai diplomácia az orosz-ukrán háborúra, csak közben jelentősen megváltozott a fronton a hadművelet.
1: Na, beszéljünk is erről, mert ez fontos. Most itt a kommentárok úgy fogalmaznak a G7 csúcs kapcsán, hogy minthogyha Trump azt látná reálisnak, hogy Putyin elvesztette ezt a háborút. Ez reális-e?
2: Hát el nem veszíti abból a szempontból, hogy a klasszikus értelemben az veszít, akinek a fővárosát a másik fél elfoglalja. Ez a veszély nyilván Oroszországot nem fenyegeti. Ugyanakkor az, ami elképesztő volt, én ugye néztem tegnap a különféle felvételeket, hogy az ukrán drónok kényükedők szerint röpködtek Moszkva fölött. Ez egy óriási kudarc és presztízsveszteség az orosz elnök számára. Kicsit kevésbé hiteles, amikor emiatt szidjuk Ukrajnát, hiszen az teljesen természetes, hogy Oroszország nyilván szigorúan katonai célokat, mert hát az oroszoknál nincs törvénytisztelőbb nép, meg kedvesebb.
1: Látjuk támadják, az ukrán városokat.
2: Így folyamatosan az ukrán városokat. Tehát Ukrajna, és nagyon fontos, nem nyugati fegyverekkel, hanem saját fejlesztésekkel, most már jutott oda, hogy az orosz energetika infrastruktúrára kritikus csapásokat mért, a finomító kapacitás 20-25%-a kiesett, tehát most már Oroszország szerte komoly üzemanyag hiány van. Nyilván a katonák, a fegyveres erők ezt nem fogja érezni, mert háború van, akarom mondani, különleges katonai művelet. És a déli front szakaszon, ugye nagyon fontos, hogy a Krím ellátása szinte lehetetlenné vált az ukrán drónfölény miatt. Tehát azt látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy az ukránok most már Oroszország területét gyakorlatilag az Urálig, tehát az ukrán határtól 2500 kilométerre is lőttek már meg finomítót az ukránok saját gyártású drónokkal. Ugye amikor volt a Vajdaj fórum, ez a Davos orosz változata, akkor a fórum előtti nap, meg a rákövetkező nap az ukránok azért adtak a diplomáciára, mind a kétszer Szentpétervár környékét is rendesen meglődözték, és nagyon fontos, hogy a Kronstadti haditengerészeti bázist, ami Oroszország nagyhatalmiságának az egyik letéteményese, ugye Nagy Péter alapította, azt is meg tudták lőni az ukránok. Tehát jelenleg nem úgy néz ki, hogy Oroszország nyerésre áll. Nagyon fontos, hogy Ukrajna sem áll győzelemre. Ukrajna nem hagyja Oroszországnak, hogy nyerjen. Nem véletlenül, hogy az ukránok folyamatosan ajánlgatják, hogy üljenek le tárgyalni. Ez a háború még így is jobban fáj Ukrajnának, hiszen iszonyatos pusztítás zajlik Ukrajnában. Rengeteg ember ment el, kérdéses, hogy mennyi fog visszajönni. Tehát Ukrajnának elemi érdeke a lehető leghamarabb elfogadható feltételekkel, és itt a lényeg befejezni ezt a háborút, csak Oroszország nem hajlik a kompromisszumra.
1: Nyilván drónokkal nem lehet legyőzni Oroszországot, de az, hogy az orosz nép szembesül azzal, hogy légiriadó van Moszkvában, ez a második világháború óta velük nem történt meg. Tehát ez viszont közel hozza hozzájuk a háborút, ami, hát, ahogy említette is az előbb, nincs is tulajdonképpen, mert így nem szabad hívni most sem még. Ez kényszerítheti Putyint arra, hogy kezdjen el tárgyalni?
2: Hát nehéz megmondani. Ugye logikus az lenne, ha elkezdene tárgyalni, de ugye autoritár vezetők esetén nem szabad elfelejteni, hogy Putyin már 26 éve vezeti Oroszország. Jó, papíron 4 évig Medvegyev volt a főnök, de akkor is Putyin. Tehát nagyon más, hogy vannak ők bedrótozva. Tehát minden józan érve amellett szól, hogy Oroszországnak ezt be kellene fejezni, de ez már tavaly is így volt, meg talán tavaly előtt is. Az idejében teljesen egyértelműen látszik, hogy Oroszország esélyei a háború megnyerésére, legalább a Donbaszi régi, ugye Donyec-Luhansk megye elfoglalására borzasztóan rosszak.
1: Az mennyire igaz, hogy az ukránok elkezdték visszafoglalni a területeiket, vagy mennyire az ukrán propaganda része, mert hát mind a két oldal propaganda háborút is vív nyilvánvalóan?
2: Igaz is, meg nem is. A Donyecben, tehát ahol az úgynevezett erődő van, ami az oroszoknak az első számú célkitűzésük, az oroszok még mindig mennek előre. Ugyanakkor az idei évre, különösen február végétől kezdve abszolút igaz az, hogy több területet foglaltak az ukránok vissza, mint az oroszok el. Tehát az idei évnek a mérlege nagyjából nulla körül van, tehát 1 négyzetkilométerrel nem gyarapodott az egyik fél sem, beleértve azt, hogy a front keleti részén valamennyi területet nyertek az oroszok, de ugyanannyit, sőt talán egy picivel többet elveszítettek a déli részen, egész egyszerűen azért, mert ott logisztikai ellátási problémáik vannak, nem tudnak lőszert, üzemanyagot a csapataiknak biztosítani, mert az ukrán drónok megsemmisítik az orosz katonai terrautókat.
1: Az egy nagyon fontos része volt annak, amit mondott, hogy nem nyugati fegyverekkel vívja most már a sikeres háborúját, vagy a háborújának sikeres részét az ukrán hadsereg. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy ezek a drónok, ezek egészen felértékelődtek ebben a háborúban, és egy tulajdonképpen újfajta háborús módszert mutatnak meg a világnak. Ebből a világ most egyúttal tanul is?
2: Abszolút. Tehát maga az Egyesült Államok is, ami nagyon sokáig a most már 5 millió dollárba kerül Tomahawk robotrepülőgépekre, és a más egyéb borzasztó drága, egyébként nagyon pontos fegyverrendszerekre helyezte a hangsúlyt. Most már az amerikaiak is előálltak a Rusty Dodgerrel, a Rozsdás Tör nevű saját olcsó robotrepülőgépekről, amit kapaszkodunk, iráni és ukrán drónok alapján fejlesztettek az amerikaiak. Tehát, hogy kisebbek, kevésbé pontosabbak, de sokkal olcsóbbak. Abszolút jó jelzi az is a trendeket, hogy amikor Irán lőtte az öbölmenti monarchiákat, akkor a pár ezer, maximum 15-20 ezer dolláros iráni drónokra 4-5 millió dolláros Patriot rakétákat lőttek ki. Az ukránok meg fogták a fejüket, mert nekik az nagyon kéne, az orosz ballisztikus rakéták elfogása, az viszont ugyanazokat a sahidokat, jók, oroszok gyártják és geránynak hívják, ők 3000 dolláros elfogó drónokkal lövik le. Tehát olcsóbb lett a háború bizonyos szempontból, sokkal könnyebben juthat egész hatásos fegyverrendszerekhez egy kisebb ország is, nagyon gyakran polgári eredetű technológiák felhasználásával. Ugyanakkor azt is látnék, hogy Ukrán ezt csak úgy tudja csinálni, hogy mögötte van az egész nyugati világ. Tehát, hogy nagyon komoly technológiai, anyagi és egyéb támogatást kap, főleg az európai országoktól, hiszen amióta Donald Trump tavaly januárban átvette a hatalmat a Fehérházban, az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi támogatást nem nyújt, és fegyvert is csak úgy, hogy ezt az európaiak kifizetik Ukrajnáját.
1: Közben meg ugye lett egy újfajta módszer is, ez az elárasztásos módszer, tehát, hogy több száz drón érkezik egyszerre mondjuk Moszkva légterébe, nyilván több százat nem tudnak leszedni. Nyilván lesz, amelyik majd célba ér. És az az egy, ami célba ér, az már elérte a célját is. Tehát itt a fenyegetés.
2: Ezt egyébként az oroszok kezdték, tehát Ukrajna is egy nagyon hatékony légvédelmi rendszert épített ki, és az orosz támadásoknak is megvan az a dinamikája, hogy hullámokban pár napig csak valamennyit, 100-200-at, hogy ne tudjon aludni az ukrán lakosság, és aztán némi felhalmozás után több százat volt, amikor közel 1000 drónt és ballisztikus rakétát lőttek ki. Ami most az újdonság és Moszkva szempontjából a félelmetes, hogy az ukránok olyan nagy hatótávolságú dróngyártó képességet építettek ki, hogy ezt már ők is meg tudják csinálni. Tehát eddig az majd, hogy nem természetes volt az elmúlt, most már sajnos két évben, hogy az oroszok hetente egyszer 500, néha 800, egy esetben közel 1000 eszközzel támadták Ukrajnát, de az, hogy Ukrajna több száz eszközzel tudja támadni Oroszországot, az az idejévnek a nagy fejleménye, és az látszik, hogy az orosz légvédelem ez ellen majdhogy nem tehetetlen.
1: Trumpnak igaza van, ha úgy látja, hogy most van itt az esély?
2: Majdnem mindenki úgy látja, hogy most van itt az esély, csak az az igazság, hogy egy ember tud döntést hozni ebben az esetben, és ő Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, az ő fejébe meg nem látunk bele. Majd ő megmondja, hogy mikor akar békét kötni, vagy esetleg, ha eltávolítják a hatalomból, akkor az utóda.
1: Arra van esély?
2: Oroszországban bármire.
1: Kaiser Ferenc, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Már most rekordközeli hőhullámokat hozott az idei nyár Európa számos országában. Itthon az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el éjféltől. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt a jövőben egyre inkább felerősödnek majd a szélsőséges időjárási jelenségek. Ürge Forsác Diánát kérdezzük.
2: Klímakutató TCU professzorát, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
2: Májusban volt a hőkupola, megtanultuk ezt a fogalmat, most jön a 40 fok a hétvégén, az első komoly hőhullám. Érzékelhetően előbb érkeznek Magyarországra ezek a hőhullámok és ezek a 40 fokok, meg hát Európára is.
3: Hát mindenképpen azt látjuk, hogy ezek a jelenségek egyre gyakoribbá válnak, egyre intenzívebbek, egyre jobban kitolódik az a szezon, amikor ezek érkeznek, és egyre tovább tartanak egyenként is. Tehát bizony, sajnos nagyon ezt látjuk, és az összes szélsőséges jelenség közül, hiszen említette, hogy ugye az éghajlatváltozás eredményeképpen a szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek, de ezek közül is a hőség hullámok azok, amik a legjobban sújtják Magyarországot és Európát. Ezek azok, amik a legtöbb áldozatot szedik, mind emberéletben, egészségben, mind infrastruktúrában és a vagyonunkban is, meg akár a gazdasági termelésünkben, például a mezőgazdaságban. Bár ez egy kicsit kevésbé híradó téma és kevésbé képernyő téma, hiszen nem olyan látványos, mint hogy egy áradás vagy egy tűz, de itt akár egy-egy nyáron akár több tízezer többlethalálozásról is beszélhetünk Európa szerte.
2: A változás gyorsaságához nem tud alkalmazkozni a szervezetünk, mert ahogy mondta, évről évre több halálos áldozata van a hőhullámoknak is. Mit lehet tenni egyébként? Most jön pont, ugye most már riasztás van érvényben egy ilyen hőhullám.
3: Hát szerencsére azért elég sok mindent tehetünk, hogy ne érjen olyan súlyosan. A legfontosabb az, hogy a lakásainkat, a lakóhelyeinket minél hűvösebben tartsuk. Akinek van szerencse és van légkondíciája, azt használhatja ezt, bár az az igazság, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél inkább légkondicionálás nélkül oldjuk ezt meg, hiszen a légkondicionálás során csak kipakoljuk a lakásban levő meleget az utcára, és ezzel tovább forrósítjuk a városokat, tovább még veszélyesebbek lesznek az utcák. Tehát a legfontosabb, hogy éjszaka jól kiszellőztessük a lakást, amennyire csak lehetett, ameddig lehet kinyitni az ablakokat, és hajnalban, amikor a leghűvösebb van, akkor becsukni az ablakokat, és azokat az ablakokat, amik napfényt kapnak, közvetlen napfényt, azt lehet kívülről leárnyékolni. Ez a trükk azért nagyon jól működik még akár egy tetőtérben is, ha nem is tökéletesen, de ez meg tudja védeni ideig, óráig az embert a legmelegebb időszakoktól napközben. Tehát bizony tudunk védekezni, ennek ellenére egyre nehezebb, hiszen ez a 37 fok, ami esetleg lehet, ez már pontosan az a hőmérséklet, ami ellen biológiailag is nehéz védekezni, hiszen mi is 37 fokon üzemelünk, és ahhoz, hogy a táplálékunkat elégetett hőt le tudjuk adni, ahhoz kint hűvösebbnek kell lenni, mint nekünk. Tehát ez már az, ahol tényleg a határa van az alkalmazkodásnak.
2: Azt mondta Őrőznek nem régen, hogy jó hír, hogy a klímaváltozás még megállítható, de ahhoz mindenkinek hozzá kell tenni valamit. Mit tudunk hozzátenni az egyének szintjén?
3: Hát nagyon sok mindent. Most éppen pontosan a hűtésről beszéltünk. Ha nem az az első dolog, ami megteszünk, hogy berohanunk az első szupermarketbe, és leveszünk az első légkondicionálót, és beszereljük, és akkor azt használjuk, amennyit csak lehet, hanem megpróbáljuk hűteni nem csak az otthonunkat, hanem a városainkat, a településeinket. Azt pedig, hogy lehet egyedül hűteni, és a legjobban hűteni fákkal, nagy lombos fákkal, hiszen ezek nem csak árnyékot adnak, hanem légkondicionálják az utcákat, hiszen a levélfelületek párologtatnak, és ezáltal hűtenek. Mi is tudjuk, hogy ha kijövünk nyáron Balatonból, Tiszából és így tovább, akkor kicsit fázunk, akármilyen meleg van, pontosan, mert párologtatunk. Ugyanígy a fák is aktívan hűtenek, tehát hagyjuk meg, és minél több nagy fát ültessünk, vagy hát hagyjuk meg a nagy fákat. Ez valószínűleg az egyik legfontosabb dolog, és ezzel kibocsátásokat is megtakarítunk, hiszen a légkondicionálás egyre több kibocsátásért felelős. Azzal is nagyon sok sokat segíthetünk, hogy hova megyünk nyaralni, hogyan töltjük el a szabadidőnket, ha nem egyből repülőre pattanunk és valahova messzire megyünk el, hanem egy fantasztikus környező országbeli, vagy magyarországbeli, akár wellness, akár vizitúra, akár milyen helyi kulturális vagy sportértékeket nézünk ki. Ezzel is sokat tettünk az éghajlatváltozás megelőzésére.
2: És mit tud tenni a politika, és maradjunk hazánknál, új kormány van, és van egy új minisztérium is, ami felelős lehet ezért a területért, ugye létrejött az élő környezetért felelős minisztérium. Mit vár ettől az új minisztériumtól?
3: Hát azt látjuk már, hogy nagyon jelentős hangsúlyt fektet legalábbis az alkalmazkodásra és az alkalmazkodás terén is. Az egyik legfontosabb elem az ugye víz Magyarországon, a víz az egyik legnagyobb probléma sajnos. Ez a másik terület, ahol látjuk, hogy az alkalmazkodásnak is vannak határa. Tehát az egyik az, amit elmondtam, hogy a hőségekhez való alkalmazkodásnak is van egy határa, hiszen a szervezetünk 36 fokon üzemel, ez fölött már csak ideig, óráig izzadással tudunk alkalmazkodni. Ugyanúgy, ha elfogy a víz, akkor elfogy a víz. A vizet nem lehet gyártani, nem lehet vásárolni, nem lehet importálni, tehát ha elfogyott a víz, akkor elfogyott. Tehát ez ellen nagyon fontos megpróbálni védekezni, amennyire még lehet, hát ez nem csak az éghajlatváltozás, hanem ugye a korábbi rossz tájhasználat, az intenzív mezőgazdálkodás, valamint az rossz víz menedzsment, a vízgazdálkodás hibáiból is ered, de az, hogy ezt megpróbálják víz megtartásával, talajjavításával, a víz tájban való tárolásával megoldani, ez azt gondolom, hogy nagyon jó irány. Ezen kívül látjuk, hogy további nagyon jó irányok, amik nem is feltétlenül ebből a minisztériumra, de a többi minisztérium, például a vasútra helyezni hangsúlyt, és nem pedig az autópálya fejlesztésre, például a tömegközlekedésre helyezni a hangsúlyt. Megújuló energia az EU-s forrásoknak is nagyon fontos, hogy az energiahálózatunk megerősítésére megy ez a forrás, hiszen akkor a rendszer még több megújuló forrást tud fölvenni, és ezzel olcsóbbá is fogjuk hosszú távon tartani a magyar fogyasztóknak az energiát. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok területen mennek jó irányba egyenlő az intézkedések, amit egyenlőre lehet látni.
2: Ürge Fors, az ilyenának köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Most pedig jön az Aktuálsz, Lozsánszky Ferenccel, szervusz Ferikik, jönnek hozzád, miről beszélgettek.
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, jön Ónodi Molnár Dóra, Baka F. Zoltán és Latman Tamás, 16 év után első alkalommal nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter miniszterelnök képviselte hazánkat ez az Európai Tanács ülésén. Erről fogunk beszélgetni, aztán arról, hogy mégsem tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás beadványát, Magyar Péter szerint Súlyog felcsúti öngólt lőtt, aztán Kecskemét városa visszavonja Matolcsy György díszpolgári címét. Az ügy előzménye, hogy a város egyeteme 100 milliárd forintos vagyonvesztést szenvedett el, mert úgy döntöttek, hogy az államtól kapott pénzt nem az egyetem fejlesztésére fordítják, hanem kölcsönzik az egyik MNB alapítványnak, illetve az alapítványok vagyonkezelőjének. A történet érdekessége, hogy az egyetemi alapítvány felügyelőbizottságában ott ül a város polgármester asszonya, az ő férje az alapítvány elnöke, és nem fogják kitalálni, a férfi másodunoka testvére Matolcsy György. Szerintem hát Móricz Zsigmond sem szomorkodna, ha ezt megérhette volna. És végül a negyedik téma, hogy Orbán Viktor szerint ellenzékben könnyebb jó válaszokat adni a korrupciós vádakra. Ezt nem értem teljesen, de majd vendégeinktől megpróbálom megtudni, hogy mit jelenthet ez.
2: Feri, köszönjük szépen, sok sikert kívánok mindenneket, önöknek pedig jó hétvégét, köszönöm az egész heti figyelmüket, hétfőn Egon várja majd önöket, viszontlátásra.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Laponyi Zsolt volt, rendőrőrmesterrel folytatjuk a Start műsorát. Tudják, ő volt az, aki a rendőrség arca volt, aztán a KDNP arca is lehetett volna, hogyha nem tiltakozik ellene. Ebből lett az összes Kalamajka. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Örülök, hogy itt van. És bár a mi témánk az az, hogy a teket megszüntetik és újraalakítják, és lesz majd egy új tek, és hogy erről beszéljünk, de még mielőtt ezt elkezdjük, mi van most önnel?
2: Pont a tegnapi napon dr. Sziklay Tamás és dr. Trand Dániel ügyvédurak átvették a rendőrség álláspontját, mi szerint nem igazán fogadták el az én leszerelésemet és annak megnevezett körülményeit. Ennek értelmében majd 1 millió forintot még követelne tőlem a magyar rendőrség jelenleg. Nyilvánvalóan mi ezzel nem értünk egyet, 7 oldalban egyébként több ponton át részleteztük, hogy mi a leszerelésnek az oka, mi az azonnali hatályú leszerelésnek vagy lemondásnak az oka. Hát most úgy néz ki, hogy majd a bíróság fog ebben dönteni.
1: Hát ez egy hosszú procedúra lesz.
2: Bízom benne, hogy rövid procedúra lesz.
1: Hát ha bíróságra megy el.
2: De akár még egy hosszú procedúrának is elébe nézhetünk.
1: És akkor most minden foglalkozik?
2: Jelenleg munkakereső vagyok, munkakeresési járadékkal, 3 hónapig rendelkezhetek. Én ezt megigényeltem, úgy gondoltam, hogy jobb helyen van nálam, mint az államkasszába. Igazából jelenleg ennyi. Van egy strandkézilabda egyesületem, én most a strandkézilabdával a nyár folyamán.
1: Hát igyekszem, az menő. Az
2: igyekszem foglalkozni, így van. A csapatunkkal hétvégéről hétvégére jövünk, megyünk, és megmérettetjük magunkat a tornákon.
1: Miért nem megy vissza a rendőrségre, miatt a jogi ügy miatt? Hát ugye a korábbi vezetőit eltávolították, tehát ha úgy tetszik, szabad a pálya.
2: Igen, a korábbi közvetlen vezetőm ugye viszonylag nagyon gyorsan az én leszerelésemet követően ők is elhagyták a rendőri pályát. A felső vezetőim ugye a kormányváltást követően hagyták el, vagy hagyatták el velük, ez most nézőpont kérdése, a pályát. Én azt mondtam, amikor leszereltem, vagyis így az év elején, hogy legalább egy évig nem biztos, hogy vissza kéne nekem menjek a rendőrségre, már bár a vezetők valóban lecserélődtek, nem biztos, hogy a struktúrák vagy a hozzáállás az egyből meg fog tudni változni. Illetve nyilván, ha vissza is megyek, akkor szeretnék tiszta lappal visszamenni, ami azt jelenti, hogy lezáródik ez a herce-hurca, ami most körülöttem.
1: Ez az 1 millió forint, akkor hadd utaljak még erre vissza, ez a fegyverpénzből származó összeg?
2: Nem, a rendőrség ekkora összegben állapította meg az én leszerelésemnek a tekintettel arra, hogy nem töltöttem ki a lemondási időszakomat, ők úgy ítélték meg, hogy akkor ez a 949 ezer forint, ami így pontosan számszerűsítve ez az összeg, amit nekem vissza kéne fizessek. Mert hogy én ezzel megkárosítottam a rendőrséget, hogy én nem töltöttem le azt az X idejű kötelezettségemet az ő szempontjukból.
1: Hát ezzel szemben lehet leállítani azt, amiért leszerelt.
2: Hát pontosan az azonnali hatályú. Az azonnali
1: is hatályú, van egy értéke, hogy egy ember arcát mire használják.
2: Az azonnali hatályú leszerelésnek vagy lemondásnak ugye pont az a lényege, hogy ezt csak akkor lehet beadni, hogyha én engem valamilyen jogsérelem ért. Mi ezt több oldalba, 7 pontba szedve megindokoltuk, próbáltuk alátámasztani, alá is tudjuk támasztani egyébként, de amikor behívott ott a 3. kerületi kapitány, illetve az osztályvezető, akkor igazából elmondták, hogy őket nem érdekli ez a bizonyíték, ők nem fogják megváltoztatni az álláspontjukat, és amúgy is már csak 2 napjuk van a rendőrségnél, ez majd legyen a következő időszak, vagy a következő vezetőnek a probléma.
1: Na hát ez jön most. Viszont új országos rendőrfőkapitány, új budapesti, megszűnik a TEK, de azt is megígérték, hogy majd lesz egy másik, amelyik másképp működik, menő egyenruhával, gondolom ez a legkevésbé fontos. Mit gondol a változásokról?
2: Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Nyilván a TEK esetében azt látni kell, hogy ez egy eléggé bizalmi munkacsoport volt, egy nagyon bizalmi vezetővel, ugye a Hajdú János tábornok úr vezetésével pont 16 éve, amikor ugye a NER-nek az utolsó 16 éve létrejött, akkor lett létrehozva, sokan hívták ugye magánhadseregnek, és minden egyéb ilyen
1: magán.
2: Én úgy gondolom, hogy ha 16 év alatt senki nem volt, aki le tudná váltani akár a Hajdú János tábornok urat, akár a TEK felső vezetését, akkor lehet, hogy ez tényleg egy bizalmi pozíció, ami viszont elgondolkodható abból a szempontból, hogy ha a rendőrségnél, vagy a rendőrség körüli munkacsoportoknál bizalmi pozíciók vannak, és esetlegesen a lojalitás számít, akkor az biztos, hogy 100%-ig szakmai alapon megye, vagy esetleg más jellegű úton, módon jönnek a döntéshozatalok.
1: A rendőrségen belül hogy vélekedtek a tekről?
2: Nagyon elzárkózott, szóval az alapból zárt rendőrségen belül is egy nagyon elzárkózott csoport volt. Nyilván
1: az a tekbe bejutni menő volt?
2: Szerintem a tekbe bejutni, aki ambiciózus volt, végrehajtó állományként menő volt. Nyilván az, hogy a tek vezetésében mi ment, arról szerintem halandó embernek tudása nem volt. De nyilvánvalóan sokaknak ugye a gyerekkori álmuk az, hogy rendőrök lehessenek, vagy tűzoltók lehessenek, és nagyon sok olyan frissen felszerelt rendőr van, akinek meg a rendőri gyermekkori álma úgy mond az, hogy ő tekes lehessen, és a terrorelhárítási központnál a legmagasabb szinteken tudjon dolgozni.
1: Az a rendőri munka csúcsa?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a végrehajtó állomány keretein belül igen. Szóval azért nyilván nekik van a legfejlettebb technikájuk, a legfejlettebb eszközparkuk, legfejlettebb gépjárműparkuk, legfejlettebb képzéseket kapják meg. Én azt hozzáteszem, hogy lehet mondani jót rosszat a tekre, vagy a tek vezetőségére. Az ottani végrehajtó állomány munkája és az ottani végrehajtó állománynak a szakmai tudása úgy gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, és szerintem Európa szinten, vagy világszinten is egyébként kiemelkedő az a szakmai teljesítmény, amit ők nyújtanak.
1: Láthatóan a rendőrségnek egy újragondolása, egy újraszervezése történik most. Gondolom, hogy az új kinevezettek is egyebek között ezt a feladatot kapták. Igazából milyen strukturális gondokat lát? Most már egy kicsit két lábbal kijebb is.
2: Rengeteg probléma van, és sokan ugye Pósvai Gábor belügyminiszter urat hát nem is tudom, ekészték, hogy úristen, hát ő soha nem dolgozott a belügyminisztérium kötelékébe, soha nem volt hivatásos, a sportvilágából jött, ugye a sportszergyártó cégnél volt felső vezető.
1: Sok esetben a belügyminiszterrel, meg a honvédelmi miniszterrel szemben pont ez a civil mi volt az, ami hívószó a világban. Hogy ne katona,
2: igen,
1: ne
2: és én pont ugyanezt gondolom, hogy az elején én is morfondíroztam ezen, hogy mi itt a jó döntés, vagy mi lehet a döntés hátterében. Én azt gondolom, hogy végre nem egy aranyvállapos került oda a belügyminisztérium élére, ami azt jelentheti, hogy egy jó strukturális újraszerveződéssel és gondolkodással olyan jellegű külső szempontú változások jöhetnek el, ami a rendőrség állománya nagyon meg tud majd hálálni. Tekintettel arra, hogy nem egy olyan személy ül ott, aki az elmúlt 10-15-20 évben ebben a rendszerben szocializálódott, és ez a gondolkodás az, ami a mindennapjait átszőtte. Én úgy gondolom, hogy a belügyminiszter úrnak nem feltétlen kell a legjobb rendőrnek lenni, vagy a legjobb katasztrófavédőnek, vagy a belügyminisztérium bármelyik szakágában nem a legjobbnak kell lennie, hanem akár csak akkor a sportvirágához vissza csattolva egy nagyon jó menedzsernek kell lennie, aki a legjobb személyeket, a legjobb rendőröket, a legjobb tűzoltókat, a belügyminisztérium, a legjobb BV-seket maga köré gyűjti, vezetői pozícióba, szakmai szemmel vezetői pozícióba helyezi őket, és rájuk bízza majd a szakmai munkát, ő pedig menedzseli ezt az egészet.
1: Miért nincs elég rendőr? Ön meg tudná mondani, hogy mitől lesz több rendőr?
2: Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi fizetés, mint olyan, az borzasztó kevés. Én értem, hogy hivatástudat. Én is megkaptam egyébként, hogy miért kérem beírni a túlóráimat, hiszen mérlem hivatástudatból és hazaszeretetből dolgozom. Én ezt mind megértem, és mind nagyon szép, nagyon jó. De az, hogy egy fejben és lélekben és fizikailag is mindenhogy talpra esett rendőr vegye fel a szolgálatot és adja le a szolgálatot, tudja elvégezni mindezt biztonságban, ahhoz az kell, hogy legyen egy normális egzisztenciális háttere, egy normális szociális háttere, és úgy menjen be dolgozni minden nap, hogy nem azon kell majd aggódnia, hogy éppen majd a ledolgozott munkaideje után mikor tud végre túlórát vállalni, vagy túlszolgálatot vállalni.
1: Csak a pénz?
2: Nem csak a pénz, nyilvánvalóan a munkakörnyezet.
1: Nem becsültem le, mert ez fontos.
2: Nem, hát én úgy gondolom, hogy a mai világban az, hogy valaki 318 ezer forint alapbérére elmegy, és tényleg mocsokban, vérben, sárban, traumákat látva a testét, lelkét rombolva végzi a mindennapjait. Mindezt egy olyan munkakörnyezetben, ami nem egy hálás munkakörnyezet, mert örülünk, hogyha van WC papír egy kapitányságon, vagy gumikesztyű éppen, amikor a véres vagy testnedvel szennyezett, vagy egyéb más mindennel szennyezett emberhez hozzányúlunk egy kapitányságon belül, vagy az, hogy a gépjármű parkunk tényleg elhanyagolt, az, hogy nincsen kék lámpa egy rendőrautón, és az rá a válasz, hogy hát akkor közlekedjünk anélkül. Az, hogy tényleg 20. századi felfogás, 20. századi géppark, informatikai struktúra van, úgy gondolom, hogy mind ez olyan dolog, ami nagyon-nagyon megnehezíti a mindennapokat. És akkor arról az adminisztrációs teherről ne is beszéljünk, ami egy akárcsak tényleg egy idézős talpoló járőrnek a mindennapjait körbefonja. Az, hogy a robotzsarú rendszere néha 30 perc alatt tölt be, és akkor még egy percet nem dolgozott a rendőr. Szóval ez mind olyan probléma, és egyébként visszatérve a legelső mondatára, hogy az egyenruha mint probléma, de hogy biztos nem ez a legnagyobb probléma. Valahol de egyébként. Szóval az, hogy nem egy komfortos, nem egy a feladatát ellátó egyenruházata van jelenleg a rendőröknek, és bármelyik szomszédos ország, vagy európai ország rendőre mellé odállunk, és kicsit úgy nézünk ki inkább, mint ilyen pizsamások, vagy vízvezetékszerelők, szerintem ez se nem tekintélyt parancsoló, se nem egyébként szakmailag megfelelő. Arról nem is beszélve, hogy a védelmi funkcióját sem látja el sokszor.
1: Hú, lenne mit mondani, ha megkérdezni a belügyminiszter, hát majd meglátjuk, hogy valaha megkérdezi-e. Visszamegy rendőrnek?
2: Szeretném letisztázni ezt a jogi procedúrát, de én ezt már múltkor is lenyilatkoztam, vagyis egy újságnak elmondtam, hogyha én azt látom, hogy a rendőrség és legfőképpen a végrehajtó állománynak a hasznára tudok válni, legyen ez akár rendőrség, legyen ez akár belügyminisztérium, és esetlegesen mondjuk a probléma térképezésre vagy a transzparenciára tudok megoldást nyújtani, vagy ahhoz hozzá tudom segíteni a magyar rendőrséget vagy a magyar belügyminisztériumot, akkor nagyon szívesen.
1: Laponyi Zsolt, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Altéri Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak önted.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Graham got me faking. I filter the pain and cover the shame with a picture I'm painting. Do I measure up or tell me is there something that I'm missing? I'm losing this fight, I can't get it right. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Ingesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Magyar Péter javaslatára került ki az ukrán uniós csatlakozás gyorsításáról szóló rész az EU csúcs záró dokumentumából. A köztársasági elnök intézmény védelme érdekében Súlyog Tamásnak le kellene mondania, mondja Bak András. Bár most kivezetik a védett üzemanyagárat, a szabályozás értelmében Kapitány István bármikor visszahozhatja azt. Magyar Péter javaslatára került ki az EU csúcs záró dokumentumából az ukrán uniós csatlakozásról szóló kitétel. A híradónak nyilatkozó külpolitikai szakértő előrelépésként értékelte a záró dokumentumot, amit mind a 27 tagállam elfogadott. A magyar kormányfő az ülésen az illegális migrációval kapcsolatos szabályok szigorítása mellett foglalt állást.
2: Nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül.
3: Így fogalmazott Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcs előtt Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. A miniszterelnök szerint nagyon széttartóak az álláspontok a tagállamok között, és vannak, akik ugyanazt mondják, mint a Tisza kormány.
2: Nem lehet kétfajta csatlakozási eljárás, nem teheti meg ezt az unió a nyugat-balkáni országokkal, akik már évek óta, hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy megnyissanak fejezeteket, hogy lezárjanak fejezeteket, hogy őket megkerülve egy másfajta csatlakozási bővítési folyamatban részesít más tagállamokat.
3: A tanácsteremben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, puszival fogadta Magyar Pétert, aki először vett részt kormányfőként az EU csúcson. Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel is találkozott. A brüsszeli csúcs találkozón az ukrán elnök arról beszélt az állam és kormányfőknek, hogy fel kell gyorsítani Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatát, mivel az ország ezért a lehető legnagyobb árat fizette, számolt be a Euronews. Az EU csúcs záró dokumentumában azonban az utolsó pillanatban, pont Magyar Péter javaslatára végül kikerült Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsításával kapcsolatos kitétel. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A külpolitikai szakértő szerint előrelépés, hogy a záró dokumentumot mind a 27 tagállam egységesen elfogadta.
4: Mindenképpen nagy előrelépés, hogy 2 év óta először tudtak elfogadni Ukrajnával kapcsolatban egy közös álláspontot. Idáig mindig 26-ok álláspontja volt, és volt egy ország, amelyik ellenezte. Ez ugye a magyar kormány volt. Most ez már nincs így, ezt ünnepelték Brüsszelben, hogy végre Ukrajnáról egy közös álláspont van.
3: Magyar Péter az uniós csúcson a bevándorlókkal kapcsolatban is határozott álláspontot képviselt.
2: Azt tudom mondani továbbra is, hogy ellentétben az előző kormánnyal, amely az illegális migráció elleni küzdelemről hazudott és közben Vitnyéden migránstábort tervezett, sőt fizetett közpénzből, mi nem fogjuk engedni, hogy Magyarországra illegális migránsok jöjjenek.
3: Magyar az ülésen az illegális migrációval kapcsolatos szabályok szigorítása mellett foglalt állást, ahogy előtte többen is tették. A kormányfő saját beszámolója szerint a felszólalását a vezetők szokatlanul nagy tapssal fogadták. A Magyar Helsinki Bizottság szerint a jelenleg érvényes magyar migrációs és menekültügyi jogszabály mélységesen ellentétes az uniós joggal.
5: Pont most fogadta el az Európai Parlament is a visszatérés és a kitoloncolásnak a szabályairól szóló, még hiányzó jogszabályt, ami ennek a csomagnak a része, amely kifejezetten szigorú és a mostaninál szigorúbb szabályokat léptet majd életbe ezen a téren is.
3: A szakértő hangsúlyozta, Magyarországnak is alkalmaznia kell az uniós jogot, ami az előzőekhez képest sokkal szigorúbban szabályozza a menekültügyi és migrációs kérdéseket.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni, az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárást jelentette be rendkívüli brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. A kormányfő elmondása szerint külön tárgyalt az osztrák kancellárral, akinek jelezte, nem látja, hogy az osztrák fél megfelelő gyorsasággal vizsgálja az aszbeszt ügyet, de jövő héten várhatóak bejelentések. Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett Magyar Péter, és megállapodtak abban, hogy megoldást kell találni a Beneš dekrétumok ügyére. A miniszterelnök kitért az unióval fennálló vitákra is.
6: Amit említettem, ez az 1 millió eurós büntetés, azt gondolom a napi 1 milliós büntetés azt meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
1: Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott az első uniós csúcson, amin részt vett, állítja Bóka János. A fideszes politikus szerint az előző kormány a társadalom jelentős részét képviselve utasította el Ukrajna uniós csatlakozását, Magyar Péter azonban most ehhez hozzájárult. A képviselő hangsúlyozta, az előző kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót foglalt el, Magyar Péter viszont az EU-val összhangban Ukrajna oldalára állt, így a konfliktus résztvevőjévé válva nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal. Bóka azt is szóvá tette, hogy míg az előző kabinet az uniós költségvetési vitákban kritizálta az uniós források politikai nyomás gyakorló eszközé formálását, Magyar Péter ezt nem tette meg, amellyel lemondott legalább 2 milliárd euróról. Új bot kerülhet a küllők közé Brüsszelben, ahol Orbán Viktor bukása után már nem Magyarország, hanem Bulgária fenyeget vétóval. A májusban hivatalba lépett bolgár kormányfő Rumen Radev szerint az Oroszország elleni szankciók ártanak a bolgár gazdaságnak. Emellett azzal sem értenek egyet, hogy az új szankciós listára egy orosz püspök neve is felkerült.
7: Bár Putyin őrült, Ukrajna hajlandó tárgyalni vele, de Európának nagyobb sebességbe kell kapcsolnia, és el kell köteleznie magát az oroszok elleni szankciók és Ukrajna támogatása mellett. Ezt nyilatkozta Volodymyr Zelenszkij ukránának egy hivatala által közzétett hangfelvételem. Zelenszkij Brüsszelben találkozott az Európai Bizottság, a tanács és a tagállamok vezetőivel. Védelmi minisztere szerint a NATO szövetségesek 1 milliárd dollárnyi új katonai támogatást ígértek Kijevnek. Az EU 21. szankciós csomagját viszont Bulgária megvétózná. Korábban is világossá tettük, hogy nem támogatunk olyan szankciókat, amelyek ártanak a bolgár gazdaságnak. Itt utalhatok a Lukoyét érintő kockázatokra, de a fővárosi metró alkatrész ellátására is, mondta a bolgár kormányfő. Az éjszakában nyúló csütörtöki tárgyalás után a résztvevők a találkozó második napján egyebek mellett a 2028 és 2034 közti költségvetésről is vitáztak. A bizottság javaslata szerint ez 2000 milliárd eurós lenne. Németország ezt sokalja, az újabb hitelfelvételt pedig ellenzi. Ahogy többször mondtam, a jelenlegi javaslat abszolút mértékét tekintve túlságosan magas. új javaslatot kell az asztalra tenni. Ezt követően pedig meg kell vitatnunk a bevételek és a kiadások szerkezetét, mondta Merz német kancellár. Napirenden maradt az Európai Unió és Oroszország kapcsolatának kérdése is. Lettország miniszterelnöke azt mondta, nincs értelme diplomáciai csatornákat fenntartani, ha a tárgyalásoknak nincs alapja és célja, Oroszország pedig nem hajlandó tárgyalni. A Kreml szóvivője viszont azt közölte, hogy Moszkva hajlandó a párbeszédre Európával, de nem fogad el ultimátumokat. Dmitrij Peszkov szerint ez viszont olyan európai vezetőkre van szükség, akik valódi párbeszédet akarnak és nem akarják meggyengíteni Oroszországot.
1: Mégsem tárgyalja Súlyog Tamás beadványát az Alkotmánybíróság, miután 7 alkotmánybíró úgy határozott, nem kíván részt venni a döntéshozatalban. A köztársasági elnök kifogása annak szólt, hogy szerinte a tiszás parlamenti többség személyre szabottan készül törvényeket hozni. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint az országgyűlés az államfő elmozdításához szükséges jogszabályi okok kiszélesítésének módszerét választja majd.
8: Meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy 4 szem közt üljünk le.
9: Ezt még múlt héten mondta az egyenes beszédben a miniszterelnök, miután Súlyog Tamás bejelentette. Nem mond le államfői posztjáról. A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kiderült. Még nincs időpont a találkozóra, a kormánynak viszont lesz megoldás a Súlyog Tamás eltávolítására.
10: Ahogy Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, vagy nem olyan régen bejelentette, hivatalosan még nem tárgyalt ezt az ügyet a kormány, de készülőben van a javaslat.
9: Baka Andrást a Fidesz személyre szabott jogalkotás útján távolította el 2011-ben a legfelsőbb bíróság elnöki székéből. A korábbi elnök a csütörtöki egyenes beszédben kijelentette. Az államfői funkció megítélése mélyponton van.
11: Ez intézmény védelme érdekében nagyon fontosnak tartom, és nagyon ajánlanám Súlyog Tamásnak, hogy mondjon le. Ő viszont már nem helyezkedett arra az álláspontra, hogy ő az állam működése, törvényesség, vagy alkotmányossága felett. Ez a hajó már elment.
9: Stánic Péter alkotmányjogász Híradónknak azt mondta, a legvalószínűbb, hogy az országgyűlés bővíteni fogja az államfő elmozdításához szükséges okokat. A szakember úgy véli, szükség van a jogállamiság helyreállítására.
12: Létezik az úgynevezett önvédő jogállam fogalma, ami pont arra vonatkozik, hogy hogyan lehet helyreállítani a jogállamiságot olyan esetben, amikor pont egyébként az a jogállami garanciák ennek akadályául szolgálnak. A mandátum védelem egy nagyon fontos szempont, alkotmányjogi elv.
9: Vagyis az, hogy a köztársasági elnök mandátuma nem kormányzati ciklusokhoz van kötve, magyarázta Stánic Péter.
12: Ha a mandátumvédelemhez nagyon formálisan ragaszkodunk, ez el tud jutni egy olyan helyzetre, amikor pont a mandátum védelem elve lesz, ami a jogállami helyreállítást megakadályozza.
9: Somogyi Zoltán szerint Magyar Péternek óriási támogatottsága miatt kevés félnivalója van.
13: Ez a támogatói többség azt inkább akkor fogja elveszíteni, hogyha szerintem jelen pillanatban, jelen hangulat alapján, hogyha nem cselekszik az előző rendszernek a politikai felelősségével szemben, és nem lép fel bizonyos szereplőkkel szemben az igazságszolgáltatás a büntetőjog eszközeivel.
9: Súlyog Tamás a múlt héten az Alkotmánybírósághoz fordult. Azt kérte, mondják ki, az alaptörvényt nem módosíthatja úgy az országgyűlés, hogy általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzeteket rendezzen. Az eredeti tervek szerint az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna az államfő beadványát. Ez azonban nem fog megtörténni, mert Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet az Alkotmánybíróság ülésének napirendjéről. Az ügy előzménye, hogy Polt Péter döntése előtt a 15 fős testületből 7 alkotmánybíró kizáratta magát a beadvány tárgyalásából.
14: Bemutatta felcsúti módon, hogy hogyan kell öngolt lőni.
9: Magyar Péter péntek délutáni brüsszeli sajtótájékoztatóján kitért Súlyog Tamásra is. Szerinte a köztársasági elnök közjogi válsághelyzetet idézett elő.
14: Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek.
9: Egy ekkora pofon után Súlyog Tamásnak Magyar Péter szerint még ma le kell mondania.
1: Súlyog Tamás aláírta a 16. alaptörvénymódosítást, amely a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is tartalmazza. Az államfő kommentárt is fűzött a miniszterelnöki mandátumot 2 ciklusban maximáló szabályhoz. Szerinte a választott szabályozási megoldás Európa, sőt világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető. Hozzátette, a parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a kormány megbízatása az országgyűlés bizalmának függvénye, amely a kormány országgyűlés irányába fennálló felelősség ügyével párosul. A köztársasági elnök hangsúlyozta, mivel az országgyűlésnek ellenőrző funkciója van, ezért a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozás semmilyen európai parlamenti demokráciában nem tartották szükségesnek. Súlyog Tamás ugyanakkor azt elismeri, hogy a közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Felülvizsgálja a kormány a dohánykoncessziókat. Vitézi Dávid elmondása szerint a cél a verseny nélkül megszerzett kizárólagos jogok általi meggazdagodás, vagy tovább gazdagodás elkerülése. Ligeti Miklós szerint elkerülhetetlen, hogy a kormány felülvizsgálja a dohányáruk kereskedelmét, amely úgy véli a Fidesz ős bűne volt.
15: Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el a dohánykoncesszióval kapcsolatos minden szerződésnek, szerződéses jogviszonynak és egyáltalán a teljes szabályozási környezetnek.
16: 2013-ban hozta létre az Orbán kormány a nemzeti dohányboltok rendszerét, amelyek kizárólagos joggal rendelkeznek a dohánytermékek értékesítésére. A különböző termékeket pedig csak egy bizonyos Hódmezővásárhelyi Lázár János ismerőséhez köthető cég szállítja a dohányboltoknak, amivel tavaly több mint 1100 milliárd forintos forgalmat generált.
15: Az egész trafikkoncessziós kérdést is át kell világítanunk, több mint 5700, majdnem 5800 dohányboltra van jelenleg koncessziós szerződése a magyar államnak. Nyilván ebben változatos szereplők vannak, ahol tényleg családok, kisvállalkozók működtetik ezeket, van, ahol azért akár még politikailag jól ismert szereplőkhöz is föl lehet a szálakat fejteni.
16: A miniszter kiemelte, szeretnék elkerülni, hogy olyanok gazdagodjanak a dohányboltokon, akik nem megfelelő versenyben szereztek kizárólagos jogokat. Az ismert tulajdonosok között van például Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, akinek két dohányboltja több mint 500 milliárd forintos bevétellel zárta a 2025-ös évet. Kerestük a politikust, nem kívánt nyilatkozni, de az új kormánynak jó munkát és sok sikert kívánt. A Trafik Mutyi ügyet Hatházi Ákos robbantotta ki, aki éppen az eset miatt lépett ki a Fideszből. A volt országgyűlési képviselő tavalyi tüntetésén is beszélt arról, hogyan osztották ki a dohányboltok koncessziós jogát a Fideszhez közel állóknak. Mint mondta, az egyik frakcióülésen az akkori szekszárdi fideszes polgármester elővette egy listát azokról, akik szerettek volna dohányboltot a városban.
17: Ezen végigment és azt mondta, hogy azért van erre szükség, hogy nehogy véletlenül valaki embere, úgymond, tehát hogy nehogy valaki olyan ne kapjon dohányboltot, aki fideszes. Végigment, egyébként utólag tudtuk, hogy már végre megvolt, hogy kiknek fogja adni.
16: A Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Fidesz egyik ősbűnének nevezte az esetet.
18: A NER kitalálta, hogy a nyilván biztos megélhetést és stabil jövedelmet eredményező trafikjogokat elvonja az addig jogosultaktól, megfosztja őket a tulajdonoktól és a vállalkozásuk szabadságától, és egy teljességgel átláthatatlan, sok elemében megkérdőjelezhető eljárásban szétosztja többnyire a tűzhöz közel álló politikai háttérrel rendelkező bekötött haveroknak a nemzeti dohányboltnak átnevezett koncessziós értékesítési jogot.
16: A kormány még nem közölte, hogyan alakítják át a dohányáruk kereskedelmét, felszámolják-e a teljes koncessziós rendszert, vagy csupán újraosztják a jogokat. Ligeti Miklós ugyanakkor hangsúlyozta, 13 éve lépett életbe az új rendszer, így nem biztos, hogy akik sérelmet szenvedtek, el tudják fogadni a jóvátételt. A századvég politikai elemzési igazgatója szerint a NER a dohányboltok létrehozásától a nemzeti középosztály kialakulását várta. Hozzátette, szimbolikus témáról van szó.
19: Az egész országban jelen van, és hogy a dohányzás által rengeteg embert érint, tehát biztos, hogyha itt változás következik be, akkor ezt az egész országban fogják látni. Illetve van egy másik része is, ugye hát a Tisza látványosan le akarja bontani a nemzeti együttműködés rendszerét.
16: A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, a dohányboltok működésének reformja létkérdés.
20: Asztalra tenni gesztusértékű, nagyon fontos, és valamilyen módon itt rendet teremteni, akár úgy, hogy újból legyenek a falvakban ne csak trafikok, hanem mások is. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések, és ezekkel foglalkozni nem egyszerűen egy gesztus kérdése, hanem ennél többről van szó, lehet-e életet lehelni a helyi szolgáltatásokban, kereskedelemben.
16: Ha visszaállna a 2013 előtti rendszer, akkor talán több olyan hely lehetne a falvakban, ahová érdemes betérni, tette hozzá Horn Gábor.
1: Jövő héten tárgyalhatja, sőt el is fogadhatja az országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés törvényi felhatalmazást ad Kapitány Istvánnak arra, hogyha a piac változik, rendeletben állapítsa meg a benzin és gázolaj hatósági árát. Emellett ő dönthet majd a hatósági áras üzemanyagok köréről is. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az államnak elsősorban az adóterhek csökkentésével kellene beavatkozni az üzemanyagárak alakulásába.
0: A magyar emberek energiaellátása biztonságban van, és biztonságban is marad. Célunk változatlan. A lehető legolcsóbb, legkockázatmentesebb és legbiztonságosabb energia biztosítása minden magyar család és vállalkozás számára.
21: A kormány új szabályozással készül az üzemanyagok védett árának kivezetésére. Az erről szóló javaslat már az országgyűlés elé került, és akár a jövő héten döntés is születhet róla. A tervezet szerint a jövőben a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben határozhatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten akár 10-15 forinttal is a védett ár alá csökkenhetnek az üzemanyagárak, miközben a kormány fenntartja a korábban bevezetett jövedéki adó csökkentését. Az energiastratéga szerint ez továbbra is állami beavatkozást jelent a piacon.
22: Ez még fönnmarad. Tehát továbbra is csökkentett jövedéki árak vannak, tehát nem teljesen a piac alapján állnak helyre a korábban megszokott alacsony árak, hanem azért ebben még továbbra is egy jelentős állami beavatkozás, egy állami támogatás áll fönn, és ezt előbb-utóbb azért ki kell majd vezetni, hiszen a költségvetésben nagyon kellenének a bevételek.
21: Ugyanakkor nem csak a jövedéki adó marad alacsonyabb szinten, hanem a MOL sem változtat a csökkentett árésen.
23: A kijelentés az én véleményem szerint arra vonatkozhat, hogy a legnagyobb piaci szereplő, a legnagyobb nagykereskedő, a MOL tudja azt vállalni a jelenlegi piaci feltételek mellett, tehát a kőolaj világpiaci ára kedvező változását követve, illetve nézve azt, hogy a forint mennyire erős mind a dollárra, mind az euróval szemben, hogy ezeket az üzemanyagokat a töltőállomásokon a korábban meghatározott védett áras szint alatti áron tudják értékesíteni.
21: A most benyújtott Kapitány István által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Az előterjesztés ugyanakkor arra is lehetőséget adna, hogy rendkívüli helyzetben a miniszter ismét rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Emellett átmeneti szabályként vezethetné be, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron lehessen értékesíteni. A Független Benzinkutak Szövetsége viszont azt mondja, az államnak elsősorban az adóterhek csökkentésével kellene beavatkoznia az üzemanyagárak alakulásába.
24: Én azt gondolom, hogy a magyar államnak van jelentős tartaléka áfába, jövedéki adóba, hogy csökkentse az árakat, és nem a piaci szereplőkön kellene azt a minimális profitot, amit esetleg meg egyáltalán a fennmaradásukért keletkezett jövedelmet elvonni, hanem a magyar államnak saját magára kellene tekintenie és csökkenteni a profitérségét és az adóterhet az üzemanyag árakon. És így lehetne stabilizálni és az árakba beavatkozni. Ez lenne a piac konform.
21: Szakértők szerint a javaslat a piac számára kettős üzenetet hordoz. Miközben a kormány most visszavonul a közvetlen árszabályozástól, a tervezet lehetőséget ad arra is, hogy szükség esetén újra beavatkozzon a piac működésébe. Ez pedig a piaci szereplőkre és a beruházásokra is hatással lehet.
25: Ha fennáll egy lehetőség, hogy egy geopolitikai sok vagy inflációs sok, ami miatt ismét életbe lép az árszabályozás, akkor a jövőbeli profitok azok bizonytalannabbá válnak, és egy óvatosabb beruházási magatartást vehetnek föl a piaci szereplők.
21: A szakértők úgy látják, rövid távon nem várható az élelmiszerek drágulása. Hosszabb távon azonban a magasabb üzemanyagárak idővel a termelés és a szállítás költségeiben is megjelenhetnek, ami más termékek árát is befolyásolhatja.
1: Lefújták az amerikaiak és irániak közti tárgyalásokat Svájcban, miután csütörtök éjjel kiújultak a harcok a Hezbollah és Izrael között. Washington és Teherán a napokban állapodott meg, hogy 60 nappal meghosszabbítják az iráni tűzszünetet, amely kiterjedne Libanonra is, onnan viszont pont az Iránból támogatott Hezbollah támadja Izraelt. A két fél közt végül délután tűzszünet lépett életbe.
2: Kiújultak a harcok Libanon déli részén, miután a Hezbollah csütörtök éjjel támadást indított izraeli katonák ellen, akik közül négyen életüket vesztették. Válaszul a hadsereg terrorista célpontokra mért csapásokat, amelyekben legalább 16 ember meghalt és többen megsérültek. Később viszont Izrael megerősítette, hogy tűzszünetet kötött a Hezbollah-hal. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4-kor lépett életbe. Sok izraeli attól tart, hogy a terroristák újra megsértik a tűzszünetet, amelyet Washington és Teherán megállapodása írt elő. Nem tetszik ez a megállapodás, mert nem nekünk, hanem Iránnak kedvez. Aggódunk, hogy újabb háború törhet ki. A Hezbollah nem akarja befejezni a harcokat, továbbra is a megsemmisítésünkre törekszik, mondta egy libanoni határnál élő izraeli nő. Trump amerikai és Peszeskián iráni elnök a napokban írta le szándéknyilatkozatot az iráni tűzszünet 60 nappal történő meghosszabbításáról. Ennek értelmében Irán megnyitja a Hormuzi szorost, cserébe pedig feloldják a kikötőinek amerikai blokkádját. Akár csak az olaj exportja elleni szankciókat. A 60 nap alatt pedig tárgyalást folytatnának az ország dúsított uránkészletéről és az urándúsítás további feltételeiről. Az Európai Unió külügyi főképviselője szerint még nem adottak a feltételek az Irán elleni szankciók feloldásához. Iránnal szemben nem csak az atomprogramja, de az emberi jogok megsértése miatt is szankciók vannak érvényben. Az ottani emberi jogi helyzet rosszabb, mint valaha. Szankciók vannak érvényben a hajózás korlátozása miatt is, mondta Kaya Kallas. A történtek után Washington jelezte, hogy J.D. Vance alelnök mégsem utazik Svájcba, ahol most kezdett volna tárgyalni az irániakkal. A találkozónak otthont adó Obbürgenben minden esetre érvényben maradtak a rendkívüli biztonsági intézkedések. Közben a Hormuzi szoroson megindult az olajszállítás, amely sokak szerint továbbra is bizonytalan, akár csak a tűzszünet és az amerikai-iráni tárgyalások jövője. Irak például arra készül, hogy ezentúl inkább Szíria kikötőin keresztül exportáljon nyers olajat.
1: A vízdíjrendszer átalakítását javasolja a főváros a kormánynak, mivel a vízközműhálózat állapota folyamatosan romlik, a jelenlegi 2013-as árszinten befagyasztott díjak pedig nem fedezik a szükséges fejlesztéseket. Budapest nagyobb önkormányzati mozgásteret és egy sávos, ingyenes mennyiség feletti tarifarendszert szorgalmaz, amely egyszerre biztosítaná a fenntarthatóságot és a rászorulók védelmét, elkerülve ezzel az általános díjemelést.
3: Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért.
4: Karácsony Gergely szerint a hőség és a klímaváltozás miatt a víz szerepe felértékelődött, ezért a jelenlegi vízgazdálkodási rendszer reformra szorul. A főpolgármester úgy látja, a legnagyobb gond a vízközműhálózat katasztrofális állapota. A 2013-ban befagyasztott vízdíjak miatt a szolgáltatók bevételei nem tudtak lépést tartani a növekvő költségekkel, így egyre nehezebb a szükséges fejlesztések finanszírozása. A főváros vízt adná az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát.
3: Lássuk, igazságosság szempontjából is tartalatlan az a helyzet, amiben vagyunk. Tehát mind az önkormányzatiság, mind a fenntarthatóság, mind az igazságosság alapértékeit felmutatva azt kérjük a kormánytól, hogy az önkormányzatok kaphassák vissza azt a jogot, hogy ott, ahol ők szolgáltatnak, ott ők határozzák meg a vízdíjat.
4: Karácsony Gergely kiemelte, a reform fontos pillére a pénzügyi fenntartatóság, a vízközmű társaságok bevételei alig fedezik a működést, fejlesztésekre pedig így szinte nem is jut forrás. Emellett igazságosabb, sávos díjrendszert javasolnak.
3: Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretnénk megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztást sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak.
4: A főpolgármester szerint a rezsitámogatást megtartanák, sőt bővítenék a rászorulók védelmében. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a budapesti vízdíjak nemzetközi összevetésben továbbra is rendkívül alacsonyak, a tervezett módosítás pedig egy átlagos háztartásnak csak néhány száz forintos többletet jelentene.
5: Ezt a hálózatot kell feltuningolni.
4: Ért polgármestere támogatja, hogy a vízdíjak meghatározásának joga visszakerüljön az önkormányzatokhoz. Csőzik László szerint indokolt lenne az is, hogy a lakossági vízdíjaknál szociális szempontokat is figyelembe vegyenek, és akár fogyasztás alapú rendszer működjön. A városvezető hangsúlyozta, az előregedett hálózat fenntartása egyre nagyobb terhet jelent. Érden hetente több csőtörés is történik, a szükséges fejlesztések pedig rendkívül költségesek. Úgy véli, a jelenlegi díjakból nem finanszírozható a hálózat korszerűsítése.
6: Tehát itt én azt gondolom, hogy egy olyan infrastruktúra fejlesztése van elsősorban szükség, amivel nem a lakosokat terheljük agyon. Tehát én vízdíjemelést abszolút nem szorgalmazok itt a környékkel, hanem inkább az, hogy a érkező uniós támogatásokból minél többet be tudjunk forgatni a rendszernek a rekonstrukciójába. Nagy a vízveszteség, 20% átlagosan az országban, itt is annyi, tehát szinte ki kellene cserélni a csöveknek legalább a felét ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen szépen tudjon működni.
4: Csőzik László hangsúlyozta, az önkormányzatok ismerik legjobban a helyi hálózat problémáit, ezért erősíteni kellene a települések önállóságát.
1: Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket, hogy a hamarosan kezdődő egyenes beszéd vendége lesz Karácsony Gergely főpolgármester. A Mohácsi Dunahíd építése folytatódik, a szigeti oldalra tervezett kétszer-kétsávos út azonban egyelőre úgy tűnik nem épül meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a teljes beruházást felülvizsgálják, mivel az elmúlt időszak pénzköltései számos kérdést vetnek fel.
7: Megy a híd, de nem megy az út, így fogalmazott Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ugyanakkor hozzátette, a kivitelező várhatóan már pénteken megkapja azt a levelet, amely alapján a beruházás alföldi szakaszát felfüggesztik. Ez azt jelenti, hogy a híd folytatásaként tervezett kétszer-kétsávos út egyelőre nem épül meg, a kapcsolódó munkálatok pedig leállnak.
15: Szükség van annak kivizsgálására, hogy milyen feltételek mentén és hogyan döntött arról Lázár János korábbi minisztériuma, hogy 98%-ra emeli 20%-ról a beruházás előlegét, ami egy példátlan, tényleg hasonlót sem tudok mondani, példátlan közpénzkezelési gyakorlat.
7: A tárcavezető arra is kitért, hogy az egyik legpofátlanabb utalás a választások előtti napon történt, amikor a kormány 100 milliárd forintot utalt át a Duna-aszfaltnak.
8: Én azt szoktam magamban mondani, hogy rendszer szintű az a pénzrablás, amit a Fidesz művelt az elmúlt 16 évben. Miért innénk azt, hogy ez a híd, ez a kivitelezés és ennek a költségelése nem úgy történt, hogy ebből jusson is és maradjon is?
7: Ezt már Burai Béla helyi önkormányzati képviselő mondta. Híradónknak úgy fogalmazott, idézem, ebből a beruházásból talicskával tolták ki a milliárdokat magánkézbe.
8: Nem szabad elfelejteni, hogy ez a hídépítés azért csúszott két évet, mert a kétszer egy sávosból terveztek egy kétszer két sávost. Annak ellenére, hogy a szakma azt mondta, hogy ez nem szükséges, ennek ellenére Lázár miniszterünk mindenkinél jobban tudva szükségesnek tartotta, hogy kétszer két sávos híd épüljön Mohácson, de meg fog épülni a híd biztosan.
7: A térség Tiszás országgyűlési képviselője stábunknak arról beszélt, nem a beruházás leállítása a cél, hanem annak kivizsgálása, hogy a Dunahíd projektje során szabályszerűen és indokoltan használtak-e fel közpénzeket. A képviselő szerint a kormány azt kívánja feltárni, történt-e visszaélés vagy indokolatlan túlárazás a beruházás során?
10: Természetesen támogatjuk a hídnak a megépülését, mindig is támogattuk. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy mennyire indokolt ezzel a műszaki tartalommal. A túlárazást azt nem támogatjuk, és a felesleges pénzpazarlást, a híd meg lesz építve, csak nem pazarlásból, hanem felelős kormányzásból.
7: Kerestük a kivitelező Duna-aszfaltot is, azonban kérdéseinkre azt a választ kaptuk, hogy a beruházással kapcsolatos információkért a Vitézi Dávid vezette minisztériumhoz forduljunk.
1: Megnyílt a Best from China Expo nevű szakmai kiállítás Budapesten 10 vezető kínai kulturális örökség és kreatívipari vállalat részvételével. A kiállítás a hagyomány és az innováció közötti harmóniát mutatja be. Egyebek között tradicionális finom porcelánokat, kerámiát és hímzéseket láthatnak a kilátogatók, de megismerkedhetnek a kínai teakultúrával, miközben mesterséges intelligenciával támogatott interaktív kulturális alkotásokat is bemutatják. mutatnak. A látogatók élő kézműves bemutatókon, workshopokon és kortárs kulturális prezentációkon is részt vehetnek. Az Expo kiemelten foglalkozik a kínai turizmus népszerűsítésével is, amelyben kínai légitársaságok és magyar utazási irodák is részt vesznek. Már az oszlói parlamentben is hódít a norvég labdarúgó válogatott szurkolói által gyakorolt evezős buzdítás. A csütörtöki ülésnapon a házelnök arra kérte a képviselőket, hogy a csapatot kísérő drukkerekhez hasonlóan ők is tegyenek úgy, mintha vikingként egyszerre lapátolnának. A politikus ehhez parlamenti kalapácsával diktálta az ütemet. Norvégia egyébként 4-1-es győzelemmel zárta az első mérkőzését Irak ellen. Legközelebb magyar idő szerint hétfőjéjel játszanak Szenegállal, amelynek válogatottja 3-1-re kikapott Franciaországtól. Most a már említett egyenes beszéd következik Szőlősi Györgyivel. Szervusz, mik lesznek a mai témák?
9: Szervusz, jó estét kívánok! Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről Magyar Péter beszélt az uniós csúcsot lezáró sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök úgy véli, eredményes két napot zárt Brüsszelben. Azt is bejelentette, hogy a Tisza párt várhatóan szeptemberben csatlakozik majd az Európai Néppárthoz. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense érkezik ma elsőként. Aztán itt lesz Karácsony Gergely főpolgármester, aki ma bejelentette, hogy a vízdíjak rendszerének átalakítását javasolja a kormánynak. Ezt láthatták a híradóból, de kérdezem majd arról is, hogy ma késő délután nyújtott be egy törvényjavaslatot Szabó Tibor tiszás képviselő arról, hogy kezdeményezik a polgármesteri fizetések befagyasztását és megvonnák a havi költségtérítésüket is. Erről beszélünk majd Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával és Lánci Richárd újságíróval, de arról is, hogy életbe lép a miniszterelnöki ciklusok korlátozása. A köztársaság elnök ugyanis aláírta az alaptörvény módosítását, közben pedig az is kiderült, hogy az Alkotmánybíróság nem tárgyalja majd hétfőn Sulyog Tamás beadványát, mert 7 bíró kizáratta magát az ügyből, így nem tudtak volna dönteni. És már most rekord közeli hőhullámokat hozott az idei nyár Európa számos országában. Ürge Forsász Diánát, klímakutatót, a CEU professzorát kérdezzük, majd maradjanak már is évünk.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híradóval visszatérünk az egyenes beszéd szünetében, addig is kellemes televíziózást kívánok Önöknek.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrá vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Szirtes Tamás, Kossuth díjas rendező, a Madách Színház legendás igazgatója, aki évtizedek óta meghatározó alakja a hazai musical játszásnak. Nevéhez fűződik számos világsikerű produkció magyarországi bemutatója, köztük az Operaház Fantomja, a Macskák, a Mary Poppins vagy a Mamma Mia. De vajon mi a siker titka? Hogyan lehet évtizedeken át telt házzal működtetni egy színházat, és közben generációkat megszólítani? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk ebben a podcastben, igazán megtisztelő.
2: Köszönöm szépen, nekem a megtiszteltetés.
1: Ennek a podcastnek a sajátosság az, hogy a vendég mindig választ egy filmet, és aztán ebből a filmből indulunk ide, természetesen mindig a vendégre vagyunk kíváncsiak. Igazgató úr is választott egy filmet, méghozzá az Evita című musical filmet, amit én rengetegszer megnéztem, megmondom őszintén. Hogyha valaki véletlenül nem ismeri a történetet, akkor néhány szóban a filmről. Eva Peron életét mutatja be ez a film, aki szegény sorsból indult, aztán felemelkedett, és Argentína egyik népszerűbb és legmegosztóbb személyiségévé vált tulajdonképpen. A film bemutatja a hatalomhoz, a szerelemhez és a néphez fűződő kapcsolatát. Eva karaktere inkább idealista hős vagy manipulatív túlélő? Hogyan változik a személyisége a filmben, a film során? Mi mozgatja leginkább az ő döntéseit?
2: Köszönöm szépen, nagyon érdekes téma. Én ezzel foglalkozom most már az elmúlt egy évben, mert a Madách Színház következő bemutatója az Evita lesz szeptemberben. De nálunk egy nagyon hosszú fölkészülési periódus van, mert én szenvedélyesen hiszek abban, hogy egy előadás sikere az a kreatív csapat felkészülésén múlik. Úgyhogy az Evitában most már jó régen otthon vagyok. A darabnak, ami ennek a filmváltozatáról is beszéltünk, tehát ez Andrew Lloyd Webber és Tim Rice-nak a fantasztikus darabja, aminek most van 2026-ban az 50. évfordulója, hogy az úgynevezett konceptalbum megjelent. És ebből az alkalomból a Webber cég, amivel mi nagyon szoros és jó kapcsolatban vagyunk, fölkért néhány színházat a világon, hogy nincs-e kedvük egy Evitát csinálni. És valahogy az én érdeklődésemből az Evita eddig kimaradt, de úgy éreztem, hogy ezt nem lehet elpasszolni, ezt a pillanatot, és belevágtunk az Evitába. És megismerkedtem ezzel a fantasztikus darabbal, és a Webbernek a legjobb és legtermékenyebb korszakának az egyik csillagával. Ezt ő még a 70-es évek végén a nagy kezdő menedve írta, amikor a Jézust írta, amikor a Józsefet írta. Tehát ez a nagy első eresztés volt, ami kijött, ami az ő igazi világhírét megteremtette, és aztán ennek voltak az évek során sok-sok feldolgozása. Egyik volt a Madonna Banderas feldolgozása film, amit egy nagyszerű rendező, na most ki kéne tudni mondanom a nevét, de nem emlékszem rá, egy nagyszerű amerikai rendező rendezett, és arra viszont mindannyian emlékszünk, hogy Andrew Vajna a nagy producer volt ennek a producere, és Budapesten is forgatták. Úgy gondolták, hogy Budapest külseje, az pont úgy néz ki, mint az 1940-es.
1: Én még voltam szereplőválogatáson, a népre, nagyon kicsike voltam, de nem választottak ki, mert szőke vagyok, és kék szemű, nagyon-nagyon szomorú voltam,
2: bocsánat. Ó, Istenem. Szóval úgy gondolták, hogy Budapest külsejében tökéletesen megfelel az 1940-es évek Buenos Airesének, nem tudom, hogy most hízelgő, vagy éppen elkeserítő hír, de készült belőle egy nagyszerű film, és számomra ez rávilágít arra a nagyon nehéz és komoly dilemmából, hogy hogyan lehet színdarabból filmet csinálni. Nem tudom, mennyire ismerős, de a musicalek jelentős részéből készült film, de olyan igazán nagy és kiemelkedő kevés. Tehát valahogy ez a kétfajta műfaj, ez azért nagyon kétfajta. Nagyon-nagyon más, pedig látszólag színészek beszélnek, énekelnek, a nézők nézik, de valahogy az egész matéria, a szabályai, az ökölszabályai, a törvényei a színháznak és a filmnek azért alapvetően különböznek, és amiben ez a film adós, az pont az az élő kapcsolat, amit egy színházi előadás a minden esti közönségében megsző, az a nagyon természetes és szerves összetartozás, ahogy egy színésznő összenő a nézőivel, végül is az a filmes eltávolítás, az ebben az esetben, vagy az esetek nagy részében nem ugyanaz, bár képileg káprázatos variációkat tud egy filmrendező csinálni. Mi színházban arra nem vagyunk képesek, de képesek vagyunk valamifajta stilizációra. Tehát ugye egy színpadon egy színdarab azért akármennyire a valóság, az annak csak égi mással, az nem a valóság. A néző ül és tudja, hogy egy játékot lát, és a színész is tudja, hogy ő, tehát az a teljes azonosulás, az nem történik meg. Egy filmen muszáj teljesen azonosulni, tehát ott az utcakő, amit egy tüntetésnél eldobnak, az, a ház az ég, a katonaroham az katonaroham. A színpadon ezt meg kell feleltetni valamilyen táncnyelvnek, valamilyen stilizációs nyelvnek, és pont ez az elemelés az, amitől egy színdarab mindig más, és az én számomra mindig szívemhez közelebbi, mint egy film.
1: Tehát akkor magyarul nem érdemes ezeket a műzikereket filmre vinni.
2: Vannak csodálatosak, az Ének az esőben például, ami azt hiszem szintén egy darab nyomán készült, az például tökéletes.
1: Hogyha beszéljünk egy kicsit a karakterekről, hogyha Eva Peron nem találkozik a hatalommal, akkor vajon ugyanilyen erős személyiségé válik-e, vagy éppen a hatalom formálta olyanná, amilyen lett?
2: Ez egy fontos rendezői kérdés, amit egy rendezés kapcsán el kell dönteni, hogy az ember kivel van egy színdarabban. Például, amit közösen volt szerencség színpadra álmodni, a Phantom. A Phantomnál is ez egy nagyon nehéz döntés, hogy a rendező kivel azonosul. a Krisztinnel azonosul, vagy a Fantommal azonosul. Mm-hmm. Nem egy könnyű döntés, én azt hiszem, a Krisztinnel kell azonosulni, pedig a darab során hullámzik. A rokonszenv is hullámzik, meg a karakterhez való viszony is hullámzik. Mert például, és mindjárt visszatérek a Levitára, például a Krisztinnel, ameddig ő áldozatszerű és küzd és teremti meg önmagát, nagyon lehet vele menni. De amikor a végén húz egy vonalat, és azt mondja, hogy ennek, nekem ebből a fantomból ennyi kellett, amennyit megkaptam, és elhajózik a boldogság vizén, és ott hagyja az ő megteremtőjét, ott azért egy kicsit a szimpátia átmegy a fantom felé. Az Evitára visszatérve, az Evita valóban megosztó személyiség, és mindenki, aki rendezte eddig az Evitát, azzal a dilemmával küzdött, hogy van ő az Evitával. Ezzel a dilemmával egyedül Andrew Lloyd Webber nem küzdött, mert ő függetlenül mindenféle kordivat és mindenféle társadalom filozófia nélkül egy hihetetlen szerelmes főszerepet írt. A Webber rokonszenve tökéletesen az Evita mellett van, és az ő zenéjéből ez árad. Ő mindent, amit egy zeneszerző egy szerepnek odaadhat. A dallamvilágba, a szenvedélybe, az érzelem gazdagságba, azt mind odaadta az Evitának. Egyáltalán nincs benne kérdőjel. Márpedig az Evitát mindig, és ezeken a ponton mindig kicsit úgy megdöccen az Evita előadás, hogy szeretjük az Évát, de nem nagyon szeretjük, mert azért megvan a véleményünk róla. Így nem lehet. Tehát darabot rendezni és egy zenei úton menni, az csak úgy lehet, hogy az ember odaadja, hogy beleilleszkedik abban a nézőpontban, és végigjárja vele az útját, és mellette van a döntésekben. Az Evita útja egy káprázatos út. Először is a legnagyobb erénye, amit nagyon-nagyon tiszteletre méltó, és hogy mondjam, követésre méltó, hogy soha nem felejtette el azt, hogy honnan jött. Tehát nem vált mássá a hatalomtól, nem fordult meg a gazdagság, a befolyás, az emberek sorsa felőtti rendelkezés lehetősége, ő nem csinált másik ember belőle. Tehát egy kő volt, ami a legközepén is kő. Egy erős, nagyon-nagyon erős önazonossága volt, és ez egy csodálatos tulajdonság. Az ember azt látja, a színdarabokban, a színházban és a világban, hogy a helyzetek alapvetően változtatnak meg emberi magatartásokat. Én bevallom őszintén, én ezt nem szeretem. Én nagyon nagyra becsülöm azt, hogy valakinek vannak gyökerei, valahonnan elindul, és van egy életpálya előtte, és azt a pályát maradéktalanul betölti és beteljesíti, és nem mondja azt, hogy hát én ilyen voltam, de most már ilyen vagyok. Az nem szép. Az embereknek van egy útjuk, és azt az utat kell követni, és az Éva követi ezt az utat. Hiába válik egy országnak egy spirituális vezetőjévé. A másik, amiért én nagyon az Éva mellett vagyok ebbe a darabba, hogy egy nagyon erőteljes férfi világban egy nő megcsinálta önmagát. Ma sem könnyű egy nőnek, ezt maga is biztos tudja. Ma sem könnyű, ma is férfi világban, nem olyan brutális, mint a 40-es évek Argentinájában, és nem olyan egyértelmű. De azért egy férfi világban egy nőnek kiemelkedni, azért ott a világ összes szenvedélyére és energiájára szükség van. És ez a csodálatos nő, ez képes volt erre.
1: Tudta, hogyan kell bánni a férfiakkal?
2: Mindent tudott, és nagyon jól használta az eszközeit. Ezt én megint nem tekintem bűnnek, mert az Evitának a bűnlajstruára föl szokták írni, hogy ő bizony hány férfivel létesített kapcsolatot a karrierje véget. Igen, ő neki ez volt az eszköze, ez volt az ő fegyvere, és valaki, akiben él egy erős elhivatottság, vagy csak egy hivatástudat, legyen ez bármilyen hivatás, és azt gondolja, és egy erős hang szól benne, hogy ezt nekem meg kell csinálnom, akkor neki meg kell csinálni. Az ember nem csak a közvélekedésnek tartozik, hanem a saját tehetségének is, és a saját küldetéstudatának is tartozik felelősséggel. Ő ágyról ágyra lépdelt szépen, ameddig kellett, és aztán megtalált egy férfit. Ez is szokott bírálattárgya lenni, hogy a patronnal való viszonya. Az egyszerre egy szerelem és egy szövetség. Én úgy gondolom, hogy minden emberi kapcsolat ilyen. Nem tagadom a szerelmet, sőt, a szerelem egy csodálatos erő és energia, de minden emberi kapcsolat szövetség is. Egy másik emberben keressünk valamit, ami belőlünk hiányzik, kell, ami minket kiegészít, amilyenek szeretnénk lenni. Tehát adunk valakinek, és várunk valamit. És ez megint csak egy nagyon, ez megint csak nem bűn. Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de ez a két tényező a tartós emberi kapcsolatokban együtt van. A szerelem, vagy nevezzük szeretetnek, és a szövetség.
1: A történet, Evita története azt is bemutatja, hogy a sikernek bizony ára van. Ön egy nagyon sikeres ember, és ez önnél is így volt? Tehát ára van, vagy volt a sikernek?
2: Hát ezt nem tudom. Itt ugye életpályákat tulajdonképpen a maga teljességébe lehet nézni. Én csodálatos életpályát adott a Jóisten. Elsősorban azért, mert fantasztikus emberekkel találkoztam ezen a pályán. És amit én nagy sikeremnek tartok, hogy ezek az emberek az életük egy bizonyos szakaszában hajlandóak voltak adni nekem a tudásukból. Én nagyon nagyra értékelem a tudást. A tudás az nem mindig van azon a társadalmi érték pozíción, ami a tudást megilleti, és ide minden tudást beleértek, egy kézműves tudást is, valami szellemi elvontat, fizikait, ezek nagyon ritkák. Úgy az emberek úgy tudogatják a dolgaikat, és vannak köztük bármilyen szakmában olyan igazi mély tudások. Én találkoztam Ádám Ottóval, aki a Madách Színház igazgató főrendezője volt, és hihetetlen dolgokat érdemesített arra, hogy elmondja nekem. Ez egy nagy dolog, mert a tudást átadni az nem mindenki olyan, nem mindenki van tanárból. Aki tanárból van, annak jön, mert az átadja a tudást, de egy színházi világban kevésbé. Ott azért az emberek őrzik féltékenyen a saját kis tudásukat, mert azt gondolják, hogy az ő egyéni titkos tőkéjük, azt nem adjuk oda valakinek. És az Ottótól csodálatos dolgokat kaptam, és a Seregi Laci volt a másik, akit maga is jól ismert, aki szintén nem adott senkinek a tudásából, és valahogy engem a bizalmába fogadott és adott. Tulajdonképpen a zenés műfaj iránti elragadtatásom az tőle van. Beengedett a balettterembe, amikor a különböző klasszikus balettjeit próbálta, és nézhettem őt, ahogy dolgozik, és láthattam, hogy ettől, ami a prózai világtól tökéletesen távol eső munkamódszer, az milyen, az egymáshoz való viszony milyen, és hogyan születik az az egy-két jó perc egy 4-5 órás próba végén. Szóval én ezt tartom tulajdonképpen az életem nagy sikerének, hogy ezt a bizalmat egy adott ponton elnyertem.
1: Olykor a szeretet és a hatalom összecsúszik, és az ember nem mindig tudja pontosan, hogy miért figyelnek rá, hogy azért, mert valóban fontos, vagy azért, mert népszerű. Ön mit gondol, hogy mennyire lehet tisztán látni ilyen helyzetben?
2: Már most arra gondol, hogy én tisztán látom-e, vagy hogy...
1: Evitára is, és önre is érvényesíthető ez a kérdés, hiszen mind a ketten olyan pozícióban vannak.
2: Hát azért egy színigazgatói állás azért, az nem egy államelnök, hála jó Istennek. Nem egy államelnök.
1: De akkor is egy vezető személyiség.
2: Igen. Én abban hiszek, hogy kell az embernek, hogy legyen egy vezérlő csillaga. És egy vezérlő csillaga egy színház, nem tudom a politikában ez hogy van, mert hála Istennek soha nem kerültem közel hozzá, de egy színházban úgy van, hogy ott a színház érdeke, vagy a színdarab érdeke a vezérlő csillag. És ez valóban nem könnyű eldönteni. Tehát amikor dönteni kell, kis kérdésekben, hogy valamilyen eldöntendő kérdés, egy színésznek kedvez-e, vagy a darabnak. Mondjuk, amikor ez nem esik egybe. Szerencsés esetben ez egybe esik, és könnyű a döntés. De lehet ez, hogy van valami olyan személyi érdek, ami más, mint a darab érdeke az adott pillanatban. Lehet az a személyi érdek egy alkotótárs érdeke. Lehet egy gazdasági érdek. Itt ebben a pillanatban nem szabad elengedni a vezérlő csillagot. Tehát minket az vezet, hogy az általam elképzelt színdarabnak mi az érdeke, mi a jobb a darabnak. Az-e a jobb, ha így csinálja, vagy az a jobb, ha úgy csinálja. Még akkor is, ha nagyon gyakran volt, ez most a Zenés Színház, hál' Istennek ennél, hogy mondjam, szolgálatkészebb. De nagy prózai színészek nagyon gyakran az én ifjúságomban bizonyos dolgokat nem szívesen csináltak meg. Nem mutatták a saját ellenszenves, durva, kemény arcukat. Azt mondták, a közösség engem nem így ismer, nem így szeret, én ilyet nem csinálok. Bizonyos külsei belül változásokat nem csináltak meg, mert az nekem nem áll jól, az én hajam, hajszínem a szőke, engem ne vessenek barnára, és nagyon sok ponton el tudott térni a vélt színészi érdek a darab érdekétől. És ilyenkor mindig egy rendezőnek valahova állnia kell, és valamiért küzdeni kell. Én azt hiszem ma, és ezt ma meg is csináljuk, különösen a zenés műfajban, hogy a darab érdeke az felülírhatatlan.
1: Az Evita egyik legfájdalmasabb kérdése, hogy mi marad meg abból, amit létrehozott, hogy mi az ő valódi lenyomata. Mitől élte túl Evita az időt?
2: Ugye az Evita egy népvezér. Tehát egy nemzet vezetője. A semmi máshoz nem fogható ez a viszony, tehát ezt nem nagyon lehet lefordítani színházira, nem lehet lefordítani a civil társadalom bármelyik pontjára. Ez minden az újkori emberi társadalmakban, de talán a régiekben is, az a vezető szerep, amit valaki elért, az egy semmihez sem fogható magassága az emberi karriernek. Ennél följebb nem lehet kerülni, mint hogy egy nép nem csak hogy tisztel, hanem elfogad szellemi vezetőjének. Ehhez megfogalmazható és megfogalmazhatatlan dolgok tartoznak. Hozzátartozik a karizma, hozzátartozik a személyi erő és a szenvedély, hozzátartozik az eltökéltség, a hivatástudat, az erő, rengeteg minden, és e fölött is van valami, hogy miért érzi azt egy civil ember az utcán, hogy az, aki ott áll és szónokol, az én vagyok, az azt mondja, amit én gondolok, az én szívemből szól. Ez egy csodálatos, kitüntető adottság a Jóistentől. Valójában ez egy isteni adottság. És az Evita történetében is azt mondja el, hogy ezt az Isten adja, és az Isten elveszi. Mert az Evitát nem ember győzi le, hanem egy betegség.
1: Így van.
2: Hanem egy betegség. Tehát valójában kicsit ha olyan drámaian akarunk fogalmazni, akkor ő oda került, az közel az Olimposzhoz, közel az Istenek hegyéhez, de oda fölmenni már nem lehet.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós legfrissebb adásában. Látszólag egy olyan életet fogunk megismerni, ami zökkenőmentes, amelyik egy sínen fut és siker felé fut folyamatosan, hogy aztán ezt hogy fogjuk tudni árnyalni, azt mindjárt meg fogják látni, hogyha velünk tartanak. Egy kiváló színművész a vendégünk, ismerjük meg.
2: Rajkai Zoltán színművész. Pályája kezdete óta 1993-tól a Katona József Színház tagja. Izgalmas karakterszerepek és kiugró főszerepek váltják egymást. Emellett szinkron és sorozat specialista. Az Angyalbőrbentől a Gólkirályságig tucatnyi televíziós sorozatban látható. Rendszeresen szerepel kortárs táncjátékokban. Belekóstolt már a rendezésbe is. Nős, 4 gyermek édesapja.
1: Na, erre mondom én azt, hogy szép, zökkenőmentes élet. Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy eljöttél. Szóval, köszönöm, itt a névjegyben leírtuk azt, hogy hát ott vagy a Katonában, amióta elvégezted a színművészetit, hogy azt nem írtuk le, de hát a középiskola óta együtt vagy a feleségeddel. Van 4 gyereketek, ráadásul az is az ideális megosztás. 2 fiú, 2 lány, ahogyan kell. Szóval 33 éve ugyanazon az ajtón mész be, hogyha az öltöződet keresed, vagy éppen a művészbejárat ott a Katonában. Ez szép kerek. Ennyire zökkenőmentes? Ennyire szép kerek?
3: Hát attól függ, onnan nézzük. Én kicsit meg is lepődtem, amikor ezt mondtad, hogy zökkenőmentes élet, az korán sem így van. Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy a Katonában dolgozhatom 34 éve lassan. Nyilván ez alkati sajátosság is, meg valahogy lelki beállítottság, hogy azt hiszem hűséges típus vagyok. Egyrészt, másrészt sosem kerestem igazán a... Nehéz ezt így kimondani, mert nem igaz, de hogy nem én voltam a fontos, hogy nekem a saját karrieremben olyan szerepeket játszak el, teljesen mindegy, milyen környezetben, vagy milyen csapatban, hanem az volt a fontos, hogy egy olyan csapattagja legyek, ami erős és jó, és ami szakmailag számomra megfelelő. És ebben a Katonában, ez alatt 33 év alatt szinte soha nem volt olyan pillanat, amikor ez így megingott volna bennem, hogy most váltani kéne.
1: Ez érdekes. Már csak azért is, mert egy nagyon erős társulatban létezni, az valószínűleg azért terhekkel is jár. Tehát nem mindig te vagy a középpontban, nem mindig a te szereped a legerősebb szerep, mert hogy mindenki erős szerepet érdemel, és mindenkinek erős szerepet kell adni. Tehát egyszerűbb a helyzete valakinek, aki egy gyengébb társulatban hopp, kivillam. Egyszerűen csillog a többi között.
3: Igen. De ez nem vonzott sosem. Láttam ilyen pályákat, meg ilyen helyzeteket, és elismerésem is, tehát az azért csodálatos, amikor valaki kiragyog egy alakításban, de valahogy mindig a csapatmunka, vagy az a közös gondolkodás, az a közös szakmai alap, az nekem valahogy fontos volt. Jól esett, jól éreztem magam benne, és a színház is mindig nagyon-nagyon lojális volt velem, tehát egészen extrém módon. Például, amikor születtek sorban a gyerekeim, akkor Zsámbéki Gábor, aki messzeföldön híres volt arról, hogy milyen fegyelemben és kordában tartja a színészeit, nem engedi ki forgatásokra ide-oda, akkor engem minden évben elengedett egy évre a színháztól, hogy otthon legyek a gyerekekkel.
1: Egy évre?
3: Hát ami azt jelentette, hogy nem próbáltam úgy produkcióban, világos, hanem játszottam esténként a futó darabokat.
1: De otthon voltál napközben.
3: De napközben otthon voltam, és nem terhelhetek újabb bemutatók, vagy újabb esték. Aztán például, amit máig nem tudok felfogni, az egy számomra egy csoda, hogy amikor összeházasodtunk Krisztivel, a feleségemmel, akkor szeptemberben elengedett egy hónapra Nászútra. nem voltam itt az évad kezdéskor egy hónapig, mert Franciaországban, meg Olaszországban utazgattunk a feleségemmel, míg a többiek próbáltak, meg játszottak, és valahogy úgy alakították a műsortervet ott az évad elején, olyan darabokat játszottak, amiben nem. Ezt ilyen elképzelhetetlenek gondolom visszafelé, ez hogy történhetett meg.
1: De hát ezt emberségnek hívják, nem? Egy vezetőtől.
3: Igen, de ugyanakkor nem engedett ki Bozsi Kivettel Londonba egy hónapra játszani, mikor megnyertük az Edinburgh-i fesztivált.
1: Az munka? Az más?
3: Oda meg nem mehettem ki, vagy fölmondok és kimegyek Londonba, vagy maradok a társulat frissen szerződtetett tagja, és döntenem kellett, hogy melyiket választom. Tehát ez egy nagyon érdekes, és ez számtalan esetben így volt, hogy a színház nagyon sokszor nagyon sokat adott is nekem, sokszor meg is védett, sokszor nagyon sokat adok szakmailag, és adott időben olyan szerepeket, amik viszont fontosak voltak.
1: Van még úgynevezett katona iskola? Tehát ez a Székely-Zsámbéki féle világ, ez lenyomatként mind a mai napig jellemzi a katonát?
3: Azt hiszem, igen.
1: És az alapítókhoz képest, mondjuk az alapító nagy bölényekhez képest, hát hiszen ott fantasztikus művészeket gyűjtöttek ők össze, azokhoz képest hol van a ti helyetek most? Hogy látod ezt?
3: Kicsit messzebből indítanék. Azt hiszem, hogy ez is nézőpont, meg megközelítés kérdése. Én nagyon hiszek a változásban. Pontosabban azt látom az élet alapvető mozgató rugójának, hogy folyamatosan változik. És nagyon nehéz az egyénnek ezt a változást lekövetni, főleg akkor, amikor egyre gyorsabb ez a változás, és egyre nagyobb amplitudóval működik. Volt, amikor én oda kerültem 1991-ben közvetlen a rendszerváltás után, mint gyakornok vagy színész tanonc a főiskoláról, akkor egy egészen más kulturális társadalmi közeg vett körül minket, egészen más világ, minden más volt. Nem volt mobiltelefon, csak arra gondolok, vagy egyáltalán a számítástechnika, vagy internet. Egy egészen másfajta világban működtek ezek a színészek, és jelentett az ő munkájuk valamit a társadalom számára, és a katona maga. De volt egy nagyon magas szakmai színvonal, egy nagyon magas szakmai elvárás, egy gondolkodásmód, amit az első kérdésedre visszatérve szerintem máig ott van a falak között, már csak azért is, mert jó néhányan még itt vannak az alapító tagok közül, Bányani, Szirtes-Ági, Bodnár Erika, stb. Újlaki Dini, akik ezt azért hordozzák. Másrészt öröklődött ez a fajta gondolkodás, ez a fajta csapatmunka, az, hogy hogyan kell dolgoznunk közösen egy színdarabon, vagy egy próba folyamatban ennek a szellemisége, meg hát ott volt Gábor, mostanáig igazgató, Máté Gábor mostanáig igazgatóként, és így tovább. Tehát ezért úgy, meg hát ők, az ő kezeik alul kerültek ki azok a társulati tagok, akik most dolgoznak. Csak azt akartam ezzel a változással mondani, hogy természetesen nagyon sokat változott közben ez a 40 év alatt a világ, a környezet, a kultúra, a mondani való, a befogadó képesség, és valahol ez szükségszerű és fontos is lekövetni az alkotóknak ezt a változást. És ha beleragad az ember valami olyasmiben, ami régen jó volt, akkor az ország ma már érvénytelen vagy nevetséges, akár mondjuk színpadi jelenlétet tekintve. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mi a helyünkön vagyunk most. Egy csodálatosan erős és nagyon jó társulat van a katonának, aminek teljesen más kihívásokkal kell megbirkóznia, mint mondjuk annó, amikor Szirtes-Ágiék, meg Udvaros Dorottyáék, meg Bástyuliék voltak fiatalok, vagy Cserhalmiék itt a színházban.
1: Na, egy másik Szirtest azért szóba hozok, Szirtes Tamásnál végeztél.
3: Igen.
1: A főiskolán. Ehhez képest az egy nagy álom volt, hogy a katonába kerülj, Zsámbékihoz, meg Székelyhez? Tehát tudtad, hogy mire vágysz?
3: Igen.
1: Ha erre vágytál?
3: Sőt, annyira, hogy én magam harmad évben, amikor kijöhettünk szakmai gyakorlatra, én kerestem meg Zsámbéki Gábort, hogy vegyen ide gyakorlatra a katonában. Annyira szerettem volna ide kerülni, mert nagyon vonzott az a fajta színházi közeg, amit a katona akkor jelentett, meg ma is tulajdonképpen, és oda mentem hozzá, megkerestem ismeretlenül, hogy vegyen oda szakmai gyakorlatra, és mondta, hogy hát ő nem tudja, ha fölépül a kamra, mert akkor épült, akkor lesz több lehetőség, akkor oda vesz, és hát hála Istennek fölépült a kamra, úgyhogy oda vett szakmai gyakorlatra.
1: Nagyon más volt az, amit ő képviseltek, mint amit tanultál?
3: Igen. Máté Gábor tanított színészetre, utána, amikor a Müller Táncosait próbáltam már negyedévesen a katonában az első főszerepemet, és akkor a Gábor, emlékszem viccesen, még én magam is megfogalmaztam, hogy hát így most kell tanulnom valami mást, amit eddig nem. Volt valami hasonlóság azért, de azért radikálisan más, más volt a Szirtes tanár úr világa, mint a katona világa, viszont az csodálatos volt benne, hogy ő engedett minket. Tehát például elsőként, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy más osztályoknál ez lehetőség lett volna, de nagyon sok vendégtanárt hívhattunk. Akkor hívtuk el Sinkótól kezdve, Sinkó Lászlótól, Máté Gáborig, Babarcitól kezdve, Bács Ferenc, Tordi Géza, egy nagyon Kállai Ferenc, nagyon sok mindenkivel dolgozhattunk.
1: Csoda nevek.
3: Igen, és ők jöttek ilyen kurzusokat tartani nekünk az osztályba, tehát Szirtesnek óriási érdeme volt, hogy engedte ezt, hogy mindenféle iskolával találkozzunk.
1: Mondtad, hogy jó dolgod van a katonában, mert hogy gondoskodnak róla. Itt van az a legutóbbi premieretek, a Changes. Ott nektek van 23 szerepetek Fulajter Andreával, kettőtöknek.
3: Ugye ez egy kicsit meghúztuk, most már csak 20.
1: Kitraktatok ki a darabból, jó?
3: Egy-két pici szereplőt kiraktunk.
1: Annyival kevesebb öltözés.
3: Igen, pontosan.
1: Szóval, hogy azért ez kihívás is. Tehát szép feladat, de amikor gondolom az ember először ránéz, akkor úristen, mi lesz ebből?
3: Érdekes, hogy ez nem volt bennem, hogy úristen, mi lesz ebből. Fantasztikusan nagy ajándéknak tekintettem. Tényleg annyira boldog voltam, hogy egyszer csak kapok egy ilyen lehetőséget. Ráadásul az Andival, akivel hiába vagyunk együtt 25 vagy 30, nem is tudom hány éve van ő is már ott a társulatnál, hogy nem játszottunk még sosem partnerként együtt.
1: Ez milyen fura.
3: Igen.
1: Nem élesztettek benneteket össze? Tehát nem. Úgy látták, hogy nem vagytok...
3: Igen, valószínű, elkerült minket mindenféle partneri viszony. Érdekes. Játszottunk egy színdarabban, sokféle relációban, de úgy, hogy konkrétan partnerként, tehát, hogy akár házaspár, vagy szerelmi viszony, vagy bármilyen egyéb partner.
1: Most a Krisztó, kimaxoljátok.
3: Most ki, teljesen. Tehát itt mind a ketten 10-10 szerepet játszunk, egy házaspár egy napját játszuk végig, és mindegyikünk azt a partnert játsz éppen, akivel a másik találkozik a nap folyamán.
1: Nehéz ilyet játszani, mert nincs egy íve voltak éppen a karakternek, mert hát 10 karakter?
3: Hát 10-10 kör, igen. Nem, nagyon izgi, nagyon... Nagyon izgalmas, hogy egyrészt a darab úgy van megírva, hogy a különböző karakterek és szituációk egy kicsit hordozzák az eredeti házaspár történetét is. Tehát, hogy valahogy belelátható, beleérezhető, hogy mondjuk, ha férjével lenne az a szerep igaziból, akkor ott mi történhetne, vagy mi lenne jó, hogy ott történjen. Tehát egy ilyen furcsa, gazdag, több rétegű színdarab, amiben sok minden megjelenhet. Kérdés volt ez számunkra, ezt hogy tudjuk működtetni. Egyelőre úgy tűnik, hogy van rá fogékonyság. Nem egyértelmű reveláció a színdarab, és nem is a mi feladatunkra gondolok ebben a színészi jelenlétünkre, vagy a munkánkra, hanem a darabnak vannak Magyarországon kicsit nehezen értelmezhető aspektusai. Ez egy nagyon erősen német szín, kortárs német színdarab. A Berényi Saubühne dramaturgia és házi szerzője Maja Czáde írtak, és nagyon-nagyon a német, mai német világra
1: reflektál. Érdekes, hogy a választása ez ügyben.
3: Igen, mert azért vannak benne kapcsolódási pontok bőséggel, de vannak olyan részei, amikkel nehezen azonosulhatunk. Egy gyors példa csak, hogy például egy nagyon jól menő jogászt játszom benne, ami az alapszerepe, a házaspár az egyik tagja, ez egy nagyon jól menő jogász, nincs gyerekük, és ugye egy 50-es férfiről van szó, aki kiég a munkájában, és a kiégés ellen elmegy általános iskolába tanítónak. De most ez Magyarországon azért nem egy általános jelenség.
1: A vágy az fordított
3: miközben,
1: szokott lenni.
3: Igen, miközben Németországban ez egy általános jelenség. Beszéltem olyan kint élő német ismerőseimmel, akik erről meséltek, hogy ez egy tendencia Németországban, hogy kiégés, akár csúcsvezetők elmennek tanárnak, vagy tanítónak. Nem mentem a mélyére ennek, hogy mi lehet az oka, de például ez egy ilyen elem.
1: Érdekes. De sikeres.
3: Igen, hát nyilván az, hogy színészeket, igen, hogy színészek hogy brillíroznak és változnak egyik pillanatra a másikra át, egyik karakterből a másikba, az izgalmas.
1: Te könnyen adod át magad egy rendezői koncepciónak, annak, hogy ő mit lát benned, vagy mit akar belőled kihozni? Vagy vitatkozós
3: azt hiszem,
1: vagy?
3: Nem vagyok vitatkozós, nagyon együttműködős vagyok, keresem a közös pontokat, ugyanakkor nagyon erős elképzeléseim szoktak lenni, és ezeket igyekszem megosztani.
1: Igen, azt akartam kérdezni ezzel, hogy a te alkotói szabadságod, az hol kezdődik, vagy hol ér véget?
3: Nekem nagyon fontos ez a partneri viszony. Tehát én azt nagyon, nagyon nehezen viselem, mikor így kényszerítenek, és hogy nincs más lehetőség, csak az. Én nagyon szeretem, amikor szabad kezet kapok, amikor ezek lazább partneri együttműködések, és a Krista nekem ilyen szempontból például csodálatos rendező, már visszamenőleg 10 évre, tehát minden egyes közös munkánkban ezt a szabadságot ő megadta, és ebben én mindig brillírozom. Ebben tudok jól működni. De ez minden többi rendezők többségére is igaz, sokszor Máté Gáborra is végig, vagy sokszor az Asernál is így volt, hogy hagyott engem az ötleteimmel.
1: Bozsi, kivetted, említetted az előbb. Ugye az ő világa, az egyrészt a hagyományos színház világa ismert, hát rendez olyat is. De te nem olyanokban szoktál nála szerepelni, vagy Hajdanában ez ugye úgy nézett ki, hogy táncelőadások plusz a Rajkai. Ez hogy van?
3: Hát voltak azért több színész játszott. Hát az, úgy vett 20 évig a társadalmat.
1: A Rajkai. Ez hogy van?
3: Hát

0: Látos élmények voltak. Egészen különleges módon befolyásolták a pályámat minden szempontból, és nagyon hálás vagyok, hogy az Ivettel ilyen sok éven keresztül dolgozhattam, sőt, neki köszönhetem az első rendezésemet is Kaposváron, mert ő volt az, aki miután ott művészeti vezető lett, meghívott rendezni Kaposváron.
1: Aztán ebből lett még.
0: Aztán ebből lett hálás.
1: Azt te tudtad magadról, hogy mire vagy képes táncban, vagy mozgásban egyáltalán? Mennyire voltál erre felkészítve, vagy felkészülve? Vagy ez a... csináljuk.
0: Nem, hát én nagyon-nagyon sokat sportoltam fiatalkoromban, tornáztam 8,5 évig, és aztán nagyon-nagyon sokféle sportot űztem, a siklóernyőzéstől a kerékpározásra.
1: Tényleg, neked volt egy gyűrűgyakorlatod.
0: A ledarának eltétlen.
1: Igen, neked volt egy gyűrűgyakorlatod.
0: Én tornász voltam egész általános iskolában, végig egész szinten majdnem, azt hiszem, hogy 6-7-es koromig tornáztam kisiskolásként, tehát amit ott kisgyerekként megtanultam, a kézenállás, szaltó, flick-flack, ezek máig olyan készségszinten
1: megvan. Nem múlik? Vagy időnként
0: felindézed? Hát nyilván a izomzatom meg a fizikumom azért, tehát úgy nem állnék neki flikkeket ugrani ma, de meg tudnám csinálni egy kis gyakorlással, kézenállni bármeddig tudok máig, tehát az most is megy bármikor.
1: Jó, most miután az én nagyfiam szertornász, én azt tudom, hogy az milyen embertelen nehéz a gyűrű. Hát tehát például, amikor a színpadon ennek neki veselkedtél, hát felnőtt feje, az teljesen másfajta erőt igényel, mint egy gyerektől.
0: Persze, hát meg hát azért nem is volt olyan extrém gyakorlat, de hát nyilván szokatlan volt.
1: Jó, hát le lehetett volna pontozni.
0: Le tudtam venni a lábáról a Viktort is, meg a nézőket. Vicces volt, igen. De hát én ezért nagyon állás vagyok, ez egy olyan ajándék, hogy az én fizikumom, ez végigkísért az egész pályámat. Szerintem ezért is vettek föl annó, mert nem azért, mert olyan nagyon jól mondtam a felvételi szövegeimet annó, hanem azért, mert nagyon jól mozogtam. Tehát nagyon jó mozgás adottságokkal rendelkeztem.
1: Pont. De az nem a tánc? Az inkább nem a tánc, a fizikalitás,
0: azért
1: nem?
0: Azért a főiskolán rengeteg táncóránk volt utána, mindenféle. Meg hát én gimnáziumban a táncversenyeket nyertem, brékeltem.
1: Bocsáss meg.
0: Meg hát ott is ugye, tehát volt egy affinitásom erre, vagy egy talentum, amit kaptam.
1: Karban tartod? Mert hogy bármikor jöhet? Vagy elengedted egy kicsit?
0: Kicsit el. Sajnos nem sportolok valahogy, nagyon fura. Szeretnék, néha föllángol bennem valamikor, elkezdek futni, vagy tornázni, de eléggé...
1: Azt te tudod mindig, hogy egyébként mire vagy képes? Tehát, hogy mond valamit az Ivet, mondjuk adott esetben a Vajdanában, Danában, és nem mondod neki, hogy hát ez túlzás, ezt nem tudom megcsinálni, hanem nekiállsz, és persze. Kigyakorlod?
0: Igen. Hát ez egy kihívás, ez a mi munkánk, ez a jó, hogy ami nem megy, azt az ember elkezdi. Vagy ha nagyon nem megy, és látja, hogy nem jutok 5-ről 6-ra egy feladatban, akkor keresek alternatív megoldásokat.
1: De ez csak a mozgás. És egyébként vannak ilyen korlátok, amiket át kell lépni egy szerepért?
0: Ez jó kérdés, hogy vannak-e korlátok. Igen, de közben meg ez életkor függő. Tehát nagyon érdekes, hogy észrevettem, hogy most már 50 fölött, hogy mit jelent az idő ezen a pályán. De lehet, hogy máshol is így van, más szakmákban, vagy más munkákban, hogy az a tapasztalat, az a biztonság, az az érettség, az a... Fiatalon azt éreztem, hogy nagyon kell bizonyítani, és mindent meg kell mutatni. És valahogy most már azt érzem, hogy semmit nem szabad megmutatni, mindent titokba kell tartani. És annak a belső bizalma, vagy szakmai, vagy önbizalom, vagy hit, hogy elég az, hogyha én most oda nézek a kamerába, és aztán visszanézek rád, és ez pont elég egy jelenetben arra, hogy valamit kifejezzen, és ezt merjem is megcsinálni belsőleg, lelkileg, az kellett ez az idő, ez az 50 év. Ezt nem tudtam volna fiatalon. Akkor nagyon kell valamit mutatnom, meg függök a rendezőtől annyira, hogy mert ugye ő se tudja feltétlenül, mit szeretne, csak valamit szeretne látni, mond mindenféle instrukciót, és nem tudod még azt hitelesíteni, hanem akkor ilyen megoldásokat találsz rá, ami adott esetben nem biztos, hogy igaz. Lehet, hogy elfogadható, lehet, hogy valamilyen, de az igazán ható és értékes helyett valamilyen iparos munka. És amikor az ember beleérik valamibe, akkor kezd el igazán jól jelen lenni, azt hiszem, a színészetben. Másrészt meg a hitem, ami igazából ebbe nagyon sokat formált, tehát, hogy nem függök ettől a szakmától, vagy ettől a hivatástól olyan értelemben, hogy meg kelljen felelnem mindenképpen, hanem el tudok tőle rugaszkodni, elemelkedni, és ebben van egy játékosság, amitől sokkal könnyebb dolgozni.
1: Nem függsz?
0: Nem.

0: nem függök.
1: És ha nem ezt csinálod, az is megvan, hogy na jó, hát akkor majd valami mást.
0: Kész vagyok rá arra, hogy ha nem ezt kell csinálnom, akkor csináljak mást. Azt hiszem, lelkileg mindenképpen.
1: De hát szerencsére ez nem merült fel.
0: Ez negyedre nem.
1: Mondjuk addig könnyű, erre mondják, hogy ja, hát úgy könnyű, hogy ez fel sem merül.
0: Igen, ez így hát van.
1: Szerintem több dolgod van, mint valaha a pályafutásod
0: során. Egyébként igen.
1: Rengeteget szinkronizálsz, szintén benne volt a névében, és nekem az mindig izgalmas, hogyha van egy szereplő, akit állandóan beled kötnek össze, hogy Bradley Cooper. El lehet tőle, és kell-e tőle lesni valamit, vagy ő is egy olyan, mint te vagy, és csak a hangodat adod, és egyébként menjen haza ő is, meg majd te is hazamész. Tehát, hogy van-e köztetek olyan módon valami kapcsolat, hogy állandóan nézed a gesztusait, a mozdulatait, a megoldásait, a színészi eszközeit, a színészi készletét, és ebből lehet valamit tanulni, nézni, lesni, érteni.
0: Abszolút így van. Nagyon hálás vagyok, hogy kiváló színészeknek lehetek állandó magyar hangja, mert nagyon sokat lestem, tanultam. És ha nem is az, hogy állandóan, tehát nem arról van szó, hogy most egy... De hogy bizony saját alakításaim, vagy szerepeim, vagy lehetőségeim alatt eszembe jutnak az ő megoldásaik bizonyos szituációkban, ami esetleg hasonló vagy analóg arra, amiben éppen én vagyok, és hogy ott milyen megoldást választott ő, és hogy ő hogyan közelítette ezt meg. És hát szinkronban az is egy, persze egyre kevésbé nagyon nagy tempóban dolgozunk, de azért az egy klassz dolog, hogy ott azért kicsit mélyebben át tud, egy jelente mélyebben tudsz foglalkozni, tehát többször nézed vissza, jobban megérted, jobban figyelsz a mikro gesztusokra. Szóval mind-mind, Bradley Cooper, Mark Ruffalo, Sam Rockwell, most is sorolhatnám Andrew Scott, akik most főleg egy fiatal brit színész, aki hát nem olyan fiatal, de hogy nagyon-nagyon sokat ad az, amit ők csinálnak, és nem csak abban az értelemben, hogy milyen megoldásokat hoznak egy-egy filmben, egy-egy jelenetben, hanem azt a fajta színészi jelenlét, vagy az a fókuszáltság, vagy az a gondolkodásmód. Ruffalo például nekem az egyszerűen revelatív számomra, hogy dolgozik ezekben a filmekben, és milyen fajta tehetséggel van jelen, és ha ezekre gondolok a saját alakításaim közben, ez nagyon sok muníciót ad.

Szigoly ostolmi szaggatott a nyír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem. Ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke. Lehetetlen lenni, ezek ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepül a füstje. Az izzó aranynak így lesz hamu ezüstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól mi szaggatott a nír. Ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn. Ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Ömlik a felmosó vödörleve az utcára. A tinta minden váló peren úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szeder foltok. Bár nem a neved, most egyszerre húz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök. Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezd hova, csak távol innen, mezes főnök. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi. Vagy ez a fele semmi, minek visszafeleselni. Rögesz meg csere közben, egyedül felesezni. Örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongora dallamára fátyolik egy nyitott ablak. Nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak. Elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak. Ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Megállapodás született az Egyesült Államok és Irán között a tűzszünetről. A végleges egyezményt az ígéret szerint pénteken írják alá Genfben. Habár Trump a pakisztáni közvetítéssel létrejött békét, a diadalmas hadd folyjon az olaj felszólítással fogadta. Egyelőre még kérdéses, hogy az elkövetkező 60 napban sikerül-e a végleges békekötés. Vendégünk Csicsman László.
2: Közel-Kelet szakértő, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Véget érhet ez a konfliktus? Ön szerint merjünk örülni ennek, vagy megint egy Trump-féle bejelentésről van szó, bár ezt most azért ugye pakisztáni miniszterelnök is megerősítette, szóval mit gondol a megállapodásról?
3: Hát egy óvatos optimizmussal élnék, azért azt gondolom mindenképpen egy fordulópontnál tartunk. Ugye ha hosszú távon nézzük ezt a konfliktust, amely nem február 28-án kezdődött, akkor egy fejezetének a végét láthatjuk, ami viszont nem jelenti a konfliktusnak a végét. Ugye ezt a dokumentumot az aláíró feleken kívül senki nem látta jelenleg, tehát ezért a szakértő is a sajtóból tud tájékozódni, hogy mi van benne, viszont azt látjuk, hogy teljesen eltérően kommunikálják már most annak a tartalmát. Csak utalnék arra, hogy az iráni legfőbb nemzetbiztonsági tanács egy olyan nyilatkozatot adott ki, hogy konszolidáltuk a fölényünket az amerikai cionista ellenséggel szemben, tehát ez iráni retorika, és ugye Trump is győzelemként mutatja be, és azt mondja, hogy az Obama-féle megállapodáshoz képest nem adtunk egy forintot se az iráni vezetésnek, és így bontak le a nukleáris fegyverről, ami ugye azért egyelőre nem így van, ez egy kétoldalas dokumentum, egy keretrendszer, amellyel ugye meg kell kezdeni majd a pénteki aláírás után 60 napig a tárgyalásokat és a vitáspontokban megállapodni. Na ez nem lesz könnyű.
2: Tehát nincs még a megvalósításról, vagy az atomprogramról megállapodás? Mert itt is picit más a kommunikáció. J.D. Vance azt mondja, hogy Hormuzi szoros újranyitása, amerikai blokád megszüntetése, és tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez a jövőben. Egy magasrangú iráni vezető meg egészen más mondott, egyébként azt, amit most ön, hogy ebbe egyelőre nem mentek így bele ilyen formán.
3: Most ne felejtsük el, hogy amikor Obama ugye letárgyalta a 2015-ös nukleáris megállapodás multilaterális keretek között, ez 3 évet vett igénybe, ez egy nagyon hosszú dokumentum, és bizony ezekben a kérdésekben az ördög a részletekben rejlik, tehát ez egy alapját jelentheti annak, hogy megtárgyalják ezeket a pontokat, tehát az benne van valószínűleg a dokumentumban, hogy a 60 nap alatt, legalábbis ezt olvasni a sajtóban, nukleáris tevékenységet nem folytat Irán, és elkezdik a tárgyalásokat arról, hogy Irán korlátozza a nukleáris programját, de hogy ez mit jelent pontosan, ennek a részleteit egyelőre nem látjuk.
2: És most, bocsánat, most pénteken aláírják ezt a valamit, ezt a két oldalt, majd eltelik 60 nap, és elvileg ez alatt a 60 nap alatt kellene letárgyalni a végleges megállapodást a békéről, de ez lehet akár 3 év is, ahogy mondjam.
3: Láttuk, hogy április 8-án, ahogy ez a tűzszünet eljött, ugye akkor is az volt a feltételezés, hogy gyorsan meg lehet állapodni, nem lehetett. Tehát ez önmagában ez a tűzszünetnek most a meghosszabbításaként értelmezném.
2: Ugye Reuters írja, vagy hivatkozik erre a bizonyos magasrangú iráni tisztviselőre, ő azt mondja, hogy az is benne van, és ez már inkább azért kérdezem, mert ez a hosszú távúra vonatkozna, az Egyesült Államok beleegyezne abba, hogy Irán a jövőbeni átfogó megállapodás keretében saját területén higíthassa a magasan dúsított uránkészletét. De akkor most mi változott? Tehát amiért Amerika elindította ezt a háborút ebben a kérdésben, ez szerint a mondat szerint semmi sem.
3: Hát ugye ebben nem lehetünk biztosak, hogy ez benne van, viszont azt lehet mondani, hogy a Hormuzi szoros megnyitják, amely probléma nem állt fenn február 28-án, tehát igazából, sőt azt is mondanám, hogy az is benne van, hogyha előre haladnak a tárgyalások, ezt mindkét oldal nyilatkozza, akkor esetleg az Egyesült Államok megfontolja a szankcióknak a feloldását és befagyasztott pénzeszközöknek a feloldását úgy szintén. Tehát azt gondolom, hogy jelentős eredményeket nem sikerült elérni, és hát a vitáspontok között pedig rengeteg van, ugye a Hormuzi szoros, Libanon és sok egyéb más.
2: Nyerte bármit Amerika ezzel a háborúval eddig, akkor most amit tudunk erről a bizonyos megállapodásról, vagy nem, Irán viszont lehet, hogy igen.
3: Hát véleményem szerint az Egyesült Államok nem nyert ezzel a háborúval, tehát a háborúnak ugye kezdettől fogva nem voltak világosak a céljai. Ugye amerikai részről mit jelent pontosan a rezsimváltás? Ugye a legfőbb célja talán az volt, hogy a nukleáris programnak a korlátozása és a meglévő 440 kg 60%-ra dúsított uránnak a megsemmisítése. Hát majd meglátjuk, hogy ez megtörténik-e. Egyelőre egy kicsit úgy látom, hogy az irániak továbbra sem bíznak Washingtonban, és alapvetően arra készülnek, hogy hát ezek a tárgyalások, ezek többnyire valamilyen nagyobb katonai hadműveleteknek az előkészületei. Tegyük hozzá, hogy egy nagyon pozitív dolog van a háttérben, amiről nem nagyon beszél a média, és pedig, hogy a 6 arab öböl állam lényegében egyesével megállapodik egyfajta deeszkalációs dokumentumot ír alá Iránnal, amelynek keretében ezek az államok megfizetik a biztonságukat. Elsőként az emírségek mintegy 20 milliárd dollárnyi összegnek az átadását jelezték Irán felé, amelyért cserébe Irán lemond arról, hogy a későbbiekben rakéta vagy drón támadásokat hajtson végre.
2: Tehát fizetnek azért Iránnak, hogy ne bombázza őket?
3: Hát tulajdonképpen igen, tehát egy újfajta hatalmi erőegyensúly alakul ki a Közel-Keleten, ugye ezeknek az államoknak végső soron vissza kell térni az életnek a normális kerékvágásba, ez egy óriási gazdasági veszteség, ami nem csak az olaj, hanem turizmustól kezdve a kieső bevételek. Ráadásul ugye nem tudjuk, hogy a gazdasági élet bizalma mikor áll helyre az elkövetkezendő hetekben.
2: Na, de ha engednek egy ilyen nem tudom, iráni zsarolásnak, mert akkor ez úgyis felfogható, hogy megfizetik most annak az árát, hogy ne bombázza őket, az meddig tart ki? Mert elfogy a pénz, és akkor 3 év múlva Irán azt mondja, hogy hát akkor most megint fizessetek, mert különben lebombázunk benneteket?
3: Inkább attól függ, hogy hogyan alakul ennek a tűzszünetnek a sorsa és az amerikai-iráni kapcsolatoknak a sorsa. Ugye Trump arról nyilatkozik, hogy ilyen jó még sosem volt a két állam kapcsolata, miközben ugye még az elmúlt pár napban még harci cselekmények voltak. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre az fontos, hogy rövid távon sikerült egyfajta deeszkalációt végrehajtani a Perzs-öbölben, és úgy tűnik, hogy az élet az most visszaállhat a régi kerékvágásba. Kérdés, hogy ez 60 napnál tovább tart-e vagy sem?
2: Azt is meglátjuk pénteken, hogy mi van ebben a kétoldalas megállapodásban? Ez nyilvánosságra kerül pénteken?
3: Így van, tehát arról szólnak a hírek, hogy Trump nyilvánosságra fogja hozni ezt a következő napokban.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: A stúdióban itt van már Navracsics Tibor, volt területfejlesztési miniszter. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
2: Az egyik legtöbbet idézett mondat az öné a szombati kongresszusról egy Google kereséssel néztem meg. Nem volt ez áttörés, vagy nem az áttörés kongresszusa volt. Miért nem az, és mi lett volna ön szerint az áttörés?
4: Jó kérdés. Érzelmileg lehetett volna az áttörés. Azt hiszem nehéz definiálni, hogy mi az áttörés, de amikor az ember úgy érzi, hogy na igen, most sikerült valami. Ez lehet, hogy túlzó elvárás lett volna ezzel a kongresszussal kapcsolatban. Ilyenkor az ember, vagy egy párt, és a párt közvéleménye is inkább saját magával foglalkozik. Szerintem adósak vagyunk azzal, hogy a választóknak mondjunk valamit. Most már két hónapja a választások után, és a Fidesz még mindig nem mondta a ránk szavazóknak, nem mondott egy erős magyarázatot arra, hogy mi szerintünk miért veszítettünk.
2: Ebben sincs áttörés? Most, bocsánat, most volt 10 pont, amit Orbán Viktor megnevezett.
4: Igen, 10 pont túl sok szerintem, bár ez nyilván egy teljes képet akar adni, de nincs meg az az egy vagy maximum két pont, amire azt tudják mondani, hogy ez történt, és ezért ez a magyarázat, elnézést kérünk, ezt fogjuk kijavítani a jövőben, hogy visszanyerjük a választók bizalmát.
2: Ezt nem tudja a Fidesz, ön sem, Orbán Viktor sem, vagy nem akarja, vagy nem meri elmondani, vagy nem mer vele szembenézni?
4: Én úgy gondolom, még nem jutottunk el a letisztázás, vagy a letisztázódásnak arra a szintjére. Hogyha figyeljük a kongresszusi beszédeket, akkor nagyjából egy irányba mutattak, de még mindig mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően ítéli meg a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy kell még erről beszélnünk a hátralévő időszakban is, és valamikor ősszel el kell jutnunk egy olyan következtetésre, amikor biztosan tudjuk, hogy mi az, amit egészen biztosan saját magunkban ki kell javítani ahhoz, hogy visszaszerezzük a szavazók bizalmát.
2: Ugye egy-két pont ebből a 10-ből azt mondja Orbán Viktor, a Fidesz választási üzenete nem működött megfelelően, ez az első megfejtés, vagy a 8. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús veszélyekről szóló kormánypárti üzeneteket. De miért? Miért tudta semlegesíteni? Miért nem működött a választási üzenet? Tehát a gyökerét nem mondják. Most végigmentünk, szinte mind a 10
4: ponton. Teljesen igaza van.
2: Nem azért, mert egész egyszerűen nem hit már el semmit a magyar társadalom a Fidesznek?
4: Igen. Azt nem tudom, hogy semmit nem hitte el. Ezt nem hitte el. Azért, mert, és én a választások után körbejártam az országot nagyon sok polgármesterrel, helyi képviselővel beszéltem, aktivistákkal beszéltem, és szinte mindenki azt kifogásolta, hogy a háború, mint üzenet 2022-ben, pár hónappal a háború kirobbanása után egy élő és erős üzenet volt, 2026-ban úgy, hogy 4 év alatt gyakorlatilag közvetlen háborús fenyegetés az országot nem érte, nem volt már annyira éles és erős üzenet, miközben a másik oldal olyan alapvető szakpolitikai problémákat vetett fel, mint az oktatás, az egészségügyben jelentkező, a közlekedés fejlesztésben jelentkező problémák.
2: A korrupció.
4: A korrupció az egy nehéz téma, azt nem tudom, hogy egy választási kampányban hatékonyan lehet-e arról beszélnünk. Egészen azt nem mondtuk el a választópolgároknak, hogy 16 év kormányzás után miért kérünk még 4 év bizalmat, mit akarunk az országgal tenni még az elkövetkező 4 évben.
2: Hogy a kampányban nem mondták el, de akkor azt továbbra sem értem, hogy mi az oka, hogy most nem mondják el. Tehát miért nem tud a Fidesz ezzel szembenézni, mert addig új sem jöhet. Tehát van, aki szembenéz, Stumpf István mondatairól például mit gondol, ugye idéztük itt az előbb, aki őszintén elmondta, hogy a korrupció bizonyos elemei a miniszterelnök asztaláig is elértek, megszűnt az érdemi bírálat lehetősége, a klientúra túlkapásait nehezen viselte a társadalom, a Fidesz nem tanult a hibáiból, elvesztette a fiatalságot, nem idézem végig. Nem lehetséges, hogy amíg minden egyes politikus beleért Orbán Viktort is, aki felelős az elmúlt 16 évért, ezt ő maga is elmondta. Nem mondja ki ezt őszintén, addig esély sincs arra, hogy a Fidesz megújuljon, mert nem fog neki hinni a társadalom?
4: De, vagy nem cáfolja ezeket a véleményeket, mert itt valójában ezek reflektálatlanul maradtak, elhangzottak, azóta sem válaszolt rá senki, miközben én magam is kíváncsi vagyok arra, hogy valóban ezek milyen mértékben szőtték át a Fidesz, ha úgy tetszik, hátsó udvarát.
2: Na, ezt nem a Tisza mondja, bocsánat. Tehát ezt maga Stumpf István mondja, értem. Vagy ott van Jakovics Tibor, tehát belülről is jönnek ezek a...
4: Igen, azért mondom, ezt vagy cáfolni kell, vagy pedig azt kell mondani, hogy valóban ez egy olyan gyengeségünk volt, amit a következő választásra ki kell küszöbölni.
2: Még egy idézetet engedjen meg egyébként is Stumpf Istvántól. Azt mondja, a Fidesz kiterjesztette a politikai zsákmányrendszer tradicionális határait, a fontosabb közjogi pozíciókba a saját jelöltjeit juttatta, a Fidesz szűkítette az Alkotmánybíróság hatáskörét, nyilvánvalóvá tette, hogy a korábban fontosnak tartott jogállami értékek alárendelődtek a vegytiszta hatalmi érdekeknek és a rendszerépítő politikai célkitűzéseknek. Ezt azért idéztem, mert ma hozta a sajtót, hogy ezt 10 évvel ezelőtt mondta Stumpf István.
4: Igen.
2: Tehát szerint kinek a felelőssége, hogy erre nem hallgattak, vagy ilyen szinten nem hallgattak, hogy aztán végül ideig egy ekkora választás vereségig jutott el a Fidesz?
4: Hát nyilván mindenkinek a felelőssége, aki nem hallgatott rá, aki ezzel erről értesült és nem hallgatott rá, de ezért hozzá kell tennem, hogy itt én tudnék vitatkozni Stumpf Istvánnal, hiszen 2010-ben, amikor mi az első választási győzelmünket arattuk, sorrendben a második, meg 98-ban is, akkor egy olyan országot örököltünk, amelyben azért a legalapvetőbb intézmények sem működtek már, illetve alkotmányellenes helyzet volt, például a közigazgatási rendszeren belül. Ráadásul kétharmados többséget szereztünk, az általános elvárás az volt, hogy mindent változtassunk meg, egy kicsit hasonló ahhoz, mint ami most a Tiszával szemben fogalmazódik meg. Ebből adódóan a cél nem az volt, hogy politikai zsákmányrendszert terjesszünk ki, hanem tegyük működőképessé az országot. Azok a példák, ami például az állami számvevőszékére, Domonkos László kinevezése, amit felszoktak hánytorgatni úgy, mint akkor párt jelöltek, valóban az akkori szokásoknak ellentmondottak, de más országok szokásainak, vagy egy normál, stabil demokráciában meglévő szokásoknak, miszerint egy politikából már visszavonult embert kijelölnek egy alkotmányos intézmény élére, nem mondtak ellent. Tehát ezek akkor határesetek voltak, mára fel nyilván nagy lett a jelentősége ennek.
2: Hát de nagy, mert ugye az elmúlt 16 évben a legtöbb kritika éppen ezért érte az Orbán kormányt, amiért most ön is kritizálja egyébként az új Tisza kormányt, mert azt mondja, hogy az új kormány embertelen, működésképtelen országot épít, leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ezt a mondatot rengetegszer hallottuk a Fidesz-szel szemben.
4: Igen. El is fogadtuk a kritikát, bocsánat, és a Tisza kifejezetten azt mondta, hogy ha ő kerül kormányra, akkor majd példát mutat, hogy ezt nem így kell csinálni. Most ehhez képest pont azt látjuk, hogy ugyanazokat a trükköket csinálja, azokat a technikákat, amiket a mi időszakunkban mi is csináltunk időnként, és ami miatt meg is kaptuk a büntetésünket.
2: Tehát önök módosították úgy az alaptörvényt, mert 2011-ben, hogy az alkotmánybíróság jogköreit megnyírbálták, a megválasztásuk módját megnyírbálták, tehát nagyon-nagyon sok kritika érte a jogállamiságot, ugye a 7-es cikkét elindították, tehát sorolhatnám szerintem holnap reggelig, ami történt. Akkor miért mondja azt, hogy most a Tisza építi le a fékek és ellensőjök rendszerét? Miért hiteles ez önöktől? Önök építették. Ez volt az uralmánya is.
4: Nem, egyrészt a fékek és ellensők rendszer ez egy külön adást megérdemelne, hogy valójában hogyan működik, de a helyzet az, hogy a Tisza kifejezetten azzal az igénnyel kampányolt, és azzal az igénnyel lépett kormányra, hogy ő helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét, és biztosítja azt, hogy soha többé ez ne bomoljon meg.
2: De mivel építi?
4: Bocsánat, mivel mi odáig sose jutottunk el, hogy hivatalban lévő köztársasági elnököt megtámadjunk, hivatalban lévő alkotmánybírósági elnököt.
2: A legfelsőbb bíróság elnökét eltávolították.
4: De azért más, nem, a legfelsőbb bíróságot távolítottuk el. Hát, tehát, megszűnt egy intézmény.
2: Meg is nyerte a per Strasbourgban Bak András, tehát eltávolították, úgyhogy egyszer megszüntették
4: elmondhatom
2: a legfelsőbb bíróságot.
4: Én is, nem Bak András távolítottuk el, a legfelsőbb bíróság szűnt meg, helyette létrejött a kúria, ahol követelményé vált, a bírói szakvizsga léte a kúria elnöke számára, és Bak András ezzel nem rendelkezett.
2: Na de hát direkt ezért hozták, de tehát ezt kimondta nem, a strasbourgi nem ítélet
4: ezért,
2: is.
4: Nem direkt ezért hoztuk, az, hogy egy strasbourgi ítélet, akik magyarul se tudnak, és nem vettek részt a magyar politikai életben, hadd nem mondják már meg, hogy a jogalkotó mire gondolt, az Országos Bírói Egyesület kérte azt, hogy az új bíró, legfőbb bírói fórumnak a vezetője mindenképpen olyan legyen, aki bírói háttérrel rendelkezik. Bak András valóban Strasbourgban az Emberi Jogi Bíróságon volt bíró, de ott nem követelték meg a bírói hátteret, úgy lehetett ott bíró.
2: Na, térjünk vissza ugye a Tisza kormányra, aki azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, a Tisza kormány viszont azt mondja, hogy pár hét alatt többet értek el, mint önök, például az uniós pénzek esetében, vagy a kárpátai magyar kisebbségek jogainak helyreállításában. Ugye éppen most fogadták el, egyébként a Fidesz is elfogadta délelőtt a bizottságokban azokat a törvényjavaslatokat, amik az uniós pénzek hazahozatalához kellenek. Tehát egy sor olyan törvényt hoznak, ami nem leépíti, hanem visszaépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét, nem? Ez nem így van?
4: Nem vagyok benne biztos, ezt majd meglátjuk. Egyelőre ott tartanak az uniós pénzek lehívásánál, ahol mi tartottunk, hogy a bizottság azt mondta, hogy ha teljesítenek minden feltételt, akkor megkapják a pénzt. Mi is itt tartottunk. Részünkről ez egy politikai döntés
2: önök
4: volt.
2: Önök itt tartottak, de nem született megállapodás. Ugye két hete jelentették, hogy megvan a megállapodás, hazudott 16,4 milliárd.
4: 2022. decemberében aláírtuk a partnerségi megállapodást az Európai Bizottsággal, ami megnyitotta a kohéziós pénzeket, és ugyancsak 2022. decemberében a tanács elfogadta a Nemzeti Újjáépítési Programot. Később, januárban felfüggesztették a pénzek egy részét, de ezek a megállapodások alá voltak írva, ezek teremtették meg a lehetőségét, hogy uniós források jöjjenek Magyarországra.
2: Most akkor augusztus 31-ig, ha marad a Fidesz kormány, mennyi uniós forrás jött volna ebben a 16,4 milliárdban?
4: Azt szokták mondani, hogy a politikában nincsen mi lett volna, ha, tehát erre most hadd ne válaszoljak, de valóban most be vannak terjesztve a törvények, ha ezeket elfogadják, akkor elvileg az Európai Bizottság felszabadít további forrásokat, de eddig is jöttek uniós források Magyarországra, amelyek eddig elérhetők voltak és szabadok voltak.
2: Jöttek, de nem ezek, de azért arra biztos tud válaszolni, hogy augusztus 31-ig aláírták volna ezeket a törvénymódosításokat, vagy csatlakoztak volna az Európai Ügyészséghez, vagy az integritás hatósági jogköreit erősítették volna, hogy ezek mind-mind uniós követelések voltak.
4: Nekünk mindig, igen, amikor tárgyaltunk, akkor mindig vitattuk azt, hogy az integritás hatóság be kellene engedni az országgyűlési képviselők vagyonbevallásának vizsgálatába. Egészen úgy gondoljuk, hogy a parlamentarizmus logikáját ez megbontja, kinyitja, egy olyan testület fogja vizsgálni a közvetlenül a választópolgárok által választott képviselők vagyonbevallását, amely nem választott, nem rendelkezik demokratikus legitimációval, és tegyük hozzá, hogy jelen pillanatban a vezetői ellen büntetőeljárás folyik.
2: Na, azt mondja Orbán Viktor, hogy nincs kedve megváltozni, se fél, se teljes fordulatot nem vesz. Mit mond erre a mondatra? Mert hogy azt mondta, hogy jönni kellene valami újnak. Nem igen. Úgy tűnik, most az Indexnek is úgy fogalmazott, hogy itt a majd más helyzet lesz, a Fidesznek nem kell megváltoznia. Ezt mondta, lehet, hogy ezt még nem látta, ez most volt adás előtt, vagy lehet, hogy még van is az Indexnek.
4: Meglátjuk, szerintem kell változnia a Fidesznek, hiszen a választópolgárok azt mondták, hogy változnia kell a Fidesznek ahhoz, hogyha a bizalmunkat vissza akarjuk szerezni, ez kemény munkával és bizonyos változtatásokkal kell tenni. Hogy Orbán Viktornak személyesen kell változnia, ezt nem tudom, ez ügyben nem tudok tanácsot adni, nem vagyok coach, nem vagyok személyi tréner, ezt ő el tudja dönteni. Én úgy gondolom, hogy a pártnak, a párt politikájának és a párt kommunikációjának kell változni.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy ön hisz abban, hogy a Fidesz megváltozik, hogyha a párt ugyanaz megválasztott elnöke ezt mondja, vagy például a választások után elmegy Dobmehez és fő iga forrásának nevezi meg a magyar a nemzeti sportot és a vadhajtásokat, amin olyan cikkek vannak, amiket nem nagyon tudok most itt idézni?
4: Jobb is. Én hiszek abban, hogy a párt tud változni. Én erről beszéltem a kongresszuson, amikor azt mondtam, hogy az önkormányzati világra kell figyelnünk, ott sikeres politikusaink vannak, őnekik kell minél nagyobb teret biztosítani. Ha valóban egy megújulási folyamatot akarunk elkezdeni, és alulról fölfelé, ahogyan ezt Orbán Viktor pártelnök is mondta, akkor a polgármestereknek, a helyi politikában sikeres embereknek alapvető helyük van ebben.
2: Kell nyitni a szélső jobb felé?
4: Szélső felé semmiképpen nem kell nyitni.
2: De ez nem az, nem nyitás a vadhajtások miatt? Én ma éppen Köves Lomó szólalt meg.
4: Pontosan tudja, hogy én mindig a polgári értékek, a jobb-közép politizálás, a, ha úgy tetszik, a polgári párt oldalán vagyok.
2: Nem követe el a Fidesz nagy hibát azzal, hogyha arra számít, hogy őszre kiderül esetleg, hogy a Tisza nem kormányoz olyan jól, vagy sok hibát követ el, és akkor majd szükség lesz a Fideszre. Erről is beszélt ma, valahogy így fogalmazott.
4: Hát, hogyha csak ez lenne a stratégiánk, akkor biztos nagy hibát követnénk el. Nem vagyunk olyan, hogy a gyaloggalóban a csoda nyúl, ugye, hogy megvárjuk, amíg hibázik. Nekünk magunknak is építkeznünk kell, ezeket a közösségeket újjá kell építeni. Az elmúlt 16 évben a párt belső fórumai is jelentősen gyengültek. Én úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk a helyi politikára, a helyi szinten rengeteg tehetséges ember van, aki az életéből jelentős időt, energiát áldoz arra, hogy ez a polgári opció ez létezni tudjon. Nekünk ezen kell dolgozni, hogy ez megmaradjon.
2: Ön Orbán Viktorra szavazott?
4: Én nem voltam küldött.
2: Én nem volt küldött, és nem kell szavaznia. Miért vállalt el a visszatérést? Ugye a választások után azt
4: hova
2: mondta, hogy... Hova tért vissza? Mi? Hát törölte a Facebook oldalát, aztán azóta csak megjelent. Hát
4: személyes oldalam, a személyes oldalamat nem töröltem, arra kezdtem most elírni. De hát mit jelent a visszatér?
2: Akkor úgy kérdezem, hogy mi győzte meg? Azt mondta, hogy elmegy visszatanítani az egyetemre. Most pedig részt vesz, ugye bejelentették, hogy a védvonal után az önvezetésével az önkormányzati kabinet is megalakult.
4: Ez egy koordináló feladat. Én nem vagyok választott tisztségviselő, nem vagyok országgyűlési képviselő, nem vagyok a Fidesznek a vezetője. Egy olyan szakpolitikus vagyok, szakembernek már nem biztos, hogy merném magamat nevezni, egy olyan szakpolitikus vagyok, aki élő és jó kapcsolatot ápol a polgármesterekkel, amikor miniszter voltam, akkor nagyon jó kapcsolatrendszert alakítottunk ki, és ezt a koordinációt, ezt végzem el. Ez nem egy politikai front pozíció.
2: De ez nem visszavonulás, részt vesz a politikában, ha nem venne részt,
4: lehet... Fodor Gábor visszavonult, vagy részt vesz a politikában?
2: Pártpolitikában részt vesz Fodor Gábor?
4: Kommentál eseményeket,
2: Sifferandás, ugyanúgy. Ő a Fidesz, ugyanúgy, vagy bármelyik párt ugyanúgy, önkormányzati kabinetjének a vezetője?
4: Nem, de hát ugyanúgy ír cikkeket, beszél, és a többi politikai véleményt formál.
2: Na de akkor mi lesz a feladat? Azt mondja, hogy újra kell szerveznie a Fidesz hátországát az önkormányzatokban, a településeken.
4: Ezt a polgármesterek meg fogják tenni, én koordinálom őket. Én ennyit teszek, én nem vagyok a Fidesznek vezetője.
2: Adott magának időt? Hogy ezt meddig csinálja ezt a koordinátori vagy szervezői feladatot, vagy ha azt látja, hogy nem történik semmi a Fideszben, és nincs az a megújulás, amit vár, amit tulajdonképpen még nem tudjuk, hogy mi lesz, akkor valóban visszavonul?
4: Ez egy jó kérdés, de valóban így lehet, igen.
2: De hogy adott-e magának időt erre?
4: Nem határoztam meg előre határidőt.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: 16-szor is módosították az annó a Fidesz által Gránit szilárdságúnak nevezett alaptörvényt. A Tisza által benyújtott javaslat tartalmazza a miniszterelnöki pozíció hivatali idejének 8 évben korlátozását, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, valamint a KEKVA szabályok átalakítását is. Stánic Péter alkotmányjogászt kérdezzük.
2: Aki itt van már a stúdióban, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok én is.
2: Elfogadta ezt a 16. módosítást a parlament, mármint az alaptörvénynek, nem lehet többé miniszterelnök az, aki már letöltött 2 ciklust. Az egész kérdésről volt egy politikai vita nyilvánvaló, amiről nincs, és egy jogi vita is, ma ez tulajdonképpen lezárult. Mit mond erre a módosításra?
3: Én alkotmányjogászként és ügyvédként tudok nyilatkozni. Itt azt fontos látnunk, ami fölmerült, ugye, hogy egyrészt egy célzott, egy személyre irányuló alaptörvény módosítás, a kritikája merült fel, illetve hogy ennek lehet-e visszaható hatája. Ugye ez a két jogi szempont, amit itt elemeznünk kell, én azt gondolom, hogy egyik kritika sem áll meg. Tehát ugye egyrészt a visszaható, hátrányos visszaható hatályú jogalkotás tilalmánál figyelnünk kell arra, hogy ez a módosítás, tehát a miniszterelnöki ciklusok korlátozása minden jelenlegi, jövőbeli és múltbeli miniszterelnökre is vonatkozik. Tehát igazából itt nem
2: ezért mondják, hogy visszaható, ugye? Mert hogy nem 2026, milyen nap van ma, június 15-től él, hanem a rendszerváltástól.
3: Ugye ez formailag tűnhet csak úgy. Tehát azt kell látnunk, hogy ez akkor lép életbe, hogyha egy olyan személy, aki már 8 évet betöltötte ezt a tisztséget, ugye ilyen egy van jelenleg Magyarországon, ő újra miniszterelnökként kívánna indulni. De ez ugyanúgy alkalmazandó lesz arra is, aki már nem 8, de valahány évig betöltötte ezt a pozíciót, vagy a jövőben el fogja érni ezt a 8 éves korlátot. Tehát ez a jövőre vonatkozó új feltétel.
2: Ugye volt, aki szerint ezért személyre szabott a jogalkotás, mert ugye, mert hogy így akkor ilyen formán csak Orbán Viktorra vonatkozik most jelen pillanatban. Ugye ezt a módosítást május 20-án nyújtották be, csak ma fogadták el, emellett van másik kettő is, azt is nézzük meg, megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogyan szűnik meg, és mikortól nincs akkor ilyen hivatal?
3: Ugye itt a konkrét megszűnési mód az még a jövőnek a zenéje lesz, tehát hogy milyen módon adott esetben hatáskörök átkerülnek máshová. Tehát itt az alaptörvény módosítás az mindig lehetőséget teremt valamire. Tehát az irányt mondja meg. A konkrét részletszabályokat jogszabályokban, törvényben, rendeletekben fogjuk megtalálni.
2: Tehát ezt nem lehet most még látni, hogy mi van benne? Tehát mi van ezzel kapcsolatban a módosításban? Vagy mi a szöveg? Mi történik?
3: Ugye az alaptörvény módosításból igazából kikerül az a rendelkezés, ami a szuverenitásvédelmi hivatalt létesíti. Tehát azt, hogy pontosan hogyan fog megszűnni, mi lesz például az ott dolgozók jogviszonyával, ezt mind alacsonyabb szinten, törvényi vagy rendeleti szinten kell meghatározni. Ugye fontos látni, hogy az alaptörvény nem is jogszabály egyébként. Tehát az alaptörvény vagy egy alkotmánynak a funkciója, hogy az alapvető szabályokat, alapvető elveket határozza meg. A részletszabályok már nem az alaptörvényre tartoznak.
2: Na és itt van a bizonyos harmadik pont, ezek a bizonyos kekvák, ugye a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, mit fogadtak el a kekvák esetében?
3: Ugye a kekvák esetén ugyanúgy az alaptörvény módosítás lehetőséget teremt arra, hogy ez a közvagyon újra közvagyonná váljon. Tehát a közvagyon visszaszerzésének az első szükséges lépése. Az alaptörvény módosítás.
2: Most én azt olvastam, hogy eredetileg az lett volna benne, hogy az alapítvány vagyon a nemzeti vagyon, de ez módosult most az utolsó pillanatban. Ez így van, és ha igen, akkor miért? Tehát ha van magánvagyon, vagy volt magánvagyon, akkor az nem lesz nemzeti vagyon.
3: Igen, ugye ezeknél az alapítványoknál azért azt szét kell szálazni, hogy pontosan honnan érkezett az alapítvány vagyona. Tehát annak volt-e olyan eleme, ami magánvagyonból került oda, nyilván a túlnyomó többsége a vagyonoknak az közvagyonból került ezekhez az intézményekhez.
2: Tehát innentől kezdve a kormány megszüntetheti bármelyik kekvát, amire szándék van?
3: Ez lehetőséget teremt. Tehát ez a fontos, hogy az alaptörvény módosítás mindig az első lépés. Tehát nem szabad előre szaladnunk, látnunk kell a konkrét megvalósítás lépéseit. Ezt a jövőben fogjuk megtudni, hogy hogyan történik.
2: Sólyog Tamás egy picit más. A múlt héten csütörtökön jelentette be, hogy az ő tervezet elmozdítása miatt az Alkotmánybírósághoz fordul. Már péntekre landolt is a beadványa az egyik alkotmánybírónál, ezt Bolt Péter rögtön kiszignálta. Ez a gyorsaság, ez mennyire ritka, vagy egyáltalán nem szokatlan?
3: Ez a gyorsaság rendkívül szokatlan. Tehát sokkal korábban bekerült beadványok, hónapokkal ezelőtt benyújtott beadványok adott esetben még nem kerültek kiszignálásra. Tehát itt mindenképpen egy rendkívül gyors eljárásról.
2: Ez miért lehet? Azért, mert az államfő fordul oda, vagy arra sem volt korábban
3: például? Elképzelhető, tehát nem ördögtől való, hogy az államfőtől érkező indítványt soron kívül kezeljék, de ez nem automatikus. Tehát nagyon fontos, hogy ez az elnök döntése jelen esetben. Ez nem egy automatizmus.
2: Egy picit nézzük meg, hogy mi is maga a beadvány. Az egyik érve, hogy az eltávolítása olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Mit próbál az államfő kimondatni az Alkotmánybírósággal, hogy mi is értsük?
3: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy még konkrét alaptörvény módosítás tervezet nincsen. Tehát egy olyan fiktív vagy problémát vázol a köztársasági elnök, ami jelenleg nem jelenik meg a konkrétumok szintjén.
2: Ő azt mondta, bocsánat, a miniszterelnök, hogy még készül a javaslat.
3: Így van. Tehát az egyedi vagy személyre szabott jogalkotás alatt azt kell érteni, hogyha például úgy lenne módosítva az alaptörvény, hogy a köztársasági elnök vagy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek megszűnik a mandátuma 2026. július 1-jel. Például ez egy célzott, egy személyre alkalmazandó módosítás. Ugye ezt kell elhatárolnunk attól, amit itt a javaslatban is látunk, vagy hát a kezdeményezésben, hogy normatívnak kell lennie egy alaptörvénymódosításnak. Ez annyit jelent, a normativitás, hogy mindenkire azonosan vonatkozó szabály. Tehát a konkrétumokban, például ha a köztársasági elnök elmozdításának szabályain változtatnak, az nyilvánvalóan alkalmazandó a jelenlegi köztársasági elnökre és minden jövőbeli köztársasági elnökre. Tehát nem lesz személyre szabott, mert innentől kezdve ez egy általános feltétel lesz.
2: Hogyan lehet ön szerint jogállami eszközökkel a lehető legegyszerűbben eltávolítani az államfőt?
3: Erre számos lehetőség van igazából. Fontos azt már az elején leszögeznünk, hogy egy alaptörvény módosítással szemben nincsen helye tartalmi vizsgálatnak. Az Alkotmánybíróság sem vizsgálhatja az érdemét, a tartalmát egy módosításnak. Tehát számos lehetőség van, ezért is...
2: Ez az, amit egyébként maga a Fidesz változtatott meg andó, én arra jól emlékszem.
3: Így van, így van. Tehát 2013-ban került módosításra. Az alaptörvényünk egészen konkrétan azt mondja, hogy egy alaptörvény módosítást az Alkotmánybíróság csak eljárási szempontból vizsgálhat.
2: Még egy dolog, mi van, hogyha az Alkotmánybíróság most igazat ad Sólyog Tamásnak? Akkor mi történik?
3: Ez egyelőre ugye egy elvi vélemény igazából. Tehát ez egy előkészítés, én azt gondolom, egy olyan lehetőségnek, hogyha megtörténik az alaptörvény módosítás, ami adott esetben változtat a köztársasági elnöki pozíció megszüntetésének lehetőségén, azt majd akkor megkívánja küldeni az Alkotmánybíróságnak egy normakontrollra a köztársasági elnök. Ott munícióként ez felhasználható, de automatikus kötelező ereje nincs.
2: Mi van, ha a parlament kétharmaddal növeli az Alkotmánybíróság tagjainak létszemet, ahogy tette azt annó a Fidesz, és akkor tulajdonképpen nincs gond, mert hogyha különböző eljárások az Alkotmánybíróságnál és az alkotmánybíráknál landolnak, mondjuk ha elindul egy megfosztási folyamat.
3: Erre is lehetőség van. Tehát ezért gondolom én nagyon idő előttinek ezt az alaptörvény értelmezési indítványt is, hiszen maga az Alkotmánybírósági törvény is azt mondja, hogy konkrét problémával esetén lehet kérni alaptörvény értelmezést, illetve olyan kérdésben, ahol az alaptörvény helyet ad értelmezésnek. Itt egészen egyértelmű az alaptörvényünk, hogy csak is eljárásjogi felülvizsgálatnak van helye. Amire ugye a kérdés vonatkozik igazából, hogy az Alkotmánybíróság dönthet-e úgy, hogy egy alaptörvénymódosítás az mégsem alaptörvénymódosítás. Tehát, hogy rendelkezzen tartalmi vizsgálati lehetőségekkel.
2: Utolsó dolog, jogalkotás módja. A Political Capital kiadott egy tanulmányt, amiben az áll, hogy a házszabály átmeneti fellazítása, vagy az, hogy jellemzően továbbra is egyéni képviselő indítványként kerülnek ház elé a törvények, az egyrészt ugyanaz, amit a Fidesz csinált, másrészt pedig aggályos, még ha hatékonysági célok is vezérlik őket. Ön hogy látja ezt?
3: Igen, sajnos ezt jelenleg is láthatjuk, ugye ez korábban is egy állandó kritika volt. Itt azt fontos látni, hogy ha egy egyéni képviselő nyújt be egy törvényjavaslatot, ezt kell összevetnünk azzal, hogy a kormány nyújtja be. Értelemszerűen, amit a kormány nyújt be, az egy sokkal hosszasabb előkészítő folyamat előzi meg. A minisztériumokban többkörös egyeztetés, a társadalmi egyeztetés, társadalmi véleményezésnek a lehetősége. Tehát sokkal komolyabb az előkészítő szakasza, mind jogi szakmai szempontból, mind a társadalom bevonása szempontjából. Egy egyéni képviselő indítvány esetén nincsenek ilyen megelőző lépések, vagy nem szükségesek. Tehát sokkal nagyobb az előkészítő szakasz, jelentősebb apparátus van egy kormány által előterjesztett javaslatnál.
2: Köszönöm, hogy itt volt nálunk.
3: Köszönöm én is.
1: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter. Pósvai Gábor szerint a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Marsai Viktort kérdezzük.
2: Marsai Viktor, a Migráció Kutató Intézet vezetője a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. A migrációs paktumról azért hallunk most megint naponta, mert pénteken lépett életbe. A politika azonnal reagált, a Fidesz szerint jönnek a migránsokat, Tisza meg, hogy nem jönnek. Leegyszerűsítettem most ezt a dolgot. De a következő percekben jól lenne megnézni azt, hogy mi a valóság a politikán túl, vagy a politikai kommunikáción túl. Pontosan mi lépett életbe pénteken?
4: Igen, ugye gyakorlatilag az Unió annak a folyamatnak a végére tett pontot, vagy próbált pontot tenni, ami a 2015-16-os csúcspont, de valójában a 13 óta tartó migrációs és menekültválsággal kezdődött. Ugye itt egy 10 nagy területet átfogó jogszabálycsomagról van szó, ami 24-ben már elfogadásra került ugye Magyarország és Lengyelország ellenszavazatával, de a tagállamoknak egy 2 éves implementációs türelmi időszakot hagyott meg a bizottság. Ugye ez telt le június 12-én, tehát elvileg mát vagy akkortól ugye a paktum teljes díszében kellene, hogy működjön. A valóságban ez nincs így, még nagyon sok elmaradás van a tagállamok részéről.
2: Azt mondta az Inforádióban, hallottam, hogy komoly csúszásban vannak, nem csak mi, hanem más országok is. Mi van a megállapodásban, minek kellene már működnie a paktum szerint? Ugye itt, ahogy én néztem, 4 nagy terület van.
4: Az 10 egyébként.
2: A 10 nagy terület.
4: Nem, ugye, igen, külön, de 10 nagy terület.
2: Itt is egyszerűsítettem valószínűleg.
4: Nyilván, tehát egy több mint 1000 oldalas jogszabálycsomagokról van szó, ha összerakjuk, tehát nem véletlen. Ugye a paktum egészének működnie kellene, amik az új elemek egyébként, meg amiről a legtöbbet beszélünk, tehát hogy ugye itt az új féle szolidaritási rendszer, ami ugye a 15-16-os kötelező kvótához képest, ugye bővül, most már nem egy opciót lehet választani, hanem 3-at, ami itt a felkomba is elhangzott, ugye vagy a menedékkérők átvétele, vagy ez a 20 000 eurós per menedékkérőnkinti fizetés, vagy a harmadik opció, ugye a technikai operatív segítségnyújtás. Ami új elem, és egyébként mindenki ugye a kvótával jön, de ami valójában például Magyarországra, ha végrehajtaná a paktumot, jóval nagyobb terhet róna, ez a határeljárások új rendszerének a bevezetése. Ugye ezt úgy kell elképzelni, van egy 7 napos előszűrési időszak ugye a határon, ha beadja valaki a menekültügyi kérelmét, és ennek során eldől az, hogy valaki rendes eljárásba kerül, vagy ha kicsi az esélye annak, hogy nemzetközi védelemben részesüljön, ő egy 12 hetes határmenti eljárásba fog részt venni. Itt is van egy 30 ezer fős keret, amit a tagállamok közt szétosztottak, és ugye ebből egyébként ugye Magyarország kapta a második legnagyobb keretet, 7716 főt.
2: Ugye, tulajdonképpen a határellenőrzéseknek, a menekültügyi eljárásoknak és a befogadás feltételeinek mind teljesen ugyanolyannak kellene lenni. Ugye azt mondta, hogy 15-16, ugye akkor kezdődött az egész 11 évvel ezelőtt, tehát hogy lássuk, hogy mennyire bonyolult és mennyire nem volt egyszerű még ezt sem elfogadni, és még most sem működik. Ha most ez, majd a magyar ügyre még kitérünk, vagy a magyar szára részletesebben, ha ez most péntektől működne mindenhol, akkor valójában mire jelentene ez megoldást?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, mert mi azt szoktuk mondani a kollégákkal, hogy miközben jogilag a paktum szigorít egyértelműen, gyakorlatilag rengeteg kiskapu marad a rendszerben. És ugye van egy alapvető probléma, amire nem tud választ adni, vagy nem sikerült választ adnia, ez az, hogy mitől bírna rá kevesebb embert arra, hogy elinduljanak a világ különböző pontjairól, és elérve az unió határait, beadják a menedékkérelmüket. Tehát ez az, amire alapvetően a jelenlegi paktum sem tud megoldást biztosítani. Ami előrelépés, és mondjuk csökkenti az érkezés számokat, vagy csökkentheti, ez például a harmadik országokkal való együttműködésnek a fokozása, amire a paktum külön kitér, de azért ne felejtsük el, erre eddig is voltak az EU-nak eszközei és a tagállamoknak, és azért mérsékelt hatékonysággal működtek.
2: Ugye, tegnap a belügyminiszter azt mondta, Pósvai Gábor, hogy a Tisza kormánya jelenlegi formájában elutasítja az EU migrációs paktumát. A jelenlegit azért nyomtam meg, mert lehet, hogy ez fontos. Van-e arra esély, hogy majd lesz más formája is, ha 11 évbe telt ezt is kitárgyalni?
4: egyszer biztosan lesz, de azért ne felejtsük el ezt a 11 év munkát. Tehát, hogy, ugye voltak ilyen hangok, hogy majd egyszer csak lesz egy új paktum, és bizonyos rendelkezéseket felülvizsgálnak. Ne felejtsük, ez együttdöntési eljárásba született. Tehát nem csak a tagállamokat kellett bevonni, ugye az Európai Parlamentnek is meg kellett szavazni. Komoly csaták voltak egyébként mindkét oldalról. Tehát ez a jogszabálycsomag, ez maradni fog velünk belátható ideig. Úgy kellett szavazni. Komoly csaták voltak egyébként mindkét oldalról. Tehát ez a jog

0: hogy szerintem egy és két év közé tehető mostantól számít, hogy múlt péntekről az időszak, amikor azt mondhatjuk, a paktum nagyjából 90%+ működni fog a tagállamokban, és azért az is, hogy miközben rendeletekről van szó, tehát úgy tűnik, ez nagyon egyszerű, fogják a tagállamok és átültetik ugye a nemzeti jogukba, plusz implementálják, azért, hogy az egyes megoldások hogyan fognak kinézni a gyakorlatban, hiszen nagyon sok ebből még nem létezett korábban, az egy kérdés.
1: Azt is bejelentette a belügyminiszter, hogy nem készítettek végrehajtási, vagy nem nyújtottak be végrehajtási tervet, és egyébként nem is teszik ezt meg, nem áll szándékukban ilyet készíteni. Ez mi lett volna?
0: Ugye 24 május végén fogadták el ugye a paktumot, onnantól kezdve a bizottság vizsgálta a tagállamokat, ugye, hogy egyrészt leadták-e a végrehajtási tervet, hogy hogyan foglalják ebbe a két éves időtartamba, először ugye a nemzeti jogba átültetni ezt, utána hogyan kezdik el ugye konkrétan a fizikai infrastruktúrát kialakítani. Például a határmenti eljárás kapcsán, hol jelölik ki azokat a központokat, ahol ezeket lefolytatják, és hogyan építik ki. Ugye ezek azok, amiknek ugye Magyarország az első lépés se tette ki, ugye sajtóinformációban az jelent meg, hogy egyetlen elem, a paktum egyetlen elemében történt minimális előrelépés, ez a Eurodac rendszernek, ami a menedékkérők biometrikus adatait fogja tartalmazni, azért, hogy ne tudják egyszer öt helyen beadni a menekültügyi kérelmüket, vagy ezt ellenőrizzék, ennek a technikai háttere az nagyjából megvan.
1: De most ami miatt mi a napi 1 millió eurós büntetést kapjuk, hogyha azt megtennénk, akkor tulajdonképpen a paktumba előrelépnénk, mert az úgy van, hogy most úgy van a menekültügyi eljárás Magyarországon sehogy sincs, tehát átjön
0: ez
1: valaki.
0: Ez nem igaz teljesen, de az igen. Jó.
1: Megint egyszerűsítek, de hát ön a szakértő majd kibontja, tehát hogy visszatoloncolják, és ezért van az, hogy napi 1 millió eurós bírságot fizetünk, mert nem tartjuk be ezt az uniós jogszabályt.
0: Igen és nem. Ha megnézzük a korábbi menekültügyi jogszabályokat és kereteket, ugye ezek, én is egyszerűsítek, tehát mondjuk 80%-ba abból a keretből indultak ki, amit a paktum elfogadott. Ezt ugye azért fontos aláhúzni, mert hogy ha maradunk az 1 millió eurós büntetésnél, tehát ugye ha Magyarország végrehajtaná az Európai Bíróság által kért bizottság és bíróság ítéletben kérteket, az részben megfelelne a paktumnak, tehát ezzel akkor az 1 millió eurós bírságot megússzuk, és nagyon sok elem az működik, de ez nem elég, tehát a paktum az tartalmaz olyan
1: az
0: új
1: más,
0: elemeket,
1: ez
0: amikkel ezt ki kell egészíteni.
1: De akkor csak egy zárójel, tehát mi kell ahhoz, hogy ne fizessünk napi 1 millió eurót, ami most már tényleg nagyon-nagyon nagy összeg.
0: Így van, ugye két markáns elem van, amit ki tudunk emelni. Az egyik a menekültügyi rendszerhez való hozzáférés, amit a bizottság kritizált és a bíróság ugye meg is ítélt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha megfelelünk az EU-s jognak, és az előzőnek is, a paktumnak is, és ugye megszűnik ugye Magyarországon ugye a migrációs válsághelyzet, tehát visszatér egyébként a korábbi magyar gyakorlat, ugye a 2018-as gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki eléri Magyarország külső határait, és azt mondja, hogy ő szeretné beadni a menekültügyi kérelmét, akkor neki lehetővé kell ezt tenni. Hiába van kerítés, ugye ezen befogadó állomásokat, központokat kell nyitni, ahol ezek az emberek azt tudják mondani, hogy én szeretném beadni a menekültügyi kérelmemet. És ezt be kell tudni az országnak fogadni. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog, ez a kisebbik része a büntetésnek, ugye, hogy a bíróság szerint illegális az a gyakorlat, hogy Magyarország arra hivatkozva, hogy Szerbia egy biztonságos harmadik ország, automatikusan visszaküldi az embereket. Ugye nagyon fontos, hogy ha valaki megjelenik a területünk, beadja a menekült ügyi kérelmét, vagy csak itt van, ő magyar joghatóság alá kerül. Ugye az, hogy visszaküldi valaki Szerbiába, ez nem elég, kell egy leegyszerűsítve egy hivatalos visszafogadás, ahol a szerbek azt mondják, aláírjuk a papírt, XY-t átvettük. Ugye ez az, ami nem történik meg most a déli határon. És egyébként ugye általában az EU-s visszatoloncolási rendszerek, még ugye ez a gyengéje, tehát hogy hiába szeretne az EU visszavinni valakit a származási országba vagy harmadik országba, ha ők azt mondják, hogy nem fogadjuk vissza.
1: Na, azt is mondta a belügyminiszter, hogy a kvóta szerinti elosztást, ugye ez kiválthatja a pénzügyi megváltás intézmény, ez elfogadhatatlan, és a Tisza kormány álláspontja szerint kizárólag a rendelkezésre álló eszközök közül kizárólag a technikai segítségnyújtás az, ami összeegyezthető. Az nem kerül-e pénzbe, és akkor mivel különbözik a kettő egymástól, és mi a technikai segítségnyújtás?
0: Nyilván ez is pénzbe kerül, tehát hogyha mondjuk rendőri személyzetet, vagy nem tudom, mit küldünk mondjuk Olaszországnak, egyik frontország, nyilván ez is pénzbe kerül. A nagyobb nehézség itt szerintem az inkább, hogy ugye Magyarország hiába ajánl fel bizonyos képességeket, ha a frontország azt mondja, hogy köszöni szépen, neki nem erre van szüksége, mást ajánljon fel Magyarország, és akkor itt ugye most lesz egy alkufolyamat, amiben vagy születik megegyezés, vagy nem, és akkor a frontország azt mondja, hogy jó, nem sikerült, akkor vegyétek át a menedékkérőket, vagy

0: tűzesetek?
1: Tudom, hogy nagyon nehéz lesz röviden válaszolni, de ön szerint, hogyha Magyarország elfogadná bevezetni, megcsinálni ezt a migrációs paktumot, ami nyilván befektetés, hiszen egy csomó minden kell, munkaerő kell, és a többi, és a többi, akkor itt több menekült lenne. Mi történne?
0: Persze. Tehát nézzük, a nyugat-balkáni útvonal az létezik. Tehát, hogy a magyar társadalom most nem érzékeli a migrációs nyomást, mert ugye le van zárva jogilag is, fizikailag is nagy részt a déli határ. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy senki nem jut át rajta, de jól láthatóan az elmúlt években kialakult két elkerülő útvonal, az egyik ugye Bosznia-Hercegovinán át Horvátországba vezet, és aztán onnan Nyugat-Európába, a másik pedig a bolgár-román viszonylat, aminek egy része egyébként ugye a keleti határunkon megjelenik. Tehát ezen az elmúlt években változó nagyságrendben pár százezertől néhány tízezer emberig mozogtak. Ha Magyarország bevezeti az új rendszert, a Bosznia fele nagyon nehéz a terep, veszélyes a terep, a Dészláv háborúból még maradtak égőző aknák, a horvátok nagyon keményen őrzik a határ, és az infrastruktúra sokkal rosszabb, mint Magyarországon. Tehát a Szerbia felől a legegyszerűbb útvonal az Magyarországon keresztül vezet. Tehát a többsége az embereknek, akik most elmennek két oldalra, azok a magyar déli határon fognak próbálkozni.
1: Jó, most egyelőre ugye a magyar kormány azt mondta, hogy ezt nem fogja elfogadni, ebben a formában biztos sem. Akkor mi van? Büntetést kapunk, kötelezettségszegési eljárás indul, uniós pénzeket vonnak meg, mi lesz a szankció?
0: Idővel valószínűleg ez fog történni.
1: Így ebben a sorrendben?
0: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
4: Nagy örömmel üdvözlöm a Hét híre nézőit, és üdvözlöm két vendégünket is. Sziasztok! Hello!
5: Hello Tamás! Szia Sanyi! Jó
4: nap! Régen találkoztunk, Csintalan Sándor, Szabó László. Hogy telik a nyár?
6: Minden más évszak. Oké, jó. Leszámítva azt, hogy én imádom a nyarat, tehát én ősztől zuhanok a depresszió, október 5-től depressziós vagyok nagyjából.
5: És bírod a forróságot is, Sanyi, mert rettenet, ami jön.
6: A húscsonttal mérik. Éppen akartam egy jó tanácsot adni egy nagyon kedves ismerősömnek. Itt ült egy üzébe egy ilyen kabrióba, vén fejével. Szólnom kellett volna neki, még ráadásul kopasz is, hogy vigyázni kell a melanómával. Tehát azért ezekre oda kell figyelni, ugye nagyon sütanak, tehát ezek a kabriósoknak, mondom főleg a kopaszoknak, hogy inkább húzzák be. De én nem ülök kabrióba. Én imádom a nyarat.
4: Oké. Laci?
5: Én sokkal jobban szeretem a nyarat, mint a telet, de azért ez a forróság meg tud engem is, vagy engem meg tud viselni, már meglátjuk. Nézem a foci VB-t, amennyire bírom, de nagyon élvezem, meg hát csinálom a dolgaimat, meg vagyok, köszi.
6: Ja, ha ez a kérdésnek ez is egy fontos, igen. Ugyanazt csinálom, mint bármikor.
4: Semmit.
6: Foci jellemzően semmit, hát itt közismerten here vagyok. Amúgy meg nem nézem a foci VB-t.
5: Majd a döntőt.
6: Bocsánat.
5: A döntőt megnézed, Sanyi, azt megnézed.
6: De? Nézd,
5: akkor azt se nézed.
4: Biztos meg fogom nézni.
5: Persze, hogy megnéz.
4: De kényszerítünk.
6: Ja, jó.
5: Odaülünk.
6: 9 mm-es tíre lesz téve.
4: Így kipeckeljük a szemedet, mint a mechanikus narancs végén.
6: Jaj, bocsánat, nem beszélek csúnyán már.
4: Na, köszi, ezt meg tudom köszönni. Beszéljünk kicsit médiáról. Mind a ketten azért dolgoztatok média környékén, produkciók környékén, ha más nem, legalább itt megjelentek. A MediaWorks-nél drasztikus karcsúsítás kezdődött, konkrétan a Fideszes Média Birodalmat tömörítő MediaWorks-nél, de egyéb más helyeken is elküldik, elbocsátják a dolgozókat, a Magyar Nemzetnapi Lapból, Heti Lappá alakult Bors Bulvárlap nyomtatott kiadása megszűnik, és a Metropol kiadását is felfüggesztették. Ugye héten nyilatkozott Huth Gergely, a pesti srácoknál mindenkit el kell, vagy tól mindenkit el kell küldeni, és ő mondta azt, hogy akkor most, nem szó szerint fogom idézni, de akkor a baloldali szolidaritásra vágyik, és ők is valami közösségi finanszírozással szeretnének indulni. Röviden, hogy elhosszan is lehet, hogy kommentáljátok ezt az egész történetet, ami most zajlik. Hol van a pénz, hát amivel ugye sokan azt gondolták, hogy majd feldúsítják ezeket a platformokat.
6: Először is szeretném aláhúzni, hogy nem az új kormány aktivitása, vagy politikai terrorja eredményeképpen alakult ki ez a helyzet. Én nagyon meg vagyok lepve. 16 év felhalmozás után, egy választási kudarc után ezek a médiumok ott tartanak, hogy alig néhány héttel a kormányváltás után 100 számra kell kirúgni az embereket. Hogy is? Teszem hozzá, hogy hogy is mondjam, közismert ma már a városban, hogy az előző évet úgy zárta a MediaWorks, hát amit nem akarok elhinni egyébként, hogy 14 milliárdos hiánnyal. A Habzsi Dőzsi idején. Hát hova lett a pénz, kezi csókolom? Hova? Ki vitte?
4: Laci, hol a pénz?
5: Hát talán nem volt Habzsi Dőzsi. Hát talán az nem úgy igaz, mint ahogy be volt állítva ez az egész történet.
6: De a ugye hiány az már, tehát még egyszer hiány.
5: Ugye miből szedhettek pénzt ezek a médiumok, hirdetésekből, meg a vásárlókból, na most vásárló az printlapra már gyakorlatilag nincs, abból már megélni biztosan nem lehet, a Magyar Nemzetnek is egy komoly kérdés lesz, hogy egyáltalán heti lapként így fönn tud maradni, és hát nyilván ezek a médiumok meg azt gondolták, hogy innentől kezdve pedig hirdetések se lesznek, kormányzati hirdetések biztos nem, és a piac sem oda fog hirdetni, amely azokhoz a médiumokhoz, amelyeknél azt látják, hogy nem a kormány szeretett, kedvelt, szimpatikus,
6: de mi operatív gondolták ezt? Hát mi gondol? A piac az hülye?
5: Nem, a piac nem hülye, csak a piac is azért beárazza a politikai történéseket. Nem?
6: De minek alapján? Hát a múlt alapján?
5: Azok az emberek, akik a Tiszára szavaztak, azok inkább a 24.hu-t fogják olvasni, nem az Origót, nem? És akkor a 24.hu-ba érdemes hirdetni, mert ott lesz több.
6: Mi, eddig nem volt érdemes a 24.hu-ba
5: hirdetni? De eddig is hirdettek, ott csak nem annyit. Most meg többet fognak. Hát Sanyi, én nem tudom, mennyi hirdetési pénzt költöttek el a 24 pontot, de hogy most többet fognak elkölteni, abban egészen biztos vagyok.
6: Hogy jön ez ide, hogy 16 év, és hogy jön ez ide, hogy 14 milliárd hiány?
5: Hát
6: hogy jön ez ide?
5: Onnan,
6: egyébként
5: volt,
6: a vezérigazgató asszony meg megkapta az 50 millióját.
5: Hát azt én nem tudom, hát hogy ki mennyit kapott, meg nem is érdekel, hogy hát ki mennyit kapott. De hát letisztul a piac most akkor, nem? Hát kevesebb újság lesz.
4: Gyors reakció, azért lehet, hogy Habzsi Dőzsi nem volt, persze ez relatív, mert Habzsi Dőzsi, Várkonyi Andreája, az tömilliós táskája, de tudjuk...
5: De mi köze a médiumokhoz a Várkonyi Andrea táskájának?
4: Azért mondom, hogy sokan ezzel azonosítják a Habzsi Dőzsit, hogy ez Várkonyi Andreánál kezdődik, de azt tudjuk, hogy a piaci realitás fölött kereste közé ezek az újságírók. Ha más nem, konkrét számokat például a Megafon központnál tudunk, ahol 57 fős szerkesztőség átlagban ilyen 3 millió forintokat.
5: De a Megafon
4: jócskán a piaci...
5: A Megafon az nem egy újságírói projekt volt, az nem egy média projekt volt, az egy
4: a politikai...
5: A Mandiner igen, az egy média projekt.
4: A Pesti srácok?
5: A Pesti srácok is egy média projekt. A Megafon az nem egy média projekt.
4: De mi a
5: különbség
4: volt, a egy között?
5: Hát Tamás, hát a Mandinernek, a Pesti srácoknak annak egy rendszeres, a médiában jól megszokott megjelenési formája volt. Heti lap, online portál, a Mandiner nem, vagy a Megafon az nem ilyen volt. Hát azok influencerek, akiknek amikor éppen eszükbe jutott, akkor föltettek egy videót arról, tartalmat hogy nem gyártottak. Tudom, micsoda. Tartalmat gyártottak, mint ahogy influencerek jelent.
4: A Pesti srácok a Mandinernél.
5: Jó. Tamás, hát te is tudod, hogy mi a különbség, a, mi más, volt a különbség a Megafon,
4: más a
5: meg
4: a... Más a különbség egy riport, és más a különbség egy véleménycikk. Igen, között, és mind a kettő inkább véleménycikkekben utazott.
5: Csak nem videót gyártott. A Mandiner nem.
4: Adott tartalomról.
5: A Mandiner hírt szolgáltatást is végzett, végez. A Pesti srácok kevésbé, ezt elfogadom, hogy sokkal több a véleménycikk, de hát ezt ne keverjük össze a Megafonnál, de az nem egy újságírói projekt volt.
4: Na bocs, Sanyi, te jössz.
6: Hát nézd, én ugye ezek a műfaji ízék, hát én ehhez nem értek, tehát az én IQ-m ehhez kevés.
4: De,
6: ja, ellenben az biztos, hogy...
4: Annyira szerény vagy.
6: Meg vagyok döbbenve ezen, akár tehát azon, hogy... ennyi év után is egy ilyen stabil háttér, meg egyáltalán felhalmozott vagyon is a többi. Után ez következik 5 héttel.
5: De minek kellett volna lennie, Sanyi?
6: Ha befejezhetném.
5: De várj, csak
6: nem
5: belevágok, csak értelmez.
6: Ezt csinálod,
5: a Mészáros Lőrincnek most kéne adni a pénzt.
6: Nem, én nem tudom. Nem.
5: Csak kérdezem.
6: Akár egyébként igen. Amúgy igen, persze. Hát amúgy igen.
5: Hát lehet,
6: de amúgy igen. De azt akarom csak kinyögni, hogy ezzel együtt meg vagyok döbbenve, nem a dolgom különben megítélni, hogy kinek mit kell, ezt nektek kéne egyébként belül tisztázni valahogy, meg ezzel szembenézni. Azon kívül meg azt persze tudom, hogy az a 600 ember, vagy lehet, hogy már több, azért zömében nagyon érdekes, hogy, és remélem nem fogja senki félreérteni, szoktam ezt a kipni, én magamat is lapajnak gondolom, a slapajokat zavarják el, most is, és az a csermely, a hóhér, aki mindenütt csak hóhér volt, a menedzsment az egyelőre regnál. Uh-huh. Ott van, abból nem rúgnak ki senkit. Ugye bezárnak egy nyomdát, bezárnak, meg elküldenek egyszerű népeket, amúgy nem tisztem.
4: Hát azért itt ott, nem tisztem, Indexnél a főszerkesztő elvazott.
6: Nem tisztem senkit itten menedzselgetni, de az igazság hozzá tartozik, és azoknak, akik érintettek, és azok tudják, becsületükre válik, hogy amúgy a Pesti srácok egy részét meg akarták tartani, de vagy 6 embert, ha jól tudom, meg akartak tartani, de az a 6 ember azt mondta, hogy hát egy túrót, akkor ők is mennek. És majd megcsinálják, ahogy tudják. A többi azért nem akarok hozzászólni, ez az ő dolguk, meg vagyok döbbenve.
5: Én meg nem dolgom, hogy megvédjek bárkit is, Csermen Péter egy kiváló újságíró.
6: Is lehetett volna.
5: Kiváló újságíró. Hogy médiavezetőként milyen, azt nem tudom, mert soha nem dolgoztam vele, úgyhogy ezt nem tudom. Újságíróként meg tudom ítélni, egy nagyszerű újságíró. De hát figyeljetek, a Pesti srácok, ha jól olvasom, akkor azt mondja, hogy akkor a MediaWorks-os finanszírozása továbbiakban nincs, most kitalálják, hogy meg tudnak élni a piacról. Majd előfizetőket próbálnak gyűjteni, hát sok portál megpróbálkozott ezzel. 444 csinálja ezt, a HVG csinálja ezt, a 24.hu csinálja ezt, hát lehet, hogy összejön ez a 24 pont, vagy a Pesti srácoknak is. A Mandiner egy érdekesebb történet, mert ott ugye az MCC, Matthias Corvinus kollégium van mögötte, az egy bonyolultabb történet, hiszen az gyakorlatilag a jogszabályok miatt az tulajdonképpen megszűnik pillanatokon belül. Tehát ott egy másik finanszírozó esik ki, ott nem tudom, hogy gondolkoznak ezen, hogy piaci alapon működjön, de hát én azt mondom, hogy ha a piaci alapon kell tudni így csinálni, akkor meg kell próbálni.
4: Elméletemet megfuttatom még röviden ehhez a témához. Én azt gondolom, hogy ugye az a pénz ott valahol megvan a felhőben, akkor hívjuk így.
5: De az milyen pénz, Tamás? Tényleg ezt tegyük már tisztába. Hát az... Tényleg azt gondoljátok, hogy itt az elmúlt 16 évben valaki valami titkos bankszámlán gyűjtötte a pénzt arra, hogyha majd elveszítik a választásokat kétharmaddal, akkor majd a Hutgerit lehessen miből fizetni?
4: Nem ez lett volna ennek a gazdasági modellnek a lényege? Hát figyelj, itt azért történt egy
5: feltöltésítés. De milyen nem volt, de...
4: Jó, én azt gondolom, hogy az a pénz valahol megvan.
5: De milyen? És... Melyik pénz, Tamás?
4: Jó, akkor másképp fogalmazok. Tehát azok az influencerek, akik most kvázi a saját lábukra álltak, és van közöttük olyan, aki a Megafontól távozott. Vele, igen, magánbeszélgetésben mondta nekem, hogy rengeteg olyan vállalkozó van, akik nagyon sikeresek voltak a NER idején, ilyen-olyan segítséggel, vagy nem segítséggel, de főként segítséggel, és ők most nagyon szívesen befektetnek ezekbe az influencerekbe, pénzt adnak neki, persze.
5: De ez mi a baj?
4: Persze, teljesen igazad van.
5: Oké. Okay.
4: Nem, semmi gond nincsen, nem is ezért mondtam. Tehát, hogy van egy jelentős pénz jelenleg, de az, hogy ez most egy, és most értsd, ahogy akarod, egy központi utasítás, egy politikai utasítás legyen kiutalva, az már egy megint másik történet. És szerintem, és akkor itt nem kezdődik az elméletem, én azt gondolom, hogy most még nem tudják, hogy mi a megfelelő irány. Ahogy nincsen elszámolás a Fideszen belül, hogy ki a hibás, mi a hibás, mit szúrtunk el, Orbán Viktor részéről sem, nem tudják még, hogy kommunikációs vonalon mit szúrtak el, mit nem szúrtak el, ezért inkább hagyják elrohadni az egészet, aztán majd ebből a pénzből, ami ott megvan a felhőben, ami vagy van, vagy nincs, majd előbb-utóbb előlépnek is valami újat fognak hozni.
5: De most kicsit tereled át a dolgot a szembenézésre, meg a politikai, nem is tudom, tanulságok levonására.
4: Legyen így.
5: Hát kiáll a volt miniszterelnök a saját pártjának a kongresszusa elé, és 10 pontban felsorolja a hibákat. 1-től 10-ig. Van benne minden. Politikai hiba, személyzeti hiba, kommunikációs hiba, az összes létező hibát, amit szerintem normális ember lát, az maga a volt miniszterelnök, most már pártelnök, csak pártelnök, elmondja a saját pártján. Mit kell még szembenézni?
6: Visszatérve még a kérdésre, én őszintén szólva, hülyén hangzik, én reménykedtem, hogy a felhalmozott vagyonok egy részéből akár a úgynevezett nemzeti konzervatív polgári, hát mind idézőjelben mondom, mert ez a kurzus minden volt, csak nem ez. Ezek az emberek, vagy ezek között az emberek között van olyan, aki beszáll ezeknek a médiumoknak a finanszírozásába, és nem a menedzsmentről beszélek, hanem azokról a sajtóorgánumokról, függetlenül attól, hogy én mennyire értek egyet ezzel, mennyire nem. Azon kívül persze nem vagyok meglepve, mert a baloldalon dettó ugyanezt történt.
5: Na ezt akartam én is tőled kérdezni, mert a baloldali oligarchák beszálltak a...
6: Most akarom mondani, magamtól elkezdtem mondani, hogy mondjuk a Népszava abba a helyzetbe került, ami egy kultúrbotrány, amiben került, a baloldali oligarchák, kutyafüle, a pártmenedzsment, a politika súlyos, el nem hanyagolható bűne, mint ahogy a magyar nemzet történet is. Tudnék, a magyar nemzet is a Népszava, az nemzeti érték, mind a kettő.
5: Egyetértünk.
6: Nemzeti érték. Hát már bocsánatot kérek, ugye én ezt rendszeresen a képükbe vágom, de nagyon nem rendíti meg. Hát azért már bocsássanak meg a szép szó, amit József Attila a Népszava melléklet, vagy Somogyi Béla és Bacsó Béla vére az egekbe kiállt, és itt hagyják a semmibe. No szóval ez egy nagyon kövér után szabad a ungarise történet, hogy itt hagyják, így hagyják, így macsba hagyják azokat a, és ezt most nem leíró jelleggel mondom, azokat az embereket, akik akár ennek a kurzusnak, vagy más kurzusnak a sikeréért a vérüket adták, becsületüket, hitüket. Szóval ennyi.
5: Tulajdonképpen még egyet is értek veled, de akkor most az lenne a jó, hogyha a Népszava mögé a Leistinger végre visszaaktivizálná magát, és akkor megmenteni a Népszavát, meg beszállna mellé a Bige, meg a Waberer, meg a Puhlaci, meg a nem tudom kicsoda, és akkor ők betolnák a pénzüket, meg a túloldalon is, akkor a magyar nemzetet innentől kezdve tulajdonolja, vagy finanszírozza a Mészáros Lőrinc, a Balási Gyula, a Szílaci, a nem tudom kicsoda. Ez lenne a jó modell?
6: Az a helyzet, hogy én nem óhajtok arról beszélni, hogy ezekről az embereket, még a nevüket sem akarom kiejteni a szájukon, hogy mi lenne, ez elmúlt. Egyelőre ennek vége. Ha belemegyünk abba, annak az elemzésében, hogy ezek az embereket én minek tartom, amúgy meg a Bigének ilyen értelemben nincs köze hozzá, a Leistingerrel igen sok mindent hozzátett, a Waberrel meg hagyjál már engem békén. Jó.
5: Adta a pénzt a tiszapárban.
6: Már bocsáss már meg, na jó, ne vicceskedjünk, már beszéljünk komoly dolgokról, jó?
5: De mi adta, nem?
6: Mi?
5: Hát küldte a pénzt a tiszapárnak, ő mondta.
6: Hát, az utolsó, és? Hát, jó, Lati, én értem, hogy semmi lényegesről nem akarsz beszélni. Nem érdekel Waberrel. Ez a ti problémátok különben, bocsika.
5: Ez te, a ti hoztad ide azt, te hoztad ide azt, hogy szóba hagyják a Népszavát.
6: De nem a Waberrel gondoltam, hanem egyébként nem is egy emberre, az egész, mint ilyennek és a magyar nemzetnek is története van. Ezek a dolgok nem tegnap kezdődtek.
5: Igen, Sanyi.
6: A de magyar nemzet se... És a Népszavazás.
5: Legyünk korrektek, mert a Puhlaci sok hosszú éveken keresztül életbe tartotta a Népszabadságot.
6: Nem
5: így volt.
6: De hogy jön ide a Puhlaci? Hát a Népszabadságot nem hoztam szóba, nagyon egyszerű oknál fogva. Mert a Népszabadságot ti nyírta, a tik nyírtátok ki konkrétan. Nem piaci konkrétan alapon dölt meg. Konkrétan a Pecsinával. Igen.
7: Igen. Volt, tudom.
5: Sanyi, igen. Ott két dolog volt.
6: Igen.
5: Egyrészt.
6: De komolyan mondom most.
7: Jó, nem akarom el.
5: De te hoztad ide. Hát te
6: nem hoztam ide a Népszabadságot. Nem hoztam ide.
5: De azt igen, hogy vannak...
6: Mondom, a Népszabadságot nem hoztam ide.
5: Nem hoztad ide. Azt én hoztam ide. Csak azt mondtam, hogy voltak olyan baloldali lapok, ahova beálltak a baloldali pénzemberek. Mögé álltak, és életben tartottak.
6: Hát én ezt nagyon másképpen látom, de ezt nem hiszem, hogy ez most ez kéne, hogy alapjönnek. Nagyon nem így látom. És mondjuk talán, azért, mert nem így látom. Ja, jó, okay. Maradjunk ennyivel. De csinálhatunk majd egy ilyen műsort, csak ezt most...
7: De olyan jó ez a vonal, hogy akkor behozok egy olyan témát, amit ugyan nem említettem nektek, de ide kapcsolódik, ez a Mandineres. Ugye ez is a hét története, hogy Magyar Péter így fogalmazol, ja. Értem, hogy fáj neked, hogy a Mandiner című viclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a kiadói, nekünk kell majd meghatározni ezt a tartalmat, amit ott le fognak adni. Ugye Vitézi Dávid ezzel kapcsolatban mondta azt, hogy hát a pillanat hevében fogalmazott így, a miniszterelnök nem kell ezt annyira komolyan venni.
6: Nekem egyszerű, ez egy baromság, amit mondott a miniszterelnök minden tiszteletemmel és nem tiszteletemmel együtt is. Amúgy meg ennek az egész kurzusnak egyelőre sem az aszpoétikájába, se a gyakorlati politikájába ez nem illeszkedik. Az pont. Tehát ilyen nincs, és ezt nem lát. Az kész. Visszautasítom.
7: Azzal, hogy beszél róla, reméljük nem lesz.
5: Hát én is csak azt tudom mondani, amit a Sanyi mondott, az előbb beszéljünk a mai dolgokról. Hát most én sem gondolom, hogy ezzel érdembe foglalkozni kell. Hát most, hogy véletlenül mondta, vagy kicsúszott, nem tudom, nincs jelentőség.
7: Oké. Nem tudom, láttátok-e Orbán Viktor sajtótájékoztatóját Brüsszelből?
6: Láttam.
7: Ugye?
6: Elvetítő a végéig.
7: Igen. Ugye az Orbán kormány bukása és leváltása után már nem miniszterelnökként, hanem a Fidesz elnökeként és az Európai Patrióták Európáért Pártszövetség képviselőjeként tartott sajtótájékoztatót. Erről írt egy cikket.
6: Nemzetközi sajtótájékoztatót.
7: Pláne. Erről írt egy cikket a 24.hu, Kerner Zsolt, amiben maga is meglepődött azon, hogy egy ilyen negyedik emeleti lakásban hozták össze ezt a sajtótájékoztatót, ezt a kérdez feleleket, és hogy ez megalázó ahhoz képest. Sokan, most egy kommentet, egy ilyen provokatív állítás dobok be, ez nem volt, akkor így fogalmazok, nem volt-e megalázó a miniszterelnöknek, hogy korábban hát nem ilyen helyzetből nyilatkozott. Láttatok-e bármi megtörtséget rajta? Éreztétek-e azt, hogy itt van vízió, jövőkép, neki inkább Európában van a helye, pláne úgyhogy ugye most már alaptörvénymódosítással nem is lehet miniszterelnök. Mi lesz? Mi lesz emberünkkel?
6: Én végignéztem elejétől fogva. Az egyik kérdésem, hát egyelőre legalábbis, vagy alap domináns, megdöbbentem kerek szemekkel, a helyére került. Ez egy nemzetközi sajtótájékoztató volt. Na most végignéztem elejtő fogva, ott volt 11 néhány magyar újságíró, aki kérdezte, volt tán 4, de inkább csak 3. Tehát idézőjelben nemzetközi sajtótájékoztató, akiknek a kérdéseire egyébként érdemben nem is reagált, és negligálta, és tömondatokban válaszolt. Minden esetre az biztos, hogy mindaddig, amíg nem kerül mondjuk vissza hatalomba, remélem nem, addig, ha ezt a, hogy is mondjam, sajtótájékoztató gyakorlatot fogja folytatni a nemzetközi sajtóval szemben vagy kapcsolatban, akkor biztos, hogy lehet, hogy a legközelebbi ilyen hatalmas létszámú nemzetközi sajtótájékoztatóan egy külföldi újságíró se fog megjelenni, ha így bánik velük. Azért meg ottan vihorog, mint egy, ha Istenem, ez borzasztó. No, szóval ebben ez meghatározó élmény volt számomra. Amúgy meg alátámasztja azt, hogy amit azt még, hogy a rajongók nem fogták föl, de hát a nem rajongók se nagyon fogják föl. Kiderült az, amit igen sokat szoktam volt emlegetni, hogy azért az a jelentőség, ami, meg az a súly, ami tényleg az Orbán jelentett a létezésével, az annak tudható be, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke és egy NATO-s tagállam miniszterelnöke volt. Ha ez a státusz nincs, amit ugye mink mindannyian hoztunk össze, akkor senkit nem érdekel az ő derilálása. Az ég adta világon körülbelül annyira de érdekes,
7: értem a gondolatodnak egyáltalán.
6: Mint hogy?
7: Hát, hogyha hogy van lett volna meg ez a pozíciója, akkor egyébként ezen keretek között nem is nagyon szólalhatott volna meg, és nem lett volna
6: jó, hát nagyjából annyira lenne érdekes, mint Lukasenka véleménye. Amúgy ennek azért fontos tanulsága, mert egyébként ott azért egy nagyon érdekes utalás volt arra, hogy hát amit nem vettek észre, és többször elmondott az Orbán, ugye, hogy ő arra játszott, az ő stratégiája az volt, hogy megkapunk minden lóvét, mert hogy megvétózzuk az unió költségvetését, ugye. No szóval, és most a részletekben nem tudunk belemenni, majd kitérünk, az a helyzet, hogy egy potenciális, szerencsére ez egyelőre elmúlt, bár jegyzem meg, szerintem az Orbán visszatérésben reménykedik és revansban. Egy potenciális remete állam miniszterelnöke senkit nem érdekel.
5: Hát, ha olyan érdektelen lett volna Orbán Viktor sajtótájékoztatója, te se nézted volna biztos végig. Mint
6: hát én egy mazoista hülye vagyok, hát bocsáss meg.
5: És 11 magyar újságíró sem ment volna erre. Orbán Viktor ma azért tart ott sajtótájékoztatót és olyan körülmények között, ahol tartotta, mert ma ez az ő nemzetközi helyzete. Nem volt európai parlamenti képviselő soha, most sem az. Most már nem is miniszterelnök, de közben az ő, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja, az a talán a harmadik legnagyobb a Patrióta képviselőcsoporton belül. Tehát a Patrióta képviselőcsoporton belül azért az egy meghatározó részt tesz neki a fideszes képviselők. Ezért is ma nem tud másképpen becsatlakozni Orbán Viktor az európai politikába, mint a Patrióta képviselőcsoporton keresztül. És azért csak-csak 4 szem közt beszélt Babissal, aki 3 héttel ezelőtt még azt a fotót csinálta meg a Ficóval, meg a, hogy hívják, a Tuszkal együtt, hogy akkor várják a negyedik, micsodát, muskétást Magyar Péter személyében. Most meg ott ül 4 szem közt Orbán Viktorral. Meg ott ül egyébként más európai vezetők is. Laci, csak azt akarom ezzel mondani, hogy a politika az összetett világ, az bonyolult világ, az nem olyan vegytisztán vannak a dolgok, mint hogy sokszor elképzeljük. Uh-huh. Babis is ide is, oda is. Meloni is, ide is, oda is. Ursula von der Leyen, ide is, oda is. Ne gondoljuk azt, hogy Orbán Viktor, ha akarna, ne tudna ma beszélni Ursula von der Leyennel, de hogy nem tud. Akarna, tudna vele beszélni. Csak azt akarom mondani, hogy persze, az ma nagyon kétséges, hogy Orbán Viktor vissza tud-e térni valaha is. A magyar politikába, különösen az európai politikában nem úgy állnak a csillagok, hogy ez meg fog történni, és meg tudja ezt csinálni. Ne, de nem tudjuk, ez ma még bizonytalan. De azt elvenni tőle, hogy ő az európai politika egy bizonyos szegmensében ma még mindig egy meghatározó. Hát ez az egész patrióta dolgot, ezt ő kovácsolta össze. Hát ő rakta össze. Ő ráncigálta össze a Babist, meg azt a spanyol fickót, nem jut eszembe a neve, meg az összes többit, és a betűs, bocsánat, és ő csinálta meg, hát ő ebből nem fog kimaradni, hát ez ágába sincsen.
6: De nem ez volt a kérdés.
5: De ez volt, az volt a kérdés, nem hogy van-e jelentősége. Van jelentősége.
6: Nem ez volt a kérdés,
5: van jelentősége. A sajtótájékoztató, amire a Tamás azt mondta, hogy méltatlan körülmények között zajlott valami lakásban. Hát meg. Te meg azt mondod, hogy kevesen voltak.
6: Hát igen.
5: Én meg azt mondom, hogy igen, ez azért volt így ma, mert ma ez Orbán Viktor helyzete,
6: súlya,
5: de igen. Ezt ne becsüljük le, ezt a helyzetet. Jó, ez a helyzet, ez lehet erősebb, ki tudja a 29, ki tudja, mi lesz a német tartományi választásokon.
6: És most. Hogyan ez ide?
5: Ki tudja, mi lesz a francia választásokon, igen, és amit úgy jön ide, hogy, de hogy nem. Úgy jön ide, hogy az európai folyamatok azok ma már nem nemzeti, bármennyire is nem tetszik ez nekünk, nem nemzeti keretekben zajlódnak. Az európai politikai folyamatok, ha egy országban megváltoznak, különösen a nagy országokban, az kihat az egész kontinensre. Így jön ez.
6: Tényleg?
5: Ez, erről beszél Orbán Viktor. De igen, Sanyi.
6: Jaj, de jó, hogy eljöttem.
5: Ugye, milyen jó, ez egy nyáron, majd gondolkozz ezen sokkal.
7: Sanyi, ezért hívtuk. Te mondtad, hogy ilyen alacsony IQ-jú látod?
5: De mi mind a ketten alattad vagyunk azért.
7: Persze. Csak egy pici.
5: Vagy a Tamás nem biztos, azt mondta, hát te nevedben nem beszélnék, de a saját képességémet azokat be tudom lőni.
7: Jó, én még nagy képüsködök, hogy csak kevéssel. Amit egy érvként mondtál, Laci, hogy bármikor tudna az Ursula von der Leyennel beszélni, valami szöket ütött a fejembe.
5: Még jó, akarna.
7: Még jó. Nyilván bárkivel. Igen. Csak... Volt egy abszolút filmszínháza Orbán Viktornak is, ez pedig az, hogy az ő nemzetközi tekintélye, szerepe az akkora, hogy Donald Trumptól kezdve...
5: Igen. Rá is bárki... cseszett vele a magyarországi választásokat.
7: De nem ez derült ki a választások után?
5: De ez is. De ez
7: hogyan
5: is
7: bántak vele, hogyan beszéltek vele, és most Magyar Pétert hogy fogadták Brüsszelben?
5: De, természetesen. Emiatt mondom azt, hogy emiatt...
7: Komolyan vehetők ezek.
5: Persze komolyan vehető, csak nem szabad túlértékelni.
6: Jó, figyelj ide.
5: Tehát a diplomáciában, ahogy az előbb mondtam, az ott nincsenek nagy örökszre szóló nagy barátságok. Persze vannak szövetségek, persze vannak talán mélyebb akár emberi kapcsolatok is, ami de valójában.
7: Picit félreértettél. Itt nem az ő túlértékelése, hanem amit ő a választóinak igyekezett eladni. Hogy,
5: de értettem.
7: Hogy vagyok én, és az ő influencerei.
5: És azzal, hogy én hozom ezt a nemzetközi, ezt átkonvertálom magyarországi sikerre.
7: Ez nem biztos,
5: hogy
7: igaz.
5: Ez nem egy átverés? Illetve nem ez derült ki, az derült ki, hogy a magyarok nem így gondolják. A magyarok nem úgy gondolják, hogyha valakinek van nagy nemzetközi puvoárja, az egyébként érdekli őket ilyen mélységben a választásokon. Azt mondják, hogy azt mondták, hogy ez lehet, hogy így van, lehet, hogy te jó haverja vagy a Trumpnak, vagy a nem tudom kicsodának, de ne arra, hogy speciál konkrétan itt Nagy Kállón ez engem nem érdekel.
6: Jó, szóval a Szászónak is egy a vége, az egy alap, és ezt már nagyon sokan tudják, hogy nincsen kevés ember egy rendezvényen, csak helyesen kell megválasztani a terem méretet. Ez egy olyan terem, nyilván szerintem azért keresgéltek, és nagyjából kiderült a nap végére, hogy ennyi érdeklődő van, és ez egy nemzetközi sajtótájékoztató volt. Ebből ma mindazzal együtt, amit te elmondtál, én ezzel egyet is értek, csak ez mellébeszélés, az, hogy intellektuálisan mit gondol Orbán Viktor az európai és a világ politikára, nem érdekelte a nemzetközi sajtót, pont. Lehet, hogy ez nem fog örökké tartani, mindent nem tudjuk, itt most csak egyszerűen. Jó, én lehet, hogy ezért is értékelem túl, mert amúgy ez persze Magyar Péterre is igaz lesz, hogy kezit csókolom, hogyha mondjuk a magyar miniszterelnök azt a víziót fogja feltéve, de meg nem engedve felkínálni a világnak egy remete állam útját, akkor persze mindaddig, amíg miniszterelnök nagyon fog, és érdekes lesz, és komolyan fogják venni, és ráadásul miután ebből következően mindenféle zsarolási potenciálok előállhatnak, hát nyilván a súlyát Orbán Viktornak az adta meg, az a fenyegetés, amit elmondott, már évek óta emlegette, csak nem akarta észrevenni senki, hogy a 7 éves költségvetés el nem fogadásával fenyegette az uniót. Őrült nagy jelentőség. Az ország, hogy mondjam, lakosság számához és minden máshoz képest politikailag sokkal nagyobb súlya, mert egy azért most is azt mondom, hogy a szuverén nemzetek szövetségének tagja, bár egy politikai szövetség is, nem csak gazdaság, ez adta a súlyát. Most azt mondom, amit akar. Egyelőre. Aztán lehet, hogy ez nem mindig így lesz. Én remélem, hogy így lesz mindig. És amúgy meg, persze, hogy a nemzetállamok fölé is nyúlik a politika, de most patrióták ide, patrióták oda, meg az Orbán szépen elmondta, hogy igen, nem értünk mi mindenbe egyet. Hát azért baromira kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehetett volna összeegyeztetni mondjuk a, azt hiszem, vagy 2000 kilométeres földközi-tengeri határral rendelkező Olaszország migrációs problémáit az Orbánnak azzal az állításával, most már de facto is de jóre előadta, hogy a migrációs paktumnak semmilyen formájával nem ért egyet, senki ne jöhessen be, az ég adta világon senki, mi abban nem veszünk részt, hogy mondjuk az áldozatok, mondjuk például a földközi tengerpartján lévő országoknak milyen problémáik vannak. Teszünk mi arra? Orbán Viktor személy szerint is. No szóval, hogy ebben mekkora politikai békét lehetne kötni, vagy lehetett volna, hát arra én befizetek.
5: De amikor már az olasz, vagy a spanyol, vagy a görög migrációs probléma, az természetesen nagyságrendekkel nagyobb, mint a magyar. Részben a tengeri, a tengeri határok okán. De ma ugye azt mondja a magyar miniszterelnök, és én tulajdonképpen osztom az ő álláspontját ebben, hogy nem akarunk befogadni, ma se pénzügyi segítséget adni, majd technikai segítséget adunk. Mi az olaszoknak, meg a spanyoloknak, tenger nélküli országként, a Habci motorossal, meg a Zamárdi Tihany kompal adunk majd technikai segítséget az olaszoknak, ha nagyon fogják köszönni tényleg, amikor leküldünk oda két szárnyas hajót, vagy nem tudom mit. Tehát na, tehát nem lesz szükség erre.
6: Egyrészt tehát technikai segítséget nem csak a tengeren lehet adni, egyébként határvédelem ügyben, és mondjuk népvándorlásban beérkező emberek esetében, amúgy a technikai segítség is pénzbe kerül, az nem ingyen van.
5: Oké, csak a technikai segítség az azt jelenti, hogy ott segítesz, oda mész segíteni. Igen, valamilyen eszközzel, vagy humán erőforrással. Oda küldesz, nem tudom én, határőröket, vagy a Habci motorost, ahogy
6: nem
5: mondtam. Nekünk hajóban az van.
6: De ember van, határvadász van, határvédőket föl lehet venni, igen, biztonsági embereket föl lehet, és a többi.
5: És azokat leküldjük majd az olasz tengerpartra.
6: Nem, ott fogdossák nem csak össze oda, amikor bejönnek, ott egyébként ott van táborok, meg mondjuk át is kell lakni embereket, stb. Csinálja magadban már miért, Laci. Habci motoros.
5: Eddig normálisan beszélgettünk.
6: Édes jó Isten, Habci motoros.
5: Hát nagyjából a tengerre azt tudjuk, küldeni.
6: De ilyen hülyeséged van.
8: Jó, feloldom azzal, hogy témát váltok.
5: Na jó, csak azt akarom mondani, hogy a migrációs paktum még nagy fejfájást fog okozni a magyar kormánynak.
6: Hát
5: meggyőződés.
6: Hát ez sikerült megfertőzni az országot rendesen.
5: Részben igazad van, igen, mert nem sikerült róla igazából normálisan beszélni, de azért ez egyszer csak itt lesz, és egyszer csak azokra a kérdésekre válaszokat kell adni, amely kérdések úgy szólnak, hogy akkor Magyarország mit tesz hozzá ahhoz, az a közös európai problémához, hogy az ide érkező százezres nagyságrendű emberekkel mi fog történni. Erre a kérdésre Európába érkező, igen, előbb vagy utóbb erre a kérdésre adni kell egy választ.
6: Hát így van.
8: Hú, kegyetlen lesz.
6: Miközben mert... egyébként nagy súnyizás van, mert ha úgy belegondolok, csak úgy mellékesen, illetve nem mellékesen ráadásul, mert ugye hallgatom akár a Fidesz kongresszuson is a hozzászólás, és amikor majd meglátjátok az első idegent az utcán. Hát most bocsánatot kérek, ez a város csak, de egyébként most már, meg egyébként is mozgó sokat vidéken. Milyen első idegent? Milyen első idegent? Hát az etnikailag olyan színes lett már ez az ország, nem csak Budapesten, hogy az van egész.
8: Jó, de
6: hát nem Sanyi. Jártok sehova, hát ezt tudom csak jó, mondani. Te, jó?
8: Persze.
6: Okay. Nem, hát nekem elemi élmény.
8: Sanyi, ez nem, de jó, de nem lehet összehasonlítani mondjuk a skandináv országok, vagy Németország.
6: De én nem hasonlítottam össze senkivel, igen, és nem is akarok.
8: De a kelet-közép-európai országban pont azért hat és jobban ez, mert sokkal kevesebb
6: én
8: egyébként.
6: Én nem akarok kelet-európáról sem beszélni, mert nem tudok horvátul, nem jártam Lengyelországban, nem járok Svédországban, nem is érdekel. Engem az érdekel, ami itt van, és amikor erről beszélünk, akkor hagyjatok engem mégis Skandináviával, meg Kelet-Közép-Európával.
5: Na de Sanyi, erről beszélünk, csak közben muszáj értenünk, hogy a többi európai ország meg ugyanahoz a problémához, lenne, amivel mi szembenézünk, hogyan állt. Helyes, magunkat értsük. Azt akarjuk, úgy akarjunk állni a migrációs problémához, mint a svédek?
6: Nem tudjuk,
5: vagy
6: hogy
5: az angolok?
6: A svédek. Azt a kamut, amit mondanak hát... róla, azt én milliószor elmondom. Tehát... Az, hogy ez az asztal itt van, ennek is a 98%-os valószínűség van. Az, hogy Ábrahám Robi
5: nem,
6: miket
5: ennek
6: mond.
5: Száz, ennek száz, ezt hidd el, ennek száz.
6: Latika.
5: Igen?
8: Jaj, Ábrahám okay. Robi.
6: Szóval már ne haragudjál már.
5: Schrödinger macskája, annak van 50%-os.
8: Uraim. Érti még bármelyik néző? Köszönöm, urak. Köszönöm szépen, sajnos lejárt az időm. Hát, igen, Sanyi. Ennyi most a stúdió.
5: Kint folytatjuk, Sanyi, kint folytatjuk.
8: Hát igen, lett volna Bangó Sándor, Zsolti bácsi. Nem, mert elkezdtetek itt migránsozni, nem bírtátok ki. Propaganda állt.
6: Jaj, kezdjük előre. Meg akartam kérdezni a Lacit, hogy miért csinálják, miért tornak ki a semmiénnel ennyire, hogy valaki ki akart tolni ez a szegény Zsoltán.
8: Jó, ezt majd megbeszéljük, kérlek, ne reagálj, Laci.
5: Jó, rendben.
8: Köszönjük
5: tűrtőztetem magam.
8: Köszönjük.
5: Köszönjük.
8: Viszontlátásra.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz, és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Eni és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy éppen ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm a stúdióban Völgyesi Gabit, avagy dr. Völgyesi Gabriellát, AI szakjogászt, énekesnőt. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Melyik a megszólítás, amit ma többet kapsz?
2: Ez attól függ, hogy mi a kontextus, hogy milyen helyzetben vagyunk éppen. Tényleg vegyes. Amikor benn vagyok az irodában, az ügyvédirodában, ahol egyébként szellemi alkotások jogával foglalkozunk, akkor ott Gabriella vagyok, meg dr. Völgyesi Gabriella, meg minden, meg most már LLM is vagyok, LLM, mert ugye elvégeztem ezt a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász képzést, kicsit olyan körülményesen hangzik, de igazából rendkívül izgalmas tanokat hordoz ez magában. De hát amikor a színpadon vagyok, vagy énekelünk, akkor természetesen Gabi, meg sok a Gabikája. Tehát, hogy na, sokfajta elnevezésre
1: és
2: hallgatok.
1: És melyik vagy inkább?
2: Te az van, hogy én szerintem mindegyik vagyok. Maximum az van, az a helyzet, hogy tehát mondjuk, ha nincs éppen kellő érzelmi viszonyulásom az adott élethelyzethez, amiben éppen szerepelnem kell. Most jöttem ki a konyhából, és még benne vagyok a leves kotyvasztásba, és akkor utána azonnal színpadra kell állni, és popstárként szint vallani, az van, amikor nehézség, mert nehéz átvedleni abba a szerepbe. Mert az nem csak olyan egyszerű, hogy az ember csak feláll, énekel, mert ott előadunk. Ott van egy tartalom, amit szeretnénk közölni, átadni, és egyébként is ez egy párbeszéd a közönséggel. Szóval, hogy maximum ilyen nehézségek vannak, hogy egy-egy élethelyzetben éppen azt a sapkát később veszem fel, mint kéne.
1: És melyik a nehezebb egyébként? Jogásznak lenni, vagy énekesnő?
2: Fie, az van, hogy mind a
1: jogász
2: kettő...
1: bárki lehet, szinte tudom, úgy gondolom. Énekesnő azért nem.
2: Meg aztán még odarakhatod azt is, hogy sikeres jogász, igen, sikeres énekesnő, sikeres előadó művész. Hát mind a kettőben más a nehézség, szerintem. Az előadó művészet az testet, lelket, csontot, bőrt, az mindent mozgat ott fönt a színpadon. Lehet, hogy a végén oda fogunk kiakadni egyébként, hogy a jogásság az talán egyszerűbb. Pedig hát, hogy mondhatnék ilyet, de hogy az. Hát ott pedig rengeteg jogszabály van, ezeket alkalmazni kell tudni, értelmezni kell tudni, kifejezetten a mesterséges intelligencia területén. Az Európai Unió nagyon, hát idézőjelben szeret szabályokat alkotni. Igen, Amerikával kellett. Mondjuk ellentétben, aki inkább csinálja, és mondják azt, hogy Kína meg utánozza mindez, de ez bizonyára csak sarkos. Szóval mindenhol más a nehézség. Például nyáron, amikor a Unique-kal előadunk, koncertezünk, ott én egyre inkább azt érzem nehézségnek, hogy egyre melegebb van. És attól függetlenül azért a koncert az másfél órás, nem rövidebb, és ez nem csak érzelmi munka, amire az előbb próbáltam mutatni, hanem fizikai munka is. Igen. Kőkemény.
1: Arra fel kell készülni, nyilván végig kell tudni énekelni.
2: Fel kell készülni, órát. Egyébként tényleg fel kell készülni, és annyiban készülök én non-stop, hogy én, tehát ha nem tornáznék otthon, meg nem edzenék otthon, akkor valószínűleg nem bírnám. Ez egy hasprés, végig hasprésel az ember a 40 fokban. Jó, persze, van fedés a fejünk felett, meg mit tudom, iszom vizet, ha akarok, de azért ez nem így van, mert csak kimegyünk a napra, mert azért a közönséggel tartom a kapcsolatot, meg nem ihatok én állandóan, hát na.
1: Igen, az hogy néz ki.
2: Azért én énekelek, meg nem tudom, én ott átadom magamat ennek. Szóval tényleg az sokszor nehézség, hogy baromi meleg van, mondjuk hosszú lehet a koncert, de persze ez nem a sírám helye. ez nem a sírám helye, csak te kérdeztél erre rá, hogy mik a nehézségek.
1: Annál rosszabb gondolom nincsen, mint hogyha rövid a koncert, vagy ha nincs.
2: Hát természetesen. Én nagyon szeretem azt, hogy járunk koncertezni. Nagyon vártam egyébként a koncertszezont. Jó érzés mindig, hiába énekelem el több ezredszer ugyanazokat a dalokat, mindig más-más táptalajra hull, szoktam mondani, és ez tényleg így van, tehát, hogy nekem olyan az éneklés, ezeknek a daloknak az éneklése egy csillagtengernek, egy mozaiknak, mintha a levegőt vennék, ettől függetlenül elfelejtem, van hogy a szöveget, mert nem erre koncentrálok, nem ez a lényeges feltétlen, de erre én régen alaposan ráparáztam, most már nem, most már segít a közönség, hogyha ott tartunk. De igazából a lényeg az, hogy együtt építkezzünk valamilyen boldogabb, meg magasabb energiaszintre, és ezek ezért teljesülni szoktak, és ez a lényeg. Tehát én ezért csinálom, és ez éltet.
1: De gondolom az, hogy énekesnő vagy, és ki tudsz állni a színpadra, és tudsz beszélni a közönséggel, meg tudod magadhoz kötni a közönséget, ez egy jogásznak is hasznos tulajdonság, nem?
2: Valószínűleg igen. Most, amikor az ELTE-n szakvizsgáztam, és megvédtem a diplomamunkámat, ez körülbelül egy másfél hete volt. Borzalmasan nem voltam kialudva, fáradt voltam, azt éreztem, hogy már annyit tanulok, hogy már az is felhigult, ami evidens. És úgy éreztem, hogy úgy megyek oda, hogy hát tipikus, aki nem tud semmit, ezt éreztem. Nyilván nem igaz, de nyilván akkor is ezt éreztem, jó, és akkor meg kihúztam a tételemet, akkor már kezdtem úgy megnyugodni. Előttem kicsit makoráztak, és még éreztem, hogy ott még tovább engedik a diákot, a tanárok, tehát, hogy nem buktatták meg, gondoltam, hogy jó, akkor innentől kezdve én biztos, hogy nem vagyok, mert azért én ennél többet fogok tudni. De hogy az történt, hogy elkezdtem mondani, a diplomamunkámat meg kellett védeni, ez egész könnyen ment, aztán rámentünk a két tételre, az elég hasonló volt, GDPR témakörbe volt, meg a mesterséges intelligenciának ilyen közös keresztmetszetei, és lefeleltem, vége, és aztán kimentünk, és én voltam az utolsó, és akkor megdicsért engem az a lány, aki egyébként bent volt, mert ugye hárman vagyunk bent diákok, hogy nehogy fennálljon a gyanú, hogy esetleg részrehajló a bizottság, nem. És akkor megdicsért, milyen ügyesen beszéltem. És én, tehát, hogy most nem kívánok vulgáris lenni, de nagyon akarom érzékeltetni, hogy baromira nem ez volt az én fejemben, hogy ez nem ez az ügyes beszéd. És ennek ellenére megdicsért. Na, és aztán utána kaptam 3-5-öst, tehát a vizsgabizottság is megdicsért. És ez az a lényeg csak, hogy valószínűleg, amit én hozok a 27-8 év, 100 éves tapasztalatomból az előadó művészet terén, a Unique-ból, az itt kamatozott. Tehát ha én azt is érzem, hogy éppen nem vagyok formában, azért én kifele valamelyest mégis el tudom adni, hogy formában vagyok.
1: Na és hogyan kamatozik a jogi tudásod ebben a mai kicsit megváltozott zenei világban?
2: Hát, hogy ezt így nagyon konkrétan lefordítsam, van egy ügyvédiroda, az SBGK ügyvédiroda, ahol szellemi alkotások jogával foglalkozunk. Én leginkább a szerzői jogi oldalról közelítek, védjegybejelentéseket is teszek, ami egyébként halálizgalmas az elnevezésével ellentétben talán. Innen közelítek, szerződéseket igyekszem az én tapasztalatom alapján jobbá tenni az ügyfeleknek. Nagyon sokan jönnek be az irodába, egyébként pályatársak, zenész pályatársak, akik szeretnének vagy védjegyoltalmat, vagy a szerződésükben azt érzik, hogy nem rájuk szabták ezt, és jobban szeretnék az ő érdekeiket érvényesíteni benne. Szóval én ilyen irányból közelítettek, és pár évvel ezelőtt egyszerűen szembe jött velem, mint mindenki mással, a mesterséges intelligencia címke. De azt is láttam, hogy erről lehet tanulni, jogászként is lehet tanulni. És én abszolút megszólítva éreztem magam, mert éreztem, hogy ez egy olyan sodrony, ami úgyis elvisz. Tehát aztán még az is hozzátartozik, hogy alapvetően én egy tök kíváncsi ember vagyok. Sőt, nálam az a nehézség, hogy ne essek szét részletekre, hanem tartsam az irányvonalakat, hogy abban fejlődni, meg haladni tudjak. Úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy én oda be szeretnék iratkozni, és akkor valahogy így történt ennek a kezdete. Baromi izgalmas tanáraink is, meg óráink is voltak. Az előbb beszéltünk például Rabárpádról. Még fotózkodtam is vele.
1: Az egyik vendége.
2: Igen, igen. Nagyon szeretem a tanárurat. Tényleg rendkívül színesen adja elő az egyébként nagy tudását.
1: Igen. És amikor mondtad, hogy szembe jött a mesterséges intelligencia. Igen. Tényleg most nem kérdeztem a műsor elején, de mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy egyébként ő használja? Uh-huh. És te, a zenét most tegyük félre, uh-huh. zenén kívül.
2: Használom. Hogy ne használnám?
1: Azzal írtad, dolgoztad ki a tételeket.
2: Nem, ez messze nem így van, de az biztos, hogy a diplomamunkám során is használtam. És hát figyelj, hogyha nagyon leegyszerűsítem a tapasztalatomat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon prompt függő az, hogy milyen outputot kapunk meg egyrészt. Másrészt csak az előfizetéses formájában használható szerintem, mert egyébként nem. Illetve attól függ mire. Tehát arra is jó, hogy mondjuk az ember elbeszélget vele, és az unalmát előzi, vagy nem tudom, ami társra talál benne, arra jó, nem előfizetéses is. De arra még jobb az ember.
1: Igen.
2: Arra még jobb azért az ember.
1: Szerintem azért arra jobb az ember.
2: Abszolút. Szóval... például nagyon időigényes vele tökölődni, tehát hogy sokat foglalkozni vele, vagy egyáltalán mondjuk kiadni neki részfeladatokat. Egyáltalán az is kérdés, hogy ugye mi az, amit mi ki tudunk szervezni, és én is kiszervezhetek, akár a diplomamunkám írása során, milyen kognitív folyamatokat, amiket ő aztán elvégez helyettem, és én magamévá teszem. De tudod, itt felmerülnek ilyen filozofikus kérdések aztán, hogy én mennyiben érezhetem a magaménak mondjuk az adott diplomamunkát, az adott bármilyen munkámat, amit csinálunk, akár zenét, akár egyéb szöveget, rajzot, festményt, bármit, hogyha valamekkora százalékban az EMI készíti. Szóval én úgy csináltam, hogy sok esetben megbeszéltem vele, kontextusába helyeztem egy-egy helyzetet, részleteit a diplomamunkámnak, és ezt megbeszéljük. Csak az van, hogy itt ugye mindenre rá lehet kérdezni aztán abból, amit ő mond, ő már megint itt antropomorfizáljuk, de minek, amit mond az EMI. Tehát, hogy időigényes, de vannak részek, amit ki lehet igenis szervezni, és ezzel segít. És például, amikor kérek mondjuk linkeket, kérek hivatkozásokat, hogy ilyen-olyan témában adekvát, fontos, aktuális dolgokat hozzon, kihozza. Szóval bőve lehet használni.
1: És mivel fel akarod használni, úgy is megnézed.
2: Természetesen.
1: Tehát ellenőrzöd is.
2: Abszolút, kvázi. Abszolút.
1: És egyébként magánéletben is használod?
2: Magánéletben.
1: Hát most... De receptek, főzés, már mondtad.
2: Arra nem akarok EMI-t használni. Tudnék, az van, hogy azért engem is utolér ez az etikus EMI használat, akkor az, hogy ugyan úgy néz ki, mintha egy olcsó technológia lenne, de igazából borzalmas drága technológia, mert nem ott fizeti meg az ember, hogy előfizet vagy elő se fizet rá, hanem vannak ezek a nagyon nagy adatközpontok, de. Ugye tudom én, atomerőműveket akarnak felhúzni azért, hogy ezt a kapacitást, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy ezt a rengeteg adatot feldolgozza, azaz sok-sok EMI modell, azt lehessen lekövetni energiával. Tehát én amit lehet, azt megpróbálom a szélessávú internetről elérni, de hát kétségtelen, hogy ez egy lenyűgöző technológia.
1: Ami egyre nehezebb lesz, hiszen mondjuk egy Google keresés már nem sokban különbözik.
2: Persze, ez így van. De azért ott vannak a nem tudom, weboldalak, amik, és most nem a very large online platformokra gondolok, hanem csak a mezei weboldalak, szóval azokat is... Ha lehet, látogassuk. Ez egy kicsit olyan, mint a kisboltokba elmenni, és ott vásárolni egy könyvet, és nem a plázába vásárolni, mondjuk, ha nem muszáj. Ha muszáj, megyek a plázába. De azért tartsuk életben, amennyire lehet a kisebb halakat is. Tehát, hogy na, számomra például ezt jelenti
1: az etikus viselkedés. Vagy megvenni a zenekarnak a lemezét, CD-jét.
2: Hol van az már? Streamelünk. Na, igen. Streamelünk, meg letöltünk, de igen, tehát igazából annyi, hogy...
1: Jó, de a Spotify-t nem tudom veled aláíratni. A CD-det igen.
2: Hogy mit csinálok a Spotify-jal?
1: Nem tudom aláíratni veled. A CD-det meg igen.
2: Hát igen, ez is egy másik helyzet ebben az egészben, vagy egy másik nagy kérdőjel, hogy mi az, amit helyettesíteni fog tudni, meg már csinálja is a mesterséges intelligencia outputja, és mi az, amit nem. Mert szerintem nagyon sok mindent fog és helyettesít már most, hiszen ha bemegyünk egy étterembe, a liftekbe, a hotelekbe, akkor ezek a funkcionális zenék, vagy mondjuk a reklámzenék, tehát amikor nem kell hozzá húsvérember, mert senki nem akarja ezt látni, hallani, mert az kiszolgál ez a zene, funkcionálisan valamit, ott már régóta helyettesíti az EMI outputja. Tehát ezek a szintetikus tartalmak, a húsvérszerzőknek a műveit.
1: Ezzel mondjuk kivonva a zeneiparból igen jelentős összeget.
2: Nagyon sok összeget kivonva ezzel. Hát figyelj, olyan sok téma van, amiben így bele-bele kapunk. Na akkor most ebben még maradjunk ennél. Tehát igen, tehát helyettesít az a szintetikus termék, amit a mesterséges intelligencia létrehoz, és ezt a felhasználók, az üzleti felhasználók, akik, aki az éttermet üzemelteti, a, mit tudom én, ezek a bevásárlóközpontokban, vagy a reklámzene, hogy ezeknél maradjunk, felhasználják, ingyenesen használják fel, nem kell jogdíjat fizetniük érte, és nagyon gyorsan ezt megkaphatják az EMI-től. Persze kell tudni használni azért ezeket az applikációkat, de nem kell neki elég a munka erejének valakinek. És akkor ott marad a szerző, de nem csak a szerző, hanem a hangfelvétel tulajdonosa például, a film előállítója, és még vannak egy pár ilyen szomszédos jogi jogosultak, ott maradnak fizetés, díjfizetés nélkül. És akkor ez semmi, akkor itt az érték, amit ők termeltek, az nem lett kiaknázva, viszont a mesterséges intelligencia modell fejlesztői azok tehát fel is használják, és ki is aknázzák, és aztán jön az output rész, ami viszont jókat promptornak szerte a világon, ugye mindenféle EMI-kbe a felhasználók, legyen az szó szöveges outputról, vagy képről, vagy videóról, vagy audiofájlról, vagy tudom én, mi van még a kódokról, és akkor ez szintén felhasználható a digitális világban, és fel is használják a userek, mert úgy van kialakítva, hogy csak pár gombnyomás, és már mehet is, felhasználják. És ezek a felhasznált szintetikus tartalmak kiszorítják a piacról, a hagyományos piacaikról a szerzők munkáit. És ez több, mint ciki. Ez egyébként, már megint nem akarok vulgáris lenni, de hát minimum szemétség, és minimum társadalmi igazságtalanság. Igen. Minimum. Úgyhogy én nem vagyok egy nagy, nem tudom, hangadó, de én szívesen lennék, vagy itt most kiadom a hangomat ennek kapcsán, hogy ez borzasztó, ez nem fair, ami történt, és történik, és mindenképpen ezt meg kell oldani, így nem mehet tovább, ez se nem etikus, se nem jogszerű, se nem emberi, semmilyen. Így a szerzők hát kicsit emlékeztetni fognak a fejlődésük a dinoszauruszokéra, mert hogy nem fogja megérni a szerzőnek szerezni zenét, mert egyre kevesebb helyen tudja felhasználni a szerzeményét. Hát ez tömören. És akkor ez nem fenntartható annyiban, hogy ugye nem lesznek emberi inputok egy idő után, amivel feltanítjuk ezeket az EMI modelleket, és akkor a szintetikus anyag megy vissza. És nem tudom, hogy mennyire lesz populáris, valószínűleg egyre populárisabb és népszerűbb lesz még mindig az EMI modellek használata földszerte, de hát nem lesz jó az output. Hát egyre rosszabb lesz, rosszabb minőségű lesz az output. Ugyanakkor a szerzők meg a szomszédos jogosultak nem fognak többet dalt írni, meg hangfelvételeket produkálni. Vagy legalábbis sokkal kevesebbet.
1: Ráadásul, ha jól tudom, de ezt biztos, hogy sokkal jobban tudod, mondjuk az már említett Spotify-on a hallgatási szokások pedig a zeneszerzési szokásokat is átalakítják némiképp, hiszen ott is arra kell törekedni már, hogy az első 13 másodpercben történjen valami, és nem lehet mondjuk egy Pink Floyd, ahogy elkezdődik, azzal elég nehéz van.
2: Igen, de ezek szuper dalok, imádom. Hát figyelj, biztos az lesz egyébként, hogy trendek, meg ellentrendek is vannak és lesznek. Tehát már most látom például azokat a felhasználókat, zeneszerető embereket, akik nem akarnak kifejezetten AI zenét hallgatni. Még nem nagyon látom, hogy ők hova csatornázódhatnak be, de biztos lesznek olyan csatornák, olyan infrastruktúrák, olyan megoldások, hogy az biztosan felvállaltan emberi. És akkor van a bizonytalan, ami vagy EMI generált, vagy EMI által manipulált, editált. De például mondjuk az előadó művészet szerintem könnyen lehet, hogy fel fog értékelődni. Azért, mert az ember az emberhez akar kapcsolódni. kész. Mert az a megnyugtató, hogy ha látom a te szemedet, és nézel, és én meg nézlek téged, és akkor valami ebből van. De amikor a mesterséges intelligenciával kommunikálunk, vagy valamilyen interakcióban vagyunk, ott nem azt várjuk, hogy nem tudom, filozófiailag, etikailag, érzelmekben épüljek, több legyek, hanem ott valami pluszt akar nekem adni, valamilyen képességemet akarja fokozni, vagy nem akarja, hanem én akarom, hogy fokozza, stb. Tehát az mindenképpen egy használati eszköz, egy túl, amit szoktak rámondani. Egyébként a Rabárpádot beszéltünk róla, és ő egyébként szerintem sokkal tech optimistább, és emi optimistább, mint ahogy én vagyok. Nem tudom, hogy neki van egy gyereke. Ezen majd elgondolkodom, majd utána nézek, majd ráeresztem az emit.
1: Itt közben megkérdezik.
2: Mert tudnélik azért, mert azért az eminek van egy olyan része is, hogy tehát ezek a screenek, ezek addiktívak, mint tudjuk, igen, ugye? A technológia addiktív mögötte. Na de amikor ráadásul valamilyen színes-szagos tartalmat nézünk benne, vagy az emit futtatjuk benne, amikor tudja az agyunk, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, a jutalmazás végtelen, a dopamin igényünk végtelen, holott véges van belőle. Tehát egyébként szerintem emiatt sem kedvez ez a tendencia mondjuk a gyerekeknek, de nekünk se, felnőtteknek sem, mert rendkívül addiktív, nagyon rá lehet cuppanni, ember legyen a talpán az, aki akár gyerekként ellenáll, aki akár szülőként a gyerekét arra inti, szélmalomharcot vívva, igen, hogy ne tegyed, nem kell mindig benne lenni, ne ezzel írd a dolgozatodat, használd az olyat, miért használná? Tehát ez most alakul ki, most van kialakulóban.
1: Ezt a mai gyerekeknek, nekünk már kicsit talán jobb a helyzetünk, mert
2: talán. Nekem,
1: talán, hát azzal, hogy 10-20-30 év van előttük meg 50.
2: Oké, abban igen, persze.
1: Ebben, és mi azért megtanul?
2: 10-20, erre én nem okézok rá.
1: Nem, neked 30-40-50.
2: Ne, neked is.
1: Jó, oké, rendben. Igen. De szóval mindenképp kevesebb, mint annak, aki 20 évvel fiatalabb, vagy 30-al. Tehát mi azért megtanultunk annó, nem tudom, olvasni, számolni, számológép nélkül akár, számítógép nélkül, mesterséges intelligencia nélkül pláne. Éltünk még olyan világban, ami egészen hihetetlenül nem volt mobiltelefon. Használtunk vezetékes telefont, hogyha volt, és ezen szocializálódtunk, ezeken a lépéseken. Ők meg ebbe csöppennek bele, és szerintem ez a szülőknek borzasztó nagy feladat, hogy megmutassák a gyereknek. Például mondjuk, hogy ami a kedvenc példám, hogy mondjuk anyuka nem veszi föl vacsora közben háromszor a telefonját, mert pittyen. Úgy könnyebb a gyerekkel is megmondani, hogy ne vegye fel a telefonját, minden pittyenéskorra felveszi, akkor a gyerek ezt a mintát látja, nem?
2: Abszolút, de én sárkány vagyok ezen a téren, biztos utálni fognak sokan a hallgatók, de vállalom, hogy én szerintem ne is hagyja ott az anyuka a telefonját, hogy pittyenhessen, telefonnak
1: igen,
2: nincsen
1: telefon,
2: helye
1: dobozba,
2: az asztalnál,
1: külön,
2: nincs, és nálunk például olvasunk esténként, a gyerekeim is olvasnak, de van olyan, hogy látom, hogy az olvasási kedv alább hagyott, na hát vajon miért? Hát nyilván sokkal izgalmasabb minden, és hogyha este mondjuk tévét nézünk, valami tudom, sorozatot, akkor úgyis ki lehet bekelni a köztelévő pár órát, hogy úgy nem csak semmit, úgy kicsit úgy irritált vagyok, ez most nem én vagyok, hanem gyerekeim akár, és már este rá lehet repülni, megint a screenre ott kapunk egy kis tévét, vagy mi bármilyen műsort. Szóval ez nem jó, ez egy tök rossz irány, és amit mondtál, hogy megtanultuk régen azt, hogy kell olvasni, vagy nem tudom, tehát, hogy nem digitálisan léteztünk leginkább, hanem analóg módon. Tehát így vagyunk kitalálva. A kitalálás alatt azt érzem, hogy ez a mi törzsfejlődésünk. Tehát az elmúlt több százezer évben hát ilyen fizikai, unalmas dolgok vettek minket körül, és ehhez alkalmazkodott a mi agyunk és az agyfejlődésünk, hogy ezeket szintetizáljuk, ezeket dolgozzuk fel, és akkor erre varjunk gombot. Ez más, teljesen más. Tökre kísérleti nyulak a szerencsétlen gyerekeink, egyébként mi is szerintem, meg a nagyszüleink is, annyi nagyszülőt látok rá cuppanni a social igen, media platformokra, hogy ihaj-csuhaj, úgyhogy közben nem is foglalkoznak a valós élettel. Szóval szerintem ez nagyon résen kell lenni.
1: Na,
2: és akkor is.
1: Vagy sárkány?
2: Hát abban vagyok sárkány, hogy, hogy a kölkökkel, ha vannak erős szabályok, amiket igyekszem betartani. Rendre elvérzek, ez egy más kérdés. De azért igyekszem. És utálom azt, hogy minden nap valami konfliktus van ebből. Ezt utálom. De hát ha nincs, akkor az lesz, hogy elharapódzik ez, igen, az igény, és akkor non-stop ez van. De hát az meg nem lehet, az nem lehet, az nem megoldás az. Akkor kikopik minden egyéb érdeklődés, a figyelem sekélyesedik, egyébként indulatosak és agresszívak, hát én nem, de az, aki non-stop kapja, igen, az lesz, ez nem vezet sehova.
1: Nem, ez nyilvánvalóan nem jó. No, térjünk rá egy kicsit a szakdolgozatodra, vagy annak a témájára.
2: Térjünk.
1: Kevésbé sárkányosan. Mm. Na, hogy az volt a szakdolgozatod címe, hogy a mesterséges intelligencia, a generatív mesterséges intelligencia jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeikre. Hát nagyjából ezt mondtad el az előbb, hogy elveszi tőlük praktikusan a munkát, vagy a megélhetést, vagy a piacot.
2: Hát figyelj, olyan sok mindent érintek ebben a diplomamunkában. Tipikusan az a diplomamunka ez, ami nagyon sokat akarok fogni, mert be elkezdtem foglalkozni a témával, és hát nagyon sok részlete van, ami izgalmas. Például, hát ez lehet, hogy túl jogászkodós, de mondjuk talán az is érdekes, hogy ugye a szerzők, mondjuk a zeneszerzőkre az a jogszabályi környezet vonatkozik, hogy nekik monopól joguk van a saját szerzeményükre nézve. Magyarul szerzünk egy dalt, akkor én döntöm azt el, hogy én azt többszörözöm, terjesztem, nyilvánossághoz közvetítem, bármit csinálok vele, vagy másnak erre engedélyt adok. És ez a szabály, ez nagyon régóta ez a szabály, nem csak Magyarországon, hanem Európa összes tagállamában is, és egyébként Amerikában is, Ázsiáról nem tudok, de valószínűleg ott is ez a főszabály. És akkor ehhez képest jött az, hogy 2022-ben ugye berobbant november környékén a ChatGPT, és akkor hirtelen rácsodálkozott arra a világ, hogy jé, hát ez mi, pedig egyébként már előtte is volt, ugye mesterséges intelligencia, tudjuk, de mégis akkor vált ilyen széles körben elterjedté, és akkor jöttünk rá arra, hogy ez bizony fel van tanítva rengeteg adattal, többek között szerzői művekkel is. Na de hát erre hogy van a másiknak lehetősége, ha ezt mondjuk Európában engedélyhez köti a jog? Hát úgy, ugye, hogy ezt nem Európában tanították fel, hanem Amerikában tanították fel, Kalifornia környékén, és ott nem feltétlen ez a fő szabály csak, mert ott fair use szerint történik a jogi szabályozás, illetőleg a fair use ott az, mint nálunk a szabad felhasználások. Csak míg nálunk Európában a szabad felhasználások, azok taxatív, tehát pontosan meg van határozva a lista, hogy melyik a szabad. Lehet idézni, igen, át lehet venni műveket, hogy a tudományt tudjuk, igen, művelni, és még van jó pár, fel van ez sorolva a szerzőjogi törvényben. Addig Amerikában ez ennél, hogy nem, rugalmasabban kezelik, mert ugyan felhasználnak engedély nélkül mondjuk szerzők műveit, de hogyha az úgy hívják, hogy transformatív felhasználás, tehát egyszerűen más típusú a felhasználás. Például amikor a Google mondjuk egy csomó könyvet digitalizált, és aztán azt indexálhatóvá tette. Tehát lehetett rákeresni. Ez egy másik típusú, igen, felhasználás, semmint, hogyha a Google csak azért digitalizálta volna be a könyveket, hogy azt az ő felületein is lehessen olvasni.
1: Sőt, ezt nem is tette lehet.
2: És akkor ezek, igen, tehát a fair use környezetben feltanították ChatGPT-t, de hát aztán ugye más modulok, más adatokkal is fel lehet tanítani mesterséges intelligencia modelleket, nem csak szöveggel, képpel, hanggal, audio-videó fájlokkal, mindenfélével, és ennek függvényében lesz aztán más az output. Szóval, hogy ezek a modellek idejöttek Európába, és gyakorlatilag hát el lett lopva a digitálisan elérhető összes szerzői mű, ami fönt volt az interneten, a szerzőknek a zsebéből, meg az internet felületeiről. Ezt nem nagyon lehet szebben mondani, az ellopást, mert hogy engedélyt erre nem adtak, és díjat nem kaptak érte. Ez történt.
1: Igen. Jó, és ez megtörtént. Mi van ezután? Tehát egyrészt van-e valamilyen jogi mód arra, hogy ezzel valaki változtasson? Tudom, hogy Amerikában azért volt egy-két ilyen per,
2: Sok per van, nagyon sok per van ezzel kapcsolatban. Európában is van, igen, sok per ezzel kapcsolatban. Az az igazság, hogy ezek most forronganak, most alakulnak. Tehát, és például van egy per, ez most a Like Company vs. Google, mi más. Ez a Like Company egyébként egy internetes sajtó kiadó, és ők ezt azt sérelmezték a Google részéről, hogy feltanította a Google az ő sajtó kiadványaikból az EMI rendszerét, és aztán ezt output formájában viszont lehetett látni. És ugye nyilván nem kérdezte őket meg senki erről, hogy ezt megtehetik, és díjat se kaptak érte. Viszont a jogszabályi környezet az azt teszi lehetővé, hogy úgynevezett ilyen snippeteket, tehát ilyen kisebb AI által generált summázatokat azért meg lehet jelentetni egy-egy cikk kapcsán. Ami azt jelenti, hogy sok esetben az olvasók, a userek nem mennek el a Like Company-nak sem a felületére, tehát ezekre a online kiadványokat, online cikkeket nem olvasgatják se ott, se máshol szerte a világon, mert elég nekik a Google által summázott adat. Mi ebből a tanulság, vagy mi ennek a következménye? Hát az, hogy pénz nélkül fognak maradni mondjuk az újságírók, meg ezek a sajtókiadók is kevesebből kell, hogy nem fennmaradjanak. És ez nagyon nagy nehézség, mert azért nekik nyilván van egy csomó költségük, ki kell fizetniük, nem tudom én milyen dolgokat, hogy meg tudjanak maradni, de egy idő után ez így nem fenntartható.
1: Nem, és sajnos az se segít, hogy néhányan jó érzésből azért mégiscsak rákattintunk, hogy megtalálta, és utána még rá is kattintunk az adott online újságban.
2: Nem, mert ennél sokkal többet mér a profilozás során az adott EMI rendszer, vagy szóval, hogy sokkal szofisztikáltabban hagyjuk mi ott a digitális lábnyomainkat.
1: Igen, persze.
2: Ja, úgyhogy ez ciki. De például van egy másik jogeset, ez a Anthropic vs.
1: Na melyik?
2: VS, az amikor, tehát van az a photo storage bolt, ugye mondom, a Getty Images. Getty Images VS Anthropic, ott pedig nem tudta bizonyítani a Getty Images, hogy gyakorlatilag engedély nélkül felhasználta az Anthropic az ő fotóit. És ez csak azért nem tudta bizonyítani, csak mert ennek a felhasználásnak a jellegzetessége a black box hatás, ami azt jelenti, hogy az Anthropic, ez a Getty Images fotóit felhasználva egy képgeneráló AI rendszer, vagy AI modell, egy applikáció, nyilván nem ismerte be azt, meg nem mondta el, hogy ezeket a fotókat használja, viszont megjelentek az outputokban sok esetben vízjeles, torzított vízjeles Getty Images fotók. Hát ez ugye abszolút arról árulkodik, hogy ez fel lett használva. Ennek ellenére nem sikerült bizonyítani a Getty Images-nek, pedig nyilván nincsenek ott buta jogászok, csak olyan jogszabályi környezetben kellett nekik azt bizonyítani, hogy ott lett feltanítva az Anthropicnak a nem tudom, felhőjében, vagy a szerverein, amit lehetetlenség volt bizonyítani. Egyszerűen, mint száz, ők ebben elbuktak, ami azt mutatja csak, hogy borzasztó bizonytalanságok vannak, ami oda vezet, hogy gyakorlatilag a lényeget nem lehet bizonyítani. Ezt jelen esetben, hogy azokon a fotókon lett feltanítva, amiken hát nem lehetett volna. Kész.
1: Igen. Mellesleg ugye most éppen az Anthropic, illetve a Claude most éppen a másik oldalon van, hiszen most tiltotta le az amerikai kormányzat az egyik alkalmazásuk használatát.
2: Igen.
1: Végülis mindenkinek szabad használni, csak annak, aki nem amerikai, annak nem. Amerikában sem, úgyhogy egyelőre éppen elérhetetlen ez a szolgáltatás. Tehát,
2: igen, erre én sem tudok semmi okos gombot varni, de hát figyelj, az biztos, hogy például az Ádám, aki az én párom és a Unique-ban a dalszerző, ő is használ AI-t, tehát ott is van mondjuk egy Suno AI nevű applikáció, igen, ami borzasztó izgalmas, és nagyon nagy tereket, meg lehetőségeket ad a zenészek számára, és nagyon sokan használják, de ugyanakkor De van egy jó pár zenész, akinek ellenérzései vannak ezzel kapcsolatban, mert ők másra helyezik nyilván a hangsúlyt. Ők arra valószínűleg, hogy a zeneszerzés is egy olyan emberi tevékenység, amit nem kívánnak kiszervezni, mert ezzel, ha az ember szőröstől bőröstül megküzd, amiben vannak ilyen holtpontok, és látom az Ádámon, mert nem én vagyok a zeneszerző közülünk, hanem ő. Mindegy, ettől érzi igazán valószínűleg magáénak az adott szerzeményt, hogy ezen ő megy keresztül, ezen a nagyon nehéz úton. De mégis jó például szerintem az AI tekintetben, mert mondjuk az Ádám, aki elakadt az egyik dalával, de az dal az már állt, vagy 5-6-8 éve a fiókban, elővette, és akkor berakta, és nyilván kellenek hozzá jó promptok, nyilván kell hozzá egy előzetes referencia az elmúlt 10-20-30 évből, hogy mi az, amit jónak ítél meg az AI, és mi az, amit nem, és amit kihoz, az mennyire jó, de hogy ki libbentette őt arról a holtpontról, amiben állt már mondjuk egy 5-8 éve.
1: És ez lesz a következő Unique dal?
2: Ez lesz a következő Unique dal egyébként. Erre tényleg tök jól ráhibáztál.
1: Na, igen. És akkor a következő Unique dalnak ki lesz a szerzője?
2: Hát az van, hogy az AI ugye, az EMI nem lehet szerző.
1: Igen.
2: Azt biztosan már elmondták az itt előttem helyet foglaló jogászok. Az nem lehet szerző, viszont ha az AI-t veszi igénybe az ember, akkor nem biztos, hogy az ember szerző lesz.
1: Igen.
2: Attól függ, hogy mennyire uralja gyakorlatilag, szerintem ez a terminus erre, mennyire uralja azt a szerzői folyamatot az adott szerző, vagy pedig mindent kiszervez az EMI-nek, és azt mondja, hogy pipi, egy buta prompt, írjál rá egy zenét, és ír rá valamit. És egyébként az, amit ír, ilyen béna buta promptra mondjuk egy EMI, az is lehet, hogy más emberben érzelmeket vált ki. Tehát annak is van akár létjogosultsága, ezen el lehet filozofálgatni. De az biztos, hogy rengeteg kárt is tud tenni most a kreatív iparban az EMI.
1: Viszont megcsinálja a követ, vagy nem megcsinálja, de segít megcsinálni a következő dalatokat.
2: Segít megcsinálni a következő dalunkat, de tudod, ez is olyan, hogy nem tudom biztosan, hogy például, hogy biztosan tényleg baromi jó lett ez a dal, vagy csak el vagyunk ámulva és ájulva attól, hogy ilyen tök jó terméket, meg tök jó eredményt hozott létre, mert hogy elveszíti az ember, vagy de legalábbis én biztosan, és ahogy látom az Ádám is, a józan ítélő képességét, hogy amit csinált ez az AI, ez most tényleg abszolút értelemben jó, vagy csak relatív ahhoz képest, amit én várok egy technológiától, és azt messze túlszárnyalja az eredmény. Például csinálunk...
1: Mondhattam, hogy hozd be, és játsszuk le.
2: Majd elküldöm, majd lesz valami. De hogy van például egy olyan programunk, amikor zenei élményprogramot nyújtunk itt-ott, például szállodákban, és akkor ott rendszerint, amióta az AI így hát bejött a képbe, integráljuk ebbe a témába az AI-t is, és gyakorlatilag írunk dalt. Írunk dalt az AI segítségével, úgyhogy közben ott vannak hát a családok apraja és nagyja, gyerekek, szülők és nagyszülők. És akkor az szokott lenni, hogy hát ez általában egyébként ennek az élményprogramnak így a csúcsa, mert előtte egy kicsit képbe tesszük magunkat, hogy mi a zene, mik az összetevők, tudom én, a ritmus, a dallam, a harmónia, vannak rá ilyen játékos gyakorlatok, tökre szeretik, de legalábbis én biztos szeretem ezeket. És akkor a vége az, hogy írunk egy dalt, és mindenki berak egy kicsit a közösbe, hogy hát ő, mit tudom én, ő Kati, ő nagyon szeret labdázni, ő ma rosszat evett, ő ma egész nap rosszul volt, teljesen mindegy, és akkor ebből így összeáll valami, és beadjuk ezt így szöveg és zenegenerálásra, és akkor még adunk természetesen stílusra vonatkozó utasításokat is hozzá. És tök mókás szokott lenni az eredmény. De ez például nyilván nem tud, hogy mondjam, tehát nyilván nem tud ez helyettesíteni egy jó dalt. Tehát, hogyha ez lenne az igény, akkor az semmiképpen sem állja meg így a helyét. Viszont ha egy szórakoztatásként tekintünk rá, hogy ez szórakoztat, ebben nem kell nagyon értéket belátni, vagy csak a technológián, hogy mondjam, ámulunk és bámulunk, arra szerintem ez ideális. Tehát, hogy ez mindig egyfajta csúcspont, meg fénypontja ezeknek a élményprogramoknak.
1: És akkor rászoktatjátok a gyerekeket a mesterséges intelligencia használatára, nem?
2: Figyelj, értem, igen, de az van, hogy magamat is érzékenyítenem kell abba az irányba, hogy ezt nem lehet teljesen kikerülni, baromság is lenne. Nézd meg, én is használom diplomamunkánál, használjuk a zeneírásnál, tehát meg kell azt tanulni valahogy, hogy tehát lelkileg le tudjunk válni, ha akarunk róla, tudjuk magunkat jól érezni ettől függetlenül, le tudjuk rakni a túróba, ki kéne, hogy alakuljon az, nem tudom, hogy egyébként mennyi generáció alatt fog ez kialakulni, nem tudom. Az, hogy mit szervezünk ki az EMI-nek, és mit tartunk meg magunknak, mert ugye félő, hogy hát, idézőjelve elhűlünk, tehát mint ahogyan a GPS-eknek, tehát a GPS igen. alapú applikációknak is ugye megmondjuk, hogy hova vigyen, onnantól kezdve nem kell gondolkodni rajta, hogy hogy kell oda menni.
1: Ez már egy korábbi műsorban egyszer felmerült, és akkor az volt az ötlet, hogy csináljunk erre egy kihívást. Csináljunk olyan kihívást, hogy kivállalja be, hogy mondjuk egy 100 kilométeres utat megtesz. Papíralapú térképpel.
2: Hát én elsőként buknék ott el. De én nekem mindig is rossz volt a tájékozódási képességem, úgyhogy az EMI ebbe se segít, hogy ebbe ügyesebb legyek. De mindegy, ott nem bánom. Az EMI érdekel az a front. De azért általánosságban, hogy az ember használja az agyát, gondolkozzunk, azért ott már az számít. Tehát például ugye minket régen ilyen lexikális tudásra tanítottak. Tehát azt verték a fejünkbe így az iskolákban. Szerintem ez változni fog, de azért valamennyi lexikális tudás mindenképpen kell, mert különben nincsenek referenciapontok az emberben, tehát nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit az AI
1: igen, hoz, fogalmunk sincsen.
2: Zene, vagy egy orvos, az orvosdiagnosztikai készüléke során, hogy milyen ajánlatot vagy döntést hoz az adott output, hát végső soron az ember viszi a felelősséget, nem a gép, és nem a gép készítője, meg a modellalkotója, az kicsit messze van ebben a folyamatban, tehát mindig az ember lesz ott mögötte. És ezért is például, ha mondjuk egy zenész AI-t használ, vagy nem használ az adott dalához, végső soron tök mindegy, mert olyan szempontból tök mindegy, hogy a közönség úgyis hozzá, és az ő produktumához akar csatlakozni. És hogyha mi ezt, vagy én ezt jónak gondolom, akkor ez az én produktumom. Hát régen is lehetett nyilván, hogy mondjam, technológiát igénybe venni ahhoz, hogy valamit a közönségünk elé tárjunk, nem kell messzire menni, fényképezőgép. Akkor is volt egy nagy ugye, ilyen hype, és aztán, hogy hát ez, amit csinál a szerzői műve, aztán kiderült, hogy de egyébként a szerzői mű, mert rengeteg részletre, paraméterre lehet odafigyelni. És az EMI-nél is valószínűleg rengeteg mindenre oda lehet figyelni, amikor promptolunk, mert ott ég és föld, ami kijöhet minőségben eredményként.
1: Igen, és nyilván mondjuk zenészeknél azt gondolom, hogy a koncert. Amíg a koncert élő, vagy élőnek tűnik legalább, ugye azért megyünk el, mert a művészt akarjuk látni, téged akarunk látni, vagy a Metallicát akarjuk látni, teljesen mindegy. Valószínűleg mind a kettőtöket jobb minőségben hallgathatnánk otthon egyébként.
2: Valószínűleg így van. De látod például, egyáltalán nem kell az EMI a csaláshoz. Nem csalás, ez időzéles csaláshoz. Hát hiszen a hangfelvételek, hát azt is kikupálják természetesen. Igen. Tehát egy koncertet, amikor felvesz az ember, vagy felveteti a crew-val, hangstúdióban utána azt összerakják, és ha hamis vagy rosszul játszik, akkor azt helyre rakják. De ahhoz nem kell EMI. Meg a másik, amit akartam mondani, hogy igen, tehát ember emberhez akar kapcsolódni egy koncert során is, és hát mondom, ha csak nincsen, nem lesz majd később ilyen nagyon fejlett holografikus technológia, meg humanoid robotok ezen a téren is, amikor már a második sortól már nem is érzékeljük, hogy valójában ez egy igazi ember igen. vagy sem, addig azért hát, az előadóknak áll.
1: Elég nagy siker volt.
2: Hogy melyik?
1: Az Abba.
2: Az igaz, az direkt erre volt, ugye kitalálva, az kommunikálva igen, volt, de igen. amikor be akarják csapni ezzel kapcsolatban a közönséget, az azért egy másik, tehát az a deepfake-ek világa. Az nem szép dolog, az bűncselekmény is lehet. Más tagállamokban az kifejezetten bűncselekmény, nálunk ez ilyen, hogy deepfake, ez nem bűncselekmény, tehát nem büntetőjogi tényállás, de ha mondjuk rágalmazás, vagy becsületsértés igen. formájában jelenik meg, mert olyan is van, amikor mondjuk egy színésznő megkapja egy pornó színésznőnek a testét, és azt mozgásban látjuk, akkor az már igenis bűncselekményé válhat. Úgyhogy a deepfake-ek világa, ez megint egy izgalmas halál, nagyon nagy terület. Igen, menjünk abba bele egy cseppecskét.
1: De csak egy dióhéjban mondjuk Szoboszlai Dominik képének az átalakításába.
2: Miért most ilyen volt, én erről lemaradtam?
1: Volt, az elmúlt héten, hát mindenki.
2: Tényleg? Na ez a buborék engem elkerült, mert ugye az van, hogy ilyen ikócsémberekben vagyunk.
1: A híres rövid nadrágjára, nem emlékszem?
2: Nem emlékszem, a híres nő, én nem követtem a nagy rövidnadrágját.
1: Volt egy csodálatos rövidnadrágos képe, elég extrém ruházatban, de hát Hát, ez az ő dolga.
2: Mert ugye az van, hogy egyébként a deepfake szociológiailag is nagyon érdekes, mert hogy neked kihozza ezt, a filter bubble-nek nevezzük, tehát amikor igen. ugye mindenkinek más realitást, más digitális valóságot hoz be az MI egyébként a képernyőjére. Nekem nem hozta be, mert ezek szerint annyira nem rezonáltam el az ilyen tartalomra, de aki látta, az nekem más trendek jönnek. De hogy, és egyébként ez meg halál egy antidemokratikus hatása az EMI alapú tartalomkészítésnek, mert ugye profilozva vagyunk mindenki, és ez nem egy, hogy mondjam, nem az van bennem, hogy üldözési mániám van, hanem valóban profilozva vagyunk. Ezért lehetnek szuperül targetált tartalmak és reklámok, amik jönnek az arcunkba. Na mindegy. És akkor mindenkinek más jön, és más deepfake-ek is jönnek akár be a screenjeinkre, a képernyőinkre. És az van, hogy ez meg azt, tehát ugye mi az a deepfake, azt biztosan tudja itt a közönség, azért mert azért edukáljátok már másfél éve.
1: Azért
2: hát a deepfake az azt jelenti, hogy gyakorlatilag látunk valamit a képernyőn, mondjuk egy embert, de ő igazából nem járt azon a helyen, sose nézett ki úgy, nem mondta azt, amit látunk, amit hallunk, hogy mond. Vagy ez eseményre is vonatkozhat, egy helyszínre vonatkozhat, igen. bármire vonatkozhat. Tehát az a lényeg, hogy nem valós, pedig úgy tűnik. És ez a deepfake, és ez rohadt veszélyes. Azért veszélyes, mert az ember, még úgy vagyunk bekötve, hogy az van, hogy amit látunk, az, ha nagyon nem lóg ki a lóláb, elhisszük, hogy igaz. De ezeknél a deepfake-eknél már az a helyzet, hogy nullára lóg ki a lóláb sok esetben, és nem igaz. Ennek ellenére hát, nem igaz.
1: Ha jól van megcsinálva, akkor olyan, mintha igaz lenne.
2: Így van, és pedig nem igen. valós, nem, igen, tehát nem valós. Becsapja ez az embert, és egy ilyen bizalmi deficitet, hát már elindított az internet, és a digitális világ felé. Tehát egy bizalmi deficit van, és lesz egyre inkább jobban, szerintem az emberekben. Ennek például az egyik következménye az, hogy csapongjunk tovább, hogy nagyon sok a embert, idősebbeket a hiszékenységüknől fogva becsapnak, és olyan, és mit tudom én, az adathalász programok ellopják az adataikat, és ráklikkelnek olyan, mit tudom én, helyre, ami egyébként ilyen rossz indulatú link, és azt mondjuk azért teszi meg, mert egyébként...
1: Hát mert úgy néz ki, mintha nem az lenne.
2: Igen, tehát akár deepfake vezet oda, vagy teljesen mindegy, vagy nem. Szóval, hogy deficit lesz, és lesz szerintem egyre több bizalmi deficit az interneten, meg a digitális világban lévő dolgokkal kapcsolatban, és szerintem edukálnunk kell magunkat non-stop. Tehát ez is egy ilyen, kicsit egy olyan, hogy így nehéz ezt megtennünk, meg ilyen, milyen harc, ilyen szélmalomharc, de muszáj, mert most ez éppen a valóságunk.
1: Na, hát akkor a következő számotok szólhat erről.
2: Majd közvetítem az Ádámnak.
1: Szélmalomharc az internetes.
2: De ezt megírták.
1: Megírták már? Van ilyen?
2: Igen, van valamilyen. Valami.
1: De nem biztos nem a deepfake-ek ellen.
2: Nem, az még nem. De ennél elrugaszkodottabb szokott lenni a Júli. Hát az van, ennél elrugaszkodottabb, meg ennél szimbolikusabb általában a szövegvilágunk, úgyhogy, de majd beszélek a Zsolttal. Hát mit tudom én, hogy mindítja manapság, meg lehet, hogy az EMI őt is.
1: Na, hát az EMI segítségével is meg lehet írni.
2: Ja.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, jól érezted
2: remélem,
1: magad?
2: Én nagyon jól éreztem akkor magam. Remélem jó. Nem volt sok, meg úgy követhető volt, amiket mondtam.
1: Szerintem igen, de hát ez a közönségre van bízva, majd vagy visszajeleznek, majd megosztják, vagy tetszett nekik, remélem tetszett nekik.
2: Meg hát nem biztos, hogy feltétlen ide illik az EMI-hez, de lesz nekünk szeptember 25-én egy nagy koncertünk itt Budapesten az akváriumban, és ott biztosan nem az én digitális avatárom fog jelen lenni, hanem én személy
1: na,
2: szerint.
1: Na, ez jó hír.
2: Na,
1: ez jó
2: úgyhogy hír. Így hát akkor... tudom kötni az EMI-hez kicsit erőszakosan, de...
1: De nem baj, de jó ez. Mikor szeptember?
2: 25-én.
1: Köszönöm. Akkor... Legkésőbb szeptember 25-én.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
0: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem. Merre mentél, kedvesem? Esik eső, és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet? A tűnő felleget,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: de hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A vendégvárót hallják tisztelettel, köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a műsort, és a Szálloda Szövetség alelnöke a vonalban, aki egyúttal a Kecskeméti Four Points by Sheraton igazgatója is. Ebben a minőségében nemrégen találkozhattak vele. Juszko Anita, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nem olyan rég volt, hogy mi beszélgettünk itt a rádióban. Hát akkor most másképp beszélgessünk szakmai vezetőjeként ennek a világnak, a szállodaipar világának. Itt most eléggé furcsán, ellenmondásosan indult talán a szezon. Egyrészt vannak friss adatok, ez szerint a magyarok körében igencsak felerősödött a belföldi turizmus iránti igény. 20%-ú például kizárólag hazai úti célt választ. Másrészt pedig hát itt vannak mindenféle gazdasági átrendeződések, nyilván a piacnak reagálnia kell erre. Hogy látja az idei szezon esélyeit?
2: Én mindig optimista vagyok az idén is, viszont a bevezetőre csatlakozva én is azt gondolom, hogy az utazók egyre tudatosabban és nagyon sok esetben kivárva döntenek, amit akár az aktuális gazdasági helyzet, időjárás, piaci környezet, szóval sok minden befolyásolja. És az első negyedév statisztikája is azt mutatta egyébként, hogy ha közel régiónként eltérő, de közel azonos szinten vagy egy kis növekedést mutatva a belföldi vendégeiszakák száma növekedett, és ugye a mi szövetségünk gyakorlatilag a hazai hotel kapacitás több mint 70%-át képviseli, így azt gondolom, hogy a saját felmérésünk is egy elég reprezentatív felmérésnek mondható, és azt látjuk a tagság körében, hogy azért az egyes régiókban hasonlóan vagy a tavalyi, vagy a fölötti várakozással vannak a nyári hónapokra.
1: Viszont beszélgetve a szállodaipari szakemberekkel gyakran előkerül, hogy lehet, hogy több a vendég, de valahogy nem növekszik az ő általuk költött összeg mennyisége. Jobban megfogjuk a pénzt? Tehát költünk arra, hogy ott legyünk, de aztán, hogy úgy mondjam, nem szórjuk?
2: Hát az azért egyértelműen elmondható a hazai piacra, hogy nagyon árérzékeny, és így van. Tehát az utazás az mindig is a szabadon elköthet a jövedelem részeként egy nagyon érzékeny pont. Úgyhogy sajnos ezt azért valóban tapasztaljuk, és ha már a szobafoglaltságokon túl nézzük az átlagárakat, vagy akár a jövedelmezőségi mutatókat, akkor azok azért nem mutatnak akkora növekedést, sőt, vannak visszaesések is.
1: Még az előző kormány februárban indított el egy csomagot, ami segíteni volt, hivatott a turizmust. Ugye volt egy turizmusfejlesztési hozzájárulás, amit megfelezett, és egyúttal adómentesítette az üzleti céges reprezentációs fogyasztást. Látszik az, hogy ez meglódított valamit, hogy ez segített valamennyit? Hát nyilván a hozzájárulás megfelezése az alapvetően mindig öröm.
2: Alapvetően igen, viszont ez pont, hogy nem a szállásai üzemeltetőket érintette igazán. Ugye ez a pont az lenne a mi lobby célunk például, hogy ez a 2%-os általános turisztikai fejlesztési hozzájárulás, ez minden szolgáltatásra érvényes legyen, és akkor biztos vagyok benne, hogy arról számolhatnánk be, hogy ez milyen eredményeket mutat. De sajnos ez csak a vendéglátásra értendő ez idáig, és hát azért ott is voltak ennek feltételei, úgyhogy ezt a szálláshelyeken nem érzékeltük még, és ugyanez a reprezentációs adó számítási módjában is, tehát az sokkal egyértelműbb lenne, ha minden vendéglátófogyasztásra értendő lenne.
1: Na, pedig én azt hittem, hogy a szállodai rendezvénypiacon, vagy éppen a szállodai éttermekben ez azért már lecsapódik valahogy.
2: Nem, mert ez egy sokkal bonyolultabb szabályozás volt, tehát ez csak az étteremben való fogyasztásra értendő, és azért a szállodák esetében nagyon sokszor ez egy rendezvényterembe csapódik le, és kávészünet formájában, egyéb fogyasztás formájában, tehát pont az lenne a cél, hogy itt ne legyenek már különbségek, hanem egységesen értelmezzük ezt az adót.
1: Világos, világos. Még jövök adatokkal, de ígérem nem sokkal, ezt a hallgatóknak is megígérem szeretettel. Azt mondja a statisztika, hogy Budapesten főleg a külföldiek szállnak meg, 86%-a a budapesti szállásfoglalásnak külföldiek részéről történik, viszont a vidéki turizmus meg mi a belföldiek tartjuk el 71%-ban. Nyilván itt azért vannak kiemelt fürdővárosok, meg ott van a Balaton, de a kisebb települések közül sok régió küzd nagyon komoly problémákkal. Őket hogy lehetne felhúzni Hévíz, Hajdúszoboszló, Zarakaros kedvező helyzetéhez?
2: Hát ugye a belföldi turizmus népszerűsítése, én azt gondolom, hogy hosszú ideje egy kiemelt téma, és időről időre változó intenzitással jelenik meg. Az biztos, hogy folyamatosan kellene ezeket a helyeinket is népszerűsíteni. Többek között például a szövetségünk, és ezért dolgozik nagyon szívesen együtt a vendégváró műsorral, hogy be tudjuk mutatni, hogy mennyi szép hazai tájunk van, és ott egy-egy kisebb régiók is milyen látnivalókat, nagyon aktív és tartalmas időtöltési lehetőséget.
1: Örömünkre szolgál. Kis csodákról hallunk ám, tehát szerintem nagyon sokaknak feltűnik ez.
2: Igen, nem csak én vagyok akkor lelkes hallgató.
1: Én is az vagyok. És remélem, hogy hallgatók közül nagyon sokan törzshallgatóink lettek.
2: Igen, igen, szóval én is örülök neki, de azért ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Ugye akár a Velencei tónál is gyakorlatilag azért kevesebb igény mutatkozik a szállodák iránt, tehát ott abszolút azt látjuk, hogy nem csak csökken a szállodai kapacitás, hanem a vendégészakák sem mutatnak érdemi növekedést. Tehát a térségekben az ilyen fajta szálláshely típusnak a választása is, én azt gondolom, hogy további feladat, de alapjában véve tényleg azon múlik, hogy mennyire hiszük el, hogy mennyi remek hely van egy ilyen kis ékszerdoboz a hazai kínálat.
1: Hát említette a Velencei tavat, ott mondjuk a tójelleg, tehát az, hogy legyen víz, az egy nagyon fontos szempont, és most ezügyben nagyon sokat beszélnek a tóról, tehát valószínűleg nem túlságosan hívogató mint propaganda az, hogy mennyi baj van a tóval, de másfelől meg ez egy csodálatos, gyönyörű táj, és hát számos ilyen van, úgyhogy a szemünknek higgyünk elsősorban, és ne a mendemondáknak. Munkaerőpiac. Azt mondják, hogy a diákok kevésbé helyezkednek el ma már a vendéglátóiparban nyáron, de akár évközben is, mint volt ez korábban, tehát szükség van a külföldi munkaerőre. A kormány most épp azon dolgozik, hogy ezt a külföldi munkaerőt szűrje meg és csökkentse a létszámát. Ezügyben tárgyalásban vannak a kormányzattal?
2: Hát még nem. Ugyanakkor nagyon bízunk benne, hogy a szabályzási folyamat az egy szakmai egyeztetésen alapulva fog majd kialakulni az illetékes kormányzati szereplőkkel, és amint kijelölésre kerül az a helyettes államtitkár, akivel egyeztetni tudunk erről, akkor biztos, hogy mi is meg fogjuk tenni, hiszen mi egy nagyon élő munkaigényes ágazat vagyunk, és az, hogy hosszú távon és kiszámítható működési környezetünk legyen, abban én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy egy mindkét fél számára konstruktív megoldás legyen.
1: A mai egyetemisták tényleg nem mennek annyira szívesen a vendéglátóiparba? Tehát valahogy a szállodaipar nem olyan vonzó, mint volt ez pár évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt?
2: Hát évtizeddel ezelőtt, ha hasonlítunk, én azt gondolom, hogy sajnos ez valóban így van. Az oka az mindig egy óriási kérdés. Mi most azért azt látjuk, hogy a középiskolákban, ahol ugye kötelező szakmai gyakorlatokkal, akár tömbösített verzióban muszáj ezt szállodában letölteni, ott jönnek a hallgatók, viszont sajnos be kell látni, hogy a felsőoktatásban azért csökkent a népszerűsége, úgyhogy az oktatás területén a mi ágazatunknak is komoly feladatai vannak.
1: Viszont ön benne van a szálláshely minősítési rendszer kialakításában és formálásában. Éppen ezért okkal joggal kérdezem talán, hogy látja-e azt, hogy hogyan fejlődik a szállodaipar, hogy a szálláshelyeknek nem csak a száma, hanem a minősége is egyre jobb.
2: Én azt gondolom, hogy itt egyértelmű növekedés és fejlődés látható, tehát a jogalkotónak azon törekvése, hogy a minőségi szálláshelyek irányába mozduljunk el, az annak egy nagy segédeszköze, hiszen 3 évente ott vagyunk, felhívjuk a fegyelmet az esetleges hiányosságokra, és azért most már 2-3 minősítésen vannak túl a szállodák, tehát látszik, hogy tanulnak az előző tapasztalatokból.
1: Ha az új trendeket figyeljük, akkor biztosan feltűnik. Nem tudom, hogy az ön szállodája alkalmazza-e, de egyre több helyen van dinamikus árazás, mint a légitársaságoknál, azoknál a bizonyos fapadosoknál. És hát vannak last minute trendek is. Ezekről mit gondol? Mennyire látszik ez kifejezetten hívogatónak az utasok, a nyaralók szemében?
2: Természetesen egy jó szakmai működési szállodát alkalmazza a dinamikus árazást, így természetesen mi is. Én azt gondolom, hogy azért ennek még a saját belföldi turizmusunkban kisebb a döntési esélye, de dolgozunk vele, és főleg a törzsvendégek körében, tehát akinek már van ehhez egy törzsvendég köre, akiket meg tud ebben célozni, ott bizony ezek az utolsó pillanatos ajánlatok is segítenek a feltöltésben, illetve a marketing opcióban.
1: Az önök életét mennyire nehezíti meg ez az utolsó pillanatosság? Mert a trendektől függetlenül is szerintem elég jelentősen rászoktak az utazók, főleg a belföldiek arra, hogy hát ráér, majd csütörtökön eldöntjük, hogy pénteken indulunk-e, és ha igen, akkor hova, de hát így iszonyú nehéz tervezni.
2: Igen, tehát ennek a legnagyobb kihívása az említett munkaerő szempontjából van. Egy óriási kockázattal tervezzük így a munkaidőt, és gyakorlatilag minden hetet ki kell külön értékelni, és folyamatosan tanulni belőle. Tehát az már nem működik, hogy 2 hétre előre megírjuk a beosztást, mert úgyse lesz rajta nagy változás. Hát egyre rugalmasabb stratégiára van szükség. egy alkalmazkodó működési környezetre minden szállodának, azt gondolom.
1: Mi, amikor a saját szállodájáról beszéltünk, ugye azt említettem, Kecskeméten egy remek szállodát vezet, akkor szótejtettünk, de akkor én elengedtem, hogy egyfajta hibrid modellben működnek, hogy hát az üzleti utazók töltik a szállodát hétköznap, hétvégén meg jönnek a wellnessező családok. De hát ez is kétféle vendégkör, kétféle gondolkodásmód, kétféle elvárás. Hogy lehet úgy berendezni egy ilyen szállodát, és akkor most terjesszük ki, ne csak a saját szállodájára, hanem úgy általában, hogy ezeknek az igényeknek egyszerre tudjon megfelelni?
2: Hát ugye maga a fizikai igény megfelelés, az egy tulajdonos, egy üzemeltetőnek a feladata. Nekünk már a szállodai igazgatóknak, én azt gondolom, hogy legfontosabb a személyzetnek a támogatása, képzése és az eltérő vendégigényekre való reagálása, akár étlappal, akár pedig egyáltalán a bejelentkezés folyamatával, mert hogy az üzleti utazó jön, kötelező körök, kéri a kulcsot és megy, addig így van a belföldi vendéggel többet beszélgetünk. Úgyhogy igen, ez egy komoly feladat, de csak így tudunk rá felkészülni, hogy képezzük a kollégákat és átbeszéljük a tapasztalatokat.
1: Milyen év lesz ez a 2026-os, hogy látja? Lesz-e pénz utazni, lesz-e fogadókészség a szállodák részéről, van-e elég hely a legjobb helyeken is? Milyennek látja a szezont?
2: Ahogy mondtam, nem vagyok pessimista, és nagyon remélem, hogy sikerül a tavalyi adatokat hozni, de azért a foglaltsági előrejelzések pozitív része azért nem feltétlenül fogja maga után vonzani az eredményekben is ugyanezt ezt a vagy hasonló növekedést. Azért, ahogy említettem már a szóbeszédeket, a turizmus különösen befolyásolja az, hogy egyik cikkben azt mondjuk, hogy van kerozin, a másikban az, hogy nem, vagy az egyik cikkben azt mondjuk, hogy oda szabad utazni, vagy nem. Szóval ezek nagyon befolyásolnak minket, vagy van víz, vagy nincs víz a Balatonban. És azért az eurónak a tartós alacsony árfolyama sem feltétlenül az eredményességei mutatónkra van jó hatáson, azért akik euróban áraznak, én azt gondolom, hogy nekik biztosan hozzá kell nyúlni az áraikhoz, mert hogy a költségek viszont forintban.
1: Hát igen, ők ott elszenvedtek egy 15%-os veszteséget rögtön az idei euróváltozással.
2: Így van. Szóval ez azért nagyon összetett kérdés, és mondom, még a százalékokban kellően optimista vagyok, azért azt gondolom, hogy minden üzemeltető kellő átgondoltsággal és óvatossággal nyúl a költségekhez, mert nem biztos, hogy kevesebb lesz a gátótényező, mint tavaly. Szóval csak okosan.
1: Mi viszont szeretjük ezt az országot, a tájait és a szálláshelyeit, úgyhogy mi meg okosan elindulunk, és remélem, hogy egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy így tegyenek. Juszko Anitát hallották, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnökét. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is, és várjuk Önöket szeretettel!
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Az előzőekben megbeszéltük, hogy a szálláshelyek, a szállásadók miben reménykednek, hogy hogyan gondolják, milyen lesz ez az esztendő, és hogy áll most éppenséggel az induló szezon. Kis Robert Richardhoz fordulunk, turisztikai szakértőhöz, hogy átbeszéljük a legfrissebb utazási trendeket itthon és külföldön egyaránt. Ugye régi ismerősünk, szervusz Ricsi.
3: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást!
2: Köszönjük szépen. Hazai turizmus, hogyha erről beszélünk, akkor látjuk az átalakulást nyilván, látjuk az új és megújuló szálláshelyeket, látjuk az új formákat, amiket kitalálnak a szállásadók. Mennyire vagyunk vevők az új trendekre?
3: Ami nekünk magyaroknak a választási szempont rendszerünkben nagyjából kialakult, az az, hogy az ár mennyi, ugye nagyon fontos az, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, és érjen odáig a takarunk. Fontos az, hogy hol lakunk, mit kapunk enni, hányszor, persze egy félpanziót, egy all-inclusive ellátást, vagy éppenséggel egy sima reggelyt kapunk, nézzük meg, hogy mit pontosan, és fontos az is, hogy élményeket kapjunk. Hát az emberek az élményígéretek miatt utaznak, azért, mert arra vágyunk, hogy valami pozitív dolog történjen velünk, és ebben azért sokat fejlődtünk. Tehát ha megnézzük most akár a Balaton környékét, hogy egy kisgyermekes családot mennyi élmény vár, kalandpark, játszópark, csopakon kis minikresszpark, meg sok minden más, kis vonatok, megújított várak, ahol kipróbálhatjuk azt, hogy milyen a középkor íjászat, vagy bármi más, tehát Nagyvázsonytól Sümegen át nagyon sokat tudnék mondani, de azt gondolom, hogy ezek az élmények azok, amelyek leginkább mozgatják a piacot.
2: Az új szálláshelyek, az új formák, erdei kabin, tiny house, buborékszállás, lombházak, meg mi egyebek, ezek mennyire jönnek be az embereknek? Mennyire tűnik az kiváltságnak, hogy ilyeneket választ valaki, vagy mennyire extremitás?
3: Érdekes dolog az, hogy amikor arról beszélünk, hogy erdei szállás például Noszvaj mellett, akkor volt egy olyan időszak, hogy több hónapon keresztül nem lehetett úgy foglalni, hogy na most akkor elmegyek két hét múlva, három hét múlva, egy hónap múlva, hanem foglalhattam mondjuk 9 hónappal későbbi időpontra. Tehát nagyon-nagyon népszerűek az erdei szállások, az apró kis panziók. Mindig van egy trend, és most a környezetvédelem, a környezettudatosság is trend. Egyébként a világ számos részén még talán jobban, mint Magyarországon. Az Egyesült Államok turistái sokszor az alapján foglalnak mondjuk Ekvádorba szállást, hogy karbonsemlegese a hotel például. Tehát a környezeti szempontok, a természeti szempontok rendkívüli módon jöttek ide a választási szempontrendszerbe, és azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy rossz, hiszen ez azt jelenti, hogy felkészülnek a szállodák arra, hogy tényleg megfeleljenek ezeknek a trendeknek. Úgyhogy van már rengeteg olyan szálláshely, amikor a fák tetején üldögélhetünk, a glamping, ugye, igen, a glamping az egy új kifejezés, hogy szeretünk kempingezni, de fáj a hátunk, hogyha nincsen maradt a sátorba, tehát már nem úgy kempingezünk, mint az én gyerekkoromban, hogy felvertük a sátrat, aztán hajrá, és reggelre meg lebontotta a medve Erdélybe, hanem úgy kempingezünk, hogy egy kicsit luxus kemping, ugye, és az azt jelenti, hogy ott vagyunk a természetben, de azért működjön a légkondi, legyen nagy üvegfal, hogy láthassuk az állatokat, úgyhogy ez a kettő kombinációja, ez is egy érdekes dolog, ami hát persze kérdés, hogy mennyire környezettudatos, de hogy jelen van, az kétségtelen, hogy szeretnénk bemenni a természetbe, szeretjük ezeket a kempingszerű megoldásokat, amelyek ott vannak így az erdőbe, a vadonba, de mellette azért legyen ott az, amit nem akarunk elengedni, az a fajta luxus.
2: 5 csillagos bokoralja. Világos. Mennyire divat ma a Balaton a hazai turizmusban, illetve másképp kérdezve, szemmel látható, hogy a hegyek például sokkal divatosabbak lettek, mint ahogy voltak azok mondjuk egy évtizede, két évtizede. Ez átalakítja a Balaton használatunkat is?
3: Azért, amikor arról beszélünk, hogy mi mennyire divatos, hát persze divatos a kerékpáros turizmus is, hiszen az aktív turizmus is sokat erősödött, egyre többet járunk kerékpárral, nagy kerékpárút épült a Balaton körül, Tiszatónál, de még a Vértesben is. Divat az is, hogy elmegyünk kirándulni, és a vendégházak közül is jó pár megújult, de azért nem mindegy, hogy mihez viszonyítunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem tudom én, 20%-kal nőtt, meg 30%-kal nőtt, akkor nem mindegy, hogy mi volt az eredeti szám. Tehát a Balaton még mindig a Budapest utáni legvonzóbb úticél a nyári időszakban, következésképpen lehet, hogy növeljük egy kicsit a hegyi turizmust, de volumenében még mindig Siófok, Balatonfüred, Hévíz, és sorolhatnám tovább a sok-sok Balaton környéki települést. Ez az, ami vonzza a nyaralókat mostani időszakban is. Tehát ne megyünk majd a Balcsira, kipróbáljuk azt, hogy milyen ott a strandolás az este, elmegyünk majd kis minikoncertekre, és sétálgatunk a Tagore sétányon. Tehát még mindig ez azért ott van, amikor választani kell tényleg az élmezőnyben. És hát mellette, ahogy mondod, Észak-Kelet-Magyarországon számos új dolog van, Eger környéke például nagyon népszerű, Sárospatak, Sátorójaőhely egy olyan központ lett, ahol most már tényleg valóban ott vannak a hegyek, a kilátók, és sétálgathatunk a hatalmas hídon ott, és felnézhetünk, mert van egy olyan rész, ahol ugye üveg van, és a mélység ott alattunk, tátunk. Tehát tényleg sok új dolog van, amit megújítottak. Sopronban létrehoztak egy olyan kis múzeumi negyedet, hogy tényleg az ínyencek is szeretik, és már körbe lehet a rondella mellett a vár egykori maradványait is sétálni. Úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, ami vonz minket, nagyon sok változás van, de hát a Balaton az örök. Feleségem szokta mondani, hogy jár nincsen Balaton nélkül.
2: És ebben valószínűleg teljesen igaza is van. És végezetül a hosszú hétvége lett az irányt mutató a legtöbb család számára, hogyha a nyaralásról, pihenésről van szó. Vajon nyáron is így van-e, vagy ezt megtartottuk az egyhetes nyaralás illúzióját?
3: Nyáron azért szeretünk egy hétre, vagy legalábbis hosszabb idő elmenni. Az, hogy itt vannak ezek a háromnapos, négynapos hosszú hétvégek, ez nagy áldás az idegenforgalomnak, hiszen Hajdúszoboszló, Debrecen, Sárvár, tehát a fürdőtelepülések, vagy a kisebb fürdőparadicsomok, akár Igal vagy Mesteri, tényleg annak köszönhetik, hogy bevételt, komoly bevételt tudnak termelni, hogy ezeken a hosszú hétvégeken elmegyünk, és a családdal együtt ott jelünk, mert imádjuk a gyógyfürdőket. De amellett a hosszú hétvégéken kívül a nyári időszak ugye arról szól, hogy otthon van a gyerek, tényleg nincs óvoda, nincs iskola, tehát tudunk menni akár egy hétre is, és szeretjük ilyenkor is a belföldet felfedezgetni. Egyébként Szeged környékén is a strandokat keressük, a Tiszató népszerű, a mostani időszakban is szerintem ez így lesz, és Hajdúszoboszló, azt tudtuk mondani, hogy Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, vagy akár Debrecen és környéke, ott is tudunk fürödni, tényleg, ha vele gondolok, akkor számos alkalommal a gyógyfürdőt és a strandolást is kombináltam Debrecenben. Tehát nagyon-nagyon sok olyan jó strandoló helyünk van, és akkor még mondhatjuk azokat a divatos kis tavakat is, a Szajki-tótól kezdve egészen a legizgalmasabb tavakig, a Vadásatóig, vagy sok minden másik. Tehát nagyon sok olyan kellemes helyünk van, ahová el tudunk menni fürödni, és lehet, hogy az az egy hét, az mondjuk csak öt nap, lehet, hogy a szülők dolgoznak, és akkor nem tudom, a gyerekek meg szabadok lennének, és inkább beiratjuk őket egy táborba, de hát a tábor is nyarás, a tábor is pihenés. Ha valaki ott van a Balaton környékén egy táborba, vagy egy focis táborba, az is az idegenforgalom számait növeli. Úgyhogy a nyaralás az még hosszabb időről szól, az még arról szól, hogy kimozdulunk, és sokszor akkor is nyaralunk, amikor nem is gondoljuk, hogy nyaralunk, mert a nagynénénknél vagyunk mondjuk Balmazújvárosban, de az is nyaralás, mert nem otthon vagyunk és költünk. Igen.
2: Meg hogyha hozzá csatlakoznánk, az egész életünk egy folyamatos ország és világjárás lenne, az sem rossz program. Dr. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást nektek.
2: Köszönjük, és hát kellemes nyaralást mindenkinek. A vendégváró búcsúzik, de jövünk egy hét múlva újra. Töltsék kellemesen addig is az időt, és hát remélem, hogy minél többen útra tudnak kelni, világot, vagy éppen országot látni. Viszont hallásra!
1: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A 63-as autóbusz Nagykovácsi Tisza István tér és a 13-as kilométer kő között nem közlekedik baleset miatt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt ma éjfélig. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig fellapozzuk a naptárat és visszautazunk az időben. Most 2025. június 5-én járunk. Ezen a napon fejtette ki George Simion, a romániai elnökválasztás második helyezettje, hogy szerinte a trianoni békeszerződés a történelmi igazságosság győzelme volt. A 2025. májusi választáson végül alulmaradó szélsőjobboldali elnökjelölt Orbán Viktor tihanyi beszédében elmondott dicsérő szavaival hirdette magát a kampányban. És ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon Cseri Norberttel, a Cseri Pincészet főborászával beszélgetett a pannonhalmi borvidék titkairól.
3: Mi most például kifejezetten a pannonhalmi borvidékre fogunk koncentrálni. Itt van a vonalban Cseri Norbert, a Cseri Pincészet tulajdonosa, főborásza. Jó napot kívánok!
4: Én jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Ez a pünkösd, ez egy kicsikét szerintem a borászok számára olyan annyiból fura időszak, hogy még nem vagyunk benne a szüretben, nem vagyunk már benne a borkészítésben, tehát igazából a tavaszi munkálatok zajlanak, és közben mégis visszanézünk, meg előre tekintünk, igaz?
4: Hát ez egész pontosan így van, igen, és azért ilyenkor már nagy várakozással tekintünk előre, mert ilyenkor már egy kicsit megmutatkozik a szőlő, hogy mi is várható, vagy miben reménykedhetünk. Ugyanakkor azért az is egy fontos dolog, hogy ilyenkorra valósan elkészülnek az előző év borai, a legtöbb bora legalábbis elkészül és forgalomba kerül, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egy picit megmutassuk, hogy milyen volt a tavalyi év, és abból mit tudtunk készíteni a fogyasztóknak.
3: A Pannonhalmi borvidékről már beszélgettünk ebben a műsorban, akkor is megállapítottuk, hogy hát nem a legnagyobb borvidékről van szó, de éppen ez egy jó lehetőséget is ad arra, hogyha valaki arra felé látogat, és ez irányban érdeklődik, akkor mondjuk egy hétvége alatt sok mindent meg is tudjon tapasztalni.
4: Hát igen, ez a pünkösdi pincejárásos hétvége, ez egy elég mozgalmas hétvége, mert úgy általában talán pontosan a méreténél fogva a borvidéken viszonylag kevés program van és kevés pincészet van folyamatosan és rendszeresen nyitva. Viszont ez a hétvége ez pont arra szolgál, hogy ilyenkor a legtöbb pincészet kinyit, 7-8 pincészet, aki várja a vendégeket borvidék szerte, és azt gondolom, hogy ehhez elég jól társítottak egy buszjáratot Győrből, tehát ha valaki netalántán a borvidéken nem tud szállást találni erre a hétvégére, akkor a szombati napon van egy folyamatos buszjárat Győrből, ami Győrbe két helyen megáll, és aztán utána a borvidéki pincészetek között közlekedik, és ugye két óránként jön a busz, tulajdonképpen egy folyamatos mozgásban lehetnek a kóstoló vendégek, és hát ha valaki nagyon jól bírja, akkor akár 3-4 pincét is meg tud látogatni, bár azért az egy elég kemény túra.
3: Hát minden szempontból kemény túra. Igazából akkor is az, hogyha az ember végig akarja kóstolni a helyi specialitásokat, mert hát a hivatásos, a profi borkóstoló persze nem nyel egy decit sem belőle soha, de hát ha már mi elmegyünk egy borászatba, akkor mégiscsak rendesen megisszuk a magunk is apró darabjait, igaz?
4: Így van, ez általában így szokott lenni. Tehát ritka az, aki egy ilyen pincejárás alkalmával kifejezetten azért jön, mert olyannyira mélységeibe kíváncsi akár a pincészetre, akár a borokra. Ez sokkal inkább egy ilyen lazítós hétvégeként él az emberek fejében, legalábbis akik ide látogatnak a borvidéket, de azt gondolom más borvidéken is így van, mert hogy a pünkösdi nyitott pincék az egy országos rendezvény tulajdonképpen.
3: Az, hogy ehhez önök csatlakoztak, azt gondolom, hogy magának a borvidéknek a fontosságát is mutatja. A Pannonhalmi borvidék egyébként is egyre jobb hírű, ezt én a saját ismeretségi körömben is tudom, tehát vannak olyan borok, amiket kifejezetten onnan szereznek be ismerősök. Mi lehet a titka a borvidéknek?
4: Hát nagyon sokat változott a fogyasztói szokás, fogyasztói szokások változtak jelentősen. És alapvetően azért a mai fogyasztóknak a nagy része az inkább a könnyedebb, gyümölcsösebb, jó savszerkezetű borok irányába, és legfőképpen a fehér borok irányába fordul. Ezt mi magunk is tapasztaljuk, és mondjuk ez a stílus, ez a borvidéknek klimatikájából, talaj adottságaiból fakadóan nagyon-nagyon jól áll, és nagyon jól tudja művelni ezt a műfajt, és azt gondolom, hogy ez egy kicsit most a mi malmunkra hajtja a vizet.
3: Hát akkor tulajdonképpen a divat odaért, ahol önök voltak eddig is.
4: Nagyjából igen, ezt lehet mondani.
3: Az ön pincészetének mi a specialitása, vagy hát saját magának, önmagának mi a szívéhez legközelebb álló fajta vagy tétel?
4: Hát őszinte leszek, egy kicsit megnéztem, hogy kik szólaltak meg előttem, és csatlakozom hozzájuk Zsolthoz is és Tamáshoz is, hogy itt a Rajnai Riesling az fantasztikusan érzi magát, és mi is azt gondolom, hogy próbálunk ebbe különlegességeket mutatni. Nekünk van egy 1-től 10-ig terjedő Rajnai Riesling sorunk, aminek még nincs meg minden tagja, de most már a nagy része megvan, különböző szüreti időpontokkal, különböző technológiákkal, különböző érlelésekkel készítünk Rajnai Rieslinget. Tehát egy elég széles szortimentet tudunk mutatni ebből a fajtából, és hát hozzánk mindenképpen ez a fajta közel, nekünk ez a szívünk csücske.
3: De van mitológiai sorozatuk is, azt mi táplálja az? Hogy jött az az ötlet?
4: Hát ugye minden más borunk, ami nem illik bele a Rajnai sorba tulajdonképpen, az egy mitológiai figurát kap tulajdonképpen a címkéjére. és mi ezt hívjuk mitológiai sorozatnak. Ugye ide tartozik a Sauvignon Blancunk, ide tartozik a rozénk, ide tartoznak a nagyvörös boraink, úgyhogy tulajdonképpen a rajnai Riesling az egy teljesen külön termékcsaládként van kezelve a borászatnál, nagyon sok, tehát 10 taggal tulajdonképpen, amiből jelen pillanatban 8 most már forgalmi tétel lesz az idei évben. Egyet sajnos évek óta nem tudunk elkészíteni a késői született rajnaiból, az 17-ben sikerült, azt azóta sem. És aztán minden, ami ezen kívül van, fajta, Tramini, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, bár a Pinot Blancból most már pezsgőt készítünk, van egy gyöngyöző borunk az idei évtől, az mindegyik tulajdonképpen egy ilyen kicsit mesebeli vagy mitológiai figurát ábrázol.
3: Ha jól gondolom, akkor ez a pincészet olyan családi pincészetként működik, talán szál is apáról fiúra a tudás. Ön kitől tanult?
4: Hát nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert olyan helyen tudtam a szakmának a csinyát-binyát elsajátítani, aki a borvidéknek egy éllovasa. Én a Pannonhalmi Apátsági Pincészetnél dolgoztam 6,5 évet Liptai Zsolt keze alatt tulajdonképpen, és nagyon sokat tanultam tőle, tőlük. Láttam, hogy hogyan épül föl egy milyenkénél nagyobb rendszerű pince, mind értékesítésben, mind szakmában. És aztán, hogy ezt egy kicsit még megspékeljem, egy fél évet dolgoztam Dél-Balatonon a Konyári Pincészetnél, ami szintúgy egy családi pincészet, bár nálunk egy picit nagyobbak, de azért abban az időben, amikor én ott dolgoztam, akkor majdnem hasonló mérettel bírtak, mint jelenleg amennyivel mi dolgozunk.
3: És hát ahogy mondtam az előbb, azt a saját oldalukról tudom, hogy fialánya egyaránt borásznak készül, tehát van kire hagyni az örökséget, van kivel együtt dolgozni a következő években, évtizedekben.
4: Így van, fiunk az tulajdonképpen mellettünk dolgozik, feleségem ugye az értékesítéssel foglalkozik, legfőképpen a partnerekkel tartja a kapcsolatot. Barnabás fiunk elsősorban a szőlőért felel, de természetesen nem veszik el a pincében sem, úgyhogy bármilyen pincemunkát rá lehet bízni, ő neki is volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlati helye Németországban, ahol egész véletlenül Rajnai Riesling a főfajta, úgyhogy ő is olyan helyen szerezhette meg a szakmát, vagy tanulhatott bele az apró részletekbe, ami azt gondolom, hogy egy elég komoly alapot ad az ő szakmai tudásának. A lányunk ugyan nem borász, de ő az értékesítés vonalán mozog. Jelen pillanatban még Ausztriában ő ott is tanult nemzetközi borkereskedelmet, vagy borüzletet, és hát ennek megfelelően ezzel is foglalkozik jelen pillanatban egy elég komoly ausztriai pincészetnél az egyik exportos kolléga.
3: Mit tesznek ezen a hétvégén azzal, aki sofőr? Ugye ez általában azért úgy szokott kinézni, hogy nem mindenki busszal érkezik, jönnek az autósok, valaki vezet, meg se kóstolhatja azt, amit a többiek igen. Mivel várják?
4: Hát önekik házi szörpöt tudunk ajánlani. Ugyanúgy részesülnek minden jóból a boron kívül, de nem kezeljük külön a sofőröket ár szempontjából, mert ez egy elég nehéz kérdés lenne, mikor itt mondjuk megfordul napi szinten, vagy egy nap alatt 120-140 ember, tehát ez borzasztó nehéz lenne kontrollálni, ezért mi azt találtuk ki, hogy aki vezet, ő a végén, a borkostó végén kap egy palacbort, amit elvihet haza, és akkor egy kicsit részesülő is a borok élvezetéből.
3: A többiek meg addig útközben elmesélik, hogy milyen volt. Aztán megkóstolja ő is. Sok látogatót kívánok, jó borokat, és örülök, hogy beszéltünk. A Cseri Pincészet tulajdonosa várja önöket a többi helyi borásszal együtt a Pannonhalmi borvidéken. Cseri Norbert, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. június 11-ére ugrunk az időben. Ezen a napon érkezett a hír, hogy védelmi ipari holding vállalatot hoz létre a 4IG csoport és a magyar állam. A holdingban egyesítik például az aknavető és lőszergyártást, a gyulai Airbus helikopter komponens gyártó céget és a kézilő fegyvereket, gépkarabélyokat gyártó cégeket. És ezen a napon a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Turcsán Tamás, a Prompters Hungary csoport alapítója volt, és a mesterséges intelligenciával való együttműködésről beszélgettek.
2: Köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét és hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, és köszöntöm a stúdióban Turcsán Tamást, a Prompters Hungary Facebook csoport alapítóját, sok minden másról is ismer Tamás, de ma ez lesz a témánk fókuszában. Először minden vendégtől azt szoktam kérdezni, hogy ő maga mióta foglalkozik valamilyen szinten a mesterséges intelligenciával, itt tőled is.
3: Hú, hát ez nagyon izgalmas ez az egész kérdés, mert körülbelül 3 évvel ezelőtt egy barátom így rám szólt, hogy figyelj már, azt mondja, itt valami nagyon, nagyon történik ebbe az egész mesterséges intelligencia dologba, és hát mi 30 éve vágyunk erre a mesterséges intelligenciára, gyakorlatilag a legelső kis számítógépes korunk óta mindenki ezt várja, hogy hú, majd jön a mesterséges intelligencia, és én is elég szkeptikus.
2: IT újságíróként kezdted.
3: Én IT újságíróként kezdtem, és még az Amigás korokban, amit szerintem már csak a mi korosztályunk tudja, hogy mi az, hogy C64-es meg Amiga.
2: Nekem is volt Commodore-om.
3: Abszolút, és mi annak idején már vágytunk erre a dologra nagyon-nagyon, de hát az persze semmiféle módon nem született meg ez jó sokáig, és akkor mondta a barátom, hogy hát próbáld ki, hát te jól tudsz írni. Hát mondom, jó, hogy jól tudok írni, de hát csak pálcika ember tudok rajzolni.
2: De várjál, de mit próbálj ki?
3: Ez igen, hát...
2: ChatGPT volt?
3: Nem, vagy? Az nem ChatGPT. ChatGPT akkor még csak beszélni tanult éppen, meg hazudozni. Konkrétan az elején az nagyon vicces volt, tehát azon csak röhögni tudtunk. De hogy ez egy Midjourney nevezetű cucc volt, ami akkor még nagyon korai verzióban elképesztő dolgokat tudott. És hát csak be kellett írni, amit szerettünk volna. És hát mi akkor nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy beírtuk a dolgokat, és akkor megjelent valami belőle. Hát ma már visszanézve ezekre a képekre mulatságosnak tűnnek, de az akkor abban a pillanatban fantasztikus, csodálatos áttörésnek tűnt.
2: Tehát ti akkor ilyen 3 éve alkottok mesterséges intelligenciával különböző képeket, grafikákat, bármit.
3: Igen, hát ez egy érdekes történet, hogy 3 éve ebből a dologból aztán valahogy hip-hop az lett is egy Facebook csoport. Tehát hogy azt mondtam, hogy jó, oké, hát akkor kezdjünk el azokkal az emberekkel dolgozni, beszélni, akik majd ebben a dologban majd előre akarnak menni. És az volt a szabály, hogy nálunk meg kell adni a promptot. Na, mi az a prompt? Ugye, ez a következő...
2: Következő kérdés.
3: Következő kérdés, hogy mi az a prompt?
2: Ezt meg kell adni. Ez a
3: igen.
2: Másik.
3: Tehát, hogy a prompt az egy parancs. Nagyon egyszerű dolog. Ugye a mesterséges intelligencia se nem a barátom, se nem a barátnőm, se nem a semmiféle személy nincs mögötte. Ez egy algoritmus. Ennek az algoritmusnak vannak leíró elemei, szöveges leíró elemei, meg kell neki mondani, mit szeretnék, hogy szeretném azt a valamit, és az ráadásul milyen legyen. Tehát, hogy itt most ugye kérdésekről van szó, mit tudom én, mondok egy egyszerű példát, egy barna, 40 év körüli hölgyet szeretnék látni a képernyőn, zöld kabátban, az Eiffel-toronnyal a háta mögött. Ez egy egyszerű prompt, egy parancsor, amit beírsz egy képalkotó programnak.
2: Igen, aki szeretne megtanulni képet alkotni.
3: Beírsz egy képalkotó programnak a sorába, a megfelelő sorába, és ha ezt igazán jól akarod csinálni, akkor mindenfélét hozzáteszel olyat, ami ezt még pontosabbá teszi, ezt a kifejezést.
2: Leírom, hogy piros körömcipő van rajta?
3: Leírod, hogy naplemente van, piros körömcipő, a megvilágítás ilyen, a kép az legyen fotorealisztikus, vagy festmény, vagy grafika, vagy bármi is. Képzel egy végtelen palettát, amiből gyakorlatilag elveszel elemeket. És ezeket oda te beilleszted. Az a tökéletes prompt, ami ebből azt generálja, amit te szerettél volna. Na hát a kezdet-kezdetén, amikor az ember először alkot, akkor minden olyan lesz, amit szerettél volna. Persze nem igaz. Tehát teljesen nagyon nem olyan lesz. Bosszantó lesz. Több ujja lesz. Lehet, hogy három keze lesz. Rettenetesen borzasztó.
2: Az, hogy három keze lesz egy 40-es barna nőnek hátterében az Eiffel-toronnyal, az a prompternek a hibája, vagy az akkor még az eszközé?
3: Az még az eszközé volt. Hát kezdetén ez aztán mindenféle borzasztó dolgokat, a hat ujja volt meg.
2: Generáltam, emlékszem, egy párt, aki egy hegyen ült egy padon, és a pad mögött öt láb volt.
3: Igen, szóval. Jó, hát ezek ilyen kezdeti betegségek voltak. Tényleg az van, hogy hát bedigitalizálták a világot. Tehát, hogy van a világon jelen pillanatban x darab képalkotó és mesterséges intelligencia rendszer, amelyek hát fölzabálták az egész internetet. Na most...
2: Na jó, de az interneten egyébként viszonylag nagyon kevés volt előtte a hat ujjú ember.
3: Igen, az elég kevés volt, de hogy nem tudta. A mesterséges intelligencia nem tudja, mi az, hogy kéz.
2: Igen.
3: Nem tudja, mi az, hogy ember. Egy csomó dolgot úgy próbáltunk a kezdetén megfogalmazni, hogy jó, de akkor legyen normális a anatómiája. Hozzátettük azt, hogy ne legyen hat ujja, meg ne legyen. Tehát, hogy van negatív prompt is, tehát az, amit nem szeretnék, hogyha rajta lenne. És akkor azt külön odaírtuk. Na, ma már azért elég sok mindent tudnak ezek a dolgok maguktól is, és ezek a programok elképesztően okosak lettek. Van, aki a fotorealizmus irányába ment el, van, aki a művészet irányába, van, aki...
2: Van, aki ebbe az irányba, ez maga a program?
3: A fejlesztő.
2: Igen.
3: A fejlesztő. Hát ez a fejlesztőkön múlik magától a mesterséges intelligencia. Nem...
2: Nem úgy érted, ami az alkotók közt vannak, akik ebbe az irányba, abba az irányba, valaki impressionista, vagy...
3: Az alkotó az azt csinál, amit akar.
2: Különböző felületeket kell választani a különböző alkotásokhoz?
3: Van, amihez ez jobb, van, amihez az jobb. Hát ez is egy érdekes dolog, ugye nem politizálván, de az amerikai mesterséges intelligencia rendszerek egy csomó mindent nem engednek meg. Tehát vannak szabályok.
2: Igen.
3: Ezt nem csinálhatod. Azt se. Most tényleg a legegyszerűbb és legviccesebb példát, ugye mindenki megpróbál ugye mesztelen nőt alkotni. Hát, na azt, például a Midjourney.
2: Legalábbis a pasik.
3: Igen, a legalábbis a pasik, igen. Tehát, hogy a Midjourney, ami az egyik világvezető mesterséges intelligencia képalkotásban, a kezdetétől nem engedi. Tehát, hogy ez szabály.
2: Igen.
3: De hogy ezt a legelején olyan viccesen sikerült ugye behatárolni, hogy hát másban is megakadályozott. Én gondoltam azt, hogy kincses ládát fogok generálni, és hát ugye az cseszt.
2: Igen.
3: Igen. Igen, csak hát az mellkast is jelent.
2: Igen.
3: Na, olyan piros feliratokat kaptam azonnal, ez tilos, ez nem lehet, mit képzelek én, izé? És akkor jó, ez legyen kincses láda. Tehát, hogy, és akkor és a kincses ládát már értette. De attól, hogy cseszt, attól teljesen hülyét kapott.
2: Na most, az, hogy ismert emberek arcképeit nem lehet csak úgy szabadon felhasználni, azért az nem egy akkora baj.
3: Hát igen, hogy nem lehet felhasználni, ez ugye...
2: Ez persze túlzás.
3: Ez persze túlzás. És hát megszülettek azok a rendszerek, amelyek viszont ezeket a szabályokat pont éppen nem alkalmazzák. Na, így a legegyszerűbb és legtisztább mondani. Tehát például van egy magyar fejlesztésű, hagy dicsérjek egy, persze. Ha már a Midjourney-t megemlítettem, ugye nem reklámképpen, de van egy magyar rendszer, ezt úgy hívják, hogy tengr.ai, tehát Tengri,
2: igen.
3: Ugye az alapja a történetnek. Ezt egy erdélyi fiú, Vészabó Péter fejlesztette, a csapatával zseniális, fantasztikus, elképesztő, és ő például azt mondta, hogy na jó, de szóval, hogy ne politizáljunk. Tehát, hogy miért nem lehet ezt, miért nem lehet azt. A Dávid szobron sincsen pelenka, tehát, hogy nem baj az, hogyha olyat is lehet, amit nem lehet máshol. Zseniális, fantasztikus programot fejlesztettek, és ott a szabályok egész máshogy működnek. De bizonyos szabályok ott is megvannak. Tehát, hogy azért akármit persze ott se lehet alkotni. De ő azt mondta, hogy a művészi szabadsághoz az bizony hozzá tartozik, hogy miért ne alkothatnál egy aktot, hiszen egy művészi akt az gyönyörű is tud lenni.
2: Na itt, vannak rá példák.
3: Igen, igen, és itt jön a nehéz, kimondtam a szót, a művészi szót.
2: Igen, ez...
3: Kérdezzél rá, légy szíves.
2: Rá fogok kérdezni a művészire, ezt még egy kicsit hagyjuk. Egyelőre még arra kérdezett, ott kezdődött, hogy elkezdtétek csinálni, elkezdtétek alkotni.
3: Elkezdtük.
2: És ebből lett már egy több mint 5000 fős csoport.
3: Igen.
2: Tehát ennyien vagytok aktívak?
3: 5700-5800 fő körülbelül a csoporta taglétszáma. Hát, hogy pontosan mennyi aktív? Hát 3-400 ember. Viszont a 3-400 ember az nagyon fantasztikusan aktív. Elképesztő. Tehát, hogy a csoportban van minden. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ez majd úgy lesz, hogy majd olyanok lesznek, akik művészek, vagy valami ilyen. Hát nem. Totál nem. Mindenféle emberek vannak, mindenféle munkaterületről érkeztek emberkék. Művészek is jöttek. Nagyon vicces, van egy fickó, aki fotós, de már ezzel fényképez. Nem hiszem.
2: Ez mit jelent?
3: Hát azt,
2: bármit elhiszek ma
3: azt,
2: már, de...
3: Azt, hogy már ő arra állt rá, hogy olyan fotorealisztikus dolgokat csináljon, ami lemászik a képről, gyönyörű, csodálatos, fantasztikus dolgokat, és éppen pont meséltem neked, hogy mi csinálunk rendszeresen házi versenyeket. Ez heti promptnak hívjuk, és ezen a héten, pénteken indult el a 100. ilyen versenyünk, és mindig nagyon-nagyon erős az a, adunk egy témát, és akkor egy hétig lehet dolgozni azon a témán, és mit tudom, hogy múlt héten a 99 című szám volt a téma. Tehát itt hozol ki a 99-ből. És nagyon büszke is vagyok rá, mert időnként az ember ugye az első három között tud lenni, akkor az elég jó, és a saját alkotótársai minősítik a dolgokat, és akkor az első helyezettnek a képe az mindig fölkerül ugye a fejlécbe, és akkor egy hétig az ő képét fogjuk nézni, és viccesen büszkék vagyunk magunkra meg rá is, hogy milyen klassz dolgokat.
2: Ez egyébként játék, vagy hobbi, vagy ez már azért több annál?
3: Hát csomó mindenkinek nem játék. Csomó mindenki dolgozik vele nagyon komolyan. Közben megtanultak animálni, közben megtanultak videót szerkeszteni, vannak a csoportunkban olyanok, akikre nagyon büszkék vagyunk, mert nemzetközi versenyeket nyernek animációs témákban. Én néha arra használom, hogy megfogalmazzam a saját gondolataimat, hogy azt, amit éppen megpróbálok megfogni, pont a kreativitás területén, azt én megpróbálom ezt lerajzoltatni. És vagy megvalósítani. Volt
2: összelek. Írsz valamit, és ahhoz egy illusztráció?
3: Igen. Igen, sokszor ilyeneket is. Nagyon-nagyon fontos a vizuális megjelenítése dolgoknak. És volt összel egy kiállítás, amin kint voltunk, és egy 7 méterszer 3 méteres fal volt a hátam mögött. Hát az óriási, hogy kinéz az egész, megváltoztatja a teret.
2: Igen.
3: Csodálatosan, fantasztikusan illusztratív az egész. És jött oda valaki, és mondta, hogy ő azt hallotta, hogy mindent lehet ezzel csinálni. Hát mondom, mindent lehet, meg mindent nem is. Tehát, hogy azért ezt be kell korlátozni, mert attól is függ, hogy mennyi időm van rá, attól is függ, hogy mi az elvárás, attól is függ, hogy mit fogunk csinálni. Ugye nagyon-nagyon sokszor ez iteráció kérdése. Tehát iteráció megint, ugye. Mondtam egy olyan szót, hát nem elsőre jön a tökéletes.
2: Igen, ezt akartam is kérdezni, mondjuk ez a mennyi idő az, és mennyi energia, már neked, amíg mondjuk elkészül, és tényleg olyan lesz a 40-es barnahajú nő az Eiffel-torony előtt, enyhe naplementében, az mennyiből jön össze?
3: Ez viszonylag attól függ, hogy...
2: Jó, ez egyszerű.
3: Ez egy egyszerű. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy vannak egyszerű, meg vannak bonyolult dolgok. És amikor konkrétumot kell csinálni, az nehéz. Tehát azt szoktuk mondani, hogy valamit csinálni, az könnyű. Tehát, hogy amikor volt valami a fejembe, de bizonytalan, az egész nem exakt, akkor az fog jönni, hú, de jó, ez visszaadja azt, amit én szeretnék, de hogy adja vissza. Mert mikor majd rám bízzák azt, hogy majd csináljak egy olyat, ami konkrét, mit tanulni, XY-nak a gyerekkori fényképét próbáljam meg előállítani, na az lehet, hogy eltart jó sokáig. És nagyon-nagyon sok iteráció, az ismétlés, újra és újra javított prompttal való megvalósítás, hogy nem tökéletes a keze, hogy nem tökéletes a tartása, hogy egy csomó mindent lehet változtatni rajta, meg kell is rajta változtatni.
2: Ez programtól függően van, ahol ezt újra csinálja, ha jól sejtem, és van, ahol meg lehet tartani egyes elemeket,
3: így
2: és
3: van,
2: csak mást javítani.
3: Vannak olyan eszközök, amivel csak belejavítasz, hogy csak ezt a részt változtassa meg, hogy azt a részt meg törölje ki, csomó mindent lehet, így a különböző programok különbözőképpen reagálnak. A másik, hogy elképesztő mennyiségű stílus, tényleg rengeteg stílus jegy van, ami így megjelenik ebbe a rendszerbe. És oda jött hozzám ez az ember, és összemondta, hogy hát jó, csináljak valamit. És akkor mondta, hogy rajzoljak egy nőt, itt olyan Eiffel-torony alá. Hát mondom, de ez borzasztóan egyszerűen, beírtam, kijött itt a nő, ott volt az Eiffel-torony, ez exakt dolgok, tényleg. És mondtam, hogy mondjon valami bonyolultabbat, és azt mondta nekem, hogy Darth Vader zokni báb formátumban, és jó, legyen. És nagyon jó, Darth Vader zokni báb jött ki, mert ugye exaktnak ugyan nem exakt, de legalább vicces.
2: Igen.
3: És nagyon szeretek kísérletezni. Szerintem mindenki szeret kísérletezni, és volt, hogy hetek, hónapokon keresztül csak újabb és újabb stílusokat próbáltam ki. Volt, hogy a heti versenyeinkben...
2: A családod egyébként mit szól ehhez? Amikor hetekig, hónapokig a Darth Vader zokni bár majzot csinálod.
3: Azt mondta a feleségem, az aranyos volt, ő történész, hogy elnézi nekem ezt a dolgot, mert látja, hogy boldoggá tesz. És ez egy jó dolog, mert itt jön be az a történet, hogy miért is izgalmas ez az egész, vagy kinek is csináljuk ezt, vagy
2: igen.
3: Hogy is
2: ez
3: van
2: egy ez. Jó kérdés.
3: Magunknak csináljuk. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nagy tisztelettel mindenfajta művészet és művész irányába. Tehát én nagyon-nagyon igyekszem a gyerekeimet is úgy nevelni, hogy mit tudom én, napokban volt egy Don Quixote és házi feladat a gimnazista fiamnak, és akkor mondtam neki, hogy ez és ez, meg így és így hatotta a világra a Don Quixote, és akkor, hogy én láttam Figueresben a Don Quixote sorozatát a Salvador Dalinak. És akkor megmutattam neki, hogy ez így néz ki. Fú, elképesztően, fantasztikusan jók azok a rajzok. És hát nagyon, nagyon csodálom is ezt a történetet, de hát én magam a kezemmel ugye ilyet nem tudok, azok a rajzok. És hát nagyon, nagyon csodálom.

0: művészet, vagy nem művészet kérdése. Tehát ugye a fotós azt mondja, hogy ő, de akkor is ott van, és az ő kameráján keresztül ugyan, de azt örökíti meg, amit lát, a te barátod, ismerősöd, kollégád, csoporttársad pedig azt örökíti meg, amit képzel. Vagy igen, amit láthat, de igazán nincsen ott.
1: Igen.
0: Tehát hát ez például egy különbség. A másik különbség, hogy a mesterséges intelligencia különböző mások által készített dolgokból építi fel azt a képet.
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Nem. Hát. Megtanulja azt, hogy mások mit csináltak, megtanulja azt, hogy mások hogyan csinálták, és utána abból építkezik. Nem konkrétan abból.
0: Nem konkrétan egy-egy darabból, igen, nyilván.
1: Tehát, hogy itt a... Igen, mi nem definiáljuk magunkat művésznek. Én nagyon-nagyon elzárkózom ettől a kérdéstől mindig. Alkotónak merészeljük magunkat mondani, és az első perctől kezdve nagyon nagy támadás alatt volt az egész történet, hogy majd elveszi a művészetnek az értékét. Nem veszi el a művészet értékét, mert azt, aki kézzel csinál valamit, az azt csinálja, amit szeretne. Még ha az tetszik is nekem, vagy nem is tetszik, most tök mindegy, de azt fogja csinálni, amit ő szeretne. Én meg azt csinálom, hogy addig ügyeskedek, amíg olyan nem lesz, amilyet én szeretnék. És ezt egy eszközzel teszem, az eszköz segítsége nélkül én biztos nem tudom megcsinálni.
0: Igen, ami mondjuk sokakban felmerül a kérdés, amikor valaki viszont lemásolja a Mona Lisát különböző mesterséges intelligenciás dolgokkal, akkor az nem olyan lesz, amilyet, lehet, hogy olyan lesz, amilyet ő szeretne, mert egy szürke cica van a lében, de hogy ez...
1: Árt-e ezzel valakinek?
0: Nyilván nem feltétlenül.
1: Oké, a gyerekem, ezt a sztorit el kell mesélnem, a gyerekem az első... percben, a kisebbik gyerekem az első percben, amikor odaült a gépen, kiválóan használja mind a két gyerekem egyébként ezt a történetet már, odaült a gép elé, és mondta, hogy neki nagyon tetszik a Mona Lisa, de olyan szomorú úgy, hogy ő egy macskát tett. Valóban rajzolt neki egy macskát, és a Mona Lisa macskával, ez a mai napig megvan. De ettől még nem fogják levenni a Mona Lisát a helyéről, tehát, hogy nem árt. Ez nem árt senkinek. Tehát, hogy ez nem veszi el a művésznek a művészeti értékét, nem veszíti el az egyediségét a művészet.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idéző adását hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A 63-as autóbusz Nagykovácsi Tisza István tér és a 13-as kilométerkő között nem közlekedik baleset miatt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-Vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt ma éjfélig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Jó reggelt kívánok, június 15-e van, hétfő reggel, szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is, nem csak az ATV nézőit, és Virág Andréát, aki az első vendégünk itt 7 óra után, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Örülök, hogy itt van.
3: Jó reggelt, én is.
2: Volt egy Fidesz kongresszus, ez kicsit olyan volt, mintha bármikor az elmúlt másfél-két évtizedben lett volna, pedig az ember azt gondolna, hogy ez most egy másik helyzet.
3: Hát igen, azt gondolom, hogy a nézők számára nem teljesen lehetett egyértelmű néha az ovációkból, meg a tapsviharokból, meg a hangulatból egyáltalán, hogy itt most egy győztes vagy egy vesztes választáson van-e túl a Fidesz. Persze azért a volt miniszterelnök beszédének első része főleg persze kitért a vereség okaira, és nagyon próbálta felmutatni azt, hogy az elmúlt két hónapban milyen kemény belső munka zajlott azzal kapcsolatban, hogy feltárják ennek a vereségnek az okait.
2: Én azt gondolom, Soros.
3: Hát igen,
2: soroljuk fel, Soros. Brüsszel.
3: Külföldről irányított algoritmusok, a fiatalok nem értették meg, amit ők mondanak, a Tisza agresszív, rágalmazó kampányai túl jók voltak, tehát hogy azért ezeknek az okoknak a túlnyomó többsége azért mégiscsak arról szólt, hogy külső okokra hivatkozott, kifele mutogatott, hogy valamilyen külső ok miatt nem jött össze ez a választási vereség. Ez egyik legnagyobb félreértés továbbra is a fiatalok szerepével kapcsolatos, én azt gondolom, az konkrétan elhangzott Orbán Viktortól, hogy a fiatalokon múlott ennek a választásnak a kimenetele. Ez azért minden kutatási adat szerint, retrospektív pártpreferencia kutatás szerint, mi is csináltunk ilyet a Republikon Intézettel, ez nem igazolható. A Fidesz minden korcsoportban hátrányban van, és hátrányban volt minden valószínűség szerint a választások napján is a Tiszával szemben. Maximum a kétharmad sorsa, a vereség mértéke múlhatott a fiatalokon. Arról nincs szó, hogy a győzelem múlott a fiatalokon, én azt gondolom, és hogyha a Fidesz ezzel nem tud szembenézni, mint ahogy nem tud szembenézni azzal, hogy milyen kampányhibák, milyen tartalmi hibák vezettek oda, hogy elszenvedték ezt a vereséget, akkor ebből felállni sem fognak tudni. Én azt gondolom, és a választások napja óta tulajdonképpen azt mondom, hogy a Fidesznek két problémát kell, hát én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan megoldania. Van egy tartalmi probléma, ami arról szól, hogy az, amit ők kínáltak a magyar választópolgároknak az elmúlt években, ez nem elégséges. A háborús riogatás, az, hogy úgy tesznek, mintha az országban minden rendben lenne, mintha a 3%-os hitellel, vagy az édesanyák SZIA-mentességével megoldották volna a problémákat. Ezeket ugye Orbán Viktor a mostani kongresszusban kongresszuson is folyton folyvást, ugye sikerként ismételgette, miközben hát április 12-en megmutatta, hogy ezek az üzenetek nem elégségesek. A másik pedig egy személyi probléma, ami legfőképp Orbán Viktor személye jelent, akinek a népszerűségi mutatói és az elmúlt 16 évben betöltött szerepe azért viszonylag egyértelművé teszi, hogy vele a megújulás, a fiatalodás azért nehezen elképzelhető.
2: Nem nagyobb volt a kongresszuson olyan, aki ennek hangot mert volna adni, még a titkos szavazás formájában sem.
3: Nem, ugye hát azért érdekes képet mutat egy pártról az, hogyha egy történelmi vereség után ilyen arányban, ugye majdnem 100%-kal választják újra a párt
2: egyébként. Nincs ellenjelölt.
3: 16 éve regnáló miniszterelnökét, aki ennek a kampánynak a legfőbb vezetője mind külső szempontból, mind belső szempontból volt, tehát és semmilyen ilyen szembenézés.
2: Nem egyfajta Stockholm-szindróma ez? Tehát el sem tudják képzelni, hogy Orbán Viktor nélkül ez a párt ez működni képes. Tehát olyan szinten van ez beágyazva, ez a tudat, hogy Orbán Viktor a Fidesz, hogy akik belül vannak, ők sem látják.
3: Hát láttunk ugye ilyen pártot, demokratikus koalíciónak hívják, és az, hogy Gyurcsány Ferenc végül, tehát hogy végül most, meg az utóbbi években nem Gyurcsány Ferencnek hívják a párt elnökét, ez ugye nem azon múlott, hogy a párt leváltotta volna, vagy felmérték volna, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet, hanem azon, hogy ő maga visszavonult, tehát azért ezt már láttuk a magyar politikában, amit most látunk, és azért nem vezetett oda, hogy ez a párt mondjam, kormányképes váltópártá bírt volna válni. Dehogy nem, és hát Orbán Viktor maga képtelen megtenni azt a gesztust, hogy hátra lép, miközben úgy tesz, mintha felajánlotta volna azért ennek a súlyát nem kellene túlbecsülni. És hát az elmúlt évtizedek a Fideszben gyakorlatilag arról szóltak, hogy Orbán Viktor minden olyan próbálkozást, minden olyan politikust, aki adott esetben kihívóként léphetett volna fel vele szemben, aki egy alternatív tudott volna szolgáltatni vele szemben a párt belső nyilvánosságának. Kínosan ügyelt rá, hogy ezek azért ne tudjanak a fejére nőni az ilyen típusú politikusok. És ennek iszza most meg a levét a Fidesz, ennek a végtelenül centralizált, tényleg a belső fékek és ellensúlyok leépítésére épülő pártirányításnak iszza meg most a levét tényleg, hogy nem tudnak ezen tovább lépni. Nincsenek olyan belső fórumok, ahol alternatív gondolatok, alternatív vezetők ki tudnának lépni. És én azt gondolom, hogy ez egy ködösítés tulajdonképpen, hogy egy ilyen szervezeti struktúraváltás, mint hogyha egy óriási reform zajlana le, ugye prezentálta a volt miniszterelnök a párt, és hát a szélesebb nyilvánosságnak is, mint hogyha ennek lenne valamilyen gyakorlati következménye azon túl, hogy ezek a belső struktúrák átalakulnak.
2: Lehet, hogy belülről ez így látszik.
3: Lehet.
2: Kívülről meg úgy tűnik, hogy minden megy tovább. Szerintem elég sokat mondó, hogy a legkritikusabb véleményt az a Stumpf István fogalmazta meg, aki hát gyakorlatilag tanáraként és az elmúlt 40 évben pályájának végig követőjeként ott állt Orbán Viktor mellett különböző pozíciókban, de mostanra ennél jóval kijebb került a párt hétköznapi életéből, és ő volt az egyetlen, aki megmert fogalmazni kemény mondatokat. Például az, hogy a korrupció Orbán Viktor íróasztaláig ért. Amit próbálnak megfejteni azóta is nagyon sokan, hogy ez igazából mit jelent.
3: Igen, ugye ő volt ott a kongresszuson, aki a legélesebb kritikát fogalmazta, meg a legkeményebben fogalmazott. A kongresszus után azért ugye, közé tett egy bejegyzést Navracsics Tibor, ugye megint hallottuk Ferenc Orsolyát beszélni arról, hogy hogy is ment ez a belső munka, és mikor lett nyilvános a kongresszusi küldöttek számára.
2: Pár órával hamarabb.
3: Igen, ugye hát mint ugye a parlament működése az utóbbi időszakban, ott is ugye a ellenzéki képviselők pár órával a szavazások előtt kapták meg a törvényjavaslatokat, tehát tényleg az látszik, hogy ez a működésmód az, amit nem tudnak változtatni. Ugye vannak ilyen típusú kritikus hangok, de ezek nem azok a szereplők a párton belül, akik ténylegesen egy alternatívát tudnának jelenteni, akiknek lenne mondjuk olyan típusú ambíciója. Hát senki nem indult el ugye Orbán Viktorral szemben, nem látszik az, hogy szerveződne a párton belül valamilyen olyan platform, valamilyen olyan csoportosulás, ami egy alternatívát mutat, és most tényleg nem is csak feltétlenül kívülre a szavazóknak, hanem a párt belső nyilvánosságának.
2: Nem korai? Két hónappal a választási vereség, egy ilyen méretű választási vereség után még el lehet fogadni, hogy kóvályog egy párt a nagyütés után?
3: Szerintem azt, hogy kóbályog, azt el lehet fogadni, pláne tényleg 16 év kormányzás után nagyon más működésmódhoz voltak szokva, más szerephez voltak szokva. Az, hogy kóbályog, azt el lehet fogadni. Szerintem azt, hogy láthatóan nem tudnak szembenézni a vereség okaival, azt, hogy meg sem kérdőjeleződik az, hogy Orbán Viktor-e a legalkalmasabb személy arra, hogy a párt megújulását vezesse, az szerintem már nehéz.
2: Na de itt jön szembe az a mondat, hogy Orbán Viktor nélkül van-e Fidesz? Ugye ezt a mondatot, ezt szerintem 20-25-30 éve hallgatjuk kérdésként, és mindig az a válasz rá, hogy hát hogy lenne.
3: Igen, csak itt most már azt a kérdést is fel kell tenni, hogy Orbán Viktorral van-e visszaút ebből a mostani helyzetből, és Orbán Viktorral van-e Fidesz, vagy van-e egy olyan Fidesz, ami képes kormányváltó erőként...
2: Tudom, hogy nem a Fidesz tanácsadója, de ilyenkor mit kell tennie egy pártnak?
3: Én azt gondolom, őszintén szólva, hogyha hosszú távon a Fidesz fenn szeretne maradni, és lehet, hogy nem négy, de talán annál 4 éves távon, de annál hosszabb távon a magyar politikában meghatározó szereplő maradni, akkor valahogy túl kell lépnie ezen az elmúlt, hát minimum 16, de talán ennél is több éven, ami mögöttük van. Egész egyszerűen nem lehet ugyanazt kínálni a magyar választópolgároknak, amit eddig, sem tartalomban, sem személyileg.
2: Pedig ugyanazokat a mondatokat hallottuk. Tehát most is tudjuk, hogy szuverenista, tudjuk, hogy ők a nemzet, tudjuk, hogy az ellenfél az liberális, és ez egy szitok szó. Igen, tehát itt ezek nem változtak.
3: Csak hát ugye nehéz azt értelmezni, tényleg, amit a volt miniszterelnök mondott, hogy itt egy liberális kormány szemben a nemzeti ellenzékkel, miközben ez a kormány és az ellenzék jelenleg támogatottságban nagyjából 70-20%-on áll. Tehát megint az van, hogy Orbán Viktor egy körülbelül 20%-os tábort azonosít a nemzetként, és mindenkit, aki ezen kívül áll valami másként, ugye ő eldönti, hogy ez a kormány liberális, eldönti, hogy akkor ezek szerint ezek a szavazók liberálisok, miközben én lehet örülnék.
2: Ezek az ő korábbi szavazói jelentős részben.
3: Igen, tehát hogy jelenleg tényleg maga a helyzet leírás, tehát hogyha nem képesek azzal szembenézni, hogy ők most egy kisebbséget képviselnek, hogy nem hagyták jó állapotban itt ezt az országot, nem arról van szó, hogy a ország nagy többsége rettegne attól, hogy valamilyen háborúba sodródik az ország, nem arról van szó, hogy az ország nagy többsége elhinné azt, hogy Brüsszel és az Európai Unió egy ellenség, azzal nem lehet, tehát, és itt tényleg arról van szó, hogy van egy személyes, egy tartalmi probléma, ami összekapcsolódik. Orbán Viktor nem fog tudni élesen más tartalmat kínálni ennek az országnak, mert 16 éve, de legalábbis az elmúlt azért 4-8 évben láttuk ezt az egészen éles radikalizálódást az ő részéről.
2: Meg van itt, bocsánat, van itt egy érdekes dolog, tehát eltelik most 2 hónap egy nagy bukása után, és ugyanazzal áll ki, tehát az tűnik nekem föl ebből, hogy az nem csak egy politikai termék volt, ő ebben hisz. Ami lehet ijesztő is.
3: Hát egyrészt igen, másrészt az is látszik, hogy ő, és ezt persze ki is mondta, hogy ugye ő rövid távon abban látja a stratégiai kihívást, hogy a párt meglévő szavazóbázisának jobb oldalát stabilizálja. Nem véletlenül ugye a vadhajtások, féle kiszólások, meg ilyen hasonló megjegyzések, mert abban látja a veszélyt, hogy a jobb szélen lévő Fidesz szavazók átzsilipelnek a Mi Hazánkhoz, és ezáltal a Mi Hazánk tud a jobb oldalon belül egy ilyen domináns párttá kinőni. Tehát, hogy azt látjuk kicsit most a jobb oldalon, amit láttunk sokáig a baloldali liberális ellenzékben, hogy egy ilyen egymással való verseny van, a meglévő torta újraosztogatása zajlik most a jobb oldalon, ahol a Mi Hazánk nyilván szeretne a legnagyobb ellenzéki párttá válni, a Fidesz pedig küzd az ellen, hogy ez megtörténjen. Csak az a helyzet, hogy ez a jobb oldali, főleg ez a szélső jobb oldali szavazóbázis, azért Magyarországon egy korlátos méretű szavazóbázis, ebből néppártosodni, ebből kormányt váltani jelen tudásunk szerint nem lehet.
2: Egy utolsó kérdésként felvetem, mikor mennyit segít a Fidesz jövőjén az a frakció, amit most Fidesz frakcióként, a legnagyobb ellenzéki frakcióként látunk?
3: Igen, hát ugye ez is egy érdekes része a Fidesz kommunikációjának az elmúlt időszakban, hogy ezt a frakcióváltást, vagy azt a személyi váltást, ami történt a frakció összetételében, azt Orbán Viktor most a kongresszuson is ugye egy nagy szerénységként apostrofálta, mint hogyha itt egy óriási megfiatalodás történne. Itt 30-asok, 40-esek átveszik a helyet a parlamenti frakcióban. Hát lehet, hogy vannak olyan szereplők, akikre ezt rá lehet fogni, de hát azért Németh Balázzsal, Pócs Jánossal a frakcióban ezt a fajta megújulást és változást én azt gondolom, hogy nehéz eladni, és nem látszik, hogy a frakció igazán megtalálná a hangját egyelőre a parlamentben. Most nyilván ebben még lehet türelmi időt adni nekik, és Gulyás Gergely vezetésével lehet, hogy megtalálják majd azt, hogy mi az az út a parlamenten belül, amivel hát nem egy boxzsákká válnak ott, hanem tényleg egy ütőképes ellenzékké, de eddig ez azért nem látszik.
2: Rendkívüli ülés lesz kedden, az uniós csatlakozás, az uniós forrásokhoz való hozzáférés ügyében. Szerencsére az uniós csatlakozás az eldőlt 2004-ben. Virág Andrea, köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!
4: Időről időre felmerül az árrésstopp kivezetése. Sokan mi vásárlók akár megriadhatunk, a kereskedők viszont véletlenül nagyon várják, hogy mi a kockázata, előnye, hátránya, ezt is át fogjuk beszélni. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Neubauer Katalin, aki a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok önnek és a kedves nézőknek is!
4: És most legutóbb a napokban egy konferencián hangzott el az Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára részéről, hogy talán itt az ideje megint átgondolni ennek a bizonyos árrésstoppnak a kivezetését. Miért?
5: Igen, ugye jeleztük az előző kormánynak, gazdasági tárcának a bevezetés óta, hogy hosszú távon egy ennyire elős állami beavatkozás csak a fogyasztói árakba tulajdonképpen nem lehet eredményes, illetve olyan károkat okoz az egész ellátási láncban, nem csak a kiskereskedőknek, amelynek a káros hatásait el fogja szenvedni a feldolgozóipar is, nem csak a kiskereskedelem, és a fogyasztók pedig már most sem érzik ennek a jó hatását.
4: No, mi a hosszú távú hatása ennek, hogyha a kiskereskedőket vesszük? Próbáltam statisztikát nézni, és egyértelmű bizonyíték arra nincs, hogy bár sok boltbezárás volt, mondjuk, hogyha a kiskereskedelmet vesszük, de hogy annak effektíve az az oka, hogy az árrésstoppot bevezették.
5: Egyrészt ugye itt fontos hangsúlyozni, hogy vannak kötelezett kiskereskedők, akik az árrésstoppal kötelezettjei, tehát 10% árréssel áruljuk ugye az élelmiszereket most már több mint egy éve, 43 termékcsoportot, ez szupermarketben akár 800 ezer terméket is jelent. A másik kör, aki ugye a boltbezárásokban nagyrészt érintett, ők nem kötelezettjei ennek az árrésapkának, nem kerültek a rendelet hatája alá. Náluk olyan fogyasztói árak alakultak ki, miután csak a kiskereskedőkre vonatkozik a 10% árrésapka, a nagykereskedőkre nem. Az ő beszerzési áraik egyszerűen lehetetlenné tették a versenyképes fogyasztói árak kialakítását tőlük, elfordultak egyszerűen a vásárlók, náluk az árbevétel csökkenése okozta már az elmúlt egy évben tulajdonképpen ezt a veszteséges működésnek a fokozott állapotát, ezért a boltbezárások mögött, ami ugye tavaly 5000 körüli volt, tehát már egy nagyon nagy számról beszélünk, gyorsuló ütemben zárt be a tavaly évben a kiskereskedelmi boltok fogyása gyorsuló ütemben zajlott, ez jelenti a számunkra és a szakma számára, hogy bizony a háttérben jelentős meghatározó szerepet töltött be az árrésapka hatása.
4: Hogyha a kormányzat úgy dönt, hogy kivezeti egy bizonyos határidővel, akkor egyébként ennek a hatása mikor látszódik a szektorban?
5: Egyrészt ugye nagyon fontos elmondani, hogy ez az árrésapka rendelet ebben a formában az előző kormány, az előző gazdasági tárca hibás döntése volt gazdaságpolitikailag. Egyrészt, másrészt pedig ugye hangsúlyozták mindig, hogy politikai termék, tehát nem lehetett szakmai érvekkel valóban érdemi egyeztetéseket folytatni, sőt válaszokat sem kaptunk, tehát ebben hatalmas változás történt. Már most az elmúlt néhány hétben, az elmúlt két hónapban tulajdonképpen ezeket az érveket megértették, választ is kaptunk a szaktárcáktól, még akkor abban az állapotban is, amikor nem is álltak föl ugye ezek a teljes egészségben szakmai tartalommal, szakmai vezetéssel ezek a gazdaság és az agrárpercek. Az elmúlt két hétben már pozitív elmozdulás válaszokat kaptunk a megkereséseinkre, érveinkre, tehát mi azt gondoljuk, hogy ebben egy nagyon komoly szakmai modellezés is folyik a háttérben, és ezért bízunk a kivezetésben.
4: Mennyire lehet hirtelen ennek a kivezetése?
5: Tulajdonképpen ugye megváltozott a jogrend, szerencsére első lépések között a kormány a veszélyhelyzeti kormányzást megszüntette. A hatályban lévő rendeletek törvényi szintre emelkedtek, ez azonban azt jelenti, hogy a törvényalkotás normál medrébe folyamatába a szakmai érvek be tudnak csatornázódni. Ez történik most is a háttérben, és amennyiben ez gyorsan kivezetődne, azt gondoljuk, hogy a mostani jó, megfelelő gazdasági környezet segítheti azt, hogy ez az infláció stabilan itt alacsonyan maradjon, és a fogyasztói árak se emelkedjenek. Erre is megvannak a gyakorlati elemzéseink és modellezéseink.
4: Ugye említette, hogy ez egy politikai termék volt elsősorban az előző kormányzat részéről, ugyanakkor vélhetően abból a szempontból hatásos volt, hogy a vásárlók, a fogyasztók ezt üdvözölték, mert hiszen akkor tudom kiszámíthatóan, hogy mennyibe fog kerülni az a bizonyos tej, vagy hús, vagy akármi, amit szeretnék megvenni, és az ár és stop alá tartozik. Sokan tarthatnak ettől a kivezetéstől. Várható az, hogyha kivezetik ezt, akkor mondjuk megugranak az árak?
5: Azért sem várható, mert ugye most erős a forint, tehát hatalmas a kockázata annak, hogyha ez az árésakkal így marad, akkor az import termékeknek folyamatosan fokozottan nő az aránya. Ez azt is jelenti, hogy a vásárlók kedvező fogyasztójárat látnának ugyan, de a magyar feldolgozóipar termékei nem fognak tudni megjelenni a polcokon. Ugyanez a probléma volt a hatósági ellenállás is annak idején, hogyha visszaemlékezünk, 18 hónapon keresztül rögzített fogyasztójáron dolgozott a kiskereskedelem. A háttérben bármelyik beszállító cég az árait, a beszállítójárait olyan magasra emelte, amennyire csak akarta, minden veszteséget a kiskereskedelem könyvelt el. Sajnos a háttérben a feldolgozóipar lelassult, nem volt verseny. A feldolgozóipar hatékonysága sajnos jottányit sem nőtt azok alatt az idők alatt, és ez a veszély most is fennáll. Tehát, hogyha a verseny tompítva van, akadályozva van, akkor az bizony inkább káros a folyamatra, a piaci folyamatokra. Annak ellenére, hogy a vásárló most úgy érzi, hogy az árésapka neki biztonságot ad, de ez gazdaságilag, gazdaságpolitikailag és szakma szempontjából egyáltalán nem a versenyt támogatja, már pedig a verseny tudja hosszú távon az inflációt kordában tartani.
4: Említette, hogy 5000 kisboltról beszélünk mondjuk, amelyek bezártak, ezek nyilván attól, hogy kivezetik az árésstoppot, nem fognak újra kinyitni. Ennek, hogy ha kivezetik az árésstoppot, akkor milyen hatása lehet magára a kiskereskedelmi szektorra? Tehát elindulhat újra egy növekedés vagy pörgés rájuk nézve? Egyáltalán munkaerőhiányban hol tart a szektor?
5: Egyértelműen, tehát olyan dolgokat kellett foganatosítani az elmúlt időszakban, ugye a veszteségek miatt, akár a boltbezárások mellett mondjuk a rövidített nyitvatartás, a létszámstopp, egyéb olyan spórolások, amelyek tulajdonképpen bekövetkeztek, nem csak ez a baj, hanem a fejlesztések is elmaradtak. Tehát ahogy hosszú hónapokon keresztül próbáltunk érvelni, az ár és sapka olyan károkat okozott, ami egy az egybe elvette a kereskedelem hasznát. A haszon nem egy szitok szó, a haszon adja a forrást a következő időszaknak a fejlesztéseire. Ez elmaradt, azonban, hogyha az ár és sapka megszűnik, újra termel az ágazat olyan eredményt, amiből fejlődni tud, akkor ez bizony az egész rendszernek a hasznára válik, és azok a kisboltok, akik pedig most egyszerűen versenyen kívül vannak, mert a fogyasztói árak túl magasak, újra vissza tudnak jönni ebbe a versenybe, és az a megmaradásuknak az egyik záloga lehet.
4: Reálisan mikor látja az egyeztetések kapcsán azt, hogy ez a pont eljöhet?
5: Mi nagyon bízunk abban, hogy akár a következő hónaptól is bekövetkezhet. Tehát itt abszolút a kormány döntésére, a szakmai véleményeknek az összehangolására van szükség. Mi azt érezzük, miután válaszokat is kapunk, ahogy szeretném újra hangsúlyozni, hogy igenis szakmai döntések mentén történik majd ennek az egész árésapkának az esetleges kivezetése, és ezt most pontosan látja és érzi mindenki, hogy ez a gazdasági környezet, ez az erős forint, a csökkenő üzemanyagára, az EU-s pénzeknek az elindulása bizony egy olyan pont, ami lehet, hogy vissza nem térő, és ami pontja lehet annak, hogy ezt az ár és sapkát végre hatályon kívül helyezzék.
4: Neubauer Katalin, köszönöm.
5: Én is köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.
0: Best of adást hallottak.

0: beleszeretek. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A 63-as autóbusz Nagykovácsi Tisza István tér és a 13-as kilométer kő között nem közlekedik baleset miatt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a torondarú bontása miatt mai éjfélig. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Schiller Andrással folytatjuk, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Ez a Vitnyédi eset, amit hát most ismerünk meg igazából, miközben ott volt a szemünk előtt.
3: Igen.
2: Ez mennyire egyedi, mennyire kirívó, mennyire példátlan az elmúlt 11-2 évből?
3: Kanyarodjunk.
2: És akkor leírjuk magát a Vitnyédi esetet is mindjárt.
3: A kezdetekhez ugye Magyarország 1989-ben csatlakozott a menekültek jogállását szabályozó Genfi egyezményhez. Az első befogadó központok, a Bicskei és a Békés Csabai, azok akkor is nyitottak meg. És lényegében az azóta eltelt időszakban Magyarországon, amit most úgymond migráns tábornak neveznek, ez nem egy szakmai elnevezés, politikailag jól hangzik, de szakmailag nem korrekt. Ezek azok úgynevezett befogadó központok. Azok, akik idegenrendészeti eljárás alatt állnak, vagy pedig azok, akik az országban menekültként, menedékkérőként lépnek be, azoknak az eljárását, tehát amíg zajlik az eljárásuk, ők ezekben az intézményekben, idegenrendészeti intézményekben tartózkodnak. És nyilvánvalóan szükség szerint nyitottak meg, illetve zártak be ilyen létesítményeket. Ugye volt a délszláv válság a 90-es években, akkor a magyarországi menekültügyi intézmény teljesen felfutott, és lényegében nemzetközi színvonalú lett. És jött az Orbán kormány, akik ebben egy politikai témát láttak, és átpolitizálták ezt az egész szakmai témát. Ugye a 15-ös válságban még számtalan új létesítményt kellett megnyitni, azért, mert akkor volt egy nagyon nagy fluktuáció, illetve átáramlás Magyarországon, de nem maradtak itt ezek az emberek, tehát akik nagy részt akkor szírek voltak, hanem csak átmentek az országon, tehát igazán volt csak ilyen átmeneti elszállásolásra volt szükség ezekben az intézményekben, és utána ugye jött az a fordulat a politikában, hogy azt mondták, hogy Magyarország ezt sem akarja, tehát nem szeretne befogadni menekülteket.
2: Rajtunk át sem menjen senki.
3: Így van. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem így történt, csak hogy lekerüljön a napirendről, és azt lehessen mutatni, hogy Magyarországon nincs migráció, vagy Magyarországon keresztül sem. És elkezdték bezárni ezeket a létesítményeket, ilyen volt például a Bicskei, ugye pont az említett még 90-ben nyitott, 16-ban bezárt, és akkor nyitottak meg a tranzitszálók, a tranzitállomások, a Tompán, illetve Röszkén.
2: Ott volt rengeteg emberi jogi ellenvetés azzal kapcsolatban, ahogy azok működnek, ahogy ott bánnak az emberekkel, amilyen lassú az elbírálás.
3: Folyamatosan szigorították a jogszabályokat ezzel kapcsolatosan. Ugye kétféle befogadó központ létezik, az úgynevezett zárt befogadó központ, ez azt jelenti, hogy börtönszerű létesítmények lényegében. Ilyen jelenleg Magyarországon csak Nyírbátorban van. Tehát ez még egy most is létező idegenrendészeti létesítmény. Korábban volt több is, és volt egy hibrid Kiskunhalason, ahol volt zárt is, meg nyitott is. Ugye a zárt az, ahonnan nem mehetnek ki, addig, amíg zajlik az idegenrendészeti eljárás, a nyitott az, ahonnan ki be lehet közlekedni. És általában, hogyha valakinek el volt bírálva, akár a tranzitzónákban tartózkodott addig, és el lett bírálva pozitívan a menedékkérelem, akkor átkerült egy ilyen nyitott befogadó központba. Onnan aztán mehetett Isten hírével akármerre, amerre akart. És lényegében, ahogy én most olvastam egyébként a kormányban lévő vitnyéddel kapcsolatos gondolatok, én azt gondolom, hogy egy Kiskunhalashoz hasonló hibrid rendszerben gondolkoztak ott, tehát hogy ez részben zárt, részben nyitott lett volna. Ilyen korábban csak Kiskunhalason volt, hogy a kettő egyszerre volt, mert általában vagy egy nyitott, vagy egy zárt létesítmény van. Ugye most per pillanat az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kezelésében három migránstábor van most is, idézőjelbe téve, tehát befogadó központ. Vámosszombati, ami most már egy ideje üresen áll, ez egy, lényegében egy tartalék létesítmény, de ugyanúgy egy őrzött létesítményről van szó. Balassagyarmat. Ugye Balassagyarmat volt az, amit talán még itt is beszéltünk erről, amikor Afganisztánból kihozták a magyarok, azokat az afgánokat, akik annak idején segítettek a magyaroknak 2021-ben, ugye akkor 170-et abban a létesítményben szállásoltak el. Balassagyarmat jelenleg is működik, és működik Nyírbátor. Tehát ez a három létesítmény van most hivatalosan ebben a rendszerben, és gondolom, hogy Vitnyéd lett volna az, amit megpróbáltak volna még beemelni ebbe a rendszerbe.
2: Az, hogy létesítenek egy ilyen tábort, az azt bizonyítja-e, amit most a magyar kormány próbál ráolvasni az előző kormányzatra, miszerint is mégiscsak teljesíteni akarták az Európai Unió követelményeit, és be akartak fogadni Magyarországra migránsokat? Vagy egyszerűen csak az élet követeli ki, hogy korszerűbb táborok legyenek?
3: Korszerűt azért erősen idézőjelbe raknám. Tehát azért a magyar állam onnantól kezdve, hogy megcsinálták zöldmezős beruházásként a tranzitzónákat, és felhúztak oda a sivatag közepére egy konténertábort, én ezt nem nevezném túlságosan modernnek, meg humánusnak.
2: Vitnyéd se lett volna jobb abból, amit tudunk róla?
3: Hát én, ahogy ezt olvastam, ugye ott volt meglévő épület, amit fel akartak újítani, és fel akartak mellé húzni konténertábort. Én azt gondolom, hogy ez egyébként ugyanúgy lett volna, mint a tranzitzónák esetében is, hogy valószínűleg a konténertábor lett volna egy zárt létesítmény, és akkor mondjuk a meglévő létesítmény felújítva lett volna egy nyitott tábor. Olyan szempontból egyszerűbb, hogy egy helyen zajlik az egész idegenrendészeti eljárás, addig, amíg nincs elbírálva, addig a zárt részben vannak, hogyha pedig el van bírálva, akkor kikerülnek a nyitottra. A dolognak az érdekessége, hogy ez is viszonylag közel van az osztrák határhoz, és egyébként Vámosszabadítól 60 kilométerre van, ami egy létező intézmény, szóval ennek a logikáját nem egészen értettem. Ez azért még hozzátartozik, hogy Vitnyéd akkor már használva volt menekültügyi létesítményként az ukrán válság kapcsán. Ugye azáltal, hogy az Orbán kormány leépítette a befogadó kapacitását az országnak, és pár száz főre redukálta, ezért ennek az lett a következménye, hogy amikor viszont jött az ukrán menekült hullám, akkor ez teljesen felkészületlenül érte az országot. És ezért lett az, hogy jobb hiány, miután hivatalos idegenrendészeti befogadó állomások nem voltak, ezért szerződéseket kötöttek panziókkal, vagy kijelöltek kollégiumokat, meg egyéb létesítményeket, és a Vitnyíri egy ilyen volt, egy korábban, vagy akkor már üresen álló létesítmény, ahová lényegében kárpátaljai családokat költöztettek be, úgy 2022 után. Tehát ez addigra már nem az idegenrendészeti főigazgatóság keretében, de tulajdonképpen már egy menekültügyi létesítmény volt bizonyos szempontból.
2: Őket végül onnan elküldték, vagy maguktól mentek el a kárpátaljai magyarok? Mert ugye erről is mindenfélét lehet hallani.
3: 2024 júliusában hozott, szigorította az addigi kormányi rendeletet a kormány, az Orbán kormány azzal, hogy a kárpátaljaiak nem jogosultak a továbbiakban ellátásra. Ez nem csak a kárpátaljaikat érintette, hogy ezt úgy fogalmazták meg ezt a jogszabályt, hogy csak az effektíve háborús műveletekkel érintett területeket fogadják el olyannak, hogy akik onnan jönnek, azok kaphatnak Magyarországon ellátást. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ez a kárpátaljaikra volt célozva, mert ők voltak létszámban a legtöbben, és És akkor 2024. augusztus 20-ával körülbelül 2000 érintettnek kellett egyik napról a másikra elhagyni.
2: Velük miért? Egy kicsit az emberi szárról is beszéljünk. Igen. Tehát velük mi történt? Hova kerültek? Merre mentek?
3: Hát én csak abból tudok kiindulni, hogy ez a mi létesítményeinket is érintette, tehát a győri szálonkon voltak nálunk olyanok, akik kárpátaljai illetésűek voltak. Nálunk a többség is, ahogy én hallottam, hogy ez tulajdonképpen egy általános tendencia volt, megpróbáltak tovább menni Nyugat-Európába, és ott menedékjogot kérni. Voltak néhány olyanok, akik jobb ilyen visszamentek Ukrajnába, mások megpróbáltak rokonoknál, ismerősöknél szállást keresni.
2: A kárpátaljai magyarjainkat gyakorlatilag elküldtük?
3: Igen. Igen.
2: Ezt most akkor rakjuk a helyére, mindenki a maga fejében.
3: Igen, hát mi akkor ez ellen tiltakoztunk, meg nem is igazán értettük, hogy ez miért pont a magyar ajkú lakosságot érinti ennyire szigorúan.
2: Hát ha valakik mellett kiállunk, hát nyilván ők, nem?
3: Igen, igen.
2: Értem. Na, kanyarodjuk vissza a politikai szára.
3: Igen.
2: Hogy itt igazából mi volt a szándék, azt lehet látni? Ugye van egy politikai olvasat, a Magyar Péter azzal vádolja az Orbán kormányt, hogy hazudtak, és még el akarták hajtani a migrációval kapcsolatos uniós rendeleteket. Erre mondja most Ujjás Gergely, be akartuk csapni az uniót, és úgy tettünk, mintha. Orbán Viktor meg azt mondja, hogy mindent betartunk, amit ígértünk, és mindent betartottunk mindig is.
3: Jó, azért választjuk szét a politikai kommunikációt, és az, ami a szakmában történt. Tehát azért teljesen függetlenül attól, hogy volt egy kifelé kommunikációja ennek, azért a belügyminisztériumnak, vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak azért volt egy szakmai tevékenysége, még akkor is, hogyha ezt időközönként felülről irányították, vagy belenyúltak felülről, mint például, hogy politikai menedékjogot adtak a lengyel ex-miniszternek. Tehát azért voltak ilyen sajátosságai, vagy a magyar menekültügyi rendszernek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy főleg 2022 után látni kellett a magyar kormánynak is, hogy bármikor történhetnek olyan dolgok ebben az országban, hogy egyik pillanatra a másikra egy nagyobb migrációs nyomás jelentkezik, például az ukrán válság kapcsán. Tehát, hogy valamennyi készenléti kapacitást, vagy legalább legyen egy koncepció arra, hogy mi történik, hogyha hirtelennyiben ott áll a határainkon akár több ezer menekült, és miután ugye Ukrajna esetében ráadásul szomszédos országról volt szó, még csak azt sem lehetett kommunikálni, mint korábban, hogy hát a legközelebbi biztonságos országig ismerik csak el, és akkor, mert Ukrajna szomszédos ország, és tényleg nem lehet tudni azt sem, hogy mi történik keleten, vagy akár ez a háború is, hogy hogyan alakul.
2: Ugye hát Kárpátalját is értem már támadást, tehát nyugodtan hivatkozhattak volna az ottani...
3: Igen, elvégben egyébként ez a kormányrendelet...
2: Támadás alatt álló terület.
3: Úgy szól, hogy ezt rendszeresen felülvizsgálják, hogy mik a háborúval érintett területek, de Ukrajna azóta sem került be.
2: Azt ki tudjuk mondani, hogy ez egy menekült tábornak készült?
3: Igen.
2: Miért tagadja le utólag is?
3: Hát mert nyilvánvalóan politikailag kellemetlen, mert ők valamit ígértek, valamit kommunikáltak kifelé, és most dőlnek ki a csontvázak, hogy tulajdonképpen ennek a nagy része ez egy kamu kommunikáció volt kifelé.
2: Az, hogy ez egy Potyomkin falu, tehát hogy úgy teszünk, mintha egy menekült tábor lenne, hogy megmutassuk az Európai Uniónak, ez mennyire hiteles állítás Gulyás Gergelytől?
3: Azért, hogyha több milliárd forintot akarunk költeni valamire, ami egy ilyen úgymond Potyomkin falu, azt én egy kicsit komolytalan dolognak tartom. Nyilvánvalóan oda terveztek egy létesítményt, ez teljesen egyértelmű. Tehát az előkészületekből, ahogy az egésznek a kivitelezési koncepciója nagyon hasonlított arra, mint amikor a tranzitzónákat kezdték kiépíteni.
2: Azt mondja a vitnyéri polgármester, hogy neki végig azt mondták, sőt, senki nem mondta, hogy ez egy menekült tábor lenne. Nem is tudott az egészről.
3: Ezt elképzelhetőnek tartom.
2: Tehát a szabályok szerint őt arról tájékoztatni kell, hogy menekült tábor épül a településén?
3: Nem tudom, hogy van-e erre vonatkozóan bármilyen szabályozás, hogyha a kormány valahogy dönt, de hát ez az előző rendszerben is így volt, hogy a kétharmados többséggel, hogyha valaki mégiscsak megpróbált volna keresztbe tenni, akkor hoztak egy olyan jogszabályt, hogy ne lehessen keresztbe tenni. Tehát ez igazániból döntés kérdése volt.
2: Sievert András megrésenei, köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen.
2: Bogrász Gergelyel folytatjuk, és a főváros közlekedésével, a közösségi közlekedéssel, ahogy régen mondtuk, a tömegközlekedéssel. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Hogy Vitézi Dávid lett a miniszter, aki ezért az egész ágazatért felel, nem csak a főváros az ő dolga, hanem minden. Ez változtat azon a nézőponton, ahogy ideig a közlekedés dolgai mentek? Hogy látja?
4: Hát nyilván változtat, mert prioritások kicsit talán átkerülnek. Ugye eddig azért a Lázár úr alatt inkább az autópálya és a, hogy is mondjam, a gyorshajtóból lett közlekedési miniszter nyilván egy másfajta prioritásokat jelent, mint a Vitézi Dávidnak a minisztersége. De hát
2: egy vonatozó miniszter,
4: egy vonatozó miniszter, igen. Ez most látszott is, amikor a nagy kedvességgel adta fel a gyerekosításokat, egyébként ez tényleg aranyos volt, úgyhogy látszanak a prioritásbeli eltolódások. Hát tettek azok, majd meglátjuk, hogy jönnek-e. Most ugye az éjszakai hálózattal kapcsolatban vannak ilyen tettek, amiket még talán a Vitézi Dávid idején ugye főváros kezdeményezett, de most a, ugye az agglomeráció kiterjesztik, ez most az új.
2: Mennyire a főváros dolga az, és mennyire egy közlekedési miniszteri, hogy hogy menjenek éjszaka a buszok?
4: De egy fővárosban az a speciális helyzet van, ugye, hogy az élet nem áll meg a város határánál, viszont a BKK megáll. Tehát itt, amikor arról beszéltünk régebben is, hogy itt a BKK-nak volt egy ilyen előkészítése annak kapcsán, hogy kiterjesztették a metróüzemidőt, és akkor ugye ahhoz hozzá kellett alakítani a buszhálózatot is. Nagyon vicces módon ez még nem történt meg a mai napig egyébként, tehát hogyha most kimegyünk a 4-es metró a Kelenföldre egy óra körül, mert akkor még jár, ott már buszok nem járnak, tehát meg lehet érkezni a lakótelepre, aki onnan tovább akar menni, annak meg
2: viszontlátásra hívja a taxit, barátot,
4: vagy nem igen. Tudom, igen, vagy keresen egy lakótelepi baráttól lehet lakni. Tehát nyilván ezt kellett volna orvosolni, de amikor a BKK-val ezeket, mert ebbe egyébként belevonták még a civileket is ebbe az egyeztetésbe, ugye azaz például minket is. Itt viszont nem nagyon volt szó az agglomerációról, mert a BKK-nak ugye nem terjedt ki a fennhatóság, az ott egy volánbuszos, leginkább volánbusz, illetve most már már volánbusz.
2: Egy csomó városi busz kimegy az agglomerációba, Török Bálintra, ide oda.
4: Igen, igen, de ott azt hiszem a volánbusz minden most már a szolgáltató, vagy a volán, úgyhogy erre kicsit kevéssé terjedt ki ez a, hát ez a kezdeményezés, és ezt most egy, mint egy hiánypótlóként hozta be a miniszter úr, hogy akkor kezdjük az agglomerációval, mert ugye nekik egyébként súlyosabb a helyzet ilyen szempontból éjszaka is, nem csak napközben. És hát azt lehet mondani, hogy egyébként tényleg hiánypótlónként egy teljesen jó megközelítés, de azért majd a várossal is kezdeni kell valamit így a metróhoz.
2: Na nézzük egy másodpercet még az agglomerációt, hogy itt ki fizet? A minisztérium, az agglomeráció önkormányzata, vagy Budapest?
4: Minisztérium. Tehát a külső részen, ugye, ahogy elhagyjuk Budapest határát ott az agglomerációban.
2: Akkor ez egy nagyvonalú gondolat, tehát nem azt mondta, hogy én kitaláltam, ti fizessétek.
4: Hát igen, tulajdonképpen az ő feladata. Úgyhogy ilyen szempontból helyén van a dolog.
2: Azt leginkább látjuk, hogy milyen települések maradnak ki belőle, és milyenek lesznek ebben benne?
4: Hát a bejelentésből azt látjuk, hogy mik lesznek benne. Ugye nyilván, mire nem volt bejelentés, az valószínűleg kikerül legalább az első körből, ami egyébként nyilván hiányzó foltokat eredményez. Például ugye Érd-Diózsó nem volt szó, ami azért, hát, ha jól szám, a legnagyobb agglomeráció.
2: Tehát az 100 000 ember.
4: Tehát az egy nagyon komoly környék ilyen szempontból, és ehhez képest ugye hát az ellátottsága az eléggé minimális. Ugye a nagy terület miatt egyébként is nehézkes az ellátottsága, de ha jól tudom, akkor most talán péntek-szombaton van plusz két indulása, volánbusz 720-as, meg 735-ös járatán, ez vagy így össze van kanyarintva. Tehát, hogy létezik valami, de hát azért egy ekkora városnak, vagy egy ekkora agglomerációs településnek azért ez, hogy is mondjam.
2: Azon mosolyogok, hogy ezeket mindig legyűgöz, amikor valaki fejből tudja különböző járatok menetrendjét.
4: Mi Budafoki vagyok, tehát van egy kis előnyöm, mert arra fele lakom.
2: Jó lehet. Mondja, hogy kezdeni kell valamit a budapesti közlekedéssel is. Kifejezetten az éjszakai járatokra utalt, vagy alapvetően?
4: Itt azért hát most első az éjszakai járatokról van szó, tehát elsősorban azokkal.
2: Ott a metróüzemidő az bővült.
4: Hozzá kell hangolni, szerintem a nappali járatokat hozzá kell hangolni a metróüzemidő bővüléshez elsősorban. Illetve ami a kezdeményezésnek a lényege volt, ugye legalábbis most nem tudnak mi a státusz egyébként a BKK-s kezdeményezésnek, hogy a nappali járatok egy része legyen egy 0-24-es járat, tehát gyakorlatilag egész nap és egész éjszaka ezek járjanak. Az utasok ezeket megszokták, és tehát például 8-as busz, meg nem tudom, tehát egy pár ilyen járat lenne.
2: Ne speciális menetrendű éjszakai buszok menjen.
4: Hát gyakorlatilag a nappalival megegyező, majdnem megegyező megállókiosztás, tehát hogy ha az utasok megszokták nappal, akkor éjszaka is járjon az, ahol ezt meg lehet csinálni nyilván. Csak egy-két villamosról is szólt, például az egyes villamosról szó volt, hogy járhatna éjszak, és ugye a hatosnak a járatása azért az egy valamilyen sikertörténetnek számít, mert tényleg éjszaka is mindig tele van. Az egyes villamost is szóba került, hogy járhatna éjszaka is. Nyilván esetleg a rövidebb járműeket, nem feltétlenül muszáj itt a nagyon hosszú járművekkel járhatna éjszaka. És hát hasonló megoldások kerültek szóba. Őszintén szóval nem tudom, mi ennek a státusza, mert most az utolsó. És hát hasonló megoldások kerültek szóba.

0: tartanám nagyon bonyolult döntésnek, ugye most is jár 901-es busz. Ugye itt a kérdés az, hogy a villamos jármű az villamos-e vagy busz. Tehát, hogy a menetrendet őszintén szóval nem látom, hogy nagyon befolyásolná. Nyilván itt a kérdés az, hogy milyen gyakorisággal járatjuk ezeket a járatokat, mert azért itt az éjszakai rendszerben egy hangolást mindenképpen meg kell tudni csinálni. Ugye itt azért a mostani, tehát a Vitézi féle bejelentésnek az is a egyik ilyen, hogy is mondjam, szépsége, hogy azért a agglomerációs járatok nagy részét behoznák a Deák térig. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ki kell menni valami külső csomópontig ott átszállni. Ugye jellemzően mondjuk Budaörs fele, ez a Móricz Zsigmond körtér volt, vagy nem tudom, más csomópontok, hanem hogy itt a Deák térről járna egy csomó külső járat. Tehát neki nyilván vannak előnyei, hátrányai. Előnye az utas szempontból az, hogy nem kell átszállni, vagy legalábbis jó esélye nem kell átszállni. A hátrány azért az, hogy itt akkor a Deák tér egy ilyen elég nagy központ fog létrejönni éjszakra.
1: Na de akkor kéne éjszakára a metró is. Mint egy csomó világvárosban nem áll meg éjszaka a metró.
0: Hát itt most ugye a üzemidő kitolásról volt csak szó, tehát ugye egy óráig. Később azért itt a kihasználtság a metrónak az ország elég kicsi lenne, tehát itt azért nem gondolkodnak szerintem legalábbis az egész napos üzemidő, tehát 0-24-es, még péntek szombaton se, mert korábban olyan ritkán kéne járatni a szerelményeket, hogy az meg már az utasoknak kényelmetlen lenne.
1: Mi lesz a kerékpárutakkal? Az elmúlt években erről rengeteg fővárosi vita volt, az autósok mindig felháborodnak, a kerékpárosok általában örülnek, ha jól van megcsinálva az a kerékpárút. Ugye volt ebből Váci úton, meg egy csomó helyen vita. Ön hogy látja, ezt fejlesztik tovább, vagy az éppen, hogy most megáll?
0: Hát itt a forrás kérdése minden szerintem a fővárosban, tehát azért azt lehet látni, hogy a Nagykörúton például lenne egy fejlesztés, vagy hát el is indult egy fejlesztés, ugye Mester utcában is elindult egy fejlesztés. Szerintem az akarattal nincs igazából probléma. Itt a kérdés az, hogy a források hogy fognak rendelkezésre állni. Itt ugye a fővárosnak azért a költségvetési helyzete az nem túl bizalomgerjesztő.
1: Éppen most látszik alakulni valami.
0: Igen, tehát a szolidaritási adó kérdése azért az egy kulcs kérdés lesz.
1: Meg uniós forrásokra is számít a főváros.
0: Igen, ráadásul még itt ugye az uniós források felszabadulása, bár az, ha jól tudom, akkor főleg egyébként a tömegközlekedési irányban segítene nagyon sokat. Ugye a kerékpáros közlekedésben az a nagy szerencsék, hogy nem olyan óriási forrásigényű, tehát még egy városon belüli szakaszokon se. Itt szerintem inkább az lesz a kérdés, hogy itt ez mindig egy hozzáállásbeli politikai döntés kérdése, hogy elvesz parkolóhelyek, vagy kerékpársáv, vagy nem tudom, gyalogjárda, vagy nem tudom, játszótér, vagy... Tehát, hogy itt ezek döntések. A fővárosban a területnek a rendelkezésre állása az véges. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy itt kell egy kerékpársáv, vagy kerékpárút, akkor valami más viszont nem lesz. Tehát, hogy itt mindenképpen egy ilyen döntésről van szó. Nyilván mi azt mondjuk egyébként, hogy a főváros még mindig nincs abban az egyensúlyi helyzetben, ahol elégséges a kerékpárutaknak a hossza, meg az összefüggősége. Tehát, hogy elindul az ember kerékpárral, autóval azt várja, az ember elindulok valahonnan, nem tudom, a lakásomba, és akkor el tudja kérni valahol, nem szakad meg az út. Hát kerékpárral ez ma nincs így.
1: Bár azért ez rengeteget fejlődött, azt adjuk meg
0: így
1: neki.
0: Van, ez igaz.
1: De még nem elég. Pográcz Gergely, Magyar Közlekedési Klub. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A 63-as autóbusz Nagykovácsi Tisza István tér és a 13-as kilométer kő között nem közlekedik baleset miatt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik fémforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között a torondarú bontása miatt ma éjfélig. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek és a rádióhallgatóiknak is, a Spirit FM hallgatóinak június 16-án. Ez egy kedd reggel, amikor Üveges Gáborral, politológussal fogjuk megbeszélni azt, hogy mi történik a parlamentben manapság. Volt tegnap ülésnap, és lesz ma egy rendkívüli, és mind a kettőnek megvoltak a maga pikánságai, vagy meglesznek, vagy meglehetnek, hiszen a mai például az Európai Uniós csomagról szól elsősorban. A tegnapi meg hát, mint ahogy mostanában egy kicsit szappanopera-szerű volt, de úgy látszik, hogy erre van közönség, mert hogy lelkesen nézik, rengetegen nézik a parlamenti közvetítéseket. Mi meg hivatalból követjük. Szervusz Gábor, jó reggelt kívánok!
3: Szervusz, szép jó reggelt kívánok!
2: Szóval ami zajlik benne, remélhetőleg szakmai munka is bőségesen, mert a személyeskedéstől egyáltalán nem mentes most a parlament.
3: Ez valahol borítékolható volt, tehát abban nagy meglepetés nincsen, amilyen felfokozott hangulat volt a korábbi időszakban is, és ugye a nagyon komoly szekértábor harcok és az óriási megosztottság, az óriási felfokozott érzem, ami az egész társadalomban benne volt. Ez valahol most a parlament falai közé is bemegy. Én nem gondolom azt egyébként, elszoktunk ettől, tehát az, hogy egy valódi csörte és egy vita terep a parlament, talán a 90-es évek parlamentje volt ehhez hasonló. Hogyha ez előre mutat, és azt gondolom, hogy néhány hónap kell ahhoz, hogy mérleget tudjunk vonni, és át vagy bét tudjunk mondani, ha ez érdemi kérdéseket is tartalmaz, és előrehaladást is tartalmaz, és a lakosságnak a teljes tájékoztatása mindenféle bulváros jelleg mellett benne van, akkor azt gondolom, hogy teljesíti a szolgálatát.
2: Mindenesetre megvalósult tegnap az alaptörvény 16. módosítása. Ugye most már nem érdemes a gránit szilárdságra hivatkozni, mert a NER is elmúlt, meg a gránit szilárdság is. Ez viszont Orbán Balázs szerint kifejezetten arról szól, hogy Orbán Viktor soha többé ne lehessen miniszterelnök Magyarországon. Ugye ezt már Orbán Viktor is elmondta korábban, tehát olyan volt, mint a Orbán Balázs őt idézte volna a parlamentben tegnap.
3: Orbán Balázs az elmúlt jó pár évben olyan volt, mintha folyamatosan Orbán Viktor szócsöve lenne, és mintha Orbán Viktor szája lenne önmaga. Tehát önmagában az, hogy önálló gondolat valakitől elhangzik, és ez Orbán Balázs, ezt nyugodtan zárójelbe is tehetjük. Az, hogy gyakorlatilag ezt mondják, és nyilván egy kicsit ez egy keserű pirula most, hogy ez a döntés megszületett, és ezt ugye jogászok is jobbról-balról véleményezték, a visszamenőleges hatálytól kezdve minden egyebet. Az én szakmai álláspontom ez, és lehet, hogy Sántit nem jogászként, de alapvetően, hogyha a jövőt illetően olyan mérföldköveket, olyan kritériumokat előírnak, és lehet akár ez, hogy a büntetett előélet ugye nem lehet bizonyos pozíció betöltésénél, ugyanúgy meg lehet húzni azt a vonalat, ha valaki, és bejön ebbe a nem tudom, N+1. Tételként, valaki volt már X ciklusban miniszterelnök, akkor a következő időszakban nem töltheti be ezt a pozíciót. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból jogilag nem lehet, meg nem lesz kifogásolható. Fanyalgásra adok, hogy nyilván, de szinte meggyőződésem, hogyha nem ekként alakította volna át vagy számolta volna föl a fékek és ellensúlyok rendszerét a Fidesz, akkor erre a fajta döntésre nem is került volna sor, amit pontosan ezért hoztak meg, mert olyan szinten maga alá gyűrt mindent a végrehajtó hatalom, és aki megtestesítette ezt az egész szellemiséget, Orbán Viktor, hogy alapvetően egy ilyen típusú túlkapás ellen épül be egyfajta biztosíték, ami ezt követően mindenkire kötelező érvényű lesz.
2: Elég nehéz helyzetben van a Fidesz frakció, jó, persze erre lehet mondani, hogy maguknak köszönhetik, mert hogy minden egyes Magyar Péteri megszólalás egyfajta vádirat velük szemben. Személyre szabottan mondja el azt, amit elmond, Orbán Balázs is megkapta magáért, gyakorlatilag felsorolt mindent, amivel Orbán Balázst vádolták az elmúlt években, vagy ami az ő nevéhez fűződik, például a Fidesz veresége.
3: Nem lehet úgy kormányozni, és úgymond a spiccelleni nagyon sokáig, és döntéseket hozni arról a fajta magas lóról, ahogy ezt azért az elmúlt években tette a Fidesz. Tehát előbb-utóbb az élet jön, a történelem jön, és nagyon sokan ugye mondták már a társadalomban, hogy mikor lesz valamilyen folyamatnak vége, bizonyos nagyon elharapózott reflexeknek vége, nem lehet-e bármit vagy valamit tenni. Az élet az mindig a legjobb, ha úgy tetszik, helyretevője ezeknek a dolgoknak, és ezzel együtt jár az a fajta felelősségre vonás, az a fajta arca kell legyen az elmúlt időszaknak, amit viselni kell tudni. És azt gondolom, hogy nagyfiúk, az igazi nagyfiúk, azok, amikor eljön ez a pillanat is, hogy arról a lóról le kell szállni, és nem leesni feltétlen, de ők inkább leestek erről, akkor bizony ezzel szembe kell nézni. És aki talán ezt a műfajt választja, annak azt gondolom ez a fajta tűrési képessége, hogy egyrészt tükörbe tud nézni, ráadásul tud szembesülni kritikákkal, akkor is az nemtelen sokszor. Ez a minimum feltétel, és pont ezért aggályos az, és sokan ugye felvetik azt, hogy pont a rendszernek a fő tartó oszlopai ideológusai, azok most ezzel nap mint nap nem néznek szembe. Ez a folyamat, ez nem állt meg, sőt most, ahogy nem csak a csontvázak, hanem konkrétumok azért dőlnek ki a szekrényből, és egyre inkább konkrétumok lesznek felgöngyölítve, bizony ez egyre inkább igaz lesz, hogy tetted ezt király a múlt időszakban, és arca lesz, folyamatosan arca lesz ezeknek a kérdéseknek.
2: És akkor itt vannak a napi ügyek, tehát Vitályos Eszter az iránt érdeklődött, ugye, hogy megmarad a rezsicsökkentés, megkapta a választ rá, hogy hát igen, ezt mindig is mondta a kormányzat, kérdezték egész pontosan Nacsa Lőrinc Tar Zoltánt, hogy mi lesz a határtalanul programmal, mondta Tar Zoltán, hogy megmarad, de hát mindenki, aki eddig kedvezményezett volt, nem számíthat arra, hogy pénzt kap. Tehát, hogy itt folyamatosan az a fajta felkérdezés zajlik, hogy mit tesz tönkre a mi munkánkból, kérdezik a fideszesek, és kapják a válaszokat, hogy megtartunk ezt, meg azt, meg amazt, csak, vagy de. Az, hogy megtartunk, az egy jó üzenet ma a társadalomnak?
3: Én azt gondolom, hogy egyfelől kell, hogy politikailag mérlegeljen, amikor valaki, egy kormányzat A vagy B döntést hoz, vagy erről kommunikál. De ettől szerintem sokkal fontosabb, és ugye itt a Ajtrösznek ezt a fajta egyensúlyt kell nagyon jól fönntartani, mégiscsak a kormányzás a feladata. És nem lehet egy adok-kapok pingpong meccs és irányítani a kormányzást, ahol oda kell csapni és vissza kell szólni, ott meg kell tenni, a politikai optikára nyilván figyelni kell, de mégiscsak az embereknek a mindennapjaira kell a legpotensebb, leginkább szakmai válaszokat adni. És azt gondolom, hogy ez is egy újszerű történet lehet, de mindenképp a presztízsén hosszabb távon, de már középtávon is emelhet egy kormányzatnak, ha nem kiönti a fürdővízzel együtt a gyereket, hanem ami szakpolitikailag védhető, szakpolitikailag egy jó döntés, az be kell építeni az újracsomagolás folyamatába, és nem a nulláról kell mindent újra gombolni, hanem egy nagyon erős, egy nagyon-nagyon minőségi szakpolitikákat kell csinálni, és ehhez nagyon komoly józanság is kell, és akik ezt alakítják, azoknak az agyát nem ragadhatja el az indulat sem. És igen, vannak olyan elemek, ami átmenthető és hozható, mert jó szakmai háttere volt az előző időszakból, de nagyon sok mindent le kell porolni, és főként a politikai szempontrendszert kell leporolni, mert hogy ami gyakorlatilag akár az egész vidéket is, ha hozzuk a vidéket, amire oly büszke volt sokáig a Fidesz, aki nem fejlesztette, hanem alapvetően inkább kihasználta a vidéket, átpolitizált szakmainak álcázott döntések születtek, és igazából ebben roppant bele majd minden egyes szektor a kormányzat alatt.
2: Ugye Kapitány István helyzete ebből a szempontból eléggé speciális, mert ő korábban arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés abban a formájában, hogy azt a Fidesz elképzelte, hát abban a formájában egy butaság. Tehát igazából nincsen szociális érzékenység mögötte, csak pénzszórás tulajdonképpen. Ugyanakkor nyilván pont szociális szempontokból kivezethetetlen jelen pillanatban.
3: Szerintem ezt pontosan érzik. Pontosan érzik, és nagyon fontos, hogy egyszerre legyen jelen az asztalon nyilván az a fajta szakpolitikai szempont, amiről az előbb is beszéltünk, de az is, hogy ez hogyan csapódik le az emberek mindennapjaiban. És itt a végfelhasználó, akinek nem is feltétlen kell az egész szakmai folyamatot egyben látni, viszont a saját életét szeretné élni, neki a mindennapi pénztárcája, a mindennapi közérzete határoz meg nagyon sok mindent, és egy döntésnél ezt a úgymond outputot is végig kell gondolni egy felelős kormányzatnak. Nekem az egy kifejezetten szimpatikus irány, hogy azért itt vérbeli szakemberek jönnek, és sokszor a piacról jövő szakemberek vannak, és biztos vagyok benne, hogy a szakmai presztízs vagy hiúság az akár egyénileg is ott van bizonyos döntések mögött, és ahogy említettük az előbb, a jó döntéseket, a jó irányokat megtartva, de ezt akár tényleg a piaci logikába beillesztve, a fenntarthatóság szempontját az asztalra téve, mert nem elég egy lufit fújni folyamatosan, és valamit valahogy eladni a társadalomnak, ahogy ezt az elmúlt években láttak, hanem ezt fenntarthatóként is kell tudni egy kormányzaton belül, mert nem elég az, hogy ez most igaz, fél év múlva nem igaz, vagy éppen beleroppan az ország, vagy épp egy másik szegmense a társadalomnak ennek kárvallottja lesz. Ezt az egész nagyon kényes egyensúlyt, ezt egyben kell tartani egy kormányzás során.
2: És nyilván van egy nagyon nehéz kommunikációs feladat is emögött, mert hogy ezt el kéne tudni magyarázni a társadalomnak sokkal nyíltabban, mint hogy azt az elmúlt években megszoktuk. Tehát nem utólag megtudva azt, hogy milyen rendelet jött ki évfélkor, hanem előre megbeszélve azt a társadalommal széleskörű egyeztetésekkel, hogy milyen legyen az a rendelet, ami majd valamikor éjszaka megjelenik. És e tekintetben nyilván ez egy hosszabb folyamat, hogy kialakuljon, mert éppen most megint egyéni képviselőindítványokkal kerülnek be a parlamentbe mindenféle dokumentumok, mert hogy most meg az idő szorítja a kormányt. Ez egy nehéz kettősség, kommunikációs feladat.
3: Ez egy nehéz kettősség, de maga a kormányzás is egy nehéz feladat, tehát azt gondolom, hogy az fontos, hogy az jelentkezzen erre a pozícióra, aki ezt meg tudja ugrani. És amitől elszoktunk, az talán maga a normalitás, ahogy ezt megint nagyon sokszor ismételtük az elmúlt hetekben már, hogy alapvetően az, hogy valamit elmagyarázunk, valamit teljesen transzparensé teszünk, valahol próbáljuk ezt teljesen lefordítani a hétköznapi ember nyelvére.
2: És vállaljuk ezzel a vitákat is.
3: És vállaljuk a vitákat, de azért úgy tudjuk vállalni a vitákat, ha szakmailag mi felvértezettek vagyunk, és a szándékunk pedig egyenes. Hogyha valamelyik ebből az egész halmazból hiányzik, akkor van a mellébeszélés, akkor van a lufi fújás, akkor van az, hogy valami csilingel a legtöbb embernek a fülében, hogy valami nem teljesen kerek, de hát majd meglátjuk a végeredményt. Így, hogy ki van téve az asztalra, és akár nagyon durva, nagyon erős viták, akár nemtelen viták keresztüzében is valakinek érvelni kell, meg kell tudni ezt védeni, azt gondolom, ez is a politika természetnek a része. Az élet pedig, ha igazolja őket, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó út, de minden esetben erősíti a lakossági bizalmat.
2: Van egy, hát hülye parlamenti szabály, hogy előre be kell jelenteni, ha valaki demonstrálni akar. Duró Dóra ezzel próbált élni, mert ennek nem jelentette előre, hogy két csecsemő képét fel kívánja mutatni. Mondta is az ülésvezető elnöknek, hogy hát akkor tessék engem megbüntetni, valószínűleg ezt akarta. De a lényegről azért ne vegyük el a fókuszt, ugye itt igazából a szívhangrendeletről van szó, aminek a megszüntetését kezdeményezi a kormány, és aminek a megmaradásáért küzd Duró Dóra és a Mi Hazánk.
3: Szerintem az egy valid történet a parlament falain belül is, hogy sokféle árnyalat meg tud egy-egy ügy kapcsán jelenni. Úgy, hogy a társadalom nagyon sokféle érzékenységű, sokszínű, sokféle szakpolitikát irányoknál más finom hangolás mögött van, hogy ez jelenjen meg a parlamenten belül is. Én azt gondolom, hogy ha kellően nyitott fülek vannak bizonyos szempontokra, akkor is, ha ez vehemensen van tálalva, akkor is, ha feszegeti a határokat, akkor is, ha valaki ezzel feltűnési viszketegségét akar éppen kiélni, vagy provokálni akar. Én azt gondolom, egy bölcs kormányzás során ezeket úgy kell mederbe terelni, hogy az ügy az ne szenvedjen csorbát, és az a fajta füst, ami fölszáll, az a fajta konszenzus, az a fajta döntés, ami a nap végén megszületik, az azért valahol leképezze a társadalom többségének a szempontrendszerét.
2: Sürgősségi eljárások, a médiatörvényt is ilyen módon tárgyalja a parlament, és ugye ma egy rendkívüli ülésnap van pontosan sürgősségi jelleggel azért, hogy az Európai Uniós törvénycsomag gyorsan átmehessen. Mit gondolsz erről, és mit gondolsz a törvénycsomagról?
3: Hát ha valahol az időprés jelen van, az itt. És lehet ezt jobbról-balról masszírozni és simogatni ezt a kérdést, de itt bizony Magyarország súlyos euromilliárdoktól esett el az elmúlt időszakban, és lehetett itt mindenféle szabadságharcról beszélni, egyre inkább nyilvánvaló a társadalom többségének, hogy pusztán úgymond az átláthatóság, a korrupciómentességnek a intézményi garanciái kellettek volna többek között ahhoz, hogy ezek a lámpák ezek zöldre váltsanak. Ezek a lámpák most zöldek, most jön a tényleges tevékenység, és nem kicsi az a vágta, amit le kell folytatni a kormányzatnak, pont azért, hogy amennyire lehet szervesüljenek ezek a forintok, van hova költeni, vannak bőven olyan szektorok, amik a csőd közelben vannak, pont azért, mert ilyen szabadságharc miatt vissza voltak tartva ezek a források, és elkezdtünk játszani kvázi az embereknek a mindennapjaival. Fontos, hogy ez szakmailag is megfussa a kormányzat, de még fontosabb tényleg, hogy azt a fajta arrendszert, ami ennek az egésznek a becsatornázását, végrehajtását, adminisztrációs folyamatát jelenti, ezek fel tudjanak gyorsulni, és ne az az agyon bürokratizált szisztémában fussanak végig akár ezek a projektek, projektjavaslatok, ahogy az elmúlt egy-két évtizedben ehhez hozzászoktunk, hanem dinamikusan, és ebben most érdekelt a kormányzat, nincs egy nap késlekedési idő sem.
2: Üveges Gábor, köszönöm szépen, szép napot neked.
3: Köszönöm én is, minden jót kívánok.
2: Harbjed Marcellel folytatjuk, a külügyi intézet kutatójával. A brit kormányválságról beszélgetünk majd, de hát azért ennél szélesebbre nyitjuk majd a dolgot. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket.
2: De azért kezdjük valóban ezzel a kormányváltással, amikor lemondanak miniszterek, mások azzal fenyegetőznek, hogy majd ők is, amikor meginog egy kormány pozíciója a támogatását tekintve is. Az a briteknél mit jelent? Azt jelenti, hogy omlik az egész, vagy azt jelenti, hogy megpróbálják megtartani valahogy, ugye a brit birodalomnak van egy stabilitás képe önmagáról?
4: Igen, itt alapvetően a veszély az Keir Starmer miniszterelnök számára, hogy a párton belül fogják leváltani, és valaki más, a munkáspárton belül veszi át a miniszterelnöki szerepet. Keir Starmer történelminek a népszerűsége történelmi mélységekben
2: ezt van. Mi okozza?
4: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Több minden is. A gazdaság, a brit gazdaságnál nincsen túl jó helyzetben, és Keir Starmerrel szemben felvetnek olyan problémákat is, hogy nem tud jól kommunikálni, nem tud valamilyen olyan missziót adni az országnak, amiben lehetne hinni, és amiért lehetne dolgozni, és ez a kettő együtt így nem igazán működik számára.
2: A védelmi miniszter lemondása volt az utolsó hír ezzel a kormányválsággal kapcsolatosan. Annak az okát látjuk?
4: Igen, ez egyértelműnek tűnik. John Healey védelmi miniszter mondott le a múlt hét végén elég nagy meglepetésre. Nem tűnt úgy, hogy ő készülne lemondani, és egy levelet írt Keir Starmernek, ami nyilvánossá vált, és abban azt írta, hogy a védelmi befektetési vagy védelmi beruházási terv ami már egy éve várnak nagyjából, abban nem juttatnának elég pénzt a hadsereg haderő fejlesztésére, ugyanis az világossá vált, hogy a brit haderő az nem lenne képes egy konvencionális háborút megvívni, mert komoly képességbeli hiányai vannak, és itt egyébként a brit vezérkar egy 28 milliárd fontos hiányt azonosított, ami kellene ahhoz, hogy a meglévő vállalásukat teljesítsék, amiben 2030-ig nagyjából 3% GDP 3%-ára növelnék a védelmi kiadásukat, 2035-re pedig 3,5%-ra, és ez a 28 milliárdhoz képest most csak 13,5 milliárdot szeretnének plusz forrásként juttatni a haderő fejlesztésre, és ez Healy azt mondta, hogy ő ezt nem tudja védelmi miniszterként vállalni.
2: Hát nyilván a brit gazdaság komoly bajokkal küzd, valószínűleg a miniszterelnök gondjainak a betetőzését is ez jelenti. Ezek a gazdasági gondok, ezek nagyon sokak szerint abból fakadnak, hogy az Európai Uniótól távol került Nagy-Britannia, mások meg azt mondják, hogy nem, ők gazdálkodnak rosszul. Hol lehet az igazság? Kívülről nézve ez hogy látszik inkább?
4: Hát az biztos, hogy komoly gazdasági problémát jelentett a Brexit, amely ugye 2020-ban vált véglegessé. Különböző számítások vannak, azt mondják, hogy a GDP 4, valakik azt mondják, hogy 8%-kal nem tudott nőni, amiatt, mert kiléptek, és hát igen, az Egyesült Királyságnak messze a legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unió, és hogyha az EU-val megnehezül a kereskedelem, akkor ez nyilván komoly gondokat okoz a brit gazdaságnak, és ezt nem tudták máshol pótolni. Közben más jellegű problémák is adódtak, főleg a COVID után rendkívüli módon megnövekedett az államadósság, már ilyen 100% felé közelít, és tulajdonképpen ez egyfajta ilyen gazdasági kényszerzubbonyt jelent a brit gazdaságnak, és emiatt van az is, hogy a mostani munkáspárti pénzügyminiszter Rachel Reeves igazából egy nagyon konzervatív fiskális politikát folytat, aminek eredményeképpen nem engedi növekedni az államadósságot, illetve hosszabb távon ezt csökkenteni is szeretné, és ugye ez volt a fő ok most is, amit John Healy, a lemondott védelmi miniszter megnevezett, hogy a pénzügyminiszter nem akarta megadni a szükséges pénzt a védelmi fejlesztésekre, és Keir Starmernek pedig azt írta, hogy ő pedig nem volt képes ezt megszerezni a pénzügyminiszterétől, szóval igazából egy ilyen rejtett módon gyengének nevezte a saját miniszterelnökét is.
2: Akit viszont azzal vádol az ellenzék, hogy az összes választási ígéretét gyakorlatilag megszegi. Ez összefügg a gazdasági helyzettel? Tehát egész egyszerűen nem tudja betartani őket, mert nincs rá pénz? Vagy itt vannak olyan gesztus politikai ügyek is, amiket ő elszúrt?
4: Alapvetően igen, gazdasági jellegű intézkedések miatt voltak olyan jelképes gazdasági intézkedései, amikkel egyébként a költségvetést igyekezett rendbehozni, amik miatt hirtelen nagyon zuhant a népszerűsége, már a miniszterelnöksége első hónapjaiban is volt ilyen, ugye 2024 nyarán lett Keir Starmer miniszterelnök, nem egészen két éve. Például az egyik első intézkedése az volt, hogy a nyugdíjasok téli tüzelő támogatását bejelentette, hogy megvonják, és hát ez a munkáspárti szavazókat eléggé meglepte, mert nem ezt várták egy, hát mégis saját magát szocialistának mondó pártól és annak miniszterelnökétől, hogy rögtön ilyen megszorító intézkedéseket fog meghozni. És még később is voltak ilyen intézkedések, például különböző szociális támogatások, igyekezett megvonni, illetve a megváltozott munkaképességűeknek a támogatását. Ezeknek egyébként ezek már egyébként van logika, szóval ezekkel mind probléma van, de nem ezt várták az emberek egy munkáspárti kormánytól, és egyébként vissza is kényszerült táncolni szinte mindegyik ilyen döntéséből.
2: Ami hát szintén a gyengeség, így is van persze. Felmerült, mert hogy ugye gond van gazdaságilag, és nagyon könnyű rámutatni a Brexitre, hogy emiatt van csak és semmi más oka nincsen, hogy visszatérne Nagy-Britannia az Európai Unióba. Ennek valódi támogatása van, vagy csak ezek szavak, mondatok, amiket egyszerű kimondani?
4: A Brexitet most már a brit társadalom jelentős része komoly hibának gondolja, és stabil többsége van annak, hogy visszalépjenek. Csak ugye ez nem lenne egyszerű dolog, tehát önmagában ez is egy több éves tárgyalási folyamat.
2: Hát ráadásul, ha jól sejtem azokból, amiket mondott például ön is, akkor jelenleg gazdaságilag nem is áll úgy Nagy-Britannia, hogy be tudna lépni az Európai Unióba. Lásd például a 100%-hoz közelítő államháztartási hiányt.
4: Hát igen, ugye vannak itt a Maastrichti kritériumok, amiket teljesíteni kellene, de hát igen, ez csak az egyik probléma. A másik pedig az, hogy a Brexit, tehát a kilépés az annyira traumatizálta a briteket, hogy a politika még egyszer ebbe az utcában nagyon-nagyon nehezen és nagyon óvatosan menne vissza. Egyébként Keir Starmer vállalta, hogy közelebb viszi az országot az Európai Unióhoz, de itt csak ilyen kisebb jelentőségű megegyezésekről, például különböző élelmiszerbiztonsági standardeknek a közelítéséről, vagy a kibocsátás kereskedelemnek az EU-val való összeegyeztetéséről van szó, tehát igazán komoly vállalást nem tett ahhoz, hogy lényegileg közelebb vigye az országot az EU-hoz.
2: Akkor ez egy távolabbi kérdés. Harbjad Marcell, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen én is.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmély út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A 63-as autóbusz Nagykovácsi Tisza István tér és a 13-as kilométer kő között nem közlekedik baleset miatt. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-Vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik fémforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a torondarú bontása miatt ma éjfélig. Hétköznapokon este 7:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Friss hír, a tegnapi napra ígérte Donald Trump, és hát az időeltolódás okán ezt mi hajnalban tudtuk meg, hogy megszületett a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között pakisztáni közvetítéssel, nekünk pedig Kis Benedek József lesz az, aki elmondja ma reggel, hogy mi van ebben. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves nézőket is.
2: Mit lehet tudni erről a megállapodásról, mert hogy Donald Trump mindenféléket mond, ezt tudjuk, hogy nem feltétlenül irányadó minden esetben, most viszont megszólaltak a pakisztániak is.
3: Igen, kényelmes, azért még ne dőljünk szét a hátra a székünkben, mert a helyzet az, hogy még az izraelek például semmit nem szóltak ezzel kapcsolatban, mély hallgatás van, ők támadást indítanak a Hezbollah ellen, és ezek a támadások folyamatban vannak, tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy Izrael a Trump elnök nem állapodott meg, annyit mondott a Trump, hogy ez egy nagyon kemény fiú, nehéz vele megegyezésre jutni, de a lényeg az, hogy pénteken alá fognak írni egy megállapodást, amely azt jelenti, hogy a Hormuzi szoros megnyitják, a hajók megindulhatnak, és az olajszállítás beindul. Azt hiszem, hogy ez a régión kívül talán az egész világ szempontjából fontos kérdés. És egy 60 napos időpontot tűztek ki arra vonatkozóan, hogy megállapodást részletezik. Sok mindent kell itt még tisztázni, mondjuk például az atom programmal kapcsolatban mi a helyzet, mi lesz a iráni rakéta programmal, de most az elsődleges cél az, hogy aláírják azt a megállapodást, amely harcok beszüntetését jelenti, és a szoros megnyitását. Ezen kívül ugye az irániak kérik azt, hogy azt a 24 milliárd dollárt, amit az amerikaiak lefoglaltak, azt adják vissza. Hát ezen még viták vannak az Egyesült Államokban is, de hát itt még 60 nap rendelkezésre áll arra, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzák, és nagy valószínűséggel az izraelieket is bele fogják vonni ebben a kérdésben, tekintettel arra, hogy ez most, amit pénteken fognak aláírni, kapcsolódik a Donald Trumpnak a születésnapjához, a 80. születésnapjához, ami azt jelenti, hogy nyilván ezeket már régóta készítik elő, de hát nem volt ez egy nagyon egyszerű dolog. Én úgy látom, hogy itt valami előrelépés lesz. Eleve az, hogy megnyílik a szoros, ez már egy fontos kérdés, de ha belemegyünk részletekbe, akkor azért meg kell nézni, hogy ott mi van az aknákkal, hogyan tudnak átmenni a hajók. Pénzt nem szedhetnek az irániak, ez is benne van a 14 pontos szervezetben, és ezt a 14 pontos tervezetet, amit pénteken írnak alá Genfben, ezt fogják majd kibővíteni, sikeri egy végleges megállapodásra, és erre jelöltek ki 60 napot, hogy aztán közben milyen problémák jönnek elő, az még részletkérdés. Nagy kérdés az, hogy Izrael hogy áll ehhez a dologhoz, a Hezbollah mit csinál, bár nekem az a véleményem, hogy a Hezbollah azt csinálja, amit az irániak mondanak neki.
2: Viszont Izrael meg nem feltétlenül azt, amit az amerikaiak, ugye benne van ebben a megállapodásban, hogy Libanonban is véget érnek a harcokat, ehhez képest támad Izrael most is, tehát mintha mi sem történne, de hadd vessem fel azt a kérdést, hogy ha jól értem, most Donald Trump, miközben az első a béke, tehát tényleg ennek legyen vége, azt próbálja eladni, hogy bár egy kicsit rosszabb helyzetben van, mint amikor elindította a háborút, de végül is győzött.
3: Végül is azt lehet mondani, hogy igen, és azért ne felejtsük el a novemberi választásokat, tehát itt azért a félidős választások nagyon-nagyon szorítják a Trumpot, és itt valamilyen megállapodást elő kell készíteni. Azt lehet mondani, hogy ha ez most megszületik, még akkor is, ha törékeny, azért mindenképpen el lehet mondani, hogy ezen a területen a Trump, illetve hát nem szabad kihagyni az egész folyamatból a pakisztáni miniszterelnököt, sikereket értek el. El kell ismerni, ez egyértelmű.
2: Viszont milyen sikereket ért el az alaphelyzethez képest? Ugye nem tudjuk, hogy mi van az atomprogrammal. Említette az előbb, hogy nem látjuk azt sem, hogy mi van az iráni rakétaprogrammal. Viszont itt van az a vitatott sok-sok milliárd, aminek a visszaadásáról korábban szó nem volt, most viszont az irániak már ezzel tudják őt zsarolni. Tehát mi itt a siker?
3: Én azt látom, hát a siker az, hogy megnyílik a szoros, tehát és beindul az
2: ország. De az előtte is nyitva volt, tehát gyakorlatilag majdnem romba döntötte a világgazdaságot. Most, hogy nem dőlt romba, ezt ünnepeljük.
3: Hát most ezt ünnepeljük egyelőre, még a 60 nap alatt sok minden történhet, tehát itt sok kérdést rendezni kell, lehet, hogy az izraelek is bele fognak menni amolyan kérdésbe, hogy az atomprogrammal kapcsolatban valamilyen megállapodás születik, nekik ez döntő. Tehát nekik talán merném azt mondani, hogy fontosabb, mint az egész olajszállítás a világ részére, viszont ebben még meg kell egyezni, tehát ebből nincs szó. A pénzeket illetően, hát ha nem is az összeset, most egyelőre a felévevel 14 pontban talán meg fognak állapodni, bár vannak ellenzők az Amerikai Egyesült Államokon belül, akik azt mondják, hogy ezt egyelőre még nem szabad felszabadítani. Meg ugye azokat az erőket, ez is benne van a 14 pontban, amelyeket ugye átcsoportosítottak, nem a közel-keleti amerikai részvételt fogják megszüntetni, hanem az Irán ellen felvonultatott erőket, azokat kivonják. Tehát ez is benne van a 14 pontban, amit pénteken fognak aláírni. Tehát itt azért mindenképpen, ha kis lépések politikájával is, de előre megyünk.
2: Ha megszületik ez a szerződés, akkor voltak éppen ez egy békekötés Irán és az Egyesült Államok között. Hogyan fog Irán az öböl országokkal békét kötni, amit a háború megindítása óta egy oldalon körbe rakétázott?
3: Hát ez nem múlik el nagyon gyorsan, tehát azért nem felejtik el az öbölmenti országok azt, amit Irán tett velük. Itt nagyon komoly, nem csak vallási jelentétek vannak, hanem gazdasági, katonai, politikai jelentétek. Hát ezt rendbe kell tenni, ez kölcsönös érdek. Tehát egyelőre az öbölmenti országok úgy nyilatkoztak most ezzel a 14 ponttal kapcsolatban, hogy maximálisan támogatják és örülnek neki. Hát valószínű, hogy ők is azon vannak, hogy lehetőleg Irán ne támadja meg, de ez benne van a megállapodásban, hogy Irán sem támad, nyilvánvaló, hogy ez a öbölmenti országok számára rendkívül pozitív, mert ugye tudjuk azt, hogy Irán nem csak az amerikai erőket támadta, hanem az öbölmenti országok infrastrukturális létesítményeit, különösen az olajlétesítményekre, és hát ne felejtsük el, hogy a turizmusra.
2: Végezetül Dél-Libanon, ahol a Hezbollahkal szemben harcol Izrael folyamatosan, ugye ez az, ami most is tart. Benne van ebben a megállapodásban, hogy Izrael kivonul Dél-Libanonból?
3: Ezt még nem tisztázták. Tehát azt mondták, hogy a libanoni harcot le fogják állítani. Tehát Izrael nem támad. Hogy kivonul-e, ahhoz még lesz egy-két szava Netanyahunak. Neki nem sürgős a megállapodás. Neki ugye itt van az októberi választás a nyakán. Nem ártana, ha még folytatódnának a harcok, mert akkor nagyobb esélye lenne ahhoz, hogy esetleg újra választhatják. Ez is egy nagyon bizonytalan kérdés. De egyelőre még arról nincs szó, hogy az izraeli erőket kivonják. Ha pedig nem fogják kivonni az izraeli erőket, akkor a Hezbollah sok mindenben nem fog belemenni, mert ők meg megmondták, hogy alap az, hogy az izraeli erők elhagyják Dél-Libanon területét. Hű,
2: ez bonyolult lesz még. Kis Benedek József.
3: Kérdés.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan kapcsoljam össze a most zajló labdarúgó világbajnokságot a magyar futballra. Hát nem egyszerű feladat, de aztán rájöttem, hogy talán úgy, hogy a pénz nem minden, ezt tegnap láthattuk, amikor a spanyolok nem bírtak a zöldfoki szigetek csapatával. Jandó Zoltán, a G7 újságírója, szervusz.
4: Szervusz.
2: De hát azért mégiscsak a magyar futballról és a pénzről fogunk beszélgetni. És hát itt az elmúlt 15 évben mégiscsak az látszott, hogy a pénz minden. Tehát igazából erről szólt a magyar foci, mennyit tudunk belerakni, és mennyit tudunk kivenni.
4: Igen, tulajdonképpen erről szólt, ugye túl sokat is tettek bele, ugye erről viszonylag sok elemzést írtunk már korábban, és a fő probléma az volt, hogy annyira elöntötte a pénz a magyar labdarúgás, hogy tulajdonképpen minden ösztönzőt kiöltek a rendszerből. Annak minden szintjén, a játékosoktól kezdve a klubokig, már 10 évvel ezelőtt panaszkodott nekem klubtulajdonos, hogy nem tudja motiválni a játékosokat, mert hogyha valamilyen eredmény elvárást tesz eléjük, akkor egyszerűen átmennek egy másik csapatban, ott is megkapják a fizetésüket. Nyilván ez azóta tovább romlott ez a helyzet, és ugye a klubokra is ugyanez a jellemző. Például az utánpótlás nevelés is ugye ott akadt el, hogy nem tudnak feljebb lépni egy pont után az utánpótlás játékosok, mert hogy a klubok már nincsenek rákényszerítve arra, hogy feltétlenül utánpótlás neveléssel foglalkoznak, hiszen kész játékosokat is tudnak vásárolni.
2: Most viszont az MLS ugye azt mondta, hogy kell 5 fiatal a csapatban, rögtön a Fradi fel is háborodott.
4: Így van, tehát ez mutatja talán a legjobban a magyar labdarúgás helyzetét, hogy a Ferencváros részéről, ami ugye a legnépszerűbb magyar csapat, azon ment a hőzöngés egy éven keresztül, hogy magyar futballistákat kell játszatni. Közben ugye az egész kiindulási pontja az volt az MLS részéről mindenképp, de ugye a kormány is ezt hangoztatta, hogy ugye egy saját olyan utánpótlás nevelést építsünk ki, aminek aztán utána jótékony hatás lesz a magyar labdarúgásra, mind klubszinten, mind válogatott.
2: Egyébként fura módon pont a Fradi bizonyította azt, meg az MTK bizonyítja hosszú évek óta, hogy az utánpótlás nevelésnek mégiscsak van értéke, ugye az MTK kicsiben ebből él. A Fradinál meg hirtelen előkerültek olyan fiatalok, akik közben válogatottak is tudtak lenni.
4: Igen, ugye az MTK az nagyon régóta, az már a 2010 előtti időszakban is építette erre. Nem működik úgy, ahogy ezt szerintem az MLS-ben elképzelték 2011-ben, amikor megfogalmazták azt a bizonyos stratégiát, ami igazából erre futatta volna ki.
2: Mennyi pénz az, ami a magyar futballban hát, megjelent az elmúlt 15
4: év? Hát ez biztos, hogy 1000 milliárdos nagyságrend, hogyha mindent összeveszünk, stadion építéstől kezdve taónát, a különböző állami támogatásokig, szponzorációnak vagy közvetítési jogdíjvásárlásnak álcázott állami támogatáson keresztül. Ugye, amit mi most részletesen vizsgáltunk, az az, hogy hogyan változott az NB1-nek a bevétele, és ott ugye a 8-szorosára, 9-szeresére növekedett a teljes ligának a büdzséje, úgy, hogy közben szűkült a liga, hiszen 2010-ben még 16 csapatos volt, most meg 12. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az egy csapatra jutó bevétel mennyi, akkor ott 12-szeres növekedés volt. Ugye a teljes liga tavaly már közel 70 milliárd forintból gazdálkodhatott.
2: Közben arra panaszkodnak a magyar klubvezetők, hogy nem tudnak magyar játékost igazolni, mert drágábbak a magyar focisták, mint a külföldi légiósok sok esetben, és hát nem jobb minőségűek.
4: Hát igen, ugye ez a piac teljes eltorzultságát mutatja. Volt egy ilyen szituáció, amikor ugye Kubatov Gábor azt nyilatkozta, hogy Dibusz Dénes azért nem ment el Franciaországba, mert osztott szorzott és arra jutott, hogy nem feltétlenül keresne ott jobban figyelembe véve az adózási feltételeket, illetve a fizetéseket is, és akkor mi megnéztük, és valóban úgy nézett ki, hogy a Ferencváros akkor nagyjából úgy fizette a focistáit, mint egy francia középcsapat, ami azért nagyon sokat elárul, hiszen ugye egy Big Five ligáról beszélünk, tehát ugye a legnagyobb európai ligák egyikéről, ezzel volt versenyben, vagy ezeknek a csapataival volt versenyben a Ferencváros. Akkor is ugye azóta ez nem változott, hiszen a büdzséje ezeknek a csapatoknak nem tudom.
2: Mennyi a piaci bevétele átlagosan egy magyar NB1-es csapatnak?
4: Hát ez attól függ, hogy mit tekintünk piacinak, de valójában jó eséllyel tisztán piacinak csak a jegyárbevételt lehet tekinteni, ami liga szinten nagyjából olyan 3% körül van.
2: 3%? 3%,
4: igen. Ehhez valószínűleg hozzá lehet ugye adni még azt, a szponzorációnak egy részét, de hát ugye a szponzorok azok nagyon sok esetben nem feltétlenül üzleti szempontból mennek ezekhez a csapatokhoz.
2: Vagy egy másik üzleti szempontból, jól jön ez még nekem egy következő.
4: Így van, tárgyalása. Tehát biztos, hogy megjelent egyfajta lobby érdek, illetve hát ugye nagyon-nagyon sok a neres szponzor, tehát az olyan, aki rendkívül jól élt abból, hogy közbeszerzéseken viszonylag gyorsan meggazdagodott, és tulajdonképpen ebből tett vissza a labdarúgásba, ez egy nagyon jól látható folyamat volt az elmúlt 15 évben. És akkor ugye ami az elmúlt időszakban kicsit növekedni tudott, az ugye a játékos értékesítésből származó bevétel, de ugye ennek van egy ellenoldala, ugye a játékos eladásból származó bevételt csökkentik a játékos vásárlások, és ez egészen két évvel ezelőttig negatív volt ennek a különbözete Magyarországon, tehát a magyar klubok az NBA-be többet költöttek játékosra, mint amennyiért eladtak játékosokat. Ez egyébként teljesen nonsens volt, ebben a régióban egyetlen országban sem láthattunk ilyet. Egyszerűen azért, mert a kis országokban, ahol kicsi a piac, ott a csapatoknak az egyetlen esély, hogy tényleges jelentős bevételre tegyenek szert, az a játékos piac, és ezzel nem tudtak élni nagyon sokáig a magyar csapatok. Ez az elmúlt két évben megváltozott, de még mindig nem olyan erősen magas a szaldó, mint amit nem tudom, akár a horvátoknál láthatunk, de lehetne több más példát mondani. És akkor van még az, amit a nemzetközi ligákból lehet beszerezni, azt végül is kvázi piacnak lehet nevezni.
2: Hát ott a Fradi az egyetlen, amelyik valódi bevétel.
4: Igen, ugye van még egy-két csapat, ami kisebbeket, a Ferencváros az elmúlt években már valóban milliárdos nagyságrendben kapott onnan bevételt. Ugye ezzel az a probléma, hogy ha egyszer rosszul sikerül egy szezon, akkor ez viszont kiesik.
2: Azon töprengek, hogy 3%-os piaci bevétel, árbevétel mellett hogy lehet több mint 5 millió forintos nettó átlagbér az NBA-ben?
4: Hát úgy, hogy nem piaci alapon működik.
2: Tehát ezt gyakorlatilag mi mindannyian fizetjük?
4: Tulajdonképpen igen, egyrészt ugye vannak állami támogatók, tehát konkrétan vannak állami támogatások, tehát hogy az NBA-ben most a bevételeknek a nagyjából a 30%-a az teljesen egyértelmű támogatás volt. Ugye a szponzori bevételek is nagyjából 20% körül mozognak, azoknak is egy jelentős része, nagyon nehéz lenne ráhúzni, hogy tényleges szponzoráció lenne, és hasonló nagyságrendű egyébként a közvetítési díjakból származó bevétel, és illetve hát ugye a különböző kereskedelmi jogokból, és ugye a közvetítési jogokat eddig az MTV-vel vásároltam meg 9,8 milliárd forintért idényenként, ami hát így nagyon masszívan túlárazott, ugye az MLS pont most próbálja meg újra értékesíteni, és az most látszik, hogy ennél biztos, hogy sokkal kevesebb fog befolyni a jövőben.
2: NB1, NB2, mind a kettőben változások lesznek nyilvánvalóan. Az NB2 kapcsán most jött ki a hír a hétvégén, hogy nagyjából olyan 150 millióval kapnak kevesebb támogatást a csapatok. Ez a fele az eddigi támogatásnak az MLS-től. Azért az egy NB2-es csapat költségvetésén meglátszik, és hát az NB1-ben meg lehet, hogy eltűnnek azok a támogatók, amelyek ideig készséggel támogattak, mert hogy a NER-től reméltek valamit.
4: Így van, tehát ez egy nagyon, nagyon erős érvágás lesz szerintem az NB1-nek is és az NB2-nek is. Ez egyébként az a MLS-től kapott bevételcsökkenés, ez valószínűleg jó esélye pont a közvetítési jogokra vezethető vissza, hiszen ugye az MLS úgy adott pénzt a csapatoknak, hogy bizonyos jogokat elvont liga szinten, ugye ez a közvetítési jog, bizonyos szponzorációk, a Szerencsejáték ZRT-től kapott bevételket, és aztán ezeket osztotta szét eredmény arányosan. A legnagyobb összeget ebből az NB1-es csapatok kapták, kicsit kevesebbet ugye az NB2-esek, de ez ugye jól jelzi azt is, hogy az NB1-ben mekkora visszaesésre lehet számítani ezekből a bevételekből, márpedig ott voltak olyan csapatok, amelyeknek a fő bevételi forrása épp ez volt.
2: Jandó Zoltán, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
5: Köszöntöm Önöket! A vasárnapi vihar jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, plusz a jégeső is, sőt, mostanra újabb vihart mondanak, pedig még le sem zárult a kárfelmérés, mindeközben pedig folyamatosan az asszályról beszélünk, ami sújtja a gazdákat, de hogyan tudnak ellene védekezni, vagy legalábbis milyen biztosítást tudnak kötni, és mennyiben felelősek saját magukért, vagy mennyire válhatják az állam segítségét, ezekről is kérdezem Bordás Imrét, a MABISZ mezőgazdasági biztosítási bizottságának elnök helyettesét. Köszöntöm, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Amikor arról hallunk, hogy egy nagy vihar van, tönkrement a termés, elveri a jég mondjuk a komplett termést, akkor rögtön halljuk azt, hogy a kormányzat próbál valahogy segíteni. Ez nekünk civileknek ez ilyen alapvetés. Mennyiben felelős a kormány, vagy kaphat egy gazda kormányzati segítséget, és aztán majd beszéljünk arról, hogy hogyan tudja magát biztosítani, és az mire jó.
6: Igen, akkor először is beszélnék arról, hogy hogy is működik itt Magyarországon a biztosítás rendszere. Itt tulajdonképpen négy pillér van, az állami, illetve hát ugye a piaci biztosítók. Az állami az egyes pillér, ez a kárenyhítési alapnak hívjuk. Itt ugye a gazdák a szabályoknak megfelelően hektár után befizetik ugye a díjakat, ez egy kalapba megy, és az állam ebből tulajdonképpen finanszírozza, segíteni próbálja ugye a gazdákat az olyan károk esetén, ami ugye nem előre látható, és az önhibáján kívül következett, tehát a gazda nem tehetett róla. A kettes pillér azok a tulajdonképpen kereskedelmi biztosítók, ahol növénybiztosítást tudnak kötni. A hármas, illetve a négyesről csak gyorsan, a hármas a jégelrendszer, ez a jégelhárító rendszer, a négyes pedig egy krízisbiztosítás, ami az államkincstár szervezésében lehet ebbe a rendszerbe belépni. Jelen esetben a kérdésre válaszolva, itt az egyes és a kettes pillér az, ami jelentős.
5: Hogyha mondjuk kár ér egy gazdát, és most legutóbb például a vasárnapi vihar kapcsán Tolnáról lehetett hallani, hogy ott sokan jelentették be, hogy súlyos problémát okozott a jégvihar, akkor mi az első lépés, hova fordulhat, ki az, aki kárenyhíti őt, és mennyiben a saját felelőssége az, amiről ugye nem tehet egy időjárási tényezőről beszélünk.
6: Igen, tehát egy időjárási tényező ez nem lehet a gazda felelőssége, tehát, és az, hogy hol csap le, és hogyan, és milyen mértékben erről a gazdák nem tehetnek. Viszont igen, tud felkészülni a gazda egy ilyen eseményre, gazdák nem tehetnek, viszont igen,

0: kötvénye. Ők, tehát mindkettő csoport, tehát akinek van biztosítás is, és akinek nincs, az is a egyes pillérbe, a kárenyhítésbe az igényét leadhatja. Itt jelezni kell a Magyar Államkincstár megfelelő osztályának, hogy kár érte. Az ottani kollégák kivizsgálják a károkat, és a szabályoknak, jogszabályoknak megfelelően térítik a károkat. Az, akinek van biztosítása, őnekik pedig ilyenkor be kell jelenteniük a biztosító társaságukhoz a kárukat. A feltételek általában azt írják elő, hogy 2 napon belül jelentsék be, észleléstől számítva ugye a kárt, és a biztosító társaságok elkezdik ugye a károk felmérését.
1: Mitől ad többet egy biztosító, mint az, hogy majd az állam a kárenyhítés majd segít nekem?
0: Mások a szabályok, tehát akár a térítési határok és a végső térítések is, illetve azért az állami, ha lehet így nevezni, kalap, az véges. Tehát ott ugye a károsultaktól függ, hogy mennyien pályáznak tulajdonképpen az összegyűjtött pénzekre, illetve az egyéb keretösszegekre, míg a biztosító társaságoknak, ha már bevállalták ugye a adott biztosítást, akkor nekik kötelező, tulajdonképpen jogszabályi kötelezettségük ezeket a károkat a feltételek alapján téríteni. Ez a különbség, az egyik az bizonytalan, és a mértéke bizonytalan, míg a biztosító társaságoknak jogi kötelezettségük van a térítésre.
1: Tehát, hogyha megkérdezném azt, hogy miért kössek gazdaként a mezőgazdaságban biztosítást, akkor igazából az a válasz, hogy mert akkor tutira kapok kárenyhítést, a másik esetben meg nem biztos, de valószínű.
0: Igen, illetve a mértéke a nem biztos, és még itt behoznék egy plusz szálat, hogy az egyes és a kettes pillér jogszabályilag is össze van kötve. Tehát ugye a egyes pillérnek a kárenyhítési alapból történő kifizetése maximum a kár 80%-áig terjed, amennyiben rendelkezik a gazda kár előtt megkötött kereskedelmi biztosítással. Jogszabályban le van írva, hogy milyen kockázatokat fogadnak el ugye az egyes pillérbe. Amennyiben nem rendelkezik a termelő kereskedelmi biztosítással, így maximum a 40%-a fog térülni a kárának. Tehát ez is egy nagy különbség például, hogy már abba is, hogy mennyi a térítés. És
1: milyen összegekről beszélünk, amikor a mezőgazdaságban el kell képzelnünk egy biztosítást?
0: Díjra gondolunk. Igen. Most a teljesen változó növényenként is változik, illetve az, hogy hol helyezkedik el ez a növény, az ország mely táján, milyen kockázatot vásárolunk, de hogyha mondjuk egy alapkockázatról beszélünk, és egy nagy átlagot szeretnék mondani, én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy olyan 1%-os díjjal számoltunk. Ez lehet kicsit több, lehet kicsit kevesebb, de úgy nagyságrendel ez egy középérték. Tehát mondjuk egy 100 millió forintos biztosítási összeg esetén is egy 1 millió forintos éves díjjal tulajdonképpen kijön a termelő. Úgy, hogy egyébként lehet hagyományos és díjtámogatott növénybiztosításokat kötni. A termelők zöme egyébként mostanra inkább a díjtámogatottat kötik. Miért? Hisz abból ugye a díjából visszakapnak év végén pénzt, így igazából nem is a teljes összeget kell nekik befizetni, hanem egy pályázat útján visszakapnak ebből a keretösszegből.
1: Nézzük kicsit a másik oldalt, a biztosítók oldalát. Említette, hogy csak 4 ilyen biztosító van, ahol ilyen típusú biztosítást lehet kötni. Miért éri meg egy biztosítónak, amikor gyakorlatilag szinte biztos, hogy a mostani időjárási viszonyok tekintetében valamikor kár enyhítésre kerül sor, hogy szépen fejezzem ki magam.
0: Értelemszerűen mi hosszú távon gondolkozunk, nem minden év éri meg. Tehát itt például tudom az emlékeket idézni, a 2022-es asszálykát, az nagyon nem érte meg a biztosítóknak. Itt 3-5-10 éves távban gondolkozunk, és egyébként azért csak 4 biztosító foglalkozik ezzel a termékkel, mert azért ez egy nagyon kockázatos termék, és nagy értékeket kell fedezetbe vonni. Igyekeznek a biztosítók is megfelelő szakember gárdával kitalálni, hogy na mi az az árazás, ami még a gazdáknak jó, és a biztosító is fent tudja tartani ezt a, tulajdonképpen ezt a kockázatközösséget. Mennyi

0: tudatosak a gazdák, hogyha ilyen típusú biztosításról beszélünk? Mennyire jellemző, hogy kötnek?
1: Sajnos nem jellemző. Illetve nagyon impulzív a kötés. Tehát amikor az időjárás jelentésből látják, hogy jön a vihar, akkor hirtelen megugrik az érdeklődés, vagy egy ilyen esemény, mint most, hogy ugye itt a Tolnát, illetve a környező településeket ugye elverte a jég, ilyenkor az érdeklődés mindig megélénkül, de a tudatosság az sajnos még hiányzik. Azt kell mondjam, hogy kevesebb, mint a fele van a gazdáknak, illetve a termelési területnek biztosítva.
0: Nagyon röviden, mi a kárenyhítési határidő? Mert azt mondta nekem, hogy sokan bizony kicsúszhatnak ebből, és a biztosítókkal ez konfliktust jelent.
1: A betakarítás az nagyon, nagyon egy sarkalatos időpont, tehát betakarítás előtt mindenféleképp be kell jelenteni a kár, de lehetőleg ne akkor, amikor már a kombány benne áll a táblába, hanem azért napokkal előtte is a biztosítótárságoknak is kell idő, míg ugye kiérnek a ügyfél területére, hogy megszemlézzék. Sajnos, hogyha előtte levágja a károsodott terményét a gazda, akkor ugye arra a biztosítók nem tudnak kártérítést fizetni, hisz szemlézni kell a károsodott vagyontárgyat.
0: Bordás Imre, köszönöm.
1: Én is köszönöm.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Sport, egészség, táplálékkiegészítők, fájó váll és térd. Hívtunk egy szakembert, aki segít nekünk megfejlődni mindazt, amiben éppen vagyunk. A szakember Nagy Zoltán, dietetikus hallgató a Semmelweis Egyetemen. Szia Zoli!
4: Hello, sziasztok!
3: És nem mellesleg a SciTech étrend kiegészítő specialistája?
4: Igen.
3: De jól levettem a beszélgetésből. Nagy. És hát természetesen itt van Kínából visszatért Vinink is, aki egy picit fújja az orrát.
5: Még egy picit, de nem fáj a vállam legalább mind neked.
3: Igen. Kezdjük azzal, hogy szeretnénk a mai műsorban és a mai adásban egy-két praktikus, használható tanácsot adni azoknak, akik hobbi sportolnak. Jó? És akkor ezt így életrendi viszonyban is osszuk ketté. Vini kerekítéssel 30, én kerekítéssel 50. Mind a kettőnek van valami nyomora, nyilván. A Vininek még kevesebb, mint nekem. Nekem sokkal több nyomorom van, mint neki. Nekem már fáj a vállam, a térdem, a mindenem. És nyilván majd te elmondod, hogy működik az én belsőm. De mind a ketten sportolunk, hobbi szinten, korábban még versenysport is volt, de most már csak hobbi szinten, mert a sport fontos része az életünknek. majd kicsit osszuk meg, hogy mit kell a Vininek, hogyan és miképpen kéne sportolnia és táplálkoznia, vagy ételt kiegészítőt szednie, nekem mivel kéne a szervezetemet karbantartalom, egyáltalán az első kérdés az, szükség van-e étrendkiegészítőkre, kedves Zoltán?
4: Ha most egy nagyon elválogos választ adnék, akkor azt mondanám, hogy nem. De modern emberek vagyunk, ezért ez egy tök jó kényelmi opció, hogyha adott rá a keretünk, mert azért van olyan termék, ami nem feltétlenül olcsó, hogy havi szinten be akarunk tárazni, akkor ilyen hát nagyságrendek 20 000 forinttól indul, mondjuk veszel egy fehérje kiegészítést, meg egy átlagos multivitamint, nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának. Viszont ezek olyan tök jó kényelmi dolgok, amivel a saját életet könnyíted meg. Most is itt ülünk a stúdióba, nem tudom, mennyit ültök bent itt az asztal mögött, de az, hogy a napi mondjuk 4-5 étkezésedet nem biztos, hogy meg tudod oldani.
3: 4-5 étkezés kéne naponta?
4: Hát minimum, jó lenne. 3 főétkezés és 2 kisebb. Ezzel jelentősen meg tudjuk támogatni ugye a saját
3: metabolizmusunkat. Zoli, ez akkor, hogyha sportolsz? Vagy ez akkor...
4: Átlag embernek is mondanám, hogy ez naponta, ez minden, ez lenne az optimális, ettől el lehet térni. Ugye van, aki naponta csak egyszer eszik, van, aki naponta 2-3, nem vagyunk egyformák. Az általános ajánlás az, hogy 3 főétkezés, és mellette lehet 2 kisebb étkezés. Könnyebb elosztani azt a tápanyag mennyiséget, ami ajánlott, tehát mondjuk egy felnőtt férfi embernek 2200 kalória, 2000 és 2200 között van valahol. Na most ezt megeszed 2 kajára, akkor jön az a szundi, ugye, hogy leülsz mondjuk egy babzsákba, kajakóma, jócakát, onnan nehéz formáj. Felkelni.
3: Kajakóma formáj.
5: Ezt tőle tanultam.
4: Ugye, a vasárnapi ebéd, a rántott hús, meg a krumplipüré, és akkor megnézed a formájegyet, és akkor átalsz, hogy éppen arra ébredsz fel, hogy ki
3: az életemről, kibontja az életemről beszélsz.
4: Ugye, imádtam, nagyanyámnál mindig ez volt, és hát ettől el lehet térni. A saját életünket könnyítjük meg, hogyha picit kisebb adagokat, de többet eszünk, mármint a nap folyamán többször, de ugyanazt a kalória mennyiséget visszük be, kijön a matek, és akkor így nem jön a kajakóma. Úgyhogy ez egy ilyen opció. Lehet kétszer is enni, csak akkor fennáll annak a veszélye, hogy annyi kalóriát viszel be, hogy az sokkal nehezebben dolgozza fel ugye a szervezeted, és akkor fennállhat az, hogy kicsit elálmosodsz.
5: Hogyan kell kiszámolni a napi kalória szükségletet?
4: Erre vannak
5: korosztály függvénye, magasság, testsúly. Hogyan kell ezt számolni?
4: Igen, mindenre van megoldás. Én a legegyszerűbben azt mondanám, hogy ne kell nagyon matekozni. Vannak ilyen alap BMR kalkulátorok, alap metabolikus rátát számol, felmész az online térbe, Google-ba beírod, nem tudom, megkeresi, és akkor ennek van még egy extra szorzó száma, ami a fizikai aktivitást jelenti, az, hogy mennyit mozogsz a héten, 2-3 súlyzós edzés, vagy bármiféle mozgás, akkor mondjuk megszorzod másféllel, 1,7-tel, ha irodai munkát végzel többnyire, és nagyon keveset mozogsz, akkor 1,1-je. Azért az, hogy a folyamat fókuszálsz valamire, az is energia.
3: Hát az agyad is egyébként sok minden, igen, sokat igen, fogyaszt, igen. Egyik legnagyobb fogyasztó, ugye az
4: van,
3: agy.
4: Aha. Így van, és ezzel megszorozzuk az alap metabolikus rátát, és így átlagosan kijön mondjuk a nők, felnőtt nők az ilyen 1800-tól 2000-2200-ig, a férfiak egy pár száz kalóriával több, és vannak a gyerekek is, 1000-1300 kalória, ez korosztályfüggő. És ugye a dietetikai gyakorlatban, amikor mi étlapot vagy étrendet tervezünk, akkor tudnunk kell, melyik korosztály, melyik évszak, ugye a szezonalitást próbáljuk figyelembe venni, tehát mondjuk a dinnyét azt ne decemberben javasoljuk az étlapra, hanem akkor inkább ott azért fermentált ételeket, vagy a szezonális zöldségeket válasszuk, és ez alapján ugye tök jó be lehet lőni, hogy neked kb. Mennyire van szükség. Na most ezt tök jól hangzik papíron, meg így leírom, hogy nekem mondjuk az alap kalória bevitelem, egyszer kiszámoltam, 2700 valamennyi volt. Írtam róla egy hosszú cikket, hogy kell kiszámolni, ezt megtaláljátok azt hiszem a ShopBuilder oldalon, és ez így jól néz ki, viszont amikor elkezded válogatni az alapanyagokat, honnan tudod, hogy neked ez így pont passzolni fog? Mert egy élelmiszer címke az tévedhet plusz 10 mínusz 10%-a. Tehát van benne egy 10%-os. Aha. Tehát lehet, hogyha megveszel egy 100 kalóriás valamit, abból csak 90 kalóriát fogsz hasznosítani, vagy éppen 110 van abban a zacskóban. Viszont ez akkora problémát nem jelent. Mindig inkább annak függvénye, hogy mi a célod. Ha fogyni szeretnél, akkor ez valószínűleg nagyobb gond. hogy az a plusz 10-20 kalória az összeadódik egy héten, és akkor az hónap végére, vagy három hónapos intervallumban jelentősebb kalóriafelesleget jelent. De hogyha éppen kákabéli vagy, mint én voltam, és hízni szerettem volna, 50-valahány kilóról indultam, mikor elkezdtem a súlyzós edzést, akkor az a cél, hogy minél több minőségi kalória.
5: Egy pillanatra én ezt lekerekíteném hétköznapi ember szintjére. Én azt hallom, hogy sokszor kéne keveset enni, ezzel szemben a magyar ember egyszer leül, de akkor tele. Családi probléma nálunk is, erdélyi família, egyén már edikém. Ha olyan vékony vagy. Igen. Nem vagyok vékony egy-kettő, nem vagyok ilyesse is. És valahogy teljesen máshogy vagyunk berendezkedve.
3: Mert az étel az más szerepet játszott, az egy közösségi dolog volt.
5: És
3: szerintem.
5: Nézd meg mondjuk egy kínai vagy egy spanyol, amikor forog az asztal, vagy tapászozik és körbeadja, tök máshogy rendezkednek be étkezés ügyileg is.
4: Abszolút. Abszolút.
3: Így. Az így van. Engem a táplálkozás az egy fontos dolog. Tegyük egy kicsit félre, mert most beszéljünk arról, hogy ugye sportolunk. Én a magam részéről elmegyek mondjuk futni egy héten, mondjuk háromszor, 5 és 10 kilométer között kimegyek a terepre futni, tehát kicsit azért a bokám és az ízületeim is úgy kapják, ahogy kapják, illetve mondjuk súlyzós edzés, attól függően éppen, hogy milyen lendületben vagyunk, mondjuk 1 és 3 között van. Tehát, hogy kb. Ezt hozzuk le, te mondjuk nem futsz, azért vagy dagi. Ezért dagi egyébként a videóban nem fut.
5: Étkezés, de többet
3: edzek viszont. A kalóriadeficit. Ehhez nyilván nekem kéne valami táplálék kiegészítőt szednem, meg kell is szedjünk, de valószínűleg az én 50-es korosztályom az már egy picit elhasználódott, ugye? Az én szervezetem jobban.
4: Igen, nem akarlak így nagyon megerősíteni, és az 50-es korosztálya sincs semmi probléma.
3: Te is leszel egyszer 54, úgy beszéljél.
4: Így van, élettanilag ahogy öregszünk, úgy egyre inkább kevésbé vagyunk fogékonyak olyan metabolikus jelekre, mint például az izomépítés. Tehát amikor 20 éves vagy, akkor a fejed kinő még egyszer szokták mondani, igen. De amikor már így egyre inkább halad előre az idő, akkor nem reagál úgy a szervezetünk, mint fiatalkorunkban, tehát nehezebb izmot építeni, nehezebben veszi észre azokat a jeleket, mondjuk heti háromszor elmész edzeni, Vini, te is eljársz hetente edzeni, gratulálok mindkettőtöknek, a felső 1%-ba vagytok magyar viszonylatban. Nagyon kevesen járnak rendszeresen sportolni. Uh-huh. Az, hogy egyszer-egyszer leülsz ultizni, vagy elmész pingpongozni, az még nem rendszeres sport, és akik ezt heti szinten meg tudják tenni, ők nagyon kevesen vannak. Aha. A fiatalok most már egyre inkább. Tehát valahogy ez kezd
3: megvan változni. Ez az egészségtudatos, vagy a sporttudatos gondolkodás.
4: Meg hál' Istennek valahogy, ugye nekünk még gyerekkorunkban, nem tudom most, hogy zajlik egy általános iskolás vagy középiskolás oktatás ilyen testnevelés téren, de volt ez a zsámolyra ugrás, utálta mindenki, nem? Hogy beverted a térdedet, borultál, meg hogy menjél a padon, így, úgy, amúgy, meg bordásfal, mindenki focizni
3: volt,
4: akar.
3: Volt izomláz.
4: Igen, de hogy ez egy alapvető egészségnevelést adott, mint ez a régi szovjet módszer, vagy Amerikában is volt ilyen, mikor vagy a középiskolásoknak volt kötelező gyakorlat, vagy hogyha a japánokat nézzük, ugye felmennek a felhőkarcoló tetejére, vagy van nekik reggel kötelező gyakorlatok, igen. Ami alapvetően egészség szempontjából nagyon fontos, de az, hogy felépítsünk egy alapvető izomtömeget, az kb. Ilyen 20-as éveink végére az úgy befejeződik. És onnantól kezdve, amit felépítettél, abból gazdálkodsz. És ezt tovább fejleszteni baromi nehéz.
3: Aha. Figyelj, Zoli, azt körülbelül meg tudnád mondani, hogy mondjuk az én 30 éves énem és az 50 éves énem között biológiai szempontból mekkora a különbség?
4: Óriási.
3: Ne!
4: Ez sajnos.
3: Ne!
4: Sajnos, azt kell mondjam.
3: Azt mondod, 10-15%.
4: Sajnos, azt kell mondjam, hogy óriási.
3: Óriási.
4: Igen. És ez mind abból adódik, hogy 30 éves kor fölött, vagy minden évben 1-2%-ot csökken a tesztoszteron szinted.
3: 30 éves kor fölött minden évben
4: 1-2%-kal csökken az össztesztoszteron szinted, növekedik egy fehérjének a mennyiség a szervezetedben, ami köti a szabad tesztoszteront, ami azért lenne felelős, hogy extra izomzatot tudjál felépíteni. Mindenféle gyulladásos faktorok azok szaporodnak, egyre közelebb van az, hogy rengeteg, tehát a dietetikai, ahogy mi táplálkozunk, abból adódóan van egy csomó ilyen nem fertőző betegség, ilyen inzulinrezisztencia, magas vérnyomás,
3: hasijelhízás.
4: Igen. Tehát, hogy ahogy idősödünk, sajnos ezek így jönnek magukkal. Nem lenne törvényszerű, tehát vannak olyan orvosok, akik ugye ez életmódorvoslással foglalkoznak, és ők már kijelentették nagyon régen, hogy ezeknek a nem fertőző betegségeknek a relevanciája, az mind az életmódunkból fakad. Uh-huh. És ha megnéztek a a magyar statisztikát is, van egy ilyen országos tápláltsági állapot felmérés, ezt 6 évente végzik, a legutóbbinak az eredménye az 2019-es, és ott az első 3-4-5 helyen az olyan férfiak és nők körében is, első helyen van az elhízás, a szív- és érrendszeri problémák, dohányzás, alkoholizmus, és a metabolikus szindróma, tehát a túlsúly, ugye az elhízást már említettem. Szóval, hogy ezek ellen azért tudunk tenni, tehát nem az van, hogy kötelezően rákos lesz valaki, hanem egyszerűen az életvitelünkből fakadóan nem mozgunk eleget, inaktívak vagyunk, a mozgás minősége sem mindegy. Tehát említetted, hogy futsz, és ugye amikor az embereknek azt mondom, hogy mozogni kéne, mi az első gondolat? Hát akkor én elmegyek futni. És akkor elindul a betonon, aztán csak gyűri magát, és akkor, hogy ezzel majd mennyit fogok futni. De a hosszú élet titka a megfelelő izomtömeg. Azt viszont ilyen 20 éves korunk végéig fel kéne építeni. Lehet 30 fölött is, de sokkal nehezebb. És ilyenkor az étrendkiegészítő egy tök jó megoldás, egy tök jó praktikus segítség, hogy minőségi tápanyagot viszünk be kontrollált formában, és viszonylag tök egyszerűen. Tehát mondjuk egy csoki séket könnyen megenni, mint azt mondom, hogy napi fél kiló csirkemellet neked most meg kell enni ahhoz, hogy fedezd a napi ilyen fehérje szükségletedet.
5: Zoli, én arra kérnélek, hogy egy ilyen alap étrend kiegészítő csomagot most állítsunk össze egy 30 évesnek, tegyünk különbséget egy túlsúlyos, meg egy normál súlyú 30 éves között, és ugyanezt tegyük meg a Gábor
3: korosztály. Akik mondjuk hobbi sportolók, tehát mondjuk így ilyen vegyes be, néha egy kicsit futnak, meg bicikliznek, ki, néha meg egy kicsit...
5: Kétféle életút van, én azt látom. Vagy valaki egész nap irodában ül, vagy egész nap úton van. És ezeket is egy kicsit nézzük már meg.
4: Hát gondoljátok bele, hogy aki vendéglátásban dolgozik, vagy váltott műszakban, nem mindegy az, hogy talpalsz egész nap, és ugye rengeteg kalóriát elégetsz azzal, hogy csak állsz egy helybe, és várod, hogy valaki bejön az étterembe, és le tud ültetni, az is energia igényes, meg az is, hogy ülsz egy Excel előtt, és folyamat bambulsz arra, hogy a megfelelő számokat lássad, és koordinálja, vagy telefonálja. Szóval mind a kettőre egy picit másképp lehet reagálni. Hogyha 30 éveseknek kellene ajánlanom valami alapvető étrendkiegészítőt, az első én azt mondanám, hogy a D-vitamin, a másik a magnézium, a harmadik a kreatin, és akkor utána lehet minden más, amire még van keret, és
3: megkérjük. Ez akkor, ha nem sportol, ez az, hogy a létezéshez, ezek mind segítek.
4: Igen.
3: És itt a kreatint említetted, amiről most ne beszéljünk, mert nekem van egy listám, amiket szeretnék veled átbeszélni egy következő műsorba, de akkor vitaminok és kreatin?
4: Igen. Én mondhatnám azt, hogy kb. Eszenciális. A 90-es évektől kezdve ismerjük egyre jobban magát a kreatin monohidrátot, a legtöbbet kutatott étrendkiegészítőt, és minden évben jön ki valami extra.
3: Ne csúsz bele.
5: Ez majd a következő.
3: Ne csúsz bele, mert a következőről.
5: Nagyon sokat magnézium.
4: Magnézium, alvás, stresszkezelés, hormonális háztartás az nagyon fontos. Nem alszunk jól, nem alszunk sötétben, nem alszunk megfelelő hőmérsékleten, nagy általánosságról beszélek, én sem, és nem alszunk kellően sokat. Tehát, hogy a regenerációnk az már alapvetően a modern élet miatt korlátozott.
3: És honnan indul?
5: Ez egy gondolat. Nekem, az én életemnek ez most a legnagyobb problémája, a rendszertelen alvás. Mert egyszer hazaérsz hajnali 2-kor, utána felkelsz hajnali 3-kor, hogy kimenj a reptére, miközben ugye 10-től kéne 6-ig aludni, 7-8 óra az egészséges alvás időtartam, sötétben, kb. Mindig ugyanakkor, és látom, hogy utána is néztem, hogy ezt mondják a legnagyobb, vagy a legegészségtelenebb.
3: Egyébként én erre figyelek oda, az egyik legjobban.
5: Én is erre szeretnék a legjobban.
3: Ez nagyon, tényleg, és nagyon sokat, bocsánat, nagyon sokat emel. Tehát ugye hordjuk ezt a kütyüt, már akinek most rajta
5: most van.
3: Neked nincs ilyen? Te nem szoktad?
4: De van, viszont elfelejtettem egyszer feltölteni, 2 hónappal ezelőtt azóta nincs rajta.
3: Ezek fontos dolgok, nem? Tehát ugye most miről beszélünk, aki esetleg nem látja, nem hallja. Vannak azok a sportórák, vagy kiegészítő szenzorok, amivel az élet folyamataidat tudod lekövetni, sportolásodat, alvásodat, aktivitásaidat, véroxigén szintet, stb. Ezek jó dolgok, nem?
4: Igen. Csak most, hogy idézném, a bioelektronika tanáromat, dió tanárul mondaná, hogy képes a szemünkbe hazudni. Ugye ezek nem orvosdiagnosztikai eszközök. Tehát, hogy nem pontos mérés.
3: De ezek messze vannak az igazságtól.
4: Nagyon.
3: Komolyan?
4: Nem az, hogy nagyon, hanem...
3: Engem
4: hogy
3: mindig nem, megdicsér. Nem akarom messze legyen.
4: Tendenciát lehet nézni. Tehát, hogyha egy eszközt hordasz sokáig, akkor a tendenciát tudod nézni. Nem orvosdiagnosztikai eszköz, nincs ilyen minősítése, tehát annyira nem pontos. De azért azt látod, hogy most itt magasabb volt a vérnyomásom. Ugye vannak ezek a folyamatos glükózmérő eszközök, azok annyira nem értek vele egyet, mert ne féljünk már attól, hogy valami megemeli a vércukorszintünket, valami étel, és akkor ezért megpróbáljuk kizárni, mert ez nem
3: természetes,
4: teljesen nem? Természetes, de hogy azok már kicsit pontosabbak.
3: Menjünk úgy tovább, a Vinni gondolatmenet ez jobban. Tehát azt mondta, ez az alapcsomag, ugye?
5: Ez volt a 30 éveseknek szóló alapcsomag. Kell különbséget tenni? Akkor egész nap álló munka, ülő munka, van valami eltérés?
4: Melyik? Az, hogy még erre visszatérek, de akkor most az 50-es korosztálynak is ajánlanék még valamit, ami kb. Ugyanez, tehát azt mondanám, hogy D-vitamin, magnézium, kreatin, és hát a kicsit idősebb korosztálynak, mert a K2 vitamint azt kiemelném. Tehát vannak a zsírban oldódó vitaminok, DECA, DLKA, a K2 vitamin az, ami az ízületért és a csontok egészségéért a leginkább felelős, hogyha ez D-vitaminnal vagy magnéziummal együtt van. Tehát egy idősebb korosztálynál a porckopás, és hogyha esetleg van viscerális zsír, tehát a hasi zsír, a férfiak esetében ugye hasra hízunk, hát ez a tipikus sörhas. Ugye szokták mondani, hogy kocka hasa minden hülye gyereknek lehet, de hát a sörhas az egy életmunkája, és ugye van benne igazság, de az, hogy...
3: Zeus mutogatta magát, igen.
4: Hát erre egyrészt azért is fontos, hogy ugye egy magasabb testsúly az nagyobb terhelést jelent az ízületekre, és mondják, hogy erős csontozatú vagyunk. Ez abszolút nem igaz. Tehát, hogyha egy dexába betesszük egy súlyosan elhízott obiz embert, és egy ilyen 80x80-as embert, ugyanaz lesz. Tehát az erős csontozat az... Azt engedjük el, jó?
3: Ja, hogy ez a csontsűrűség mérés?
4: Igen, vagy? Igen. Aha. Tehát a DEXA az egy ilyen kettős dual X-ray absorption, mindegy. Tehát az egy nagyon pontos eszköz, ami meg tudja állapítani, hogy milyen testtömeg, milyen testzsír összetétellel és izom összetétel rendelkezünk. De nagyon pontos. És ugyanaz lenne. Tehát az, hogy ugyanaz a váz, csak hogy mit pakolsz rá és mit hordasz magadon, nagyon nem mindegy.
3: Hát pláne, ha elmész futni. Ugye?
4: Abszolút.
3: Ahol az ízületeidet folyamatosan ütöd vered. Most itt hármunk közül mondjuk egy pici előnnyel te nézel ki a legatletikusabban, egy pici előnnyel vagy felénk.
5: Köszönöm szépen.
3: Így kéne egyébként kinéznünk? Tehát ez lenne az ideális? Tehát mondjuk ki vagy pattintva, látszik, hogy lapos a hasad. Ez egy standard üzemmód? Ha normálisan táplálkoznánk és normálisan sportolnánk, akkor így néznénk ki? Ezt azért kérdezem, mert tudod, vannak azok a gyakran láttunk a régi videóbejátszásokat, hogy 100 évvel ezelőtt az emberek a strandon hogy néztek ki, vagy nem is csak 100 évvel, a 60-as években hogy néztek ki az emberek.
4: Pont ezt a példát akartam felhozni én is, mert valóban láttok ilyen régebbi adásokat. A Magyar Retro című műsort szerintem mindenki látta, meg fönn van a YouTube-on. Ott sem nagyon látunk elhízott embereket, de már kezdenek úgy megjelenni, tehát egy-kettő azért előfordul, és ugye az nem volt olyan régen. Ezelőtt viszont teljesen más volt az életmódja az embereknek. Van egy Angliában élő professzor, akitől én tanultam, Paul Claytonnak hívják, és ő megvizsgálta az 1800-as évekbeli besorozási naplókat, meg ilyen füzeteket, és ott nagyon szigorúan számon tartották magasságot, testtömeget, meg hogy hogy néztek ki az emberek, és nagyon szembetűnő, hogy mondjuk 2-3 emberöltővel ezelőtt az emberek sokkal szikárabbak voltak. Ha én nagyapámra gondolok, aki egy paraszt ember volt, idézőjelben jó hasonlatként, tehát az egész életét végig dolgozta, ő hát nem tudom, milyen testzsír százalékon volt, de tényleg egy nagyon vékony volt. És a másik oldala, a másik nagyszüleimnél, ott már megjelent az elhízás, ők képviselték a városi életmódot, és ott megjelent a cukorbetegség, magas vérnyomás. A másik oldalon meg a paraszti sorból származó nagyapám, ő még 82 évesen is fölmászott a hektós tartály tetejére, és megmetszette a szőlőt. Tehát itt óriási különbség van jelenleg abban, hogy mennyire vagyunk elhízottak.
5: Egy picit oldozzuk már fel annyival a dolgot, hogy ilyen alaptippeket adjunk. Tehát az én személyes gondolatom az volt, hogy mindig rám jön a majszolás, hogy valamit rágni kell. Ezért vettem puffasztott rizst. És gondoltam, hogy
4: azzal... Ez az az extra kalória, amit azt mondod, hogy én alig eszek, és mégis hízok. Mert amikor odamész a konyhapulthoz, hogy csak egy csoki, az nem sok. Nulla kalória, elláttatok már olyan videót, hogy fogja a csávó a mérlegre, teszi egyenként a chipset, hogy nulla kalória. Tehát akkor
5: ezt... csak, hogy mégis, hogy akár étrend szinten, hogy vannak-e olyan, nyilván a zöldség, meg azt is vettem, hogy azt rágjam inkább káposztát, mert tökre ugyanúgy ropog meg hangja van, hogy vannak ilyen egyszerű praktikák, amikkel...
4: Vannak, igen, és az okos tányér, ugye, amit a Dietetikusok Országos Szövetsége csinált, és használunk mi a dietetikai gyakorlatban, pontosan erről szól, hogy a napi rostbevitel az még mindig jelentősen elmarad attól, amit ajánlunk, 25-30 gram per fő, és ezt úgy tudod feloldani, hogyha mondjuk veszel magad elé egy tányért vizuálisan, és annak a fele zöldség és gyümölcs minden étkezés
3: esetén. A rost az egyenlő zöldség gyümölccsel, ugye? Az nem hús.
4: Nem csak zöldség és gyümölcsben van rost, mert mondjuk a teljes kiörlésű kenyérben is van, de
3: az nem hús alapvetően.
4: Igen, tehát hogy alapvetően még mindig azon aggódunk, hogy viszünk-e be elég fehérjét, uh-huh. ami egy átlagember szintjén nem biztos, hogy egy valós félelem a sportolóknál, akik aktívabb életet élnek, nektek kettőtöknek például, meg nekem is már egy fontosabb tényező, uh-huh. de az, hogy nem viszünk be elegendő rostott zöldséget, gyümölcsöt, ezáltal vitaminokat, fitonutrienseket, amik az egészségünket befolyásolják, az egy óriási probléma. És a rengeteg ultrafeldolgozott, csomagolt étel, amik nem feltétlenül gonoszak, könnyen elkészíthető, tehát zacskós leves kollégistaként azon éltem hetekig, imádtuk, meg az ilyen sajtos tészta, meg mit tudom én, de ennél van jobb opció, ami még lehet, hogy költséghatékonyabb is. Uh-huh.
3: Lejár az időnk. Én azt szeretném, hogy a következő részben konkrétan beszéljünk kreatinról, fehérjeporról, beszéljünk ízületvédő, ízületjavító, mindenféle olyan dologról, ami egyébként a ti termékeitek között megtalálható. Mi minden nap szedjük őket, hogy ezzel mit érhetünk el, ha mondjuk már van valami állapotunk, tudunk rajta javítani, vagy mikor kell elkezdeni ezeket, jó? Tehát akkor egy következő adásba folytassuk. Jó. Nagy Zolinak köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Köszi.
3: És várunk vissza egy következő adásban. Sziasztok!
4: Sziasztok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Ja. Victor, beat them, papa.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Mától július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Lezárták a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ma estétől vasárnap hajnalig megrendezik a múzeumok éjszakáját, melynek idején 7 rendkívüli buszjárat is közlekedik. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a Tehetség útja a következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ezúttal a Diák Olimpia kapcsán fogok beszélgetni vendégeimmel, tehát ahogy azt megszoktuk, nem mindig csak a témán belül beszélgetünk, hanem annak apropóján oly sok minden eszünkbe szokott jutni, és hát lássuk, hogy az adás első felébe kivel is fogok beszélgetni, hiszen a stúdióba köszönhetem Erdősné dr. Németh Ágnest, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tehetséggondozási szakosztályának vezetőjét, az ELTE informatikai karának oktatóját. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye azt mondtam, hogy a Diák Olimpia lesz az apropó méghozzá azért, mert ön aztán bőven benne van a Diák Olimpia kérdésében, hiszen a Nemzetközi Informatikai Diák Olimpia Nemzetközi Bizottság tagjaként is tevékenykedik, és hát a diákokkal dolgozik napról napra, hónapról hónapra, évről évre. Úgyhogy talán kezdjük onnan, hogy ön szakmabeliként a Diák Olimpiákat miért látja egy hasznos és fontos elemének az oktatási rendszernek, hogy legyen egy ilyen lehetőség a diákok számára, hogy megmérettessék magukat egy ilyen platformon?
3: Egy kicsit messzebbről kezdem.
2: Szuper,
3: akkor,
2: okay.
3: Mert úgy gondolom, hogy a világunkat azok a tehetséges, kreatív emberek viszik előre az ötleteikkel, akik ki tudnak tűnni a tömegből, és ők tudják jobbá tenni a világot. És ahhoz, hogy ezeket a tehetségeket meg tudjuk fogni, ki tudjanak bontakozni, és látszódjanak, akár hazai szinten, akár nemzetközi szinten, ahhoz az egy jó út, hogyha egy nemzetközi megmérettetésen tűnnek ki. és ezt szolgálják a Diákolimpiát, hogy egy nemzetközi közegbe kerülnek azok a magyar tehetséges fiatalok, akik kitűntek itt, és utána az ott meglevő tapasztalataikkal, kapcsolatrendszerükkel, tapasztalásaikkal és a többieknek a segítségével, a többiek ötletei nyomán is tudnak tovább fejlődni, és ezzel jobbá tehetik a világunkat.
2: Ahogy így megadta az irányvonalat, és elmondta, hogy miért is jók ezek a Diákolimpiák, ugyanakkor közben bennem felmerül az a kérdés, hogy az, hogy kik indulnak el ezeken a Diákolimpiákon, azon vajon milyen metóduson, rendszeren mennek át a diákok, kidönti azt el, hogy menjél, ne menjél, vagy mehetsz, de nem most, vagy figyelj, jó lesz ez, de lehet, hogy az önbizalmadon még erősíteni kell. Tehát, hogy mi dönti el, hogy ki az, aki a Diákolimpiára kikerül, ki jut?
3: A Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáknak, ahogy a Matek Diákolimpiáknak is, egy hosszas kiválasztási folyamatnak kell megfelelnie. Minden országnak bizonyítania kell azt, hogy az ő kiválasztási procedúrája az széleskörű és bárki számára elérhető. Tehát nálunk is egy olyan versenyrendszerrel kezdődik az egész kiválasztási folyamat, ami egy iskolai fordulón keresztül indul el. Ezen a Zsakó László nemzetközi programozási versenyen és az OKTV-n akármelyik általános és középiskolából részt vehetnek a diákok. Tehát az iskolai fordulón a tanár dönti el először azt, hogy Józsika, Pistike, Jancsika, Julcsika, Esztike, Marcsika, indulj el, nézzük meg, hogy hogyan tudsz ezen teljesíteni. Az iskolai fordulót mi az Informatikai Diákolimpiához papíros formában tesszük, azért, hogy aki még nem tud programozni, az is megmérettethessen, és a gondolkodását tudjuk megnézni. Ennek van még két fordulója, tehát egy megyei és egy országos fordulója ezeknek a versenyeknek, és az országos fordulónak az első 20-25 diákját hívjuk egy olimpiai válogatóversenyre. Az olimpiai válogatóversenyeken minden egyes olimpiánkra ilyen 40-70 gyereket hívunk be, és aztán ott az egy sokfordulós folyamat, egy 6-8 fordulón keresztül a gyerekek versenyeznek egymással. Azért ilyen sokfordulós, mert megmérjük azt is, hogy azokat az algoritmusokat, amiket éppen tudni kell ezekre a Diákolimpiákra, azokban már rutinossak-e, tehát ott kiderülhet az, hogy még egy évig tanulnod kell ezeket az algoritmusokat ahhoz, hogy itt labdába rúghassál, illetve az utolsó fordulók már a kreativitást is mérik, azért, mert egy nemzetközi megmérettetésen az lesz sikeres, aki tudja a kőkeményen az alapokat, de azt tudja valahogyan szépen kicicomázni, szépen kreatívan alkalmazni, összemixelni egymással, és így tovább. És akkor az így levő válogatóversenynek az első 4 helyezettje mehet a Diákolimpiára, és azon vagyunk a Neumann Társaságnál is, és az LTIK-nál is, hogy a következő 4 gyereknek, 8 gyereknek is adjunk nemzetközi megmérettetési lehetőséget, mert mondjuk egy Romanian Masters, vagy egy Info 1 Cup, vagy most éppen egy Pan-Afrikán versenyre neveztük a következő gyerekeket, az egy rutint ad ahhoz, hogy a következő évben ő sikeres legyen.
2: Itt ilyenkor gyakorló szülőként rögtön az jut eszembe, hogy ahhoz, hogy a gyerek valamit megkedveljen, vagy kedvet kapjon hozzá, nyilván valakinek fel kell azt kínálni. Szülőként ugye nyilván én gondoskodhatok róla, hogy megtanulja, hogy lehet színesen is a reggelit elfogyasztani, és nem csak a pékárút tömheti magába. Itt ugyanazt gondolom, hogy a pedagógusok szerepe nagyon kiemelt, hiszen nyilván egy diák akkor kezd el magában ösztönt érezni, hogy megmérettesse magát, vagy például, hogy ő a Diákolimpián elinduljon, hogyha hall erről. Tehát fontos a pedagógusok szerepe. Ön miként látja egyébként, mennyire nehéz a fiatalokat kapacitálni, vagy felhívni a figyelmüket, hogy igen, ez egy kis plusz munka, nem kötelező, de gyere, mérettesd meg magad.
3: Nem kis plusz munka, nagyon-nagyon elkötelezett és kőkemény munka van egy ilyen diákolimpiai eredmény mögött. Legalább annyi munka van egy diákolimpiai eredmény mögött, mint egy úszó VB, vagy pedig egy sport olimpiai teljesítmény mögött, tehát 3-4 évnyi napi szintű edzés van mögötte. Igen, a pedagógus szerepe, a tanár szerepe az meghatározó. Biztosan mindenki emlékszik olyan kiemelkedő kollégára, aki megfogta, és még ha akkor nem is érezte úgy, hogy az az ő iránya azzal, hogy színesebb kémiai kísérleteket látott, vagy izgalmasabb fizikai kísérleteket látott, vagy éppen egy informatikai algoritmust mutattak be neki, az fogta meg, és a tanár személyisége nagyon fontos. A tanárnak hitelesnek kell lenni, és tudásának kell lenni ahhoz, hogy megfogja. És nem elég csak tehetségesnek lenni, a kőkemény munkát az bele kell tenni egy felkészülésbe.
2: Azért azt szerintem fontos kiemelni, hogy nem csak a diák teszi bele a kőkemény munkát, hanem a pedagógus is. Éppen ezért azt gondolom, hogy a pedagógusok között is nem mindegy, hogy ki hogyan áll egy ilyenhez, egyáltalán szeretne ilyenbe fogni. Ön miként látja, ön például önmagát miként határozza meg, hiszen pedagógusként is lehetne mondani, mentorként, felkészítő tanárként, a bizottság tagjaként, hogyan tudja önmagát definiálni?
3: Én azt gondolom, hogy most oktatóként az egyetemen oktatok tanárszakos hallgatókat, tudom egyszer pozícionálni magamat, illetve itt az egész diákolimpiai felkészülésnek a szervezésében, és annak, hogy eljusson a gyerekekhez, tudjanak egy tábort végigcsinálni, ennek a szervezésében vagyok igazán bent. Úgy, ahogy a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián is a 95 ország megszavazott arra, hogy képviseljem az ő érdekeiket az egyes években a szervezésben, konkrétan 3 évig.
2: És mi határozza meg, mi dönti el, hogy ön például miért vállalt többet pluszt, és nyitott az új lehetőségek iránt, mint például, hogy akár ilyen programokban részt vegyen?
3: Ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ehhez belső hajtóerő kell. Tehát kívülről nyomással nem igazán lehet ezt csinálni. Napi 12-16 órát dolgozom abban, hogy minden szépen menjen, és ne lehessen észrevenni azt, hogy itt sok-sok minden és sok-sok embernek a munkája van mögötte.
2: Ha megvan a belső hajtóerő, és nyilván a szakmai tudás is, utána jön az a nyomasztó érzés, hogy a pedagógus, az oktató dönt és jelöl ki diákokat, hogy akkor Pistike, Józsika, Esztike, gyertek, az mennyire nyomasztó érzés, mert azt szokták mondani, hogy sokszor a diákok között van, aki nagyon menne versenyre, akiről látja a pedagógus, hogy még nem áll készen, aki meg mondjuk látja azt, hogy mehetne, azt meg lehet, hogy noszogatni kell jobban.
3: Hát ez tanári munka a kérdése, hogy kit kell noszogatni, és kit kell egy picit visszatartani abból, amit. Néha jó az is, hogyha ha kis pofont kap, és az önbizalmát egy picit megtéfázzák, akinek egy kicsit túl nagy a mellénye, illetve annak, akinek meg kevésbé, annak pedig noszogatásra van szüksége, hogy működik ez, és jobban megy. Én azt gondolom, hogy a kollégáim is megerősítenek abban, hogy megpróbálok mindenkinek olyan feladatot adni, ami az ő képességeinek és irányának megfelelő, és viszi előbbre. Tehát nekem a tehetséges fiatalokkal való munkában nagyon-nagyon fontos az, hogy rászabott legyen az a terhelés, az a munka, amit ő csinál, és lehet, hogy egyik diákra ennyi, ekkora súlyt helyezek, lehet, hogy a másikra 3-szor annyit, mert ő jobban bírja, vagy máshogy bírja, és lehet, hogy egy következő napon meg pont fordítva alakul, mert éppen úgy alakult a helyzet.
2: Hogyha a diákolimpiákra nézünk konkrétan, akkor van egy nagyon érdekes, és direkt készültem 2025-ben a Nemzetközi Informatikai Diák Olimpián, 84 ország, 330 diák versenyzője közül a 4 tagú magyar csapat mindegyik tagja érmet kapott. Azért ez egy rövid mondat, tele számadattal, de ha az ember jobban mögé néz, akkor megdöbben, hogy ilyen kis nemzetként ilyen sikert, ilyen eredményt lehet elérni. Mi múlik mindez?
3: Felkészülésen, azon, hogy megvan a spiritus, megvan a felkészítőkkel való összhang, és egymást tudják inspirálni, a tanár a diákot, a diák a tanárt, ahhoz, hogy ketten együtt elvégezzék a munkát. Azt azért tudni kell, hogy ezeken a nagy nemzetközi diákolimpiákon a bejutás az, ami a nagy tétemény, minden ország 4 gyereket küldhet informatikából, 6-ot matematikából, 4-et fizikából, 4-et kémiából, és így tovább. Tehát a legkiválóbb éppen aktuálisan 4 gyerek jut oda. Ez egy óriási kiválasztás, ha megnézem, a milliárdos Kínából is 4 diák jut ebbe. Tehát a top gyerekekről beszélünk, a résztvevők fele kap érmet. Tehát a résztvevők fele érmet kap, a negyede bronzérmet, a 1/6 ezüstérmet, és az 1/12 része pedig aranyérmet. Az azt jelenti, hogy egy ilyen 330 fős olimpián egy 27-28 aranyérmet osztanak. Természetesen az első 3 helyezés ott is kiemelkedő, de igazából az, hogy most az ember első vagy 28., az nem egy nagy különbség. Az éppen aktuálisan milyen kedve volt, ráfújta-e a klíma a hideg levegőt, vagy éppen rosszul aludt, vagy ilyesmi apróságokon is múlhat, vagy azon, hogy az éppen aktuális feladata az fekszik, vagy nem fekszik.
2: Hát nem könnyű, igen, mert adott pillanatban jól kell teljesíteni. Ugyanakkor, hogyha itt a felsorolt tantárgyakat nézem, ugye említette a fizikát, a matematikát, az informatikát, és mindig azt halljuk, ugye, hogy jelenleg azért Magyarországon a reál tantárgyak tekintetében azért nehézségekkel küzd az oktatási rendszerünk. Ugyanakkor, amikor említi, hogy ott van a világelit klubja a diákok tekintetében, akkor mégis azt látjuk, hogy megállják a diákok a helyüket. Ez abszolút azt mutatja, hogy egyébként a képesség a kis hazánk gyermekeiben is ott van, hogy az élvonalban legyenek. Mit lát a magyar rendszer tekintetében, hogy mit tudnak ezek a gyerekek, hogy mégis meg tudják ugrani azt a színvonalat, amit egyébként akár az utcahosszal arrébb lévő oktatási rendszerben felnövő kínai kisgyerek is tud, aki egyébként egészen más technológiai háttér ismerete, tudást kap például az ő oktatási intézményében?
3: Ez egy érdekes kérdés. Azt, ami már a diákolimpiához kell, azt nem az iskolában kapja a gyerek. Tehát az a tudás, ami egy OKTV eredményhez is akár kell, az már messze túlmutat azon, amit a közoktatásban tanul egy diák, tehát szükséges az ő részéről az a beletett plusz energia, amivel tud fejlődni.
2: És akkor, ha már a plusz energia, nagyon sok diák kérdezi tőlem napjainkban is, a gyerekemen keresztül érintkezve is akár velük, hogy vajon minek érdemes tanulni. És én még emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt mindig azt mondták, hogy az informatikus szakma az olyan, hogy mindig van rájuk szükség, és ezt azt gondolom, hogy a jövőben is így lesz. Ugyanakkor nagyon sok a bizonytalan kérdés, hogy azért a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően valamilyen szinten ez más irányt is vehet ez a szakma. Ön hogyan látja, hogyha önhöz fordulnak ezek a diákok, hogy érdemes ebbe az irányba lépdelni, akkor mit mond nekik, hogy miért érdemes az informatika területén alkotni?
3: Úgyse azt fogja csinálni hosszú távon, amit tanul. Hanem nyitottnak kell lenni szerintem, meg kell tanulni, meg kell tanulni azt, hogy nyitottan hogyan tudunk újabb és újabb ismereteket beépíteni, illetve a probléma megoldó gondolkodást. És arra, hogy az AI korában, vagy a mesterséges intelligencia korában is jól tudjunk majd működni, a legeslegfontosabb lesz az, hogy probléma megoldó gondolkodás, hogy kritikus gondolkodás, és akkor mondhatunk ilyen hirdetésnek hangzó szavakat, de hiszek abban, hogy a gondolkodó embert nem fogja tudni a mesterséges intelligencia kipótolni.
2: Mindig kell az a plusz, az a spiritus, ami az emberekben benne van. Én is abszolút ezt a véleményt osztom. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a pedagógusok is kihívás elé állnak, hiszen tudjuk jól, hogy a diákok is egy átrendeződő világban vannak, viszont a pedagógus, aki annó elvégezte a szakmáját, és tanít, és oktat, neki most hirtelen kell olyan plusz képességeket felszednie, ami elengedhetetlen például egy diákolimpiának a felkészítésére, hiszen már ugrott egyet a világ, mióta a diplomáját megszerezte. Mennyire nehéz inspirálni a kollégákat?
3: Igyekszünk inspirálni a kollégákat. Azt gondolom, hogy azért a példaképek, a másiknak az útja, az is inspiráló. Én nagyjából 3-4 évente váltottam az eddigi pályám során, és mindig egy kicsit más, hogy egy kicsit más csináltam. Ebbe beletartozott az is, hogy 15 év szoftverfejlesztés után kezdtem el egy gimnáziumban tanítani, és ott fölismerve az, hogy a tehetséges gyerekekkel való munka az engem inspirál, egy vidéki kis gimnáziumból juttattam el olimpiára diákot, és vele együtt jártam azokat a felkészítő táborokat, azokat a felkészítő szakköröket, amiket az Eötvös Loránd Tudományegyetemen biztosítottak számunkra, és velük együtt tanultam meg ezeket az algoritmusokat, és aztán ebből léptettem tovább, hogy ide kerültem, ide jutottam.
2: Akkor jól érzem azt, hogy azért vidékről plusz energiát igényel az, hogy valaki akkor eljusson erre a szintre.
3: Mindenhonnan plusz energiát igényel, azért azt be kell valljuk, hogy egy fazekas gimnáziumban tanuló már első, vagy ötödik, vagy kilencedik osztályban szuper közösségbe és inspiráló közösségbe dolgozó tanuló diáknak könnyebb, sokkal könnyebb dolga van, mint egy olyan diáknak, akinek a környezetében senki nincs, akivel tudna hasonló szintű problémákról beszélgetni. Most is vannak ilyen diákjaink, nekik vannak olyan programjaink, hogy havonta olimpiai iskola, és ott összefuthatnak hasonló képességű és hasonló érdeklődésű fiatalokkal.
2: Amikor a diák olimpián vannak kint, és a megmérettetés történik a gyermekek számára egyébként, ők mennyire feladatra koncentrálnak, és mennyire tudnak nyitni egyébként a többiek irányába, mennyire szövődhetnek kapcsolatok a jövőt illetően?
3: Minden olimpiánk 8 napig tart, ebből 2 darab versenynap van. Tehát 2-5 órás versenynapon van a megmérettetés. Az összes többi időt azt a többiekkel különböző programokon, kirándulásokon, beszélgetéseken töltik a gyerekek és a felnőttek. Tehát nagyon sok olyan kapcsolat alakul, ami akár oktatásra, akár kutatásra vonatkozik. Például az idei felkészítő táborunkba segítettük és együtt vettünk részt a szlovák csapattal és az izraeli csapattal, és egymás segítve végeztük el azt a munkát, ami az egy hétig tartó felkészítést jelentette.
2: Ahogy hallgatom a szavait, abszolút az jön le, hogy minthogyha mindig is kereste volna ezt a kihívást, ahogy említette, ugye később találta meg, ha visszamenne az időbe, akkor mindig is ezzel foglalkozott volna, vagy pedig örül annak, hogy lépésről lépésre, mindig új területre lépve, új kihívást keresve jutott-e például most ehhez a ponthoz, hogy ilyen sikerei vannak?
3: Azt gondolom, így utólag is, hogy azt az első 10 plusz évet nagyon-nagyon jól töltöttem. Anyukaként nekem abban az időben nagyon-nagyon fontos volt, hogy a saját gyerekeimnek adjam meg azt a fejlődési lehetőséget, ami ami nekik kellett, és ezt egy otthonról végzett szoftverfejlesztői munkával sokkal könnyebben meg tudtam tenni, és sokkal hatékonyabban meg tudtam tenni, mint ha ebben dolgoztam volna.
2: Most viszont mások gyermekeinek segít sikert elérni. Hogyan látja a jövőt? Mennyi ideig érzi azt, hogy ön szívesen segítene a diákolimpián résztvevő gyermekeknek?
3: Ó, ez egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy a nagy generáció, Zsakó tanár úr, Horváth Gyula tanár úr vitte 30 évig ezt a boltot, ezt a sót itt Magyarországon. Az összes diákolimpiára, az összes nemzetközi informatikai diákolimpiára ők tartották a felkészítő tábort, ők voltak a csapatvezetők. Azzal, hogy átvettem ennek az egésznek a vezetését, egy egészen más szemlélettel gondolom megvalósítani a dolgot. Az első évben, amikor átvettem, akkor a junior olimpiára, a lány olimpiára, a közép-európaira és a nagy nemzetközi informatikai olimpiára is elutaztam és végignéztem, és gyűjtöttem azokat az információkat, hogy mások hogy csinálják, és egyre több olyan feladatot adok a körülöttem levő fiataloknak, akik majd át tudják venni ezt az egészet. Az idén a 4 nagyobb olimpiára 4 különböző páros utazik csapatvezetőként, azaz nem 2 ember megy az összesre, hanem 8 szenior és junior csapatvezetőnk fogja végigvinni ezeket a 8 napos dolgokat. Ugyanígy a felkészítőkön is minden másfél órás etapot más csinált és más készült rá. Ez azért is jó, mert a gyerekek is változtak. Azt, hogy nehezen viseli egy mai fiatal, hogy mondjuk 8 órán keresztül ugyanazt az egy embert hallgassa, és csak előadást hallgassa. Azt gondolom, hogy ebben is nagyon sokat fejlődtünk, interaktívabbá tettük a foglalkozásokat. Mindig van olyan segítő, aki a gyerekekkel tud személyesen, 4 szem közt éppen az aktuális problémára koncentrálva segíteni. Tehát egy olimpiai felkészítő táborban mondjuk a múlt héten talán 22 különböző ember volt, aki a felkészítésben részt vett. És ettől is más az egésznek a dinamikája. Az egyik gyerek ettől az illetőtől ezzel a módszerrel tudja könnyebben meghallani a dolgokat, a másik meg a másiktól, és ez azért így kiegyenlítődik.
2: Milyen érdekes, hogy jó hallani, hogy leköveti a szakma azt, hogy látja, hogy a fiatalok egy kicsit átalakultan fogyasztják akár a médiát, meg akár az oktatásban a tananyagot is, hogy ezt jó lekövetni, hogy abszolút tényleg rájuk szabott legyen mindaz, amiben részt vesznek. A műsoridőnk elrohan, de én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy Erdősné dr. Németh Ágnes megtisztelt minket, és itt volt a stúdióban, mert azt hiszem, hogy egy olyan szemét ismerhettünk meg az ön jelenlétében is, hogy személyében, hogy én azt kívánom, hogy minél több gyerek találkozzon önnel, vagy pedig pályatársaival.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, tehát ez volt az első fél óra, de tudják, ha kedves hallgatók, hogy a következő fél órában folytatjuk a témát.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy ígértem, már is folytatjuk a Tehetség útja adását, hiszen az első fél órában arról beszéltünk, hogy a Diák Olimpiára a diákok hogyan jutnak oda, milyen pedagógusok készítik fel, hogy is zajlik egy ilyen, és miért fontos a megmérettetés. Viszont tudjuk jól, hogy ennek van egy árnyoldala. Nem feltétlenül árny az az oldal, de azért érdemes azzal foglalkozni, hogy azért amikor valakit elindítunk egy versenyen, ott kudarcok érhetik, vagy már esetleg az a kudarc maga, hogy nem őt választották ki, aki eljut egy ilyen versenyre. Úgyhogy erről fogunk a következő percekben beszélgetni vendégemmel, dr. Dúró Zsuzsával, pszichológussal, tehetségfejlesztő szakemberrel, szóval úristen, diákolimpia, mondhatná egy szülő vagy egy gyerek, de mi a valóság? Mennyire nehéz erre felkészíteni egy gyermeket?
2: Hát a valóság nagyon sokrétű, és a gyönyörű bevezetődben már érintetted is azt, hogy innen van mindennek fény és árny oldala. Igen, óriási dolog, ha a gyerek egy ilyen magas szintre eljut, mert az azt jelenti, hogy hatalmas energiát, szorgalmat, kitartást tedd bele azon tantárgyba, vagy azon tantárgyi részterületbe, amelyen ő képviseli majd az osztályát, az iskolát, a megyéjét, vagy az egész országot, tehát ez hatványozottan benne van, és hát legyünk őszinték, a gyerek, és akármilyen életkorú azért csak gyereknek számít, és a környezet, az iskola és a család, hát hatással vannak egymásra, mind az elismerés, elismertség érdekében, mind pedig hát az esetleges kudarcok feldolgozásában, és erre utaltál a bevezetőben.
1: Igen, és amikor egy ilyen téma fölmerül egy oktatási intézménybe, hogy na gyerekek, diákolimpiára toborzunk, az elindíthat egy versenyhelyzetet, ugyanakkor egy nagyon éles szorongást is. Mi is zajlik le ilyenkor a gyermekekben?
2: Na most legyünk őszinték, a versenyhelyzet nem egy élethelyzet. Az egy mesterségesen kreált helyzet. Azt uh-huh. úgy hozzák létre, tartalmilag és formailag is. Tehát ilyenre nem lehet igazából napi szinten felkészülni. Tehát van egy várakozás, van egy vágyakozás, és azért az a gyereket is, és a szülőket, pedagógusokat is örömmel tölti el, hogy ők alkalmas erre a magasabb szintű megmérettetése, képes, mert vannak a képességei, viszont azért az emberben ott van egy teljesítmény vágy, és a teljesítmény vágy mellett egy teljesítmény szorongás, hogy meg szeretnék felelni az elvárásoknak. Kinek az elvárásainak? Anyunak, apunak, tanárnéninek, tanárbácsinak, meg uram, bocsán, saját elvárásaimnak. Ez egy olyan feszültség, egy szorongás, mi is az a szorongás? Tárgy nélküli félelem. Nem tudom, hogy mitől félek, de azért tartok valamitől, ezt így nem szokta az ember megfogalmazni, de hát egy gyereknek nincsenek mintái arra vonatkozóan, hogy hogy kell viselkedni, ezeket fel kell ezekre fel kell készíteni a gyermeket, és amikor azt mondtam, hogy a vizsgahelyzet nem egy élethelyzet, hanem egy kreált, mesterséges helyzet, akkor bizony ebben benne van, hogy ennek vannak tartalmi és formai követelményei.
1: Miközben azt is tudjuk jól, és felnőttként valljuk be, hogy a való életre készít fel bennünket ez a kreált helyzet, hiszen valahol az életünk is egy kreált helyzet, hiszen állásinterjúk vannak, előléptetések, ami olykor mondva csinált, vagy nem mondva csinált, szóval nagyon érdekes, hogy azért ezzel később is találkozik, és talán ez az első olyan pont, ahol meg kell küzdenie önmagával, és teljesítenie kell. Ugyanakkor azt is tudjuk jól, hogy nem csak a feladatra kell felkészüljön, és fel kell vértezze magát azzal, hogy uram, bocsáss meg, mi van, hogyha sikeres vagyok, mi van, ha elbukom, és erről már korábbi adásban beszélgettünk, a kudarcról, a sikerélményről, de arról nem beszéltünk, hogy azért egy csoport dinamikát is meg lehet ilyenkor figyelni egy közösségben, hiszen van a diák, aki azon izgul, hogy úristen, mit teljesítek majd a versenyhelyzetben, és van az irigy gyerek mellett, aki meg úgy érzi, hogy
2: ez tökéletesen így van, és ez is az élet része, hogy vagyunk ilyenek is, meg olyanok is, de hogyha a kérdésed első felére fókuszálhatok, szóval előre nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Tehát itt a feszültség, a szorongás, a váratlanság, a kilátástalanság, nem tudom, hogy győzök, vagy éppen utolsó leszek, ez okoz egy nagyon nagy feszültséget, szorongást, és ezáltal stressz helyzetet. Na most egy osztályközösségben igazad van, hogy vannak kiválasztottak, mert őket a szakember pedagógus alkalmasnak és képesnek találja, valamilyen megmérettetése, legyen az intellektuális verseny, vagy sportverseny, vagy művészi, vagy teljesen mindegy, hogy mi. És akkor vannak még, hát nem azt mondom, hogy futottak még kategória, de azok az osztálytársak, akik nem jutottak. Na most a vérmérséklet és temperamentum függő, hogy ki hogy reagál, hogy mennyire tartozunk érzelmileg ahhoz az egyénhez, akinek valami előrejutás lehetőség, mellé állunk-e, aggódunk-e érte, jó értelemben segítjük-e, vagy éppen a negatív hozzáállásunkkal rontjuk az ázsióját, mert legyünk őszinték, életkori sajátosság az is, hogy milyen mértékben befolyásol engem a kortárs csoport. És vannak olyan életkori szakaszok, amikor a kiskamasz, nagykamasz, erőteljesen, amikor a kortárs csoport befolyásoló hatása, bocsánat, de erő teljesebb, mint akár a szülő, akár a pedagógus befolyásoló hatása. Tehát nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy egy közösségben, ugye osztályközösségről, vagy sportközösségről beszélünk, milyen a gyerek megítélése, vagy annak a fiatalnak a megítélése, mennyire pozitív, mennyire állunk mellé. Ebbe azért van némi jó értelembe vett marketing a tanár és az edző részéről, de mindenképpen az egyének a személyiségi egyei, amelyek a legdominánsabbak arra vonatkozóan, hogy mennyire kedvelt személyiség abban a közösségben, és mellé állunk-e?
1: Így van, és hogyha nézzünk egy csoportot, amit mondjuk föl kellene osztanunk, akkor nyilván van a kevésbé sikeres, vagy még nem látszik, hogy miben tehetséges csoport, meg van a tehetséges, amit utána tovább szegmentálhatunk, hogy akik mennek a top versenyekre, aztán a nem annyira top versenyekre. Viszont nagyon érdekes, hogy nagyon sokan mondják azt a tapasztalatot, hogyha visszagondolnak az általános iskolás, középiskolás élményeikre, akkor azt látják, hogy volt ez a szűk réteg, aki a nagyon, nagyon tehetséges diákok közül baromi tehetséges volt, és azokra mondjuk tényleg később is hallottak, hogy ilyen díjas, olyan tehetség maradt. Ugyanakkor az összes többi nem feltétlenül volt később tehetséges, hanem a kevésbé tehetséges diákok haraptak aztán felnőttként jobban, és estek neki a jövőnek úgy, hogy na, akkor viszont most megmutatom.
2: Nagyon igaz ez a felosztásod, mert az élet a legnagyobb rendező, ahogy szoktuk mondani. Tehát igen, igazad van. Vannak, voltak, lesznek olyan gyerekek, fiatalok, akik üstökösként ívelnek fel. Egyszerűen nem tudjuk követni. Jézus Mária, mit csinál ez a gyermek rövid időn belül, milyen eredményre jut? És akkor vannak a, bocsánat, de futottak még kategória, akire azt mondom, hogy későn érő típus. Nem is gondoltam volna rólad, Gergőke, ezelőtt 2 évvel, hogy te így kiugrasz. Igen, tehát vannak a parkoló gyerekek, akik passzív figyelői az eseményeknek, de személyiségükben rejlő okok miatt, és ez nem feltétlen negatív ok, egy picit ilyen langzán, óvatosan, először megfigyelem a környezetemet, és ha biztonságban érzem magam minden tekintetben a környezetben, akkor ki tudok törni. A másik az egy bulldozer, az egy extrovertáltabb típus, ő kiáll, ő megmutatja, még azt is, ha nem tökéletes, de neki meg kell mutatni, nincs ebben semmi ellenvetés, semmi rossz, egy más neveltségi szint, egy más kultúrkörnyezet, ami őt minél korábbi életkori szakaszban akarja a legmagasabb szintre juttatni. Aztán ugye lehet, hogy pofára esünk, mint a vajas kenyér, ahogy szoktuk mondani, de ő mindenképpen megpróbálja, mert ezt a hátszelet kapja otthonról is.
1: Ugye a gyerekek azért ezeknek a feladatoknak köszönhetően abszolút azt lehet mondani, hogy egy személyiségfejlődésen mennek át. Ki milyen szinten, az egy egyéni. De ugye azt is tudjuk jól, hogy a diákolimpián résztvevő kisdiák azért nemzetközi platformon mozog. Egészen más lehet a lelki terhelés, mert nem elég, hogy a magyar kortársakkal már jól megvívott, hogy kijusson a nemzetközi diákolimpiára, de most egy teljesen más közösségbe is kerül, és az előző fél órában hallhattuk, hogy napokig tartó, 8 napos eseményen a kis nemzetközi diákok egymással találkoznak, ami nagy kihívás, de biztos teher is.
2: Nagyon nagy teher, nagy büszkeség, tehát legyünk azért tisztában ezzel, mert azért otthonról, jaj, de büszkék vagyunk rád, édes drága kisfiam, kislányom, és ez így helyes. Így helyes, viszont ahogy említetted is, ez viszont őrületes feszültség. Hát nincsenek még minták, az a referencia személy, az edző és a szülő, az nem tudja ezt megítélni, mert ő sem volt még ilyen környezetben. Mit szeretnék én ebből kihozni? A türelmet, a megértést, az empátiát, a toleranciát duplán, triplán kell alkalmaznunk egy ilyen környezetben, és igenis az a szabad idő, és most jó értelemben, hogy akkor, bocsáss meg, de nem járunk iskolába, ha ilyen nagy megmérettetés, igenis egy más környezetben kell szocializálódnom, felkészülnöm, és egy picit távolságot tartani a megszokott környezetembe. Erre azt mondanám, hogy differenciáljunk mind a környezet, mind a tartalom tekintetében, mert neki másra van szüksége. És igaz, hogy az időintervallum nagyon fontos, azt mondja a tudomány, hogy egy 2-3 nap mindenképpen kell egy elkülönülés verseny előtt, és bocsánat, verseny után is vissza a régi környezetbe, mert oly mértékben átkódolódott a fejecskéje egy bizonyos területre, egy bizonyos témára, hát ez a bizonyos flow élmény, hogy csak arra koncentrálok. Hát sportolók közt hallom én is, hogy az úszó, mikor ott mindenki kiabál, azt se tudja, hol van, és ez így helyes, mert csak egy bizonyos dologra koncentrál.
1: Nagyon érdekes, mert vannak olyan kisdiákok, akik elindulnak a tehetség útján, és aztán felnőtt korukig, akár tényleg 40-50 éves korukig le se szállnak a szerről, és végig szárnyalnak valamilyen területen, legyen a sporttudomány vagy bármi. És nagyon jó, hogy a napjainkban most már azért a streaming platformoknak köszönhetően is egyre több sikeres embert, fiatalt, sportoló, tudóst lehet megismerni, de nagyon érdekes, ahogy ezt az ember nézi ezeket a sikereket, hogy nem mindegyik sikert tudjuk irigyelni. Méghozzá azért mondom ezt én, mert hogy láttam olyan sportolót, akinek semmiről nem szólt az élete, csak a sport, és azon kívül semmit nem tudott élvezni, majd amikor a pályafutása véget ért, akkor föl kellett fedeznie önmagát. Nagyon nehéz ebben a világban mozogni.
2: Nagyon megrázó, de nagyon fontos, amit mondtál. Egy szó nem hangzott el, és engedd meg, lemondás. Nagyon sok emberi tevékenységről kell lemondania, akár a sportolónak, akár a folyamatos versenyzőnek, mert neki a jóisten és a természet megadta ezt a tehetséget, ezt a magas szintű képességet, de nem fér minden el mellette, tehát valamit háttérbe kell szorítani. Például ilyen háttérbe szorítás a szociális mező. Tehát hol vannak a barátok? Elnézést, a párkapcsolati dinamizmusom se úgy működik, nincs rá időm, mert most egyik országból repülök a másikra, egyik versenyről a másikra. Igen, körbevesznek edzők, gyúrok, minden, ha már sportról beszélünk, de az intellektuális versenynél is azért ott vannak a pedagógusok, de nagyon sok minden hiányzik. Tehát azok az emberi mezők, amire azt mondom, hogy ugye van a személyiségfejlődés, és van a képességfejlődés. Ugye az van központi helyen, hogy egyre jobban teljesítsek, mert ez egy teljesítménykényszeres világ, és tőlem is elvárják, és én meg akarok felelni az elvárások, nem meg szeretnék, meg akarok, és ebben óriási különbség van, a küzdelem, jó értelemben a küzdelem, és hát a nyerés a legfontosabb, az, hogy győzzek. Na most itt jön be a másik dolog, mi van, ha nem győzök? Tehát hatalmas mennyiségű energiát és időt tettem bele ebbe a versenybe, de most jelen esetben volt nálam jobb. Na most itt van egy nagyon fontos dolog, bár még nem utaltunk rá, hogy élem meg? Igen. Azt, hogy óriási energiát beletettem hosszú időn keresztül. Tehát az a jó, amikor nem magára az eredményre, hogy nem első lettem, hanem második. Persze, ez egy kudarc. Mindenki azért megy versenyre, bármilyen verseny első legyen, így igaz? A második az jó van, majd örülünk neki, de itt az a fontos a környezetnek is hosszú távon, hogy a hozzávezető utat értékelje, hogy mennyi energiát beletettél. Igaz, hogy most volt jobb, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ennyi energiát ebbe a tevékenységbe beletettél.
1: Viszont ha már diákolimpia, és oké, ez amit a következő kérdésembe fogok feszegetni, ez nem a diákolimpiára koncentrálódik, de olimpia. Azért amikor egy sportoló úgy dönt, hogy az olimpia a végcél, nem hiába teszi ezt, hiszen ő sok mindenről lemond, annak tudatában, hogyha a végcélt sikerül elérnie, akkor mindez megérte. Hiszen akkor ugye olimpiai járadék és társai. De nem mindenkinek sikerül befutni az, hogy végül olimpikonnak mondhatja magát. És akkor az út végéhez érve, amikor viszont már mondjuk egy sérülés miatt, vagy a kora miatt a pályafutását be kell fejezni, akkor ott van benne a kérdés, hogy és én most akkor mindezért mondtam le oly sok mindenről, ezeket hogy lehet feldolgozni?
2: Mindenképpen esetleg segítségre van szüksége, hogy ne ezt a lemondást vegye dominánsnak a saját életével kapcsolatban, hanem akkor azt megnyitunk előtte egy másik utat. Igaz, te most tartalmában, formailag fantasztikus teljesítményt nyújtottál, de akkor nézzük meg ennek az esetleges elméletét, akkor légy oly kedves, akkor elméletben is akkor ezt a birtokodba tedd, és tudd jó szívvel szolgálni használni, majd a kisebbeket magyarul, segítsd a többieket, és ez egy óriási sikerélmény neked is, hogy át tudod adni a tapasztalatodat. Tehát itt jön be az, hogy pedagógussá, edzővé váljon ezzel a tudással, és az utána következő generációknak tudja ezt átadni. Hát előttem az utódom, hát ez mindig is így van, hogy mekkora büszkeség, ha most én fogok kitermelni egy magas szinten teljesítő fiatalt, uh-huh. és az én nevem is ott lesz majd a felkészítésben. Biztos, hogy van kudarc, ne szépítsük, emberből vagyunk, érzelmektől vezéreltek vagyunk, de ha egy picit át tudom kódolni magam, és ehhez lehet, hogy szükség van átmenetileg valamilyen mentális megsegítése, nincs ezzel a világon semmi baj, hát mentál trénerek vannak, és sportpszichológusok is, akik esetleg a szükséges átság, de hogy ő úgy élje meg a következő élet ciklusát, hogy most én adom át azt, aminek én már a birtokában vagyok. Szerintem ez gyönyörű.
1: Az előző fél órában azért megismerhettünk például egy olyan szakembert, akinek köszönhetően tényleg sok diák élheti át azt az örömet, hogy milyen az, amikor egy diák olimpián részt vesz. És beszéltünk arról is, hogy a pedagógusoknál nem mindenki érzi magába ezt az ösztönt, hogy ő mentortanárként vegyen részt egy ilyen munkába. Szerinted milyen pedagógus az, aki plusz energiát tesz bele. Senki nem kötelezi rá, de neki valahonnan ez jön.
2: Ez egy belső energia, és végtelenül tiszteltem méltó, de legyünk őszinték, négy szem közt vagyunk. Azért vannak olyan pedagógus társak, akik távolságot tartanak ettől. Félre ne értse senki, félelemből, tartásból. Én erre úgy gondolom, alkalmatlan vagyok, gondolja ő, mert még nem volt ilyen szituációban, és ez mindig nehéz ezt a mókuskereket beindítani. Viszont amelyik pedagógus társunk nagybetűvel mentor, mert mi is a mentorság. Tehát egy olyan segítő, aki mind a képességeket, mind a személyiségét is fejleszti a fiatalnak, vagy a gyermeknek. Tehát akiben van olyan tűz, tehát az a sóbors, amivel ő megszórta a fejecskéjét, hogy ő most szeretné ezt a plusz. Nem ítélem el, aki köszöni szépen, de alkalmatlan, nem biztos, hogy alkalmatlan, de ha ő annak tartja magát, akkor várnunk kell, amíg kitöri magát ebből a meghatározásból. Tiszteletben kell tartanunk, ha ő erre nem képes, de lehet, hogy az idő előre haladtával, vagy a példa megmutatásával már ő is büszkén viselné azt, hogy bár ez idő és energia befektetés, akár hétvégi munkát is jelenthet egy mentorság, mert képviselem a gyereket, viszem a gyereket, és hát az adminisztrációs dolgokat is a hátországban elintézem. Ez végtelenül tiszteletre méltó, és legyünk őszinték, abszolút nem az anyagiak vezérlik pedagógus társainkat, én biztos vagyok méltó, és legyünk őszinték, abszolút nem

0: nek ellenállni, akik verik az ajtót, kopogtatnak, hogy Sanyika nagyon ügyes, meg Zsófika is, miért nem viszed, vidd, és ez a nyomás, ez a folyamatos kérdőre vonás nagyon nem egyszerű a pedagógusoknak sem, hogy mindig megkérdőjelezik, hogy ő jól dönte, meg miért őt viszed, meg miért arra fókuszálsz, meg miért mondtad neki, hogy jövőre próbálja újra, hogy valójában ezzel hogyan lehet például a pedagógusnak megküzdenie.
1: Nagyon igaz, amit állítasz, mert ilyen példa is bőséggel van. Miről is van itt szó? Véleményem szerint az egyik oldalon arról, hogy a szülő a saját be nem teljesült vágyát szeretné a saját gyerekével megvalósítani, mert én is szerettem volna, de akkor ezért azért nem, akkor most itt van Jánoska, Évike, próbáljuk meg vele. A másik az, senki ne vegye tolakodónak ezt a mondatomat, a szülő általában nem szakember. A pedagógus a szakember, ezt tanulta 4-5 évig az egyetemeken, hogy az életkori sajátosságok, hogy a módszertani kultúra, hogy az okozati összefüggések. A szülő persze születésétől fogva ő van a gyerekével, tehát sok tulajdonságát ismeri, nagyon sok esetben elfogult, nem tesz olyan szakmai összehasonlításokat, amit kéne, pedagógus ugye teszi, mert gyereket a gyerekhez hasonlítom, teljesítményt a teljesítményhez hasonlítom, a szülőnél érzelmi alapokon működnek a dolgok, ezért néha ő másodrendű állampolgárnak érezheti magát, hogyha a pedagógus hát egy picikét parkoltatja most ezt a versenyt ennél a gyermeknél, vagy ifjúnál. Tehát, hogy az kéne, pici szemléletet kéne váltani szülőtársainknak, ismerjék el jobban a pedagógus vagy az edző szakmaiságát, tudását, hogy kellő módon meg tudja ítélni, hogy ebben az életkorban ez a fajta verseny, ez a maximális teljesítmény jó hatással van-e a gyerek mentális egészségére, mert aztán padlót lehet fogni rendesen, vagy éppen ki lehet emelkedni. Majd ezt meglátjuk a verseny végén, hogy mi lesz, de mindenképpen a bizalom az nagyon fontos, hogy meglegyen és fenntartható legyen pedagógus és a szakember között.
0: Hát bízunk benne, hogy egyre több ilyen szerencsés egymásra találás és siker és kudarcélmény megküzdésen túl oly sok tehetséges magyar pedagógus és diákkal fogunk találkozni. Letelt sajnos a műsoridőnk, de Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, és segítettél
1: Sajnálom,
0: bennünket.
1: Hogy letelt, de nagyon szépen köszönöm a meghívást, és állok rendelkezésre máskor is.
0: Köszönjük szépen. Ez volt tehát mára a tehetség útja, és hát ugye a diák olimpiáktól indultunk, de mindig tágra lehet venni ezeket a fókuszpontokat, hiszen minden mindennel összefüggésben van. Egy dolog az, ami biztos, a változás. Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Mától július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Kölyös utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Lezárták a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ma estétől vasárnap hajnalig megrendezik a múzeumok éjszakáját, melynek idején 7 rendkívüli buszjárat is közlekedik. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en, valamint az ATV Extrán. Gavra Gábor vagyok, ez pedig az Abszolút Politika című műsor Nagy Attila Tiborral, aki itt van a stúdióban, és szeretettel köszöntöm, de mielőtt belevágunk a mai műsorunkba, ami az első ezen a címen, arra kérem Önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Szervusz Attila, szeretettel köszöntelek, és... először is jelezzük a kedves nézőknek, akik ezt nyilván pontosan tudják, hogy ez már a harmadik címe ennek a műsornak, mert hogy elemző néven indultunk 2024 áprilisában. Aztán, amikor élesbe fordult az idei választási kampány, és mi megjelentettük az erről szóló könyvünket, akkor Párbajra kereszteltük át, ami akkor indokolt volt, hiszen Orbán Viktor és Magyar Péter küzdelme zajlott a hatalomért. Viszont ez a küzdelem véget ért, legalábbis egy időre, lehet, hogy jó időre, lehet, hogy végleg. Úgyhogy ötleteltünk Németh Szilárddal, az ATV vezérigazgatójával, aki egyébként egyben a Naphírének a kiadója is, és abban maradtunk, hogy legyen a Magyar Péterféle Abszolút Filmszínház után Abszolút Politika ennek a műsornak a címe, és nagyon köszönjük a grafikai munkatársaknak, Padok Ferenccel az élen, hogy ilyen csodálatos grafikát raktak össze nekünk, úgyhogy vágjunk bele. 3 hete nem találkoztunk, Magyar Péter viszont most már közel 5 hete Magyarország miniszterelnöke hivatalosan, és május 9-e óta mi történt, az sőt, több mint 5 hete Magyarország miniszterelnöke, mi történt ez alatt a 3 hét alatt, amíg mi nem találkoztunk, illetve mik a benyomásaid Magyar Péter első 5,5 hetes miniszterelnökségére?
3: Ha már abszolút politikai és filmszínház került szóba, akkor talán érdemes azzal kezdeni.
2: Ez a kettő kéz a kézben jár most Magyarországon.
3: És egy meglehetősen szokatlan stílusú miniszterelnökről beszélünk, és nem csak az elmúlt 36 év magyarországi belpolitikáját tekintve, hanem akár a külföldi példákat is tekintve, majd még kitérnék külön a parlamenti ülésekre, mert azok egy külön alfejezetet megérnének. Tehát egy nagyon szokatlan kommunikációs és úgy általában harcmodorral rendelkező miniszterelnökről kell, hogy beszéljünk. Én azt látom az eddigiekben, hogy itt nagyon-nagyon erős a Orbán rendszer, a letűnt Orbán rendszerre való szembehelyezkedés az új miniszterelnök részéről. Ebben következetes volt az elmúlt 5 hétben, amióta őt megválasztották, és ennek az a célja, hogy a Fidesz népszerűsége minél alacsonyabb legyen. Tehát nem kizárólag öncélúságot érdemes látni abban, hogy a miniszterelnök hétről hétre magához ragadja a szót a parlamentben jó sokszor, meg hogy rengeteget facebookozik továbbra is, hanem itt arról is szó van, hogy a Fideszt olyan állapotba akarja hozni az új miniszterelnököt, hogy soha többé ne álljon fel úgy, hogy képes legyen visszatérni a kormányba.
2: Ez utóbbi esetben szerintem messze többről van szó, mint a országgyűlés által egyébként éppen a felvételünk előtti nap tárgyalt és elfogadott Lex Orbánról, ami ugye 2 ciklusban maximálja a miniszterelnöki mandátumoknak a számát, és ez visszamenőleg is érvényes Orbán Viktorra, tehát Orbán Viktorra is. A probléma, vagy nem, azért mondom, hogy messze több, mint ez a törekvés, tehát nem merül ki ebben ez a törekvés a Magyar Péternek, én azt látom, hanem, és ha egy picit hátrébb lépünk, akkor szerintem nem csak május 9-e óta, hanem április 12-e óta azt látjuk, hogy Magyar Péter kitűzte a Tisza pártnak az új helyét. És szerintem ő a Tisza párt új helyét, ezt alapvetően a Fidesz helyén látja. Tehát ahhoz viszont, hogy a Fidesz helyét elfoglalja a Tisza párt, és a nagy jobb-közép kormányzó párt legyen Magyarországon, szekercével kell szétvernie a Fidesznek a gazdasági, intellektuális, pénzügyi, politikai és egyéb hátországát, illetve azt az Orbáni, mondjuk azt, hogy deep state-et, amelyik a különböző intézményvezetők meg közjogi méltóságok képében ott maradt még a magyar államban. Hogy ez mennyire sikeres, vagy mennyire nem, ezt majd meglátjuk, mert itt azért voltak megvicsaklások, mondjuk Sulyog Tamással kapcsolatban, de a törekvés az szerintem egyértelmű.
3: Az első 5 hét alapvetően sikeres volt, legalábbis, hogyha megnézzük a népszerűségi adatokat. Példátlan magas a Tisza népszerűsége. Az elmúlt 36 évben nem volt még olyan kormányzó párt, amelyik 70%-os népszerűséget képes lett volna elérni. Tehát az a törekvés, hogy a Tisza elfoglalja a Fidesz eddigi helyét, az nagyjából szerintem megvalósult a kutatási adatok alapján, sőt, ezt úgy tudta eddig megtenni az új kormányzó párt, hogy a balliberális szavazókat is képes magánál tartani. Tehát ez egy óriási politikai teljesítmény, már eleve az április 12-i választást így abszolválni, és utána még heteken át ilyen magas népszerűséget megtartani. Hogy egy hosszabb távon tud-e működni, ezt majd meglátjuk. Nyilván, hogy lesz némi leborzsolódás a szavazói körében. De valóban, ahogy fogalmaztál, azzal egyetértek, tehát nagyon keményen neki megy a háttér intézményének, és nem véletlenül fogalmaztam úgy az előbb, hogy Magyar Péter egyértelmű törekvése, hogy kommunikációval, parlamenti beszédekkel, és igen, jogalkotással is gyakorlatilag úgy tönkretegye a Fidesz rendszerét, a háttérintézmény rendszerét is, hogy soha többé ne álljon fel úgy, hogy vissza tudjon térni a kormányzásba a Fidesz. Ha ez valóban így lenne, akkor azt tudjuk mondani, hogy a 2026-os választás ebben az esetben a Fidesz számára egy hosszabb távon is egy nagyon súlyos, akár még végzetes választási vereség is lehet hosszabb távon. Végzetes olyan értelemben, hogy a Fidesznek alapvető problémája, hogy a középkorú és a fiatal szavazók elfordultak tőle, illetve egyáltalán nem fordultak hozzá, és a választás óta ez a helyzet csak romlott. És hogyha erre nem talál ki valamit a Fidesz, tehát hogy hogyan tud a fiatalabb vagy középkorú szavazóknál érvényesülni, akkor nyilvánvalóan akkor maradnak alapvetően az idősebb szavazók, és ott pedig van a kegyetlen biológiai óra. Tehát ez a MSZP-sedés felé viheti hosszabb távon a Fidesz, hogyha erre nem találnak ki. És ugye a Magyar Péternél azt kell látni, hogy tehát itt nagyon fontos, ha már a biológia órát meg az időt hozom fel. Ugye minden kormányzati ciklusról úgy tudjuk, hogy 4 év áll rendelkezésre, és jogilag ez így is van. 4 évre választották meg ezt a kormányt, viszont politikailag valójában csak 3 év van hátra, mert 2029. júniusában esedékes az európai parlamenti választás. És a 29-es...
2: Bocsánat, tegyük hozzá, hogy akár azzal egy időben megtartatnak egy önkormányzati választást is, ha addig nem lesz.
3: Így van, akár azt is, tehát az biztos, hogy...
2: Ott lesz egy nagy megmérettetés.
3: Nagy megmérettetés lesz, már csak azért is, mert egy év sem lesz hátra a 2030 áprilisában, vagy májusában esedékes országgyűlési választásig, tehát 2029-es európai parlamenti választáson akár a Fidesznek, akár a Tiszának nagyon jó kell szerepelnie, tehát valójában Magyar Péter homlokterében nem 4 év van, hanem 3 év, és szemmel láthatóan most már az elmúlt 5 hét alapján is azt kell, hogy mondjam, hogy az a célja, hogy a Fideszt, mint komoly ellenfelet nagyon meggyengítse, és erről szólnak azok a parlamenti beszédek és riposztok, amelyeket Magyar Péter hétről hétre megtart, nagyon intenzíven egyébként, és amelyben a Fidesz kormány vélt vagy valós bűneit, mulasztásait dobja a Fidesz meg KDNP frakcióra, és a közélemény előtt is bizonyítja, hogy hát ezek szörnyűen kormányoztak. Tehát a cél az, hogy a Fidesz nagyon meggyengüljön, ne tudjon talpra állni, és akkor ebben az esetben a pártpolitikai térben egy olyan konstelláció rajzolódik ki, hogy lesz egy nagyon meggyengült Fidesz, lesz egy kicsike Mi Hazánk, és kész. Hát ha csak a parlamenten kívül nem képződik egy új erő, hiszen hogyha a Tisza a semmiből tudott ekkora hatalmas parlamenti erővé válni, akkor miért ne sikerülhetne akár másnak is. Külföldön is volt már arra példa, hogy parlamenten kívül egy párt képes volt bejutni a parlamentbe, sőt kormányzati erővé válni. 5 csillagmozgalom, de a Szlovéniában a Janez Janse előtti Golub vezette kormánynak is olyan pártja volt, amely a korábbi évtizedekben nem volt tagja a szlovén törvényhozásnak, tehát vannak erre példák Európában, és most már Magyarországon is láthattunk erre példát. Tehát van egy ilyen hosszabb távú cél, hogy ezek a sokszor nagyon teátrális, nagyon magamutogató tűnő parlamenti beszédek, Facebook posztok, Facebook videók, amellett, hogy bizonyítják, hogy Magyar Péter nagyon-nagyon szeret szerepelni, de nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a politikai erőteret a Tisza elől meg kell tisztítani. Ugye ehhez azért nagyon nagy ügyesség kell, mert meg lehet ugyan gyengíteni az ellenfeleket, de ugye a nagy kérdés, hogy képes lesz-e Magyar Péter összetartani ezt a többszínű szavazótábort, ami most jelenleg 4 millió körül lehet, döbbenetesen magas szám egyébként.
2: Nem egészen 10 milliós országban, ahol a 10 millióban benne vannak a kisgyerekek is.
3: Így van, tehát, és ugye a felnőtt korú lakosság, legalábbis Magyarországon belül ugye 7,8 millió felnőtt szavazópolgár van, ugye ezen kívül van még több százezer levélszavazó. Tehát, hogyha mondjuk csak, tehát 7,8 millióból mintegy 4 millió Tisza támogatója jelenleg úgy nagyjából. Ez mondom, tehát ez döbbenetesen magas szám, amit Magyar Péter el tudott érni, és azt azért említsük meg, hogy ez egy nagyon komoly politikai teljesítmény. Én nem azt mondom, hogy jó kormány fő is lesz belőle feltétlenül, ez még a jövő zenéje. És talán erről érdemes beszélni, hogy milyen jelek vannak, hogy jó kormányfő lesz-e Magyar Péter. Szerintem a jó miniszterelnökséghez hozzátartozik az, hogy tud-e felbukkanó problémákat hatékonyan megoldani az adott kormány. Az az igazság, hogy ebből még sokat nem láttunk. Tehát ezt a kormányt még nem érték olyan külső kilengések például, amelyeket így nagyon hirtelen meg kellett volna oldani.
2: Van egy nagyon komoly kihívás előttük, de arról viszont tudták, hogy jön ugye ez az uniós pénzek és a
3: így van, pont erre akartam kitérni. Az uniós pénzekről szóló brüsszeli megállapodás az számomra annyiban meglepő, hogy tehát a mostani új hatalom, mostani miniszterek nagyon, tehát a mostani miniszterek közül senki nem volt kormányon korábban miniszterként. Vitézi Dávid volt államtitkár néhány hónapig.
2: Tehát és nagyon rövid ideig szintén volt Kármán András is, de régen.
3: Igen, de ő is csak államtitkár volt. Tehát az új miniszterek, tehát a Magyar Péter vezette kormány miniszterei közül senki nem volt korábban miniszter, és azért az új, az államtitkárok jelentős része sem látott kormányt belülről. Ehhez képest figyelemreméltó teljesítményként értékelem, amit Magyar Péter előzetes brüsszeli megállapodásként el tudott érni. Végre van egy menetrend, amelynek a végén megérkezhetnek az uniós pénzek, már a befagyasztott uniós pénzek. Meglátjuk, hogy tényleg megérkeznek-e, és hogy az Európai Bizottság elégedett lesz-e azokkal a törvénymódosításokkal és intézkedésekkel, amiket a Magyar Péter vezette kormány hozott, meg a kormánytöbbség. De azt meg kell említeni, hogy ez a teljesítmény szerintem eléggé figyelemre méltó. Főleg, hogy az az igazság, ezt Magyar Péter szokta is mondani, hogy amit a Orbánék 3-4 év alatt nem tudtak megcsinálni, ők 3 hét alatt meg tudták csinálni.
2: Még egy dolgot megemlítenék ugyanebben a témakörben, ez pedig amit egyébként nem is én mondom ezt, hanem egyrészt Demko Attila, aki egy kiváló, de nyilvánvalóan nem a Tiszával szimpatizáló külpolitikai elemző, másrészt pedig Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője, akik mindketten kifejezetten megdicsérték a Tisza kormányt az Ukrajnával elért 11 pontos megállapodással kapcsolatban. Nyilván az egy kérdés a jelenlegi ukrán vezetéssel kapcsolatban, duplán kérdéses, hogy betartja-e ezt a megállapodást, de amennyiben betartják, az tényleg érzékelhető javulást fog előidézni a kárpátaljai magyarok jogainak visszaszerzését illetően. És mondom még egyszer, tehát ezt olyan emberek is így értékelték ezt a megállapodást, legalább ketten, akik egész biztos, hogy nem Magyar Péter poszterek alatt alszanak otthon.
3: Na, pont ez az ukrán-magyar megállapodás a másik olyan pont, amely azt bizonyítja, hogy ez az új kormány képes érdemi teljesítményre. Tehát én a Fidesz hibázott, meg a megmondó emberei is, amikor a legelején annyit vettek csak észre ennek a kormánynak a teljesítményéből, hogy Facebook kormányzás folyik. Nem, ez nem egészen így van. Én azt gondolom, hogy mind a brüsszeli megállapodás, mind az ukrán-magyar kisebbségi helyzetről, tehát kárpátaljai magyar kisebbségről szóló megállapodás érdemi teljesítmény. Előzetes megállapodás ugyan valóban, tehát az ukrán félnek a saját törvényalkotásában még át kell ültetni a megállapodás pontjait, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt 10 évben még előzetes megállapodás sem volt az ukrán és a magyar fél között, legalábbis aláírt megállapodás. És még egy-két tényezőre hadd utaljak. A Magyar Péternek volt annyi bölcsessége, ebben az esetben legalábbis, hogy nem cserélte le a ukrajnai magyar konzult, hanem megtartotta, ugyanis ez a konzul vezette magyar részről a helyi tárgyalásokat. Na most a konzulról érdemes tudni, hogy ő nagyon bejáratos az ukrajnai, illetve kárpátaljai viszonyokban. Beszél jól ukránul és oroszul, ismerik őt, Kárpátalján mindenképpen. Én legalábbis így értesültem, és őt az ukránok el tudják fogadni megbízható tárgyaló partnerként. És a Magyar Péter vezette kormány nem cserélte őt le. És ez is szerepet játszott abban, hogy a felek meg tudtak állapodni. Tehát én azt nagyon pozitív jelnek értékelem, hogy Magyar Péter egyrészt nem cserélte le a konzult, megbízta őt, hogy vegyen részt, sőt, vezesse a magyar fél részéről a személyes tárgyalást, és még arra is volt érkezése Magyar Péternek, hogy megkérjék a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak a tárgyaláshoz, tehát ugye a ottani két magyar szervezet, aztán a Beregszászi Főiskola, illetve oktatási intézmények is küldtettek képviselőt, az ottani egyházak képviselője is jelen lehetett ezeken a tárgyalásokon, mert rájöttek arra Magyar Péterék, hogy hát az ottani kárpátaljai magyarok tudják a legjobban, hogy nekik mi fáj, tehát Budapestről ezt azért korlátozottan lehet megítélni, és volt annyi, hogy mondjam, belátás Magyar Péterék részéről, hogy nem vagyunk az ukrajnai kérdés szakértője, akkor bízzuk azokra az emberekre helyi szinten, akik viszont ott élnek, és ők ismerik a legjobban a helyzetet. Én ezt nagyon pozitívnak gondolom, hogy ezt megtették, és én megsüvegelendő érdemi teljesítménynek tartom, ami történt. Nyilván ennek megvolt a politikai ára, tehát a magyar félnek is adnia kellett valamit cserébe, ez pedig az volt, hogy Magyarország nem akadályozza tovább az Ukrajnával való csatlakozási fejezetek megnyitását, tehát a Ukrajna elkezdheti az egyes klaszter erről szóló tárgyalásokat. Magyarország most már nem ellenzi ennek a megnyitását. Ez volt az a politikai ár, amit az ukrán félnek meg kellett adni. Cserébe ugye a magyar fél arra számít, hogy az ukránok végre valahára elkezdik tovább hát visszaadni azokat a jogokat, amiket a kárpátaljai magyarok kénytelenek voltak nélkülözni.
2: Nézzük meg azt röviden, és van egy körülbelül 4 percünk még a műsorunk első részéből, hogy azokkal a problémákkal, amelyek részben öröklött problémák az Orbán kormánytól, részben a európai általános gazdasági problémák, mert gyakorlatilag a gazdasági növekedés az egész Európai Unióban megrekedt az elmúlt időszakban, Magyarországon ezt ugye tapasztaltuk a saját bőrünkön, meg azt is, hogy Nagy Márton ugye nem volt nagyon képes eltalálni a különböző számokat a gazdasági növekedéssel kapcsolatban 2025-26-ban, hogy ezekre a problémákra, amelyek részben tudhatóak, részben viszont váratlanok lehetnek. Mennyire van felkészülve az eddigi jelek szerint Magyar Péter és a kormánya?
3: Ezt én még megmondom őszintén, nem tudom megmondani, még túl kevés idő telt el. Valóban itt arra volna szükség, hogyha az Európai Unióban a gazdasági növekedés nem is túl nagy, Magyarország képes legyen ennél nagyobb gazdasági növekedést elérni, már csak azért is, mert az elmúlt 4 évben alig volt gazdasági növekedés, alig volt.
2: Tehát... Egyébként ez nem annyira tárgyalt kérdés, de azért ez szerintem döntő szerepet játszott abban, hogy a Fidesz elvesztette azt a korábban azért hozzá tapadt, hozzá kötődő ilyen nimbuszát,
3: hogy legalább
2: kormányozni tudnak. Nagy, szóval, hogy igen, meg Mészáros Lőrinc, meg tudjuk, meg Garancsi, meg Tiborcz István, de hát azért tudják, hogy mitől döglik a légy.
3: Igen, és kiderült, hogy az elmúlt 4 évben, amint az uniós pénzek leálltak, leállt a dal éneklése is, ami a gazdasági növekedést illeti. És hogyha már a Magyar Péterék ennyire eláztatják, rendkívül negatív színben tüntetik fel az előző 16 év kormányzását is, ami azért nem volt elejétől a végéig teljesen rossz, ezt továbbra is tartom. De mindegy, ők ezek után, hogy ennyire pocséknak ábrázolják az előző 16 évet, hát innentől kezdve a Magyar Péteréknek teljesíteniük kell, hogy ők viszont lényegesen jobbak. Tehát nekik gazdasági növekedést, éles színvonal növekedést kell majd produkálniuk a következő években. Nem nagyon, itt nem látok őszintén szóval még tisztán, hogy ez a társaság mire képes. Annyit látok már most, hogy a külföldi tőke beáramlását ez az új hatalom is fontosnak tartja. Tehát a Magyar Péter az egyik parlamenti felszólalásában, amikor éppen nem a Fideszt szidalmazta, akkor azért elmondta, hogy elvileg nincs az ellen, hogy az állam időnként támogasson bizonyos cégeket anyagilag, munkahelyteremtés céljából, és hát a Németországgal való tárgyaláson például a Magyar Péterék kifejezése is juttatták, hogy örülnének új német befektetőknek. Tehát én azt látom, hogy ezen a téren folytatódna a gazdaságpolitika, de hogy milyen új elemekkel egészül neki, hogy vannak-e esetleg innovatív ötletek, őszintén szóval ezt még nem látom.
2: No, akkor innen folytatjuk egy rövid szünet után, és rá fogunk térni arra is, hogy a Fidesz mit kezd azzal a helyzettel, amit itt vázoltál. Várjuk Önöket vissza.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Folytatódik az Abszolút Politika című műsor első adása Nagy Attila Tiborral és Gabra Gáborral a szokásoknak megfelelően, mármint az előtt műsorok szokásainak megfelelően, hiszen ennek a műsornak még nincsenek kialakult szokásai. Az első részben arról beszéltünk, hogy Magyar Péter picivel több mint 5 hetes kormányzásának mik voltak a legfontosabb tanulságai politikai és gazdaságpolitikai téren, de azért a kormányzás ennél jóval több dimenzióval rendelkezik. Nézzük a többi dimenziót, társadalompolitika, oktatáspolitika, egészségpolitika, mit látunk?
2: Egyelőre nem sokat, és ha nem véletlen, mert ezek már nehezebb területek bizonyos szempontból, mint az előbbiek. Annyiban nehezebb területek, hogy itt látványos eredményeket elérni évekbe telik. Vitézi Dávid már a közszolgáltatások, a vasúti közlekedés kapcsán például mondja, hogy évekbe fog telni, amíg megtervezik, amíg behoznak valódi új szerelvényeket, esetleg a síneket felújítják. Tehát itt nagyon nehéz gyors és látványos eredményeket elérni, és ugyanez vonatkozik a társadalompolitikára is. Tehát az oktatáspolitikára, a szociálpolitikára, vagy a szegénységnek a kezelésére. Ami például az oktatáspolitikánál már most látszik, hogy az új oktatási miniszter egyfajta liberálisabb szemléletet képvisel. Ő a társadalom peremére szorultakat jobban kívánja segíteni az oktatáson keresztül, viszont ez ellentétbe kerülhet a egyes közép vagy felső rétegeknek az elvárásaival, mire gondolok, a szabad iskola választás korlátozása. Tehát amikor arról beszél az új oktatási miniszter, hogy az egyházi iskoláknak nyitni kell a roma diákok felé, ez egy nagyon kényes kérdés. Azért kényes kérdés, mert legalábbis az egyházi iskolák kritikusai azt mondják, hogy az elmúlt 16 évben az egyházi iskolák növekedése azért is következett be, mert különösen kisebb városokban fordult az elő, ahol nem volt akkora a kínálat, hogy a nem
1: már roma... Mármint, hogy az intézményi iskolai kínálat.
2: Intézményi iskolat, hogy a nem roma szülők a roma diákok elől az egyházi iskolákban menekítették a gyerekeiket, és így létrejött egy
1: szegregáció.
2: Igen. Legalábbis van egy ilyen kritika az egyházi iskolákkal szemben. Na most, hogyha az új oktatási kormányzat azt mondja, hogy szerintem az egyházi iskolák nem fogadnak be kellően roma diákokat, és hát jobban vegyíteni kéne az egyházi iskolákban is a tanulói összetétet, ami persze megfelelhet a társadalmi igazságosságnak, hogy igen, a roma diákokat is ugyanúgy megéléti a jobb színvonalú oktatás, mint másokat. Csak az a baj, hogy a nem roma szülőket is valahogy meg kéne erről győzni. És én ezt nem tartom feltétlenül egy könnyű feladatnak. Tehát itt már most látszik az, hogy itt egy olyan aknát kezd elrejteni az új oktatási kormányzat, ami esetleg népszerűségvesztéshez vezet. Azt tudni kell, hogy...
1: Kicsit olyan, nem? Mint hogyha nem dölt volna el az még, hogy a Tisza, vagy a Tisza kormány, az egy ilyen Fidesz 2.0, vagy egy SZDSZ 2.0 kormányzást akar-e folytatni?
2: De legalábbis az oktatás területén.
1: Mert azért mondom, hogy nem dölt el úgy általában, hogy milyen, mert hogy az oktatás területe inkább egy SZDSZ 2.0-ra utal, viszont más területek, például az általad az első rész végén említett gazdaságpolitika területe, az pedig inkább egy Fidesz 2.0-ra emlékeztet.
2: Hát azért a fideszes gazdaságpolitika az unortodox megoldásokból is állt, tehát hogy hirtelen kivedünk adókat, személy szerint részesítünk előnyben csoportokat, személyeket, másokat meg legyalulunk. Meglátjuk, hogy a Tisza kormány is ezt fogja tenni. Tehát itt még óvatosabb lennék az ítélete, de valóban az oktatás politikában láttunk egy ilyen, hát nem csak SZDSZ-es, hanem ilyen esélyegyenlőség
1: progresszív
2: hajtásokat. Nyilván a tanárok örülni fognak annak, hogy kevesebb lesz az adminisztráció, hogy a teljesítményértékelést a jelenlegi formában megszüntetik, felülvizsgálják. Ezt nyilván örömmel fogják fogadni, de azt azért kénytelen vagyok jelezni, hogy nem konfliktusmentes, különösen szegényebb roma diákokkal való foglalkozás. Tehát van egy-két modell, amelyik sikeresnek tűnik, Tarnabotont, ha jól emlékszem például, de azért nem annyira egyszerű, nem mindig egyszerű. Ez komoly szakértelem és türelem kell, és mondom, hogyha azt mondanák, hogy az egyházi iskolákba több roma diákot kell beletenni, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy egyes szülők ezt a szabad iskola választás korlátozásaként élik meg. Magyarországon az elmúlt 36 évben az oktatás politikában tabu volt a szabad iskola választásnak az érdemi korlátozása. Tehát az a kormány, amelyik ehhez hozzányúl, az...
1: Ugye annak idején az MSZP például nem engedte meg az SZDSZ-nek, hogy hozzányúljon ehhez a kérdéshez, és olyannyira nem, hogy hát erre már sajnos azért emlékszünk, mert hát annyi idősek vagyunk, amennyi.
2: 50 éve.
1: 20 évvel ezelőtt a 2006-os választási kampányban Gyurcsány Ferenc egy nyilvános tévévitában rúgta ki Magyar Bálintot az oktatási minisztérium éléről, és lett Hiller István egyébként utána az oktatási miniszter, részben pont ezek miatt, a konfliktusok miatt.
2: Igen, itt...
1: Tehát a baloldalon belül is, tehát a Tiszától egyébként balra álló MSZP is berzenkedett attól, amit egyébként Magyar Bálint sokak által nagyon dicsért oktatási miniszteri időszakában próbált tenni ezekben az ügyekben.
2: Itt csak azt akarom jelezni, És itt a kisiskolákat is behoznám, mert itt is volt az új oktatási miniszternek egy elejtett megjegyzése, hogy nem biztos, hogy két iskolá, hogy nagyon pici létszámú iskolákat közpénzekből fent kéne tartani. Szóval ez is azért egy hát kockázatos terep lehet, tehát az nem venné ki jól magát, hogyha a Tisza kormánya kisiskolák bezárójaként tűnne fel. Itt akkor jeleznem kell egyúttal azt is, hogy az új oktatási miniszternél látszik, hogy nem volt politikus. Tehát amit ő szakmailag esetleg jónak tartana, vagy ami a belső oktatási szakértői meggyőződéséből van, az nem biztos, hogy az országos politikában is olyan jól eladható. Erre azért már első jelek vannak. És hát az egészségügyről is beszéljünk egy kicsit, mert hogy
1: bocsánat, egyébként azt elképzelhetőnek tartod, hogy a Tisza kormány végül Lannert Juditnak az általad idézett elképzeléseit, akár a szabadiskola választás korlátozását, akár a kisiskolák bezárását meglépi. Azért kérdezem, és én a Lannert Juditnak, aki tényleg egy kiváló oktatáskutató, a kinevezését kezdettől azért nem értettem, mert ha a Tiszának egyébként az a célja, hogy a Fidesz az életben ne tápászkodjon fel többet, akkor nem viselkedhet SZDSZ-ként.
2: Így van.
1: Ha a Fideszt a Tisza újra helyzetbe akarja hozni, akkor pontosan azt kell tennie, hogy SZDSZ-ként viselkedik.
2: Igen, ezzel egyetértek. Arra azért hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Magyar Péter eddig szinte semmit nem beszélt az oktatás politikáról. Tehát rengeteget beszélt az előző Fidesz kormány elképesztő lopásairól, gyalázatos tevékenységéről, de például, hogy milyen irányba akarná vinni az oktatás politikát, hogy egyfajta SZDSZ 2.0 lenne az oktatás politikában, vagy inkább egy ilyen középen álló oktatás politika. Meg kell, hogy mondjam, hogy erről nem nagyon szokott beszélni. Lannert Judit politikája még okozhat politikai kellemetlenséget a Tisza kormány vezetőjének és a Tisza pártnak is, különösen, hogyha egy olyan látszat keletkezik, hogy a szabad iskola választást érdemben akarja korlátozni. Most az egészségügy. Úgy látom, hogy ez a kormány is nem mer meglépni egyelőre igazán. Lehet, hogy szükséges, de fájdalmas lépéseket. Túlméretezett a kórházi intézményrendszer. Ezt jó néhány szakértő mondta már az elmúlt pár évtizedben. Tehát túl sok a telephely, túl sok a kórház. Ennek illusztrálására nekem a kedvenc példám az a vidék, ahonnan én számozom. Fehérgyalmaton van kórház. Tőle nem messze 10-15 kilométerre Vásárosnaményban is van egy kórház. Máté Szalkán is van a kórház, amelyik szintén olyan 10-15 kilométerre van Fehérgyalmattól. Tehát 30-40 négyzetkilométeres körzetben három kórházi telephely van. Három. Na most, ha valaki azt mondaná, hogy csináljunk ebből egyet, de az az egy legyen nagyon jó, az a országgyűlési képviselő a következő választáson véletlenül simán megbukna.
1: Na pont ezt akartam mondani.
2: Mert igen. A választópolgárok viszont nagyon kötődnek a helyi kórházhoz, akkor is, hogyha már leépülőben van, akkor is, hogyha már egyre kevesebb az orvos. Viszont ezeknek a telephelyeknek a külön-külön fűtése, árammal való ellátása, vezetőkkel való ellátása, az plusz pénzbe kerül, és miután Magyarország nem egy dúsgazdag ország, finoman szóval, nyilván okkal vetődik fel, hogy akkor ezt részelőcsítsük. Viszont az emberek azért is ragaszkodnak helyben a kórházaikhoz, mert hogy nagyon rossz a közlekedés. Tehát azon a vidéken rosszak az utak, a közutak is, és a vonatközlekedés meg katasztrofális. Tehát Máté Szalka Fehérgyalmat vonalon mindenkinek javaslom, ha nem hisz nekem. Ha valaki felül tapasztalni fogja, hogy cammog a vonat, 20-30 km/h-val, ha megy, és a 20-30 kilométert a vonat megteszi mondjuk bő fél óra alatt, vagy 40 perc. Szóval Ez elképesztő. Tehát nem elég annyit mondani, és ezt a budapesti szakértőknek mondom, nem elég annyit mondani, hogy zárjunk be kórházakat. Akkor azt is meg kell tudni mondani, hogy a közlekedés, a kórházhoz való eljutás hogy lesz gyors és jó, mert csak akkor lehet elfogadtatni az emberekkel, ha egyáltalán el lehet fogadtatni a kórház bezárást, hogyha az infrastruktúrát, közlekedést rendbe teszi. Viszont nem látom azt, hogy a Tisza egyelőre komolyan mérlegelni a kórház bezárást, hanem minthogyha ezen a téren is a Fidesz kormányok nyomdokaiban haladna, amelyik azt mondta, hogy nem zárunk be kórházat. Csak hogy kérdés az, hogyha ilyen sok kórházi telephelyet tart fenn az ország, ami fajlagosan sokba kerül, lehet-e igazán magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosítani, hogyha közben szétfolynak a pénzek többek között amiatt, mert túl sok kórházi telephely van. Szóval azért ezt is mélegelni kell majd, és én azt azért látom, hogy valahogy miközben közjogilag meg a parlamenti beszédekben nagyon dinamikusan viselkedik a kormány, hát a kórházi ügyekben, egészségügyben én nem látom, hogy olyan rendkívül lendületesen menne előre az új kormány.
1: De ugye ennek az is lehet az oka, hogy hát ides tovább, ennek is 20 éve már, hogy egyszerűen a Fidesznek az úgynevezett szociális népszavazása óta az egészségügy, és egyébként részben az oktatás, de leginkább az egészségügy kérdéseiről nem lehet Magyarországon őszintén beszélni.
2: Igen, ez így van, hiszen a Fidesz népszavazása gyakorlatilag megölte ezt az őszinte beszédet. Tehát az egészségügyről egy politikus nem mondhatja ki azt, hogy az intézmények létszámát csökkenteni kellene, annak érdekében egyébként, hogy a nagyobb intézményekben viszont magas színvonalú ellátás legyen. És hát például van egy másik probléma, a magánszektor meg a közszektor elválasztása az egészségügyön belül, ugye ami az elmúlt néhány évben nagyon elharapózott, hogy a hálapénzt kiesését úgy igyekszenek megoldani az érintett orvosok, hogy akkor átmennek magánszférába, és akkor egyesek megpróbálják oda irányítani a betegeiket.
1: Terelgetni,
2: hogy hát akkor jöjjön el az én magánellátásomra, és akkor gyorsabb lesz a dolog. Szóval, hogy ezzel mit akar kezdeni a Hegedűs Zsolt miniszter által vezetett tárca. Én szép szavakat erről hallottam, de konkrétumokat nem igazán, pedig én figyeltem a miniszternek még a miniszteri jelöltként előadott bizottsági meghallgatását. Sok konkrétum még nem derült ki, márpedig a betegeknek és a választópolgárok, akik pacienseké válnak, érezniük kell, ha nem is feltétlenül ebben az évben, de jövőre mindenképpen, hogy jobbá kell válni az egészségügyi ellátás, és ez az kéne, hogy a közkórházak vonzók legyenek az orvosok számára. Ez például még nagyobb fizetés kell, tehát különösen azoknál a orvosoknál ez egy érdekes kérdés, akik hozzászoktak a jelentős hálapénzekhez. Ahogy az előző egészségügyi vezetés egyszer egy őszinte pillanatban, azt hiszem talán Takács Péter fakadt ki egyszer, vagy egy más egészségügyi vezető, hogy lám, ahogy a hálapénz megszűnt, egyeseknek már nincs kedve olyan sokat műteni. Azt hiszem Takács Péter volt. Akárki volt, egy valós problémát jelzett. Viszont az előző egészségügyi vezetés elmulasztotta az ügyeleti díjak, illetve a túrórák rendezését, amellyel viszont elismerték volna azoknak a munkáját komolyabban, akik valóban sokat műtenek. Szóval nem nagyon, és nekem az feltűnik, hogy Magyar Péter az egészségügyről sem szeret sokat beszélni, legalábbis olyan értelemben nem, hogy az egészségügyben felhalmozódott probléma tömeget, hogy kívánja ez az új kormány kezelni. Azt látom, hogy az új egészségügyi miniszter elkezdett tárgyalni érdekvédelmi szervezetekkel. Oké, és hogyan tovább? Stogy élet, hogy mondjam oroszul.
1: No, maradt 8 percünk, és megígértük, hogy beszéljünk a Fideszről. Hmm. 1998-ban egész pályás letámadásnak hívta azt az elemzői szcéna, ha szabad ilyen nagyképű kifejezéssel élnem, amit a Fidesz akkor a frissen megvert MSZP-vel és SZDSZ-szel szemben művelt. Én ezt tudom rokonítani leginkább a Magyar Péterféle Abszolút Filmszínházhoz, tehát valami nagyon fideszes az, amit Magyar Péter felhasznál most a Fidesz-szel szemben. Legyen szó a magáról, a parlamenti jelenetekről, legyen szó az ellenfél hátországának a szétzúzásáról. Szóval nagyon sok hasonlóságot látok mind a 98-as, mind a 2010-es Fidesz kapcsolatban. Nyilvánvalóan a Fidesz helyzete az más mind a 98-as MSZP-hez képest, ami egy kifejezetten erős ellenzéki párt volt, mind a 2010-es MSZP-hez képest, hiszen az akkori MSZP 990 ezer szavazatot kapott, a Fidesz most mégiscsak 2,5 milliót. De azért a kettő közül azért inkább a 2010-es MSZP-vel érzem rokonnak a Fidesz mostani helyzetét, mert azért nagyon megverték őket 2026. április 12-én. Te hogy látod, milyen tanulságokat vont le, ha vont le egyáltalán a Fidesz ebből a vereségből, és mennyire látod azt, hogy ők irányba állnak?
2: Érzésem szerint a Fidesz kongresszusa, különösen Orbán Viktor nem vetett kellően számot, legalábbis nyilvánosan nem, hogy a Fidesz háttérintézménye rendszere drámaian meggyengült. A Fidesz háttérintézmény rendszere alatt én egyrészt a Fidesz közeli sajtót és médiát értem, Origo, Patrióta, Megafon.
1: Hát a komplet MediaWorks.
2: Komplet, ugye most a MediaWorks tegnap hétfőn jelentős elbocsátások kezdődtek.
1: Hogyha jól tudja, a média egy, nem tudom, hogy jól tudja-e, akkor itt konkrétan a Magyar Nemzet heti lappá alakításáról, a Pesti Srácok megszüntetésről is szó lehet, ugye ezek nem hivatalos bejelentések.
2: A lényeg az, hogy több száz embert elküldenek, ez viszont...
1: Ez egészen tűnik, biztos, hogy viszont úgy tűnik, hogy termékeket is érintett.
2: Így van, de most nem csak ez a lényeg, azt akarom mondani, hogy van egy fideszes, Fidesz közeli intézményrendszer, amelyik nagyon nagyra nőtt az elmúlt 16 évben. És ez az intézményrendszer azáltal, hogy nem kap állami pénzt, mert hogy Magyar Péter az állami hirdetéseket leállította, onnantól kezdve látszik az, hogy miután ezek az állami hirdetések komoly bevételi arányt jelentettek a Fidesz közeli intézményrendszeren belül a sajtó számára, ezek most nagyon megrendültek. Egy, a sajton belül, és most jön a második pontom, a sajton belül a TV2 és a közmédia átment középre, a politikai középre, vagyis a Fidesz média ereje itt is csökkent. De a Fidesz közeli intézményrendszer alatt én nem csak a sajtót és a médiát értem, hanem az elemző intézeteket is, például a Nézőpontot, amelyik gyakorlatilag felégette a szakmai hitelességét a meglehetősen félre sikerült közélemény kutatásaival. Jól látszik, hogy a Nézőpontból a választás óta senki nem mer a kamerák és a mikrofonok elé állni a rendkívül súlyos szakmai kudarc után. Ők is kénytelenek átgondolni a tevékenységüket. Úgy tudom, hogy némi leépítés ebben az intézményrendszerben is volt. Tehát azt is látni kell, hogy miután jóval kevesebb a pénz, ezért nagyon megrendült a Fidesz közeli intézmény és szakértői hálózat, illetve rendszer. És ehhez jön még az, hogy a Tisza többség parlamenti törvényalkotási eszközökkel is jelentősen gyengíteni igyekszik ezt a fideszes intézményrendszert.

0: van még, de most beszéljünk inkább a MCC-ről, tehát az Orbán Balázs fideszes politikus által fémjelzett Matthias Corvinusról, ugyanis itt az történt az elmúlt években, hogy a Fidesz kormányzati többség rengeteg ingatlant adott az MCC működésére, tehát összességében nagyon sok állami pénzt, illetve eszközt tett bele, és ennek az a következménye, hogy ma gyakorlatilag az MCC vagyonának a talán a 90%-a körülbelül az állami vagyon vagy pénz. Na most a Tisza által beterjesztett törvény tervezet azt mondja, hogy maradhatnak ugyan ezek a kekvák, illetve alapítványi formában, ha akarják, de az összes állami pénzt és eszközt kiveszik belőle. Magyarul legatyásítja a Tisza többség a Fidesz közeli kekvákat. Tehát ezzel...
1: Tehát ami állami pénz volt, azt, az állam kivonja.
0: Azt visszaveszik. Tehát az alaptörvény módosítást, amely ennek megállja.
1: És a többi résztől az kezd a vitakara.
0: Így van. Tehát ezt egész ügyesen csinálja a Tisza jogilag, mert nem azt mondja, hogy teljesen megszüntetjük ezeket, és hogy nem működhetnek tovább. Működhetnek normál alapítványként tovább, ha nagyon akarnak, de az összes állami pénzt, ingatlan, eszköz, az mind megy vissza az államhoz, illetve a kormányhoz, és a megmaradt kevés eszközzel megcsináljanak azt, amit akarnak. Hát nyilvánvaló, hogy itt gatyára vetköztetés zajlik itt a szemünk előtt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péter nagyon-nagyon durván fellép, nem pusztán a Fidesz, mint párt ellen a parlamentben, hanem a Fidesz háttér intézmény rendszerét is nagyon csúnyán, nagyon keményen megtámadja, és gyakorlatilag hát majdhogy nem tönkreteszi.
1: No, hát ideig jutottunk ma, ennyi fért bele az időnkbe, találkozunk a jövő héten is. Ez volt az Abszolút Politika első adása. Nagyon köszönöm Nagy Attila Tibornak, hogy itt volt, és nagyon köszönöm a kedves nézőknek, hogy néztek minket, hallgattak minket. Arra kérem önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Viszontlátásra, viszonthallásra.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással.

0: Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ma estétől vasárnap hajnalig megrendezik a múzeumok éjszakáját, melynek idején 7 rendkívüli buszjárat is közlekedik. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katona dolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Még lehet jelentkezni az acélkocka tiszti képzésre, hogy ez pontosan mit akar, mik a jelentkezés feltételei, és akik már végeztek, mit csinálnak. Erről is fogunk a mai adásban beszélgetni. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velünk Csájéné Horváth Csenge őrmester, aki az MH anyagellátó raktárbázisánál van most, és az egyik végzős, hogyha minden igaz, köszöntöm. Józsa Gergely őrmester, aki az MH Kis József 86. helikoptertandárnál van, és szintén egyébként ugye végzett ezen a képzésen, és majd elmeséli a tapasztalatait, és Zsíros Tamás is itt van velünk, aki vezénylőzászlós, és majd rögtön elmeséli, hogy összességében egyébként ez az acélkocka képzés, ez mit jelent, és talán induljunk innen, és aztán beszéljünk majd arról, hogy ki miért jelentkezett, és egyébként most éppen mit csinálnak.
4: Üdvözlöm. Ugye ez két dolog miatt érdekes. Egyrészt ugye a Magyar Honvédség vezénylő zászlósaként felelős vagyok az acélkocka hadtiszt képzésért. Másrészt mielőtt ebbe a beosztásba beültem, azelőtt én voltam az acélkocka hadtiszt képzőközpont, tulajdonképpen az hadtiszt képzőközpont parancsnoka, és benne a kezdetektől 2019-től miután átültünk erre az hadtiszt képzési formára, azóta benne vagyok ebben a rendszerben, úgyhogy eléggé képben vagyok, hogy éppen mi történik. Igazából ez az acélkocka hadtiszt képzési forma egy gyakorlatorientált képzési rendszer. Az acélkocka az a civilből bejövőkre szokták érteni, de alapvetően ez egy komplett rendszer, az őrmester képzéstől, a legénységi képzéstől egészen a vezető altiszt képzésig mindent magába foglal. Most leginkább arra törekszünk, ugye a vendégek is ugye a úgynevezett kiskocka rendszerben szocializálódtak, tehát a civil életből bejött acélkocka altiszt képzésen vettek részt. Ez három részből áll, egyrészt az alapkiképzésből, másrészt az alapaltiszti felkészítésből, ez egy 14 hetes vezetői képzés tulajdonképpen, ahol megkapják azokat a vezetői ismereteket elég gyakorlati orientáltan, ugye a 14 hétből több mint 12 hét gyakorlati foglalkozás van, pontosan azért, hogy a gyakorlati körülmények között, a viszontagságos körülmények között képesek legyenek döntéseket hozni. Majd ezt, hogyha ezt elvégzik, akkor a következő, az utolsó része pedig a szakmai képzés, ami a különböző alakulatoknál történik. Ez attól függ, hogy van egy beosztás, egy pályaválasztási rendszer, a képzésüknek, illetve a tanulmányi eredményüknek megfelelően, és ennek megfelelően kerülnek az előképzettségük alapján a különböző alakulatokhoz. Lásd, az egyik ugye szolnokra, a másik egy logisztikai területre a szakmai képzettségének meg a eredményei alapján, és ez alapján fog kiderülni, hogy a szakmában mit fog elérni, és mit fog tapasztalni. Azért a szakma képzi őket szakmailag, mert ugye így az alakulatnál megismerik az ottani rendszert, megismerik az eljárásrendet, megismerik a kollégákat, megismerik azt az eljárásrendet, amivel fognak amit tapasztalni fognak, miután kikerülnek, és utána, amikor felavatódnak ugye a hősök terén, utána tulajdonképpen egyből ugyanarra a szakterületre, ugyanahoz az alakulathoz fognak kerülni. Tehát így épül fel a teljes rendszer. Ebben végeztek ugye a fiataljaink.
3: Majd vissza fogom még dobni a szót a részletekért, de akkor picit beszélünk arról, hogy ha jól értem, a civil életből érkeztek mindketten. Előtte egyébként mondjuk mivel foglalkoztak, és honnan jött az ötlet, vagy honnan jött a hír, hogy van egy ilyen képzés, és miért gondolták úgy, hogy ezen részt vegyenek. Csenge?
5: Üdvözlök mindenkit. Én középiskola után tartalékosként vonultam be, ott voltam 11 hónapot, ÖKSZ-esként, és az idő alatt kerültem ide föl Budapestre, akkor még katonai közlekedési központ volt, és én onnan leszereltem, és elmentem az altiszti akadémiára.
3: Azt mondja, ugye, hogy rögtön igazából iskola után lett tartalékos. Igen. Miért? És akkor nyilván felmerül a kérdés, ami ma már talán nem is annyira divatos, hogy akkor egy lány, ez miért gondolja azt, hogy akkor a hadsereghez bármilyen formában csatlakozik? Szóval önnek mi volt az az indítatás, ami miatt úgy döntött, hogy érdemes bármilyen szinten, akár először tartalékosként belépni a honvédségbe?
5: Rendészeti középiskolában kezdtem, sportoló voltam, élsportoló, és vittek honvédségi versenyekre, honvédelmi országos bajnokságokra, és ott tetszett meg.
3: Gergely, honnan csöppent bele ebbe az életbe?
6: Hát nekem egy kicsit talán szertágozóbb, én közgazdászként végeztem, és a Covid idején sikerült is elhelyezkednem gyakornokként, tehát friss diplomásként, és ott jöttem rá, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, hogy egy irodában.
3: Mi a bezárcsák? Covid alatt mindannyian otthon voltunk.
6: Én ehhez egy kicsit klausztrofóbiás voltam, és igazából mindig is kacérkodtam a katonaság gondolatával. Én is küzdősportoltam, technikailag 10 éves korom óta váltott stílusokban, éppen mi volt az adott lakhelyemen, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, miért ne? Még elég fiatal vagyok hozzá, hogy rendes karriert építsek itt is akár, és így kerültem így. Így jött a honvédség, és egy rokonom révén hallottam azt, hogy lehetek altiszt. Ha jól tudom, jól emlékszem, beszéltem egy toborzó tisztel, aki szintén ismerőse volt ennek az ismerősnek, és így jött az acélkocka.
3: Nem most végeztek, most éppen mivel foglalkoznak, hol vannak, milyen pozícióban?
6: Én a 86-os helikopter dandár előretolt repülésirányító központ repülésirányító altisztja vagyok. Ez egy nagyon érdekes szakma, ég és föld között. Technikailag a baráti erők relatív közelségében hajtunk végre levegőföldtüzeket, tehát légicsapásokat, rácsapásokat, illetőleg koordináljuk az adott légtér minden aspektusát. Beszélek itt tüzérségi tüzekről, drónokról, illetve természetesen a repülőeszközökről, mind merevszárnyas, mind forgószárnyas, tehát helikopterek, vadászgépek, bombázók, drónok, minden, ami repül a mi légterünkben, azért mi vagyunk a felelősök.
3: Csenge?
5: Én az anyagellátó raktárbázisnál vagyok, központi szállító zászlóajnál beosztott altiszként, mint ellátó altiszt. A kis zászlóajunknak én vagyok az ellátója. Ami felszerelés van a katonáknak, azt általában én adom ki, meg még egy-két kollega, hogy fel legyenek szerelve, ha gyakorlatra, vagy éppen közúti kísérésekre mennek ki, akkor a speciális felszereléseik meg legyenek.
3: Két teljesen más helyről érkező fiatal ül itt velünk, és teljesen más területen is vannak. Mennyire sokrétű egyébként a jelentkezőknek az önéletrajza, és utána az, hogy dől el, hogy ki hogyan találja meg azt, hogy mivel fog utána foglalkozni?
4: Az altiszképzés ilyen szempontból nagyon jó, mert pont nem az, hogy specifikusan csak katonai kollégiumból vagy katonai szakterületről lehet jönni, hanem szerte az országból, bármilyen középiskolából, legyen ez gimnázium, technikum, ne adj Isten valahol, mint a kolléga is valamilyen szakmát végzett már előtte, és mégis úgy dönt, hogy csatlakozna a haza védelméhez. Tehát ilyen szempontból nagyon sokrétű. Vannak olyanok, aki 10 évet lehúzott bármilyen másik szervezetnél, bármilyen másik cégnél, és mégis úgy döntött, hogy ő vállalja a haza védelmét, mert ugye ez nem egy munka, ez egy hivatás, tehát itt elköteleződnie kell valamilyen szinten az embernek, és ez a legfontosabb. Pont jó, hogy két ilyen szélsőséges, hogy van egy harcoló, aki tényleg a harc támogatására van, tehát olyan feladata, ahol inkább gyakorlati orientáltabb, de ott a másik terület, ami a logisztika, ami nélkül meg egy harcoló alakulat, vagy egy gyakorlatorientált feladatot nem lehet végrehajtani, ha nincs meg a megfelelő támogatás, úgyhogy ilyen széles spektrumban működik az altisztképzés is, tehát körülbelül 40 különféle szakterület van, ahova mehetnek manapság tényleg az úgymond adminisztratív munkakörtől egészen a különleges műveleti katonai beosztásokig. Természetesen nem egyből valaki oda kerül, mert nem arra születik. Ez ugye, amit mondtam is korábban, hogy az alapkiképzés, az alapaltiszti felkészítés, vagy éppen a szakmai felkészítés teljesítménye alapján kerül valahova, valaki oda. Nagyon-nagyon fontos, hogy nyelv szakmailag, illetve fizikailag olyan standardek vannak, ami ha megfelel, egy altisztnek meg is kell, mert tulajdonképpen ez a feladata, hogy ahogy a többiek is elmondták, hogy elég sok gyakorlatra járnak. Emiatt ez a három az alapja annak, hogy valaki jó altiszt lesz, mert ha ezekkel rendelkezik, manapság a fiatalok azért a gimnáziumokból azért valamilyen nyelvismerettel érkeznek, ami nagyon-nagyon fontos manapság. Ha ezeket tovább tudják fejleszteni, akkor különböző területeket az első, a top 10% tulajdonképpen még választhat is, hogy mit is szeretne csinálni az eredményei alapján, ami nagyon-nagyon fontos.
3: A képzés alatt gondolom, hogy máshonnan jöttek, más csinálnak, lehet, hogy más is volt maga a kihívás, tehát mi az, amit mondjuk kihívásként éltek meg? Gondolok itt arra, hogy, és akkor visszakérdezek, hogy az alapkiképzés az mindenkinek egyforma, ugye nem?
4: Így van.
3: Azt jól tudom. Tehát például, hogy mondjuk az volt az, ami kihívás volt, vagy a következő tanulmányok, volt olyan pont egyébként, amit így meg tudnak fogalmazni?
5: Szerintem az első, ami legfontosabb, egy teljesen új helyszínre oda megy egy teljesen civil ember, új közegbe, egy teljesen más napirendi pontokkal felépített rendszerrel, azt azért meg kell szokni.
3: És alkalmazkodni teljesen más.
5: Igen. Nekem például még az, hogy a fizikai része, attól függetlenül sportoló voltam, de egy nőt meg egy férfit, attól függetlenül, hogy a honvédségben nincsen nő meg férfi, a fizikális megterhelés az azért
3: kihívás. Igen. Nyilván. Hiába van egyenjogúság, azért vannak fizikai korlátok. Gergely, meg tud ilyet fogalmazni?
6: Én igazság szerintem a küzdősport az nagyon jó alap volt így a fegyelem megteremtésére. Kifejezetten biztonságosnak éreztem azt, vagy úgy van egy ilyen mentális megnyugvás, amikor az ember tudja, hogy jó, akkor most 7:15, következő napi rendi pont az 9:30, és addig ezt fogjuk csinálni. Tehát ez egyfajta ilyen könnyedség is lehet, kinek mi ezek szerint mások a kihívások. Nekem igazából a mostani alakulatomnál volt talán inkább a nagyobb kihívás, hogy ezt a légierős nyelvezetet megtanuljam, mert azért ez egy kicsit más.
3: Speciális.
6: Igen, eléggé. Illetve nagyon sok olyan információ van ebben a szakmában, amit úgy tudni kell ahhoz, hogy ezt el tud végezni. Tehát hatalmas lexikális tudás szükséges ahhoz, hogy irányító lehess, és talán az volt az, hogy így hopp, hirtelen arcon csapott, hogy itt még nagyon sok mindennek kell tanulni.
3: Amikor jelentkeztek, akkor egyébként már így körülbelül tudták, hogy mi az, amivel majd később, hogyha sikeresen elvégzik ezt a képzést, akkor azzal szeretnének foglalkozni, vagy közben jött az a képzés alatt, hogy mondjuk ez is érdekel, meg az is, de valószínűleg ez az, amiben én jó lennék. Gergely?
6: Hát nálam azért fix volt, hogy én valamilyen harcolóbeosztásba szeretnék kerülni. Magáról, erről a szakmáról csak később, tehát már katona voltam, akkor szereztem tudomást, és aztán jöttek is az alakulattól, minden alegység, és hát pontosabban nagyon sok alegységhoz beszélgető partnereket, akiktől lehet kérdezni, tartanak előadást, és egy ilyen pályaorientációs beszélgetés keretében nagyon sok alegység megjelenteti magát már a Tiszti Akadémián, és egy ilyen előadás után mentem oda, hogy ez amúgy érdekelne, ez érdekesen hangzik, ez mik itt a feltételek, hogy lehet ide kerülni, és igazából azt mondtam, hogy ez tetszik.
3: Mennyire tudatosak a jelentkezők egyébként összességében? Tehát van olyan, aki mondjuk már úgy jelentkezik erre a képzésre, hogy én tudom, hogy na, ezt szeretném, és aztán lehet, hogy közben kiderül, hogy tök vagy nem alkalmas rá személyiségéből, vagy fizikumából adódóan, vagy egy teljesen más dolog tetszik meg neki. Tehát mennyire rugalmas ez a rendszer?
4: Rugalmas, ugye a felviteli eljárás során, vagy a pálya választás során azért feltesszük azt a kérdést, hogy egyáltalán tisztában van-e mi az a Magyar Honvédség, tisztában van-e, hol vannak alakulatok, mert azért vegyük azt is figyelembe, hogy eléggé, különösen a Covid után eléggé röghöz kötöttek lettünk, hogy szeretnénk ott valahol a családunk környékén maradni, illetve, hogy mégis mit szeretne csinálni, itt van-e valami elképzelése. Ez is elég szélsőséges, valaki tudatosan tudja, hogy na már most én lövész katona leszek, és akkor az lesz. Valakit ugye a filmekből, vagy a gyerekkori, vagy a számítógépes élményeiből azt mondja, hogy már pedig én kommandós leszek, ezzel sincs baj. Folyamatosan a képzés során ugye az értékeléseknél szinte hetente vannak értékelések, kiderül, hogy az, amit ő eltervezett, az mennyire fekszik a Magyar Honvédségnek, illetve mennyire van párhuzamban, vagy pedig olyat ajánlunk neki, hogy lásd mondjuk informatikusként, ő azt mondta, informatikát tanulta a gimnáziumban, de megmondta, hogy őt például az abszolút nem érdekli, és irányítgatjuk arra a területre, ahol végül is most már egyre több olyan eszköz van, ami informatikai alapismeretet kell, hogy biztosítson, akár egy harcjárműnek a technikai berendezései már olyan szinten vannak, hogy mindenkinek újra kellene tanulnia tulajdonképpen. Tehát a szélsőségek ellenére is megtalálja mindenki azt, amit keresne, és utána az alakulatnak a felelőssége, hogy olyan szakmát adjon neki, hogy utána ővelük fog foglalkozni.
3: Milyen további lehetőségeik vannak? És akkor nyilván tudom, hogy terület specifikus lehet ez, de azon túl, hogy lesz mondjuk egy megbízható munkájuk egy olyan területen, ami tényleg hozzájuk passzol, azon túl még mi jöhet karrierben, tanulmányban, nemzetközi küldetésben, bármiben?
4: Most vehetném a saját karrieremet, hogy...
3: Vegyük!
4: 96-ban kerültem a Magyar Honvédséghez, én is az Altiszti Akadémián kezdtem, utána Szolnokra kerültem mélységi felderítő katonaként, ejtőernyősként, és az évek során voltam több misszióban, voltam NATO-beosztásban, voltam számos alkalommal különböző külföldi tanfolyamokon, elvégeztem az összes vezetőképző iskolát, ami tulajdonképpen predesztinál arra, hogy ott ülhetek, ahol most, és akár adott esetben valaki eljuthat a legmagasabb rendfokozatig, természetesen megfelelő szolgálati idővel. Tehát ezen felül azért azt kell mondjam, hogy a mai fiatalságnak óriási lehetősége van a mai acélkocka képzésre jelentkezőnek, nyelvtanfolyamokkal, missziókkal, a külföldi vagy hazai nemzetközi gyakorlatokkal, ahol, amit mondtam is korábban, hogy a nyelv nagyon-nagyon fontos. Most már egyre több szakterület is megköveteli azt, hogy úgynevezett subject matter expert, tehát szakmailag kompetens és tapasztalt emberek legyenek, és most már törekszünk is erre, hogy ezeket a képzéseket megkapják. Tehát olyan tanfolyamrendszer, illetve iskolarendszer van kidolgozva, amivel szerintem más is más kevésbé vetekszik, még akár egy főiskola is.
3: Nagyon röviden, önök mivel bátorítanák azokat, akik gondolkodnak egy ilyen jelentkezésen?
5: Legyenek felkészültek fizikálisan, mentálisan, és az altisztavatáson a végén ott a cél, amikor kiabálja mindenki az esküjét, hogy igen, ezt megcsináltuk, és szerintem minden percet megér.
3: Gergely?
6: Mi az, amivel bátorítanám őket?
3: Uh-huh.
6: Ez egy jó élet. Altisztként lenni. Nem, tehát, hogy én már próbáltam sok mindent. Katona mi voltam előtt, és összességében vannak nehezebb napok, de...
3: De nem tévedtél.
6: De nem tévedtem.
3: Nagyon röviden még mondjuk el azt, hogy milyen feltételekkel, és hol, hogyan lehet jelentkezni, ugye július végéig.
4: Így van, tehát a határidő 2026. július 31-e, a jelentkezési határidő. Ezt követően kétnapos felvételi eljárás lesz Szentendén augusztus 11 és 12-én. Addig a toborzó irodákban a helyes, vagy ugye a lakóhelyhez legközelebbi toborzó irodában kell jelentkezni. Ott elirányítják majd, ugye elküldik majd orvosi vizsgálat a pszichológiai felvételire, tehát tulajdonképpen ezekkel kell megrendelkezni. Kötelező az érettségi, a büntetlen előélet, a nyelvismeret, illetve a jogosítvány előnyt jelent, tehát ezek is nagyon fontos tényezői, és ahogy fogalmaztak a kollégák, mentálisan és fizikailag fel kell készülni, amit mondtam is korábban, ez egy hivatás, ezt a hazát fogja szolgálni, erre fel kell készülni. Akik felkészülnek, azok pedig ilyen karriert tudnak befutni majd utána.
3: Köszönöm, hogy itt voltak.
4: Mi köszönjük.
6: Köszönjük.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt, ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent. Most a számok, azok mögött, a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. És ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártososan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa, a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom, az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és a zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, az, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a karitasznak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre. Bibliai földön, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb, önök számára a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, vagy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményeket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogyan élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézni. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása a során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől. Több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help szogamnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a

0: Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínen és az István úton az Árpád útnál. A forgalmat rendőrök irányítják. Az István úton kifelé csak a külső sáv járható. Az Árpád úton a forgalom egy sávon váltakozva halad. A 14-es villamos a Szent István tér Újpesti piac és Angyalföld kocsi szín között nem közlekedik. A 30-as és a 30A autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták a 15. kerületben a Károlyi Sándor utat a Bogáncs utca és a Töltés utca között egy rövid szakaszon, mert tűzoltók dolgoznak. A 125-ös és a 170-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Mától július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Nézzük, hogy újul meg a Fidesz.
3: A felszólalók szerint több tényező vezetett a vereséghez. Hibás kampányüzeneteik voltak, gyenge választ adtak a korrupciós vádakra, de a fiatalokat sem tudták megszólítani. Hídvégi Balázs azt kritizálta, hogy dominánssá vált a felfúvalkodottság, a luxizókról és az orosz pártiság látszatáról is beszélt.
4: A bajok másik gyökere a kegyelmi ügy volt. Az ott szerzett erkölcsi sérülésünk a kormányzásunk morális alapjait érintette. Ez a seb soha nem gyógyult be, mert nem tisztult ki. Nem tisztázott, hogy pontosan mi is történt.
3: Orbán Viktor szerepéről nem sok szó esett. Stumpf István volt kancellária miniszter, utalt rá röviden.
5: A korrupciónak bizonyos elemei még a miniszterelnöknek a dolgozószobájának az asztaláig is elértek.
3: Orbán Viktor a kongresszusra megjelentetett röpiratában azt írta, hogy a szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti a legnagyobb veszélyt. Majd a színpadon 10 pontban foglalta össze a vereségük okait, külföldi befolyást, algoritmusokat és a Tisza hatékony kampányát is kiemelte. Szerinte az ország most a káosz felé tart.
6: Ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje.
7: Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia.
8: A Fidesz régi új elnöke, Orbán Viktor.
3: A kritikák ellenére óriási többséggel választották meg Orbán Viktort. Alelnök lett Gál Kinga, Póka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint.
6: Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni.
3: Orbán Viktor ígérete szerint egy év múlva egy győzelemre esélyes Fidesz ad át az utódjának. Nemzetközi munkára viszont nem pályázik.
2: A röpiratban arról is volt szó, ami ugye megelőlegezte a kongresszust, hogy a döntő tényező, a velünk szemben manőverező négy ellenséges hadtest ereje és összehangolt támadása volt, ezt írta Orbán Viktor. Soros világ plusz Brüsszel plusz ukránok plusz multinacionális cégek egyenlő vereség. De megújulást hirdettek a Fideszben. Ti miben látjátok a megújulásnak a csíráit? Akár tartalmilag, akár formailag, akár személyileg, akár stílusban, bármiben.
9: Hát ebben a best of ellenséglistában, ami igazából eddig is ismerős lehetett mindenki számára, aki követi a politikát. Igazából két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az... Hát az Kádár János utolsó beszéde, ami tűnhet egy ilyen demagóg hasonlatnak vagy fordulatnak, de hogyha valaki tanulmányozza mondjuk a 80-as évek második felében a Kádár Jánosnak a különböző megszólalásait, nyilvános vagy nem nyilvános megszólalásait, hogy valami nagyon hasonlót lehet látni, hogy mintha úgy elvesztette volna a valósággal való kapcsolatát, és nagyon sokan kiemelték Orbán Viktor megszólalásaival kapcsolatban is azt, hogy olyan, mintha nem érzékelné, hogy mi a probléma. És nyilván nem látunk bele a fejükbe, nem látunk bele a sem Orbán Viktornak, sem a fideszes vezető politikusoknak a fejébe, hát nem tudom, hála Istennek lehet, de kívülről valóban úgy tűnik, hogy nem értik továbbra sem a problémát, nem értik, hogy miért vesztették el a választást, ugye nem kicsit, hanem nagyon, hogy egy klasszikust idézek ismét. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig szerintem, ami nagyon feltűnő, hogy Orbán Viktor többször retorikailag ugye elismerte a felelősséget, ő vállalja a felelősséget, a stratégiai hibákért őt illeti a felelősség, ezt tényleg számtalanszor elmondta ebben a beszédben is, kongresszuson, de valójában ennek nincsen semmilyen következménye. Tehát azt látjuk, hogy nincs következménye a személyi állományban lényegében, nincs következménye abban, hogy óriási fölénnyel választották meg őt elnöknek, nem is volt kihívója lényegében. És ami nagyon érdekes volt, hogy felsorolta, hogy ha ő a hibás, akkor ki nem a hibás. És még ezt tartottam nagyon érdekesnek, hogy felsorolta, hogy nem kell hibáztatni, nem kell elverni a port a kampányfőnökön, elosztókerületi vezetőkön, az egyéni mandátumot nem szerzett képviselőkön, amivel egy kicsit, mintha azt mondta volna, hogy hát de, szóval, hogy lehet, hogy ők a hibások mégis, úgyhogy ez szerintem nagyon, nagyon érdekesen volt így retorikailag összerakva a semmi ilyen szempontból.
10: De ha már megújulás kérdezted, hát új elnöke van a Fidesznek.
2: Ez is igaz.
10: Igen, hát borzasztó érdekes egyébként így hallgatni, hogy folyamatosan azt hallottuk ugye ebbe az összefoglalóba is, hogy a szembenézés és a szembenézéssel kapcsolatos dolog, itt senkiről nem hangzott el olyan, ami valódi problémát jelentett. Az elhangzott például ugye ebbe az összeállításba, hogy a korrupciós vádakra nem volt válaszuk. Nem azt mondták, hogy nem kellett volna korrupciónak megjelennie. Tehát még mindig tagadják egyébként azokat a dolgokat, amik megszülettek, és ugye az, hogy megint Orbán Viktort választották meg elnöknek, ez tényleg olyan, hogy ugye Einsteinnek van egy mondása, az őrültség az, amikor újra és újra elköveted ugyanazt, és azt várod, hogy másik eredmény fog születni. Na most itt se fog. Tehát Orbán Viktorra ez a Fidesz azt fogja tudni nyújtani, amit eddig nyújtott. Erre mondták április 12-én az emberek, hogy köszönjük szépen, ezt már nem kérjük. És ugye innentől kezdve ezekre a fölmerült dolgokra, meg a finomkodásra, amit a Stumpf István is előadott, hogy elért a miniszterelnök asztaláig. Nem az asztaláig ért, az asztaláról indult az összes korrupciós bűncselekmény, és majd most vár erre a most következő kormányra, hogy ezeket igazolja is.
11: Ugye, ami mondhatjuk újdonságnak, hogy ha visszaemlékszünk a 2002-es Orbán Viktorra, amikor elvesztette a választást, gyakorlatilag a választás után néhány nappal előálltak a polgári körökkel, és valójában egy teljesen új kezdeményezést tudott elindítani. Na most ennek jelen pillanatban a nyomát se látni. Tehát éppen ezért az látszik, hogy az a stratégia, ami 2002-től 2010-ig elvezetett oda, hogy a Fidesz meg tudott erősödni, és kvázi tudott reagálni arra a kihívásra, ami a 2002-es vereségben volt.
2: És az is, bocsánat, az is 8 év volt. Úgyhogy ereje teljében, nagy lendületben, óriási társadalmi támogatottság mellett.
11: Pontosan, és most semmilyen ilyen megújulás nem látszik. Tehát akkor tényleg pillanatok alatt állítottak fel egy olyan új stratégiát, ami valójában működőképes volt. Most ennek nyomát sem látjuk. Egyetlen egy dolgot lehet érzékelni, egyébként pont Stumpf István volt az egyik, aki elkezdte visszahozni a polgári Magyarországnak a mítoszát, vagy etoszának nevezzük azt, tehát hogy minthogyha lenne a Fideszen belül egy irány, aki arról beszél, hogy hát igen, itt vannak problémák, azzal, hogy hát a polgári Magyarországot mi már rég a hátunk mögött hagytuk, azonban láthatóan erre Erre semmiféle nyitottság nem hát, volt.
10: G. Fodor megmondta annak idején, hogy a polgári Magyarország az csak egy ilyen lózung volt, tehát nem gondolták.
2: Politikai termék, azt mondta.
11: Igen. Pontosan.
2: Egyébként Stumpf István is és Hidvégi Balázs is mutatunk majd tőlük mindjárt két megjegyzést. Arra, hogy a Fidesz környékén, vagy az általuk helyzetbe hozottak viselkedésében ott föl lehetett lelni olyan elemeket, amelyek taszítóak voltak, haszonelv, Kalmár szellem, ilyen szavak hangzottak el, hogy ezek súlyos hibák voltak, de nem ezt szeretnénk most kiemelni Stumpf Istvántól egy másik érdekes gondolatot. Rögtön a beszédének az elején fogalmazott úgy, hogy nagyon sok kollégánk, barátunk, munkatársunk elvesztette az állását, komoly egzisztenciális problémákkal küszködik, akinek lehetősége van, segítse ezeket az embereket az egzisztenciális túlélésben. És aztán nyomatékkal kell felhívnom a figyelmet a különleges felelősségére a nemzeti tőkés osztálynak, hogy őnekik nagyobb mozgásterük és nagyobb lehetőségük van, hogy ezt a munkát elvégezzék. Ezt mondja a korábbi miniszter, aki egyébként súlyos kritikákat is megfogalmazott a Fidesz kormányzásával kapcsolatban, de itt arról beszél, hogy a nemzeti tőkés osztálynak volna az a dolga, hogy a politikai okokból korábban állásba került, és ezt az egzisztenciájukat elveszítő embereket valamilyen módon fölkarolja. Na most a nemzeti tőkés osztály az ebben a gondolatmenetben azonnal átminősül fideszes tőkés osztálya.
11: Hát, ugye? Ezzel az a helyzet van, hogy pont a 2002-es hasonlattal akkor ugye Simicska Lajos gazdasági birodalma képes volt arra, hogy 8 éven keresztül egyébként életben tartsa azokat a lapokat, azokat a egyébként szellemi műhelyeket és mindent, ami kellett ahhoz, hogy meg tudjanak erősödni. Ugye egyébként látjuk az elmúlt hetekben, ami történik, hogy hát a NER médiája, a háttérintézmények kártyavárként omlanak össze 2 hónap alatt. Tehát, hogy ugye 2002-ben ez a háttér Simicska Lajostól megvolt, ugye Stumpf István most kvázi ezt kéri számon a Simicska utáni gazdasági elittől, csak hát míg Simicska Lajos valóban tudott egy rendszert működtetni, addig a mostani gazdasági elitre ez hát nehezen mondható.
2: Tegyük hozzá azt, hogy sokszorosan összehasonlíthatatlanul nagyobb vagyontömegek, meg pénztömegek hát, állnak most a megfelelő körök rendelkezésére.
10: Sokszor nagyobb a vagyontömeg, és nem látjuk azt, hogy ezek nagyon igyekeznének ezek a nemzeti tőkések megmenteni ezeket, akiket meg kell menteni. De azért az egy egészen más szituáció volt, és a nemzeti tőkések ma már nem úgy gondolkodnak, mint 2002-ben. Azért 2002-ben az egy szoros küzdelem volt, amikor elveszítette Orbán Viktor a választást. Most viszont nagyon kikaptak. Tehát azért ez egy egészen más szituáció, mint 2002-ben. 2002-ben a Simicska által kiépített nemzeti vagyon, hogy mondjam, tőkések, azok akkor kezdtek nyiladozni, és azt mondták, hogy én valaki mellett teszem a voksomat, és akkor nagyon sokan választották éppen Simicskáékat. Most meg éppen, hogy a menekülést látjuk nagyon sok ilyen nemzeti tőkéstől.
9: És a másik dolog szerintem, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy Balázs Gyulának ugye a neve is tételesen elhangzott, azt hiszem Hidvégi Balázs emelte ki, aki beírta magát a médiatörténetbe a sírdogálós interjújával. Úgyhogy az az érdekes ezekben, hogy egyrészt Mészáros Lőrinc és Tibor István neve egyszer sem hangzott el, ők csak így lebegnek, ugye, mint nemzeti tőkésosztály, ugye valójában itt Orbán Viktor kockás füzetében volt a nemzeti tőkésosztály legalábbis a G-nap óta. És oké, hogy kritizálják a korrupciót, ez egyébként már a választási kampány alatt is előjött, ugye Lázár János is beszélt kullancsokról, meg luxizásról, de valahogy úgy kezelik ezt a témát, mintha valamilyen rejtélyes erők fogjulejtenék a Fideszt, és csak úgy valahogyan rájuk csatlakoznának ezek a korrupciós vádak, vagy ezek a korrupt emberek, és nem úgy beszélnek róla, hát ugye szembenézés hiánya, mint hogyha ez nem a rendszernek a lényege lett volna. Tehát a NER-nek a lényege volt a korrupció.
2: Nem úgy beszélnek róla, mint hogyha olvasták volna Lácsi Tamás sok évvel ezelőtt. Vagy amit korrupciónak hívnak, az a
9: valamilyen furcsa összeesküvés elmélet, ugyanúgy, mint Brüsszel meg Ukrajna, hogy hát ez így, itt van ez a korrupció, és ezzel kellene kezdeni valamit. Az, hogy hogyan lett a Fidesznek a lényege, meg a rendszerüknek a lényege, arról egy szó sem esik.
2: Egyébként ugye Stumpf István arról is beszélt, hogy az Orbán rendszernek vége van, és a NER-nek vége van. Ezek nagyon ami azt jelenti, hogy eddig Orbán rendszer volt, tehát politikailag ő maga mondja ki, hogy ami most történik, az rendszerváltás. amiről egyébként lehet közjogi értelemben is és politikai értelemben is vitákat folytatni. Stumpf István szerint ez történik, akárhogy is vesszük, és a nemzeti együttműködés rendszere, ami tulajdonképpen egyenlő, tehát a nemzeti, meg az együttműködés és egy ebből épülő rendszer, az igazából csak egy Orbán rendszert jelentett. De én így dekódoltam, de nem akarok belemagyarázni semmit, mert nálam ő egyébként tényleg sokkal okosabb. Hát
11: egyébként valójában Stumpf István feltűnése már azt mutatja, hogy valami a Fideszben megmozdult, hiszen ő az elmúlt években már nem volt a párt környékén, ugye?
10: De nem is volt, lehetett, hát alkotmánybíró.
11: Ugye alkotmánybíró volt.
2: 2019-ig volt alkotmánybíró, úgyhogy, tehát, és utána volt neki kormányzati megbízatása is 21-22-ben a felsőoktatás átalakítására.
11: Igen, tehát hogy ő aktívan a párttal azért már nagyon hosszú ideje nem foglalkozik, és az, hogy ő kiáll, ez egyébként szerintem mutatja a párton belüli konfliktusokat. Egyébként, hogy megint visszautaljak 2002-re, ugye akkor megindult egy Orbán Viktorral szembeni mozgalom a párton belül, ugye Schmidt Mária és egyébként Áder János állt gyakorlatilag annak a hátterében. Amit akkor egyébként pont a polgári körökkel, tehát a pártból kiszervezett pártszervezettel tudott Orbán Viktor megakadályozni, hogy ez ő neki bármilyen problémát okozzon. Láthatóan most valami történik a Fideszben, de az, hogy ennek kézzelfogható hatása mi lesz, az szerintem ilyen rövid távon még nem látható, de szerintem az maga, hogy Stumpf István megjelenik, az valami ilyesminek a jele. Aztán, hogy persze ez mennyire tud működni, hát a választási eredményeket látva semmit.
2: 2003, bocsánat.
9: Megújul esélyében Stumpf István.
10: Igen, mint ő is, mint megújul.
2: 5 évvel idősebb Orbán Viktornál.
9: Pont ezt akartam mondani, hogy
10: egyébként
9: az Orbán,
10: a polgári körös hasonlót, vagy amit felhoztál, azért nagyon érdekes, mert akkor az egy újdonság volt, hogyha belegondoltok. Igen. Most ezzel nem tud megint előjönni, mert voltak Tisza-szigetek.
11: Meg DPK.
10: Meg DPK. De most ő már megpróbálkozott ezzel, meg harcosok klubja, meg sok egyéb más, és az a része, ez nem működött. És ugye itt ebben az összeállításban nem volt az az úriember, az a nyugdíjas, nem tudom kicsoda, aki hozzászólt, és elmondta azokat a problémákat, hogy szerintem még azon a 10 felsorolt problémán felül még mi
2: kellene. A 10. kerületi küldött volt, aki
10: igen,
2: még bele.
10: És ő azért, ami nagyon lényeges volt, hogy nem hallatszik el az ő hangjuk sehova. Azaz, mi hiányzik pontosan, az, amit régen a polgári kör adott az embereknek, hogy kvázi meghallgatnak minket, és annak van valami fajta reakció arra, amit teszünk.
2: Most de amit volt. Az imént említett Balázs, az érdekes abból a szempontból, hogy 2002-ben létrehozta a polgári köröket, egy mozgalmi alapra áttolta igen. Azt a bázist, ami egyébként az ő hatalmának a bebiztosítását azt lehetővé tette, és 2003-ban átalakította a Fidesznek az irányítását, az, hogy választókerületi elnöki szintre vitte egyrészt a döntéshozatalt, az egyéni képviselők kiválasztását, és jelentősen szűkítette az elnökségét a pártnak, a megyei küldöttek, vagy a megyei vezetők, azok nem kaptak automatikusan helyet az elnökségben. Volt egy mozgalmi alap, és egy hatalomkoncentráció. Most nincs mozgalmi alap, és visszamegy a 2003-as szintre a pártszerkezet tekintetében. Az arra a szintre, ami számára akkoriban egyébként politikailag kockázatos volt. Hogy látjátok, hogy ha innen nézzük a dolgot, akkor ez most ez az átalakulás, ez mit vetít előre?
11: Szerintem ez gyakorlatilag a felelősség terítése. Tehát azzal, hogy minden megyei elnök automatikusan bekerül az elnökségbe, és lesz egy 28 tagú elnökség, ami gyakorlatilag egy működésképtelen testület, mert 28 taggal nem tudsz vezetni egy szervezetet. Ez valójában nem más, mint az elkövetkező egy évnek, hogyha ez sikertelen, akkor itt nagyon sok emberre lehessen azt mondani, hogy ez az ő sikertelenségük.
9: Ez egyrészt, másrészt a 2002-ben és 2006-ban is nem volt ekkora vereség Orbán Viktor számára a választás, és hát volt ugye ez a szerencsétlen, mire lehullanak a levelek kiszólása, ami ugye, hát ezt a második folyamoshoz, Ferenc Józsefhez is szokták az urbánus legendák társítani, de ugyanak pont az volt a lényege, hogy vége lesz az első világháborúnak, mire lehullanak a levelek, vagyis őszre, és hát ugye tudjuk, hogy nem lett vége. De nagyjából szerintem ez lehetett egy ilyen freudi elszólás is, mert hogy ilyen időintervallumban lehet gondolkodni. Ugye most elképzelhetetlennek tűnik az, ami 2006-ban történt, hogy mondjuk ősszel az önkormányzati választásokon 2006-ban ugye hát tarolt a Fidesz lényegében minden nagyobb és kisebb településen is fideszes polgármestert választottak, tehát ezt most nem látjuk, hogy őszre mondjuk annyira összeraknák ezt a pártot, hogyha bármilyen akár egy időközi választás lenne, akkor ők akkorát tarolnának, sem akkorát nem.
10: Hát miközben az önkormányzat azért kellett az őszedi beszédnek meg a kiszivárogtatása.
9: Abszolút.
10: A 2006-os sok minden kellett, az biztos, hogy a 2002-ben elindított polgári körök, azok azért nagyon jó alapot adtak hozzá. Most meg nem, tehát a Fidesz és az előző kormány, az nem csak a magyaroktól, mint társadalomtól szakadt el, hanem a saját pártjától is. És ez az alapprobléma, ez az, amit ez az úriember is, akit emlegettem, számon kért, hogy tulajdonképpen ők sehol sincsenek ebbe a pártba, megkapják a központi propaganda utasítást, nem is minősíthetik, nekik az kellett végrehajtani, még akkor is, hogyha nem értettek vele egyet. És ez az alapprobléma, hogy Orbán Viktor ezeket a hibákat, ezekről ő nem beszélt. Tehát a szembenézés helyett ő nem egy tükörbe nézett bele, hanem egy ablakon nézett ki, ahol továbbra is a Rogánféle jelszavakat látjuk, meg az ellenségkeresést. Hát lehet, hogy kellene neki mondani, hogy a tükör a másik oldalon van, és abba kéne belenézni.
3: 8 évnél többet senki nem tölthet el miniszterelnöki pozícióban. Erről döntött ma a parlament. Az alaptörvény módosítás azt jelenti, hogy Orbán Viktor sem lehet többé Magyarország kormányfője. A vitában a fideszes Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter azt mondta, az alkotmány módosítás a visszamenőleges hatálya miatt nem felel meg az alkotmányosság alapelveinek.
12: Szokatlan távolról fogom kezdeni.
3: A vitában Mellétei Barna Márton a Tisza részéről amellett érvelt, hogy ne lehessen örökre egy kézben tartani a hatalmat, mert az ellentétes a demokráciával. A ház döntött a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is. A vitában Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke is felszólalt, szerinte szégyenletes, hogy a Tisza politikai ellenfelének ellehetetlenítésével kezdi alkotmányozói munkáját.
13: Ez valójában a magyar embereket szeretnék kizárni a döntésből. Én nem értem, hogy miért fájdalmas az, hogyha a magyar emberek egy magyar állampolgárt szeretnének miniszterelnöknek megválasztani, akkor azt ne tudják megtenni.
14: Köszönjük neked, Balázs, hogy nagyban hozzájárultál a Tisza kétharmados győzelméhez.
3: Magyar Péter Orbán Balázsnak válaszolva azt mondta, a szuverenitásvédelmi hivatal civileket és újságírókat próbált megfélemlíteni. Az országgyűlés a módosítást végül 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodással elfogadta.
2: Most attól vonatkoztassunk el egy pillanatra, hogy nem miniszterelnököt választanak az emberek, hanem az emberek pártlistákra és képviselőkre szavaznak, és a parlament választja meg a miniszterelnököt. De akárhonnan is nézzük a kérdést, ez egy politikai, taktikai húzás a Tiszától, bár mondjuk a kampányban ezt bőségesen megígérték, vagy pedig valóban fönnáll a veszélye, lehetősége annak, hogy Orbán Viktor visszatér, vagy Orbán Viktort, mint integráló szemét szeretnék kiiktatni?
11: Szerintem ebben nem is Orbán Viktor a kérdés, mert ahogy látszik, azért nem abba az irányba haladnak a politikai folyamatok a Fideszbe, hogy ő vele számolni kelljen, vagy lehessen. Szerintem ez a lépés azért fontos, mert egyébként igen, és azt már nagyon sok kutatás kimutatta, hogy a vezetőknek a hatékonysága az az idő előre haladtával csökken. Egyébként kutatások szerint 6 évnél kezd csökkenni a felső vezetőknek a hatékonysága, és egyszerűen az, hogyha egy miniszterelnöknek tudja, hogyha a vízióját meg akarja valósítani, 8 éve van, akkor ez igenis szerintem hatékonyabbá teszi a kormányzást. Úgyhogy minden politikai dolog mellett szerintem összességében a demokrácia állapota szempontjából ez hasznos.
2: És ott van még a következő ok, saját magára nézve, és ez korlátozásként építi be Magyar Péter, azzal a különbség, hogy ő az elején áll még ennek a 8 évnek.
10: Itt a miniszterelnöki intézményről beszélünk, és annak a korlátozásáról, vagy nem korlátozásáról, valóban igazad van, ugye nem miniszterelnököt választanak az emberek, tehát innentől kezdve az, amit az Orbán Balázs elmondott, hülyeséget beszél, mert nem az.
2: De egyébként nem úgy szavazunk, hogy ki a...
10: Nyilván persze a magyar berendezkedés, de ez egyébként tudjuk, hogy mi lesz 8 év múlva, és milyen lesz például a választójogi berendezkedés, és hogy fognak a pártok például jelölni miniszterelnököt, nem tudjuk, mert azért ez is változhat az idővel. Itt sokkal fontosabb ebből a szempontból az én véleményem szerint az, hogy ez valóban egy választási ígéret volt. Tehát itt most nem lehetett csak azt mondani, hogy itt most kizárólag az intézményesítésről és az alkotmány nem alkotmány sértetetlenségéről, alaptörvény, bocsánat, még csak nem is alkotmányról beszélünk, hanem meg nem is arról, hogy visszamenőleges, ami egyébként egy jogász végzettségű volt igazságügyi miniszter szájából az elhangzik, hogy visszamenőleges ez a döntés, ez egy jogi nonsense, amiről ő beszél, mert nem mitől visszamenőleges? Hogyha Orbán Viktor tudta volna, hogy lesz majd ez a döntés, akkor a legutóbbit nem fogadja el.
15: Hát ugye ezt mondják, hogy belép egy olyan jogkövetkezmény, ami akkor még nem volt.
10: És mondja ezt az a kormány, amely 2010-ben azzal kezdte, hogy visszamenőlegesen 92%-os SZIA-ban büntette azokat, akik kaptak magasabb végkielégítést, köztük nem egy pedagógust és hasonlókat, akiktől elvették a sok pénzt. Tehát ők azért ne beszéljenek a visszamenőleges jogalkotásra, egy szót se szóljanak. Ezzel együtt nem tehette meg azt egyébként a Tisza párt, hogy ezt a lépést ezt most nem hozza előre.
9: Már csak azért sem, folytatva ezt a gondolatmenetet, mert hogy az emberek pontosan azért akarták ezt, vagy azért tartották ezt egy vonzó választási ígéretnek, mert nem akarták, hogy újra előforduljon, nem Orbán Viktorral feltétlenül, akit őszintén szóval most nem nagyon látok, hogy visszatérne a hatalomba, nem csak Orbán Viktorra, hanem senkivel ne fordulhasson elő, hogy egy olyan rendszert épít ki, ami ennyire egy személyre és ennyire egy ilyen tekintélyuralmi rendszer felé viszi el az amúgy is billegő magyar demokráciát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt muszáj volt meglépni, és ebben van egy önkorlátozás, ami szintén nagyon fontos.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Többet dolgoztunk ezért a vereségért, mint korábban a győzelmekért.
3: Orbán Viktor elemezte a Fidesz bukásának az okait az Index podcastjában. A Fidesz elnöke szerint a választási vereségért a fiatalok párttól való elfordulása és a politikai ellenfél digitális fölénye okolható.
4: Ők jobban csinálták, mint mi, ezt a tényt mindenképpen rögzítsük. Úgyhogy ez a tanulni kell ebből. Tehát a mi szakmánk, a politika vagy a politikai verseny az a leginkább innovatív szakma ma a világon. Rengeteg újítás van. Módszertani, technológiai, ez az egész kütyűrendszer, ami most a fiatalok élnek, ezek új dolgok. És úgy látom, hogy újít. Aki az újításban lemarad, az elveszíti a választást. Nem voltunk elég innovatívak. Én innen közelítek.
5: Mindig a politikai szereplőkről van szó, az egymással szemben álló felek vezetőiről, vagy az őket képviselő szervezetekről, és a nép, hogy vajon miért fordult el tőlük, a szavazópolgárok vajon miért fordultak el a kormánytól ilyen arányban. Ez mint mindig egy másodlagos van, mint ahogy az ukránok önvédelmi háborújában is a nyugat harcoltatja az ukránokat, mint hogyha nem volnának egyébként ukránok, akik megfogják a fegyvert és védik a saját földjüket. Ez mindig ki van véve a képletből azoknak a sokasága, akik tulajdonképpen döntenek egy ország sorsáról. De itt volt egy másik is, és ez egyébként ezen a trekken rajta van Orbán Viktor, meg az egész Fidesz, hogy a fiatalok miatt veszítenek. A 21 kutatóintézetnek volt egy mérése néhány héttel a választás előtt, és anélkül, hogy túl sok számot mondanék, a 50 éves korig bezárólag ott torony magasan vezet a Tisza párt, vagy vezetett a Tisza párt, az 50 és 64 éves kor között ott fejfej mellett volt a Fidesz és a Tisza párt, most már nyilván nem így van, ami azt jelenti, hogy 64 évig bezárólag többségben voltak a Tisza szavazók, a 65 év fölöttieknél volt csak a Fidesznek többsége. Tehát nem igaz az, hogy itt a fiatalokról volt szó. 64 éves korig többsége volt a Tiszának a Fidesz-szel szemben.
6: Hát Orbán Viktor 63 éves, lehet, hogy neki 64 éves korig még mindenki fiatal, nem? És akkor ez innentől kezdve...
5: Azt hittem az lesz majd, hogy poénra futtatod, hogy majd, hogy tulajdonképpen ő még igazából tiszás volna.
6: Hát az is lehet, ezt nem tudhatjuk. Viszont hát nagyon érdekes volt tényleg ez az interjú, meg előtte ugye a Fidesz kongresszuson elmondott beszéde is, hiszen ebből kiderült, hogy igazából mindent tökéletesen csináltak, beleértve a kampányt is. Viszont a nép valamiért, valószínűleg azért, mert a virtuális térben megtévesztették, mégis úgy döntött elsőprő többsége, bár ugye kiderült, hogy ez csak a fiatalokra igaz, hogy a Fidesz ellen fognak szavazni. Hát ebből nekem azért az jön ki, hogy tényleg, ahogy az előbb említetted, arra nem gondol, hogy esetleg az embereknek vannak saját igényeik, saját gondolataik, saját elhatározásuk, és nem biztos, hogy megadták magukat a külföldi erőknek, ahogy azt ugye Orbán Viktor korábban elmondta. Nem
5: letették
6: lehet,
5: a fegyvert, azt mondta igen. A kongresszus, hogy letették a fegyvert.
6: Igen, ami persze Orbán Balázs szerint egyébként egy jó dolog, egyébként az elsőprő túlerő fölött, úgyhogy erről majd lehet, hogy beszélgetniük kell, hogy ez most akkor jó vagy rossz dolog volt végső soron. Minden esetre, hát ugye visszatértünk arra, mint a választási kampányban, hogy az egyik oldal ilyen magasztos koncepciókkal próbál operálni, és azt gondolja, hogy ennek alapján lehet nyerni, a másik oldal pedig arról beszél, amik a konkrét problémák, és azt gondolom, hogy igen, ezért nyert a Tisza elsőprő többséggel, mert a Fidesz egyrésztről nagyon rosszul kormányzott, másrészt nem is foglalkozott egyáltalán az emberek problémáival sem.
7: Hát megnéztem az interjút, mert ugye tudtam, hogy a beszélgetésre készülök, és nagyon rossz érzésem volt. Azért volt rossz érzésem, mert úgy tűnt, mintha egy teljesen más valóságot látna Orbán Viktor. És lehet, hogy ő tényleg egy más valóságot látott, és eszembe jutott, amikor Bayer Zsolt, amikor elvesztették a választást, mondta azt, valamit nagyon nem értettünk meg a néplélekből. Ugye az egész kampányuk arra épült, hogy az embereknek ilyen egyszavas üzeneteket adjanak, és akkor majd valami demagógiával, vagy egy populista szlogenekkel meg lehet az embereket téveszteni. Tehát nagyon jól mondtad, hogy valahogy az embert hagyták ki ebből az egészből, és az a fajta gondolkodásmód, amivel kvázi a választópolgárnak az értelmi képességeit lealacsonyították, ez nem jutott volna el hozzájuk. Én azért azt vettem ki, hogy ha a Fidesz ilyen módon nem tud megújulni, és egy nagyon érdekes dolog volt, nem tudom mennyire figyeltetek fel rá, hogy 729 szavazatot kapott csak Orbán Viktor, vagy 737-et, nem tudom, de a kettő között nem volt sok különbség, csak pár szavazati különbség volt, gondolom a többiek nemmel szavaztak. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz sem egységes. És az, amit
8: nem, bocsánat, az a, tehát a 8-an nem szavazták meg, 730-an meg megszavazták.
7: Igen.
8: És ennyi volt a küldöttek száma.
7: Tehát igen, hát akkor nem tudom, mint ha 1400-at mondott volna, de lehet, hogy csak rosszul értelmeztem, akkor elnézést kérek. Nekem azért úgy jött ki, hogy nem teljesen egységes az Orbán Viktornak az elfogadottsága a Fideszen belül sem, éppen azért, mert pont azokról a témákról, amiket itt kérdeztek tőle, akár 60 pusztát, vagy a korrupciót, ami ténylegesen okozhatta ezt a nagy választási vereséget, az úgy tűnt, mintha nem is létezne.
8: Teljesen elhessegette, hogy ez komolytalan, igen. 60 puszta, Lázár gazdagodása rendben van, Szijjártói rendben van, 60 puszta meg komolytalan, ezt mondta.
9: Igen.
8: Hát de bocsáss meg, Attila.
9: Ez egy nagyon érdekes, ugye Orbán Viktor széles mellel kiállt a kongresszus elé is, és azzal kezdte, hogy minden felelősséget vállal, majd minden felelősséget áthárított másokra, és megállapította, hogy egyetlen személy alkalmas a bolygón arra, hogy a Fidesz vezesse, az ő. És most egy évet kért, aztán majd egy év múlva megint kér valahány évet. És kapcsolódva ahhoz, hogy valóban teljesen alkalmatlan ebben a formában a Fidesz a megújulásra, hát már ez a Fidesz, ez valószínűleg nem fog megújulni, tehát óriási repedések érzékelhetőek benne. A Fidesz megújulásához Orbán Viktor nélküli Fidesz kellene, az meg már nem Fidesz. Úgyhogy ebből lesz majd néhány formáció rövid időn belül, elég egyértelmű a különböző, most még csak politikusan és óvatosan megfogalmazott üzenetekből az, hogy tanácstalanok a Fidesz tagjai, hogy keresik az utat, nem találják az értékrendet, nincs is értékrend.
7: Azért lehet, hogy van, mert én úgy érzékeltem, de aztán lehet, hogy vagy rosszul, hogy azért a Fideszben vannak olyan emberek, akik tényleg komolyan gondolják, hogy ez a nemzeti irányzat, meg ez a polgári értékrend nagyon fontos, és én őket megmondom, sajnálom is, hogy nem találják a helyüket, mert ők tényleg hisznek ebben, és valahogy úgy érzékelhetik, csak lehet, hogy ezt nem tudják, vagy nem merik kimondani, bár a kongresszuson már voltak ilyen jellegű felszólalók, hogy mintha őket is becsapták volna, vagy ezt nem keresik a helyüket, de azt nem mondanám, hogy mindenki talajt vesztett, inkább azt mondanám, hogy keresik azt az utat, amivel ők saját magukat a saját értékrendjükben tudnák képviselni.
9: Igen, hát ez kb. Az, amit én mondtam, mert egyénileg megvannak az értékrendek nyilván, de a Fidesz, mint közösség, az abból kicsúszott, és igazából hát az egész program annyi volt, hogy folytatjuk a mit. Tehát nincs egy iránya, nincs egy célja, ez így nem fog működni, de hát majd meglátjuk, végülis Orbán Viktor már sok mindenre képes volt, úgyhogy lehet, hogy most is, bár amikor egy-egy ilyen nyilatkozatot ad, akkor szerintem, hogy rögtön lehet látni, hogy a Tisza támogatottság egy kicsit megnő.
6: Hát bevallom, én nem tudom, hogy milyen értékközössége van a jelenlegi Fidesznek. Ugye a polgári jelzőt azt már nagyon régóta nem használták egyébként, ugye G. Fodor még annó mondta is, hogy hát ez csak egy politikai termék volt. Az utóbbi években...
8: Miközben volt ez már a pártnak a neve is. Tehát Fidesz Magyar Polgári Szövetség, aztán igen, Magyar Polgári Párt.
6: Igen. De az utóbbi években inkább csak egy egyre fokozódó radikalizálódást tudtam megfigyelni bennük. És bevallom, én nem nagyon értem azt, hogyha vannak embereknek határozott értékrendjük van, amivel egyébként összeegyeztethetetlen a Fidesz által mostanában tanúsított értékrendszer, ha ezt egyáltalán lehet annak nevezni, akkor azok hogyan tudták ezt eddig támogatni, és hogyan tudják még mindig támogatni. Tehát nem tudom, hogyha például valaki magát atlantistának vallja, akkor az hogyan tud még most is beülni a parlamentben, ebbe adott esetben úgy, hogy hát a Fidesz elmúlt 10 éve minden volt, csak nem atlantista.
8: Ugye Bóka Jánost kifejezetten atlantistaként tartották számon, még volt egy.
6: Hát Bóka János ugye még SZDSZ-es is volt egy időben, tehát ő valószínűleg valóban atlantista volt valaha. Hát ő is egy elég nagy pálfordulatot.
8: Visszatérve, ennek utána fogok nézni. 1400-1500 között volt a küldöttek száma 2021-ben és 2023-ban a kongresszuson. Most arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy hány meghívott küldött volt, vagy akinek valamilyen jogcímen jár ez a tisztség, hogy ott legyen. Az tény, hogy 737-en adtak le érvényes szavazatot, és ebből 729-et megkapott Orbán. De mindegy, zárója bezárva, ebből a szempontból most ez talán nem is, mert hogy ő lett végeredményben az elnök, és kész, de valóban egyébként van elégedetlenség a párton belül. Nem is kicsi, főleg azért, mert nem tudják, hogy merre tovább. Mert ez nem derült ki Orbán Viktor szavaiból.
6: Én azt gondolom, hogy egyébként kiderült Orbán Viktor szavaiból korábban, hogy ő egy sokkal radikálisabb álláspontot szeretne képviselni, és egy sokkal radikálisabb irányba szeretné elvinni a Fidesz, mint ami eddig volt. Tehát ez azért a kongresszuson elmondott beszédében és az Index podcastjából is kiderült, hogy ő tulajdonképpen azt mondja, hogy a kormányzásával az volt a legnagyobb baj, hogy túl puhák voltak. Tehát például ugye azt mondta, hát igen, hogy mindent gondoltunk a Fideszről, csak azt nem, hogy nem voltak elég határozottak és kemények, hogy hát például a szuverenitást védő intézményeknek a vezetői sem tudtak megfelelő határozottsággal fellépni, hát most nem lennék Lánci Tamás helyében egyébként, de most még kevésbé.
8: Percig se, és egyetlen politikus helyébe se.
7: Igen, egy ismerősöm azt mondta, hogy lehet, hogy a Fidesz a Mi Hazánknak a szerepét szeretné átvenni, és ezért van inkább ez a radikális irányba való mozdulás.
8: Vagy csak megakadályozni azt, hogy a saját jobb szélén lévőket, azokat elveszítse, és azokat a Mi Hazánk szívja fel.
6: Igen, de azért, amikor azt mondja, hogy vadhajtásokat kell hallgatni, amikor azt mondja, hogy nem voltak elég erősek, és a többi, az egy egyértelmű radikális irányváltásnak lehet a jele, miközben nyilván többen meg azt mondják, hogy a polgári közepet kellene újra visszavonni. De a kettő egyszerre nem megy.
8: De többször hangsúlyozta azt a miniszterelnök, hogy ilyen technológiai, infrastruktúrális kérdés volt a választói vereségnek az oka. Mintha nem lettek volna óriás plakátok, nem lett volna írdatlan médiabirodalom, nem lettek volna kommunikációnak egész eszközei, nem lettek volna digitális polgári körök, harcosok klubja, és a többi, és a többi, felsorolni is nehéz, és ez ne lett volna több százmilliárd forintból működtetve. Hogyha csak technológiai volt a kérdés, akkor mennyi pénz kellett volna, vagy mennyi platformot kellett volna még itt szolgálatba állítani?
9: Hát nézd, ez egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán mennyi pénz folyt ki az elmúlt 16 évben a kommunikációra, 100 milliárdokban, de talán 1000 milliárdokban mérhető. És hogy hát az energetikát, hogy itt párhuzamba hozzam, ha ezeket az óriás plakátokat mondjuk a lakótelepeken a házfalra tapasztják, akkor valószínűleg nagyon sok hely meg lett volna oldva már a szigetelés program. Tehát elképesztő kárt okozott ez nem csak a lelkekben, hanem az, hogy gyakorlatilag ez az elpazarolt humántőke és tényleg mérhetetlen mennyiségű pénz, hogy ebből milyen pozitív változásokat lehetett volna elérni a gazdaságunkban, az embereknek a jólétében. Ez például az egyik oka ennek a választási vereségnek, és ezt nem hajlandó Orbán Viktor semmilyen módon se beismerni.
8: Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumának jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Ezt Pósfai Gábor belügyminiszter mondta a távirati irodának adott nyilatkozatát, azt idézték többfelől is. Ugye június 12-én lépett életbe, a két évvel ezelőtt már az Európai Unióban elfogadott migrációs paktum, amely bizonyos kötelezettségeket ró a tagállamokra. Vagy átveszünk migránsokat, nem idéz ki, tehát menedékkérőket, akiknek elbíráljuk az ügyét, vagy hogyha nem, akkor Magyarországra nagyjából 350 fős keret vonatkozik, 20 ezer eurót fizetünk utánuk évente, vagyis évente nagyjából 7 millió eurót, ezt most egy hét alatt fizetjük ki egyébként büntetésként, vagy pedig a határőrizetben technikai segítséget nyújtunk. Az, hogy nem készít Magyarország intézkedési tervet, vagyis kivonja magát ez alól. Ez mit fog majd jelenteni a szövetségi politikában, a jogot tekintve, illetve van-e szélesebb körű nemzetközi jogi relevanciája?
6: Igen, kezdjük azzal, hogy ugye Magyarország 2015 óta nagyon-nagyon súlyos nemzetközi jogsértéseket és Európai Uniós jogsértéseket követel a menedékkérőkkel kapcsolatos bánásmóddal. Sokaknak nem fog tetszeni, amit mondok, de szerintem nagyon káros az, amit az elmúlt napokban Magyar Péter csinál, például amikor migráns táborozik, amikor itt menedéktáborról van szó, amikor gyakorlatilag dicséri a Fidesznek azt a migrációs politikáját, ami nagyon sok részben egyrészt képmutató volt, másrészt pedig hihetetlen károkat okozott Magyarországra. Ugye a hivatalos narratíva az, hogy hát Orbán Viktor valamilyen vizionárius emberként felépítette az európai védfalat, ami megóvta Nyugat-Európát a migrációtól, először is nem védett meg senkit semmitől. Ugyanúgy átmentek a migránsok ezen a kerítésen, csak lehet, hogy nem elsőre, vagy másodikra, hanem harmadikra. Ugye nézze meg valaki, hogy Ausztriában, mondjuk az osztrák-magyar határon hányan kértek menedéket az elmúlt években. Vajon azok az emberek honnan jöttek? Csak nem Magyarországról jöttek azok az emberek. Nézze meg valaki, hogy Szlovákiába hányan érkeztek és kértek menedéket. Azok az emberek esetleg nem Magyarországon át érkeztek Szlovákiába? Tehát Magyarországról tömegével utaztak át migránsok idézőjelben, és mindeközben az elmúlt most már lassan két évben napi 1 millió eurót fizetünk azért, mert Magyarország nagyon súlyosan megszegte az Európai Uniós jogi kötelezettségeit. Jelen pillanatban Magyarország még azt a minimumot sem teljesíti, amit egyébként civilizált nemzetek évszázadok óta megtesznek, hogy menedékjogot adnak a menedékkérőknek. Emlékezzen valaki vissza a himnuszra. Ugye? Bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjába, szerte nézett zsemlelé honnyát a hazába. Miről szól ez? Arról szól, hogy a magyar név zivataros évszázadai keresztül magyaroknak tömegeinek kellett menedéket kérni a más országokban. És ezt a menedéket megkapták. Magyarország nem hajlandó menedéket nyújtani senkinek, és a jelenlegi miniszterelnök sajnos ezt a politikát úgy tűnik, legalábbis szavakban követni akarja. És ahelyett, hogy azt mondaná, hogy végre akarjuk hajtani a migrációs paktumot úgy, hogy az először is ne okozzon Magyarországra vagy az Európai Unióra részre jelentős migrációs nyomást, amit meg lehet csinálni, viszont a menedékkérelmeket el fogjuk bírálni, amit viszont nem teszünk meg lassan 10 éve érdemben. Ehelyett azt mondja, hogy fantasztikus volt a Fidesz politikája, folytatni fogjuk, továbbra is fizetjük a napi 1 millió eurós bírságot, és mellé még, ha jön egy újabb kötelezettségszegési eljárás, ami jön, ha nem hajtjuk végre a migrációs paktumot, ami egyébként Európai Uniós rendelet, tehát kötelező végrehajtani. Ez nem úgy néz ki, hogy mi válogathatunk a kötelező Európai Uniós jogszabályok közül, hogy mit hajtunk végre és mit nem, ahogy nem válogathatunk a belső jogban sem, hogy mit hajtunk végre és mit nem. Éva. És ha nem fogjuk végrehajtani, akkor újabb bírságokat fizethetünk később. Szerintem ez egy borzalmas politika, és én nagyon-nagyon csalódott vagyok, hogy úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi irányvonal.
8: Éva?
7: Hát én egy kicsit másképp látom a helyzetet. Azt gondolom, hogy a jelenlegi Tisza kormány nem mondhatja azt, hogy én végrehajtom a migráns paktumot, és szerintem ez egy rossz kifejezés, hiszen ez a menedékkérőknek a befogadásáról, vagy a kezeléséről szóló Európai Uniós irányelv. És ha jól
6: nem
7: tudom,
6: irányelv, hanem rendelet.
7: Vagy ez rendelet, elnézést. Dolog. És ha jól tudom, Magyarország igenis választhat, amit a Balázs itt felsorolt, hogy ő mit tesz meg, és valószínűleg ez arra vonatkozik, hogy azt a fajta migrációs intézkedési csomagot, amit a Fidesz a Vitnyédi táborral kapcsolatban már elkezdett kialakítani, azt nem fogja folytatni, és nem akarja ide a migránsokat befogadni. Vagy a menedékkérőket, ez talán jobb szó. És miért? Azért, mert ez egy olyan támadási felület lenne politikailag, amit nem engedhet meg, és nagyon sok emberben az a félelem benne van, még most is, hogy ugye amivel riogatott itt a Fidesz a választásokkor, hogy ha Magyar Péter kerül kormányra, na akkor itt aztán migráns áradat lesz. Emiatt van szerintem egy ilyen kommunikáció, hogy nem, ezt mi nem akarjuk végrehajtani, de valójában szerintem meg fognak egyezni a technikai segítségnyújtásba, mert az egy olyan lehetőség, amivel igenis Magyarország fog és tud is élni, szerintem.
8: Igen. Nem csak mi döntjük el, hanem azok a nagyon kitett országok, mint Olaszország, amelynek a vezetője Giorgia Meloni, Orbán Viktor szövetségese erőltette legjobban ezt a migrációs paktumot. Szóval nem biztos, hogy ők azt fogják elfogadni. Mi azt mondjuk, hogy oda küldenénk, mit tudom én, számítógépeket, hogy gyorsabban menjen az elbírálás, vagy akár embereket, akik átvizsgálják, csak azt mondjuk, nekünk nem erre van szükségünk, hanem vigyetek el tőlünk 80 embert. De nem tudom, tehát nyilván ez lesz a tárgyalásoknak a középpontjában, ha lesznek ilyenek.
9: Én más hangsúllyal látom ezt a kérdést, mint Tamás. Értem a jogi réteget, és azt helyesen mondtad, hogy rendelet, meg kötelező végrehajtani, meg stb. Sőt, ennek lehetnek olyan következményei, hogy akár egy kötelezettségszegési eljárás hosszú távon, vagy bizonyos helyzetekben gyengébb tárgyalási pozíció az Unióval szemben, de ez egy távoli dolog, mert elég sok uniós ország rosszul hajt ennek a rendeletnek a belső jogrendjébe való beépítésével. Úgyhogy ezzel olyan nagy dráma nincs, hogy ebben lemaradtunk. Viszont ez a történet, ez arról szól a TISZA szempontjából, hogy a Fidesz sok éven keresztül egy egészen hiszterikus atmoszférát alakított ki, gyakorlatilag ő hogyan definiálta magát ellenségképekkel, amik ellen meg tudja védeni az országot. És ez az egyik legszimbolikusabb dolog volt az egész utóbbi évek borzasztó kampányaiban, hogy jönni fog a migránsáradat, amik majd elsöpörnek minket, mint a mohácsi vész körülbelül. Na most egy ilyen helyzetben nem állhat elő a TISZA egy ilyen racionális érvelés sem, mint amit te mondtál, hanem ezt puhítani kell, ennek el kell venni az élét, el kell magyarázni az embereknek, hogy abszolút nem úgy működnek a dolgok, mint amit a Fidesz itt nagyon kell venni az élét, el kell magyarázni az embereknek, hogy

feltétel, hogy migráns táborokat az unión kívül is létre lehet hozni. Tehát az is egy megoldás lehet, vagy az, hogy adunk egy technikai segítséget az uniónak, és akkor így számoljuk el ezt a pénzt, de az is lehet, hogy egyébként lesz migráns tábor, csak valahol mondjuk a Balkánon szépen ezt a problémát exportáljuk oda, mint hogy ezt most már elég sok ország, Olaszország, Hollandia, stb. Ezeket elő is készítette, úgy tudom, hogy egy tábor meg is valósult már talán, úgyhogy ez egy összetett helyzet.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Jobboldali médiarendszer jelentős része elveszítette azt a képességét, ami minden politikai sajtó alapfeltétele lenne. Nem érzékelte a valóságot, hanem helyettesítette azt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez nem így van. A saját visszhangkamránkban az általunk leírt világ pontos vagy zavaró változók által interferált mása jelent meg. Talán éppen ennek az átmeneti együttállásnak köszönhető az is, hogy a visszhangkamra nevéhez híven megismételte és felerősítette azokat a gondolatokat, amelyek eredetiben talán igazak voltak. Amíg a választó úgy érzi, hogy a dolgok nagyjából rendben mennek, addig a felülről lefelé érkező magyarázatok is elfogadhatóak. Csak hogy amikor romlik a gazdasági közérzet, amikor a bolti árak, a lakhatás vagy a mindennapi megélhetés tapasztalata szembe megy a sikerpropagandával, akkor a régi kommunikációs gépezet nem csak elavult, vicces. A választó nem azt akarja hallani, hogy minden rendben van, csak Brüsszel, a háború, a spekulánsok, az ellenfelek és a külső erők akadályozzák a boldogulást, még ha ez amúgy igaz is, és egyenként is képesek teljesen tacsra rakni az országokat Latin-Amerikától Kelet-Európáig. A választó azt akarja hallani, értjük, mi romlott el, és van tervünk arra, hogyan javítjuk ki. De ehhez a felismeréshez kellett volna a jobboldali sajtó is, amelynek egyik alapvető hibája éppen az volt, hogy nem közvetített vissza elég őszintén. Nem érzékelő szervként működött, hanem hangerősítőként, nem jelezte, hogy gyengül a hitelesség, hol fárad el a narratíva, hol válik nevetségessé egy túlhasznált ellenségkép, hol kezdik a saját szavazók is unni a korábbi paneleket. Mert ha egy értékközösséget is vállal a jobboldali sajtó a patrióta kormánnyal, akkor sem azzal segít, ha megafonként hangosítja fel az üzeneteket, vagy nem csak azzal, hanem azzal is, ha a fogyasztó, vagyis a polgár irányából érkező visszajelzésekre reflektál. Hiszen olyan kapcsolatban van ezzel a közeggel, amelyben egy funkcionális kormány szituációs adottságából nem lehet. Így jutunk el a jobboldali sajtó hitelességi problémáihoz. A legsúlyosabb következmény nem az, hogy egyes cikkeket, műsorokat nem hiszik el, hanem az, hogy sokszor már az igaz történeteket sem fogják. Ha a közvetítő közeg reputációja sérült, akkor a valós információ is gyanússá válik. Tény, hogy voltak ilyen sajtótermékek a jobboldalon, hatalmas kár érte, hogy ezek tevékenysége, olyanokat is magával rántott, amelyek egyébként értékes alkotóműhelyek voltak, vagy lehettek volna. De a hiteles jobboldali sajtónak még nincs vég. Az örömfoci még csak most kezdődik.
2: Csak úgy mondanám, hogy van olyan konzervatív szerkesztőség, amelyikét nem rántott magával semmi ilyesmi. Egyébként teljesen zavarba ejtő volt, tulajdonképpen elmondták ebben a videóban, hogy mi a különbség a propaganda és a sajtó között. A Válasz Online-t és a Magyar Hangot ajánlom azoknak a figyelmébe, akik szeretnének hiteles, konzervatív, polgári sajtóterméket olvasni. Ott van, valódi szerkesztőség dolgozik ezeknél az orgánumoknál. Na, mit gondoltok ti erről a videóról, az, hogy hol jelent meg, az, hogy mi ennek a kivitelezése, meg mi a tartalma?
3: Várható volt az, hogy valahogyan nyilvánosan értelmezi a bukást az első néhány napnak a reflexió után, mondjuk ez a propagandagépezet, és úgy mondanám, hogy ha a NER propaganda, maradok akkor a kifejezésnél, gépezetnek a sírfeliratát láttuk, akkor rémisztő, de hiteles. Tehát, hogy minden ízében önmaga karikatúrája szerintem ez az üzenet, ez a videó. Nem kell hozzá nagyon magas intellektus, hogy az ember azt se tudja eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. És hát az jut eszembe, tényleg nyilván maradok a szakmámnál, Leo pápának a legfrissebb első önálló enciklikája, a Magnifica Humanitas arról beszél, hogy a mesterséges intelligencia az mit sem ér természetes intelligencia nélkül. Na most itt egy olyan mesterséges intelligencia egyveleget láttunk, nagyon keresem az óvatos kifejezéseket, amely tényleg, hát bizonyos értelemben egy 18-as karikát is oda lehetne mellé tenni, mert szerintem, hogyha az ember próbálja értelmezni a mondatokat, a szavakat, azok jelentését, akkor már ilyen szellemi fájdalmai lesznek az egészből. Tehát azt nem mondom, hogy rossz, hogy megszületett, de kétség kívül egyfajta ilyen mementó, ami reméljük, hogy túl sok ilyen már nem lesz, hanem ezt tegyük el emlékbe, betesszük a bélyegalbumba, és akkor azt mondjuk, hogy elbúcsúztak.
2: Aha. Adjuk meg annak azért a halvány lehetőséget, hogy ez egy klónozott kamu pesti srácok oldal, vagy egy feltört pesti srácok oldal, és valaki trollkodásba rakta oda azt a videót. Egyelőre erre utaló jelet én nem találtam sehol. Mutatjuk gondolatonként. Most az első rész belőle, a jobboldali médiarendszer jelentős része elvesztette azt a képességét, ami minden politikai sajtó alapfeltétele lenne, igen, tehát nem kezd jobboldalinak lenni, nem érzékelte a valóságot, hanem helyettesítette azt. Tehát nem a valóságról írt, hanem a helyett valami másról helyettesítette. Most én szövegelemzés lesz, ez az első kockánk belőle.
4: Hát egyáltalán ugye nehéz azt értelmezni, de hát, szóval egyrészt nagyon jó, hogy így mondatonként ezt szétszedjük, mert tényleg nagyon gazdag ez a szöveg, amit hallhattunk, és nagyon sok mindent lehet ebből kiemelni. De hát egyáltalán az az egészről, hogy ebben a videóban a pesti srácok magukat is, meg hát nyilván szélesebb értelemben ennek a propaganda gépezetnek a részeit, mint ugye a jobboldali sajtót definiálja, és abszolút kijelöli a saját helyét ebben a rendszerben, ami nagyon távol áll attól, hogy mi lenne a független sajtónak a feladata, vagy egyáltalán a sajtónak...
2: Ami egyébként lehet jobboldali is, tehát tegyük hozzá, lehet jobboldali, teljesen legitim volna.
4: Csak önmagukat, mint a jobboldali pártpolitika, és mint a most már leköszönt Orbán kormány, valamilyen meghosszabbított karja, és szócsöve, valamilyen közvetítő szerep a nép és a kormány között, valami ilyesfajta szerepfelfogás jön ki ebből a videóból, meg hát ezekből a mondatokból is, amiket látunk, ami hát nagyon szépen kijelöli tényleg, hogy mit gondolnak, vagy mit gondoltak ők magukról. Ami engem meglep igazából, azt azért gondolhattuk, hogy ez a gépezet össze fog omlani akkor, hogyha a Fidesz megbukik ezen a választáson. Az, hogy ez ennyire gyorsan és ennyire látványosan történik, az már talán meglepő.
2: Ábris, akár hát, ez a gondolathoz konkrétan, amit itt most kiemeltünk. Van még öt, csak szólok.
5: Inkább Istvánra utalnák itt vissza elsősorban az, hogy azért ez egy mementó vagy egy sírfelirat, ahogy te fogalmaztál, annak tökéletes, tehát annak borzasztó frappáns. Először is milyen ez az ő sírfelatunk, mit mondunk el magunkról, ki a megboldogult? Tehát a megboldogult valaki, akinek az újságírói úgy búcsasztatják ezt a szervezeteket, hogy a ChatGPT-hez vagy nem tudom ki ez nyúlnak. Tehát újságírói talentum, képesség, igyekezet, vagy ilyesmi az ugye nincsen. Tehát először is az AI-hoz nyúlnak. Utána szemmel láthatólag megismételik azt a hazugságokat, amiket valószínűleg ők maguk sem ismernek el, és ami nagyon fontos tényező, amit te mondasz, hogy ők internalizálták a maguk szerepét úgy, mint rendszerszolgák. És ezt viszont tökéletesen leleplezi ez a videó. Tehát olyan tökéletes sírfejletet alkottak magukról, úgy beszélünk magunkról, ugye, mint a jobboldali, nevezzük így, a jobboldali médiának a meghosszabbított zászlós hajója, a csatalova. Tehát ez egészen egyszerűen hihetetlen, de még ebben az utolsó pillanatban is, amikor eljöhetne az őszinte reflexiónak az ideje, nyilván ez egy naivitás, amit mondok, de tételezzük fel, mert ugye a Fidesz az ezt hirdette meg, hogy most eljön a reflexió ideje, ők hogyan reflektálnak egy AI generált képsorral, egy AI generált szöveggel, és leleplezve azt a rendszerszolgai pozíciót és attitűdöt, amik ők felvettek ebben az ökoszisztémában, ebben a világban. És akkor most tényleg el kellene hinnünk, amit mondanak. El kellene hinnünk, hogy itt alapvetően ez az, amire egyébként nem csak a fideszes média munkások, hanem a fideszes megmondó emberek is gyakran hivatkoznak, hogy itt alapvetően egy strukturális probléma volt. Ugye erről szól ez a videó, hogy 16 éven keresztül hatalmon voltunk, és létrejött ez a visszhangkamra, amiből nem látom.
2: Mondom, én mindig megengedem azt, hogy föltörték az oldalukat, és valaki trollkodik.
5: Persze, közben
2: mutatom egyébként a következő diát is, vagy a következő mondatot is. Amíg a választó úgy érzi, hogy a dolgok nagyjából rendben mennek, addig a felülről lefelé érkező magyarázatok is elfogadhatók. Ezt mondja. Tehát egyébként tehát én dolgozom szerkesztőségben egy ideje, hát nekünk nem választóink vannak, hanem olvasóink, megnézőink. De bocs, csak István belefolytottam épp a szót.
3: Függetlenül, bár nagyon frappánsak ezek a kiemelések, amennyire fájnak, annyira, hogy is mondjam, az ő értelmükbe vett realitást nagyon jól leképezik. Én azért tamáskodom, hogy esetleg ez egy ilyen paródia videó lenne, mert azért talán a kedves nézők közül sokan látták.
2: Én egy picit megkönnyebbülnék, aki derül, hogy
3: azt a Muppet Show-t, amikor ez a Viszlátner, amikor aztán most a Gajdics Ottónak a különböző ilyen zenés aládolgozások. Hát azokban volt kreativitás. Azokon az ember tudott nevetni, ami kifigurázta nyilván a rendszer. Ez viszont...
4: Én ezen is tudtam nevetni.
3: Én, tehát, hogy is mondjam, más értelemben nyilván kell egy intellektus hozzá, hogy ember ezt viccesnek találja, de szerintem ez pontosan az, amit te mondtál, tehát, hogy teljesen hitelesíti önmagát, hogy még itt sincs talentum, hanem hozzányúlnak a mesterséges intelligenciához, és itt jönnek azok a, csak nem is tudom, hogy hol nézek, hogy belefűzi a választót, miközben médiáról beszél. A politikát.
6: Felülről lefelé érkező magyarázatok
3: is elfogadhatók. Meg az most
6: ha van pénz, akkor mehet felülről lefelé.
3: Talán igaz volt ez, meg. Tehát olyan dolgok vannak, amiket az ember így negyedik általánosban egy szövegértés, vagy szövegolvasás, értőolvasás, szövegelemzésnél összehoz, akkor azt mondják, hogy hát ez egyrészt zagyvaság, másrészt önellentmondás, harmadrészt pedig egy önlebuktatás, hogy ez igazából nem is az igazi sajtóról szól, nem?
6: Harmadik kiemelés, aztán Andi, mert most meg belé folytottam a szót. Csak hogy amikor a mindennapi megélhetés tapasztalata szembe megy a sikerpropagandával, akkor a régi kommunikációs gépezet nem csak elavult, hanem vicces is. Tehát a kommunikációs gépezet részének tekinti. Értjük, ugye? A választó nem azt akarja hallani, hogy minden rendben van, csak Brüsszel, a háború, a spekulánsok, az ellenfelek és a külső erők akadályozzák a boldogulást. Tehát itt öndefiníciósan a kommunikációs gépezet részének nevezi önmagát egy szerkesztőség, vagy a jobboldali sajtót. Hát, na jó.
4: Igen, ugye pontosan ez a rész az, ahol teljesen egyértelműen kiderül, hogy miről van itt szó, hogy azt gondolták, hogy ez addig működik, amíg, meg ugye még az előző idézet, ugye, hogy amíg minden rendben van, addig ezek a felülről lefelé történő magyarázatok, ezek működnek. Ugye itt is pontosan mit jelent, mi a felülről, tehát hogy milyen viszonyrendszerben értelmezzük ezt, hogy akkor ki a felül, kinek szól, mi itt a csatorna, amin ezek az információk folynak a választók felé, és ugye tényleg az, hogy eleve nem olvasókról, nem állampolgárokról beszélünk, hanem választókról, hogy magukat, mint egy politikai aktort definiálják, és úgy gondolják most is ebben a videóban a pesti srácok, hogy nekik értékelniük kell azt, hogy a kormánynak milyen volt a kommunikációja, ezáltal ugye az ő tartalmaik miről szóltak. És egyébként ez a legigazabb része ennek az egész videónak, ahol erről van szó, hogy pontosan erről van szó, hogy ezek a világmagyarázatok, ezek rég távol voltak attól, hogy elégségesek legyenek a magyar társadalom döntő többségének, akiknek a problémaérzékelése és a valóságérzékelése egyáltalán nem találkozott azzal, amit egyébként a kormány propagandától hallottak, ami egy állandóan ilyen külső okokra mutogatást látunk tőlük. Egyébként pontosan ez az, amire Orbán Viktor egyébként és a Fidesz vezetése nem képes, hogy belássák azt, hogy ezek a leegyszerűsített magyarázatok, amiket egyébként a kongresszuson is hallottunk a hétvégén, ami képtelen elismerni azt, hogy ők hibáztak valamiben, hanem mindig csak külső okokat látnak külföldről, mahinált algoritmusok és a többi. Tehát ez ennyiben legalább közelebb áll ahhoz, ami történt, csak hát kicsit ugye kilóg a lóláb, hogy miért a sajtónak kell ezt, vagy hát a sajtónak kell ezt megmondania.
6: Nem felejtjük el Ábris sem, hogy itt van, de jön a következő mondat. A jobboldali sajtó nem jelezte, hol gyengül a hitelesség, hol fárad el a narratíva, hol válik nevetségesé egy túlhasznált ellenségkép, hol kezdik a saját szavazók is megint unni a korábbi paneleket. Tehát a jobboldali sajtó nem jelezte ezt. Hát hanem szó nélkül megcsinálta. Tehát ez megint olyan furcsa. A felülről érkező álvalóság régi kommunikációs gépezet részeként megcsináltat. Most fűzöm sorba a gondolatokat.
5: Azért valamiben, ha legyek az ördögügyvédje egy picit, azért valamiben igazuk van. Tételezzük fel, hogy ez nem egy paródia. De valamiben igazuk van. Ugye a hatalmi koncentráció, az autoriter rendszerek, azok így működnek. Létrehozzák saját maguk körül azokat a narratív buborékokat, amiken már nem látnak túl egy bizonyos idő után, és nem képesek meglátni maguk körül a valóságot. Ugye ez látható volt nem csak a fideszes médiának a működésén, hanem a fideszes politikusoknak a egyre erőltetebb, egyre inkább önmagát parodizáló megszólalásain keresztül. Tehát alapvetően ez itt ad egy jó hanyatlás diagnózist arról, hogy mi történt ebben az egész Fidesz világban. És aztán nyilván itt annyiban is még hadd legyek
6: azért... Eljött egy megvilágosodás pillanat abban a pillanatban, hogy kirúgták őket.
5: Igen, érted, kirúgnak minket, és akkor hirtelen kirakunk az internetre egy ultima rációt. De Az itt nagyon fontos szerintem, csak hogy empatizáljunk ezekkel az emberekkel, hogy amikor valaki azért benne van egy ilyen rendszerben, és az a megélhetése, hogy benne van egy ilyen rendszerben, ez az ő mindennapja, az valószínűleg felőröli az önképét, felfalja az önképét, és ilyenkor az embernek ki kell pusztán szakmai ártalomból is, azért, hogy lélegezni legyen képes azon a munkahelyen, ahol van, pörgetni kell a saját fejében bizonyos narratívákat. Tehát itt nagyon-nagyon kicsi a mesdje a között, hogy valaki öntudatos propagandista, és a között, hogy pörgetem ezeket a narratívákat, amikről valójában én se tudom, hogy igazak-e. Tehát Orbán Viktorról is el tudom ezt mondani, miért van ott a Hunyadi pajzs a Karmelitában? Egyáltalán miért kellett a Karmelitába költözni? Szerintem nem kis részben azért, mert ahogy ugye a rendszer lényege egyre inkább a lopás vált, ugye a rendszer fejének, Orbán Viktornak, önmagának egy olyan közegbe kellett költözni, ahol önmagát Hunyadi Jánosként láthatta.
6: Nézzük a következő mondatot a Pesti srácoknak az oldaláról. Így jutunk el a jobboldali sajtó hitelességi problémáihoz. A legsúlyosabb következmény nem az, hogy egyes cikkeket, műsorokat nem hisznek el, hanem az, hogy sokszor már az igaz történeteket sem fogják. Tehát vannak egyes cikkek, meg az igaz történetek. Tehát nem, akkor ezt fordítsuk le, az egyes azt jelenti, hogy kamu, hazugságokat. Tehát nem csak az a probléma, hogy a hazugságot nem hiszik el, hanem emiatt, mivel ilyen sok volt, az igaz történeteket sem fogják. Tehát itt azért már a teremtett valóságról van szó, kommunikációs gépezetről, felülről érkező üzenetekről, szó nélkül megcsinálni azt, amiről egyébként látható, hogy nem működik meg az, hogy nem csak a kamut nem hiszik el az emberek, hanem az igazságot. És egyébként ezek pontos és fontos gondolatok.
7: Igen, tehát hogy a magyar...
6: És politikai oldaltól függetlenül minden sajtó. Tehát az a sajtó, amelyik nem így működik.
7: Magyar-magyar kézi szótárban ez azt jelenti, hogy néha azért mondtunk igazat is.
6: Tehát, de kétségtelen, akkor, hogy volt ilyen. Tehát ez...
7: De maguk mondják azt, hogy nem mindig mondtunk igazat, de még azt se hitték el, amikor igazat mondtunk. De hát a jobboldali sajtó, amit ők adnak neveznek, annak a leginkább az a probléma, hogy ez nem jobboldali sajtó. Tehát, hogy innentől kezdve áll meg az egész történet. De nekem a nézegetve ezeket az idézeteket és a bennük megfogalmazott tartalmakat, az a kérdés merül föl, és van egyfajta válasz töredék bennem, hogy ki a címzett? Tehát valószínűleg nem mi, akik ezen nagyon nem lepődünk meg ezeken az üzeneteken. Befelé akarnak üzenni? Tisztelt Orbán Viktor, kedves vagy leendő meg nem újulni képes Fidesz? Tehát kinek üzenünk? Kik vagyunk mi, akik üzenünk? Tehát önmagunkkal beszélgetünk, és világgá kiáltjuk a fájdalmat.
6: Van ilyen egyébként, azért... nem? Tehát amikor ez van, létezik a szembenézés. Mikor, és most mindenféle cinizmus nélkül mondom.
4: Igen, én azt gondolom, hogy itt azért egy nagyon komoly helyezkedés zajlik azért a jobboldali mindenfajta, hát nevezzük holdudvarnak, vagy ilyen rendszereken belül, és akkor most itt kifejezetten ugye a médiáról, hogyha beszélünk, azért nyilván ugye az a gépezet és az a rendszer, ami eddig működött, és azok a források, amikből ezek működtek, azok a ugye felülről lefelé érkező magyarázatok, amiket eddig közvetíteni tudtak, ezek elapadtak, és azért nyilván most megjelentek, látjuk azért párton belül is legalábbis nyomait annak, hogy azért megjelentek törésvonalak, és azért szerintem itt is. Nem tartom teljesen véletlennek a megafon szó beemelését ebbe a videóba, nem tartom teljesen véletlennek, most pont nem ebben a mondatban, de valahol a polgár szó elhangzik, ugye azért, hogyha figyelünk különböző fideszes politikusok, mondjuk Ferenc Orsolya megszólalásaira, akkor ugye ez a polgári konzervatív kifejezés ugye egyre inkább előtérbe kerül, és mint hogyha az Orbán Viktort kritizálják, álló politikusok újra próbálnák ezt a pozíciót elfoglalni, tehát itt én látok egy ilyen típus fejezetet.
8: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el aranykonvoj ügyben Magyar Péter a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál, valamint az ügyben érintett szolgálatoknál. A miniszterelnök közösségi oldalán felszólította a legfőbb ügyészt, hogy nyilvánosan ismertesse álláspontját az esettel kapcsolatban. Sajtóértesülések szerint a rajtaütés részleteivel összefüggésben a NAV egy belső jelentésben súlyos hiányosságokat, jogi és eljárási mulasztásokat is felvetett. A dokumentum a beszámolók szerint az intézkedés előkészítését és az egyes nyomozati döntéseket is vizsgálta. Sajtóhírek szerint a központi nyomozó főügyészség vezetőjének néhány napja történt lemondása összefüggésben hozható az ügy körülményeivel. Feltételezések szerint az eljárás a legfőbb ügyész elmozdítását, valamint a TEK leváltott vezetőjét is elérheti. Nem hivatalos információk szerint a szálak egészen magas politikai szintekig is vezethetnek.
9: Megerősíteni tudom azt, hogy a leváltott miniszterelnökig is eljutnak a szálak, és személyesen én abban bízom, hogy ez az ügy a legfőbb ügyész lemondásához, és talán a köztársaság elnök lemondásához is fog vezetni.
2: Horváth Lóránt, ő az ukrán félnek a képviselője ebben a kérdésben. Szóval itt azért belső dokumentumok szólnak már arról, hogy jogszerűtlenségek történhettek az eljárás során. Hatáskör, túllépések, vagy nem kellően megalapozott beavatkozások, cselekmények történtek, és arról korábban a múlt héten jelentek meg írások a sajtóban, hogy legmagasabb politikai szintről érkeztek kérések. Szerintetek hol áll meg ez a történet?
4: Hát ezt nehéz tudni, hogy hol áll meg, nyilván ebben lehet tippelgetni, és nem kell annyira szabadjára engednünk a fantáziánkat, hogy tényleg egészen magasra mehet ez a történet. Én azt gondolom, hogy amit a politikailag a lényeges szál, hogy ez tökéletesen beleillik egyébként abba a képbe, ami már a választások előtt nyilván kialakult a Fideszről és Orbán Viktorról, ami elég egyértelműen, és ugye nyilván belső információk is került ki ezzel kapcsolatban, derült ki, hogy hogyan használta fel egyébként a Fidesz a saját kampány céljaira a különböző állami hivatalokat, a titkos szolgálatokat, és hogyan próbálta ugye akár a Tiszát támadni ilyen eszközökkel, és a kampányban is ezeket hogyan használták fel.
2: És a kommunikációs gépezetbe beillesztett szerkesztőségeken keresztül ez hogy terített?
4: Ugye?
2: Visszatérjük a műsor első feléhez.
4: Igen, érdemes lenne megnézni, hogy milyen cikkeket hozott le a pesti srácok az aranykombolyjal kapcsolatban.
2: Ki szóval, akarja olvasgassa?
4: Igen, hát úgyhogy nyilván ez ebbe a képbe tökéletesen beleillik, és ugye ezek pontosan olyan, na ezek a könnyű politikai győzelmek egyébként Magyar Péterék számára, nem Súlyog Tamás lemondatása, vagy az ezzel kapcsolatos vita, hanem ezek, amiben teljesen egyértelműen a Fidesz egy védekező pozícióba, és a Fidesz vezető politikusai fognak védekező pozícióba kerülni, nekik kell valahogy elmagyarázniuk azt, hogy ja nem, ők nem használták fel ezeket az állami szerveket kampánycélokra, miközben ugye ők pont próbálják megtalálni azt a ellenzéki szerepet, amiben ők tudják támadni a kormányt, de hát jönnek ezek az ügyek a Szőlő utcától, a kegyelmi botránya, az MNB, és még sorolhatnánk.
2: Vizsgáló bizottságok előtt rendőrségi elővezetés terhe mellett.
4: Igen, amiben mind nekik kell majd védekezniük, és egyszerűen nem tudnak levegőhöz jutni.
2: Április.
5: Az a helyzet, hogy ez is egy nagyon szimbolikus kérdés egyébként, ez az aranykonvoj az Orbán Viktornak a hatalomgyakorlására vonatkozólag, ugye hova jutott el a veresége előtti pillanatig az Orbán rendszer? Odáig, hogy az állami szerveket egy narratíva fenntartása és versenyeztetése és sikerre vitele érdekében mozgósítja. Tehát ez amikor a narratíva leuralja az államot. Már nem csak arról van szó, és egyébként ugye a Hannah Arendt, ugye német filozófus, ugye ezt jelölte meg az autoriter és a totalitárius rendszerek közötti fő választóvonalként. Propaganda van-e, ugye pesti srácok propagandát tálal-e nekünk a pártállam, vagy egy narratíva, egy sztori az, ami magát az államot irányítja. Tehát ez egy ilyen halmazárba, narratíva van-e az államon belül, vagy az állam van-e a narratíván belül. És ugye a magyar, tehát ezért is sült ez vissza ez az egész, mert pontosan mindenki tudta április 12-én, hogy ez egy kamu, mert olyan szinten diszkreditálódtak addigra már.
7: Én látok némi párhuzamot, vagy legalábbis hasonlóságokat a kegyelmi üggyel, ahol ott is, itt is nem kell nagy jogászi tudomány ahhoz, hogy az ember érezze, hogy itt azért nagyon súlyos simlik vannak, amiknek egy jó részét nem látjuk. Például ugye megbilincselnek, meg simaszkot húznak fejére olyan embereknek, akiket aztán végül semmivel nem vádolnak meg, és nem tudom. Tehát, és a nagy különbség viszont az, hova futhat ki, mert ez volt a kérdése, hogy amíg a kegyelmi ügy idején a Orbán kormány volt kormányon, most a magyar kormány van kormányon, és ezért azt gondolom, hogy itt súlyos következmények lehetnek, és ahogy én olvasgattam egy kicsit nem jogász szakértőként, nagyon súlyos, években mérhető büntetőjogi tételek lehetnek, hogyha ezek a sejtetések, feltételezéseknek egy része bekövetkezik, meglátjuk.
10: De figyelj már, Tibes, azt azért gondolom, te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény felekezetek között. Nem

0: klisiának.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: nem, és nem. Te adod be neki az
1: Nem, te adod be neki.
0: Én nem adom be neki.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
3: Orbán Viktornak bocsánatot kellett volna kérnie a megbélyegzett emberektől és a bicskei gyermek otthon áldozataitól is, jelentette ki a Válasz Online-nak adott interjújában Ferenc Orsolya. A volt miniszteri biztos úgy látja, a Fidesz komoly krízisbe került, miután április 12-én rendkívül erős üzenetet kapott a magyar nemzettől. A politikus a morális krízis sarkalatos pontjaként a bicskei gyermek otthonban történt visszaéléseket jelölte meg. Ferenc Orsolya azt mondta, hogy ki kellett volna mondani, hogy gondosságuk nem volt megfelelő, a hibákat pedig nem vették komolyan, illetve a jelzéseket nem vették észre, és emiatt problémák voltak. Ezért elnézést kérünk, fogalmazott Ferenc Orsolya, aki szerint ez lett volna a valódi politikai felelősségvállalás. A politikus hangsúlyozta, ez a mulasztás járult hozzá a Tisza tér nyeréséhez, és illúzió azt hinni, hogy a választási eredmény mögött külső manipuláció áll. Hozzátette, nagyon sokan, köztük sok egykori Fidesz szavazó azért szavazott a Tiszára, mert elegük volt ebből a kormányzatból.
4: Először is ugye hallottuk azt, hogy a kiábrándult Fidesz szavazó nem létezik. Ezt sokan elmondták sok elemzésben, hogy illúzió arra várni, hogy majd ők megfordítják a választást, vagy más eredményhez segítik hozzá akár az ellenzéket. Ferenc Orsolya arról beszélt, hogy sok Fidesz szavazó igenis kiábrándult és a Tiszára szavazott. Valamint az is egy, nem tudom, hogy elemzői konszenzus volt, de egy politikai konszenzus az egykori kormány oldalon, hogy ki lehet indulni abból a szavazatszámból, ami 2022-ben történt, amiről tudjuk egyébként, hogy egy nagy impulzussal érkezett oda 6-800 ezer ember legalább, akik nem meglepő módon elpártoltak, de Ferenc Orsolyának a szavaiban van-e, vagy láttok-e, hallottok-e bármi olyasmit, ami a jövő Fideszére vonatkozik? Ez egy építkezés, egy megalapozása valamilyen politikai cselekvésnek, vagy egyszerűen egy természetes reakció?
5: Inkább az utóbbi, tehát egyelőre Ferenc Orsolya kritikai jelleggel viszonyul a Fidesz mostani állapotához, és én azt gondolom, hogy alapvetően igaza van. Hát a Fidesz helyzete tényleg nagyon nehéz és súlyos. Miután majd a Fidesz talpra áll, vagy összeszedi magát, ha ugyan összeszedi magát ősszel, akkor majd lehet gondolkodni, hogy milyen tartalmi irányváltásokon vagy módosításokon esik át, de erre nem sok jelet látok egyelőre. Tehát, hogyha elolvassuk Orbán Viktor röpiratát, vagy megnézzük a két beszédét,
4: Nem a kongresszuson voltak szombaton.
5: A kongresszuson, csak igen, de hát a kongresszus reggelén ugye tették közzé a röpiratot. Szóval én ebben, vagy akár a, most a brüsszeli sajtótájékoztatóra gondolok, Én nem látok tartalmi megújulást. Tehát Orbán Viktor ahhoz hű, amit mondott többször is, hogy én nem tudok megváltozni. Márpedig én azt gondolom, ha már éppen európai csúcsom ma este, az Európa politikában biztos, hogy valamiféle korrekció nem ártana, hiszen sokan azért szavaztak a Fidesz ellen, és szavaztak a Tiszára fiatalabbak közül, mert attól féltek, hogy ha marad a Fidesz, akkor Oroszországnak a befolyási övezetévé válik Magyarország, kisorródunk az Európai Unióból, és azt mondták, hogy szavazunk a Tiszára, és akkor maradunk az Európai Unióban. Na most Orbán Viktor, hát látható volt tegnap is, folytatta az EU ellenes retorikáját, vagy ha finomabb akarok lenni, EU kritikus retorikáját. Szóval egyelőre...
4: Ne lőjél itt minden érvet ezzel kapcsolatban, mert ez a téma majd külön is.
5: Jó. Én csak azt akarom mondani, lesz. Látok egy olyan nagy problémát a Fidesznél, hogy egyelőre tartalmilag még nem nagyon kezdett hozzá a választási vereség tanulságainak a feldolgozásához, pedig ez sem ártana. Tehát nem elég a szervezeti átalakítás, egyébként az is csak látszólagos, mert a megyei elnökök Orbán Viktortól függnek, hanem bizony komoly tartalmi átalakítás is kellene.
4: Nem osztok szót. Aki kapja, marja.
1: Én azt látom, hogy Orbán Viktornál sok minden változatlan, hogy például az is, hogy annak ellenére, hogy a magyar labdarúgó válogatott ugye 86 óta nem jut ki a futballvilágbajnokságra, Orbán Viktor már 1998-ban is ott volt a VB döntőn Franciaországban, és most is ott lesz a VB döntőn, meg az elődöntőkön is. Egy valamire nem tud válaszolni, és nem is fog tudni válaszolni. Hogy lett a legjobb barátja Magyarország leggazdagabb embere 1800 milliárdos vagyonnal, hogy lett a veje a harmadik leggazdagabb ember, a 60 pusztával mi a helyzet. Tehát amíg ezeket az igazságszolgáltatás nem deríti fel, vagy ez a bizonyos nemzeti vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal nem szerzi vissza, addig igazából... Azt gondolom, hogy az, hogy a Fidesznek nincs értelme arról beszélni, hogy a Fidesz megújul. Tehát Orbán Viktornak nincs jövője a magyar politikában.
4: Ügyvéd vagy, úgyhogy javítsák ki, hogyha rosszul tudom. De miért fogalmazunk olyan eufemisztikusan, hogy az a vejének a vagyona? Hiszen ha csak azt nézzük, hogy ha nincs is házassági szerződés, akkor is a házasság kötés után szerzett vagyon, az fele-fele részben illeti meg a házastársakat. Na most, hogyha azt feltételezzük, hogy nincs házassági szerződés, akkor is arra kell gondolnunk, hogy itt...
1: Ha kisemmizné, igen, a feleség.
4: Jó, igen, tehát most ezt hagyjuk. Egy pillanatra ezt engedjük meg magunknak, hogy nincsen házassági szerződés 90-10 arányba, vagy 80-20 arányba, mondjuk Ormán Ráhely javára, tehát minimum 50%-a az övé annak a vagyonnak, ami ugyan mindig úgy hivatkozunk erre, hogy a miniszterelnök vejének a vagyona, ugyanezzel az erővel mondhatjuk azt, hogy a miniszterelnök lányának.
1: Persze.
4: A 100 milliárdos hát vagyona. Igen.
1: Család vagyona.
6: De én abban is biztos vagyok benne, hogy Mészáros Lőrinc vagyona sem az ő saját vagyona, pedig valószínűleg ott sincsen házastársi szerződés, de én arra gondolok, hogy említetted azt, hogyha talpra áll a Fidesz, én nagyon meglepne, hogyha talpra tudná állni, tehát éppen emiatt, hogy Orbán Viktor nem hajlandó megváltozni. Én amikor ezeket a kibeszéléseket hallom a fideszes volt vezetőkről, mindig az jut az eszembe, hogy ez hogy nem jutott eszükbe fél évvel ezelőtt, amikor pontosan ugyanígy látták ezeket a dolgokat. Tehát én úgy gondolom, hogy...
4: Ezt elmondta Ferenc Orsolya Benyó Ritának. Akkor, amikor bent vagyunk a kampányban, az félkatonai szervezetként működik, és én ezt a logikát meg tudom érteni, de a Fideszből jelenleg kibeszélők közül volt, akivel személyes módon is volt alkalmam beszélni, aki ezt pontosan ezeket a dolgokat elmondta.
6: Én ezt szerintem kívül. Csak egy védekezés. Tehát ugye akkor a kampány tartott mondjuk egy évig, egy évvel ezelőtt pontosan olyan ez volt a helyzet, tehát láttuk a vagyonosodást a párton belül, láttuk ezt a kivagyi stílust. Nem igaz, hogy ezt, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, ezt az álláspontot, akkor nem lép ki. Tehát azért többen voltak, akik elhagyták a Fideszt ez alatt a 16 év alatt. És
1: Magyar Péter is.
6: Igen, tehát én mondom, én ezeket, én úgy gondolom, hogy nem a Fidesz politikáját akarják újra pozícionálni, hanem saját magukat. Tehát egyfajta függetlenségi független álláspontot próbálnak képviselni, de én ezt szerintem nem nehezen lehet hitelesnek tartani. Tehát én nem hiszek abban, hogy a Fidesz képes lesz megújulni, már csak azért is, amiket ti mondhatok, hogy Orbán Viktor nem hajlandó megújulni, én pedig úgy gondolom, hogy Orbán Viktor nélkül nincsen Fidesz, tehát én nem látom azt az embert, aki fel tudna
1: ott nőni. De nyilván nem véletlenül duzzasztotta fel így az elnökséget, és az alelnökök között is ugye a salgótarjani polgármester, akkor ott van Bóka János, meg Nyopáros, tehát hogy egyfajta újabb generációt akar majd behozni egy év múlva valószínű, de én még a Bicskére visszatérve, szóval az a probléma, hogy persze Ferenc Orsoly, amit mondott, korrekt, de igazából akkor kellett volna bocsánatot kérni, amikor vagy a Vásárhelyit, ugye a Bicskei Gyerekotthon igazgatóját elítélték, vagy amikor kiderült ugye a köztársasági elnöknek a döntése, ugye 2024 februárjában, és most már ugye Majer Péter bocsánatot kért a magyar állam nevében, tehát most már semmi értelme gyakorlatilag bocsánatot kérni, ez a hajó úgymond elúszott.
5: Hát csak a bocsánatkérés olykor a gyengeség jele tud lenni, lehet, hogy ettől félt a Fidesz. Orbánra amúgy sem nagyon volt jellemző, ha belegondolunk a eddigi politikusi karrierjére, amely hihetetlen, de 1988 óta tart.
1: Igen.
5: Hogy ő sűrűn bocsánatot kért volna. Hát nem tudom, én emlékszem, hogy Horn Gyula kért elnézést jó néhányszor, aztán annak se lett túlságosan jó vége. Ugye a megyei elnökségnél azért hoztam be, hogy ők Orbánnál függtek, mert úgy képzeljük el, hogy az alapszabályt úgy módosította a Fidesz, csak erről nem dicsekedtek sokat, hogy a megyei elnökök megválasztásának az érvényességéhez Orbán Viktor jóváhagyása kell. Tehát innentől kezdve, hát nem tudom, hogy milyen érdemi megújulás lehet, vagy ha lehet is, az alapvetően Orbán Viktortól fog függeni. Innentől kezdve szerintem a Fidesz sorsa alapvetően nem a Fidesz, nem a saját kezében van, hanem a Tisza kormány kezében annyiban, hogy vajon hogy teljesít a Tisza kormány a következő hónapokban és években. Ha rosszul teljesít, akkor elvileg lehet vagy a Fidesznek, vagy más ellenzéki erőnek esélye. Ha viszont a lakosság elégedettségére szolgál a Tisza kormány tevékenysége, akkor a Fidesznek nem nagyon-nagyon nehéz lesz könnyű dolga, és akkor inkább a tovább tartós lefelé menet van. Tehát az, hogy a Fidesz intézményrendszerét szétveri a Tisza többség. Hát látszik, hát a KEKVA átalakítása, az állami vagyon és pénzek visszavétele is erről szól, hogy a Fidesz közeli háttérintézmények legyenek minél kisebbek.
4: Nem léteztek még ezek a háttérintézmények a 2010-es évek elején, vagy csak csírájukban léteztek, és ott voltak olyan mérések, amelyek a teljes lakosság körében 21%-os Fidesz támogatottságot mutattak. 2011-12 környékén, hogyha jól emlékszem, és vissza tudtak jönni úgy, hogy meg lehetett nyerni kétharmaddal a választást. De amikor azt látjuk, hogy a Fidesznek mit tudom én, 20x%-a van, hát ilyet már láttunk, vagy hát láttak a Fideszben is. Most más kérdés egyébként, hogy elég volt azt utána kimondani, hogy Gyurcsány.
1: Hát igen, az MSZP hibájából is nyilván sikerült.
4: Tehát nagyon más képlet, nem ezt mondom.
5: Meg tehát azért, ez egy,
1: de azért ez egy Orbán azért láttuk a kampány végén, hogy elfáradt. Tehát amikor utoljára volt az Egonnál, akkor már lehetett érezni rajta, hogy elfáradt magába a kampányba is. És
4: az ukránok szekerét toljátok. Nekem ez volt
1: győri,
4: az első.
1: Az a győri
4: tüntetés. Igen, ott volt az,
1: hogy... Ott látszott, hogy idegileg sem bírja. Tehát ő... És ez a Tisza fölénye, ez olyan nagy, hogy én azt gondolom, hogy ezért egy két cikluson keresztül ki fog tartani, és akkor viszont már 70 fölött lesz. Szóval őt, ha nem jön a Fideszbe egy karizmatikus vezető, akkor én nem nagyon látom a párt jövőjét.
5: Szerintem Balázs megjegyzésén érdemes elgondolkodni, mert igaza van abban, hogy 2012 közepén nyarán a szocialista párt már kezdte utolérni a Fidesz. Néhány száz százalék pont. Akkor egyébként Meserházi Attila volt az elnök. És valóban nem volt jó helyzetben a Fidesz, csak érzésem szerint más úgy lemenni 20-valány százalékra, hogy korábban egy hatalmas kormányzati hatalommal, intézményrendszerrel rendelkezik egy párt, és abból hirtelen lezuhan egy választás következtében. Tehát jóval kevesebb, mert akkor azért a Fidesz például jóval több pénzt illette meg, és most pedig mint párt és mint párt alapítvány is kevesebb pénzzel rendelkezik a párt, és az a, annyiban más a helyzet, mint 12-ben.
4: Eleve nem ellenzéki pozícióban volt, így hanem van, egy csomó erőforrás volt.
5: Kormánypártként például azután találta ki a rezsicsökkentés 12 vége felé, tehát kormányként azért tudta így jobban befolyásolni a szavazókat.
4: És még egy dolgot ne felejtsünk el, 2014-ben ennek ellenére nem kapta meg a leadott szavazatoknak a többségét, a Fidesz.
1: Igen.
4: Hát kevesebb szavazatot kapott, de relatív tört, az ő volt a legnagyobb.
1: Egyébként akkor el is vesztette egy ideig a kétharmadot.
5: Kapott, 26-ban, igen. Tehát 2,4 millió.
4: Igen.
6: De az még nagyon fontos volt, hogy 2014-ben, meg 2012-ben a gazdaság abszolút felfelé ívelő pályán volt, tehát azért egy kormányzati pozícióban lévő pártnak könnyebb akkor osztogatni, mint például most, amikor ugye inkább földbe állt a magyar gazdaság, nem
5: fölfelé. Azért próbálkoztak most is az osztogatásra.
6: Igen, csak...
4: De
6: igen.
4: Sikerült áprilisra kimaxolni az éves tervezett költségvetési hiányt, a már megemelt költségvetési.
6: Meg ami szerintem szintén fontos, hogy ugye ha szerintem ez egy bölcs döntés volt a Tisza párt részéről, hogy valaki nem lehet kétszer, kettőnél többször miniszterelnök, független attól, hogy a visszaható hatályú vagy nem, de ebből kifolyólag kénytelen lesz a Fideszben két hatalmi központnak lenni, tehát lesz Orbán Viktor, akit váltatlanul úgy gondolom, hogy nem megy el a Fideszből, másodszorban meg ott lesz egy másik ember, aki föl kéne építeni miniszterelnök jelöltnek, és nem tudom, hogy Orbán Viktor hogyan, tehát hogy hogyan tudnak kezelni ilyen két dudást egy csárdába. Van, mert Orbán Viktor sem erről híres, hogy ő szereti a vetétársakat.
4: És színpadként még mindenféleképp meg kell említeni a parlamentet, mert amióta elindult az új ciklus, és ez adódik nyilván Magyar Péter habitusából is, minden áldott heti ülésen ő tart napi rendelőtti felszólalást, és szétrósztolja a fideszeseket, és szemmel láthatóan nincsen ilyen értelemben retorikailag ellenfele a Fidesz részéről. Könnyen elképzelhető pedig, hogy onnan kéne valahogy, hogy kinevelődjön az az ember, aki majd a Fidesz élén masíroz a következő, ha nem is békemeneten, de mondjuk a választási.
5: Én egy picit azért igen,
1: más. Ez nem látszik a Fidesz frakcióban jelenleg. A Gulyás Gergely annyira érezni ezt, hogy ők korábban barátok voltak, és igazából nem
4: is szerintem tud olyan... lelkük mélyén most is, de zárójelbe ezzel. Ne, ez most... Ne.
1: Én is azt érzem, igen, hogy így, van... így nem, nem hiteles az egész abból a szempontból, hogy most a Magyar Péternek a rosszolása hiteles, mert ezt elhisszük, hogy az egész nert üti, de az, amikor Gulyás Gergely próbálja, azt se tudja, hogy tegezze vagy magázza, tehát, hogy nem egy erős ellenfél.
6: Mert hát tudjuk, hogy nem is tartósan akar ő ott frakcióvezető lenni, tehát...
1: Egy kényszerpálya volt számára.
6: Hát sokan mondják, hogy büntetés.
1: Ja,
5: én az,
1: ő hozta be a
5: picit, én egy kicsit másként látom, tehát Magyar Péter szónoki tehetségéhez, karakteres megnyilvánulásához nem férhet kétség. Annak én örülök, hogy minden héten válaszol az azonnali kérdésekre például, mert ez az elmúlt 16 évben nem volt jellemző Orbán Viktorra.
4: Olyankor mindig oda kapcsolódik, hogy beszél az Orbán a parlamentben, ez egy esemény.
5: Igen,
4: volt,
5: viszont azért egy idő után túl sok is lehet. Tehát el lehet kopni. Egy. Kettő, Magyar Péter időnként nem tud viselkedni.
4: Bocs, Attila, hányszor hallottuk már az elmúlt két évben, hogy föl lehet-e tartani ezt a tempót, el fog kopni,
1: nem,
4: unalmas nem lesz. Rengetegszer erről beszéltünk, ebben a stúdióban is.
6: De hatalmi helyzetből,
4: de sikerült, hogy...
6: Nem, de hatalmi helyzetből megint más. Tehát ellenzékiként nagyon tetszett mindenkinek az, hogy megmondta, viszont amikor valaki hatalmon van, az emberek jelentős részében benne van, hogy azzal szimpatizálnak, akiket folyamatosan piszkálnak, nem akartam csúnyább szót használni. Tehát én is hiszem azt, és a környezetemben vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy most már több tett kéne, és kevesebb...
5: És kormányzati pozícióban neki már teljesíteni is kell majd. Tehát az emberek előbb-utóbb azért meg fogják kérdezni, lehet, hogy még nem ebben az évben, hogy na mennyivel lett jobb az egészségügyi ellátás, több lett az orvos, az ápoló, mi újság a sürgősségi ellátással, a vasúti közlekedéssel. Tehát azért nem lesz mindig elég az ellenzéket színni, de...
1: Hát ez nem megy egyik napra a másikra.
5: Én mondom, én látok...
4: Van még, szerintem van még türelem.
5: Persze. Azért is az mondtam, hogy nem ebben az évben fogják ezt megkérdezni a választók, hanem várhatóan majd jövő évtől, vagy azt követő évtől, de van még valami probléma. Tessék megfigyelni azt is, hogy Magyar Péter időnként, és ezt kimondom nem mindig tud megfelelően viselkedni a parlamentben, tehát amikor például már-már magából kikelve feláll és oda megy Gulyás Gergelyhez, látszott az arcán, hogy nehezen bírja a feszültséget.
1: De mi az, hogy megfelelő?
5: Sokszor közbe kiabál, ajánlom mindenkinek, nézze meg a parlamenti szó szerinti jegyzőkönyveket, hogy Magyar Péter főleg 25-26-án rengetegszer bekiabálta az ellenzék.
1: És az miért baj? Angliában is ezt csinálja.
5: De nem a miniszterelnök csinálja.
4: Egyfelől ebből ott visszavett, szerintem szóhatak
5: neki. Azóta vagy, igen, de azóta se hagyta abba teljesen.
4: És utána Gulyás Gergely mondta azt, hogy egyáltalán nem volt feldúlt, és teljesen normálisan szólt hozzá.
5: Hát, Péter, de amikor felállt, meg amikor kalimpált egy kicsit a karjával, meg hadonászott, látszott rajta, hogy eléggé ideges, és ez kockázat számára. Tehát a fideszesek kezdenek rájönni arra, hogy érdemes megpróbálni Magyar Pétert kibillenteni a lelki egyensúlyából.
1: Jó, de ezt mondom.
7: Kereket azért lehet hallani a magyar közéletben, akik annak drukkolnak, hogy ne tudjuk hazahozni az uniós forrásokat.
8: Pitézi Dávid viszont jó hírekkel érkezett.
7: Mindaz, amit körülbelül 3 héttel ezelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben bejelentett, az a menetrend szerint halad. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját.
8: A terv véglegesítése a napokban megtörténik, ami az uniós források hazahozatalának első és legfontosabb lépése, tette hozzá a miniszter.
4: Az Európai Tanácsülés előtt Brüsszelben volt, illetve van még mindig Orbán Viktor is, aki a Patrióta pártcsaláddal egyeztet. Kerner Zsoltnak olvassák el a cikkét a 24.hu-n. Nagyon szépen összefoglalja, hogy a legnagyobb hatalmú uniós testület az állam és kormányfőknek a tanácsa, és Orbán Viktor most egy szobasarkába, egy nappaliba beállított íróasztal mögött kénytelen beszélni arról, hogy mire számít, illetve mit vár. Többek között arra, hogy azt mondja, hogy ha megállapodik a magyar kormány, tehát a Tisza kormány az Európai Unióval, azt ő úgy értékeli, hogy ez zsarolás, tehát a megállapodás az egyenlő zsarolás, vétóval kell, vétófenyegetéssel kell hazahozni a pénzeket, és azt mondja Orbán Viktor, hogy elvárja, hogy az összes pénzt hazahozza a Tisza kormány, ami egyébként tartalmilag is kizárt, mert vannak, amíg egyszerűen lejárt határidők miatt több már kicsúsztunk. Ezek a 2 milliárd euró. Mit gondoltok erről?
5: Hát csak azt, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ha egy tagállam megakadályoz egy uniós költségvetési keret elfogadását, az nem azt jelenti, hogy semmi pénzt nem utalnak ki, marad az addigi költségvetési kiadási szint. Tehát, hogy ez a vétó mennyire vezetne sikerre, az a számomra kétséges. Ráadásul a Orbán éppen a jogállamisági mechanizmus kapcsán sok évvel ezelőtt 20 végén is belengetett egy ilyen vétót, de aztán mégsem merte ezt teljesen végigvinni. Szóval a volt miniszterelnök, hát amit az elején mondtam, tehát nem hajlandó érdemben változni, az Európa politika kifejezetten egy jó bizonyíték erre, és ez meg fogja nehezíteni a Fidesznek a dolgát.
1: Igen, Orbán.
4: Ráadásul a forrás megvonásokra Magyarországgal szemben kitaláltak egyéb eljárásokat is, úgyhogy ez a vétófenyegetés is már kissé élét vesztett.
5: Igen.
1: Igen, én nem azt várom, hogy vétózzon Magyar Péter, hanem azt várom, hogy együttműködjön az Európai Unióval, mert akkor lesz az Európai Unió erős, hogyha egy irányba halad a hajó, és szerintem Magyarországnak is az az érdeke, hogy az Európai Unió erősebb legyen, úgyhogy én Orbán Viktorral továbbra sem tudok egyetérteni. Ez az állandó harc...
4: Nem tudtál meglepni.
1: Nem, unalmas már nekem legalábbis, hogy állandóan harcolni. Nem harcolni akarunk, normálisan élni és boldogulni.
6: Mondjuk igen, ráadásul Orbán Viktornak mindig is ez volt a politikája, ez a konfliktuskeresés, tehát a konfliktusok között tudott jól lavírozni, és tényleg szerintem az volt a lényeg, hogy Magyar Péter sem azt ígérte, hogy itten most már mindenben bele fogunk egyezni, hanem azt mondta, hogy a hozzáállás lesz más, tehát egy együttműködő hozzáállás, és hogy lesznek viták, csak ez tényleg megoldható, és szerintem ami nagyon fontos, hogy pont ugye Ukrajna ügyében sikerült megmutatni azt, hogy ami nem sikerült a Fidesznek, körülbelül 10 év alatt azt 3-4 hét alatt meg tudták tenni, tehát valóban megvan a legfelsőbb szintű megállapodás a magyar kisebbségek ügyében, és szemmel láthatóan nem Magyarország tett több engedményt, tehát Ukrajna volt az, amelyik tulajdonképpen visszaállította a korábbi rendszert.
5: Még
6: tehát,
5: ezt majd át kell vinni a jogalkotásba.
6: Hát most már tegnap beszéltem ukránokkal, ők azt mondták, hogy elfogadták harmadik olvasatban a parlamentben is ezeket a változtatásokat, tehát bekerült már egyébként ez a cselekvési terve.
5: De vannak olyan dolgok, amiket csak 27 végéig.
6: Igen, és mondjuk vannak figyelmeztető jelek, tehát például a lengyelekkel folytatott itt egy teljesen fölösleges névválasztás miatt, de én azért optimistább vagyok. Tehát abban a magyar-ukrán viszonyban is az a lényeg, hogy itt egy teljesen fölösleges névválasztás miatt, de én

0: minden klasztert megnyitnak Ukrajna számára.
1: És még arról is minden tagállamnak egy hangulat kell állást foglalnia, hogy egy-egy klasztert lezárhatnak a tárgyalásba, tehát azért itt ez nem lesz sétagalop az ukránoknak.

0: egyszer réges te vagy.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen a

0: találkoztuk a YouTube csatornámról, és Sportklub Valdas Démen találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világban pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Tudja, papíron az egy nagyon sima döntő volt a 4-1-el, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőre, majd a javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder, Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort annyira mégis hiányoltam, nem tudom, összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
1: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még, pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor, szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb ötmeccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyáltalán egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát és nyilván ezt támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot. Nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba, ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne változtatni, hogy ezt elkerüljük. Tehát itt ilyen elég drasztikus dolgokra kell gondolni.
0: Például?
1: Hát sokkal jobban elhúzott rájátszás. Tehát ez, hogy mondjuk jött a Cleveland egy 4-3-ból, és aztán pihent 2 napot, és utána 2 naponta játszotta tovább a következő 7 meccsesét, és aztán még a New York ellen ugye az első meccs 3.-4. bírták, és én nem azt mondom, hogy csak ez volt az oka, hogy 4-0-ra kikaptak, de hát azért maradjunk annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy 2 7-meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, ez a kettő nincs összhangban. És nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy oda rakják Caruso-t, vagy oda raknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez a összefüggés, mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
0: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés, meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerülhetnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keret, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyileg, meg mindenhogy itt a kereteidből.
1: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tud szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McCain-t ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder, és Jared McCain volt szegény, az egyetlen Gilgeous Alexanderen kívül egy idő után, aki le tudta ütni a labdát. Ugye nélküle ez még rosszabbul nézett volna ki, ami már ugye így is olyan volt, hogy hát igen, látszik, hogy Gilgeous Alexandert kedvükre duplázhatják, mert nem lesz olyan, akinek kipasszolja, és az majd a másodlagos ballhandlerként indít egy akciót. Szóval gondolj abba bele, hogy egy Jared McCain-t meg tudott szerezni az OKC, és azért tette ezt, mert ő még 2 évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás, szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
0: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15 közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
1: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
0: nagyjából
1: gondolom...
0: Nagyjából hova lövöd be ezt a határt?
1: Ez akkor lesz nehéz. Először is a 10-15-es, mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os maxot megkapja. Az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. Mm. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams, amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
0: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
1: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy a 20, az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol... Tehát, hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak a például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
0: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
1: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződése, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
0: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát hogy ezeket a lépéseket ez meggátolja, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
1: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
0: Igen, akkor az úgy volt.
1: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen emelkedett nagyon nagyot a sapka.
0: Tényleg, igen.
1: Tudod, azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
0: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt az, ami így kimondottan megmarad neked?
1: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel, hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten ez túlzás. Közép-jó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. És teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és ez tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak, azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással egy abszolút Giannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett ő, nem tudom én, másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuflából. Utána pedig besegítő védő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, hogy az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előrefutott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van, de ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
0: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
2: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. De nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda. Összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt,

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0 söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása, és hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell kettős mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsóan gondot kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
2: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, úgy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például, amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésben megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ó, ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem hogy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
1: Egyszer megnéznek egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
2: Igen. De hát az nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát. Ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt, több sztár meccse is volt a playoffban, tehát most nem akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen, pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakkjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végig csináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: Főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és csak amíg nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
2: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náljuk a rájátszásba, ilyenre nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat, és a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni, úgyhogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés, itt a Cavs-hez ugyanaz, mint a Nuggets-nél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit. Meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
2: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli Caruso lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Szerintem van értéke?
1: Szerintem nem, hogy el kell gondolkozni, szerintem hiba, hogyha nem lépjük fel ezt.
2: 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdőcenter vagy, hanem cserecenter. Most picit túlasztam, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett Allen csere lehetőség, Nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ballok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg, úgyhogy ja, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wingjátékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. Ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett ugye 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, hogy vele bennem azért maradt hiányérzet. Én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam. A hetedik meccs is nekem picit csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igaz ilyen, nem NFL-be szoktam ilyenket, hogy mindig egy meccs dönt. Tényleg az az igazi, a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire volt elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
2: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. Tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez na, nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon, de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a drukkere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk 7 meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozadékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba kit tudsz beemelni a helyükre.
2: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozadékként átvinni jövőre?
2: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő 1-2 éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, az viszont azért probléma, mert mint említettük, nem lenne meglepő, a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt. Az, hogy Hartenstein az első meccsen, amikor még nem tudtak reagálni, akkor játszik 12 percet, de azonnal lekapják a pályáról, és akkor tűnt úgy, hogy na jó, hát igen, akkor Hartenstein itt játszhatatlan. Aztán ugye jött a Hartenstein, külön fogja Wembyt, és megakadályozza, hogy bemenjen, egyszerűen lebirkózza, és utána Hartenstein végigműködött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni 3 évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni, és most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák. Mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb meccsap a New York, tehát nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder, de például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális meccsap, tehát én szerintem a Thunder nem félt volna, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz, és ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgrenet, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgrenet elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és arra, hogy muszáj változtatni. A Thundernél te nem azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
2: hát
1: még...
2: már mint, bocs, mert ilyen Andrew... Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
2: Igen, igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Lou Dort, hogy azt el kell dönteni, neki csapatopciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapatopcióba és elcseréled egy... olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Lou Dorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben és ezen a nyáron még óriási
2: nem, nem, lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban az alapszakasz mondjuk öt legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus. Rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni. Ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő egy-két évben meg tudja oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltünk, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
2: Kíváncsi hát már megkapta.
1: Vagyok. Igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kérdemli meg, hogy ki az, aki belőjük.
2: Na, de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában persze. Még, az is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni akár. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Bocsi, már a 30-ról beszélek, tehát hogy én már a következő maxról beszélek.
2: Jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy, mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
2: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippin, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója. Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: És akkor menjünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszéltünk arról, ez kicsit pont a nyugati főcsoport döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
3: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
2: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és két olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spursnek az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spursnek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kellett volna, hogy picit változzon, és ez a 4-1 csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna meg, csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
2: De én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna meg, igen? Ha ezt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Mm. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami ez milyen adat. Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson még akkor is, hogyha amúgy az első három negyedekben erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t, a Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő. Tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe, azért, mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abba a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klacs játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalak húzódás, high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávolaiba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Champagne nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mint hogyha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És még Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért de. Fox mellett? Vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
2: Igen, tehát, igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Hát, ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs drukkernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraélesztani Foxot, viszont a Quickly és a Pöltő szerződést leadják, tehát két rossz szerződés, egy még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tripla dobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltőt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
2: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy négyes ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen, akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. És azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns-t fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai-Gilgeous Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat négyesben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megrónni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom két perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted? A szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hekkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown, ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az öt meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az öt meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az öt meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt tudunk, nyilván abban a Thibodeau is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, igen, hogy egy Knicks párharcot az döntő, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs volt, amikor Clarkson vagy Robin épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zolival, hogy Robinsont azt 99%-ban ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
2: Nem, nem más áldozat szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert Hookporty szerintem erre kevés lesz. Mm. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York, mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a spacing, saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a two-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani, de a Spurs egy-egy two-way játékosa, vagy nem two-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. Mert védekezésben is el lehetett dugdosni, meg támadásban pedig hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offensive ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránézve a statisztikáira megvan oda, bedob egy nehéz triplát,

0: akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát meg a tavalyi döntőt, tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
1: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában, Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai-Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig, meg nem bírják ezt a tempót. És hát, hogyha mindezeket egybeveszed, akkor szerintem nem csoda, hogy ilyen dolgok történnek meg, akár avval kapcsolatban, hogy milyen csapatok kerülnek döntőbe, akár azzal kapcsolatban, hogy már 8-szor volt egy következő győztesünk, és még mindig nem ismételt abból senki. Úgyhogy ez az új NBA, úgymond, és az új NBA jelenségei, azok eléggé felrúgják ezeket a megszokott, agyunkban már beporosodott lózungokat.
0: És azért jövőre is jó eséllyel megmerjük kockáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
1: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölt erre, legjobb a Spurs leginkább a jelölt erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkorát tud emelkedni, tehát ja.
0: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az Itt is akkor a Keleten-nyugaton műsorokban tudjátok meglátni, valamint az Ingába a Harry Potter estekbe. Azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Sziasztok!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
3: Szép jó napot, köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk fő híreinket. Sikeresnek ítéli részvételét az első brüsszeli uniós csúcs találkozón a miniszterelnök. Az alkotmánybírók nem paktumot kötöttek, mondta Magyar Péter, hanem sejem zsinort küldtek. Halálos áldozatokkal járó vonatbalesetek történtek Németországban és Angliában. A Tisza törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri fizetések befagyasztását, megvonnák a havi költségtérítést is, közölte a miniszterelnök. Július 1-től ugyanis egy korábbi döntés miatt automatikusan jelentős mértékben megemelkedett volna a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök fizetése. Magyar Péter az állam és kormányfők kétnapos brüsszeli sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy már október

0: októberben lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás.
1: Eredményes megbeszélést folytattunk.
2: Jelentette be Magyar Péter az EU csúcs után tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök az állam és kormányfők kétnapos brüsszeli csúcs találkozója előtt találkozott Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével. Magyar szerint már októberben lezárulhat a hetes cikkely szerinti eljárás.
1: A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított hetes cikkelyes eljárást. Mondtam az elnök asszonynak, hogy idén ünnepeljük a 70. évfordulóját az 56-os forradalomnak, ez egy hetes cikkük, úgyhogy pont jó lenne, hogy októberben sikerülne legkésőbb ezt lezárni.
2: Az EU csúcs másik nagy figyelmet kapó témája Ukrajna, Európai Uniós csatlakozása volt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel is találkozott, erről is beszélt.
1: Egy pillanatra személyesen is találkoztunk, nem állok-e titkot, hogy nem volt hosszú beszélgetés, bemutatkoztunk egymásnak, és mind a ketten jeleztük, hogy készek vagyunk találkozni valamikor a közeli jövőben. Én megismételtem, hogy örülnék, hogyha erre a találkozóra Beregszász csodálatos városában, Kárpátalján kerülhetne sor.
2: Az ukrán elnök a csatlakozás mellett érvelt, emelte ki magyar.
1: Zelenszkij elnök részéről elhangzott, hogy ez nem titok, hogy minél előbb.
2: Brüsszelben Ukrajnáról mind a 27 tagállam jóváhagyta a megállapodást. Az EU csúcs záró dokumentumából ugyanakkor az utolsó pillanatban kikerült a gyorsított ukrán csatlakozásról szóló kitétel. A Magyarországnak járó milliárdokról is beszélt a kormányfő.
1: Szeretnénk elérni azt, hogy az a 3 milliárd euró, ami az előző kormány hibás döntései mulasztása miatt nem került Magyarországra, és elvesztette Magyarország, ezt valahogy kapjuk vissza.
2: Az uniós vezetők októberre tervezik tető alá hozni a költségvetési megállapodás tervezetét, de ez általában csak az év utolsó napjában szokott sikerülni. A miniszterelnök péntek este ezzel a fotóval tudatta, hogy hazaindul Brüsszelből. Másnap Vitézi Dávid közlekedési miniszterrel a Közlekedési Múzeumban egy időszaki kiállítás megnyitója alkalmából tartott közös sajtótájékoztatója után a polgármesterek bérezéséről beszélt az ATV kérdésére. Bejelentette, 2025-ös szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, miután azt korábban a Fidesz a kétszeresére, háromszorosára vagy négyszeresére emelte, és megvonják tőlük a havi költségtérítést is. Erről már be is nyújtották a javaslatot az országgyűlésnek.
3: Annyi történik a polgármestereknél, hogy elvesztük ezt a számla nélküli költségterítést, és 2025-ös szinten maradnak ezek a fizetések. Ezek még jóval magasabbak, mint korábban voltak.
2: A miniszterelnök szerint nagyjából 3 millió forintot keresett a Vármegyei Közgyűlés elnöke Magyarországon. A döntéssel milliárdokat lehet megspórolni, de szerintem mindez elvi kérdés is.
0: A Fidesz vergődik Súlyog Tamás beadványát, csak kinevetni tudták az alkotmánybírák, mondta stábunknak a miniszterelnök a Fidesz közleményéről, amelyben ez áll. Magyar Péter sógora lepaktált a bírákkal, hogy ne engedjék át a köztársasági elnök beadványát. Egyébként az történt, hogy a testület 7 tagja kizáratta magát az ügy tárgyalásából, így az lekerült a napirendről. A kormányfő szerint ezzel a testület azt mondta ki, hogy a köztársasági elnöknek távoznia kell.
4: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni.
5: Súlyog Tamás és több állami hivatalvezető május 31-éig kapott időt a kormánytól, hogy lemondjanak tisztségükről. Ez nem történt meg, így másnap a miniszterelnök a Sándor Palota előtt jelentette be, hogy az alaptörvény módosításával fogják eltávolítani őket a pozíciójukból. Válaszul június 11-én a Sándor Palota az Alkotmánybírósághoz fordult. A köztársasági elnök szerint ugyanis úgy akarják módosítani az alaptörvényt, hogy az általános szabályozás helyett egyedi helyzeteket rendezzen. Egyszerűbben megfogalmazva, személyre szabott jogalkotást tervez a hatalom. Az Alkotmánybíróság június 22-én tárgyalta volna az államfő beadványát.
6: Miközben január-februári alkotmánybírósági ügyek várnak arra, hogy majd egyszer csak tárgyalják, tehát hogy Polt Péter gyorsabb volt, mint a támadó királykobra.
5: Gyors döntéshozatal helyett viszont gyors elhasalással végződött a köztársasági elnök ügye. 7 alkotmánybíró ugyanis személyes érintettségre hivatkozva kizáratta magát az indítvány tárgyalásából. A testület így nem volt határozatképes, az ügyet ezért levették a napirendről. A HVG-vel a Sándor Palota közölte, Súlyog Tamás tudomásul vette a döntést.
1: Nem tehetnek mást, mint hogy lemondanak. Vége van.
5: Magyar Péter úgy fogalmazott, az alkotmánybírák Selyem Zsinort küldtek az államfőnek.
1: I döntésükkel kimondták, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Súlyog Tamás és a mögötte állók
7: alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
5: A történtekre a Fidesz közleményében úgy reagált, hogy a tegnapi volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja. Szabó Marcell alkotmánybíró és Magyar Péter sógora Mellétei Barna Márton ugyanis titkos megállapodást kötött, miszerint állítólag azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre az államfő beadványát, a posztjukon maradhatnak.
3: Ez egy vergődés, amit csinálnak, és egyre lejjebb vergődnek, most már ilyen Pócs Jánosokra futja csak nekik. Én nem gondolom, érdemes ezzel foglalkozni. Senki nem gondolja komolyan, hogy a fideszes bábokkal bárki paktumot kötött. Nem. Kiderült, hogy a Súlyog Tamás alkotmánybírónak és alkotmánybírósági elnöknek is alkalmatlan volt. Egy olyan beadványon fordult a volt kollégáihoz, amit még ők se kinevetni tudtak.
5: Időközben Mellétei Barna Márton is reagált. Mint írta, semmilyen titkos paktumot nem kötöttek az alkotmánybírákkal vagy bárki mással. A köztársasági elnök beadványa jogi nonsens, és az alkotmánybírók szakmai okok miatt hozták meg a döntésüket. A megkérdezett alkotmányjogász szerint az alkotmánybírák ugyanakkor nem Súlyog Tamás ellen foglaltak állást, csupán nem akartak eltérni korábbi gyakorlatuktól, miszerint tartalmilag nem vizsgálják az alaptörvény módosítását. Főleg nem akkor, amikor még nincs is konkrét módosító javaslat.
8: Szembe kellett volna menni nem csak a tételes joggal, az alaptörvény egy rendelkezésével, hanem az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatával is. Úgy döntöttek volna, hogy tartalmi kérdésben is véleményt fejtenek ki esetleges alaptörvény módosítás ügyében. Alig, hanem ez a nagy lépés lett volna, amelyre a jelzett alkotmánybírák, igazán a testület sem nem vállalkoztak. De ha majd elé kerülne az ügy, ugye, egy konkrét alaptörvény módosítás, akkor azért hát érint majd bizonyos kérdéseket. Alig, ha nem folytatni fogja a gyakorlatát, ha ugyanoda kerül hozzá az ügy, hogy tartalmi kérdésekben nem vizsgálódik.
5: A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint Súlyog Tamásnak már rég le kellett volna mondania. A Tiszás kétharmad egyébként is bármikor eltávolíthatja.
9: Ami most történt, az egy megszégyenítő helyzet.
5: Súlyog Tamás fogja az orbáni világnak. Ami most történik, az egyedül Orbán Viktor érdeke, tette hozzá az elemző.
9: Teljesen abszurd az egész helyzet. A jogérzék, a politikai érzék és a helyzet elemzésének teljes hiányát látjuk a köztársasági elnöknél. Nem meglepő, mert eddig is ezt láttuk. Nagyon erőteljes az, hogy 7 olyan alkotmánybíró volt, aki nem volt hajlandó egyáltalán részt venni ebben a folyamatban.
5: Horn Gábor hozzátette, április 12-én rendszerváltás történt. Az előző rendszer kiszolgálóinak, így Polt Péternek és Súlyog Tamásnak is fel kell állnia.
0: Pusfai Gábor belügyminiszter néhány nap után visszavonta Tóth Tamás Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitány kinevezését, értesült a 24.hu. A belügyminisztérium nem reagált érdemben a lap kérdésére, hogy mi indokolta a menesztést. Tóth Tamás 2010 és 14 között budapesti rendőrfőkapitány volt, majd 2016-tól a büntetés végrehajtás országos parancsnokságát vezette. Alap szerint Tóth Tamást sok bírálat érte tekintélyelvű stílusa miatt, attól lehetett tartani, hogy sokan leszerelnek miatta. A lengyel elnök megfosztotta Volodymyr Zelenszkijt a legmagasabb állami kitüntetéstől. Károly Navrocki ezt azzal indokolta, hogy az ukrán elnök májusban az egyik katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről, az UPA hőseiről nevezte el. Az UPA a múlt század derekán harcolt, mind a vörös hadsereg, mind a náci Németország, mind a lengyel hatóságok ellen. Ukrajnában ezért hősöknek tekintik, míg Lengyelországban népirtással vádolják őket. Irán bejelentette, hogy újra lezárja a Hormuzi szorost. Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok és Izrael megszegte a tűzszüneti megállapodást. Irán és az USA héten a háború lezárását célzó memorandumot írt alá, amelynek része, hogy Irán megnyitja a világ egyik legforgalmasabb olajszállítási útvonalát. A témáról bővebben. Tehát a témáról bővebben szó lesz a híradó után 6-kor kezdődő heti világhíradóban is. Régi villamosok, Dolce Vita, gasztrokultúra, a fotográfia titkai. Csak néhány program az idei múzeumok éjszakája kínálatából. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter a megnyitón a múzeumok szabadságának és a kultúra függetlenségének visszaállítására tett ígéretet. Idén központi téma a gasztronómia és a kultúra találkozása.
5: Az egyik öreg jármű beszáll be Magyar Péter a Közlekedési Múzeumban, de nem ez az egyetlen közlekedési eszköz, amit kipróbált a miniszterelnök. A múzeumok éjszakája alkalmából járta be a családok körében különösen népszerű létesítményt Vitézy Dávid közlekedési miniszterrel.
10: Én repülővel érkeztem éjszaka Brüsszelből.
5: Magyar Péter kiemelte, hogy külön öröm számára, hogy mostantól olyan ember kezébe kerül a közlekedés irányítása, aki valódi lelkesedéssel dolgozik érte.
11: Nem lehet azt elfelejteni, hogy a leköszönt kormányzat, a leköszönt közlekedési miniszter valójában annak a megosztásra épülő politikai kultúrának a fogjául ejtette ezt a múzeumot, ami olyan jellemző volt az elmúlt évekre.
5: Mondta Vitézy Dávid. Beszédében kitért arra, hogy 20-25 km/órában korlátozná az elektromos rollerek megengedett sebességét. A múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét pedig szerinte le kellene zárni.
12: 2026. június 20-án egyben annak a bejelentésnek is tere és lehetősége, hogy véget vetünk több mint egy évtizede tartó éjszakának, ami a kultúrát és a múzeumokat is ellepte és magába foglalta.
5: Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakája alkalmából mondott beszédében szintén megerősítette, hogy a kormány leállítja a múzeumok vidékre költöztetését. Emellett visszavonják a múzeumi tárgyak elajándékozását, visszaadják az intézmények függetlenségét és a dolgozók megbecsülését.
13: A múzeumok azért épültek, hogy beléphessünk, hogy nyitva legyenek az emberek előtt.
5: A múzeumok éjszakájának idei témája a gasztronómia. Az esemény sorozat nagykövete Mautner Zsófi szerint a gasztronómia a hétköznapi életünk fontos része, ezért a kultúrában is nagyon könnyű ezt megjeleníteni.
14: Ízekbe zárt történetek az idei múzeumok éjszakájának a tematikája, az ad egyfajta különleges szűrőt, és én úgy látom, hogy a múzeumokat meg a különböző kulturális intézményeket nagyon megihlette egyébként ez a téma.
5: A gasztronómia és a kultúra találkozását egyedi módon közelíti meg a Magyar Nemzeti Galéria is, ahol az olasz gasztronómiába kalauzoló festészeti tárlatvezetéssel készülnek. A Szépművészeti Múzeum pedig a most futó Vazzarelli kiállítás mellett sok különleges programmal várja a látogatókat.
15: Könnyű és komoly zenei programok, táncelőadás, legóépítés, művészettörténeti előadások.
5: A mai Manuházban már délelőtt nagy volt a nyüzsgés. Sokan visszatérő látogatóként vettek részt a fotográfiai workshopokon és tárlatvezetéseken.
16: Ez mindig ilyen rituál, így kezdjük. Minden évben itt szoktuk kezdeni. Eleve ők nyitnak a legkorábban, a legjobb, meg nagyon szeretem a magyar filmet.
17: Több ilyen művészeti helyszínt akarok majd megnézni, meg majd megyünk pár ilyen biológiai kiállításra is.
5: Országszerte mintegy 470 intézmény több ezer programmal várja szombat estétől egészen késő éjszakáig a múzeumok iránt érdeklődőket.
0: Az Egészségügyi Minisztérium etikai szempontokat készített az orvosok közösségi média használatához és nyilvános online kommunikációjához. Ezt Hegedűs Zsolt jelentette be a Facebookon. Az egészségügyi miniszter azt mondta, a dokumentumot jövő héten publikálják. Hangoztatta, a bizalom alapja minden rendszerben a következetes, átlátható és őszinte kommunikáció. Emlékeztetett, hogy mindezzel párhuzamosan az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakítása, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldása, és egy sor más fontos ügy is halad. Ez nem 100 méteres síkfutás, hanem maraton, fogalmazott a miniszter. Ismeretlen tettesek megrongálták a marévári romokat, a várfal egy részét lebontották, a kövekből tűzrakó helyet építettek. A várkapitány az esetet követően feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított.
18: A mecsekben található márévári romokat egy nagyobb társaság rongálta meg. A csoport az erdőben tüzet gyújtott, a tűzrakóhely kialakításához pedig egy egészen furcsa módszert alkalmaztak.
19: A vár köveit nagyjából 3-4 négyzetméteren kifeszegette a falból, és hát akkor utána derült ki az, hogy azt hordták át ide a nyársaló készítéséhez. A maradék köveket meg, ami nem kellett, azt szépen ledobálták a hegy oldalba.
18: A helyiek szerint hatalmas orgia és buli lehetett itt a Márévára tövében, hisz másnap reggel sörös üvegek és mellette energiaitalos dobozok és több tucat óvszert is találtak a takarításkor. A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében. Kerestük a rendőrséget az ügyben, de nem kívántak nyilatkozni. A Híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint a vár köveinek eltulajdonítása és a műemlék megrongálása súlyos következményekkel járhat. A felelősökre akár komoly büntetés is várhat.
20: Ebben az esetben a lopás és a rongálás is megállapítható lesz. Kiemelten fontos az, hogy milyen tájra követték el az elkövetők a magatartást. Ugye itt egy műemlékről van szó, ezért a felelősségre vonásuk akár 4,5 év, vagy ennél súlyosabb 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
18: A Híradónknak nyilatkozó régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőműves munka. A szakember hangsúlyozta, a történelmi emlék helyreállítása speciális szaktudást és gondos restaurátori munkát igényel.
21: Nyilván terveket kell rákészíteni, akár kutatást is kell végezni a várfalon, hogy mennyire, milyen mértékű eredeti intakt falakat rongáltak meg.
18: A várkapitány szerint a helyreállítás költsége több millió forintra is rúghat. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a helyreállítás anyagi terheit végül kiviseli majd.
0: Súlyos vonatbaleset történt péntek este Dél-Angliában. Az egyik mozdonyvezető meghalt, 90-en megsérültek, amikor két személyvonat összeütközött Bedford közelében. Mindkét vonat London felé tartott, egyikük azonban műszaki hiba miatt a nyílt pályán leállt, a másik szerelvény pedig hátulról belerohant. Több sérült állapota súlyos. Halálos vonatbaleset történt Németországban is. Egy müncheni vasúti hídon két tehervonat ütközött össze mára virradóra. A balesetben egy ember meghalt, két kocsi kisiklott és a hídról az autópályára csúszott. A katasztrófa okait egyelőre vizsgálják. Szakemberek szerint a roncsok eltávolítása napokba telik majd. Megdőlt a napi melegrekord, Aszódon ugyanis 37,1 fokot mérte, közölte az Időkép. Az előző rekord 1908-ból származott és 37 fok volt. A jövő hétig tartó rendkívüli hőség leginkább az időseket és a betegeket veszélyezteti, miközben a közlekedésben, de a fesztiválokon is komoly kihívást jelent a védekezés.
22: Az elviselhetőség határát súroló időjárás leginkább az idősekre és a krónikus betegekre jelenthet veszélyt. Nekik azt javasolják, hogyha tehetik, kerüljék a szabadban tartózkodást a déli órákban.
23: Úgy osztjuk be, hogy olyankor jövünk, amikor még nincs az a nagy meleg.
24: Csak most nem sikerült.
23: Most kicsit eltunyultunk otthon, de egyébként mi reggel jövünk meg este felé.
25: Ennyire veszélyes az egészségre? Mennyire terheli meg a tüdőt, szívet?
23: Nehezebb, lassabban mászunk fel az utcánkba, igen.
22: Pécsen sokan hűsítették magukat a belvárosi párakapuk és szökőkutak közelében. A turisták nem mondtak le a meleg miatt a városnézésről.
26: Árnyék, hűsítő. Tehát víz van a táskánkban, van fagyasztott víz, ami ha felmelegedne, akkor később kiolvad. Hát most itt így fogok védekezni a meleg ellen. Meg Pécset megtekintjük.
22: A szabadtéri rendezvények szervezői azt mondták, ilyenkor különösen figyelni kell arra, hogy a fesztiválok vendégei kibírják a programokat.
27: Megint rendkívüli időjárás van, hiszen olyan hőség tölt ránk. Imádkoztunk azért, hogy jó idő legyen a rendezvényre ezen a két napon. Túl jó sikerült az ima, bejött, túl meleg lett.
22: A motoros fesztiválon a résztvevők azt mondták, hogy a védőfelszerelésük csak akkor elviselhető, ha rendes sebességgel haladnak. Ahogy lassulnak, úgy lesz egyre nehezebb a motoros ruha.
28: Ha lassan megyünk, akkor nagyon meleg van benne, mert ugye a szélállókabát protektoros, hogyha ugye a sebességet növeljük, azért a szél máshogy éri az embert, és akkor nem érzi az ember a meleget benne. De miért megáll, akkor vége, vetkőzni kell.
22: Azok voltak szerencsések, akiknek sikerült strandra jutni. Akár medencében, akár tavak vízében elviselhető volt a hőség.
29: Én nem tartom ezt még akkor nagy kánikulának, hát tavaly nagyobb is volt, beszélném még nagyobb is.
25: Hogy gondolja?
29: Tehát persze, ez még úgy elviselhető, szerintem.
22: Akik szeretik a hőséget és már a nyaralásukat töltik, azoknak jó lehet a hír, hogy a jövő hét közepéig biztosnak látszik a strandidő Magyarországon. A szakemberek azonban mindenkit arra kérnek, hogy ha tehetik, óvják az egészségüket, mert nem csak a meleg, hanem a magas UV-sugárzás is veszélyes lehet.
0: Összeveszett Donald Trump és az olasz kormányfő. Giorgia Meloni szerint az amerikai elnök csak kitalálta, hogy Meloni közös fotóért könyörgött a G7-ek csúcs találkozóján. Meloni leszögezte, ő és Olaszország nem könyörög. A két vezető viszonya korábban kiváló volt. Róma iráni háborúba való belépésének elmulasztása azonban fordulópontot jelentett. Trump kijelentése miatt az olasz külügyminiszter többek között saját ellenzéke támogatásával lemondta jövő hétre tervezett amerikai útját. Összesen 18 olimpiai bajnoki cím tulajdonosával lehetett találkozni a Városligetben az olimpia napja alkalmából szervezett egésznapos rendezvényen a Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából. A legfőbb cél az volt, hogy népszerűsítsék az olimpiai eszmét, illetve hogy felhívják a figyelmet a mozgás örömére, illetve a rendszeres sportolás fontosságára.
1: Körbefordul az olimpiai zászló a focipálya felett. A hatalmas lobogót a szegélyénél az olimpia napja alkalmából szervezett rendezvényre kilátogató gyerekek és olimpikonok tartják. Később aztán olimpiai bajnokok mutatták meg kosárlabda tudásukat egy All-Star meccsen a fiatalok ellen, ahol jól látszott, hogy a vízben azért otthonosabban mozog Gerge István, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Egymás után kerülnek az aláírások az olimpiai lapra. Aki legalább 5 olimpikontól szerzett szignót, annak ingyen fagyi járt, de volt, akinek a találkozás önmagában nagy élmény volt, és nem is az édesség miatt gyűjtött szorgosan.
2: Nagyon jól érzem magamat itt, jó a hangulat is, és találkoztam egy olimpikonnal, Mandula Petrával, és kaptam a leírást tőle.
1: Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó szerint a nap egyik legfontosabb üzenete az olimpiai eszme átadása.
3: A történelem viharait is túlvészelte, egyesít, egészségre nevel, és azt gondolom, hogy Magyarországon igenis nagyon fontos az, hogy ha csak 10 millióan vagyunk, legyünk egészségesek, éljünk sokáig, és tudjunk jó sokat hozzáadni a nemzetünkhöz.
1: Közös bemelegítés, nyújtás, majd pedig rajthozállás. A közösségi futás szimbolikus 2026 méteres távját a legkülönfélébb korosztályok teljesítették, és akadt köztük olyan is, akinek úgy tűnik a mozgás örömének fontosságát már korábban sikerült átadni.
4: Focizom a Videóton FC Fehérvárba. Az iskolánkkal jöttünk ide erre az olimpiai napra, és nagyon sokat sportolok egy héten.
1: És mit jelent neked a sport? Mit ad neked?
4: Hát a sport az életemet jelenti, nélkül nem tudnék élni.
6: Elhoztam magammal a Münchenben szerzett aranyérmemet.
1: A fiataloknak szánt üzenettel érkezett Schmidt Pál, kétszeres olimpiai bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, aki arról beszélt, hogy a sport közösséget jelent, és megtanít sok mindenre. Az érmet pedig ösztönzésképp hozta magával.
6: Abban a reményben, hogy hisztek magatokban, hogy egyszer nektek is lesz egy ilyen, mint ahogy Fábián Lacinak is van, és egy csomó más sportoló kollégámat látom itt, nagyszerű sportembereket, akiknek szintén van ilyen érmük. Nos, szép napot kívánok, jó sportolást és kedves emlékezést az olimpiai megalakulására.
1: A MOB főtitkára arról beszélt híradónknak, hogy a mozgás öröme legalább ilyen fontos üzenete az olimpia napjának.
7: Nem kell mindenkinek olimpiai versenysportolónak lenni, mindenki szeresse a sportot, és ebben úgy gondolom, hogy elég autentikus az a sok-sok olimpikon, olimpiai bajnokok, ha jól emlékszem, 18 olimpiai aranyérem van itt most a Városligetben, illetve a tulajdonosa, de ők egy nagyon jó példaképek lehetnek ez ügyben, és akár mondom odáig is, hogy szeressenek, vagy akarjanak eljutni az olimpiai játékokra.
1: Az olimpia napját világszerte ünneplik annak kapcsán, hogy 1894. júniusában alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
0: Hivatalosan is bemutatták a nagyközönségnek az első óriás pandát, amely Indonéziában született. A Rio névre hallgató kispanda hatalmas tömeget vonzott a nyugat-jávai állatkertbe. A pandakölykök tavaly novemberben látták meg a napvilágot, illetve a pandakölyök egyes számban természetesen, akkor mindössze 200 grammot nyomott. Rio egyébként az egyedüli panda, amely az elmúlt 3 évben Kínán kívül született. Most pedig, ahogy már beharangoztam, Szőlősi Györgyivel következik a heti világhíradó, ahol többek között a már említett Iránnal szembeni amerikai konfliktus is téma lesz. Minden jót kívánok, viszontlátásra!

amikor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. This best

0: Wow.
1: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.

műsor ajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Uram, mint gyermeked járulunk a te jelenlétedben, és köszönjük, Uram, hogy a véreddel lehetővé tetted számunkra. Ott a jelenlétedben élvezzük Istennek a jóságát, irgalmát, kegyelmét, ami megjelent te általad, te benned a földön. Köszönjük neked, Názáreti Jézus Krisztus, hogy a föltámadás után áthatoltál az egeken, és megnyitottad a mennynek a kapuját, hogy az Úr nevét segítségül hívjuk, és megnyerjük mindazokat a javakat, áldásokat, amelyeket elkészítettél a te gyermekeid számára, mert megígérted, hogy Istennek a ajándékaival megáldasz bennünket, és megerősítesz bennünket, és felkészítesz bennünket az örök életre. Köszönjük neked a jelenlétedet. Köszönjük, hogy itt van Isten szelleme. Köszönjük, Uram, hogy újra és újra meglátogatod a te népedet, hogy megbátorítsd, megerősítsd őket, felkészítsd őket az újabb-újabb csatákra, hogy ezek által győzelemre vezesd őket. Mai napon is fölemeljük a te hatalmas szent nevedet, hiszünk a neved erejében és hatalmában. Tudjuk, hogy ez a név mindenek fölött való. És ezt a nevet hívjuk segítségül minden.

0: jelenlevőnek az életére, azokéra is, akik hallgatnak és néznek bennünket. Ezt a nevet hívjuk segítségül erre az országra is, Uram, hogy ennek az országnak adjál kegyelmet, és irgalmazd meg ennek az országnak. És adjál minél több embernek kegyelmet, hogy ki tudjanak jönni a bűnnek és a halálnak a fogságából, hogy megszabaduljanak az életed szelleme által. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a vádlót elnémítottad az életünkben. Azáltal, hogy a keresztfára feszítetted és szegeztetted a vád iratot ellenünk. Azért, hogy megszabadítsál bennünket a károsztatástól, a vádlástól, hogy hit által meg tudjunk igazolni és el tudjuk fogadni a benned lévő bűnbocsánatot, örök életet és Istennek az igazságát. Köszönjük ezeket a csodálatos örök javakat. Kérlek, hogy most is a Szent Szellem által szabadíts fel a szívüket, lelküket a jelenlevőknek, hogy mindezeket az áldásokban meg tudjanak erősödni, és különösen azokért imádkozok, akik bizonytalanok vagy elveszítették az üdvösségüket, adjál nekik kegyelmet, Uram, hogy vissza tudják nyerni, és meg tudjanak szabadulni azoktól a visszatartó sötét erőktől, amelyek által meglettek kötözve. Mert te legyőzted az ördögöt, legyőzted az ellenségünket, és a mai napon is kikiáltjuk a te győzelmedet ezen a helyen, és megtagadunk és megtörünk minden olyan sátáni erőt, amely bennünket el akar nyomni, meg akar bennünket fosztani attól a szabadságtól, amire elhívtál bennünket. Köszönjük, Szent Szellem, hogy itt vagy velünk, és a mai napon is megerősítesz bennünket, és felszabadítasz bennünket, szóval, hogy szellemben, igazságban dicsérjük, áldjuk a mi Urunkat, Istenünket, a názáreti Jézus Krisztus Atyát és a mi megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust. Ezért áldunk, magasztalunk téged, Uram. Dicsérlek téged az egyházért, dicsérlek a jelenlevőkért, mert te váltottad meg őket. Add meg, Uram, hogy a te szellemed megnyugodjon rajtuk, hogy a neved meg tudjon dicsőlni bennük, most és mindörökké, a mi Urunk Jézus nevében, mondjuk közösen, hogy...
1: Amen.
0: Amen! Tisztelettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus nevében. Máté evangéliumhoz kérlek benneteket, lapozzatok. Szerdán kezdtem felolvasni, de abba hagytam, másról beszéltem, de most szeretném elmondani és buzdítani benneteket, illetve inspirálni benneteket, hogy újra az ima életet és különösen a szellemi harcot meg kell újítani, mert szükség van erre, hogy a Szent Szellem egy nagyobb áttörést eredményezze ebben az országban. Ezért a Máté evangélium 28. fejezetből olvasom föl Isten igéjét a 18. versszaktól. Hozzájuk menvén Jézus szól a nekik mondván, nékem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ, pontosabban a kor végezeteig. Mondjunk rá egy nagy áment. Tehát a Máté evangélium így fejeződik be, de mielőtt rátérnék erre a témára, azért nagyon fontos megérteni, hogy mi történt előtte, amit a Máté összefoglal a názáreti Jézus Krisztus föltámadása után. Mert igazából azból az eseményből lehet megérteni, hogy a názáreti Jézus Krisztus után a világnak a két irányvonala vonalra szakadt, és ez a két irányvonal egészen az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig fog tartani. Az első az, amik ahogy nevezünk, hogy a názáreti Jézus Krisztus evangéliumának a megszületése. Amiről tudni kell, hogy az nem emberi mű, hanem kizárólag Istennek a beavatkozásának köszönhetően született meg az evangélium. Ez olyan nagy horderejű beavatkozása Istennek a látható világban, sőt az egész világ mindenségben, amelyhez fogható csak a teremtés. nem szerencsés összehasonlítani, de legalább akkora erőt szabadított föl Isten a názáti Jézus Krisztus halála és föltámadása által, mint a teremtéskor. Mert most még csak az elejét látjuk, a kezdetét látjuk, de ennek a beteljesedése, ennek az erőnek, mert ez az erő most is működik, itt van közöttünk a Szentlélek által, de ennek a beteljesedése a kozmosznak, az egész világ mindenségnek az újjáteremtésében éri el a tetőpontját. Tehát, hogyha ezt figyelembe veszitek, akkor azt mondjátok, hogy tényleg nem túloztam azzal, amit állítottam, hogy az evangélium által Istennek egy akkora hatalmas ereje jött be a látható világba, amely sorsfordulatot hoz, nem csak az emberiség életébe, hanem az egész kozmosznak az életébe, mert ennek a következtében a mi atyánkban található célok teljes mértékben meg fognak valósulni. Vagyis a látható világ és a menny egyesülni fog, és minden törés, minden diszharmónia a látható és a láthatatlan világ között meg fog szűnni, és ezt Isten a názáti Jézus Krisztusban fogja létrehozni, tehát az Atya, és ezért nagyon fontos az evangéliumot ilyen szempontból is látni, nézni, hogy nem csak saját magunkra vonatkoztatjuk, ez nagyon nagy dolog, hogy a názáti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatában, föltámadásában megtaláltad a bűnbocsánatodat, megtaláltad az örök életet, megtaláltad és fölismerted az Istennek az igazságát, ami megjelent te számodra is, és ezáltal az Isten megtörte fölötted a bűnösségi állapotot, és igaz emberként tudsz Isten elé állni hitáltal. Ez óriási nagy dolog, de azon túl, hogy ezen túl kell nézni, hogy nem csak ez számomra jelent ilyen csodálatos szabadulást a názáti Jézus Krisztus evangéliuma, a nagyon sok ember számára, sőt minden ember számára megjelent Isten üdvözítő akarata, és nem csak az emberiséget érinti, hanem az egész teremtett világot, sőt az egész univerzumnak a megváltoztatását is érinti, amit mondtam, hogy az újjászületés, illetve az újjáteremtés meg fog valósulni azzal az erő által, illetve azzal a személy által, akit mi úgy nevezünk, hogy názáreti Jézus Krisztus. Nem fog más, nem lesz más főszereplő a isteni tervnek a megvalósulásában, hanem az, aki téged is megváltott és kihozott a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ez tehát óriási változást tud jelenteni, ha ezt befogadod a szívedbe, a belsődbe is, az elmédben is kitágítja a tudatodat, és a tudat ugye azt mindig tágítani kell, mert a tapasztalatok által, különösen látható világból szerzett tapasztalatok által összeszükül, és megszűnik a természetfölti örökké való távlat. Ezért járok én is Isten tiszteletre, ezért foglalkozok minden nap Isten igéjével, hogy a látható világnak a nyomása ellenére újra a szívem is és az elmém is táguljon az Istennek a tervére, Istennek a munkájára, hogy minél közelebb kerüljek az Istenhez, azonosulni tudjak vele, sőt egyesülni tudjak az Úr vele, Úrral, mert aki egyesül vele, az egy szellem ő vele. Ez pedig nagyon nagy minősége, változás jelent mindannyiunknak az életében. Ez cél, de ezt a cél nem elérhetetlen, hanem ezért biztat bennünket az Úr, hogy keressük Isten országát és az igazságát, és nem a semmit fogjuk találni, különösen, ha már újjászülettél, betöltekeztél Szentlélekkel, és Isten igéje és a Szentlélek vezetése által keresed az Istennek az országát, akkor, ahogy a 84. Zsoltár mondja, hogy átmész a sírásnak a völgyén, az áldásnak a késői esői elárasztanak tégeden, erőről erőre jussz, míg meg nem jelensz az Úr előtt. Tehát ez az a program, a földi program, amit Isten számunkra kijelölt, és ezeket ebben a néhány verszakban összefoglalt, nagyon fontos alapelveket vagy igazságokat betöltöd, akkor senki nem tud téged elválasztani az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban te számodra is megjelent. De Máté nem csak az evangélium születéséről számol be, hanem az úgynevezett anti-evangéliumról is beszámol, hogy hogyan jött létre az evangéliummal szembeni ellenállás, milyen alapelv vagy hazugságon alapul az a civilizáció, ami majd a Jelenések könyvében található, a 17. fejezetben, 18. fejezetben található Babilonban ölt tested vagy teljesül meg. Ez pedig nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus föltámadásának a megtagadása, meghazudtolása. Ugyanis következő dolog történt a názáreti Jézus föltámadásakon. Ugye elkövették azt a, hála Istennek, azt a hibát a főpapok, hogy gyanakodtak a tanítványokra, hogy el fogják lopni Jézus Krisztusnak a holttestét a sírból. Ezért megkérték Pilátus, hogy rendeljen ki a sír mellé őröken, hogy ne tudják ellopni a holttestet. És oda is rendelték, nem Pilátus, hanem a végül is a Sanhedrin rendelte oda, és ott voltak az őrök, és vasárnap, hajnalkor, amíg kezdett már világosodni jönni, hirtelen, senki nem volt ott az őrökön kívül, hirtelen az égből egy Istennek a természetű ereje szakadt le, és olyan erővel, hogy az őrök elájultak, hangokat hallottak, természetüti erőt tapasztaltak meg, és igazából sok mindent lehetőségük nem volt, hogy végignézzék, mert olyan állapotba kerültek nyilván Istennek az ereje által, hogy amiután magukhoz eszméltek, látták, hogy a sír üres, és nincs ott a holttest. És ez nagyon nagy kérdés volt számukra, hogy mi történt. De ők világosan látták, hogy nem ember lopta el, nem Péter jött lopva oda, meg János, meg András, gördították el a követ, hanem Istennek a természetfölti ereje, angyalai szálltak le az égből, és gördítették el a követ, és a názáreti Jézus Krisztus kijött a sírból. Ezt ugye az őrök ijedtük be, mert ugye megvoltak ebbe bízva, hogy vigyázzanak az őrrel, hogy nehogy eltűnjön a sírból a holttest, de mégis eltűnt. És elmentek a főpapokhoz, elbeszámoltak róla, a főpapok sem értették, hogy mi történt, és így jön be a mai világi kultúrának az alapja, amire épül az egész nyugati kultúra, de igazából az egész világnak a kultúrája módosult ezen hazugság alapelvén, hogy pénzt adtak az őröknek, mivel nem tudták megmagyarázni, nem is keresték az igazságot, ők már éljenek, mert tudják, hogy esetleg vagy az vélték, hogy hatalmuk van az igazságnak az elfojtására, az igazság terjedésének a megakadályozására. Ezért adtak pénzt az őröknek, és azt mondták neki, hogy ezt terjesszétek, hogy elaludtatok, és eljöttek a tanítványok, és ellopták a sírt, és ezért üres a sír. Mert már előre tudták, hogy hogy a városban terjed, illetve tudták akkor már, hogy terjed ez a hír, hogy a város, illetve a sír üres, és nyilván a tanítványok részéről már az állítás megfogalmazódott, hogy Jézus Krisztus föltámadott. Nos tehát, ezen alapul az a kultúra, amit Isten előre látott, hogy ez lesz az evangelizálásnak a legfőbb akadálya. Hogy olyan rendszerek fognak fölépülni évszázadokon, sőt már közel 2000 esztendőn keresztül, amely kőkeményen akadályozni fogja az embereknek, a embereket abban, hogy ezt a nyilvánvaló történelmi tényt, legalábbis amit a Szent Szellem nyilvánvalóvá tesz a napjainkban is, ezt letagadják, illetve az embereknek a szívét érzéketlenné tegyék, homályossá tegyék a szívüket, szellemüket, vakká tegyék az embereknek a bensejüket, és ne fogadják el ezt a nyilvánvaló történelmi és örökkévaló tényt, hanem ehelyett azt a kreált hazugságot alapján értelmezik a világot, akár tudomány által, akár filozófia által, akár vallási rendszerek által, amelynek az alapja az, hogy a názáti Jézus Krisztus nem támadott föl, tehát nem a megfeszített Jézus Krisztus által oldja meg Isten a világnak a problémáit. És azóta is benne ez a konfliktus, tehát ez a két alapelven, az egyik alapelv ugye, hogy Jézus föltámadott és él, a másik pedig ennek a hazugság, hogy ezt a tanítványok, apostolok találták ki, ellopták a holttestet, nyilvánvalóan ez az utóbbi alapelveket különböző verzióban, de alapvetően ezt kell látni, hogy a mi civilizációnk, a szekuláris civilizációnak az alaptétele ez. Igazából fundamentálisan semmi igazságot nem tartalmaz az európai civilizáció sem, és a nyugati civilizáció, és a többi civilizáció sem, mert a leghatalmasabb igazság az, hogy a názáti Jézus föltámadott a halálból, és ezzel bejött a világba az a természeti isteni hatalom és erő, amely nem csak az emberiség számára biztosítja az Istennel való megbékélésnek a lehetőségét, a bűnbocsánatot, a bűnnek a következményeiből való megszabadulásokat, az emberiség számára halhatatlan és örök életet, hanem még ahogy utaltam rá, illetve állítottam és állítom a Biblia alapján, hogy újjá is teremti Isten a názáti Jézus Krisztusban az egész látható világot és egyesíti a mennyet a földdel, és az Istennek a uralma tökéletesen meg fog valósulni. Ez az, amit el akar rejteni az ördög, és nyilvánvalóan ez eleve nem csak emberi hazugság volt, hanem ördögi hazugság is. Tehát a kettőnek az együttműködése alapozta meg a szekuláris világnak az alapját. És ez a mai napig is. Ennek a, úgy mondjam, vitának, konfliktusnak, és feszültségnek a názáti Jézus Krisztus visszajövetele ved véget, mert akkor fehér-feketén kiderül, hogy melyik tábor mondja az igazságot, melyik tábornak az állítása felel meg a történelmi és örökkévaló tényeknek. És mi ez az utóbbi oldalon vagyunk, és ezért nagyon fontos megérteni, hogy a názáti Jézus Krisztus először nem azt mondja, hogy menjünk, tegyük, kereszteljünk, ugye ez a négy program, menjünk, mondjátok velem, menni, tenni, keresztelni, tanítani. Tehát ez a négy cselekvésből áll a keresztények a programja. Még egyszer mondjuk el, menni, tenni, keresztelni és tanítani. Tehát ez által lehet az embereken bevezetni az igazságba, és kivezetni a hazugságból. De igen ám, ha csak erre nézünk, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan feladat, amelyet az ember természetes erővel és intelligenciával, képzettséggel, élettapasztalattal, vagy a hitnek az akarásával meg tudja valósítani, akkor tévedünk. Hát ezért hangsúlyozza az Isten igéje, a názáti Jézus Krisztus azt mondja, hogy amiután megjelent a tanítványoknak, azt mondja, hogy nekem adatot a menny és a föld fölött a hatalom. Tehát ennélkül nem lehet sikeresen megoldani az Úr által adott feladatot, tehát menni, tenni, keresztelni, illetve és a negyedik tanítani, ez csak akkor lehet, hogyha az a hatalom mellettünk van, és azt a hatalmat tudjuk használni, és ez vonatkozik az Isten természetű erejére is, amit a názáti Jézus Krisztus behozott ebbe a világba, illetve Isten behozott a názáti Jézus Krisztus halála és föltámadása által. Mert az evangéliummal szemben olyan emberi és természetfölötti erők húzták föl a válaszfalat, amely válaszfalat nem lehet áttörni természetes erővel. És minden nemzetben más és más ezeknek a falaknak az ereje és stabilitása. Van, ahol gyengébb, van, ahol erősebb. Attól függően, hogy az emberek történelmileg hogyan viszonyultak a Bibliához, hogyan viszonyultak a 10 parancsolathoz, hogyan viszonyultak az evangéliumhoz, tehát az Istenhez való viszonyulásuk döntően befolyásolta, hogy a válaszfal milyen stabil, milyen erős. mert soha nem tud adna az ördög erős ellenállás, tehát az a sötét háttér hatalom. Azért mondom háttér hatalomnak, mert ez egy rejtett, láthatatlan hatalom, aminek természetesen megvan a látható formája is, de alapvetően ennek az epicentruma forrása az természet fölötti. De hogy a hatalomnál is látjuk, hogy csak mi gondolkozásunkban osztjuk meg a hatalmat, de a hatalom a világ mindenségben egy összefüggő láncolatot képez. Mert minden hatalomnak az örökkévaló birtokosa Isten, és senkinek nem lenne hatalma, ha Isten nem ruházná föl hatalommal. Látjátok, még a politikai hatalom esetében is ezt állítja Jézus Krisztus, amikor Pilátussal beszél, hogy nem lenne hatalmad, ha nem adatod volna neked fentről. Tehát ez is azt mutatja, hogy a hatalom az vagy az Istentől származik, de származhat nyilvánvalóan az Istenek az ellenségeitől, attól függ, hogy egy bizonyos hatalmi rendszer melyik oldalon áll. És persze általában fölösen földi része, az sokkal vegyesebb, eklektikusabb, tehát sokféle elemből áll, de maga a természeti világban, hogy fehér-fekete, tehát a két tábornak a természete és konfliktusa, de nyilvánvalóan, ahogy leszivárok, a különböző hatalmi szférákban a Földön, akár családi szinten, akár gazdasági szinten, akár az állam szintjén, akár egyházi szinten, mindenhol különböző összetételben vagy vegyületben jelenik meg ennek a hatalomnak a manifestációja, attól függő, és ez meghatározza, hogy milyen ellenállásban. Erős ellenállásban-e, vagy gyenge ellenállásban az evangélium hirdetésével, az evangélium hatékonyságával szemben. Tehát ezért nem tud sikeres lenni az az evangélium, amely csupán emberi erőre támaszkodik, de az sem gyakran garantálja sikert, hogyha az evangélisták tele vannak Szentlélekkel, erővel, mert gyakran elő kell készíteni az áttörést, az pedig nem másképpen történik, még olyan szellemi eszközökkel, amelyek által akár a légtérben lévő sátani erőket gyengíteni lehet, kiszorítani lehet, elválasztani lehet egy nemzettől, egy településtől, országtól. Nyilván nem lehet megszabadulni mindaddig az ördögnek és a sátának a hatalmától, amíg az emberek meg nem térnek, de kétség kívül a közmenjárás, az ima, a szellemi harc és különböző szellemi cselekedetek igenis befolyásolják, hogy egy adott helyen az ellenség mekkora erőt tud kifejteni az evangélium térhódításával szemben, vagy az evangélium hirdetésével szemben. És ne gondoljátok, hogy csak a világban van ellenállás az evangélium hirdetésével, vagy gyümölcseivel kapcsolatosan. Ez megvan az egyházban is. És nem csak olyan egyházakban van meg az ellenállás, ahol elhagyták a keresztényé válásnak a lépéseit, hanem sajnos megvan olyan helyeken is, ahol nem vetették el, megvan a Szent Szellemnek a jelenléte, de az embereknek az intrikái, vetekedései, irigységei, indulatai, ezek nagyon nagy falat tudnak felhozni a gyülekezetekben, és erőteljesen tudják korlátozni, hogy egy gyülekezetnek a szolgálata egy adott helyen áttörést tud-e elérni, vagy pedig nem tud áttörést elérni. Ezért ugye a Biblia nagyon sok erkölcsi és szellemi feltételt mond a sikeres keresztény életnek, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ez nem öncélúan van leírva a Bibliában, nem csak azért, hogy megszentelődjünk, hanem az is célja, hogy a gyülekezetek hatékonyan tudjanak működni. És mindaz, akik figyelemben kívül hagyják ezeket, a nagyon fontos szellemi erkölcsi követelményeket, az a helyi gyülekezeteknek a hatékonyságát csökkentik. Nem építik, nem erősítik, hanem rombolják. Ez nagyon jó lenne, hogy a jövőben minél több keresztény megértse, hogy az egyház olyan Istennel is, tehát függőleges irányba is, meg vízszintesen is, olyan szellemi, erkölcsi és igei egységbe tudjon állni, hogy ahogy amit Jézus mondott, hogy amit ketten vagy hárman kérdeznek, kérnek Istentől, arra jöjjön a meghallgatás. Mert olyan idők jönnek, hogy nagyon szükséges, hogy imádkozzunk, mert sok olyan kihívás van már most is, a jövőben is növekszik, amely messze felülhaladja az ember teljesítő képességét és erejét. Ezért kell Istenre támaszkodnunk. Ezért nagyobb szükségünk van Istennek a beavatkozására. Tehát ezért a hangsúlyozza a názati Jézus Krisztus, hogy a hatalom nélkül, tehát Isten természetfölti hatalom nélkül, nem államhatalomra gondolok, hát az évszázadokig gyakorolták, és látjuk, hogy mi lett az eredménye, hanem az Istennek a természetfölti spirituális hatalmára és erejére kell itt gondolni, ami nyilvánvalóan hat az emberi életnek minden területére. De nem, ahogy erre is vonatkozik, amit a Zakariás mond a 4. fejezetben, hogy nem hadsereggel, nem erőszakkal, tehát a fizikai erővel, amit általában az államnak van joga, monopóliuma, hogy ezt használja a bűn elkövetőkkel szemben, hanem az egyháznak, a Szent Szellem által kell ezeket a hatalmi erőket, szellemi erőket egyrészt Istentől átvenni, ezt megtanulni, használni, hogy készítsék elő az Úrnak az útját. Az Úr útjának az előkészítésének több szintje van. Első a legmagasabb szint, a úgynevezett, mondanám, fejdelemség szintje. Utána jönnek a démonikus szintek, és utána jön az erkölcsi szint, ami bűnre vonatkozik elsősorban is, engedetlenségre. De ezt a hármat nem lehet egymástól elválasztani, mert a bűnnek a szerzője nem az ember, hanem a bűnnek a szerzője természet fölötti világból ered, maga a Lucifer a lázadásának a következtében nem csak ő változott, hanem egy olyan objektív valóságot hozott létre, amit a Biblia bűnnek nevezik. A objektív valóság az, hogy nem csak bennem van, és nem azért jött létre a bűn, mert én elkövettem, hanem az elkövetésem előtt is már létezett a bűn. Tehát ezért mondja a Biblia, hogy a bűn az egyetemes hatalom a látható világban, és ezért volt szükséges ahhoz, hogy Isten elküldje a fiát, hogy a bűnnek a hatalmát és ezzel kapcsolatos minden következményét lerombolja a Golgotai kereszt által. Tehát ezért az evangelizálásnak az első legfontosabb előfeltétele, hogy az Isten népe tisztában legyen az Istentől kapott hatalmával, erejével, és ezt kell használni közmenjáró imák által, különböző imatípusok által, hogy amikor kimennek az emberek, akár utcákra, vagy evangelizációs összevetelt tartanak, akkor az emberek szívében ne legyen olyan sötét szellemi fal, amely akadályozza őket az Istennek a megismerésében. Mert igazából ezeket a Pál apostol úgy mondja erődítmények, de az erődítmények alatt, ugye ez katonai kifejezést használ Pál apostol, majd rá fogok térni részletesebben, ezek igazából szellemi lényeknek a hálózata. Tehát nem egy katonai erődítmény volt, ugye a római korban is katonai erődítmény. Nyilván Pál apostol ezt a kifejezést használta, a sátánnak a legmagasabb és a leghatalmasabb ellenálló erejére, amely a második égben van, tehát nem a földön, de nyilvánvalóan a földi életet befolyásolja, és a földön élő embereknek a gondolkozását, magatartását, különösen Isten felé irányítja az embereket, és ezért ugye sokszor az emberek nem azért nem térnek meg, mert nem akarnak megtérni, hogy egyszerűen nem is tudják, hogy hogyan tudják az akaratukat sok esetben használni, hogy a megtérés megtörténjen az életükben. Az embernek gyakran az a problémája, hogy nem csak tudatlan, hanem gyakran azt se tudja, hogy mit nem tud. Tehát ez a problémája az embernek, és amikor nem tudjuk, hogy mit nem tudunk, akkor sajnálatos módon a kis hiányosságunkra is büszkék vagyunk, és azt is hiszük a tudatlanságunkra, hogy bármit is, hogy nagyon sok mindent tudunk. De az ember rádöbben arra, hogy milyen tudatlanságban él, különösen az Isten országával kapcsolatosan, Isten munkájával kapcsolatosan, Isten személyével kapcsolatosan, akkor Isten kereső emberré válik. Az Isten kereső embereknek ez a fő jellemzője, hogy ráébrednek a Szent Szellem által a tudatlanságukra. Lehet, hogy professzionális módon ismernek bizonyos szakágakat itt a Földön, értenek az orvostudományhoz, értenek a természettudományhoz, értenek a társadalmi tudományhoz, értenek egy szakmához, de ez semmiféleképpen nem jelenti a bölcsességet és az igazi tudományt. Ez egy földi tudomány, tehát az ismeret anyagnak egy kis pici része. És ezért vigyázni kell arra, hogy ne gondolja az ember, ha diplomát szerez, vagy abban a szakmában előre jut, hogy bármilyen nagy lépést tett meg ilyen módon olyan területen, amely döntően befolyásolja a sorsát. Ezek az utóbbiak, a természetes tudás többnyire a pénzkereséssel áll összefüggésben, az egzisztencia teremtésre, egzisztencia fenntartásra, de hát a világ állításával szemben a földi élet nem csak gazdaságon alapul, hanem Isten igéjén. Ezért mondja Jézus, hogy nem, mondjuk közösen, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, amely Isten szájából származik. Tehát Jézus Krisztus elfogadja Marx Károlynak az állítását, hogy az egyik alaptétel a földi létezésnek a gazdaság, vagyis a pénz, vagyis azoknak a javaknak a megszerzése, ami által az ember földi természetes szinten tudja biztosítani az egzisztenciáját. De világossá teszi Jézus, hogy ez a földi létezés számára sem, és különösen az Isten célja volt, tehát amit Isten minden ember számára megadott, mert a názáreti Jézus föltámadása az nem egy vallási eszme, nem egy egyházhoz tartozó embereknek csak a valósága, tehát nem csak a tudatunkban létezik, hanem a föltámadása is örökkévaló történelmi tény. Hogy miért mondom az örökkévaló történelmi tény? Mert a föltámadása által Jézus áttörte az időnek a falát, és olyan esemény történt, tehát amit ami nem átlépett az időbeliségből az örökkévalóságba, és emiatt mindenkorra érvényes, mert Jézus él, és él benne a halála is, a föltámadása is. Ez biztosítja a mai korban is az evangélium erejét, mert ami megvan, a názáreti Jézus Krisztus, mivel hogy él, ő személyében benne van az a szellemi erő, ami a halálból kihozta. Ezért tudunk azonosulni a názáreti Jézus halálával. Nem véletlenül, hogy a Jelenések könyvének az 5. fejezetében János nagy meglepetésre nem csak a dicsőséges mesiást látta, hanem azt a bárányt, amely megöletett. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a halála az megmaradt a személyiségében, nem halott maradt, hanem az életében őrzi és árasztja ki magából azt a természeti erőt, amelyel ha azonosulok, vele együtt meghalok, de ugyan egy időben nem csak az ember hal meg benne, hanem azonnal jön rám a föltámadás ereje. És amíg hiszek, mind a kettő erő működik bennem. Egyre jobban elhal az óemberem, és egyre nagyobb szinten újul meg bennem az új ember a Krisztusban. A dicsőség az Úrnak. Ezért hordozzuk a halál illatát is, és az élet illatát is. Hordozzuk az óembernek, az ádámi természetnek a halálát, és hordozzuk az új embernek a természetét, amelyet Isten örökkévalóságra, örök életre, nemhogy rendelt, már abba van benne. Tehát ezért mondja az Isten igéje, hogy aki hisz, az által ment a halálból az örök életre. Tehát nem a jövőben, vagy a mennyekben, hanem már most átment spirituálisan, a fizikai test majd egy később követi, de az új szövetségnek az a lényege, hogy először a szellemben hozza létre választá a változást, az új szövetség azt hangsúlyozza, hogy először a szabadság szellemben és erkölcsi területen fog megvalósulni azokban, akik a názáreti Jézus halálával, eltemetkezésével azonosulnak, és megfelelő időben, amit Isten kijelölt, akkor pedig meg fog történni a testnek a szabadulása a haláltól, a halál fullánkjától, és így az ember megnyeri a názáreti Jézus Krisztussal együtt, és Jézus Krisztus által a halhatatlan örök életet. Ezért mondja Pál apostol, hogy jelen pillanatban a látható világban ez nem látható, ezért az életünk el van rejtve Jézus Krisztusban, de amikor megjelenik, akkor mi is megjelenünk Jézus Krisztus dicsőségében, vagyis a megváltott emberekben is az Úrnak a dicsősége, az Úrnak az a hatalmas nagy ereje, amit az evangélium tartalmaz, az láthatóvá válik. És akik még nem találták meg, és nem találkoztak a testnek az átváltoztatásával, azok mondja Tesszalonikiusz itt levél első fejezetében, hogy csodálni fogják, amikor az Úr a szentjeivel visszajön, hogy a korszaknak a dolgait lezárja. Tehát ezért nagyon nagy reménységgel lehetsz akkor, hogyha tisztában vagy vele, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva továbbra sem az evangélium ügyének a szolgálatában, hanem a világ mindenségnek a legnagyobb hatalma, a legnagyobb ereje, és az ezt hordozó személy velünk van. És mindaddig, amíg megyünk, mindaddig, amíg tesszük, mindaddig keresztelünk, nem csak vízzel, hanem Szent Szellemmel, és mindaddig, amíg tanítunk, addig mit ígér az Úr, hogy velünk van a korszak végéig. Ami azt jelenti, hogy hogy van velünk, mint harcos is. Tehát harcos. 2 Mózes 15. fejezetében a dicsőséges ének azért szólt, mert az Izrael fiai felismerték, hogy az Úr nem csak csodatevő, hanem harcos is Isten. Amikor az ellenség körbezárta őket, illetve beszorította őket a tengerpartra, úgy tűnt, hogy nincs remény, a túlélésre semmi esély nincsen, akkor is leszállt az Isten dicsősége, szétválasztotta a tengert előttük, és száraz lábon vezette át őket, és Izrael kapott egy kijelentést, és elkezdtek extatikus módon táncolni, énekelni, és mit énekeltek? Hogy vitéz, harcos az Úr, és a neve Jehova, ne jehovisták értelmezésre gondoljatok, hanem az, hogy az örök létező, amit nagyon gyakran Jézus Krisztus magára is vonatkoztatta, hogy amikor azt mondja, hogy én vagyok, ne féljetek, én vagyok. Természetesen az Atya is Jahve, a názáreti Jézus Krisztus az, és a Szent Szellem is örök létező személy. Dicsőség az Úrnak. Az Úr velünk, kicsoda ellenünk. Visszatérve tehát, mivel hogy ez a, hogy nem csak látható szinten van ellenállás az evangéliummal szemben, tehát ez nem a Sanhedrin tagjainak a pszichéjéből pottyant ki, amikor rögtönözni kellett, hogy ezt a válsághelyzetet hogyan kezeljük, az üres, a sír üres, sehol nincs a holttest, ráadásul ezek az őrök ilyen dolgokat mesélnek, mondanak nekik, ez improvizációs kijelentést kaptak, de nem Istentől, hanem a hazugság atyától. És azonnal rögtönöztek, és olyan tartósan sikerült nekik kitalálni ezt az alapelven, hogy a mai napig is masszívan áll a világban, és a mai napig is a világ ezen az állásponton van, hogy igazából a názáreti Jézus halála és a föltámadása a te tudatodban létezik, de tőled ez nem független. De az a jó hírem, hogy nem csak az én tudatomba, nem csak az én szívembe, és nem csak a te tudatodba, nem csak a te szívedbe, hanem az egész világ mindenség számára ez tény. És jobb ezt tudomásul venni, mert ha tudomásul veszed, akkor Isten áldásának a birtokosává válsz, és egészen biztos, hogy bizonyosságot tudsz nyerni a názati Jézus Krisztusnak a haláláról és föltámadásáról, a Szentléleknek a működése következtében, mert a Szentlélek az igazság szelleme, ő az várja, hogy előbb mi nemet mondjunk a hazugságra, és az igazságot fogadjuk el. Ha a hazugságra nemet mondasz, hogy Jézus nem támadott föl, Jézus nem dicsőült meg, erre hazugságra nemet mondasz, és elfogad az evangélium állítását, az apostoloknak az állítását, tehát az apostolok nem voltak kreatív emberek, ezek halász emberek voltak, kétkezi iparos emberek voltak, hála Isten, hogy nem Athénból idealista filozófusokat hozott ki Jézus Krisztus Athénból, hogy tanítványai legyenek, hanem ezek olyan emberek voltak, hogy tudták nagyon jól, hogy elmennek halászni, és úgy a hálót bedobják a tengerbe, tele van hallal a háló, akkor sikeres volt. Ha nincs hal, akkor nem volt sikeres. Feleslegesen fáradoztak. Tehát ezek kétkezi tapasztalati emberek voltak, és ugyan erre ezekre bízta Jézus Krisztus, hogy nehogy már idealista emberek győződjenek meg róla, hanem és utána tudják mondani, hogy ezeknek olyan élénk és kifinomult volt a fantáziájuk, hogy a világ mindenség legnagyobb költeményét kitalálták. Hogy olyan drámát sikerült nekik feloldani, ami a mai napig is masszívan tartja magát. Tehát sokan így gondolják, nem barátaim. Ezek az emberek kétkezi emberek voltak, ezek az emberek azt állították, amit láttak, azt állították, amit hallottak. Tehát ezért hiszek bennük. És ráadásul ezt bizonyították a sorsukkal, életükkel, mártírságukkal, mert ezek az igazi tanúk, illetve hát más is igazi tanú, de akkor ugye ez egy szinte első generációban követelmény volt, hogy a vérével is hitelessé tegye azt, hogy nem ámítás, nem csalás, nem egy vallásos csalásról van szó, nem arról van szó, hogy egy beteg, torz tudatot akarunk kiépíteni, vagy akarnak kiépíteni az emberek agyába, hanem itt a legfontosabb világtörténelmi esemény tükröződött az apostoloknak a szívébe, lelkébe, és ők azt állítják, amit láttak, és azt állították, amit hallottak. Amen. De ezzel szemben tehát az ördög nagyon ügyes volt, el kell mondani, nem kell lebecsülni, hogy az embereknek azonnal adott egy olyan kijelentést, hogy ezeken a Sanhedrin főpapokon, ezt tartozó főpapokon keresztül, hogyha ezt a hazugságot bedobjátok, gondoskodok arra, hogy a világ végzeteig én meg veletek vagyok. Mi velünk Isten, ezt a hazugságot képviselőek, pedig a hazugságnak az atya van, és gondoskodik arról, hogyha ilyen formában nem is hatékony a hazugság, akkor minden kornak, civilizációnak megfelelően módosítsa ezt az alaptétel különböző modern formákba, hogy elfogadható legyen mindenkor számára a hazugság, hogy Jézus Krisztus nem létezik. Ezért meg kell értenünk, hogy igenis, a sátánnak is van háttérhatalma, maga a sátán egy háttérhatalom. Természetesen én megértem az embereket, hogy egy láthatatlan világnak a valóságát elfogadni, amikor nem nyilvánul meg, vagy nincsenek közvetlenen tapasztalatuk, nem könnyű elfogadni. Tehát ezért mondtam, hogy maga a sátán birodalma láthatatlan, természetfölötti, ezért egy háttérhatalom. Háttérbe van vonulva. De viszont a működése eléggé nyilvánvaló. De ez igazából az Isten országa is egy háttérhatalom, csak ezt a háttérhatalmat a mennyből irányítják. Hála Istennek, hogy amikor beszélnek ilyen sötét politikai háttérhatalomról, akkor ne felejtsétek el, a mi háttérhatalmunk sokkal hatalmasabb, mint a politikai gazdasági háttérhatalom, akit ráfognak, hogy mennyi bajt csinálnak, nem tudom mennyi bajt csinálnak, bajt lehet, hogy biztos, hogy csinálnak, de hogy mennyit, azt én nem tudom bemérni, mert háttérhatalom. És ami hátul van, rejtőzködik, az nagyon nehéz átlátni. Ugye ezért nagyon sokan bolondnak nézik azokat, akik feltételezik, hogy van háttérhatalom. Persze, hogy van háttérhatalom, a világnak ez a problémája, hogy van. Van egy sátáni hatalom, háttérhatalom, amely a hazugságnak a fő monopól helyzeté, ő képviseli a hazugságot, és minden hazugság tőle származik, a bűn is tőle származik, és minden olyan szellemi, sötét entitás, démonok az ő irányításuk alatt vannak, ami rengeteg problémát okoz az emberek életében. Mert nem akarják, nehezen tudják az emberek elfogadni a másik háttérhatalom létezését, hogy igenis Isten országát Jézus Krisztus halálával és föltámadásával, valamint a Szent Szellemnek a kiáradásával behozta látható világba. És az világi emberek csak tégedet látnak, meg engemet látnak, ebből próbálják következtetni, hogy amit állítok, igaz-e vagy nem. Legtöbb ember azt mondja, ez bolond. Legtöbb ember ez szélsőséges, azt mondja róla. Rólad is azt mondják. Sőt, ha még a démont is hallanak a számból, sőt, még hallanak rólam, hogy ennél magasabb szellemi erők, sőt, nemzetek fölött vannak fejedelmek, akik hálózatot, erődítményet hoznak létre, és hálózati szinten állnak ellen, és ez a legkeményebb ellenállás. Például van ilyen Magyarország fölött, még erősebb hálózat van Európa fölött, még erősebb hálózat van az egész világ fölött, amelyek kőkeményen fogságban tartják az embereknek a szívét, az intuitív képességeiken. Engedik más területen, hogy működjön az intuitív képességük, de nem engedik azt, hogy az Istenre való érzékenység, még azt is engedik korlátozott módon, de a názáreti Jézus Krisztus titkának a megértésében beáll a blokk. Nagyon érdekes, még keresztényeket is, ha megfigyelitek, a jó Istenről sokat beszélnek, de a Magyarországon még a közéletben a ritka pillanat, amikor elhangzik Jézus Krisztus neve, mert még Magyarországon Jézus Krisztus személyével szemben iszonyatos nagy, kemény ellenállások van. Holott nincs istenhit Jézus Krisztus nélkül. Ez a helyzet. Illetve csak homályos, valami olyasmi, ami nem a Biblia istene. Az, hogy konkrétan Istenbe hiszek, az csak a názáreti Jézus tudja garantálni, mert Jézus Krisztus jelentette ki az Istent. Ő az út, ő az igazság, és ő az élet. Tehát az Istennek a megismerése az a názáreti Jézus Krisztus által történik. Jézus Krisztus által lehet az embernek Isten képe, de az nem azonos a Bibliának az Isten képével. Illetve más helyzet az Ószövetség Isten kép, mert ott az Ószövetség is közvetít Krisztus képet, csak nem a megtestesülést, tehát ezért a zsidóságnak az Isten képét nem akarom kritizálni, nehogy félreértés legyen, de úgy általában az embereknél, akik ráadásul még nem is ismerik a Bibliát, teljesen mitikus, homályos Isten képük van, ami nem tud az embereknek segíteni. Ez a helyzet. Ezért boldogtalanok, és ezért okoz csalódást az embereknek, hogy azt mondja, hisz Istenben, és nem hallgatott meg. De hát figyelj ide, Istennek van lakhelye, van neve, pontosan van mobilszáma, tehát mit kell beütni, ha a rossz mobilszámot űzve embertársaidat akarod, vagy a barátodat akarod hívni, akkor nem fog megjelenkezni a másik oldalon. Tehát ha az Istent akarod hívni, akkor Jézus Krisztus nevét kell segítségül hívni. Aki az Úr nevét segítségül hívja, mit mond a proféta? Az megszabadul. Aki az Úr nevét hívja, mit mond a Biblia? Az megszabadul. Tehát ez a helyzet. Tehát visszatérve a szellemi erőkre. Óriási erők állnak szembe, tehát az evangéliummal, ezért rendkívül fontos először tisztába kell lenni, hogy ki a legnagyobb hatalom. A világ gyakran nagyon félelmetes. A hazugság sokszor sokkal hangosabb, mint az igazság. És van, amikor teljesen csak az ordítozik, az igazság meg néma. És néha úgy gondoljuk, hogy vége mindennek. Mert az igazság halk, bizonytalan, alig lehet hallani. Néha az ember megijed magától. Már mindenki megbolondult, de aztán kiderül, hogy nem bolondult meg mindenki. Csak a hazugságnak a hangzavara, ordítozása az elnémítja a különösen gonosz időkben ráadásul tudatosan, ugye ezt is tanácsolja Salamon, hogy veszedelmes időben az igaz valami egy rejtse, vagy visszafogott legyen, mert olyan gyakran, mint a búcsúban, hogy nem tudja, honnét jön a pofon. Tehát, és értelmetlenül verik meg az embert. Úgyhogy, és nem éppen az Úrnak a munkáját szolgálja. Most azért ilyen zűrzavar kezd Magyarországon is létrehozni, ezért fontos a bölcsesség, hogy hogyan fogjuk meg álljunk hozzá az űrzavarhoz, az űrzavar kezelésére, hogy egyáltalán letisztuljon az az atmoszféra, ami minden nap kavarodik. Tehát ezért is beszélek az imádkozásnak a fontosságáról, ezért is beszélek a szellemi harcról. Az első tehát, hogy azt tudjad, hogy ki vagy Krisztusban. Ahogy megvallottuk, Jézus Krisztus azt mondta tanítványoknak, tehát tanítvány az, aki első feltétele újjászületik Szent Szellemmel betölt, hogy itt persze van még sok más igei követelmény, de most erre nem akarok rátérni. A lényeg az, hogy annak, tehát ahogy mondtuk, hatalma van, hogy kígyókon és skorpiókon taposson. De itt a következő, hogy hogyan kell használni ezt a hatalmat, az első, ahogy a katonaságnál is, igenis az ellenségről tanítanak. Mert ha háborúba megy valaki, és nem tudja ki az ellenség, akkor baráti tűzre is képesek az emberek, mi nagyon sok keresztény a gyülekezetben háborúzik, és nem baráti tűzet zúdít a testvéreire, haragszik, mérges, stb. És nem fogja föl, hogy nem azért hozta be az Úr az egyházba, hogy zűrzavart csináljon a másoknak az életébe, lelkébe, hanem azért hozta be, hogy csatarendbe álljon, és segítse az egyháznak az ütőképességét az ellenségre. Ez pedig nem tud meglenni, ha a testvérek nem békességben, nem szeretetben, nem egységben élnek, hanem állandó zavarkeltés van, feszültségkeltés van, uszítás van, hergelés van, irigykedés van, acsarkodás van, háborúság van. Ugye a házaknál is azt mondja a Biblia, ahol háborúságok van, minden gonoszság van. Tehát ez ellen először is küzdeni kell, hogy a egyházon, gyülekezeteken belül ez kerüljön ki. Az egyház nem vitaklub. Szeretnének sokan vitaklubot tenni, de hát az a helyzet, hogy Isten beszédéből azért hiszünk, mert abszolút igazság. Mert ahogy megvallottuk, Isten szájából származik. Ezt hirdetni kell, nem vitatkozni kell, mert az igében benn van Isten élete, Isten szelleme. És ezzel kerüljön, ez a fő célja Istennek, hogy ezzel kerüljön először az ember szelleme, lelke, összefüggésbe, kapcsolatba, hogy ez elkezdjen az ember természetében működni. Mint egy vad fát, almafát, vagy cseresznyefát beoltanak, 3-4 év múlva egészen szép gyümölcsöket terem. Így van a hívő életben is. Tehát amit megtérsz, még nem biztos, hogy fog jelenni a gyümölcs, de azért egy 3-4 év múlva már azért meg kell nézni, hogy a oltás, tehát az Isten a Szentlélek által beoltott ige, milyen gyümölcsöt, milyen termést kezd hozni az életedben. És akkor már meg tudod állapítani, hogy jó helyen vagy. Tehát a következő, amit tisztázni, ki az ellenség. Erre a válasz 1 Pétertől. A ti ellenségetek az ördög. Mondjál velem együtt, az én ellenségem az ördög. Mint ordító oroszlány. Jár körbe, és keresi, ki tud elnyelni. Na miért jelent, hogy diabolosz? Ugye ez szerepel az eredetibe. Ez igaz, sokan úgy fordítják is nagyon helyesen, a rágalmazó vádló. És látjuk, a Jelenések könyvének a 12. fejezetében azt írja a rágalmazóról, éjjel és nappal vádolja a testvéreket. Éjjel és nappal vádolja a testvéreket. Tehát ezek olyan állítások, amelyeknek nincsen valóságos alapja. Miért vádolja? Mind a tanítványokat is, az apostolokat, amikor ezt kitalálták, ezt a hazugságot, tulajdonképpen 3 dolgot állítottak róluk. Hogy csalók, tolvajok, ellopták a holttestek és hazudnak. Tehát amit állítanak Jézus Krisztusról, az a hazudnak. De és azóta megy. Tehát ő voltak az első generáció, akikre zúdult a kárhoztatás és a vádlás, és azóta egészen a názati Jézus Krisztus megjelenéséig zúdul a hívőkre a vádlás és a kárhoztatás. Ezért, mert ez a foglalom. Nem tudja másképpen ezt a történelmi és örök érvényű eseményt, a názáti Jézus Krisztus engesztelő áldozatát és vérének az erejét semlegesíteni csak a hazugság által. Tehát ezért kell nagyon-nagyon fontosan megérteni, hogy az igazság szellemét és a szívedet, az ítélőképességedet hoz egyensúlyba, hogy egységbe, hogy meg tudjad különböztetni a hazugságot az igazságtól, mert Pál apostol világossá teszi, ahogy közeledünk a korszak végére,
1: a hazugságnak, a tévelgésnek az ereje egyre erősebb. Szinte természetfölötti erővel kell, és bölcsességekkel, és tudomány beszédével kell rendelkezni, ami nem azonos a természetes tudomány, hanem a Szentléleknek egy kijelentés az Isten minden tudásából. Azzal kell rendelkezni arról, hogy meg tudja az ember különböztetni, hogy az a hihetetlen nagy propaganda hazugság tömegén át tudjon látni, és körülbelül érzékelje, hogy ebből mi igaz, meg mi nem igaz. Szinte minden nap egy újabb és újabb fordulót lehet tapasztalni, most már Magyarországon is sajnálatos módon, több idő óta, és ez látható, hogy egyre több embernek a fejében zavar jön létre, és így teljesedik be. Sajnos sokaknál Jézus Krisztusnak a proféciája, hogy ugye hitetés erős lesz, a hitetés terjed, társadalmi népbetegségé válik, és sajnos az az eredménye, hogy sokakban az terjedt társadalmi népbetegségével

hogy milyen erők vannak ezekben a fegyverekben. Ne ijedjél meg, nem új csúcs technológiával készült tömegpusztító fegyverekről beszélek, hanem a 2 Korintus beliekezét levél 10. fejezetéből, hogy a mi fegyvereink nem testiek, hanem szellemiek. És erősek az erősségeknek, illetve az erődítményeknek, magaslatoknak és az okoskodásoknak a lerombolására, amelyek az Istennek a megismerését akadályozza, mondja Pál. És újra ismétlem, hogy ezt nem csak természetfölötti dolgokra, embereknek az ellenállására, gondolkozására, filozófiára, elméletére, teóriáira, vallási vagy világi szokásaira kell vonatkoztatni, hanem alapvetően ennek a legmagasabb szintje a fejedelemségek szintjén van, és ezek által szervezett az ördög olyan hálót, hogy ebben a sötét hálóban tartja az emberiséget. János apostol azt mondja a levelében, hogy ez a világ gonoszságban vesztegel. Na, erről beszélek. Gonoszságban ő nem erődítményekről beszél, tehát nem fejti ki úgy, mint Pál apostol, hanem egyszerűen összefoglalja, hogy gonoszságban vesztegel, tehát hajótöröttként ott van a világ, a gonoszságban léket kapott, és nem tud tovább menni, nem tud haladni az Isten célja fele, mert a gonoszságnak a hálójában benne van, és más helyen Pál apostol más szavakkal ugyanezt a állapotát írja le a világnak. Tehát, hogy a fejedelemségek, hatalmasságok egy olyan szellemi hálót építettek ki, amelyek szellemi entitásokból, lényekből, gonosz lényekből állnak, akinek a fő feladatuk az, hogy harcoljanak az evangélium megértése ellen. Harcoljanak az Isten megismerése ellen. Erre használják a tudományt a Földön, erre használják a vallást, erre használják a politikát, erre használják a gazdaságot, erre használják a kultúrát, erre használják a szórakoztatóipart, és minden emberi szokásokat, szenvedélyeket, programokat. Ez a cél. Az embereknek nagyon nehéz ezt megérteni, hogy nem szabad független döntéseket hoznak ezeken a területeken, hanem ezeknek a hálóknak a bilincsei vannak az elméjük fölött, az akaratuk fölött, érzelmük fölött, és mint egy bábuk úgy mozgatják őket, attól függően, hogy mennyire vannak benne, bele gabajodva ebbe a sötét szellemi bozótosba. És ez a valóság. És nekünk ez a feladatunk, hogy ezt a dzsungelt, szellemi dzsungelt, úgymond lerombolni, hogy utat készíteni a Szentlélek mozgása számára, az ige hirdetése számára, hogy elérje az emberek szívét, elérje az emberek lelkét, hogy változások tudjanak lenni, föleszméljenek az emberek, megismerjék Jézus Krisztus. Jézus Krisztus által megismerjék az Atyát. Ez pedig nem fog megtörténni a Szentlélek nélkül, de nem fog megtörténni az ige hirdetés nélkül, és az ige hirdetők nélkül, akiket Isten küld. Tehát ezek összefüggnek egymással, így tud csak hatodni az, hogy az emberek végül is megkeresztelkednek, nem csak vízzel, hanem Szentlélekkel, és tanulmányozzák Isten beszédét, és krisztusi emberekké válnak, és megismerik a Bibliát mélyen, és járatosak lesznek Istennek a beszédében, nem csak a fejükben, hanem szívük, fejük is tele lesz, és maga az életük is, életvezetésük is ezt valósítja meg, ezt teljesíti be, ahogy Jézus is azt mondja, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem azért jöttem, hogy a törvényt betöltsem. Neked is ez a feladatod, nekem is ez a feladatom, hogy betöltsük Istennek az igazságát, Istennek a törvényét, mert az igazság megjelent, a törvénynek a vége vagy végcélja, tetőpontja Jézus Krisztus, és ő teszi lehetővé te számodra is, mi számunkra is, hogy betöltsük Istennek a törvényét. Emberek, ébredjetek fel, mert Jézus Krisztus rövid időn belül megjelenik, mert eltelt ebben ez a korszakban már 2000 év, és ennyi időt adott Isten körülbelül arra, hogy az emberek föleszméljenek, és döntsenek ebben a két tábor között, és mi azért vagyunk, hogy az embertársainkat meggyőzzük arról, hogy Jézus Krisztus mellett döntsenek. Tehát visszatérve, az ellenség, az igazi ellenség az ördög. Természetesen használ embereket, akik átadják magukat a

szolgálatára, és ő rajtuk keresztül megnyilvánul. Ilyen voltak nyilván a Sanhedrinnek a képviselői is, de most is vannak minden nemzetben, többen vannak, el kell mondani, így létszámban, mint azok, akik az igazságot képviselik, de nem szabad elfelejteni, hogy a teljhatalom az a mi oldalunk van. Tehát ezért nem szabad csüggedni, még akkor se, hogy bizonyos csatákban vagy nem jól jövünk ki, mert előbb-utóbb az Úr a neve meg fog dicsőülni, és gyakran megengedi az Úr azért a kudarcokat, vagy a visszaszorulásokat, visszavonulásokat, hogy megtanuljuk még jobban az Úrtól való függőséget, Szent Szellemben való járást, az igazságnak a hirdetését. Tehát a különböző, ahogy mondtam, különböző szinteken álló szellemi lényekből tevődik össze az a háló, ami akadályozza Istennek a megismerését. Erről beszél például Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetében Pál apostol, elkövetkezőt mondja, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének a világbírói ellen, a gonoszságnak a szellemi ellen, amelyek a magasságban vannak. Itt a magasság az eredetiben egekről van szó, tehát egekben vannak. Tudjuk, hogy ez nem lehet a harmadik ég, mert a harmadik ég úgy tűnik, legalábbis a most rendelkezésünkre álló bibliai ismeret alapján, hogy ez a paradicsom, ez a mennyel áll összefüggésben, tehát ott nincs kettőség, nincs megtörve az Istennek az uralma. De mi vagyunk az első ég alatt, akkor nyilván, ha van első, meg harmadik ég, akkor van második ég, és valószínű, hogy ebbe a szférába kell elhelyezni ezeket a sötét szellemi lényeken, amelynek a hatalmi rendjét sorolja föl Isten itt. A legmagasabb szint a fejedelemségen, amelyek szervezik, alakítják át a különböző hálózatokat, tehát természetközi hálózatokat, úgymond erődítményeket, magaslatokat, annak megfelelően, hogy mindig korszerű legyen, kívánatos legyen, modern legyen, új színű legyen az emberek számára. Ezért nem a középkorban használatos szisztémákat használja, hanem a mai korhoz illő kor használja, és így valósítja meg a csalásnak, a hitetésnek, a félrevezetésnek a célját az emberek szívébe és gondolkozás módjába. A Biblia némely fejedelemséget megnevez, például ilyen a Perzsia fejedelme, ilyen például a Jáván fejedelme, főleg a mediterrán térségre vonatkozik, Hellének által jött be a Európában. Nyilván beszél a királyokról is, például még egy fejedelmet egyértelműen használ a Biblia, Tirusz fejedelme, egyértelműen nem emberre vonatkozik. Az Ezékiel proféta a 28. fejezetének az első része, az a Tirusznak a fejedelme, szintén olyan szellemi lényre vonatkozik, amely fejedelem, és utána beszél a Tirusz királyról. Tehát a Biblia használja a király kifejezést magára a fejedelmeknek a fővezérére, az a sátán. Tirusz királya, Babilon királya, ez mind a sátánra vonatkozik. Az egyik az Izajásnál szerepel, másik pedig az Ezékielnél. Be lehet azonosítani a végidők szereplőinél, nyilván a például Tirusszal kapcsolatosan az a hatalom lesz, aki az utolsó évhétben uralni fogja a tengert. Tehát olyan katonai erővel és kereskedelmi erővel rendelkezik, amely a világ kereskedelmét dominálja és uralja. Hát erre nem sok esélyes van, az a 2-3 ország van, amiről már meg lehet állapítani, hogy valószínű, hogy ők fogják eldönteni a tenger fölötti uralmat. Ez már régi dolog, a tenger uralma, akit a tenger fölött uralkodik, az a könnyen a világ fölötti uralmat is megszerzi. A Tirusz egyértelműen, különösen a Tiruszról szóló proféciákat, van kedvetek és legyen kedvetek tanulmányozni, nagyon izgalmas dolgok törnek rá. Erről csak annyit mondok, hogy keleti szél fogja tönkretenni. Itt ez a kép, hogy keleti szél, ez egy keleti erő, hatalomról van szó. Itt nyilvánvalóan
kire gondoltok, ami keletről jön, ami a nyugati hatalmat megtöri a tengeren, katasztrofális módon. Ez lehet természetfölti beavatkozás is, de lehet a természetfölti beavatkozás mellett, hogy használni fog a Isten egy szintén egy nagy világhatalmat, már általában a természet fölötti és az emberi hatalom, hogyha istentelen és nem Istenhez kapcsolódik, akkor egy együttműködés valósul meg közöttük. Tehát például ezekből egyből már lehet, úgy nem azt mondom, hogy kategórikusan jelentsétek ki, hogy ez lesz, de a szellemetekben ezt őrizni kell, hogy a szellemetekben ez az érzékenység alakuljon ki. Mert ez nem, ebből nagyon sok áldott következmény tud ebből származni. Nem azt mondom, hogy itt van már ez az idő, amikor ez megtörténik, ezt egyelőre nem tudjuk, ha majd látjuk, ami félreveri a harangot a világ jövője számára, az a templom építés lesz, amikor Jeruzsálemben fölépítik a templomot. Ezt úgy kell foglalni, mint amikor jön a vihar és félreverik a régen volt ilyen, hogy volt egy dombtetőn, egy úgymond harangláb, és oda rohantak az emberek, vagy vihar, rossz idő, vagy jöttek a törökök, rohantak oda és verték félre az harangot, hogy emberek, asszonyok, lányok, fussatok, és így tovább. Tehát ez volt az üzenet, hogy mindenkinek menekülni kellett, és el kellett rejtőznie, védelembe kellett magát helyezni. Amikor Jeruzsálemben a templomot fölépítik, akkor már úgy kell nézned, hogy a Jeruzsálemnek a Sínai, illetve templomhegyén az Isten a harangot megverte, hogy emberek, itt a vég, még 7 év van ennek a korszak a végén, több nem nincsen, és a végén megtörténik a népeknek a szétválasztása. Tehát ezt viszont nem tudjuk még azonosítani, hogy ez mikor történik. Akkor ezzel az időben történnek ilyen drámai, Shakespeare-i drámáknál messze felülhaladó drámai események, amelyekről embereknek még csak lehet képzeletük, különösen a belemélyednek a proféciákba, hogy mi van, mi történik. Ugyanígy Perzsia és Jávának a fejedelme is érdekes. Ezek a bukott angyalok nem halnak meg. Tehát azzal, hogy az ókori Perzsa birodalom összeomlott, azzal nem azt jelenti, hogy a Perzsia fejedelmet, az egy angyali fejedelem, ami a sátán szolgálatában áll. Ez nem halt meg. Ez továbbra is véleményem szerint, látván, hogy milyen rendszerek alakultak ki Közel-Keleten, körülbelül azt a földrajzi térséget uralja, mint a Perzsia birodalom idején. Sőt, lehet, hogy nagyobbat. Jáván szintén, azt tudjuk mondani, azzal, hogy a Nagy Sándor, vagy utána a Nagy Sándor, utána 4 utód hatalom megbukott, ez egyáltalán nem jelenti, hogy a Jáván, amit görög fejedelemnek fordít le, de az eredeti kifejezés ugye egyértelmű, hogy Jáván, és tudjuk, hogy a Jáván több nem csak a görögök ősei származtak, hanem a mediterráni népeknek a nagy része is szintén tőlük származott, sőt még több nép is, tehát ez egyértelmű a mediterráni kultúrára vonatkozik, amihez mi is oda tartozunk. Tehát éppen ezért azt kell mondani, hogy Jáván fejedelme, köszöni szépen, én nem köszönöm meg neki, de az a lényeg, hogy létezik fönn Európa fölött. Biztos vagyok benne. Az, hogy most nem Róma fölött van, nem Athén fölött van, vagy nem esetleg Brüsszel fölött van, hát annyi esze van neki, hogy mindig a korszerűvé akarja tenni magát, hogy korszerű konstrukcióba rejts el magát. Ez egy háttérhatalom. De nem csak Brüsszelben van el, Jáván most már, hát az amerikai, észak-amerikai kultúranak a magja, törzsmagja, a gerince, az kőkemény, hellén, római kultúra, tehát egyértelműen a Jáván fejedelmének az uralma alatt van, és még sok más egyéb fejedelem van, ebből tevődik Egyesült Államok fölött föl is ez az erődítmény.
ugyanegy Európában is, nem csak a Jáván uralkodik, mert beoszták az írek, írek fölött nagyon erős szellemi erő volt, akik ismerik a történelmet, Európa történet, az a tudják, a germánok fölött szintén nagyon erős szellemi fejedelem van, magyarok fölött is van, minden nemzet fölött van, ezek hozzáadnak, és mindig megszervezik egymást, megy közöttük a vita, veszekedést, hatalmi harc, de általában eddig a Róma német fölött, a német és Róma fölött lévő fejedelmességek tudták megnyerni a harcot. Ne legyen igazam, de sajnos komolyan feltételezhető, hogy most is, ami zajlik háború, harc Európában, amit még az emberek azt gondolják, hogy az Unió, illetve, hogy EU, Egyesült Európa, hanem ez igazából egy olyan birodalom, úgy tűnik, amit a németek fognak vezetni franciák segítségével. A többi alkalmazkodik. Még ez nincs itt, de úgy látom, hogy ebbe az irányba megy. Én ezért imádkozok, hogy ebből a szintén hálózatból hogy lehet, kilépni nem lehet, csak hogy lehet még egy nagyobb mozgástér, hogy az evangélium hirdetése számára, emberek számára, stb. És sok minden másra is gondolok, amiről most nem beszélek. Tehát, hogy ne veszítsük el azt, amit nem kell elveszíteni, mert Isten nem akarja, hogy a nemzeti történelemnek, a nemzetek történelmének idő előtt vége legyen. De most jelen pillanatban ez fennáll az a veszély, hogy néhány éven belül számos kis európai nemzet a hagyományos történelmét el fogja veszíteni. Tehát nem lesz történelem. És így igaz, volt egy, él még talán az a híres japán tudós, aki a történelem végéről beszélt, más értelemben, de olyan módon, például a magyar történelemben, ahol a egyik legprogresszívabb ág mindig a szabadság és a függetlenségért folytatott küzdelem, hogy ez végleg megbukik, akkor az a történelmet, amit mi tanultunk az iskolákban, és olvastunk, amire büszkék voltunk, az megszűnik, egy teljesen más valami kezdődik. Tehát, és ez nem csak a Magyarország néz ezzel szemben, hanem minden nemzet néz szembe az utolsó időkben. Ezt meg kell érteni. Ez nem az én koncepcióm, hanem ez egyszerűen tényállítás. A Bibliából ezt meg lehet érteni. Azt mondja Izajás prófét a 10. fejezetében, hogy az országok úgy adják elő, úgy adják át az Asszírnak a hatalmat, ugye Asszír az egy kódnév, most azzal nem foglalkozunk, hogy mire vonatkozik, az is egy izgalmas persze, hogy kire vonatkozik a kódnév, nem feltétlenül etnikumra kell gondolni, hanem egy kódnév, tehát a lényeg az, hogy úgy adják át az Asszírnak a hatalmat, mint ahogy a madarak elhagyják a fészket, és védelem nélkül állnak a fészket, és jön a szajkó, jön a varjú, vagy milyen még fészekrabló madár, tehát az asszírok így fogják kirabolni a kis az országoknak a gazdagságát, dicsőségét, stb. Tehát saját maguk érdekében szolgálják. Ez van megírva a Bibliában. Ha nem hiszed el, olvasd el Izajás prófét 10. fejezetét. És azt gondolom, hogy ez folyamatban zajlik már most. Sajnálom, hogy sok hívő nem hallgat a profétákra, nagyon sajnálom, hogy megvetik a profétai beszédet, és csak ilyen egy kis dolgok, egy nagyon fontos alapigazságot elfogadnak, de ahhoz, hogy a mai korban helyesen pozícionáljuk magunkat, jó oldalon álljunk, és minden változásban, hát körülbelül próbáljuk megérteni az Úrnak az útját, az Úrnak a munkáját, az véleményem szerint elengedhetetlenül szükséges a proféciák ismerete. Úgyhogy biztatlak benneteket, ne ijedjetek meg, illetve ne irtózzatok a proféciáktól, ne vessétek el, ne csak azt gondoljátok, hogy az van, amit szemmel láttok, vagy az van, amit, az lesz, amit hallotok. Itt meg a Biblia még most is az Ószövetség rengeteg beteljesületlen proféciát tartalmaz. És azért közölte Isten, mert segíteni akar, különösen korszak végén élő embereknek, hogy el tudjanak igazodni, ne hozzanak az életükben, akár egyéni szinten, akár közösségi szinten, akár nemzeti szinten tragikus, visszavonhatatlan, drámai döntéseket. Mert ebből katasztrófa van,
amivel véglegesen, eddig a történelemben minden katasztrófa számára adott Isten egy ismétlési lehetőséget, egy kibontakozási programot, de sajnos jön majd egy olyan katasztrófa, hogy nem lesz többet végleges, nem lesz kibontakozás, végleges lesz a katasztrófa. És ez a legrosszabb benne, ez a legijesztőbb benne. Mert a történelmi időnek vége lesz. Tehát Isten nem végtelen időt adott az emberiség számára, ahogy te számodra is megvan Isten kezébe, hogy mennyit fogsz élni, persze ezt be tudod folyásolni, hogy azt az Isten által lemért éveket le tudod-e élni, mert le lehet rövidíteni. De meg is tudod hosszabbítani Isten félelemmel, meg olyan dolgokat fogsz csinálni, ami Isten számára létfontosságú, akkor azt mondja Isten, mint ahogy az izraeli királynak adott, hogy 15 évben meghosszabbítom. És ha 80 éves vagy, akkor még rátesz még 15 évet, mert használni akar téged még 90 éves korodban is. Tehát sok mindennel csak ezt azért szoroltam fel, hogy sok mindennel meg tudod hosszabbítani a földi életeden, és figyelembe, az igazak kívánságát meghallgatja az Úr. Tehát ha mégis 80 évet rendelt neked az Úr, és látja, hogy milyen szereted van benned, a gyermekeid fele, milyen nagy felelősséget érzel, hogy nehogy már az Antikrisztusnak, vagy az ördögnek, ordító oroszlánnak a szájába kerüljenek, és szétszedje az ordító oroszlánt, és látja, tudja az Úr, hogy van annyi látásod, van annyit élettapasztalatod, van olyan profitai perspektívád, amivel tudsz tanácsokat adni, nem csak a családodnak, hanem embertársaidnak, akkor azt mondja az Úr, éljél meg, fiam. Észek ebbe. De ennek ellenére az Ádámtól származó embereknek, minden egyének a Földön korlátozott időig van lehetősége élni. Addig kell eldönteni, hogy most a hazugságba vagy továbbra is hinni fogsz, vagy pedig azt mondod, nem, az igazság mellé állok, és elkötelezem magamat véglegesen az igazság mellett, és Isten országának és igazságának a keresése mellett. Isten ilyen embereket keres most. Légy ilyen

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ha kialvatlan embereket látnak, akkor nagyon könnyen meg tudják magyarázni, hogy mi ennek az oka, meccset néztek. Ugye azt tudtuk előre, hogy ez nem lesz könnyű, meg azt is tudtuk előre, hogy ezeket a meccseket néha nézni sem lesz könnyű, és nem csak az álmosságtól, hanem amiatt, mert amilyen a színvonaluk, hát az nem VB-hez méltó. Sok esetben meg is beszéljük Borbély Lászlóval, sportújságíró kollégával. Szervusz!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt! Szóval, hát... Igen, lehet szurkolni kis csapatoknak azért, mert ők a kicsik, de azért ez igazából nem egy futballélmény, ez igazából egyfajta együttérzés.
2: Így van, ez egy nagyon jó kérdés. Mindig ez az alapvető gondolat, már a NOB-nál is ez volt, hogy a mindenkinek a sportága legyen, a mindenkinek a versenye legyen, vagy a legjobbak vegyenek részt. És alapvetően ez a kettő történet folyamatosan ütközik egymással. Ha megnézzük azt, hogy 32 csapattal is azért már néha elég híg volt ez a mezőny, az elmúlt világbajnokságokon is, és jött a hír, ugye egy 48 csapatra emelik, akkor tudhattuk azt, hogy ebben érdemben sokkal több európait kell bevenni azért, hogy a színvonal az nagyjából hasonló legyen, vagy akár emelkedjen is, és ehhez képest lett az, hogy összesen 3 vagy 4, attól függően, hogy rendező európai csapattal bővült a mezőny, miközben sokkal több úgynevezett töltelék csapattal emelkedett, és nagyon jó érzés ilyen nemzeteket látni a világbajnokságon, mint Curaçao vagy Zöldfoki szigetek. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nem feltétlenül fogják ezek a legnagyobb csapatokat megszorítani, és amilyen szerencsétlen jött ki a sorsolás számukra, pont Németországgal és Spanyolországgal kezdenek, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy ilyen nagy különbségű...
1: Hát láttuk tényleg a németeket. Így. Tehát gyakorlatilag félgőzzel sorozták meg Curaçaót, még úgy is, hogy 1-1 volt egy ideig. És az ember azt érezte, hogy itt még csoda is történet, pedig nem.
2: Igen, tehát az volt az érdekes az egészben, hogy ahogy elkezdett a mérkőzés, és 6 perc után szereztek egy olyan gólt a németek, ahol gyakorlatilag az egész védelem a kapustól kezdve mindenki állt az ellenfélből, hogy úgy csak ebből egy 10-es ne legyen, mert akkor legalább a magyarok a rekordja, a 9 gólos győzelem az megmarad. Ehhez képest utána egy kicsit így belekényelmesedtek a németek, amit nem feltétlenül jellemző rájuk, és azzal, hogy találtak egy gólt a nagyjából a holland utánpótlásra támaszkodó curaçaóiak, egy 38 percig egy egészen érdekesnek tűnő forgatókönyv valósult meg, aztán ahogy jött a második német gól, sőt én inkább azt mondom, hogy a harmadik, a első félidő hosszabbításban szünet előtt a 11-es gól az ott megtört, fordulás követően pedig

0: Ismerjük a németeket, hogyha megérzik a vérszagot, van lehetőségük egy kicsit a szurkoló kedvére tenni, akkor ezt megteszik, legyen szó a Curaçaóról, de nézhetjük azt is, hogy a Curaçao elérte a 2014-es brazil csapat szintjét.
1: Igen, megnézhetjük úgy is, ők legalább ott vannak. Nekünk szerintem most is fáj, hogy még ide sem fértünk oda. Azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy hiányoznak az olaszok meg a dánok, tehát két olyan nemzet, amelyik sokkal előrébb van a futballjában, mint mi, és ők sem fértek ki. Viszont egy nagy meglepetés és már született, megverte Törökországot Ausztrália. És ugye az ausztrál focit, mert hogy maga az ausztrál futball nem kifejezetten erős, innen Európából nézve könnyű lebecsülni, de ezek a játékosok majdnem mind Európában futballoznak.
0: Igen, hogyha a VB legnagyobb meglepetéseit kellene felsorolni, valóban nekem is a Törökország Ausztrália volt az első egyik olyan, ami ilyen kiugrottat képernyőről. Ugyanakkor én hozzátenném, hogy azért ez egy kifejezetten ausztrál barát környezetben volt, hogyha úgy vesszük, hiszen a törököknek ez egy reggel 6-os időpontot jelentett, jó 7 órásat mondjuk, hogy időeltolódása. Ausztráloknak ez nagyjából fős. Nagyon nehéz úgy összepárosítani ezeket a mérkőzéseket, hogy olyan idősávban legyenek, ami mindkét válogatottnak ugyanannyira komfortos, olyan hőmérsékleti körülmények között, és én pont ezek miatt gondoltam, hogy a dél-amerikai csapatok az most kicsit előnyben lehetnek az európaiakhoz képest, hiszen
1: legalább az időzóna.
0: Nincs időzóna beli, jobban hozzá vannak szokva ehhez a hőmérsékleti körülményekhez, mint akár egy észak-európai csapat, és ezek akár így a csoportkörben, én azt mondom, hogy a csoportkörben jelenthetnek olyan mérkőzéseket, mint például ez az ausztrál-török volt, hozzátéve azért, hogy ha nem Patrick Beach nem véd ilyen szenzációs, a 30 török lövésből nem született egy gól se, úgyhogy a helyzeteik meg
1: jó, volt. De hát tudod, ez a ha.
0: Világos, tehát, de nem arról volt szó, hogy teljesen le voltak játszva a törökök, és agyon voltak verve, hanem hogy mentek, és egyszerűen semmi nem jött össze, és kicsi túlzás előtte lévő este, és ugyanez volt Pepitában, ahol egy másik, többre tartott európai csapat, Svájc, hát elbukott 2 pontot Katar ellen, ezt nem lehet máshogy mondani, egy 95-es góllal, ott is ott 26 helyzetük Svájcnak, és egyet tudta belőni. Tehát...
1: Nem volt ott nagy az arca végén? Az embernek olyan érzése volt, hogy a svájciak gyakorlatilag a 60. perc után abbahagyták ezt a meccset, tehát úgyse történik itt már semmi.
0: És nem csupán Svájcnál érezhető ez, hanem ugyanez volt a hollandoknál tegnap is. Megszereztek a második gólt a Japán ellen, 2-1-re vezettek, és az utolsó 20 percben tényleg az az ember érzése, hogy jó nekünk ez a 2-1, és valahogy húzzuk ki ezt a mérkőzést, és nem nagyon feltétlenül erőltetjük a támadást, valahogy vége lesz a mesnek is, és ahogy láthatjuk ezen a VB-n, ez most nagyon sokszor büntetődik meg. Tehát kaptak egy gólt végén a svájciak és a hollandok is, az esti mérkőzésen a 90. percben döntött elefántcsontpart is, úgyhogy nagyon-nagyon figyelni kell.
1: Hát mert ez a VB, tehát mi mondhatjuk azt, hogy ennek a színvonala nem olyan meg, hogy milyen csapatok kerültek oda, másfelől meg aki a VB-re kikerült, az olyan, mintha az életéért menne 90 percen át. Minél kisebb, annál inkább. Mert nincs hozzászokva ehhez, tehát számára önmagában a helyzet óriási élmény.
0: Alapvetően a helyzet óriási, ami meg a lehetőség, ahogy mondod, nem mindegyiknek feltétlen adatik meg, hogy ez folyamatosan 4 évente ott legyen, és amikor ott vagy, egy ilyen lehetőséget megpróbálsz kihasználni. Emlékezhetünk, 10 évvel ezelőtt volt pont az osztrákok elleni meccs, tegnap volt 10 éve, amikor az Európa-bajnokságra 44 év után visszatérve azt a flót, azt az állapotot, hogy meg tudta dolgozni a magyar válogatott. Egy olyan csapatnak, amelyik folyamatosan ott van a mezőnyben, és ilyen alacsony középszinten teljesít, lehet, hogy nem olyan könnyű felpörögni egy ilyen tornára, mint egy olyannak, aki 40 év után, vagy először jutott ki egy ilyen rendezvényre, és tényleg most mi országvilágnak megmutatjuk.
1: Hát és velünk mi lesz? Mi hogy fogunk heteken át pörögni ezen?
0: Hát attól félek, hogy világbajnokságon ezzel a lebonyolítással nem feltétlenül mostanában, azzal, hogy a 16 európai csapat megy ki, én nagyon szeretném látni a magyar válogatott az Európa legjobb 16 csapatában, de ha én teljesen őszinte szeretnék lenni, én azt mondom, hogy a magyar válogatott nagyjából a 20-25. Hely között határolható be most Európában, ez azt jelenti, hogy egy Európa bajnokságra illene és kellene kijutni legközelebb is. A világbajnokságra viszont reális esélyt én akkor látok, hogyha egy olyan csoportot tudunk kapni, ami nagyon kedvező. Tehát egy olyan...
1: Vagy van egy újítási ötletem. Legyen 96 csapatos a VB. Hát oda csak odaférünk.
0: Igen.
1: Tehát minden második ország ott van a VB-n, sose ér véget.
0: Egyébként nem annyira elrugaszkodott az ötleted a valóságtól, ugyanis a következő világbajnokság lesz a száz éves centenárium, és van egy ilyen gondolatuk, hogy azt egy ilyen nagyon-nagyon bővített mezőnnyel próbálják meg, azt hiszem, hogy 64-ig akarják fölvinni, tehát tényleg minden harmadik FIFA tagállam kis túlzással részt vehetne. És abban már tényleg nagyon nehéz lenne nem bekerülni, de igen, tehát így is láthatjuk, hogy azért nagyon sok olyan csapat van ott a világbajnokságon, ami nem a színvonalat emeli.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Tabor Bélászló sportúsági robot a vendégünk.
2: Köszönöm. Támogatott tartalmat hallottak.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Balla Ákos ingatlan szakértővel folytatjuk, és azzal a jó hírrel, hogy csökkennek az albérletárak, és azzal a rossz hírrel, hogy 0,2%-kal. Tehát ezt igazából csak az veszi észre, aki tényleg nagyítóval nézi. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Ehhez képest van egyéb jó hír is ugye azok számára, akik a vevői bérbevevői oldalon állnak, mert nem csak a bérleti díjak, hanem az ingatlan eladási ára is csökken most már hónapok óta. És itt is ilyen 0,7-0,8%-okról beszélünk, de havonta. Úgyhogy ha ennek az éves összegét nézzük, akkor már azért egyébként egy olyan szám, amire föl lehet figyelni.
1: 10% összejöhet egy év alatt?
2: Összejöhet egy évben. Ez ugye nagyon sok mindennek köszönhető. Tehát, hogyha most az eladást nézzük, az eladási piacot nézzük, itt azért ugye volt egy felívelés, ez ugye a tavalyi év végén kezdődött, és az idei év elején végződött. Nagyon fontos, hogy nem a választások napján végződött. Ez már márciusban egy picit hanyatló, csökkenő tendencia volt, hiszen egyébként ugye aki a hitel lehetőségeket, kedvezmény lehetőségeket ki akarta használni, azért az még az év elején megpróbálta ezeket megtenni, majd utána ez egyre inkább egy ilyen csendesedő lassuló dolog volt. Most ugye a választások kapcsán bejött egy bizonytalanság, hogy vajon mit hoz a jövő, most az ingatlanpiac tekintetében.
1: Hát most erre azt mondanám, hogy akkor éppen hogy megindul, mert hogy mi van akkor, ha kivezeti az új kormány a kedvezményes hitel lehetőségét, gyorsan vegyük föl.
2: Logikus lenne, és mégsem ez van ma a piacon. Én ezt másnak nem tudom betudni, mint annak, hogy egyébként ugye ezzel így gondolkoztak már korábban is, tehát szeptembertől márciusig, aki így gondolkodott, az gyorsan fölvette, megnézte, hogy családi állapotát, jövedelmi viszonyait tekintve, korát tekintve belefér a kedvezményrendszerbe, ha igen, akkor igénybe vette, ha nem, akkor nem. Tehát most már csak azok maradtak a piacon, akik nem jogosultak, vagy nem érdeklődtek erre a kedvezményes hitel iránt, és most várakoznak, hogy vajon a jövőbeni kormány, vagy az új kormány a jövőben mit fog kínálni. Még több kedvezményt, még kevesebb kedvezményt. Én azt gondolom, hogy többet már nem nagyon fog, tehát ugye ez alapvetően nem reális, hogy még azt várjuk, hogy akkor a 3%-os hitel legyen egy helyet, legyen egy 2%-os hitel. Azt gondolom, hogy ezek a kedvezmények szépen lassan kivezetésre kerülnek, csökkentésre kerülnek. Én ebből a szempontból nagyon várom már a jövő évi költségvetésnek ugye a tervezetét, mert abból azért kiolvashatóak, hogy ezen a soron, ebben a kiadásban mit tervez a kormány.
1: Hát erre azért van egy konkrét ígéret, hogy ezek maradnak. Rögtön az első évben ezt az ígéretet megszegni, az nem lenne nagyon elegáns.
2: Ha maradnak, vagy szigorítják a feltételeket, az nem ugyanaz.
1: Viszont, ha fordítsam én ezt meg a gazdaság mostani helyzetére, ugye nagyon sokan várják, hogy a Nemzeti Bank csökkenti az alapkamatot, ha ez így van, akkor a kereskedelmi banki hitelkamatok is csökkenhetnek, és sokat csökkenhetnek, hogyha mondjuk lesz egy ilyen 0,75%-os MNB hitelkamat csökkentés.
2: Igen, ha ez a lakossági van, hitelek 7% körül vannak, tehát hogyha 0,75-tel lemegy, akkor a hatóshoz kerülünk közel. Mi azért ugye a tapasztalat viszont az, hogy a magyar ember rendkívül mohó ebből a szempontból, hogyha volt egyszer egy 3% leírva, kiplakátolva ahogy az országban.
1: De nem mindenki fér bele ebbe a kategóriába.
2: Nem mindenki fér bele. Én úgy gondolom, hogy 6% körül már attraktív tud lenni egy hitelkamat, de mégis azt várom, hogyha egy 6%-ra lemegy az általános mindenki számára elérhető hitelkamat, ez még mindig egy picit egy 4-6 hónapig egy ilyen kóstolgatós állapot lesz, hogy jó, nem jó, kellően jó ez, azért annál lejjebb nem gondolom, hogy menni fog. Egy hosszú távú jövőben beszélünk ugye majd euróbevezetésről, eurós finanszírozásról, az lehet a következő olyan lépcső, amikor akár még lejjebb mennek a kamatok, hiszen az euróban történő finanszírozás az adott esetben olcsóbb lehet, de ez nem most van. Tehát ha valakinek most van szüksége plusz egy szobára a gyermeknek, akkor nagyon azt nem érdemes spekulálni, hogy mi lesz majd az unió bevezetésével.
1: Az a gyerek az nőni fog addig is. Viszont tudják-e már az eladók, hogy mennek le az ingatlanárak? Reagálnak-e már az eladók, vagy görcsösen ragaszkodnak a kitalált összeghez?
2: Kismértékben igen, ezt ugye onnan lehet tetten érni, ott lehet látni, hogy ugye a kínálati árak is csökkennek, tehát nem a tranzakciós árakról beszélünk még elsősorban, hanem a kínálati árakról, amikor még meghirdetnek egy ingatlant. Itt már azt látjuk, hogy itt megfordult, valójában most az elmúlt hetekben fordult meg a piac. Pici-pici csökkenések vannak. Ugye a nagyobb veszteség ugye az eladók számára az, amikor nem jön a vevő, ugye ez a másik oldala a dolognak, hogy az eladó már elkezd engedni, és még mindig nem jön a vevő, és amikor jön, akkor egy nagyobbat szeretne alkudozni, és itt fog kialakulni az az akár 5-10%-os csökkenés, ami ugye az idei piacban benne van. Ennek az első lépése az, hogy az eladók elkezdtek ugye olcsóbban kínálni ingatlanokat. Illetve ugye még egy eredménye lehet ugye ennek a piacnak, mégpedig az, hogy az eladók egyre több, egyre nagyobb számban lesznek a piacon, nincs miért kivárniuk, nincs miért késleltetniük az eladást. Tehát nem mindegy, hogy mennyiért tud valaki vásárolni a vevőként, az is egy fontos szempont, szempont, hogy mekkora kínálatból tud vásárolni. Hátránya. Az elmúlt éveknek ez is a hátránya volt. Vevőként azt érezhették a vevők, hogy nagyon vacak helyzetben vannak, nincs is kínálat, és ami van, azt is drágán lehet megvenni. Itt ugye beszélünk 1 millió 2-es, 1 millió 3-as árok panelekről, ugye, amit egyébként ugye sajnos ez az Ostromstart program hitelnek ugye a mellékhatása volt, vagy a nem jó része volt, hogy a panelárak és a használt lakásárak is nagyon magasak.
1: Hát majdnem ugyanannyi lett a használt lakás négyzetméterre, mint egy új.
2: Volt olyan kerület, ahol ezek összeértek egyébként. Ott ugye ez annak ott köszönhet, hogy az új építésű nem elérhető. Nincs itt, nem tudom leszerződni, nem tudom birtokba venni, nem tudok beköltözni, nem tudom, mondjuk, hogyha kiadásra vettem, nem
1: most
2: tudom
1: kiadni vonattól.
2: Pontosan, tehát így viszont ez nagyon-nagyon feltolta aránytalanul a magasba ugye a használt lakásárakat. Ez azt gondolom, hogy mindenféleképpen rendeződni fog. Tehát aminek be kell következnie a piacon, hogy a használt lakáspiac összehangolódik az új lakáspiacsal az árak tekintetében, ki kell, hogy alakuljon közte egy eltérés, és bízok benne, hogy egyébként ugye a használt lakáspiacon belül is kialakulnak eltérések, hiszen ugye pár évvel ezelőtt meg arról beszélgettünk, hogy drága az energia, mennyibe kerül a fűtés, energiaválság van, és ezt gyorsan elfelejtettük, mert jött az Otthonstart program, meg mindenféle lehetőségek jöttek, pedig ennek úgy kellene, hogy működjön, hogy legyen a használt lakáspiacon belül is jó meg rossz energiahatékonyságú ingatlan, és ezek szépen, mint az organa sípok, berendezkedjenek egymás mellé.
1: Itt lettek értékhatárok, a 100 millió meg a 1,5 milliós négyzetméter ár. Nagyjából ez is okozta azt, hogy a használt lakások ára utolérte az újakat. Ezek tarthatóak még, ezek a határértékek?
2: Több tekintetben tartható, több tekintetben nem. Az, hogy egy határérték van új és használtra, jóra és rosszra, az biztos, hogy nem jó, hiszen ugye nem lehet egyforma ennek a kettőnek az ingatlannak, sem az értéke, sem a határértéke. Amennyiben arról beszélünk, hogy jó lenne, hogy megmaradjon ez a hitelprogram, akkor azt gondolom, hogy arról érdemes lenne beszélni, hogy megmaradjon, de kicsit cizelláltabb legyen, váljon szét a finanszírozás az újra és a használt rakásra. Én úgy gondolom, hogy a következő években nagyon nagy hangsúly lesz az energián, az energiapolitikán a jövőben, és ugye ez is egy komoly kampányigéret volt, és ugye most egy hétköznapi cselekvésben is ugye megnyilvánul az, hogy az energetikával foglalkozunk. Érdemes lenne ezt az ingatlanok területén is egy picit jobban figyelembe venni. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jó működő piac akkor tudna kialakulni, hogy az energiahatékony, fenntartható ingatlanoknak a hitelezése lenne alacsony kamaton. Adott esetben még abban sem vagyunk biztos, hogy egy bizonyos kategória alatt meg egyáltalán hitelezni kell egy ingatlant, hiszen abban nem hajszolhatunk bele senkit 25 éves hitelfelvétellel, hogy a magas költségei mellett még egy magas rezsiszámlát is fizessem.
1: Balla Ákos ingatlan szakértő volt a vendégünk. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: volna, mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ön szerint veszélyt jelent Magyarországra az Európai Unió migrációs megállapodása? Ez a kérdés, amelyre várjuk a válaszaikat. A kommentelőinktől meg természetesen, ahogy mindig most is a hozzászólásokat, néhányat már kiválogattam közülük. Hát, fogalmazunk úgy, hogy nagyon tanulságos. Beszélni fogunk majd erről a kérdésről is, de van még más témánk is bőven. Nézzük!
3: A Fidesz kongresszusa ismét pártelnökké választotta Orbán Viktort, a rendezvényen több kritikus hang is volt. Magyar Péter bemutatta azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, Orbán Viktor kormánya migránstábor építésébe kezdett. A Fidesz azt mondja, hogy csak az EU-t akarták megvezetni. Orbán Viktor nem lesz többé miniszterelnök, ha csak nem alakít ismét kétharmados kormányt a Fidesz. Hatósági feljegyzések szólnak arról, hogy törvénytelen módon jártak el az ukrán pénzszállítóval szemben. Mai vendégeink Herman Veronika, médiakutató, az ELTE adjunktusa, Holoda Attila, energetikai szakértő, Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök szerint veszélyt jelent a Magyarországra az Európai Unió migrációs megállapodása? Nézzük így az adás elején, hogy állnak a válaszok. 15% azt mondja, hogy igen, 85% pedig nem. Ebből akár arra is lehet következtetni, hogy a válaszadói nagy része értette, hogy a kérdés pontosan miről szól. Akkor, amikor elmélyedtem a komment szekcióba, akkor viszont némiképp megdőlt ez a vélelmem. De mindegy, majd, hogyha oda jutunk, akkor el fogom mondani, vagy meg fogom mutatni, hogy mire gondolok. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, köszönöm, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Nézzük, hogy újul meg a Fidesz.
3: Felszólalók szerint több tényező vezetett a vereséghez. Hibás kampányüzeneteik voltak, gyenge választ adtak a korrupciós vádakra, de a fiatalokat sem tudták megszólítani. Hídvégi Balázs azt kritizálta, hogy dominánssá vált a felfúvalkodottság, a luxizókról és az orosz pártiság látszatáról is beszélt.
4: A bajok másik gyökere a kegyelmi ügy volt. Az ott szerzett erkölcsi sérülésünk a kormányzásunk morális alapjait érintette. Ez a seb soha nem gyógyult be, mert nem tisztult ki. Nem tisztázott, hogy pontosan mi is történt.
3: Orbán Viktor szerepéről nem sok szó esett. Stumpf István volt kancellária miniszter, utalt rá röviden.
5: A korrupciónak bizonyos elemei még a miniszterelnöknek a dolgozószobájának az asztaláig is elértek.
3: Orbán Viktor a kongresszusra megjelentetett röpiratában azt írta, hogy a szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti a legnagyobb veszélyt. Majd a színpadon 10 pontban foglalta össze a vereségük okait, külföldi befolyást, algoritmusokat és a Tisza hatékony kampányát is kiemelte. Szerinte az ország most a káosz felé tart.
6: Ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje.
7: Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia.
8: A Fidesz régi új elnöke, Orbán Viktor.
3: A kritikák ellenére óriási többséggel választották meg Orbán Viktort. Alelnök lett Gál Kinga, Póka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint.
6: Tudjátok, hogy semmi kedvem megváltozni.
3: Orbán Viktor ígérete szerint egy év múlva egy győzelemre esélyes Fidesz ad át az utódjának, nemzetközi munkára viszont nem pályázik.
2: A röpiratban arról is volt szó, ami ugye megelőlegezte a kongresszust, hogy a döntő tényező, a velünk szemben manőverező négy ellenséges hadtest ereje és összehangolt támadása volt, ezt írta Orbán Viktor. Soros világ plusz Brüsszel plusz ukránok plusz multinacionális cégek egyenlő vereség. De megújulást hirdettek a Fideszben. Ti miben látjátok a megújulásnak a csíráit? Akár tartalmilag, akár formailag, akár személyileg, akár stílusban, bármiben.
9: Hát ebben a best of ellenség listában, ami igazából eddig is ismerős lehetett mindenki számára, aki követi a politikát. Igazából két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az... Hát az Kádár János utolsó beszéde, ami tűnhet egy ilyen demagóg hasonlatnak vagy fordulatnak, de hogyha valaki tanulmányozza mondjuk a 80-as évek második felében a Kádár Jánosnak a különböző megszólalásait, nyilvános vagy nem nyilvános megszólalásait, valami nagyon hasonlót lehet látni, hogy mintha úgy elvesztette volna a valósággal való kapcsolatát, és nagyon sokan kiemelték Orbán Viktor megszólalásaival kapcsolatban is azt, hogy olyan, mintha nem érzékelné, hogy mi a probléma. És nyilván nem látunk bele a fejükbe, nem látunk bele a sem Orbán Viktornak, sem a fideszes vezető politikusoknak a fejébe, hát nem tudom, hála Istennek lehet, de kívülről valóban úgy tűnik, hogy nem értik továbbra sem a problémát, nem értik, hogy miért vesztették el a választást, ugye nem kicsit, hanem nagyon, hogy egy klasszikust idézzek ismét. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig szerintem, ami nagyon feltűnő, hogy Orbán Viktor többször retorikailag ugye elismerte a felelősséget, ő vállalja a felelősséget, a stratégiai hibákért őt illeti a felelősség, ezt tényleg számtalanszor elmondta ebben a beszédben is, kongresszuson, de valójában ennek nincsen semmilyen következménye. Tehát azt látjuk, hogy nincs következménye a személyi állományban lényegében, nincs következménye abban, hogy óriási fölénnyel választották meg őt elnöknek, nem is volt kihívója lényegében. És ami nagyon érdekes volt, hogy felsorolta, hogy ha ő a hibás, akkor ki nem a hibás. És még ezt tartottam nagyon érdekesnek, hogy felsorolta, hogy nem kell hibáztatni, nem kell elvenni a port a kampányfőnökön, elosztókerületi vezetőkön, az egyéni mandátumot nem szerzett képviselőkön, amivel egy kicsit, mintha azt mondta volna, hogy hát de, szóval, hogy lehet, hogy ők a hibások mégis, úgyhogy ez szerintem nagyon, nagyon érdekesen volt így retorikailag összerakva a semmi ilyen szempontból.
10: Ha már megújulás kérdezted, hát új elnöke van a Fidesznek.
11: Ez is igaz.
10: Igen, hát borzasztó érdekes egyébként így hallgatni, hogy folyamatosan azt hallottuk ugye ebbe az összefoglalóba is, hogy a szembenézés és a szembenézéssel kapcsolatos dolog, itt senkiről nem hangzott el olyan, ami valódi problémát jelentett. Az elhangzott például ugye ebbe az összeállításba, hogy a korrupciós vádakra nem volt válaszuk. Nem azt mondták, hogy nem kellett volna korrupciónak megjelennie. Tehát még mindig tagadják egyébként azokat a dolgokat, amik megszülettek, és ugye az, hogy megint Orbán Viktort választották meg elnöknek, ez tényleg olyan, hogy ugye Einsteinnek van egy mondása, az őrültség az, amikor újra és újra elköveted ugyanazt, és azt várod, hogy másik eredmény fog születni. Na most itt se fog. Tehát Orbán Viktorral ez a Fidesz azt fogja tudni nyújtani, amit eddig nyújtott. Erre mondták április 12-én az emberek, hogy köszönjük szépen, ezt már nem kérjük. És ugye innentől kezdve ezekre a fölmerült dolgokra, meg erre a finomkodásra, amit a Stumpf István is előadott, hogy elért a miniszterelnök asztaláig. Nem az asztaláig ért el, az asztaláról indult az összes korrupciós bűncselekmény, és majd most vár erre a most következő kormányra, hogy ezeket igazolja is.
12: Ugye, ami mondhatjuk újdonságnak, hogy ha visszaemlékszünk a 2002-es Orbán Viktorra, amikor elvesztette a választást, gyakorlatilag a választás után néhány nappal előálltak a polgári körökkel, és valójában egy teljesen új kezdeményezést tudott elindítani. Na most ennek jelen pillanatban a nyomát se látni. Tehát éppen ezért az látszik, hogy az a stratégia, ami 2002-től 2010-ig elvezetett oda, hogy a Fidesz meg tudott erősödni, és kvázi tudott reagálni arra a kihívásra, ami a 2002-es vereségben volt.
11: És az is, bocsánat, az is 8 év volt.
12: Úgyhogy 8 év.
11: Ereje teljében, nagy lendületben, óriási társadalmi támogatottság mellett.
12: Pontosan, és most semmilyen ilyen megújulás nem látszik. Tehát akkor tényleg pillanatok alatt állítottak fel egy olyan új stratégiát, ami valójában működőképes volt. Most ennek nyomát sem látjuk. Egyetlen egy dolgot lehet érzékelni, egyébként pont Stumpf István volt az egyik, aki elkezdte visszahozni a polgári Magyarországnak a mítoszát, vagy etoszának nevezzük azt, hogy minthogyha lenne a Fideszen belül egy irány, aki arról beszél, hogy hát igen, itt vannak problémák, azzal, hogy hát a polgári Magyarországot mi már rég a hátunk mögött hagytuk, azonban láthatóan erre erre semmiféle nyitottság nem volt.
10: G. Fodor megmondta annak idején, hogy a polgári Magyarország az csak egy ilyen lózung volt, tehát nem gondolták.
11: Politikai termék, azt mondta.
12: Igen. Pontosan.
11: Egyébként Stumpf István is és Hidvégi Balázs is mutatunk majd tőlük mindjárt két megjegyzést. Arra, hogy a Fidesz környékén, vagy az általuk helyzetbe hozottak viselkedésében ott föl lehetett lelni olyan elemeket, amelyek taszítóak voltak, haszonelv, Kalmár szellem, ilyen szavak hangzottak el, hogy ezek súlyos hibák voltak, de nem ezt szeretnénk most kiemelni Stumpf Istvántól egy másik érdekes gondolatot. Rögtön a beszédének az elején fogalmazott úgy, hogy nagyon sok kollégánk, barátunk, munkatársunk elvesztette az állását, komoly egzisztenciális problémákkal küszködik, akinek lehetősége van, segítse ezeket az embereket az egzisztenciális túlélésben. És aztán nyomatékkal kell felhívnom a figyelmet a különleges felelősségére a nemzeti tőkés osztálynak, hogy ő nekik nagyobb mozgásterük és nagyobb lehetőségük van, hogy ezt a munkát elvégezzék. Ezt mondja a korábbi miniszter, aki egyébként súlyos kritikákat is megfogalmazott a Fidesz kormányzásával kapcsolatban, de itt arról beszél, hogy a nemzeti tőkés osztálynak volna az a dolga, hogy a politikai okokból korábban állásba került, és ezt az egzisztenciájukat elveszítő embereket valamilyen módon fölkarolja. Na most a nemzeti tőkés osztály az ebben a gondolatmenetben azonnal átminősül fideszes tőkés osztálya.
12: Hát, ugye? Ezzel az a helyzet van, hogy pont a 2002-es hasonlattal akkor ugye Simicska Lajos gazdasági birodalma képes volt arra, hogy 8 éven keresztül egyébként életben tartsa azokat a lapokat, azokat a egyébként szellemi műhelyeket és mindent, ami kellett ahhoz, hogy meg tudjanak erősödni. Ugye egyébként látjuk az elmúlt hetekben, ami történik, hogy hát a NER médiája, a háttérintézmények kártyavárként omlanak össze 2 hónap alatt. Tehát, hogy ugye 2002-ben ez a háttér Simicska Lajostól megvolt, ugye Stumpf István most kvázi ezt kéri számon a Simicska utáni gazdasági elittől, csak hát míg Simicska Lajos valóban tudott egy rendszert működtetni, addig a mostani gazdasági elitre ez hát nehezen mondható.
11: Tegyük hozzá azt, hogy sokszorosan összehasonlíthatatlanul nagyobb vagyontömegek meg pénztömegek hát, állnak most a megfelelő körök rendelkezésére.
10: Sokszor nagyobb a vagyontömeg, és nem látjuk azt, hogy ezek nagyon igyekeznének ezek a nemzeti tőkések megmenteni ezeket, akiket meg kell menteni. De azért az egy egészen más szituáció volt, és a nemzeti tőkések ma már nem úgy gondolkodnak, mint 2002-ben. Azért 2002-ben az egy szoros küzdelem volt, amikor elveszítette Orbán Viktor a választást. Most viszont nagyon kikaptak. Tehát azért ez egy egészen más szituáció, mint 2002-ben. 2002-ben a Simicska által kiépített nemzeti vagyon, hogy mondjam, tőkések, azok akkor kezdtek nyiladozni, és azt mondták, hogy én valaki mellette teszem a voksomat, és akkor nagyon sokan választották éppen Simicskáékat. Most meg éppen, hogy a menekülést látjuk nagyon sok ilyen nemzeti tőkéstől.
13: És a másik dolog szerintem, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy Balázs Gyulának ugye a neve is tételesen elhangzott, azt hiszem Hidvégi Balázs emelte ki, aki beírta magát a médiatörténetbe a sírdogálós interjújával. Úgyhogy az az érdekes ezekben, hogy egyrészt Mészáros Lőrinc és Tibor István neve egyszer sem hangzott el, ők csak így lebegnek, ugye, mint nemzeti tőkésosztály, ugye valójában itt Orbán Viktor kockás füzetében volt a nemzeti tőkésosztály, legalábbis a G-nap óta. És oké, hogy kritizálják a korrupciót, ez egyébként már a választási kampány alatt is előjött, ugye Lázár János is beszélt kullancsokról, meg luxizásról, de valahogy úgy kezelik ezt a témát, mintha valamilyen rejtélyes erők fogjulájtanék a Fideszt, és csak úgy valahogyan rájuk csatlakoznának ezek a korrupciós vádak, vagy ezek a korrupt emberek, és nem úgy beszélnek róla, hát ugye szembenézés hiánya, mint hogyha ez nem a rendszernek a lényege lett volna, tehát a NER-nek a lényege volt a korrupció.
11: Nem úgy beszélnek róla, mint hogyha olvasták volna Lácz Tamás sok évvel ezelőtt. Vagy amit korrupciónak hívnak, az a
13: valamilyen furcsa összeesküvés elmélet, ugyanúgy, mint Brüsszel meg Ukrajna, hogy hát ez így, itt van ez a korrupció, és ezzel kellene kezdeni valamit, az, hogy ez hogyan lett a Fidesznek a lényege, meg a rendszerüknek a lényege, arról egy szó sem esik.
11: Egyébként ugye Stumpf István arról is beszélt, hogy az Orbán rendszernek vége van, és a NER-nek vége van. Ezek ami azt jelenti, hogy eddig Orbán rendszer volt, tehát politikailag ő maga mondja ki, hogy ami most történik, az rendszerváltás. amiről egyébként lehet közjogi értelemben is és politikai értelemben is vitákat folytatni. Stumpf István szerint ez történik, akárhogy is vesszük, és a nemzeti együttműködés rendszere, ami tulajdonképpen egyenlő, tehát a nemzeti, meg az együttműködés és egy ebből épülő rendszer, az igazából csak egy Orbán rendszert jelentett. De én így dekódoltam, de nem akarok belemagyarázni semmit, mert nálam ő egyébként tényleg sokkal okosabb. Hát
12: egyébként valójában Stumpf István feltűnése már azt mutatja, hogy valami a Fideszben megmozdult, hiszen ő az elmúlt években már nem volt a párt környékén, ugye?
10: De nem is volt, lehetett, hát alkotmánybíró.
12: Ugye alkotmánybíró volt.
11: 2019-ig volt alkotmánybíró, úgyhogy és utána volt neki kormányzati megbízatása is 21-22-ben a felsőoktatás átalakítására.
12: Igen, tehát hogy ő aktívan a párttal azért már nagyon hosszú ideje nem foglalkozik, és az, hogy ő kiáll, ez egyébként szerintem mutatja a párton belüli konfliktusokat. Egyébként, hogy megint visszautaljak 2002-re, ugye akkor megindult egy Orbán Viktorral szembeni mozgalom a párton belül, ugye Schmidt Mária és egyébként Áder János állt gyakorlatilag annak a hátterében. Amit akkor egyébként pont a polgári körökkel, tehát a pártból kiszervezett pártszervezettel tudott Orbán Viktor megakadályozni, hogy ez ő neki bármilyen problémát okozzon. Láthatóan most valami történik a Fideszben, de az, hogy ennek kézzelfogható hatása mi lesz, az szerintem ilyen rövid távon még nem látható, de szerintem az maga, hogy Stumpf István megjelenik, az valami ilyesminek a jele. Aztán, hogy persze ez mennyire tud működni, hát a választási eredményeket látva semmit.
11: 2003, bocsánat.
9: Megújul esélyében Stumpf igen. István.
10: Igen, mint ő is, mint megújul.
11: 5 évvel idősebb Orbán Viktornál.
9: Pont ezt akartam mondani, hogy
10: egyébként az a polgári körös hasonlóta, vagy amit felhasznál, azért nagyon érdekes, mert akkor az egy újdonság volt, hogyha belegondoltok. Igen. Most ezzel nem tud megint előjönni, mert voltak Tisza-szigetek.
12: Meg DPK.
10: Meg DPK, de most ő már megpróbálkozott ezzel, meg harcosok klubja, meg sok egyéb más, és az a része, ez nem működött. És ugye itt ebben az összeállításban nem volt az az úriember, az a nyugdíjas, nem tudom kicsoda, aki hozzászólt, és elmondta azokat a problémákat, hogy szerintem még azon a 10 felsorolt problémán felül még
11: mi. A 10. kerületi küldött volt, aki igen, még bele.
10: És ő azért, ami nagyon lényeges volt, hogy nem hallatszik el az ő hangjuk sehova. Azaz, mi hiányzik pontosan, az, amit régen a polgári kör adott az embereknek, hogy kvázi meglátszik el az ő hangjuk sehova. Azaz, mi hiányzik pontosan, az,

0: elnök kiválasztását, és jelentősen szűkítette az elnökségét a pártnak, a megyei küldöttek, vagy a megyei vezetők, azok nem kaptak automatikusan helyet az elnökségben. Volt egy mozgalmi alap és egy hatalomkoncentráció. Most nincs mozgalmi alap, és visszamegy a 2003-as szintre a pártszerkezet tekintetében. Az arra a szintre, ami számára akkoriban egyébként politikailag kockázatos volt. Hogy látjátok, hogy ha innen nézzük a dolgot, akkor ez most ez az átalakulás, ez mit vetít előre?
1: Szerintem ez gyakorlatilag a felelősség terítése. Tehát azzal, hogy minden megyei elnök automatikusan bekerül az elnökségbe, és lesz egy 28 tagú elnökség, ami gyakorlatilag egy működésképtelen testület, mert 28 taggal nem tudsz vezetni egy szervezetet. Ez valójában nem más, mint az elkövetkező egy évnek, hogyha ez sikertelen, akkor itt nagyon sok emberre lehessen azt mondani, hogy ez az ő sikertelenségük.
2: Ez egyrészt, másrészt a 2002-ben és 2006-ban is nem volt ekkora vereség Orbán Viktor számára a választás, és hát volt ugye ez a szerencsétlen, mire lehullanak a levelek kiszólása, ami ugye hát ezt második folyamoshoz, Ferenc Józsefhez is szokták az urbánus legendák társítani, de ugyanak pont az volt a lényege, hogy vége lesz az első világháborúnak, mire lehullanak a levelek, vagyis őszre, és hát ugye tudjuk, hogy nem lett vége. De nagyjából szerintem ez lehetett egy ilyen freudi elszólás is, mert hogy ilyen időintervallumban lehet gondolkodni. Ugye most elképzelhetetlennek tűnik az, ami 2006-ban történt, hogy mondjuk ősszel az önkormányzati választásokon 2006-ban ugye hát tarolt a Fidesz lényegében minden nagyobb és kisebb településen is fideszes polgármestert választottak, tehát ezt most nem látjuk, hogy őszre mondjuk annyira összeraknák ezt a pártot, hogyha bármilyen akár egy időközi választás lenne, akkor ők akkorát tarolnának, sem akkorát nem.
3: Hát miközben az önkormányzat azért kellett az őszödi beszédnek meg a kiszivárogtatása.
2: Abszolút.
3: A 2006-os sok minden kellett, az biztos, hogy a 2002-ben elindított polgári körök, azok azért nagyon jó alapot adtak hozzá. Most meg nem, tehát a Fidesz és az előző kormány, az nem csak a magyaroktól, mint társadalomtól szakadt el, hanem a saját pártjától is. És ez az alapprobléma, ez az, amit ez az úriember is, akit emlegettem, számon kért, hogy tulajdonképpen ők sehol sincsenek ebbe a pártba, megkapják a központi propaganda utasítást, nem is minősíthetik, nekik az kellett végrehajtani, még akkor is, hogyha nem értettek vele egyet. És ez az alapprobléma, hogy Orbán Viktor ezeket a hibákat, ezekről nem beszélt. Tehát a szembenézés helyett ő nem egy tükörbe nézett bele, hanem egy ablakon nézett ki, ahol továbbra is a Rogánféle jelszavakat látjuk, meg az ellenségkeresést. Hát lehet, hogy kellene neki mondani, hogy a tükör a másik oldalon van, és abba kéne belenézni.
0: Soros világ, Brüsszel, ukránok és multinacionális cégek, ez egyenlő a vereséggel, tehát ugye ebbe a röpiratban erről volt szó. Nagyon érdekes dolgot mondott Hidvégi Balázs, fideszes képviselő, majd meg fogjuk mutatni a szünet után, hogy mi volt az. Tulajdonképpen arról beszélt, hogy hiteltelen volt a Fidesznek az üzenete a kampányban. De hogy pontosan miről van szó, ahhoz végig kell, hogy várják a reklámszünetet, tartsanak majd velünk.
4: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint veszélyt jelent-e Magyarországra az EU migrációs megállapodása? Nézzük, hogy a szavazáson mi az állás jelen pillanatban. 14% mondja azt, hogy igen, 86% azt, hogy nem. Herman Veronika, az ELTE adjunktusa, médiakutató, Holoda Attila, energetikai szakértő és Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója vendégeim. Velük folytatódik az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. És ígértem önöknek egy Hídvégi Balázs idézetet is a Fidesz kongresszusról, mutatom is. Azt mondja a képviselő, mondta, hogy a választás tétjének fideszes meghatározása a háború vagy béke kérdése volt. Ez azonban nem találkozott a szavazó polgárok döntő többségének álláspontjával. A háború több mint 4 éve tart, így az akut háborús veszély érzetét egyszerűen nem lehetett hitelesen fenntartani. Én ebből azért, igen, tehát valami kamuval kampányoltunk, gyerekek. Nekem körülbelül ez az érzés, magyarra lefordítva nekem ezt jelenti ez a mondat, hogy egy érzetet akartak fenntartani, és nem tudták hitelesen megtenni ezt, pontosan azért, mert ez nem találkozott az érzékelésével az embereknek. Van szó egyébként benne Nyugat-Európáról is, Ukrajnáról is, az, hogy azt a képzetet keltették a kommunikációjukkal, mint hogyha orosz pártiak lennének, miközben nem. Mondjuk a kommunikációjuk az meg lehetett csinálni. Én játszottam egy időben azt egyébként, hogy olvastam az orosz sajtót, és akkor itt tippeltem, hogy 24 vagy 48 órán belül fog megjelenni ugyanaz a szófordulat a magyar sajtó bizonyos részeiben, de volt, hogy egyébként ez csak néhány óra hossza volt. Na, szóval zárójel bezárva, nem tudták hitelesen fenntartani azt az érzetet, amit próbáltak.
2: Na jó, de ahhoz képest, hogy a Hídvégi Balázs most újul meg, vagy most kezd el ilyenekről gondolkodni, azért nem, itt nem csak arról beszéltek, hogy akkor háború lesz, és akkor nem tudták hitelesen előadni, hanem itt Ukrajnát gyakorlatilag odarakták, hogy ide lőjetek, berakták a szégyen ketrezbe, más se láttunk a plakátokon, mint az arany WC-t, meg a Zelenszkij arcát, tehát azért ahhoz képest, hogy korábban mondjuk az előző kampányban a háborút, azt nagyon ügyesen felépítve kihasználták azt a, hogy mondjam, félre magyarázott mondatát a Márki-Zay Péternek, ahhoz képest ez most egy sokkal tudatosabb dolog volt, és azért a Hídvégi Balázs azért ne adja már úgy elő magát, mint hogyha ő valamilyen mezei kisztag lenne, valahol lent alsó, nem tudom micsodán, mert ő azért eléggé komoly pozícióban van a Fideszben, hogyha ő ezt látta előre, hogy ez egy rossz dolog lehet, mert már nem tudjuk akut problémaként előadni a háborút, akkor miért nem akkor szólt? Miért lehetett erre még egy plusz rárakott dolgot, hogy itt az ukránok az ős ellenség?
3: És itt is volt egy elszólás tulajdonképpen pont ebben, hogy ugye 22-ben ezek szerint ugye jól kihasználták az akut háborús, nem tudom, ilyen szorongását az embereknek, ez így is volt, így is történt, és tényleg nagyon ügyesen kiforgatták Márki-Zay Péter akkori szerencsétlen mondatai.
1: Nem volt olyan nehéz, tegyük hozzá.
3: Nem, azon ugyanik szerencsétlen mondatok voltak, és hogy nem tudták átadni, hát pedig ugye mindent megtettek, tegyük hozzá, tehát pénz, paripa, fegyver, közpénzből, ez is ugye hát akkor is, de most meg már kezd végképp, hogy mondjam, dokumentumokkal bizonyítottan kiderülni, hogy hát ugye pártfinanszírozásra közpénzt használtak, pártkampányra közpénzt használtak, és ebből ugye egy ilyen elképesztő pszichózist teremtettek, aminek tényleg ez a háború volt a fő üzenete, illetve Ukrajna, és hát azzal sem nézett szembe se a kongresszus, sem azóta tulajdonképpen egyik prominens fideszes politikusnak a bármilyen megszólalása, akár a parlamentben, akár sajtóban vagy interjúban, hogy lehet, hogy arra kellett volna koncentrálni, hogy mondjuk a közszolgáltatásokat javítsák. Ugye semmilyen praktikus dolog nem hangzott el, vagy olyan, nem tudom, vallomás, hogy esetleg többet kellett volna foglalkozni az egészségügyel, ami megint egy demagóg dolog lehet, és a Tisza párt ezt, hát hogy mondjam, kommunikációs szempontból nyilván nagyon ügyesen azóta is forgatja, de hát ez szerintem a Hídvégi Balázstól, ez maga az elszólás, ez az egész rész a beszélben.
1: Akkor, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő nem akar változni, az egyik, a másik meg ugye ott van a kiáltványában, vagy röpiratában, hogy Soros, Brüsszel, ukránok és multinacionális cégek, ez a bizonyítja is, hogy tényleg nem nagyon akar változni. De hogyha nem ez az embereknek a fő problémaérzékelésük az országban, és pont ez ellen szavaztak, és egyébként a kongresszus után Vető Balázs fölidézte a szünetben, elmegy sörözni, és nagyon jó hangulatban beszélget a full radikálisokkal, miközben egyébként a vadhajtások az ige forrás. Szóval, ha nem akar változni, inkább az a kérdés, mivé változott?
4: Hát ugye valójában a Fidesz politikailag most egy kettős szorításban van, mert azért a jobb oldalnak a közepét, azt a Tisza gyakorlatilag elfoglalta. A jobb oldalnak a szélét, a Mi Hazánk egyébként elfoglalta, a Mi Hazánk ráadásul ezen a választáson sikeresen szerepelt, hiszen bejutottak a parlamentbe, képviselőik vannak, tehát ők hozták azt, amit velük szemben az elvárás volt. És ugye a Fidesznek most ebben a pozícióban kellene valahol megtalálnia a helyét, és hát nyilván egy kétharmados többséggel rendelkező egyébként láthatóan nagy vehemenciával a programraját megvalósító párttal szemben nehezebb politizálni, mint egyébként kimenni a szélsőjobbra és a radikálisok körében valahogy megpróbálni stabilizálni a dolgot, hiszen ugye jelen pillanatban a legnagyobb kihívás a Fidesz számára az, hogy a Mi Hazánk ne darálja be a Fideszt. Mert ugye Torockai László egyébként az elmúlt hetekben egyértelműen bejelentkezett Magyar Péter kihívójának szerepére. És valójában ennek kell ellentartani, és Orbán Viktor radikális megszólalásai, meg egyébként az összes ilyen a szélsőjobb irányába való gesztus, az erről szól, hogy ő nekik először ott kell stabilizálni és megtartani a határokat.
1: Ugye ebben a röpiratban volt arról is szó, hogy Magyarország szuverenitására a legnagyobb veszélyt az Európai Unió jelenti. Korábban a kampányban arról beszélt Lázár János, hogy a Mi Hazánk meg a Fidesz között igazából csak az EU-ból való kilépés vagy a bennmaradás kérdése a különbség, és tulajdonképpen erre lőtt talán Orbán Viktor azzal a mondattal, hogy az EU legnagyobb veszély Magyarországra nézve. Ez is az? Vagy gondoljátok, hogy esetleg egy összebútorozás lesz valaha a Mi Hazánk és a Tisza a között, nem, a Fidesz és a Mi Hazánk között?
3: Szerintem azért is kaotikus, mert ugye Balázs említette még a szünet előtt, hogy került elő Stumpf István, illetve azt is látjuk, hogy azért a Fideszen belül is vannak olyan, vagy halljuk legalábbis, olyan elégedetlen hangok, akik viszont pont ezt a polgári Magyarország eszményét, vagy ezt az ilyen nyugatosabb irányvonalat képvisel.
1: Ez a itt volt Navracsics Tibor az Egyenes beszédben.
3: Így van, most, Cserpalkovics Andrást szokták még emlegetni ez ügyben. Hát, hogy közben az is ott van, hogy itt igazából nem is kettős, hanem hármas csapdába került ez az egyébként nagyon picire, mármint frakció szempontból picire zsugorodott párt. Én azt nem hiszem, hogy a Mi Hazánkkal összebútoroznának, mert pont azt a, hogy mondjam, jellegzetességét vesztené el a Fidesz, amit szerintem az ilyen ideológiai, hogy mondjam, rugalmassága jelentett az elmúlt 30 évben így a túlélés szempontjából.
2: Hát azzal együtt, bocsánat, ez csak annyit, hogy ugye amikor 2002-es, sőt már 98-as választásnak is az volt a lényeg, hogy ő bedarált az összes jobboldal bármilyen irányba lévő pártját, és majd később ugye a Jobbik is úgy jött létre, hogy az egyik polgári körből indult el Vona Gábor, és úgy hozta létre. Tehát gyakorlatilag maga ez a szélső jobb, ez onnan budjant elő, tehát ettől még, hogyha most szétnéz Orbán Viktor, akkor nincsen jobb oldalon, tehát tőle jobbra már senki, csak a Mi Hazánk, tehát van ebben valamilyen logika, hogy megpróbálja ezt a 380 ezer szavazót még maga alá terelni, de ez könnyen elképzelhető, hogy átüt a másik oldalra, mert ugye még mindig vannak olyan Fidesz szavazók, akiket riaszt a szélső jobb oldal, vagy az azzal való kekeckedés.
1: Szombaton, még a Fidesz kongresszus előtt Magyar Péter 9-kor tartott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ezt már pénteken be is lengette, azzal, hogy okafogyottá fog válni a kongresszus azok után, amit majd ott el fog mondani. Itt migránstáborról, illetve ezzel kapcsolatos korábbi kormányzati előkészítő munkáról volt szó, reakcióra is késztette ezzel természetesen a kongresszusra érkezőket. Úgyhogy ebből a szempontból volt egy lépéselőny, amit hogy ma végig vagy tovább vitt a parlamentben is, de nézzük, hogy egyelőre mit tudunk erről az ügyről.
5: Magyar Péter a dokumentumokat prezentálva azt mondta, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában és szeptemberében egyeztetett és döntött a vitnyédi ingatlan menekültek fogadására való alkalmassá tételéről. Itt egy befogadó állomást akartak megvalósítani. Magyar Péter szerint ugyanis az volt a terv, hogy már az első épület elkészültekor migránsokat költöztessenek oda, miközben a kormányüléseken az Orbán kormány tagjai arról beszéltek, hogyan kell egyeztetni az Európai Bizottsággal, hogyan tudják a leggyorsabban megoldani ezt a kérdést, és hogyan tudják leállítatni a napi 1 millió eurós büntetést. Magyar Péter szavait Orbán Viktor és Gulyás Gergely a Fidesz kongresszus kezdete előtt cáfolta.
6: Magyarországon ma nincsen semmilyen migránstábor, nincs egyetlen migráns sem, nem is lehet, mert az emberek népszavazással ezt eldöntötték. Nem lehet Magyarországon migráns, sem migránstábor.
5: Gulyás Gergely pedig arról beszélt, Magyarországnak mindig világos álláspontja volt a kérdésben. A vitnyédi migránstáborral kapcsolatban pedig kijelentette, az egy átverés volt.
7: Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
1: Na, akkor matekozzunk egy kicsit az Európai Unió migrációs paktumánál. Ugye arról van szó, hogyha 350 menedék kérőnek az ügyét mi nem bíráljuk el, akkor fejenként utánuk évente 20 000 eurót kell fizetni. Ez nagyjából 7 millió eurót jelentene, hogyha jól számolom, évente. Most hetente fizetünk 7 millió eurót, azért, mert nem állapodtunk meg, tehát 52-szer fizetünk többet, azért, mert ez a vitnyédi kis trükk, hogyha úgy tetszik, akkor nem jött be az Európai Uniónál. Azt nem értem a dologban, hogy segítsetek hátra nektek, sikerül elmagyaráznatok nekem, meg a nézőknek. Megpróbáljuk átejteni az EU-t azzal, hogy építünk egy migráns tábort, egy befogadó központot, ahonnan egyébként kárpátaljai magyarokat telepítünk és eresztjük őket szélnek, akik valóban menekülnek egy háborúból, Vlagyimir Putyin háborújából. Szóval ezt megpróbáljuk átalakítani, és úgy próbáljuk ezzel átejteni az EU-t, hogy ezt titkoljuk, tehát nem mondjuk el, hogy itt ez épül, viszont kormányüléseken erről beszélünk, költségvetésről, mennyi idő alatt kell megcsinálni, és a többi, és a többi. Tehát úgy próbálunk átvenni valakit, hogy nekik nem mondjuk át, mi viszont aktívan dolgozunk azon, hogy megépítsük azt, amiről azt állítjuk, hogy nem csináljuk.
2: Jó, sok pénzért. Mert azért ne felejtsük el, hogy 5 milliárdért alakították át azt a tábort. Tehát azért a pénznyúlás azért itt is benne volt. Ez nyilvánvaló, hogy már csak abból a logikai jogfejtésből, amit te is mondasz, hogyha most az EU-t akarták volna átverni, akkor az EU felé lett volna egy kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy igen, készülünk erre, teljesíteni fogjuk, de ilyen nem, hogy nem volt, hanem folyamatosan azt mondták, hogy semmiféle ilyen megoldásban nem gondolkodunk, akkor hogy akarták átverni őket?
1: Abban is átverték őket, hogy át akarják verni őket.
2: Őket is megmutatják, hogy amúgy van itt egy migránstáborunk, de nem mutatjuk meg senkinek, mert a magyarok ezt nem szeretik. Tehát ebben a dologban tényleg annyira farsok ezek a magyarázkodások, amiket megpróbálnak előhozni, és egyre farsabbak, egy ugye ma délutáni parlamenti hozzászólásokban meg aztán pláne látszott, és ugye ráadásul ezek magas labdát dobtak fel a Magyar Péternek, mert 3 perc alatt mossa le ezeket a ezzel kapcsolatos indoklásokat.
4: Hát, és ugye ráadásul az egészet, ugye, tehát hogyha ezt az Alföldre építik, ahol egyébként Szerbia felé nyitott tényleg a határ is, ahol hely lenne, minden lenne, akkor, tehát azért, hogy az Unió ezt lássa, de közben persze titkolni is kell, eközben elrejtik egy erdőben. Tehát egy olyan, tehát hogy az egész úgy tűnik, mint hogyha tényleg fogalmuk nem lett volna, és tényleg csak a...
1: Jó, az logikus egyébként, hogy a lakosság elől egy ilyet elrakni, biztonságérzet, politikai kockázat, stb. Ezeket nem szoktuk azért szem elé. Volt már olyan, hogy ilyen volt, de nyilván ez most nem...
4: Csak az ország konkrétan másik felére sikerült rakni. Tehát, hogy viszont olyan is mondjam, logikai és logisztikai szempontból teljesen fals. Gyakorlatilag tényleg csak a tanút tudom idézni, az a gyanús, ami nem gyanús.
3: Egyébként az egész.
1: Jó, tényleg, te vagy a kommunikációs szakember, próbáld megértetni velem. A dilemmáimat próbáld meg feloldani.
3: Pont ezt akartam, tényleg van valami tanúszerű az egészben. Értelmezhetetlen gyakorlatilag. Tehát ugye itt arról van szó, hogy egyrészt ők így okosba át akarták verni az Európai Uniót, ami önmagában szerintem egy elég nagy, hogy mondjam, hübrisz már csak ilyet is nyilatkozni, még akkor is, hogyha ez nem így volt. Meg ez nem sikerült nekik, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy akkor itt most tulajdonképpen megint arról van szó, hogy ez vagy egy óriási hazugság, vagy valami teljes, megint ilyen teljes félreértelmezése a valóságnak, mert ugye, hogyha jól értjük, akkor itt most vagy azt kellene látni, hogy itt voltak emberek, vagy azt, hogy itt nem voltak emberek. És ugye közben jött a gyerektábor, hogy mondjam így, álca, amit szintén vissza lehet keresni, rá is kerestem, hogy Gulyás Gergely valóban nyilatkozta erről, hogy a gyerektábor épül, ugye 3 méteres drótkerítéssel, ami hát egy nagyon...
1: Na jó, én már láttam olyan osztálykirándulást, ahol ez teljesen indokolt volna.
2: Jó, de nem biztos, hogy a gyerekek kimenetelét akarták meg akarni, lehet, hogy ők a pedofiloktól védték a gyerekeket.
3: Gyermekvédelmi intézkedés keretében. Teljesen értelmezhetetlen, jól láthatóan belekeveredtek ebbe az ügybe, belekeveredtek ezekbe a hazugságokba. Én egy dolgot emelnék ki, amire így felkaptam a fejemet délután én is a parlamenti közvetítést, amikor néztem, hogy a 2024 augusztusi kormányülésnek a szövegében szerepel az, hogy 2026-ig a migrációs politikával kapcsolatos politikai feszültséget ki kell lélezni. És hát lehet, hogy itt ez a, hogy mondjam, ez az okán borotvája, vagyis a legegyszerűbb megoldás lesz a helyes, hogy itt tulajdonképpen erről volt szó, és ezt akarták valahogyan felépíteni, tehát valami olyan helyzetet létrehozni.
1: Na jó, csak ez a, azon túl, amiért fizettünk érte, hát, még napi 1 millió euróba is került. És Gulyás Gergely most itt azt mondja, hogy a napi 1 milliós büntit akarta megúszni Magyarország, miközben elutasítják azt a migrációs paktumot, ami évi 7 millióba kerülne. Tehát az előbb mondtam ezt a nagyon egyszerű matek példát. Tehát évi 7 millióba kerülne az, ami azért, mert ők fellépnek az Európai Unió migrációs politikájával szemben, most heti 7 millióba kerül. Ennyivel el lehetne intézni. Évi 7 millió forinttal be lehet fogni az EU-nak a száját, és csókolom, de csak azért, hogy ne állapodjunk meg velük, inkább mi fizetünk heti 7 millió forintot, és nem évi 7 millió, vagy eurót.
3: Bocsánat, euró. Fidesz a választást.
2: Akkor már elkészült volna a tábor, és azóta már üzemelhetnék.
3: Ez most más lenne ez a mese, tehát lehet, hogy itt a politikai haszonszerzés is az egyik ilyen...
1: Ne beszélj!
3: Háttere volt hát, ennek.
8: Hát ugye tudjuk, hogy politikai kormányzás zajlott, vagyis a kormányzás tevékenységének egyetlen egy mércéje volt, hogy politikailag hasznos vagy nem hasznos. És hát az, hogy itt a választásokra ki lehet élezni a migrációs veszélyt, az igenis hasznos, hogyha ez egy 5 milliárdos felújításba kerül, meg mondjuk jó, ebbe a most már ugye, ha jól gondolom, 1 milliárd eurónál járó büntetésbe, hát de ha politikailag hasznos, akkor ugye az volt a matek, hogy akkor ez megéri.
2: De egyébként politikailag hasznosként sokkal hasznosabb lehetett volna, hogyha tényleg az Alföldön húzzák föl, mert akkor ott abszolút lehetett volna demonstrálni, hogy lám, ezek a migránsok, akik onnan jöttek be, de mi elkaptuk őket, és most megcsináljuk ezt, ahogy kérte az Európai Unió. Tehát ebből lehetett volna egy ilyen logika. Az, hogy elrejtették valóban egy ilyen erdőbe, az már önmagában egy ilyen misztikus dolgot lepelt, fedett az egész fölé, és abban azért pontosan tisztába lehettek, hogy azért a környékben lélek számára ez ki fog derülni, hogy ott valamilyen tevékenység folyik, márpedig, hogyha valamit titkolnak az emberek elől, az mindig valami fajta pánikot gerjeszt. Mert ugye az ember azt szokta mondani, hogy persze nem kell mindig mindent, minden egyes tételt egy ilyen, mondjuk egy migrációs politikával kapcsolatos dolgot teljes egészében mindenkivel külön megbeszélni, de azért a helyi közösségnek igenis joga van ahhoz, hogy megtudja, hogy az ő környékén mivel foglalkoznak és mit csinálnak, és mivel nem tudtak róla semmit, nyilván még legendák is szövődtek e körül, ami aztán pláne nem tette láthatatlanná ezt az egész tevékenységet.
1: Szóval az Európai Unió migrációs paktuma 2 évvel ezelőtt született. Ennek az idejében történt az, hogy elkezdte fejleszteni ezt a migránstábort az Orbán kormány, olyannyira eltitkolták ezt az Európai Unió előtt, hogy az Európai Unió tényleg nem tudott róla, miközben itt épült egy, és akkor megbüntettek bennünket napi 1 millió euróra. Lehet, hogy kicsit kevésbé kellett volna trükközni az Európai Unióval. Na mindegy, szóval ezt nem értem egészen pontosan. Ennek a migrációs paktumnak ez egy hosszú, egyébként nagy viták által övezett dokumentum, amelyet tényleg késhelyre menő egymásnak feszülés után tudtak csak elfogadni, de már az Európai Parlamentben. De ennek a lényege az, hogy ami Magyarországot érinti, 350 menedékkérőnek az átvétel, az nem azt jelenti, hogy ők itt fognak velünk lakni, hanem hogy bíráljuk el a menedékkérelmeiket. 1-2, hogyha ezt nem csináljuk meg, akkor évi 20 ezer eurót fizessünk utánuk. Ez volna az emlegetett 7 millió euró, amit évente kéne fizetni. Most ugye heti 7 milliót fizetünk, nem évi 7 milliót. Vagy pedig technikai segítséget, vagy személyi segítséget adunk azoknak az országoknak, amik frontországok. Más kérdés, hogy ezt elfogadják, vagy nem. Ezt a migrációs paktumot legerősebben Orbán Viktor szövetségese Giorgia Meloni erőltette az európai szintéren. Ezt azért még tegyük hozzá, ez önmagában nem jelent semmit, ebben nem kell vele egyetértenünk természetesen, de a kérdés arra vonatkozott, és ezt tettük fel önöknek, hogy vajon Magyarországra önök szerint veszélyt jelent ez a migrációs megállapodás. Megnézzük mindjárt az eredményét és a kommenteket is, amit ehhez fűznek.

0: Önök szerint tehát veszélyt jelent Magyarországra az Európai Unió migrációs megállapodása. Nézzük, hogy a válaszaik azok hogy állnak. 14% mondja azt, hogy igen, 86% szerint pedig nem. A kommentek közül kiválogattam hetet, ebből összesen 3 olyan hozzászóláson, amiből azt vettem észre, hogy érti a kérdést a válaszoló. Az összes komment között sokkal-sokkal alacsonyabb az arány. Csaba azt írja nekünk, hogy az ATV veszélyes csatorna lett. Jó, köszönjük. Teréz azt írt, hogy az ATV már megint ostoba kérdéseket tesz fel, direktbe nyomatják a migráns kérdést. Igen, pont ez történik, Teréz. Gratulálok a megállapításhoz. Nem elég a Fidesz hazugsága? Jó, Teréz, olvass el a kérdést. Ágnes azt írta nekünk, hogy ez egy kötelező iszlám betelepítés, csak a menekült szó jobban hangzik. Európának, Magyarországnak vége. Ágnes, ő már teljesen lemondott mindenről. Ursuláik mosolyogva viszik végbe a tervet. Jó. Én az ilyen kommentelőknek mindig azt kívánom, hogy egy picikét, tényleg nem csak az ATV-t, tehát kapcsolják ki a tévét. Egyszerűen jöjjenek le a szerről, mert higgyék, nagyon sokat jelent a tisztánlátásban, hogyha elmennek hímzőszakkörre, piacra, gyerekekkel, unokákkal beszélgetnek mindenről, ami nem politika. Harriet azt írta, hogy nem fog a Tisza egy migráns sem beengedni, mert ha igen, azonnal megbukna. Anikó szerint semmilyen veszély nincs. Magyar Péter elmondta, mit fogunk teljesíteni, határvédelem és technikai segítség. Dorina azt írta nekünk, hogy nem kötelező beengedni senkit, pénzben ki lehet váltani. Erre vonatkozott a matek példám. Imre pedig azt írja, hogy nem jelent veszélyt, mert a megállapodás, elterjedt nevén paktum, aminek itt rossz kicsengése van, a migrációs folyamat kezelését szolgálja, szó sincs kötelező befogadásról. Igen, ez így van. Innen menjünk tovább gyorsan azzal, hogy mi válható 2030 után, vajon ki lesz, vagy ki az, aki nem lesz miniszterelnök.
1: 8 évnél többet senki nem tölthet el miniszterelnöki pozícióban, erről döntött ma a parlament. Az alaptörvény módosítás azt jelenti, hogy Orbán Viktor sem lehet többé Magyarország kormányfője. A vitában a fideszes Tuzson Bence korábbi igazságügyi miniszter azt mondta, az alkotmány módosítás a visszamenőleges hatálya miatt nem felel meg az alkotmányosság alapelveinek.
2: Szokatlan távolról fogom kezdeni.
1: A vitában Mellétei Barna Márton a Tisza részéről amellett érvelt, hogy ne lehessen örökre egy kézben tartani a hatalmat, mert az ellentétes a demokráciával. A ház döntött a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is. A vitában Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke is felszólalt, szerinte szégyenletes, hogy a Tisza politikai ellenfelének ellehetetlenítésével kezdi alkotmányozói munkáját.
3: Ez valójában a magyar embereket szeretnék kizárni a döntésből. Én nem értem, hogy miért fájdalmas az, hogyha a magyar emberek egy magyar állampolgárt szeretnének miniszterelnöknek megválasztani, akkor azt ne tudják megtenni.
4: Köszönjük neked, Balázs, hogy nagyban hozzájárultál a Tisza kétharmados győzelméhez.
1: Magyar Péter Orbán Balázsnak válaszolva azt mondta, a szuverenitásvédelmi hivatal civileket és újságírókat próbált megfélemlíteni. Az országgyűlés a módosítást végül 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodással elfogadta.
0: Most attól vonatkoztassunk el egy pillanatra, hogy nem miniszterelnököt választanak az emberek, hanem az emberek pártlistákra és képviselőkre szavaznak, és a parlament választja meg a miniszterelnököt. De akárhonnan is nézzük a kérdést, ez egy politikai, taktikai húzás a Tiszától, már mondjuk a kampányban ezt bőségesen megígérték, vagy pedig valóban fönnáll a veszélye, lehetősége annak, hogy Orbán Viktor visszatér, vagy Orbán Viktort, mint integráló szemét szeretnék kiiktatni?
5: Szerintem ebben nem is Orbán Viktor a kérdés, mert ahogy látszik, azért nem abba az irányba haladnak a politikai folyamatok a Fideszbe, hogy ő vele számolni kelljen, vagy lehessen. Szerintem ez a lépés azért fontos, mert egyébként igen, és azt már nagyon sok kutatás kimutatta, hogy a vezetőknek a hatékonysága az az idő előre haladtával csökken. Egyébként kutatások szerint 6 évnél kezd csökkenni a felső vezetőknek a hatékonysága, és egyszerűen az, hogyha egy miniszterelnöknek tudja, hogyha a vízióját meg akarja valósítani, 8 éve van, akkor ez igenis szerintem hatékonyabbá teszi a kormányzást. Úgyhogy minden politikai dolog mellett szerintem összességében a demokrácia állapota szempontjából ez hasznos.
0: És ott van még a következő ok, saját magára nézve, és ez korlátozásként építi be Magyar Péter, azzal a különbség, hogy ő az elején áll még ennek a 8 évnek.
6: Itt a miniszterelnöki intézményről beszélünk, és annak a korlátozásáról, vagy nem korlátozásáról valóban igazad van, ugye nem miniszterelnököt választanak az emberek, tehát innentől kezdve az, amit az Orbán Balázs elmondott, hülyeséget beszél, mert nem az.
0: De egyébként meg de, nem úgy szavazunk, hogy ki a...
6: Nyilván persze a magyar berendezkedés, de ez egyébként tudjuk, hogy mi lesz 8 év múlva, és milyen lesz például a választójogi berendezkedés, és hogy fognak a pártok például jelölni miniszterelnököt, nem tudjuk, mert azért ez is változhat az idővel. Itt sokkal fontosabb ebből a szempontból az én véleményem szerint az, hogy ez valóban egy választási ígéret volt. Tehát itt most nem lehetett csak azt mondani, hogy itt most kizárólag az intézményesítésről és az alkotmány nem alkotmány sértetetlenségéről, alaptörvény, bocsánat, még csak nem is alkotmányról beszélünk, hanem meg nem is arról, hogy visszamenőleges, ami egyébként egy jogász végzettségű volt igazságügyi miniszter szájából, az elhangzik, hogy visszamenőleges ez a döntés, ez egy jogi nonsense, amiről ő beszél, mert nem mitől visszamenőleges. Hogyha Orbán Viktor tudta volna, hogy lesz majd ez a döntés, akkor a legutóbbit nem fogadja el.
0: Hát ugye ezt mondják, hogy belép egy olyan jogkövetkezmény, ami akkor még nem volt.
6: És mondja ezt az a kormány, amely 2010-ben azzal kezdte, hogy visszamenőlegesen 92%-os SZIA-val büntette azokat, akik kaptak magasabb végkielégítést, köztük nem egy pedagógust és hasonlókat, akiktől elvették a sok pénzt. Tehát ők azért ne beszéljenek a visszamenőleges jogalkotásra, egy szót se szóljanak. Ezzel együtt nem tehette meg azt egyébként a Tisza párt, hogy ezt a lépést ezt most nem hozza előre.
7: Már csak azért sem, folytatva ezt a gondolatmenetet, mert hogy az emberek pontosan azért akarták ezt, vagy azért tartották ezt egy vonzó választási ígéretnek, mert nem akarták, hogy újra előforduljon, nem Orbán Viktorral feltétlenül, akit őszintén szóval most nem nagyon látok, hogy visszatérne a hatalomba, nem csak Orbán Viktorral, hanem senkivel ne fordulhasson elő, hogy egy olyan rendszert épít ki, ami ennyire egy személyre és ennyire egy ilyen tekintélyuralmi rendszer felé viszi el az amúgy is billegő magyar demokráciát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt muszáj volt meglépni, és ebben van egy önkorlátozás, ami szintén nagyon fontos.
0: Ön szerint veszélyt jelent Magyarország számára az Európai Unió migrációs megállapodása? Nézzük, hogy az adás végén mi az, amit önök gondolnak erről. 14% azt mondja, hogy igen, ez veszélyt jelent, 86% szerint viszont nem jelent veszélyt. Herman Veronikával, médiakutatóval, az ELTE adjunktusával, Holod Attila energetikai szakértővel és Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával beszélgettem. Köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, holnap este újra várom majd önöket. Addig is vigyázzanak egymásra és magukra is. Viszont.
8: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát egy fura téma ez első hallásra. Egyébként pedig, ha belegondolunk, akkor hogy mennyire nem. Tehát a tájegységi fővadász a vendégünk dr. Breyer Norbert, örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok, aki ráadásul az Agrárkamara Erdő- és Vadgazdálkodási Osztályának elnöke is, és hát az őszgidákról fogunk mi beszélni, hát nem egy hétköznapi téma, ezért kérdeztem, amikor itt leült velem szemben, hogy gida idő van?
2: Igen. Jó reggelt kívánok. Gida idő van, bár most már a végén járunk. Ugye az őszgidák ellési időszaka az május közepe tájékától kezdődik, és így június közepéig szokott jellemzően tartani. De ugye a kollégáim például ma reggel is 6 gidát emeltek ki a kaszálás előtti órákban, és ez azt jelenti, hogy még mindig várható, hogy a vemhes suták ellenek.
1: Hogyha gidát találunk, ugye alapszabály, de el kell mondani újra és újra, hogy nem foghatjuk meg, mert soha többé nem fogadja el az anyja. Tehát, hogyha egy cuki kis gida ott fekszik valahol, akkor nem simogatjuk.
2: Ez így igaz, ez egy teljesen pontos meghatározás. Ez nagyon fontos, hogyha bárhol találunk egy ilyen elárvultnak hitt őszgidát, aki általában lapul ebben az időszakban, mert hogy ő neki ez a természetes viselkedési mozzanata, az evolúció így találta ki, így alkotta meg őt.
1: Ez elbújik a ragadozó.
2: Abszolút, így van. Ő nem menekül, majd egy pár hét múlva, amikor már nagyobb, akkor esetleg menekül a sutával, de az első időszakban lelapul, és ezt megtalálhatjuk mi turisták, vagy hát bárki gyakorlatilag, vagy kutyasétáltatás közben is, ez erre különösen is felhívnám a figyelmet, ne nyúljunk hozzá, nem árva, ne vigyük magunkkal, hagyjuk ott, minél hamarabb hagyjuk el a területet.
1: Honnan lehet tudni, hogy árva-e?
2: Ezt nem tudhatjuk, de az esetek döntő többségében, mivel ez a biológiai sajátosság, amiről az előbb beszéltünk, ez működik, jó eséllyel az esetek 90%-ánál nagyobb arányban is a mamája létezik, él.
1: És arra vár, hogy mi onnan elmenjünk.
2: És aztán majd a gida hívni fogja az anyját, egy nagyon speciális sajátos hangon, ez a gida hívó hangja, és a suta futni fog vissza a gidához.
1: A suta mindig tudja, hogy az ő gidája hívja?
2: Nem. A suta nem ismeri meg a gidájának a saját hangját, tehát ez egy vadászati mód is egyébként, hogyha
1: ilyen... Gida hangot kiadni?
2: Nem, hanem ugye az, hogy későbbi időszakban, amikor gida hanggal adott esetben egy őssutát oda csaljunk a nyári időszakban, amikor az ősz párzási időszaka van, de a vadász bakra vadászik, a suta beugrik, és mögötte érkezik a bak is, tehát ez egy vadászati metodika, de egyébként a ragadozók is...
1: Csúnya átverés.
2: A vadászat, hogyha most ebbe bele kaptunk így, egyfajta küzdelem, ugye az emberi képesség és az állat figyelme, ösztönös mozgása, a reakciója között, tehát azért ez valamikor, amikor az emberré válásunk során kialakult ez velünk, ez a képesség, az életünk függött ettől, tehát nagyon jól megtanultuk azt, hogy melyik állatfajjal hogyan tudunk bánni ilyen szempontból.
1: Na hát erre most nagyon sokan mondják el a tévé előtt ülve, hogy de akkor nem volt távcsöves puska.
2: Hogyne, persze, hogyne.
1: Amikor az életünkért mentünk.
2: Ez így van, és még lehet, hogy beszélni sem tudtunk teljes mértékben, de a vadászattal akár ez a fejlődési folyamat is elindulhatott. De ezt hagyjuk is, ezt a részt.
1: Vadgazdálkodás, beszéljünk pár mondatot, ha már az őzekről szólunk, arról is, hogy milyen életterük van, milyen sorsuk van most. Egyáltalán van-e számukra megfelelő élettér még?
2: Őzről beszélünk?
1: Igen, most igen.
2: Őzről. Az ősz gyakorlatilag az elmúlt 60-70 évben népesítette be Magyarország mezőgazdasági élőhelyét, mert ő generálisan egy erdei állatfaj. Körülbelül 300 ezer példányra tesszük az állomány nagyságát az országban. Ez egy viszonylag szép szám, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy stabil élő állománnyal rendelkezik, és van élőhelyük, de természetesen, hogy a kaszálásra visszatérve, ebben az időszakban veszélyt jelent ez a mezőgazdasági művelet. A gazdálkodók is az elmúlt időszakban érzékenyebbé váltak a körülöttük lévő környezeti jelenségekre, az ott élő állatfajoknak az állományaira, meg az ő az őket érő mezőgazdasági hatásokra, és így a vadászok segítségével az Agrárkamara, a Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védelet közreműködésével egy együtt dolgozás jött létre. Most már 2 éve zajlik ez a gidamentési program az országban. Ebben az időszakban segítsük ezt a fajt.
1: És akkor még egyszer visszakanyarodva, az első felvetéshez nem nyúlunk az őszgidához.
2: Nem etetjük az őszgidát, semmit nem csinálunk vele. A vadásztársadalom tudja, hogy mit kell tenni az őszgidával, és ugye az eszköz, amit használunk ez a kasztálás előtti felderítéshez, ez a drón. Tehát egy megfelelő technikai eszköz segítségével. Ennek megvan a metodikája is, csapatmunka zajlik, mindig kell hozzá egy drónpilóta, aki egy hőkamerával felszerelt drónnal rendelkezik, és ezzel tudjuk megtalálni ezeken a területeken a gidákat. Ezt követően ugye növényzettel együtt kiemeljük a gidát, félrevisszük a területről, vagy adott esetben a gazdával meg tudjuk beszélni azt is, hogy hagyja ki azt a területet, és ne kasszálja le, ezt megjelöljük, és így a gida ott lapul, és biztonságban marad.
1: Legalább az anyjának is könnyű dolga van, ott van megjelölve a hely, ahol megtalálja a gidát. Köszönöm szépen, dr. Breyer Norbert volt a vendégünk, örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzanak a gidákra, vigyázzanak magukra, holnap reggel pedig remélem ismét találkozunk, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.